Voltak nappalok, csak képeket néztem, rajzoltam rájuk mosolygó fejeket. Volt pár alkalom, a képedet néztem, rajzoltam rá a

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsíró maga. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pipi lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja el majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá, hajrá! Jó,

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók, és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm a Bajnokok rovatának hallgatóit, Balogh Balázs vagyok. A mai műsorunk vendége Hajszán Gyula, 37-szeres válogatott labdarúgó, aki kétszer volt bajnok az Eto csapatával. De úgy érzi, azért maradt még benne, bár hosszú volt a pályafutása, hallgassák meg a vele készült beszélgetésünket. Éppen egy Győr-Ferencváros mérkőzés előtt beszélgetünk, gondolom, hogy ez egész életedet végig kísérte ez a párharc, és ráadásul úgy, hogy győztesen jött ki belőle az akkori Nagy Győr.
3: Hát persze, nyilvánvaló, mert mindenki csapat zöld-fehérbe játszott, úgyhogy néha tévesztettem is, de viccet félretéve nyilván a Ferencváros, a Fradi az egy olyan kuriózum Magyarországon, mondjuk így, hogy az ő pályájukon játszani, vagy akár itt nálunk Győrben, a mi stadionunkban játszani ellenünk, mindig teltházas, óriási érdeklődés és óriási hangulat.
2: Hogy emlékszel vissza arra a mérkőzésre, ami mondjuk egy bajnoki címről döntött a zöld-fehérek ellen?
3: Hú, hát az valami... utólag fölemelő volt, hát az eleje az nem úgy kezdődött, mert nyilván mindenkiben megvan a meccs előtti druk és a meccsláz, az átgondolja ezerszer a meccset, de hát volt egy olyan edzőnk, mint a Vereves Józsi bácsi, aki átad félelmetesen önbizalmat öntött belénk, azt se tudtuk már, hogy menjünk már, alig vártuk a meccsnek a kezdését. Tudta a csapatot úgy motiválni, úgy összerakni, hogy szinte két perc alatt elfelejtetted azt, hogy hol vagy. Mindenki, legalábbis győriek, akik akkoriak, azok tudják, hogy mik voltak az utolsó szavai, amikor kimentünk a meccsre, hogy...
2: Na, valamit mondja erről.
3: Ja, hát igen. Bejött az öltözőbe, és akkor kinyitotta, ugye a Springer szobor mögött volt a két öltözőnek így a felső ablak, és kinyitotta az egyik ablakot, és akkor mondta, hogy hallottad a hangulatot, minden kutyafüle, és akkor mondta, hogy na, halljátok ezt a 30 ezer birkát, na, és egyet vegyetek tudomásul, hogy ma titeket nem győzhetnek le. Irány a színpad. Tehát ez volt, onnantól fogva, én most libavörös vagyok, tehát ott vagyok, és hát nekünk egy nagyon jó csapatunk volt, jól álltunk össze, kicsit aggodalmas volt, mert voltak sérültjeink, ugye a Burcsa Győző, hál' Istennek utólag sérült volt, mert bejött és mindjárt ő egyenlített, aztán utána szerintem a gépezet beindult, és tényleg azt csináltuk, amit szerettünk volna, amit akkor nem volt meccsterv, de most annak hívják, tehát végrehajtottuk azt, amit a mester mondott, és sikerült egy nagyon jó kis bajnoki címet szerezni.
2: Ugye ez kétszer is sikerült, de hát azért beszéljünk arról, hogy indult ez a győri csoda, mert nem hiszem, hogy bárki számított arra. Az első bajnoki cím ugye 19 év után jött, tehát közte meg azért volt egy olyan időszak, amikor nem Győrről szólt a bajnokság, meg a futball.
3: Igen, nagyon jó generációk voltak, pedig előttünk is nagyon jó futballistákkal, válogatott futballistákkal, most hogyha csak ugye a Keglovicsékig nem megyek vissza, a Palotai Karcsivácsékig, akkor mondhatom a Somogyi Józsit, mondhatom a Horváth Lacit, mondhat a Garast, úgynevezett Garast, de játszottak még abba a csapatba később a Posgai, ugye, akit eltítottak, nagyon jó futballisták voltak, és tényleg ők is egy jó generáció volt. Hát bajnokságot nem sikerült nyerniük, de mi is talán úgy csöppentünk ebbe az egészbe, hogy az előző évben majdnem kiestünk az NB1-ből. Hát a Békés Csaba ellen nekünk itthon kellett legalább egy pontot szerezni, hogy ne legyenek gondjaink Kovács Imre bácsival. Aztán jött egy impulzus azzal, hogy idehozták a Vereves Józsefet edzőnek, Vágust, és gyakorlatilag három helyen változott a csapat. Jött a Szentes Lázár, a Kovács Laci, és hát egy kicsivel később a Burcsa Győző, a többi az gyakorlatilag adott volt, ők is itt voltak előtte, és ők is ugyanolyan futballisták voltak akkor, mint amikor bajnokságot nyertünk. Mondjam azt, hogy ennyire számított a verép. Teljesen más légkört csinálta az öltözőbe, teljesen megújított mindent, komolyan mondom,

0: meg hát, hogy öröm volt edzésre járni. Minden nap két edzés, meg volt a pihenőnap, óriási dolgokat művelt velünk, tehát pszichálisan is olyan szöveket lenyomott, hogy nagyon sokszor mosolyogtunk, persze nyilvánvaló, de mikor a képtelenségeit, már bocsánat, hogy így fejezem ki magam, de a képtelenségeit megvalósítottuk, és azt vettük észre, hogy innentől fogva könnyebb a meccset hozni, és jöttek a meccsek, nyertünk, jött az önbizalom, és csináltuk, és mindenkinek megvolt hozzá a kvalitása.
1: Jó, de hát valahogy el kellett eddig jutni, hogy bízzatok Verebes Józsefben. Ugye összeszedte a csapatot, de például te is győri ikon vagy, de nem Győrön indult a pályafutásod.
0: Törzsgyökeres újkéri paraszgyerek vagyok. Tehát én 14 éves koromig vadászottunk kívül, jófordulóban kisebb tettem valahol, mert édesapám hordott mindig magával, ő vadászott, és hát mentünk össze-vissza, de minden percemet a focipályán töltöttem, tehát nem tudom, én belém mi hordott, de azt mondták, hogy az apukám az ugyanilyen volt fiatalkorában. Nos, kimaradtam általános iskolából, és mi jelentkeztünk erre a harmadik képessport tehetségkutató akció, az volt a pontos címe, képessport tehetségkutató akció, és akkor ugye kiválasztásra kerültünk, aztán járási válogatott, megye válogatott, aztán az országos serdülő válogatott. Dunaújvárosban játszottunk, a Dunaújváros Kaposvár MB1-es nyitó meccs előtt, pirosak és fehérek, és hát ott nyertünk, meg hát ott kezdődött a pályafutás, aztán Szombathelyre kerültem, Halmosi Zoliékkal, Király Ferékkel, hát én voltam a legfiatalabb, élmény volt, szenzáció volt, aztán volt egy fél éve soproni kitérő, és akkor 78 őszén jöttem ide a Kovács Imréhez Győrbe, és gyakorlatilag egész pályafutásomat itt töltöttem, és hát voltak különböző időszakok, jók, rosszak, de egy összességében nyertük azt a két bajnokságot, a harmadik azt elvették, be biztos vagyok, és hát azért ott volt ezüstérem, bronzérem, és hát örülök, hogy ezeknek a éveknek. Magyar kupa, igen, de abban nem vettem részt, azt amikor idejöttem, akkor nyerték is, azt pont a Fradi ellen, ugye Budapesten 1-0-ra nyertek, és mi sajnos elvesztettük a Siófok ellen Székesfehérváron azt a kupadöntőt, de nem hiszem, hogy kellene panaszkodnom, lehet, hogy egy kicsit talán a válogatottság az több lehetett volna, de így is sikerült 37-szer ott lennem. Hát is játszanom, mert ott voltam többször, csak nem játszottam. Így utólag pedig összehasonlítva most az ittenit, a mait és azt, teljesen más világ.
1: Emlékszem, hogy nagyon gyors voltál, ez még lehet, hogy onnan eredt, amikor apukáddal vadászni jártál, és nem lőni kellett a vadakat, hanem kergetted?
0: Volt olyan is, igen, mert akkor még egy kicsit más világ volt, tényleg igazad is van, mert akkor volt annyi apró vad, nyúlra gondolok, amikor még hálóztak, tehát élő nyúlokat befogtunk, és azt szállították ki, adták el jó pénzért Olaszország és Franciaországba. Na most ott ugye volt olyan, hogy volt egy kis doboz, egy ilyen fadoboz, amögé be kellett feküdni, mögötted a álló, és amikor a nyúl elment mellette, akkor kiabálva bele kellett hajtani, és akkor gyorsan oda szaladni, és két hátsó lábánál fogva kiemelni. Hát kellett futni, de egyébként a gyorsaság az nem onnan jött.
1: Honnan jött?
0: Nem tudom, én nagyon sokat voltam otthon egyedül, mert apám, anyám dolgozott, és én az udvaron kaptam egy piros pöttyös labdát, és az udvaron kergettem. Első kapu, hátsó kapu, labdát vezettem, kapura lőttem, ugráltam a kerítésre, mit tudom én. És nyilván alig vártam, hogy egyébként télen-nyáron, nem ilyen telek voltak, mint most, de télen-nyáron mi kint voltunk a focipályán, meg volt a társaságunk, nálamnál 4-5-6 évvel idősebbek között is, mi teljesen frankon el voltunk, játszottunk, ügyesek voltunk, és tényleg egy nagyon jó kis generáció volt, és gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy utólag is, hogy én a fizikai állóképességemet azt ott szedtem össze.
1: Persze, hát a háló megvolt a nyúlnál, utána megjött a háló itt a labdarúgó pályán. Gólerősnek érezted magad, vagy maradt benned gól?
0: Maradt, nem tudom, lehet, hogy furcsán hangzik, de szerintem nem. Belső berkekben mindig azt szoktunk mondani, én legalábbis azt mondom, hogy sokkal jobb előkészíteni, jobb érzés előkészíteni. Most bepasszolom a kapuba, akkor mi van? Hát jó, oké. Az más kérdés, hogy hát viszed 4-5 emberen a labdát, aztán egy lövőcselen még kiugrik a kapus a szögletzászlóra, és akkor befejled. Az egy más dolog, de becselezed magad az alapvonalig, aztán a verémnél, ugye, bocsánat, tehát a Józsi bácsinál, de mondjuk azt nyugodtan, hogy verémnél megvolt az, hogy megvolt a gyorsaság. Józsi bá mindig mondta, ha leérsz az alapvonalra, de nincs időt fölnézni, akkor tudod, hogy ki jön a rövidre, ki jön az ötösön, és ki a visszaálló. És a Józsi bá mindig azt mondta, hogy ha le tudsz menni az alapvonalra, akárki, tehát nem csak én, ez bármelyikünkre vonatkozott, akkor gyerekek egyre, egy mindig maradjon a fertekbe. Az a védelem, amelyik a saját kapuja felé fut, az rendezetlen egy-kettő, az azt nézi, hogy te ott a szélen hova, vagy mit akarsz csinálni. Nem azt, hogy hova rúgod, hanem azt, hogy. És aki a saját kapuja felé fut, azt nem nézi, hogy mi van mögötte. És gyakorlatilag a Hanik Peti független attól, hogy rúgott nem tudom hány 11-est, úgy lett az első évben gól király, hogy visszarúgdostuk. Tehát nem a rövidre, nem löbörtük át a hosszúra, visszarúgdostuk a 11-es, 16-os közé, ő ott egyedül érkezett, és passzolgatta be jobbra-balra a labdát. És ebben volt egy óriási látvány. Amit egyébként néha most is látok itt ebbe a csapatba is, de hát ugye főleg a Balázsnál voltak ezek, hogy nagyobb arányban egyébként be is jöttek, mostanában nem jön be annyira, de pontatlan, csak azért nem. Egyébként meg óriási, tehát az alapvonalról visszagurított, mindenki nézi, hogy most miért odaadtad, és akkor azt látod, hogy van egy üres ember, aki fölnéz és oda rúgja a labdát. Hát ahova akarja, mert az utóbbi időben volt 3-4 egy ilyen szitu, hogy hát az égbe ment az ötösről.
1: De te szerettél cselezni.
0: Hát én imádtam, meg én nekem, hát nem kötelező volt, hanem én a csapatban az a játékos voltam, aki piszkos utót rögtönözi, tehát én voltam az, aki kiszámíthatatlan. És egy szorosan védekező csapat ellen, hogyha te megversz egy embert, tehát ember fölén tudsz szerezni a mostani kifejezése, akkor nyert ügyed van. Ha utána pontosan meg is tud játszani a lasztit, és én nekem a Józsi bá mindig mondta, hogy félrehívott, vagy nem hívott, volt, amikor a csapat előtt mondta, hogy figyelj, tehát elmondta, hogy az a védő, akivel én játszom, az amit kell csinálni. Mit tud, mire figyeljek, és mivel tudom megverni most. Nem csak a gyorsaság, de nagyon-nagyon ilyen klassz dolgokat tudott mondani, és mindig bejött neki. Most azt, hogy te rögtönzöl, elengeded a lábad között a labdát, lehet, hogy az első nem jön be. De másodikra már nem a nyakadban van, hanem betartja azt a bizonyos követési távolságot, nevezzük ilyen csúnyán, mert nem tudja, hogy mit akarsz.
1: De neked nagyon jó volt a bal lábad, ezt használtad szabadrugásoknál, 11-est rúgtál?
0: Nem. Hát 11-est akkor rúgtam, hogyha mit tudom én, Magyar Kupa meccsen volt olyan egyébként pont a Siófok ellen, mi ejtettük őket, 11-es egy ordinári sáros rossz időben játszottunk egy X-et ott Siófokon, és 11-esekkel jutottunk tovább. Akkor rúgtam, de egyébként nem szerettem.
1: És a szabadrugást?
0: Az meg volt nálam a sokkal jobb lövő, a Hanik Peti, a Pócik Józsi, néha jöttem Miles Anyi is a külsővel, a Lötyivel, ahogy mondta a Józsivá. Hát a két, ugye volt amikor egymás után kihagytuk a helyzeteket, bocsánat, a 11-eseket, rosszul mondom én, kihagyta a Hanik Peti, kihagyta a Győző talán, vagy a Pócik Józsi, már nem tudom, és akkor Kovács Laci a kapus mondta, Józsivá, most már jövök. És akkor itt a régi pályán, nem tudom, talán lehet, hogy a Tatabánya volt, kaptunk egy 11-es, jött a Kokó, és lerúgta az óráról a nullát, úgyhogy többet nem bíztuk rá, visszaállt az eredeti rende. Nem.
1: Ugye egy ilyen holland játékstílusnak nevezték ezt, amit ti bevezettetek Magyarországon, és az első évadban több mint 100 gólt rúgtatok. Ez ennyire meglepte az ellenfeleket?
0: Igen, a második szándék, amit neked az előbb elkezdtem mondani, az a Visszagurítom című műsor. És tehát be volt osztva a hely, hogy felnéztél, ez se jó, az se jó, akkor megpróbáltál rögtönözni, nyilvánvaló. De ha a Szentes Lázárnak a nyakán két ember jött a röviden, akkor csak át kellett löbölni a hosszú oldalra, mert jött a Szabortó üresen. És onnantól fogva, amikor te szinte már átállsz, és hosszú ötösre átjön a labda, van időd fölnézni, és nem mindig azt csináltuk, hogy bevertük egyből a kapuba, hanem nálunknál még jobban, tisztábban helyzetben lévő társunknak odarúgtuk, aki még le is vette, azt a bepasszolta. És ezek valahol a nézőknek óriási élményt adott, és a végén elvárták tőlünk.
1: Azt mondtad, hogy nem a gól volt az elsődleges, hanem inkább a gólpassz, de hát azért voltak góljaid is. Van emlékezetes gólod a bajnokságból?
0: Húha, nem tudom. Én nekem mindegyik az volt különben, de persze voltak, de meglepően, tehát nem a lerebes korszakban, hanem volt később, talán itt, amit a Honvédnak rúgtam, talán 4-1-re vertük őket meg, és jobb oldali szöglet, tehát játékostársam, nem tudom már ki volt, az visszapasszolt a 16-ra. És 18-ról talán eltaláltam úgy a rövid felső kapufát, hogy lepattant a gólvonalra, visszament, és még másodszorra ment tehát az is egy hatalmas lövés volt, ott tényleg egy nagyon jó kis szituáció volt, meg hát nyertünk.
1: Ugye akkor nagyon sok néző követelte a győri játékosokat a válogatottba. Te is említetted, hogy 37-szer játszottál, de hogy maradt ebben még például a 86-os világbajnokságon?
0: Hát igen, az egy ilyen... Eleinte úgy gondoltam, hogy jó, oké, rendben van, lett az a hatos, meg mit tudom én, ott az a társaság valami miatt szétesett, és nem játszottam, pedig aztán később, ahogy telt az idő, gondoltam, hogy jó lett volna játszani, de ennek meg volt az oka egyébként. Ugye mi úgy mentünk ki a világbajnokságra, legalábbis Hanik Petivel, hogy Gyuri a mezei azt mondta, hogy olyan játékos nem akar kivinni, akinek nincs szerződése. Aztán Wibing azért kiderült, hogy azért soknak nem volt. Nyilván az a szándék volt, hogy ha bejön egy játék, akkor külföldre el tudja jól adni magát, de nem ez volt a lényeg, hanem hát minket el akart vinni, nem a Hanik Petivel, egy másik játékos társammal el akart vinni a Honvéd. Nem akartam elmenni Győrből, viszont előtte én itt eltöltöttem jó pár évet, és pontosan 8-at, és mondtam, hogy én szeretnék azért itt egy tuti hátteret, tehát én szerettem volna egy lakást kérni, amit nekem nem teljesítettek. Holott tudtam azt, hogy nem sokon múlott, tehát ez egy olyan akkori hozzáállás volt, és úgy csináltuk a Honvéddel a tárgyalást, mert a közben a Komora Imre fémjelzett Honvéddel akart vinni, hogy kiderüljön. Lejöttek az Imre bácsék, hoztak egy táska pénzt, már bocsánat, abban az időben egy táska pénzt, és mi mondtuk, hogy mi csak akkor megyünk, ha kér. De nincs lakás, meg a... jó, oké, rendben van, és ők elmentek. De ők úgy jöttek ide, hogy a Hajszán azt tudja, hogy megy a Honvédba. Na most a Hajszán nem ment, és ugye akkor volt a Buda István vezette államtitkárság, tehát az Országos Testvény Sporthivatalnak ő volt az első embere, vagy magyar sportnak, és ugye a Komora meg ő nagy cimborák voltak, és én akkor, amikor mi az Erzsébet szállóba elbúcsúztunk, tehát elbúcsúztattak bennünk, és kimentünk Mexikóba, akkor tudtam, hogy nem fogok játszani. Aztán az utolsó meccsen, ugye volt ott egy olyan érdekes szituáció, hogyha mi ott egy gólt rugunk, tehát kikaphatunk 6-1-re is, de rúgjunk egy gólt, mert akkor legjobb harmadikként tovább tudtunk volna menni, és akkor van mit tudom én, 4-5 napunk, amikor még ott összetudjuk magunkat szedni, és a Gyuri el is küldött melegíteni, elment a melegíteni, és közben becserélte a Bognár Gyurit. És ugye akkor nem volt ilyen 5-6 meg 7 csere, és hát több csere nem volt, azt tudtam, hogy nem fog játszani, és be is akartam menni az öltözőbe, és a tatabányai masszőr, a édes Tubikám, Isten nyugosztalja, szaladt utánam, gyere kicsi, nem kell a valhén, gyere, és akkor visszaültem, aztán hazafelé a 8 órás repülő után a Gyuri azért elbeszélgetett sok játékosra, köztük velem is, és elmondta, hogy ennek az becserélésnek az volt a lényege, hogy leszóltak, hogy nem megy, ő nem játszhat. És ennek az volt az oka, hogy nem mentem a Honvédba. Tehát innentől fogva tudtuk, hogy kiszólt le a VIP-ból. Hogy...
1: És legalább a lakás meglett?
0: Győrben meglett, persze, már másnap, ami fél Győr azt harsogta, hogy a most már megmondom, Turbék Pistával együtt voltunk így a jelöltek, és akkor behívtak bennünk a városházára, és nem az, hogy meglep, még választhattunk is, hogy hol.
1: Akkor megértem.
0: Igen, de négy évet aláírtunk, és gyakorlatilag így tehát nem kifizették, hanem ugye az OTP kölcsön 25 évre azt hiszem vállalati vissza nem térítendő kölcsönként kaptuk meg azt a 2000-es évek elején, 2005-6 körül járhatott le valahogy így ez a 25 év, úgy emlékszem rá.
1: Ez a győri csoda, ez tarthatott volna tovább is?
0: Igen, de tehát mi azért beleszaladtunk egy nagyon nagy ellenszélbe, ugye akkor is megvolt azért ez, sőt nagyon megvolt ez a főváros centrikusság, minden Budapest, és hát azért azt nem vették jó néven, hogy meg is védtük a bajnoki címünket. Aztán a harmadikat itt a Honvéd ellen azt úgy csalták el, nyugodtan el lehet mondani, hogy én szerintem, mert nyugodtan, tehát nincs vaker a játékvezető, úgy jött ki a játékos kiáróba, hogy ment a Magyar Lajoshoz, és mondta neki, Lajos, remélem azt tudja, hogy ma itt nem nyernek. Tehát most az egy kicsit bohótság volt, hogy a Szabó Ortó, a 160 centis Szabó Ortó ellökte a nagyon tartó, és úgy lett a 11-es, hát vicc volt az egész. De mindegy, tehát az elment, nem engedték idehozni, a Józsivá meg akarta, semmi más nem kell csinálni. Kardos Józsi Rótranta, a két ország legjobb belső védője, vagongyár előteremtette azt, amit kellett. A Kardos már 3 hónapja felünk edzett, miután aztán visszahívták, és muszáj volt visszamenni, mert megzsarolták. És a Rótantit ide se engedték. Ha az a két belső védő megvan, akkor szerintem nálunk itt Győrben még egy 3 évig az aranyérmet így alá lehetett volna írni. Aztán ott mivel ilyen ellenszél volt, ugye jött a 86-os VB, amit a Veréb mondta, hogy egy bronzérem, és akkor a Veréb Józsvá mondta, hogy akkor ő most elmegy. És csinált nekünk egy csodálatos 5 évet, és gyakorlatilag mindannyian, akik ott játszottunk, azokból ő csinált legendát. Úgyhogy hálás, óriási köszönet neki.
1: De te voltál nála is válogatott Verebes Józsefnél.
0: Igen, nála voltam utoljára, igen, a Szombathelyen, horvátok ellen talán, igen.
1: Szlovénok
0: ellen, bocsánat, igen. Sőt, hát beálltam, aztán ott rúgtam szabadrugást, és a főső létszert találtam el a fene egyemek. Ha egy 2 centivel lejjebb megy, akkor lehet, hogy nem kapunk ki, hanem egy-egy a meccs. De azt mondjuk, kikaptunk 1-0.
1: És te azért elég sokáig tudtál játszani, meg azért kijutottál külföldre is, pedig abban az időben még nem volt könnyű.
0: Hát az egy kicsit már ilyen kényszer volt, hogy remélem a Gergely Peti nem haragszik meg, hát egy szállodamenedzser volt, de imádta a focit, és ő általa valahogy kikerültem Duisburgba, másodosztályba, első osztályba nem játszhattam. Akkor még úgy működött, hogy 2 külföldi volt a csapatnál, és nem, 3 lehetett, és 2 játszott, bocsánat, rosszul mondtam. Hát volt előttem egy hústorony orosz, meg egy ugyanolyan egy center, meg volt egy belső védő, ez a Nijhuis, egy holland srác, aki aztán válogatottba is játszott, nem keveset. Tehát ki lehettem, láthattam azt a profi világot, ott voltam. Aztán 2 évét még, ami a csoda volt, az a Berlin, az a tenisz Borussia Berlin, az szerintem, tehát a másodosztály volt, és nekem az egy óriási élmény volt, mert egy hatalmas, csodaszép város, ugye Duisburghoz nem is lehet hasonlítani, hát az egy kikötő és iparváros, ott az acéllal, meg a nem tudom mivel, de Berlinbe minden nap óriási jó programok, jó társaság, kellemes csapat, és ott szenzációs jól éreztem magam. 2 évet töltöttünk ott is, aztán hazajöttünk. Nem tudom, miért jöttem haza egyébként a mai napig, mert maradhattam volna, de valahogy kaptam egy hívást egyébként. Havasi Misi, ő megkeresett, hogy ugye ő ott volt a vállalatlan technikai vezető, és onnan ismertem őt, Páncsics Mikivel úgy karöltve, és engem megkeresett, hogy nem lenne-e kedvem. És én úgy indultam el Berlinbe.
1: Ez a Fradi volt.
0: Így van. Úgy indultam el, hogy a Fradiba jövök vissza, és nem Győrbe. és végül is vala, nem tudom, hogy miért, egyszer csak úgy vége szakadt, és meghiúsult, és akkor a Bolla Péter keresett meg. Szerintem a Bolla Péter, ugye itt volt sokáig technikai vezető, és ő talán még elnök is volt itt egy bizonyos időben, és akkor ő megkeresett, hogy nyilván hallotta a pesti dolgot, és megkeresett, hogy Gyütyi, gyere akkor vissza, és akkor visszaértem. Csak ugye lett a Verebesnek a második korszaka, hát Győrbe, mert akkor jött vissza a Józsi bá is.
1: De akkor már nem jöttek ezek a nagy sikerek.
0: Nem jöttek nagy sikerek, nem volt rossz társaság, különben Csertőit, most a Kuttort, a Végzolit, hát mindegyik sokszoros válogatott lett. Klausz Laci, ugye a feltörekvő fiatalok, a ifja Somogyi Józsi, Fehér Mikiről nem beszélve. Tehát ők fiatalok voltak, de az a generáció még annyira nem ért össze, meg azért voltak ott olyan játékosok mondjuk, akik hát nem akarok senkit megbántani, nem ütötték meg azt az etó színvonalat, amit meg kellett volna akkor ütni.
1: Ha már említetted a Nemzetközi Kupát, hát ott is alkothattatok volna maradandót, alkottatok olyat, amire emlékszünk, de nem biztos, hogy maradandót.
0: A legnagyobb, ugye én a Manchestert nem éltem át sajnos, mert Mexikóba kaptam egy mágyulladást, és én akkor pont kórházban voltam, onnan néztem a meccset, de a Standard Liège az az 5-0. Hát ott az megint egy olyan meccs volt, hogy azzal a játék, azokkal a játék elemekkel, azokkal a taktika elemekkel játszottunk ott úgy tartalékosan, hogy az első 3-4 helyzet a miénk volt. Aztán ott a második fél elején elkezdte volt egy kiállítás, és akkor a második fél elején elkezdte a partjelző azt a játékát, hogy lekötötték a kezét, tehát hatalmas leseket elengedett. Tehát ugye videóztunk, visszajátszották, látszott.
1: Mindegy. Akkor még nem volt VAR.
0: Persze, így van, jaj, hál' Istennek nem volt. Mi voltunk a VAR meccs után. Hazajöttünk egy ötössel, és a Józsi mondta, gyerekek, hát most mit? A szokásos önbizalom, mit tudom én, tehát óriási volt. És 30 ezer ember kijött a meccsre. Azon múlott a mi továbbjutásunk, hogy nyertünk 3-0-ra, azon múlott a továbbjutásunk, Szepesi Laci, hogyha az első 15 percben azt a két ötösről a felsét, ha csak az egyiket befejeli, és előbb esik az első gól, aláírtam volna, hogy tovább megyünk. Túl késő rúgtuk az elsőt sajnos, bedaráltuk őket, megvoltak a helyzeteink, nem sikerült. Óriási meccs volt, én nekem az egyik legnagyobb élmény a válogatottnál meg a angol meccs a Wembley-be. Kikaptunk 2-0-ra, az még a Mésző Kálmánnál volt EB meccs, ott már nem osztott, nem szorzott. Az volt talán azt hiszem az ötödik meccsem, de hát az húha, az valami csoda volt ott játszani.
1: De neked a görögökkel ment jól, ott rúgtál EB selejtezőn is gólt, meg az olimpiai válogatottban is.
0: Igen, azok nekem mindig feküdtek aztán. Mindig azt vártam, hát oda mehetek, de nem mehettem sajnos.
1: Nem,
0: az volt a baj. Hát utólag 15-20 év után megtudtam, hogy én például mehetem volna a Portóba. Nem, engedtek. Szánia János úr gondolta, hogy nem.
1: Ami így hiányzik belőled, mert a testalkatod az olyan, mint korábban, tehát filigrán ember vagy, nem is látszik rajtad a korod, pedig elárulhatom, mert férfiaknál lehet, hogy most már egy hónap múlva, hogy beszélgetünk, 65 éves leszel, csak a bajuszod nincs meg.
0: Jó, ennek története van, ajjaj, ezt most jól előhoztad. Na, mi jártunk 16 évig Spanyolországban nyaralni, mindig megvolt a kis helyünk ott Alicante alatt, és egy nyáron történt egy olyan dolog, hogy én rosszul mértem fel a dolgokat. Úszni azért annyira nem tudok, azt hozzáteszem, és úgy jöttem ki, hogy a gyerekem, tehát totál véletlen, elmondom az elejét is, reggel az ottani kínai boltba vettük ezt a hosszú, ilyen nem tudom, hogy fönnmarad a víztetején, tudod, ilyen lehet belőle kört is csinálni, nem tudom, hogy hívják. És a gyerek, ma megy, jó, oké. És a gyerekem látta, hogy bajba vagyok, mert tehát azt csináltuk, hogy bementünk nyakig érő vízbe, néztük a hullámokat, és mindig a 7., 8. a nagy, és az így fölugrott, és kivitt a partra. Ilyen 15-20 métereket, és én rosszul számoltam ki, és nem kifelé, hanem befelé vitt. Na most a gyerekem kiszúrta, és oda jött, és oda nyújtotta ezt a valamit, és én ebbe belekapaszkodtam, és tőlem 3-4 méterre volt kihúzva a bójasor, aminek a madzagjába bele tudtam kapaszkodni, és most itt így beszélgetünk egyébként, ha ez nincs, akkor most nem beszélgetnénk. és akkor ott volt a lányomnak egy olyan ígéretem. Vagyis pontosabban a lányom mondta, hogy apa, azért, ja, mondom, tudom, sokkal tartozom neked, igen, annyi van, hogy vágd le a bajszomat, és levágtam a bajszomat. Ez volt a története.
1: És azután nem neveztetted vissza?
0: Nem, mert én utána meg a feleségemnek hittem, mert az meg mindig mondta, hogy látod, de legalább egy 10 évet le tudsz tagadni. Én meg olyan hülye vagyok, hiú vagyok, hogy el is hittem.
1: És amikor befejezted a pályafutást, akkor hány éves voltál?
0: Hú! Levezettem Sopronba, aztán levezettem a Győri Dózsából, ugye visszamentünk NB2-be, aztán játszottam Ausztriába is 2 évet, és még a Győri Dózsába, tehát ilyen edzőjátékos, meg Nagy Szent János. Hát olyan 50 éves koromig biztos. Nem tudom pontosan, nem figyeltem.
1: De még itt játszottál, úgy tudom, Győrben a kispályán is a bajnokságban.
0: Hogyne, persze, most is megvan a kis társaságunk minden szerdán. Mindig kérdezik, hogy miért kispályán? Hát szoktam mondani vízből, hogy azért, mert középpályán, de beállok a nagypályán a kezdőkörbe, akkor nem látom a nagykaput úgy, hogy marad a kicsi. Aztán többet nem kell magyarázkodni, de egyébként meg egy nagyon jó kis társaságunk van, és jó, és odafigyelünk egymásra, és nem szakadunk el a sporttól, meg hát kell a mozgás.
1: Kedves hallgatók, a Bajnokok rovatának mai vendége Hajszán Gyula volt. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Ne menjenek messzire, hamarosan kezdődik a Nemzeti Sportkrónika.
2: Ez volt a Bajnokok. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Hővel tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Köszöntök mindenkit, Szabó Szilvia vagyok. Egy kis időutazásra indulunk a hallgatókkal, hiszen 10 évvel ezelőtt, 2016. augusztus 5-e és 21-e között rendezték meg a 31. nyári olimpiai játékokat Brazíliában, Rio de Janeiroban. 207 ország 11 ezer sportolója vett részt. A viadalon a 156 fős magyar válogatott 8 arany, 3 ezüst és 4 bronzérmet szerzett. Ebből az éremtel termésből 3 arany, 1 ezüst és 1 bronzérem tulajdonosai ülnek itt velem szemben. Nagy szeretettel köszöntöm Szászemesét, Szabó Gabriellát és Imre Gézát. Sziasztok!
3: Köszönjük, meghívás, sziasztok!
4: Szia, üdvözlőd a kedves hallgatókat is!
2: 10 éves évfordulóról van szó, tehát Emese Gabi, a közösségi oldalon láttuk, hogy ti nagyon szépen megünnepeltétek, és kocintottatok is erre az emlékre, de úgy mindhármatoktól kérdezem, hogy amikor úgy közeledett ez a 10 éves jubileum, akkor egy kicsit izgatottabbak voltatok-e, és kérdezem úgy, hogy ti már korábban több olimpián jártatok, érmeket szereztetek, szóval nem volt egy újdonság, bár Emesének igen, szóval, hogy ezt a 10 éves jubileumot, ezt most hogyan élitek meg?
4: Igen, valószínűleg nekem azért volt ilyen különleges, mert az előtte lévő két olimpia, ugye az érem nélküli volt, és ugye Rio volt az, ahol sikerült úgy hazajöjjek, hogy aranyéremmel a nyakamban, és tényleg, ahogy így közeledett ez a 10 év, valahogy egy kicsit úgy kezdett úgy rám zúdulni az emlékek, és tényleg valahogy így vártam is, hogy akkor most már tényleg 10 éve volt, és nekem az egész nap egy kicsit olyan érzelgős is volt, uh-huh. hogy végig gondoltam, hogy milyen utat jártam be addig, és az elmúlt 10 évben is azóta.
2: Ugye mondjuk el, hogy a csapat első aranyérmét szerezted, méghozzá augusztus 6-án. Igen. Úgyhogy erre a napra mondott, gondolom, hogy az egy ilyen érzelgős.
4: Igen, a hatodika volt, uh-huh. Igen, elég érzelgős nekem, mert tényleg néha nagyon közelinek tűnik, néha meg olyan, mint hogyha azóta meleértem volna uh-huh. egy másik életet.
2: Gabi?
5: Nekem az egész augusztus erről szól, hogy kicsit nosztalgiázom, mert ugye 3 olimpián jártam, és az első megdöbbentő szám az ugye a 2008-as olimpia, ami most már 18 éve volt, szóval belegondolok abba, hogy azóta fölnőttek gyerekek, és felnőtt emberek lettek. Úgyhogy én így szépen augusztusban van mit ünnepelni, utána jött ugye a londoni aranyérem, az volt 8-án, erre is volt ez a nagy ünneplés kettőnk közt, és akkor jöttek a sorban a második, harmadik aranyérmem. Hát igen, szép kerek számezet.
2: És neked a születésnapod is ugye a napokban volt.
5: Hát ne is mondd, ez az egy vigasztal, hogy akkor töltöttem a 30-ot, amikor szereztem a 2 aranyat, és most leszek 40, és azért jó visszagondolni, hogy sportot tekintve minden álmom összejött, uh-huh. úgyhogy tényleg nagyon boldogan fogom valószínűleg a 40-et ünnepelni.
2: Géza?
3: Hát én is látszik, hogy vagyok itt a legidősebb. Nekem 2 keresztszám is van. Van egy 10-es, meg van egy 30-as. Az első és az utolsó olimpián.
2: Ugye, mert te már Atlantában egy bronzéremmel
3: tértél haza. Igen, ott debütáltam, uh-huh. igen, és hát annak is most volt ugye az évfordulója, ráadásul hát a Atlanta az annyiból kedves, ugye, vagy kedvesebb egy picit talán, hogy ott ismerkedtem meg későbbi feleségemmel, és azt is most ünnepeljük, szóval a 30 évet az egy kicsit több, mint a 18 meg a 10, de a 10 is egy szép emlék.
2: Azt hittem azért hozott be, hogy az örömteli volt, hiszen ugye a bronzérmesekre mondjuk azt, hogy az arany és a bronzérmes vidáman áll a dobogon, az ezüstérmes kicsit szomorúbb, de akkor te ezt a családi vonalat ünnepled inkább, vagy erre emlékszel jó szívvel. Ugye Dél-Amerika először rendezett olimpiát, és hát a hallgatók, meg hát ugye a szemünk előtt a brazilok olyan képet mutatnak, hogy nagyon lazák, életimádó nép, nem tudom, hogy ez a szervezésben hogyan mutatkozott meg, és a korábbi olimpiákhoz képest ez a riói milyen volt a ti szemetekben. Szervezésügyileg, önkéntesek, nem tudom, tehát hogy milyen emlékek vannak Rióról.
5: Én azért passzolom nagyon gyorsan át, mert én az a típusú versenyző voltam, aki körülbelül ugye a kő, fű, víz, és ennyit láttam egy olimpiából. Tehát én annyira csőlátású voltam, hogy őszintén mondom, hogy 3 olimpiából zéro emlékem van nagyjából, a rajtgép meg a dobogó, ez a kettő emlékem van meg, de nagyon szerettem persze a Riói olimpiát, és átpasszolnám Messinek, mert ő a legelső naptól kezdve fiesztázott.
2: Igen, azért mondjuk el, hogy a kajakkenu általában az olimpia végén van, tehát el tudom képzelni, hogy te fókuszálsz a versenyedre, azért nem, gondolom, megnyitón már... sem voltatok még.
5: De egyszer ott a Pekingin voltam, meg is bántam, tehát azért azt, azóta minden kajakos kis palántának elmondom, hogy azzal azért el lehet bukni érmeket egy megnyitóval, mert azért az hosszú, meg a program miatt nagyon hosszú, hogy ugye mi akkor még kint vagyunk bő két hetet, de hogy visszatérjek egy kicsit a személyes szára, ugye mi már akkor nagyon jóba voltunk, és hát ugye első nap nyert, és utána ő csak küldte a selfiket, meg minden, én még mentem bele a munka legjavába, már ugye túl volt az egész csapat gyakorlatilag mindenen, és mi még mindig Magyarországon voltunk, úgyhogy mondom, nekem kevés jutott Brazíliából, de hát nyilván annál szívesebben emlékszem vissza rá.
4: Igen. Kicsit mások valószínűleg az emlékeink a Riói olimpiáról, de hát nekem így nehéz összehasonlítani két olyan olimpiával, ahonnan úgy jöttem haza, hogy Londonban szerintem összesen 4 napot voltam kint, mert ugye európai olimpia volt, utolsó pillanatban utaztunk ki, de aki nem nyer érmet, az elég hamar távozásra van ítélve az olimpiai faluból, tehát London egy nagyon, nagyon jó kis európai olimpia volt egyébként, szerintem jó volt a szervezés, de én sem éltem meg sok mindent. Pekingben meg mindig ad eszembe, hogy egy ilyen végtelen volt, ugye nagyon, nagyon hamar kimentünk, ugye az átállás miatt, és nekem mindig egy ilyen óriási ködös szürkeség van az egész pekingi olimpiával kapcsolatban, és Rio ahhoz képest meg egy napsütötte fiesta. És ugye ott is úgy volt egyébként, hogy alapvetően, hogy én 6-án vívtam, és már 10-ére azt hiszem volt a repjegyem, hogy akkor megyek haza. És akkor nekem az volt az első gondolatom, hogy addig mindenképpen szeretnék maradni, amíg a férfi párbajtőr csapat nem vív, mert hogy ott én szeretnék ott lenni, nekik szurkolni. És akkor először még úgy volt, hogy azt hiszem 16-a körül jöttetek haza, hogy akkor velük jövök haza. Aztán addig csírtük, csavartuk, aztán a Gabiék meg akkor kezdték,
5: kezdték a
4: versenyeket, és akkor hát most milyen, hogy pont akkor megyek haza, és akkor mentem a csapatirodám a Fábián Lacékhoz, és akkor megkérdeztem, hogy hát egyikor lehetne az, hogy végig maradok, és akkor tényleg én onnantól kezdve végig ilyen törzsszurkolóvá váltam, és mentem helyszínről helyszínre, tehát én azt a Riói olimpiát tényleg így kimaxoltam teljesen.
2: Tehát azt mondod, hogy egy ilyen riói fesztivál volt, vagy egy ilyen fesztivál hangulat, vagy fiesta, azt mondtad.
4: Hát igen, az volt, bár azt mondom, hogy igazából a versenyig ugye mindenki arra fókuszál, amit csinál, utána kezd úgy kicsit felvilágosodni a színek, meg a környék. Igazából nekem nagy meglepetés nem okozott maga Rio, mert nekünk volt ott világkupánk minden évben előtte, nem volt rosszabb a szervezés, nem volt jobb a szervezés, igazából nem emlékszem arra, hogy ilyen óriási csúszások lettek volna az egész versenyben, nekünk meg ez szerintem pont elég egy Riónak, hogyha amikor tudja, hogy pászt csak elmenni, azonnantól nem csúszik plusz egy órát, akkor már mi elégedettek vagyunk.
2: Kéza?
3: A lazaságra annyit, hogy ugye volt tavasszal előtte egy világkupánkot, milyen előolimpiának is becézték. Hát, hogyha lazaságról beszélünk, akkor itt

0: olyan, úgy, mint a, mondjuk egy teniszversenyen a bíró, egy olyan széken, és onnan föntről ugye kiabált, hogy jobbra, mit tudom én, birkózás, balra, vívás, stb. Na hát ő ezt egy picit dallamosabbra vette, és akkor ezt énekelgetve, és szórakoztatta az embereket, meg helyi dalokat énekelt, szóval azért volt benne az
1: meg volt. Ugye mindhármatok esetében elmondhatjuk, hogy nem az első olimpiátok volt, ennek megfelelően az a görcsösség, akkor az nem is volt bennetek, és például az elvárásokról mit lehet mondani? Gabi, ugye te címvédőként érkeztél, Géz említetted, hogy azért egy atlantai bronzérem, gondolom, hogy már akkor magasra tette a mércét, de megbeszéltük, hogy akkor ilyen 21-22 éves voltál, most pedig majdnem kétszer annyi. Szóval, hogy hogyan készültetek az olimpiára? Éreztetek-e nyomást vagy terhet?
2: Én abszolút, de én nagyon jól kezeltem Rio előtt, tehát nekem nagyon jól sikerült az egész olimpiai ciklus, nekünk ugye volt egy örök klasszikus párosunk, ugye Kozák Danutával, és előtte amit lehetett, mi már kimaxoltunk és megnyertünk, és 9 éves korunk óta, mint a tenyerünket, úgy ismerjük egymást, és hát ennek megfelelően elég magabiztosan is érkeztünk az olimpiára, úgyhogy én bár olvastam az esélylatolgatásokat, meg éreztük ugye mind a MOB részéről, a szövetség részéről is az elvárást, de én ennek egyébként büszkén álltam elébe. Aztán persze szépen elfogyott az előny, és 51 ezred lett ugye a legvégére a páros győzelem ebben a különbség, de alapvetően nem volt bennem szerencsére görcsösség. Ez tényleg az kellett, hogy egy nagyon jól sikerült 4 éves felkészülés ott ért véget, és belefért egy betegség is, hogy ezt ki tudtuk szenvedni. Azt a
1: Danuta volt, ugye, beteg?
2: Így van, igen.
3: Én igazából szerintem pont erre készültem mentálisan, hogy ezt lerakjam végre, ugye szerintem Peking és London is azokon kívül, hogy mindig volt valami sérülés, vagy egyéb családi tragédia, amire azt gondolom, hogy hátráltatott. Ezen kívül mindig az esélyesség terhe pluszban agyonnyomott, és én ezt az egyet fogalmaztam meg, amikor meglett a kvóta Rióra, hogy én ezt az egészet mostantól élvezni fogom, mindent beleadok, és hogyha egy sérülésmentes jó felkészülés lesz, akkor ki fogom magamból adni azt, ami bennem van, és nem fogalmaztam meg érmet, nem fogalmaztam meg helyezést, csak azt, hogy végre egyszer a mondjuk azt, hogy a képességeim, vagy nem is tudom, akár a világkupa szerepléseimnek megfelelően tudok vívni egy olimpián is, mert hát végül is ugyanazokkal az ellenfelekkel ugyanolyan versenykörülmények között vívunk.
1: Vagy az a rengeteg munka, amit beletettél, az kijöjjön,
3: gondolom. Az kijöjjön, igen, és én erre készültem nagyon, és mondjuk azt tegyük hozzá, hogy valószínűleg pont azért, mert az előző két olimpia nem sikerült, ezért a sajtó már valahol, gondolom, ezt így el is könyvelte, hogy hát már kétszer nem sikerült neki, már valószínű, hogy ezt nem fogja megugorni, tehát nem is voltam annyira központban, plusz még el is mentünk mesteremmel Houstonba, egy amerikai edzőtáborba egy héttel az olimpia előtt, vagy másfél héttel, tehát hogy így ki is kerültem az utolsó pillanatos körforgásból itthon Magyarországon, és így teljesen a saját kis világomba tudtam készülni az utolsó hetekben.
1: Géza?
0: Szerintem olimpia az mindenkit egy picit azért megnyom valahol, legalábbis a magyar sportolókból biztosan elvárás van, és a sportvezetőket is megnyomja, szóval a környezetet, az edzőket, a kapitányokat, elnököket, szóval azért van egy feszültség mellette, és ez érezhető is.
1: És bocsáss meg, ugye mivel a vívók kezdenek, azért is van egy elvárás, hogy mikor jön már az első arany, nem? Tehát ez is így felétek.
0: Igen, emlékeztünk egy pekingi olimpiára is, ahol nem annyira akart jönni az arany, sőt a végére maradt, és szerencsére a kajakosok azért a vízilabdázókkal.
2: Na ott éreztem elvárást.
0: Igen. Szóval ott már jött ez a sajtó részéről is az a nyomás, szóval azért ez mindig megvan szerintem a sportolók fele, és valóban az a kérdés, hogy ki mennyire tudja ezt lerakni, vagy függetleníteni ettől magát. Én tudtam, hogy valószínűleg az utolsó olimpiám, hát viszonylag korban nem nagyon fog beleférni még egy, és azért próbáltam egy picit ezt kielvezni, ezt a részét, hogy tényleg itt lehetek még egy olimpián, azért egy egészen más hangulat, mint bármilyen másik versenynek, és talán ez is segített benne. A másik fele pedig az volt, hogy én úgy úgy gondoltam, hogy itt egyéniben nekem olyan sok sanszom nincsen, hanem inkább...
3: Bocsánat, ebbe közbe kell vágni. Mondja úgy, hogy egy évvel ezelőtt a kvalifikációs világbajnokságon egyéni világbajnok lett.
2: Igen.
3: Tehát, hogy úgy nincs esélye egy évvel később az olimpián.
0: Igen, de mondjuk derékszögbe mentem ki, mert annyira fájt a derekam, szóval.
3: Jó, de főni

0: modell, hogy felhívjuk.
1: Meg a gyógyszerek is az orvosok is, a gyógytornászok sokat segítenek.
2: De akkor tényleg arra a napra úgy összeraktak téged, vagy meggyógyítottak?
1: Hát igen, igen. Szóval amikor megérkeztem, a csapatorvos úgy fogadott, hogy te mit akarsz itt? Mondtam, hogy hát versenyezni, és mondta, jó, de így, szóval körülbelül nem voltam túl jó állapotban. És valószínűleg ez is azért benne volt, hogy nem annyira vártam el magamtól azt az egyéni jó szereplést, és inkább a csapatra próbáltam fókuszálni, ami hát azért valamilyen szinten sikerült is.
2: Emesen nemrég jártál bent nálunk, és ott Gyurta Gege, aki szintén olimpikon, megdöbbenve hallgatott téged, mert elmondtad, hogy az olimpia elején te csak aludtál, pihentél, nem csináltál semmit, ráadásul mestered Kulcsár Győző, Gabi is csodáló képességi sportágban.
3: Igen.
2: Ráadásul mestered Kulcsár Győző is ráthagyott mindent, de valahogy úgy adtad elő, hogy jó, hát csinálja. Tehát ilyen lemondóan, hogy jól van, lesz, ami lesz. De hogy te voltál akkor a főszereplő, te mondtad meg, hogy hogy készül, szóval hogy emlékszel vissza a 6-ára, augusztus 6-ára, vagy az előtte lévő egy-két napra?
3: Hát igen, igazából az előtte lévő hétről tudok így mesélni, mert hogy ugye Houstonban voltunk edzőtáborban, és onnan vasárnap értünk át Rióba, de hát már Houstonban is, tehát mondom, két ellenfelemmel is vívtam ott abban a táborban, akivel egy héttel később éles helyzetbe kerültünk össze, és szerintem nem adtam nekik túl, de biztos, hogy kikaptam tőlük, tehát az 100%, de ugyanitt egy percig nem csüggettem, és ott végig ott mosolyogva mondtam, hogy most kell fáradtnak lenni, hát nem jövő hét péntek.
2: Te nyugtattad őt?
3: Hát én mondtam neki, hogy én nem aggódom ezen, mondom, hogy kipihenjük magunkat Rióban, és akkor is ugye, hát, aki így ismeri, azt tudja, hogy ráncolta meg a homlokát, és így megemelt a szemöldökét, hogy úristen, jó, hát már sok mindent hallottam, meg láttam tőle, hát majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből. És tényleg lementünk, miután átértünk Rióba, elmentünk iskolázni, és nem találtam el. Tehát, hogy tényleg pedig azért volt találati felület rajta, bár nem volt soha túlsúlyos, de hát azért egy magas ember volt, nem találtam el, mondta, hogy úristen, na jó, valamit csináljunk. Mondom, jó mester, akkor most szeretnék 3 napig pihenni, mondom, de nekem az is fárasztó, hogy lesétáljak az étel, amiközben valaki látna a Gabi arcát.
2: Értetlenül néz.
3: Szerintem hasonlít Gyurta Gergő.
2: Nem nagyon hallgattak meg az edzői mindegyben.
3: hogy nekem az is fárasztó, hogy lesétálni a faluban, mert a faluban mindig nagyok a távolságok, hogy az is fárasztó, hogy lesétáljak az étteremig, hogy oda is csak kétszer szeretnék lesétálni, mert nekem az is fáraszt, és akkor egy ilyen 11 órás ilyen, ugye most már brunchnak hívjuk, ugye akkor nem így fogalmaztam valószínűleg, sok egy ilyen korai délután 4 órási ebéd, úgyhogy hogy ezt mondtam egy 70x éves embernek, akinek valószínűleg be volt osztva minden nap órára pontosan, hogy mikor eszik, és nem azt mondta, hogy jó, akkor menj egyedül, és csináld, ahogy akarod, hanem mindig megvárt, szerintem szegényen már reggel éhen hal, de megvárt, együtt mentünk le, enni mind a kétszer, és én közben tényleg haza, lehet, hogy a Gabinak éppen küldtem valami képet, vagy videótelefonáltam, vagy filmet néztem, és tényleg, vagy könyvet olvastam, és az ég egyet a világon semmit nem csináltam abban a 3 napban, és lementünk a verseny előtti nap iskolázni, ez volt a nagy mozgás, és már rég is föld volt az egész, tehát akkor egy kicsit úgy megnyugodtunk, hogy ez valószínűleg hasznosan telt el ez a 3 nap semmit tevés, ami tényleg két sportágban azért az ilyen hihetetlenül hangzik, és aztán meg úgy keltem a verseny
2: már
3: napjára, hogy hát, jól aludtam, ugye az már valami, tehát ugye az már nagyon nagy dolog, amikor egy nagy verseny előtt az ember jól alszik, tehát az már azt jelenti, hogy nyugodt az idegrendszere, és akkor innentől kezdve azt gondoltam, hogy biztos minden jó lesz.
2: Eljött augusztus 6-a, és azt is te mesélted, hogy te bedobtad azt, hogy akkor most csináljunk úgy, mintha ez csak egy sima verseny lenne, vagy nézzünk csak mérkőzésről mérkőzésre előre, és ez is olyan fura volt, ugye?
3: Igen, még tudtam fokozni Győző bácsinak a meglepetéseket, amikor reggel sétáltunk le az étteremből, akkor megy a vívózsákkal, hogy indulunk ki lassan a versenyre, és akkor mondtam neki, este mondom, hagyjuk már ezt, hogy akkor most így milyen versenyen vagyunk, hogy most egy olimpia, vagy mi mondom. Nézzük azt, hogy öt asszót kell ma vívni, mint a tatai edzőtáborban, amikor kiosztotta, hogy a nem tudom, a junior férfi párbajtőröző csapat ellen vívjak, és számoljunk vissza, hogy akkor ötöt kell nyerni, 5-4-3-2-1, és akkor megint láttam, hogy jó, legyen így, most minden úgy lesz, de mindig azt mondom, le a kalappal, hogy ebbe társam lett, és ezt így kezelte, és mondom, és akkor már ezt előtte rég megbeszéltük, hogy nekem az a legfontosabb, hogy ő úgy álljon az mögöttem, mint egy bástya, hogy a legnagyobb gondban is azt érezzem, hogy mintha mi se történt volna, ez simán meg lehet fordítani, és minden úgy megy, ahogy szeretnénk. Ezt nagyon jól megbeszéltük, majd felálltam az első asszomban az észt bejelvel a pástra, hogy akkor most minden más lesz, mint ami eddig volt, majd 0-3 oda. És akkor hátra nézek, és azt mondja, hogy nem ezt beszéltük meg. És azt mondtam, hogy ja, tényleg. És onnantól kezdve, nem tudom, hogy de tényleg átkattant valami, és onnantól kezdve
2: valahogy
3: nem
2: úgy
3: azt mondom, hogy nem voltam többet gondban, mert azért utána voltak nehezebb pillanatok, de onnantól elindult az, hogy tényleg leraktam az izgulást, és tényleg jöttem le a pástról, és már ő is elkezdtem mondani, hogy akkor na még 4, 3, és akkor ugye amikor döntőbe kerültem, akkor is mondta, hogy na, akkor ezt az egyet még járjuk meg, és aztán mehetünk haza, vége van a napnak. Tehát, hogy ezt tényleg teljesen magáévá tudta aztán tenni.
2: Ugye a döntőben olasz ellenfelet győztél, viszont 11 hétre ő vezetett, tehát 4 tusos hátrányban voltál, de innen tudtál fordítani 15-13-ra. Ennek a döntőnek az utolsó pillanatait meghallgathatjuk Gulyás László kommentálásában.
4: Emesek kényszer is abban, hogy egy együttes legyen, és aztán lehet földobni 100 emesét. Egyelőre még nagyon messze persze. Rettentően nehéz, 14-12. És ha lehet, akkor most még izgalmasabb, még nehezebb a dolog. Ott most nagyon figyelni. Óvatosan, de ugyanakkor koncentrálta. Jó van, Emese, ez eddig megy, 14-12. Elszorul a levegő, együttes találat! Olimpiai bajnok, 100 Emese, olimpiai bajnok, kérem, még ő sem akarja elhinni. Emese, szeretettel gratulálunk. 100 Emese, olimpiai bajnok, és oda megy kulcsárgyőző, átöleli. Mind a ketten megérdemlik, de mi is megérdemeljük. Izgultunk érte, drukkoltunk neki, és köszönjük szépen ezt a nagyszerű teljesítményt. És a könnyeket is megértük, és oda megy az olaszok mestere, ő is gratulál, átöleli győző több mint 15 éven keresztül. Olaszországban dolgozott, és Emese most már sír az örömkönnyei. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, és sok-sok szeretettel gratulálunk.
2: Kulcsár Győző mit mondott akkor neked, emlékszel rá?
3: De majd befutott, igen, és akkor ő mondta, hogy olimpiai bajnok vagy, de nem tegezhetsz. Ugye ez volt a nagy, nagyon elhíresült mondata, mert ugye nagyon sok edzőtanítvány viszonyban, hogy az mondja, ha valaki nagy világversenyt nyer, akkor az egyik ilyen kimondott vagy kimondatlan nyeremény, hogy tegezheti innentől a mesterét, tehát nekem ez még kevés volt hozzá, hogy tegezzem győzőben.
2: És akkor ettől kezdve, hogy Gabi mesélte, meg lehet tudni, ettől kezdve te élvezted az olimpiát, jöttél, mentél, szelfiztél, videóztál, és nem azt mondom, hogy utálkozva néztek, de irigykedve használjuk ezt a kifejezést, például a vízilabdás fiúk.
3: Igen, ezt szoktam mesélni, hogy azért az, hogy valaki a legelső nap elkezdi, nyer és befejezi az olimpiát, az egyrészt ritka, és nem biztos, hogy néha ez a többiek szemében nem azt mondom, de örülnek, nem arról van szó, csak hogy tehát egy vízilabda torna az első naptól kb. Az utolsóig tart, és hogy ezt látják, hogy ez egy idő alatt is meg lehet valamilyen sportágban csinálni, hát és ők még mindig lehet, hogy épp az edzésre mennek, én meg már végeztem, és ilyen füligérő szájjal sétálgatok a faluban, az nem biztos, hogy nekik mindig pozitív, bár tudom, hogy ők is örültek neki, meg nem is erről van szó, csak az, hogy ez a sportágak közötti különbség, hogy mondom, Gabi még otthon nézte egy moziban, a Gézújék kint voltak, és mindig ezt is ugye az ember, ahogy visszagondol a dolgokra, hogy ez is olyan nagy dolog volt, hogy ők még nem, még csak várták a versenyüket, de ott voltak végig, és annyira örültek, és annyira támogattak végig, és azt se felejtem el, hogy utána a csapatirodán kocintottunk, és a Géző állt mellettem, és ahogy beszélgettünk, tehát azért tényleg Hát megható az egész történet.
1: De nem tudtuk feldobni, mert hogy a lazaságra visszautaljak, nem voltak annyira lazák a szervezők, hogy beengedjenek. Egyszerűen útunkat állták, és próbáltunk leugrálni, mit tudom én, de ott már egy kizárásra fenyegettek minket. Ugye a verseny előtt azért ezt nem kockáztatjuk.
2: Ja, igen. Szóval,
1: és így nem tudtuk feldobni, pedig hát azért mégiscsak.
2: Utólag méltóképpen talán meg lehetett ünnepelni. Továbbra is a Riói Olimpia 10 éves évfordulója alkalmából beszélgetünk Szász Emesével, Szabó Gabriellával és Imre Gézával, és a hírek előtt Szász Emes első riói, legalábbis a magyar válogatott első riói aranyérmet és a tiédre emlékeztünk vissza. Géza, arra emlékszel-e, hogy ez egy kicsit úgy levette a terhet, vagy pontosabban megnyugtatott mindenkit, ugye Emesével egy napon Hosszú Katinka is nyert, tehát már két aranyérem volt, tehát hogy a vívókkal szembeni nagy-nagy elvárás egy kicsit úgy csökkent, vagy hogy mindenki megnyugodott, hogy jó, hát akkor az első arany az megvan.
1: Abszolút persze, és utána nem sokkal következett a második is, szóval így Szilágyi Áron révén egyből meg volt két arany is. Az, hogy ez mennyire vett el rólunk a terhet, nem tudom, igazából az már ott már mindenki már kicsit magával foglalkozik, tényleg, ahogy mondta az Emese a verseny előtt, az már befele fordul és koncentrál. De azért persze valahol megnyugtató mindenkinek, vezetőknek főleg.
2: Ugye amikor a te egyéni ezüstérmedről beszélünk, akkor aki esetleg nem sportol, vagy tényleg még életében nem járt olimpián, mondhatja azt, hogy szegény Imre Géza, hát csak ezüstérmes, de azért ahhoz képest, hogy vagy pontosabban tudva azt, hogy te a 2013-as VB után még a visszavonulás gondolatával is foglalkoztál, mondhatjuk azt, nem, hogy az, hogy kijutottál egy olimpiára, az, hogy két éremmel tértél haza, hát az abszolút csodálatos, és nem tudom, hogy megszépül-e, vagy akkor nyilván csalódott voltál, de azóta nyilván más szemmel nézed.
1: Törekszem, szóval most már kevesebb rosszra gondolom, emlékszem, de tényleg viccet félretéve abszolút már a kellemes emlékként él meg. Persze egyszer-egyszer azért feljön, hogy én is nyerhettem volna, de ugyanakkor meg az ember tényleg egyrészt persze maga felé is teljesít, de ugyanakkor azért bizonyos fajta visszajelzést is úgy vár a környezetétől, a szurkolóktól, és azt szoktam mondani, hogy behívtam föl magamra figyelmet, hogy egy picit rögösebb utat választottam, és hát igen, az ezüst az picit fájó, de most már inkább azért szép része, meg avval, hogy utána tényleg volt egy csapat bronzérem, az pedig egészen megszépíti.
2: Ugye a döntőben a koreai Park Sang-jung, remélem jól mondom, igen, volt az ellenfeled, akiről azt olvastam, hogy még nem volt egy éves, amikor te már olimpiai bronzérmes voltál, tehát a korkülönbséget lehet jelezni. 14-11-re vezettél, ugye, és 15-14-re ő nyert. Vissza tudsz így emlékezni, hogy mi történt ott a végén, hogy ő elkezdett feljönni, és egyszer csak már ott tartottatok, tehát hogy nem tudtad lereagálni, vagy mert ugye ezt is szokták mondani, hogy a magyar tudás és a magyar vívó virtuozitással szemben megy az ázsiaknak ez a furcsa, gyors, pattogós, ugrabugra stílusa, tehát hogy ez nem mindig szerencsés, vagy nem mindig lehet jól kezelni?
1: Igen, ott sok véleményt hallottam, hogy mit kellett volna, hogyan kellett csinálnom. Azt sokan nem tudták, hogy volt egy nagy kijelző egyébként fölöttünk, mind a kettőnk fölött, és meg is kellett várni, mindig vissza kellett nézni. Vissza is néztem, hogy mit rontottam el, szóval abszolút ilyen szempontból tiszta volt a dolog. Picit váltott a srác. Aznap egyébként nagyon jó formában volt, szóval senki nem tudott 10 fölé jutni ellene, szóval azért nem vívott rosszul. És hát úgy szerintem így lapot húzott a 19-re, és váltott. Én megpróbáltam ugyanazt megcsinálni, mint előtt, amivel túsztattam, nem találtam el. Volt egyszer, hogy egy olyan akció, amikor többször mellé szúrtam egyik oldal, másik oldal, szóval mondjuk ugye az egy picit pekhes volt. Egyet még utána benyaltam ott támadásból, meg a végén megpróbáltam belegugolni, de szóval különböző akciókat megpróbáltam. Ilyen szempontból én nyugodt vagyok, mert nem az volt, hogy ott álltam és megszúrtak négyszer még, hanem volt próbálkozásom tisztán, nem jött össze, hát van ilyen a sportban, a vívásban előfordul azért, hogy Emese is fordított, így ellenem is fordíthatnak, szóval, és azóta is persze picit jobban figyelek erre, hogy nézem a többieket, hogy azért vannak ilyen fordítások, és nem olyan ritkaság ez a vívásban. Fájó, hogy én voltam a rossz oldal ez a téren.
2: Emese, Géza teljesítményéhez hasonló mennyi van? Tehát az, hogy ő már 96-ban egy bronzérmet szerzett, majd a Riói olimpián 2016-ban ezüstérmet, tehát ez egy olyan hosszú út és egy olyan stabilitást jelez, ami ritkaság, nem?
3: Most itt szemtől szembe fogom nincsen, mert azért, de már egyébként mondtam neki, mert a Gézának a klasszisáról, meg a vívó technikájáról és a repertoárjáról csak szerintem szuperlatívuszokban lehet beszélni, mert szerintem ahogy ő vívott, nem nagyon látni ilyet azóta se előtte nagyon a nemzetközi mezőnyben, hogy tényleg olyan technikás és dinamikus vívó volt, aki egyébként mindig azt mondom, hogy nagyon megérdemelte volna azt az aranyérmet, és most itt 10 év távlatával szeretném bevallani, Géza, hogy nekem is van lelkiismert fordulásom a dolog miatt, mert ott álltam és néztem, és vezetett 14-11-re, és átment a fejemben az, hogy volt-e valaha olyan olimpia, ahol ugyanabból a nemzetből nyertek női-férfi párbajtőrben, mert hogy már csak ugye egy tus kellett, és utána csak álltunk, és sírtunk, mert nagyon szerettük volna, hogy neki is sikerüljön. De tényleg az, hogy neki ilyen hosszú lett a pályafutása, az tényleg a technikai zsenialitásának volt köszönhető.
2: Az alap volt, hogy a vívó csapat tagjai ott voltak és személyesen kísérték a többi vívó mérkőzéseit, asszóit?
3: Szerintem rólunk ez egy nem volt kérdés, hogy együtt is készültünk, együtt nőttünk föl idézőjelben, tehát, hogy ez nem volt kérdés, hogy amíg a másik vív, addig mi ott vagyunk.
1: De utána egyébként ez kitágul, mert hogyha valaki befejezi a tényleg olyan sportágban, ahol hamarabb befejezi, akkor utána pedig elindul és megy szurkolni a többi magyarnak, és tényleg sajnos szegény kajakosok egy picit ilyenkor kiestnek, attól függ, hogy mennyire szerencsés a pályájuk, hogy mennyire van közel a központi faluhoz, vagy távolabb, de tényleg a vízilabda meccsektől kezdve, szóval éppen amiben aktuálisan érdekeltek vagyunk, biztos megy a magyar csapat, és szurkolnak egymásnak, szóval ez egy picit azért tágul a saját sportágon kívülre.
2: Ugye azt hiszem Sydneyben volt az, amikor egy napon volt a kézilabdás sok döntője, a vízilabdás fiúk döntője és a kajakkenú versenyek, tehát ott nagyon kellett logisztikázni, hogyha a magyar szurkolók oda akartak érni. Augusztus 9-én nyerted az egyéni ezüstérmet, Géza, és volt, augusztus 14-én volt a csapatverseny. Visszaemlékszel, hogy azokban a napokban te csalódott voltál, téged fel kellett emelni a földről, vigasztalni kellett, vagy úgy voltál vele, hogy jó, gyönyörű az ezüstérem, és menjünk tovább, és a csapatért mindent.
1: Hát gyönyörűek nem gondoltam az első órákban azért, szóval az nem voltam annyira feldobva. Másnap találkoztam egy gyors értelem előtt a negyedik helyezett svájci srácsal, és megkérdeztem, hogy hogy van. És akkor hát hogyha valaki rondán nézett még rám, akkor ő, szóval konkrétan szerintem ott azonnal felgyújtott volna. Vagy önmagát, mert ő volt igazán csalódott, mert ugye a negyedik helyzet az a legrosszabb,
2: igen.
1: Mondtad, hogy ő nem nyert érmet, és mondta, hogy te neked van egy ezüstöd, nekem meg nincsen érmem. És akkor úgy rájöttem, hogy akkor egészen más színezetet kapott onnantól kezdve, és onnantól kezdve nekem volt egy érmem. Szóval ott egy picit már ez most szegény segített rajtam akaraten kívül is. És hát elkezdtem készülni a csapatra, az nehéz volt azért visszanézni azt, hogy azt a videót, mert utána még Kóreával kezdtünk pont a csapaton, és hát meg kellett néznem, hogy hogyan kéne fölkészülni belőle. Az nem esett annyira jól azt ott visszanézni, de az már inkább azt mondom, azt is próbáltam érzelmi nélkül, hogy tényleg valahogy legalább tudjak adni majd a csapaton, és hát a többiekkel közösen akkor ott tulajdonképpen vége volt az egyéninek, és jött a csapat.
2: És akkor azzal a koreai fiúval vívtál a csapatverseny során, akitől kikaptál, és ott mi lett?
1: Azt hiszem egy döntetlen sikerült. Nem, ott is megvert. Igen. Nem vívtam jó Korea ellen, szerencsére ott a Rédi Andris és a Bocek vívtak jól. Utána kezdtem egy kicsit magamra találni. Uh-huh. Kóra egyébként se volt soha azért a nagy kedvenceim közé tartozók, de
2: ezután sem.
1: Nem, ott tényleg meg, ahogy említettem korábban, hogy volt egy kis derék problémán, szóval azért fájt, szóval uh-huh. elmúlt napokban is ott, vagy a köztes napokban is ott próbálták ezt, vagy Kovács Béla segítségével próbáltuk rendbehozni. Szóval volt mire figyelnem, és ez elterelte a figyelmet igazából az egyéniről.
2: Meghallgathatjuk most a bronzéremmel zárult asszót, ugye Gulyás László közvetítésével.
4: És Nikisi most elindul, majd robog, jön, András, lemegy, és nincs tovább. 39-37, óriási küzdelem után megvan a bronzérem, megöleli egymást a két fiú, ahogy kell. Hatalmas küzdelem, sportszerű mérkőzés, óriási szív, rengeteg izgalom. De bronzérem, férfi párbajtő csapatban, Rédli András ott van, kiabál egy nagyot. Nikisin idejön a mieinkhez, megköszöni a kispadnak is, ahogy kell, sportemberek között ez így illik. Kedves hallgatók, véget ért a vívó versenyek sorozata Rio de Janeiroban. Magyar sikerekkel. Két arany, egy ezüst, egy bronz. Mindenből van érem.
2: Bockó Gábor, Rédli András, Somfai Péter és Imre Géza alkotta ezt a csapatversenyt. Ez így örökre összehoz benneteket? És amikor találkoztok a mai napig, akkor ez a Rio feljön, vagy csak így mondjuk a 10 éves jubileum kapcsán?
1: Igazából inkább, hogyha szóba kerül, akkor beszélünk róla. Amikor különleges volt, egyrészt a Bockó Gáborral, hát én hosszú éveket töltöttem egy szobába, szóval jó volt az, hogy tényleg közösen nyertünk egy érmet, és a másik két fiatal pedig, hát nekik az első olimpiájuk volt, és ez hát mondjuk úgy, hogy nekem talán még többet is jelentett, hogy ők érmet nyertek, mint hogy én érmes lettem, de így a közösen az persze az jó volt látni, de jó volt látni az ő örömöket, és azt, hogy ők ezt hogy élték meg. Az szerintem egy nagyon nagy plusz volt.
2: Biztos sokan megkérdezték már tőled, hogy a 96-os 22 évesen szerzett bronzérem és a 41 éves korban szerzett ezüst és bronzérem között mi volt a különbség? Most túl azon, hogy érettebb, tapasztaltabb versenyző vagy, de ahogy megélted, vagy ahogy utána megváltozott az életed, erre egy vissza tudsz emlékezni?
1: Hát az első az mindenkinek szerintem sokkal különlegesebb, szóval az azért úgy, meg úgy váratlan is volt. Uh-huh. És ott igen, az elég erősen megváltozott az életem. Az utolsó az pedig egy szép lezárása, szóval az meg azért volt jó, hogy még így tudtam abba hagyni, és mert az mindig nehéz kérdés volt, hogy egyszer Dalnyi Tamás kérdeztem, hogy kell abba hagyni, hogy tényleg a csúcsom, mert ő ugye 20 éveken keresztül veretlen volt, és hogy ezt hogyan csinálta. És ilyen szempontból példa volt, hogy úgy hagyja abba az ember, vagy a feleségemet is kérdeztem, hogy mikor kell abba hagyni, és mondta, hogy amikor még azt mondják, hogy de kár, hogy abba hagytad. Uh-huh. És az nem bölcs mondás.
2: Vagy amikor a derekad még azt mondja, hogy fel tudsz menni a pályára.
1: Igen.
2: Ugye a kajakosok az olimpia végén versenyeztek. Nem tudom, Emese, az alap volt, hogy akkor mentél Gabi versenyeire, vagy a kajakkenu versenyeire. Ugye te már megtetted, Géza, te meddig maradtál egyébként Rióban?
1: Én nem sokáig, én ott még egy pár napot talán kint voltam, ahogy a repülőjegy szólt, és jöttem haza. Megmondom, szintén tényleg nem voltam jó formában, szóval ott hát erős fájdalmai voltak. És hát nem esett jól ott az ágyba ott feküdni. Szerettem volna a saját ágyamat, és ilyen szempontból jöttem inkább haza.
2: Olimpiai falu egyébként rendben volt? Ágyak, helyzetet tudtatok pihenni? Emesete, jól aludtál, mondtad?
3: Akkor én nem csak rosszat mondani. Igazából az volt a kérdés, hogy ugye tényleg tele van a falu ilyenkor, és az ágyak is ki vannak számolva. Amikor ugye úgy döntöttem, hogy maradok, hogy ez hol kifogad be, mert az ágyamra már megvolt a következő érkező. És akkor a gyógytornászunk Moldva Ildikó, aki ugye addig egyedül lakhatott, mint gyógytornász befogadott, tehát hogy onnantól kezdve volt, aki, ahol lakhattam, de nekem hát, tehát, hogy tényleg jól aludtam, és ezekkel nem volt problémám.
2: Gabi, ugye négyesben és Kozák Danutával párosban is indultál. Mennyire ijesztett meg az, ugye egyértelműen aranyesélyesnek tekintettek titeket, kiáltottak ki, de említetted, hogy Kozák Danuta kisebb betegséggel küzdött. Ez mennyire volt ijesztő a versenyek előtt?
5: Hát nagyon, de nekem vissza kell egy kicsit lépnem, és kicsit zavarba szeretném én is hozni a Gézut ezzel az egész ezüstérem mizériával, mert hogy szerintem az életemben a Gézu az egyik olimpikon társam, aki az én szememben is olimpiai bajnok. De nem csak az enyémben, hanem én akivel beszélek, civilek, sportemberek, mindenki, és ilyen mondjuk még a Bea is számomra, ilyen Szabó Szilvi és Bóta Kinga és Viski Ázsi, és én ezt úgy mondom, hogy ugye én 51 ezreddel éppen, hogy nyertem, de hogy ez, hogy így azon a napon ez billenhetett volna másképp is, ezek csak a számok, de az, hogy ők milyen emberek, és hogy azóta, hogy élik az életüket, én Gézut előtte nem ismertem, tehát én nem sportemberként ismertem meg, hanem civilként, és hát mindenkinek ilyen sportoló gyermeket kívánnék, hogyha lehet, tehát hogy tényleg az olimpiai bajnokok megirigyelhetik őket, ezt a népsort, akit én most itt felsoroltam. De visszatérve ránk ugye a betegségre, hogy hát igen, az egy ijesztő 24 óra volt, tehát ugye a kajakosoknak egyébként alapvetően minden tök szép és jó, hogy hiszen egy darab másfél perc alatt el lehet dönteni az életedet, a sorsodat. Tehát, hogy ez még hozzátok képest is tök jó, akik egy nap alatt levívnak, de ti azért ötször álltok Pestre, mi nekünk egy darab rajt, jó esetben azért bejutunk egyből egy előfutam után, és akkor egy döntő. Na most nálunk ez kettő volt, mert már az előfutamra is úgy mentünk, hogy megtudtam, hogy Dana beteg, hogyha ott nem jutunk tovább, akkor ott mindennek vége, mert a középfutamból már nem mentünk volna. Úgyhogy akkor az elsőt nagy nehezen letudtuk, de úgyhogy egyébként egy órával a futam előtt a Dana még összegörnyedve magzatpósba feküdt, tehát így valahogy így tuszakoltuk oda mögém, valahogy megcsináltuk azt az első pályát. Én egyébként én nem hittem el, hogy egyébként a jó idővel jutottunk, a legjobb idővel mentünk be, és akkor így hátra néztem, hogy te mit szimulálsz, Dana, hogy itt ijeszgetsz engem, és mondta, hogy hát húzzam már ki, mert hogy rosszul van. És akkor onnantól indult ez a 24 órás kávária, hogy egyáltalán el tudunk-e indulni a döntőben. De hát tényleg az a 20 éves munka, közös munka, az a rengeteg sok közös élmény, jó is, nehézség is, edzések, versenyek, az az emberi kapcsolat, ami köztünk volt, az emlékszem is, hogy így ráfordultunk a pályára, és ilyen, ez a pálya egyébként ilyen híresen szeles volt, tehát így dörzsöltem a tenyerem, amikor néztem az evezősök versenyét, hogy itt tarajos hullámok vannak, mert hogy azt mi nagyon szerettük. És megjöttünk a pályára, és ilyen tükörvíz fölötte ugye a Krisztus szobor, és így mondtam, hát úristen, hát ez a világ leggyönyörűbb paradicsoma nekünk, és hogyha itt nem tudunk nyerni, akkor sehol. És jött valami zene, a Dana is fülhallgatóval hallgatott valamit, meg én is, így rákanyarodtunk, megláttuk, hogy így ennyien szembeszél, amit szintén imádunk, és csak így bólintottunk egymás, hogy ez meg lesz.
3: Hát de kirázott nagyon... a hideg komolyan, ahogy így mesélem.
5: Jaj, hát és akkor tényleg azért abba, csak a kis buszútba is, én nem vagyok egy ilyen, vagyis de... pont erre mondja mindig a Dana, hogy másképp örülünk, hogy én nekem benne volt egy bemelegítésbe az is, hogy így átgondoltam, hogy mi egy csepeli kajakba is úgy ültünk, hogy így a hónunkat verte a hajó, és mi már akkor együtt versenyeztünk. Úgyhogy ez az 51 ezred, ez az utolsó 10 méter, az biztos, hogy ez ennek szólt, hogy mi együtt csináltuk ezt az egész utat végig.
2: Ugye emberfeletti teljesítményt visztek végbe nap mint nap, és ahogy említitek, arany, ezüst, bronz között egy tus, pár ezred, egy pont szokott dönteni, tehát a laikusok ezt nem tudják elképzelni, hogy mindenki ugyanannyit dolgozik. Az, hogy most az adott napon, az adott pillanatban éppen kifelé billen ez, az teljesen kiszámíthatatlan. Na de hallgassuk meg ennek a kajak kettes döntőnek az utolsó pillanatait P. Fülöp Gábor tolmácsolásában.
6: És már a mieink az előtt, Szabó Gabi és Kozák Danuta, a balra tőlük lévő németek nagyon jönnek, és a lengyelek sem látszanak egyáltalán leszakadni. 200 méter van hátra, elképesztő harmónia és összhang, kifinomult technika jellemzi a mieinket, de nagyon-nagyon jönnek a németek is, és vajon az izomzat mennyire tud ellenállni, mennyire bírja a savasodást, és mennyire tud győzni a fej az ész felett. Vezetünk, de csak egy hajszállal, ahogy mondják, egy csőrrel. Jön Szabó Gabi és Kozák Danuta, és most begyújtja a rakétákat a magyar egység, de nem nő a különbség. Nagyon-nagyon együtt a két hajó, a németek és a magyarok között dől el. A németek indulnak, a németek indulnak. 10 méter van, a németek jönnek. Jövünk, jövünk, és megnyerjük! Megnyerjük! Olimpiai bajnok Szabó Gabriella és Kozák Danuta!
2: A Magyar Rádió Archívumának segítségével újra át lehet élni ezeket a nagyon szép pillanatokat. Igaz az, hogy nem is éreztétek, vagy nem is tudtátok, hogy ki nyer, hanem ott a riportertől kérdeztétek meg, hogy mi lett az eredmény?
5: Én éreztem meg, én láttam, de a Dana meg ugye teljesen elbizonytalanított, és ugye én azt láttam, hogy nyertünk, a mellettem ülő stroke német lány, az első lány, ő meg rácsapott a térdel, és láttam a csalódottságot az arcán. A hátsó ugyanúgy örült, mint a Dana, amennyire csalódott volt mögöttem, és mondja, hogy de nem nyertünk, mondom, de hidd el. És akkor egy örökké valóság volt, mire kiírták, de annak se hittünk, aztán kiszálltunk, akkor könyörögtünk a Gábornak, Schmidt Gábor jött hozzánk megalálni, hogy mondja meg, hogy tényleg, és mondta, hogy tényleg, aztán felmentünk Tihany Viktorékhoz, ő náluk is, ott a kamera előtt zokogtunk, hogy most biztos? Akkor jött Pali bácsi, aztán a doping ellenőrzésnél nyugodtam meg, amikor már így fogdostam az érmet, hogy basszus, ez tényleg.
2: Megvan.
5: Hogy abszolút én úgy éreztem, de mondom, a Dana az teljesen belém tette ugye a pánikot. Ez egyébként teljes mértékig jellemző ránk, tehát, hogy egyébként amikor kellett, akkor én mindig nagyon magabiztosnak mutatkoztam, és ő meg mindig ugye félt mindentől, és akkor én nyugtatgattam, holott ő volt a világ legjobb kajakosa, vagy lehet, hogy még most is szunnyad benne, de ez abszolút így megkoronázta mindenünket, hogy ő akkor úgy látta, és ő képes volt meggyőzni, hogy nem nyertünk.
2: Danuta ugye később egyesben is nyert, gondolom, hogy ez a kettes adott neki egy lökést, egy motivációt, és megadta az alaphangot, majd a négyesben is megvédtétek a címeteket. Annyi volt a változtatás, ugye, hogy Kovács Katalin helyett Csipes Tamara ült be. A négyes mennyivel volt másabb, mint például a londoni siker?
5: Hú, Tamiból nagyon szerettük volna, hogyha most már beérik az a rengeteg sok munka, meg az a nagy tehetség, ami benne volt, és ugye azért rázós volt az egész olimpiai ciklusa, szóval tényleg Tami pont Rióra érett be szerintem így fejben, és nagyon sajnáltuk a két lányt, mert hogy az már tényleg az utolsó előtti nap volt. Tehát azt hiszem 20-án nyertünk, és 21-én volt vége az olimpiának, és hát ők ráadásul 18-án versenyeztek el, 19-én versenyeztek először, utolsó előtti nap volt. Tehát azt hiszem 20-án nyertünk, és 21-én volt vége az olimpiának. És hát ők ráadásul 18-án versenyeztek el, 19-én versenyeztek először, és már nagyon-nagyon pattanásig voltak feszülve, mi meg rettenetesen fel voltunk dobva, főleg a Dana egyese után, és volt is, hogy egyesben a Dana, amikor nyert eredményhirdetés, elment gyorsan doping ellenőrzés, és akkor mondta, hogy hát ő még azért úgy kicsúszna a négyessel, és akkor a két lányt így teljesen kicserélték, hogy végre azt csinálhatja, amiért jött, és lementünk egyet evezni, hát csoda volt, tehát repültünk, és akkor megint jött ez a nagyon tarajos hullám, és mi akkor is úgy éreztük, hogy mint a beton úgy ülünk, és akkor kiszálltunk, és hát sírva nevetgélve jöttünk föl, ami azért a kajakos lányokra nem jellemző. Tehát mi ilyen rendíthetetlen ólomkatonák voltunk, minket utáltak az ellenfeleink, mert sose láttak mosolyogni semmit. Mi nem barátkoztunk, mi jöttünk, lettünk, győztünk, és hazamentünk. Tehát nem vagyok egy barátságtalan típus, de versenyzőként ijesztő voltam. És hát azt látták, hogy mi nevetgélünk, és akkor még mondták is, a Klenyán Tamás Júró mondta, hogy meg is van neki az a kép, hogy ő mindig ilyet szeretne látni versenyzőkön, hogy az előfutó előtt így néznek ki. Szóval mi már kicsit fejben ott ünnepeltünk, aztán persze jött a döntő előtti utolsó bemelegítés, és én meg a Dana így nyugodtan ültünk a kis műanyag széken, a Krista és a Tamikám, ő meg nagyon be voltak feszülve, és én a Tamit kislánykora óta ismerem, és ő szokott a műanyag széken ülni, és úgy furcsa volt látni, hogy most ezt komolyabban veszi a szokásosnál. Aztán persze lehoztuk, és hát az apukája Feri várt minket, és tényleg mondta, hogy egy 15 éve töregedett, hogy nem ezt beszéltük meg, hogy arról volt szó, hogy már az elején megyünk, de hát egyébként belülről az talán simábbnak tűnt, de az biztos, hogy egyöntetően a videón is látszik, hogy mindenki a Tami nyakába ugrik, hogy nagyon vártuk, hogy ő is olimpiai bajnok legyen.
2: De ezt olyan jó hallgatni, Géza is ezt mondta, hogy a társai tokért vívtatok, te is, hogy Tami sikerért, tehát hogy ez annyira szép, hogy nem csak magadért küzdesz, hanem mindenkiért, és az egész országért, és még egy órát simán meg tudnánk tölteni az élményekkel, de nagyon köszönjük nektek, hogy nyertetek, hogy ilyen szép sikereket értetek el, és ilyen büszkévé tettetek nagyon sok magyar embert, és köszönjük azt is, hogy eljöttetek, és tudtunk emlékezni Szán Szemesének, Szabó Gabriellának és Imre Gézának. Köszönjük szépen!
1: Köszönjük szépen! Is a meghívást.
7: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ki tudja fokozni?

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer, olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A mikrofonnál Elpap István, egy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és legalább ekkora szeretettel Márton Richárdot, friss, úszó EB ezüstérmesünket, már úgy friss, hogy volt átemel EB ezüstérmes, de ez most egy nem tudom, neked mennyire meglepő, de egy rendkívül jó érzésekkel tud visszagondolni az ember, mert az elmúlt egy-két évben azért nem rólad szóltak a hírek, most viszont 200 pillangón Leon Marchand mögött, de mindenki más előtt egy parádés ezüstéremmel zártad ezt a Saint-Denis-ben Párizs melletti Európa-bajnokságot. Hát szervusz, mennyire ünnepedett le benned ez a egészen kiváló, és nem tudom, téged mennyire meglepő végkifejlet.
3: Szia, szia, és köszönöm a meghívást, illetve köszöntök mindenkit. Először is ugye úgy mentem már ki ugye az Európa-bajnokságra, hogy mindenképpen szeretnék egy egyéni csúcsot, és bennem volt nyilván egy ilyen kicsikét, hogy lehetne egy éremet is esetleg hazahozni, és igazából az utolsó percekig próbáltuk a felkészítést arra összpontosítani, hogy meglegyenek ezek a célok. Úgyhogy Vér Balázssal, ahogy tudtuk, összeraktuk ezt a szezont, meg ezeket a versenyeket, hogy mikre kell fókuszálni, mi az, ami jelentős vagy kulcsfontosságú abban, hogy ideig eljussunk, meg a felkészítésünket, illetve ez egy ilyen tesztelés volt az elkövetkezendő két évre is, hogy miben tudnánk előrelépni. Na most ugye az ellenfelekre is úgy készültünk fel, hogy tudtuk, mennyire erősek lesznek. Én egyébként személy szerint 1.54.9-et satszoltam mondjuk a középdöntőből való a döntőbe jutáshoz. Úgyhogy nem mondom, hogy ez sikerült, az azt hiszem 1.56.0 volt, egy kicsit elsatszoltuk, de amit akartam időeredményt, az tökéletes volt már a középdöntőben.
2: Helyre jó volt.
3: Helyre jó volt, igen, tehát a középdöntőbe való jutásnál én már nem szerettem volna egyébként Leon Marchand mellé jutni, mert tudtam, hogy milyen lesz a közönség, az olimpián ezt megtapasztaltam, úsztam vele egy futamba, és brutális volt a hangulata. Úgyhogy még nem volt.
2: De az demoralizál ilyenkor? Tehát az azért brutális? Azért nem szereted?
3: Inkább azt mondanám, hogy még szerettem volna nyugodt környezetben húzni.
2: Tudtad, hogy majd a döntő az úgyis ilyen lesz.
3: Igen, igen, de hogyha már oda jutottunk, akkor úgy voltam vele, hogy jó, akkor ezt próbáljuk valahogy átformálni, hogy minthogyha egy kicsit inkább így a közönség ellen is úsznék egy picit, hogy jó, akkor megpróbál megverni a versenyzőtöket.
2: Hát ez mondjuk speciál pont őt nem sikerült.
3: Speciál pont őt nem sikerült.
2: De hát hozzáteszem, ami elsőre én se hittem el, hogy Leon Marchand még nem volt Európa bajnok, mert az EB-ket valahogy valami miatt mindig kihagytam, miközben olimpiákon, VB-ken betegre nyerte magát, és ezen az EB-n is ő nagyon visszafogott programot úszott, ugye, tehát a saját nagy számai közül például 200 pillangot pont úszta. Azt láttuk, de hát nem csak Leon Marchand volt itt. Mindjárt beszélünk erről, de menjünk vissza oda, hogy a válogatás. Ugye ez nem volt mindennapos, Sós Csaba a következőt húzta, viszont exakt módon, még akkor is egy-két engedményt azért a finish betett, de jellemzően az előző világbajnokság 8. legjobb európai ideje, az volt a szint. Az egy nagyon magas szint, az VB középdöntős szint, és ez volt a belépő erre az ennek az Európa-bajnokságnak az előfutamaiba. És Márton Richárdnak nagyon sokáig nem volt meg ez a szintje, annyira nagyon sokáig, hogy egészen a finishben Rómába sikerült aztán megúsznod. Voltak benned kétségek? Egyfelől, hogy meg tudod-e úszni, másfelől, hogy mi van, ha nem úszod meg, hogy esetleg akkor is ott tudsz lenni az EB-n, vagy azt mondtad, hogy megúszom és kész.
3: Igen, szóval előjáróba ugye már megkaptuk szeptemberben ezeket a szinteket, 2025. szeptemberében, nagyjából ugye Szingapúrtól pár hetet követően ugye volt egy...
2: Mit szóltál hozzá, hogy ez lesz a belépő az EB-re?
3: Valahogy sejtettem egyébként, mert bennünk is volt egy elégedetlenség ezzel szemben, hogy milyen eredményeket produkáltunk, de szerintem sok úszóban ott volt, hogy bárcsak lehetett volna jobb, hanem valahogy nem jöttek ki azok az időeredmények, és azon gondolkodtunk, meg szerintem a szövetségnél is, hogy mivel lehetne egyébként ezt így, hogy mondjam, a felkészítést kicsit megspékelni. Hogy legyen akkor egy követelménye az Európa-bajnokságnak, hogy már így lássák azt, hogy abban az évben, abban az adott évben az úszó hol tart. Na most ugye volt, aki már országos bajnokságon megúszta, volt, aki már a Mare Nostrum májusi versenysorozat alatt, én voltam szinte az egyetlen, aki Rómában tudott július, talán. Június vége, június 28-a valahogy úgy volt.
2: Lassan gyűltek a szintes úszók.
3: Lassan gyűltek, igen. De ugye mellé még hozzátettek egy plusz új programot, az országos bajnokságnak egy teljesen más felépítését. És ugye bevezették a középdöntőket. Na most azon az országos bajnokságon, tehát az éven felépítését inkább úgy próbáltuk egyébként megtervezni, hogy az országos bajnokságom az még inkább ilyen erőálló képesség kihívás legyen. Tehát minél több szám, sűrítetve, még a saját számomat is.
2: Ott miket vállaltál, mert ezt nem néztem meg.
3: 100 gyors, 200 gyors, 50 pille, 100-200 pille, váltok. Maguk
2: is eljöttél a vízbe.
3: Hát konkrétan volt olyan, hogy végeztem a 100 gyorsval, és rá 8 percen belül már volt a 200 pillangó középdöntőm, ahol már egy 56 felett mentem, és meg is lepődtem, és mondta Balázs, hogy figyelj, ez nagyon jó volt. És másnap reggelre még mondta, hogy a váltót húzzuk ki a 200 gyorsas váltót.

0: Attól kezdve már tudatosan tudtuk, hogy hogyan kell leúszni, és ez egyébként sikerült is, nyilván időeredményben még nem nyilvánul meg egy ilyen, azért nagyon ritka az olyan úszó, aki egy egész éves alatt tudja azt az időeredményt hozni, szerintem nem sokan vannak így.
1: A Katinka de... egy évig vagy igen. Két évig körülbelül őt csinálta, hát, nem?
0: Ez brutális volt. Igen, igen, számára ez összejött. Azonban ugye mi próbáltunk reálisnak tűnni az minden ilyen helyzetben, hogy milyen idők jönnek ki, és meg voltunk elégedve, nem döltünk hátra. Nyilván akkor még jobban beleálltunk ezekbe az edzésekbe, versenyekbe, folytattuk tovább a munkát, és igazából tervezetten tudtam, hogy Rómába meg kell úsznom a szintet, de nem volt bennem kételj ezzel kapcsolatban, hogy nem lesz meg, inkább így nyugtattam magam, sőt, még emlékszem, amikor mentünk oda a kórumba, ugye, ahol összerakják a futamokat, még a döntőre, és sétáltunk oda Balázsra, hogy figyelj, fordulom így, rendben vannak, víz alatti delfin megvan, szerintem az sikerülni fog, állóképességem van, hajrázni is már úgymond tudok, így az elmúlt versenyek tapasztalatai alapján, baromjú edzéseket csináltunk, szerintem ez össze fog jönni.
1: Mi baj lehet?
0: Mi baj lehet, igen. Rajtot, hogyha elrontom, akkor egy óriási béna ember vagyok.
1: De azt még visszahozod.
0: Igen, hát igen, vissza lehet hozni talán. De hát ott is egyébként egy pár tizedre úsztam meg. Tehát, hogy megvolt utána a boldogság, és akkor volt egy két nap pihenő, utána rögtön beleálltunk az edzésekbe, és azt kell mondanom, hogy onnantól az egy újabb lendület volt számomra, tehát, hogy nem volt ártalmas. Ott egyébként már, amikor lementem az első edzésre, már éreztem, hogy innentől kezdve az Európa-bajnokságra úgy kell fókuszálnom, hogy pénteki nap 200 pille, csak az. Tehát, hogy volt előtte még egy 100 pillangó számom, ott is szerettem volna egy egyéni csúcsot úszni, az nem sikerült, de tudtam, hogy arra a pénteki napra, augusztus 17-ére nekem föl kell készülnöm. És azt kell mondanom, hogyha nem is sikerült volna érem, és csak az egyéni csúcs, már annak örültem volna, tehát, hogy ez egy abszolút összejött nekünk.
1: Ugye voltam már TEB-n második 200 pillangón, de az egy merőben más helyzet volt. Tehát egyrészt 2022, igen, ugye, tehát már 4 éve, másrészt Milák mögött, mert igen, akkor még ő is volt. És tehát ez teljesen más nyilván, hogyha, mert most is volt két magyar, csak most és a másik most sem volt kisebb klasszis, meg Kós Hubert volt, de óriási különbség, most Kós mögötted volt, mert ő más távokon ette meg Európát ezen az Európa-bajnokságon, viszont volt egy Leo Marsan, óriási mezőny volt a 200 pillangó döntőjébe, menjünk végig ezen a döntőn, jó? Bent vagy a döntőbe, jó pályán vagy bent a döntőbe, bárhova nézel, körülötted korszakos klasszisai a jelen világúszó sportjának, de úgy mész oda, hogy én most itt egy dobogót szeretnék. Hogy építetted magad? Mert ez egyfelől a vízben is építeni kellett magad, meg a Marshall nézői, szurkolói, meg a Kós Hubert, meg a mindenki, aki ott van körülötted, hozzájuk is építened kellett magad.
0: Igen, tehát maga a VB döntőnek a felépítése, a világbajnokságnak a döntőjébe is, ugye tavaly rengetegen szereztek érmet ebből a futamból. Tehát azért úgy voltam vele, hogy hú, ezen a pályán is van egy világbajnoki érmes, ezen egy olimpiai érmes van, aranyérmes is van, tehát eleve egyébként maga nem kis emberek voltak, tehát ezzel valahogy nyugtatnom kellett magamat, és igazából amíg be nem értem ugye a kórumba, a döntőnek a kórumjába, addig nem éreztem azt, hogy valahogy meg tudnék nyugodni, azonban amikor láttam egy kicsit feszülve őket, akkor megnyugtottam magamat, hogy ők is valamennyire tartanak tőlem, tehát hogy ez amúgy ilyen presztízs probléma, hogyha én...
1: Azt mondtad, hogy már pedig ezek miattam feszültek.
0: Igen, valamilyen szinten
1: ez
0: igen.
1: Ez jó, és hogy akkor, pozitív hozzáállás.
0: És akkor ott egy picit így megnyugodtam, ugye odaértem már a rajtkőhöz, meghallottam a közönséget, amikor kihívták Marsadat, újra eljött az a pillanat számomra, hogy jó, akkor megint szintén akkor ellenetek megyek, és szeretnék az úszótok ellen versenyezni. Úgyhogy a vízben egyébként nyilván csak azt láttam, hogy Hubi hol tart, és illetve a Marsant hol tart. Most ugye az első 50 méteren már szinte látható volt, hogy Marsant itt teljesen más beosztásra
1: úszik. Itt az ezüstér megyünk.
0: Igen, tehát hogy akkor ott láttam, hogy jó.
1: De hogy már hogy mi heten.
0: Igen, mi heten, akkor az ezüstér megy a csata. És nyilván a Hubinál megláttam azt, hogy ugyanaz a taktika, ugyanaz van nála, ami előző nap is, ugye a középdöntőnél. Úgyhogy ez szerint próbáltam már ott abban a helyzetben is felépíteni a technikámat.
1: Tehát ugyanaz, csak a

0: hallgató kedvéért, hogy bekezd. Iszonyatos. De ez neked nem volt rossz szerintem, nem?
1: Nem volt rossz.
0: Miután tudtad, hogy mi fog történni, tehát nem ért meglepetésként.
1: Igen, igen. Tehát van egy ilyen felállás, amit a Balázsra szoktunk megbeszélni, hogy üldöző vagy üldözött taktika. Tehát, hogy mi inkább most, ő nagyon arra hajaz mindig, hogy üldöző taktika. Tehát akkor jön egy kis adrenalin az emberre, hogy akkor valamennyire elkapja az előtte lévőt. És nyilván azért a Kós Hubertnél az első száznál ugye láttam, hogy ez vissza fog esni. Már a végénél egyébként, de aztán még tartalékoltam egy nagyon picit. Ugye a felépítés az volt, hogy az utolsó 80 méterem legyen a nagyon erős, vagy amikor elkezdek hajrázni. És odaérkeztünk az utolsó falra, és láttam, hogy egy testhossznyi előnye van. De amikor feljövök a víz alatti delfinezésből, akkor egy ilyen pár csapásnyi. Tehát, hogy egy, másfél. Nagyjából amennyi előnye van. Úgyhogy...
0: Most a Kósról beszélünk.
1: Igen, a Kós Hubertről.
0: Azért voltak még ott a vízben.
1: Igen, csak az
0: a Marsan, ő elő volt nagyon.
1: Igen, csak az a baj, hogy nem lehet túltekinteni. Ja. Víz alatti delfin az, aminél ugye forduló után látja az ember, hogy jó, akkor a túlsó pályákon mennyire lehetnek előttem. De annyira nehéz egyébként pillangónál más pályákra tekinteni, de még maga az úszástörésnél is, hogyha felfordítja az ember a fejét, azzal már kiesik egy kisebb ritmusból. Úgyhogy ezt minél inkább minimalizálni akartam, mert azért én is voltam egy ilyen kicsit fejforgatós. Úgyhogy amikor esett vissza a Hubi ugye az utolsó 50 méter alatt, akkor elkapott az adrenalin fröccs, hogy na jó, akkor most kell meg jobban megindulni. És az utolsó 3 kartempó volt az, amit hibásnak éreztem már ott a vízben, hogy jó, most megálltunk az emelkedőnek annál a részén, amikor már kezdje kicsit visszaesni az ember, már nem bírja tovább tekerni a biciklit. Úgyhogy innen már csak igazából konkrétan könyörögtem, bírt ki. Aztán sikerült, hogy beértem, kinéztem oldalra, hogy látom a kis lámpákat, amik ott vannak a rajtkövön, hogy jelzik, hanyadik helyen vagyok. Nem láttam semmit se belőle, jó mondom, gyorsan fejfordítás. Láttam, hogy 1.54.06 volt, vagy 1.54.08, most ez nekem annyira új idő, hogy még nem tudom be. 06. Igen, tehát hogy ez annyira új idő nekem, hogy még nem tudom felfogni, hogy egyébként majdnem 1.53.99. Úgyhogy...
0: 700-addal voltál a görög siszkosz előtt.
1: Igen. Na neki volt egyébként meg nagyon durva hajrája, és láttam, hogy második helyezett. Hú, mondom, ez barom jó. Hát nyilván amúgy egy kicsi idő kellett, hogy felfogjam, és aztán még a Hubi is ott tordított nekem, hogy mit csináltál te ember, meg azt a mindenit, mekkora király vagy, és akkor igazából még őt kerestem, hogy hanyadik, aztán levették a táblát, de óriási boldogság volt, amikor beértem.
0: Hát kibekkelted, mert nem lehet azt mondani, hogy nem, mert amilyen szépen egyenletesen indult a felnőtt pályafutásod, az elmúlt egy-két évben valóban nem úgy sikerültek a dolgok, ahogy te eltervezted, ugye ebbe olimpia is beleesett, VB-k is beleestek. Mi volt ott a baj?
1: Szerintem maga a sűrűség, mert nem találkoztunk még ilyen helyzettel, meg szerintem az úszósport se itt Magyarországon nem volt felkészülve arra, hogy az olimpiai évében világbajnokságot, Európa-bajnokságot rendeznek. Tehát 2024 az nekünk egy oltári sűrű év volt, úgyhogy...
0: Mert a Covidot addigra hozták be teljesen, igen. Ugye? Mert ott elcsúszott minden.
1: Igen, de azt egyébként nem is értettük, és volt is egy fejvakarás, hogy akkor ez hogyan legyen összerakva. De úgy, hogy még az előtte levő évben is, 23 decemberében még elmentünk egy Európa-bajnokságra, egy rövidpályás Európa-bajnokságra. Tehát onnan 3 hónap múlva egy világbajnokság, rá egy másfél hónap múlva országos bajnokság, rá 2 hónap múlva Európa-bajnokság, és rá másfél hónapra pedig egy világbajnokság. Tehát ez annyira sűrű fél év volt számunkra, vagy inkább egy ilyen 8 hónap, 9 hónap, hogy kicsit nehéz volt ebből úgymond felállni, hogy hogyan is tekintsünk minden egyes versenyben, mert azért a világbajnokság alatt is februárban láttuk azt, hogy nem lesz túl nagy mezőny, tehát valamennyire lehet érmet szerezni. De nehéz volt felállni abból, hogy még egy decemberi rövidpályás Európa bajnokságon is egy maximális teljesítményt nyújtottunk. Úgyhogy
0: hát meg ilyen közel egymáshoz a 25 meg az 50 méteres medence, nem vagyok úszó, de ugye el tudom képzelni, nyilván máshogy készülsz rövidpályára meg nagy medencére. Szóval nagyon közel is volt egymáshoz a kettő, nem? Igen. Tehát az edzéseket is átállítani, meg nyilván pihenés is kell egy világverseny után, meg amúgy is karácsony, meg szilveszter van, szóval ennél bohócabb időpontban nehéz VB-t rendezni, mint
1: igen,
0: a, mint
1: igen, az tehát az számunkra ilyen érthetetlen volt, de próbáltuk a legtöbbet kihozni mindenből, mert én nem szeretek visszalépni úgy versenyekről, hogy nincsen egy olyan komoly oka, ami akár sérülés, vagy mondjuk befolyás egy ilyen következő évre, ráadásul úgy, hogy a magyar csapatot nem úgy képviselni, hogy egy jó helyezést tudnék elérni. Tehát a maga ezekről nem tudtam azt mondani, hogy nem indulok el. Úgyhogy azt a fél évet egy kicsit bánom, hogy nem hallgattam egy kicsit az eszemre, és inkább a szívem vitt el. Úgyhogy ez volt a legfőbb oka a 2024-es időszaknak. 25-ös évet pedig annak tudom be, hogy egyszerűen igazából túl későn jött ki az a formám, ami most meg egyébként pont jó időpontban. És egyébként nagyjából az időkön is látható meg maga a felosztásába is az ötveneimnek, hogy mi hogyan sikerült. Azonban a 25-ös évre annyit tudnék így még pluszba hozzátenni, hogy nagyon jó volt az, amikor elmentünk esetleg ilyen világkupa versenyekre. Mivel rengeteg tapasztalatot szereztünk ott, ugye a két versenyidő közt volt nagyjából ilyen 5 napunk. Amikor ugye edzhettünk úgy egyúszadában mindenkivel, tehát az, amikor az edzés napokat látjuk, hogy ki hogyan készül föl, akár egy Gretchen Walsh, akár egy Carson Foster, vagy akár a Hubieknál, mert egyébként volt olyan időszak, amikor a Hubieval is edzettem egy kicsit, tehát ezt is köszönöm neki, hogy amúgy edzhettem vele, még abban az időszakban. Ezektől így ellestünk ilyen pár stratégiai elemet, amit az edzésekbe be tudunk majd építeni, és be is építettünk. És innen tudom azt is, hogy a rövidpályás Európa-bajnokság már úgy sikerült jól, hogy tudtam ott is minden számban egyéni csúcsot úszni, illetve azért jó, hogy Európa-bajnokságon 5. hely rövidpályán, nem mondom azt, hogy nem számít sokat, de azért keveset se, és akkor ott voltunk úgy, hogy jó, akkor ezt a következő évre az 50-es medencére valahogy beépíteni. És ez egyébként valamennyire szerintem teljes mértékben sikerült. Annyi, hogy az évelejét ugye nem tudtam teljesen véghez vinni, azonban szerintem ahogy kellett, megcsináltuk.
0: Ugye Balázs, Virt Balázsnak már többször előkerült a neve. Ezt hogy kell elképzelni, amikor így a nagy menők is ott edzenek, megmondtad, hogy a Hubinak is köszönött, hogy ott maga mellé, vagy maguk mellé vett, ilyenkor utána a Virt Balázsral összedugjátok a fejeteket, hogy ki mit látott, ki mit tapasztalt, és hogy ebből a saját felkészülési programodban mit tudtok beültetni?
1: Igen, a Balázs ugye, hát, ahogy le kell írnom az edzéshez való hozzáállás, hát ő inkább olyan, mint a Rocky filmekben az edző, tehát, hogy
0: na, szereti úgy... Kíváncsi úgy, vagyok, mit értesz ez alatt.
1: Tehát a nagyon nagy nagy szíve van, azt kell tudni. És szereti az emberből kihozni a maximumot, de úgyhogy az a fajta mentalitása, hogy a maximumot úgy hozzad ki magadból, hogy a saját határaidat úgy küzdöd le, hogy még te is büszke legyél magadra, vagy az ember büszke legyen magára, illetve hogyha nem is sikerül úgy az edzés, vagy az időeredményeket tekintve nem sikerül minden rendben, akkor igazából, hogyha látja rajtad, hogy mindent megtettél érte, akkor onnantól te nem léptél hátrébb, vagy nem csalódás az, hogyha mindent megtettél érte. Úgyhogy nagyjából így tudnám leírni a Virt Balázst edzői munkája szempontjából. Az, hogy hogyan beszéljük meg ezeket, hogy ki mit látott, miket tapasztalt. Nyilván én vagyok a versenyző, aki átéri ezeket az edzéseket. Nyilván, hogyha minél inkább beledöglök, és minél jobb időeredményeket tudok kihozni már ott edzésen, vagy hogyha van egy ilyen kis pihenős fajta rendszer, ami éppen hiányzik nekünk az edzés módszerből, akkor azt így bele tudja illeszteni. Mert azt látja, hogy az hasznos, és lehet belőle építkezni.
0: Láttad a saját szemeddel is láttad Kapás Boglárka üzenetét, amit a Virt Balázsnak írt, hogy jó taktika, ismerős. Már csak rend kedvér Kapás Boglárka, hogy nem 200 pillangón volt világbajnok. Tehát pontosan ugyanezen a távon, egyébként egy fantasztikus finish után, anno Kwangjuba, ha minden igaz.
1: Igen.
0: Ez mit szóltál, amikor...
1: Hát igazából van egy ilyen közös csoportunk, ahol velük is így szoktunk beszélgetni, és láttam már a szám után is, ugye miután megvolt az eredményhirdetés, minden felvettem telefonomat, és akkor hosszas beszélgetések, ugye telefonhívások után ugye láttam az üzeneteket, hogy miket beszéltek csoportokba, és láttam a Bogi üzenetet, és mondtam neki, hogy köszönöm, de ugye értettem a célzást, tehát nyilván egyébként ugye Balázs erre haj az, hogy
0: ő is üldöző volt. Hogyne. Hát aztán valakinél nem feltétlenül üldöző az ember, gondolok itt például Milák Kristófra, nyilván róla is majd váltunk pár szót, de csak a hírek után, mert mindjárt jönnek a hírek. Na, ezt még megkérdezem, hogy ugye hát fél távnál vagyunk Párizs és Los Angeles között, azért ez az olimpiai ciklus már egy normális olimpiai ciklus, tehát itt már nincsen VB, EB, rövidpályás, ez az amaz egy kupacba, de normálisan lehet készülni. Ugye ez csak egy EB, ezt mindig rögzítsük, hogy azért a világbajnokság az több, az olimpia meg nyilván a legtöbb. Ez a lépcsőzetesség, ez most hogy néz ki neked a következő két évre? Ez egy jó ugródeszka minden esetre, igen. Ez az EB, szerintem így neki lehet futni azért az olimpiai felkészülésnek.
1: Ami is ilyen plusz öröm volt ebben az egészben, hogy azt látjuk, hogy nem haladunk rossz úton. Tehát, hogy ezt a felkészülést már úgy betudhatjuk, hogy egyéni csúcs, jól telt az időszak, ebből tudunk építkezni a következő két évre, és ez az, ami önbizalmat adott nekem is, meg boldogságot, hogy van miért küzdeni. Tehát újra látom magam előtt, vagy a szemem előtt, hogy Los Angelesbe, ugye nekem az agyámon volt a Párizsinál, hogy bejussak egy döntőbe, és ott legyek a legjobbak között. Helyezést nem számítva, mert arról nem szeretek beszélni, de azonban a legjobb nyolcba bekerülni szerintem minden egyes olyan döntőt sokszor visszajátszanak, és hát hogyha ott van a nevem, meg tudom, hogy én ott úszok, az számomra egy nagy élmény lenne.
0: Meg ahhoz már úgyis egyéni súlyos közeli idő kell.
1: Igen.
0: Mert egy olimpiai döntőt azt mondjuk azért nem dobják,
1: igen, az nem
0: dobják az ember után. Jó van. Na, hát nincsen kétségeim, Los Angeles-ig sok mindent kell tenned, hogy ott legyél abban a nyolcba, de ott leszel, ha így folytatódik, mert ez most egy edzőnek, versenyzőnek ez egy elég jó visszaigazás szerintem, egy egyéni csúccsal szerzett Európa-bajnoki ezüstérem. Márton Riáddal beszélgetek, a Szándeni úszó vizes Európa-bajnokság egyik magyar hősével. Menjünk egy picit vissza az időben, nem is a nagyon picit, ugye 27. évedbe vagy, ősszel töltött be 27-et. 9 évvel ezelőtt, hogy ismerte meg a te nevedet mondjuk az ország, azon az ominózus Indianapolis-i junior világbajnokságon, ahol amire nem feltétlenül figyeltek volna annyian, csak miután a budapesti vizes VB után Milák Kristóf feltűnt, Németh Nándor a váltó bronzérmével berobbant, és ők mind ott voltak, mert nagyjából a te korosztályod, és hát ott szépen oda is csaptatok a világnak többek között mondjuk váltó aranyag formájában. Milyen emlékeid vannak hát ugye akkor voltál 18 éves, és mondjuk Milák, Németh Nándi is kb. Hasonló. Milyen volt a 18 éves Milák Kristóf, milyen volt a 18 éves Németh Nándor, és főleg milyen volt a 18 éves Márton Rihárd?
1: Hát először is nagyon fiatalok. Nem mondom azt, hogy túl sok tapasztalatunk volt ugye világversenyekről, ilyen BB-ről, főleg nekem. Azért a srácoknak megvolt már a kezdőlöket egy budapesti világbajnoksággal, ugye a Németh Nándornak és Milák Kristófnak.
0: Ugye Milák ott 100-on lett ezüstérmes, senki nem tudta, ki ez az ember, és hirtelen 17 évesen második lett, Németh Nándi pedig a 400-as gyorsváltóval lett bronzérmes, ami szintén egy fantasztikus eredmény volt.
1: Igen, az fantasztikus eredmény volt, és gyönyörű időket is úsztak már akkor. Ugye azért egy ilyen világbajnokságra ugye kiutazik egy ilyen csapat, hogy már van két darab világbajnoki érmes.
0: Felnőtt
1: még hozzá. Szerintem meglepődött egy kicsit ugye ott a mezőny, hogy már egy ilyen ifjúsági csapatunk van, és maga ugye megelőzte már egy netanyai Európa-bajnokság. Igen, ifjúsági Európa-bajnokság, és már ott is egyébként elég jó időket úsztunk. Úgyhogy megvolt a kezdőlöket, és ugye ez a váltó érem, ami nekem sikerült, ugye 400-as gyorsváltóba, 400-200-as gyorsváltóba. Hát először is ugye 400-as az egy óriási meglepetés volt számunkra, hiszen egyes pályára kerültünk, ha jól emlékszem. Tehát, hogy annyira a szélén voltunk reggelről, hogy az is csoda volt, hogy bejutottunk a döntőbe, és akkor így úgy voltunk vele, hogy jó, hogy ilyen negyedik hely lesz, mert az eléggé nagy országok vannak, ugye. Oroszország, Egyesült Államok, azért a britek, olaszok, mindegyiknek remek úszójuk volt 100-on, azonban mi nekünk nem volt speciálisan 100 gyorsos úszónk. Ugye akkor derült ki, egy nagyjából a váltó formájába, ugye csak a Németh Nándor volt, akit tudtunk, hogy egyébként egy brutálisan jó úszó. Úgyhogy az országos csúcstartott Németh Nándort beraktuk, az akkori országos csúcstartott Németh Nándort.
0: Igen, azóta változott néhányszor.
1: Néhányszor, igen. Ugye beraktuk utolsó embernek, a Milák Kristóf ugye akkor volt még, nem tudom pontosan milyen idővel, de ott is egy elég combos idővel váltott valakit, szerintem engem. Engem igen, én voltam a második ember, és mellette még ugye a Barta Márton volt, aki már sajnos abba hagyta az úszást, és eléggé más tevékenységeket folytat. Úgyhogy az egy óriási meglepetés volt számunkra, hogy aranyérmesek voltunk. Nyilván azért ez nagy lendület volt az első naptól kezdve, hogy már ifjúsági világbajnokként mehetek oda számokra, és az akkori edzőm is mondogatta folyamatosan, hogy innen már nincsen veszíteni valód, mert már nyakadból van egy érem. Tehát innentől lentebb nem mehetsz, csak föntebb. Ugye már nyilván egy ilyen szintről. Úgyhogy így álltam hozzá a számokhoz is, a 200-as, igen, sima 200 gyorsan, az még nem csak a váltó volt. Sima 200 gyorsan álltam oda egy döntőre, sikerült eljutnom döntőig, ott hatodik lettem, és a 4x200-as gyors váltó az azt hiszem utolsó nap, utolsó előtti nap volt.
0: Az meg még egy arany.
1: Az meg még egy arany volt, és ott pedig a Holló Balázzsal egészült ki a csapat, ugye akkor még a Milák Kristóf, Németh Nándor volt a másik tag.
0: Hát így kell így kell felnőttbe megérkezni. Na de ami miatt aztán végképp megismerte a nevelet az ország, az az volt, hogy csatlakoztál Milák stábjához. Nincs rá jobb szó. Edzőpartnere lettél. Tehát persze úgy lettél edzőpartner, nem csak azért dolgoztál, hogy Milák jobb legyen, meg komfortosan érezze magát az edzéseken, bár az ő esetében azt hiszem ez is fontos volt, hanem hogy te is profitáljál ebből. Hogy emlékszel vissza erre az időszakra? Ugye ez Párizs előtti
1: igen,
0: időszak.
1: Igen.
0: Jó, még jóval. Egyel Párizs előtti.
1: Igen, tehát, igen. Körülbelül ez meg a Tokió.
0: Tokió előtti. Tokió előtti. Igen.
1: Ugye ez 2019-ben történt, ahol egy időre két hónapra, három hónapra abba hagytam az úszást. Ott több magánéleti gond is volt. Úgyhogy én úgy kaptam meg ezt az üzenetet, hogy már hazaértek Selmeci Attila bájék, nem Szingapurról, Dél-Koreában volt, Guangzhou-i világbajnokságra érkeztek haza, és akkor...
0: Hát ott döntötte meg Phelps.
1: Igen, ott döntötte meg.
0: Világcsúcsát.
1: Igen, és akkor ott döntötte meg a világcsúcsát, aranyérmes lett, hazaérkeztek, és akkor rá pár napra felhívott engem Selmeci Attilába, hogy mit szólnék hozzá, hogyha Milák Kristóffal edzenék, így egészen az olimpiáig, ugye akkor még 2020.
0: Akkor még úgy volt, hogy 20-ba lesz. Ja.
1: Igen, 2020-ba fogunk majd akkor versenyezni. És akkor úgy voltam vele, hogy jó, persze, mert akkor legalább van egy új célja az úszásomnak, vagy a karrieremnek, hogy valamivel kiegészítsem. Mert ugye abban az időszakban nagyon nehéz volt bekerülnem a felnőtt úszó válogatottba.
0: Ami Kenderes is volt.
1: Kenderes is volt, ha csak a 200 pillangot tekintjünk. Ugye Cselaci is még hát úszott, persze. Akkor még a Bicó Bence is, ő volt a következő ilyen úgymond szánysegéd, aki becsatlakozott a csapatunkba később.
0: És ugye, a 200 pillangó utcahosszú a Magyarország volt. Lenne 4x200 pillangó, ott senki másnak nem osztottak volna lapot.
1: Hát ott aranyérem minden egyes számból. Tehát ugye az annyira erős volt Magyarországon, hogy az világszintű volt.
0: Csak nincs ilyen szám.
1: Csak nincs ilyen szám, igen. Ugye a 200-400 gyors is teljesen foglalt volt, a váltók is, tehát sehol nem tudtam bekerülni, csak úgymond töltelék voltam országos bajnokságokon, és én meg tudtam, hogy kicsit többre lennék itt hivatott, de nem jön ki belőlem az az eredmény, és nincsenek olyan körülmények, nem vagyok olyan körülmények között, ami adott lenne ebben a fejlődésben. Úgyhogy emiatt volt az, hogy egy időre abba hagytam az úszást, jött ez a megkeresés, és nyilván az volt a főbb szempontom, ugye, hogy segítsem a Kristófot, ugye az minden egyéb felkészülésébe, a szárazföldi, a vizes edzéseken, és eleve egyébként nagyon jó barátok voltunk abban az időszakban, úgyhogy ezekkel szép emlékekkel gondolok vissza minden egyes alkalommal, de nem volt számomra az így tekintélyben, hogy jó, akkor én most ebből mit tudnék profitálni, hanem inkább csak az ő segítsége.
0: Hát azt tudjuk, hogy végül is olimpiai bajnok lett, és majdnem 100 pillangón is.
1: Igen.
0: És most közelítette meg legközelebb azt az idejét 100 pillangón, amit Tokióba úszod, hát ott még volt ugye Dresszel. Milyen figura Milák Kristóf? Szerintem a legtöbb, ugye azt mindenki tudja róla, hogy nem szeret a nyilvánosság előtt létezni, és mindenki a csodájára járt, hogy most itt Szent-Denisben biztos nagy megkönnyebbülés volt persze neki, hogy nem csak nyert, hanem jó időkkel nyert, meg a váltóba fantasztikusan úszott, tehát ez nyilván egy oda-vissza folyamat, és most nyilatkozott itt-ottam ott. egy-két napig, de hát nyilván te teljesen máshogy ismered, hiszen nem véletlenül mondjuk téged hívtak fel, vagy téged kértek fel, hogy csatlakozza ahhoz a csapathoz, amelyben Kristóf még Toki előtt edz. Mondtad is, hogy jó nexust ápoltatok egymással, de mitől más ő, mint Kós Hubert?
1: Hú, hát ezt tudni kell, hogy egyébként az úszós csapatban nem igazán vannak egyforma emberek.
0: Ja, világos. Csak most direkt a legnagyobb királyokat kérdeztem. Igen, az igen. Is érdekes, hogy Pápai Olivér milyen srác, de azért az, hogy Milák Kristóf milyen, az talán többeket érdekel pillanatnyilag.
1: Igen, hát Milák Kristóf milyen fajta ember? Ennél jobb kérdést egyébként akkor nehéz megfogalmazni, mert a Kristófnak egy olyan egyénisége van, amit én ismertem, nyilván az, hogy felém egyébként folyamatosan nyitott volt, meg folyamatosan egy hullámon pendültünk. Ezt egyébként sajnálom, hogy már nincsen meg. Nyilván ezt az új formáját tiszteletben tartom, hogy milyen jelenleg. Nem is szoktam egyébként zavarni, akár versenyen, akár edzések alatt is. Hogyha egyébként olyan van, akkor szívesen beszélgetek vele bármiről, amilyen adott téma lenne, vagy amivel megkeresne. De a jelenlegi...
0: De most tőle függ az, hogy milyen a nexus.
1: Persze, az tőle függ, de egyébként úgy vagyok vele, hogy már ami 2023-22-ben, 21-ben volt köztünk kapcsolat, azon úgymond én már túl vagyok, mert nem azt mondom, hogy szükségem van rá, mert egyébként nagyon jó volt az, amikor mi együtt edzettünk, nagyon jó volt versenyeken is, hogy ott volt mellettem, mert az egy kisebb ilyen magabiztosságot adott, hogy ő lesz az, aki aranyérmes lesz, és akkor én vagyok mellette, aki próbálkozik ugye folyamatosan odaérni mellé a dobogóra. Illetve azért mégis csodálatos volt akár célbaérkezésnél megcsodálni azt az időt, amit úszott. Úgyhogy igen, ezt így leírni, hogy milyen volt vagy milyen az ő személyisége, milyen maga Milák Kristóf, ezt nem tudnám így leírni pontosan, hogy milyen lenne.
0: Hát öntörvényű, azt tudjuk,
1: öntörvényű, tehát azon
0: különösebben is titok. Ugye Milák Selmeci Attilával készült még hát Kwangju idején, meg utána is, aztán pont Wirth Balázzsal, és aztán utána Párizs előtt akkor már senkivel jobbára, illetve Szabó Ámossal adott esetben, aki most is az edzője, ezt te hogy élted meg, hogy például Wirth Balázs, aki aztán azért nyilván kötődsz, hiszen most is ő a mestered, és hogy köztük ez a törés így végbe ment a párizsi olimpia előtt.
1: Hú.
0: Meg Wirth Balázs, hogy élte meg? Nyilván ezt tőle kell megkérdezni.
1: Igen, igen, igen. Hát a Balázsnak ugye, hogy is mondjam, én nem tudom, hogy mi volt köztük az a pont, aminél ez így megtört. Tehát, hogy ez ilyen örökrejtény marad, hogy mi az, amit az egyik fél sértésnek élt meg ebből a szempontból. Nyilván egyébként a híreket egyébként félre lehetett néha érteni, hogy mire gondol az ember, csak ugye, ami megjelenik a címlapon, hogy egyébként ki hogy gondolkodik, akkor nyilván a kommentelő nem olvassa át, vagy nem lát a másik fejébe, hogy mi történik. És így eléggé sok negativitás keletkezik ezekből. Tehát az ő körülötte lévő híreknél például olyan is volt, hogy amikor mi lementünk még olimpia előtt edzésre, akkor mi hírekből tudtuk meg azt, hogy hol edz. Mert ugye úgy volt, hogy akkor nem megy edzésre, de egyébként tudtuk, hogy valahol úszik, csak nem tudtuk, hogy hol. Most nyilván a
0: Wirth Balázs...
1: Igen, meg hogy mit. Tehát a Wirth Balázs esetében úgy, hogy 5 sportolója van, abból 4-el kell foglalkozni, akkor most 4-et eldob, vagy 1-el fog foglalkozni. Tehát, hogy azért ezt a dilemmát szerintem mindenki tudja, hogy ilyenkor mi a helyes. Akkor a 4-el foglalkozni azt a másikat, meg hát, hogyha nem akar edzeni vele, hát akkor nem edz vele. Tehát akkor nem áldoz fel mindent egy emberre. Meg nyilván itt az ilyen bizalom kérdése is, hogy kivel milyen a kapcsolata. Most a Balázs sok mindent áldozott föl rá. Szerintem. És ránk is. Minden egyes versenyzővel úgy foglalkozik, mint hogyha egy saját gyereke lenne. Ez szerintem nem lehet a versenyző hálátlan ilyen szembe. Tehát, hogy nekünk ugye az a dolgunk, hogy megjelenjünk edzésen, elvégezzük azt a munkát, és hát igen, ebből a szempontból nyilván ő egy olyan személyiség, amit öntörvényűnek nevezünk. Ahogyan mondtad is az előbb. Úgyhogy így tudnám megfogalmazni ezt a helyzetet.
0: Szerinted ez a mostani Európa-bajnokság, mert mert azért itt egy kicsit ilyen új Milák Kristófot láttunk, vagy ismertünk meg. Szóval szerintem itt nála is átszakadt valami, hogy de jó, most mondta is, hogy most már megint van kedvem úszni, mert azért ez mindig nagyon fontos, ugye nála. Ez mennyire tereli őt vissza, biztos nem lehet már visszaterelődni a Tokió előtti évekre, de mondjuk, hogy Los Angelesnek ne úgy fusson neki, mint Párizsnak, és akkor teszek egy záróját, mert ugye tudjuk, hogy Párizsban persze olimpiai bajnok és olimpiai ezüstérmes volt, de én emlékszem arra, hogy Tokió után nyilatkozta azt Sós Csaba, hogy még ő beszélt el a Milákot, hogy te csak úszd a 100 meg a 200 pillangot Tokióba, még nem voltál olimpiai bajnok, majd most leszel, és majd Párizsba ott végúszhatod a teljes étlapot. És akkor mondta a Sós, hogy hát ebbe 4-5 érem benne van. De nem lett 4-5 érem, mert ott más volt már a felkészülés. De most Los Angeles előtt, ha nem is lehet reprodukálni azt, ami Tokió előtt volt, de így ezzel az újra kicsit éhesnek tűnő és lelkesnek tűnő Milák Kristófnak, vagy tőle te személy szerint mire számítasz Los Angelesben, ha ezt így sikerül prolongálni Los Angelesig, ezt, ami most van, és nem lesz benne újabb törés.
1: Hát nézzük ugye számról számra, ugye egy 100 pillangó esetében, hát most a világ egyik legjobb ideje van, tehát azt tudjuk, hogy ez egy aranyéremre képes, 200 pillangón nem tudom, mert ugye utoljára...
0: Most nem is úszott 200-at egyáltalán.
1: Igen, tehát ugye az most jelenleg nem tudom, hogy milyen fázisban áll neki, hogy most azt szeretné újra, vagy megunta, hogy a felkészülés az nem passzol-e neki. 50 pillangó az erős, tehát az olyan sprint szám, amihez 2 méter magas, 120 kilónak kell lenni, ezt most mondtam valami, és abból 118 csak izom. Tehát, hogy általában ilyen emberek állnak oda. Na most ő ezt
0: És még nutri is.
1: Igen.
0: Emellett.
1: Igen, tehát maga úgy ezt a szabályt egy kicsit így körbejárta, így is azt hiszem 5. vagy 4. lett, tehát ez gyönyörű eredmény. 4. is lett 50 gyorson. Ahhoz is egy ugyanilyen alkatnak kell lenni az embernek. Ott van a 100 gyors, amivel most jelenleg 4.-5. idő. Ugye maga ugye a világon, és mellett ott van a 200 gyors, amiből még szintén nem indult el, ami lehetne főszáma, úgyhogy csak az is állóképességi munkát követel. Tehát, hogy ebből így összevetítve az egészet, most annyit látok, hogy maga a 100 pillangó az, ami biztos arany. Uh-huh. Illetve, hogyha egy 400-as gyorsváltóba beleáll ugyanúgy, úgyhogy...
0: Mondjuk a 400-as gyorsváltónál a biztos aranyat kijelenteni.
1: Jó, aztán, nem.
0: Az egy kicsit...
1: Ami erős,
0: konkrét éremesség.
1: Konkrét éremesség, igen. Tehát ez nem mondom, azt nem lehet biztos aranyra
0: maga. Gondoltam, hogy nem arra gondolsz, csak azért mondom, pontosítsuk.
1: Igen, meg hát ott azért a másik 3 embertől is függ, illetve akik úsznak majd délelőtt. De igen, tehát így felépítve ezt az egészet, egy úgymond... Nem mondom, biztos aranyra akkor meg. De éremeséhez közel lenne egyébként ott 100 pillangon. Ez a felkészülés pedig ugye mind a Szabó Álmoson múlik, részben nála is, tehát ő az, aki tudja befolyásolni az edzéseket, meg ő hogyan áll hozzá Kristófhoz ebből a szempontból. Úgyhogy az ő munkájukon múlik az egész.
0: Váltók. Hát itt már sokszor jöttek elő a váltók itt ott, mert Indianapolisról is beszéltünk, meg hát a felnőttként is váltóban vannak Európa-bajnoki aranyaid, meg ez a mostani 400-as gyorsváltó, ami egy fantasztikus történet volt ezen az Európa-bajnokságon, de azért ennek van egy ilyen múltja is, hogy Németh Nándor is, Kós Hubert is többször itt-ott-amott finoman jelezték, hogy hú de jó lenne, ha Milákot sikerülne rávenni, hogy váltót ússzon, mert van egy döntőre, esetleg éremre esélyes váltónk, úgy pedig lenne egy aranyéremre esélyes váltónk, mondjuk egy Európa-bajnokságon, és lőn. Mert ez történt úgy, hogy ugye aznap derült ki, hogy Milák Kristóf egyáltalán ott lesz a váltóba, úgy megnéztem volna az emberek arcát, amikor ez kiderült. Te ezt mennyire követted nyomon? Tudom, hogy neked ott volt a 200 pillangó a gondolataidban, de nyilván azért te is láttad ott csapaton belül, hogy mi a helyzet.
1: Igen, azért ez nagy feszültséget okozott. Úgy mondom már megint, hogy egy Kristófról úgy terjednek, vagy Milák Kristófról úgy terjednek a hírek, ahogy. Ugye abból volt a probléma eddig, hogy nem indult a világversenyen, most meg ugye az volt, hogy akkor váltóban nem indul, és inkább amúgy azt nem értettem úgy maga az úszócsapatban, nyilván a váltó, hogyha az lenne az én egyik főszámom, akkor csak azzal foglalkoznék, hogy akkor a legerősebb csapatot összeállítani. Mondjuk valamilyen szinten egyébként a Hubinak a nyüstölés az bejött. Remélem, hogy nem nem kell még egyszer
0: hát egy ő jobban örült, mint az egyéni aranyainak. A váltó aranynak. Teljesen oda volt. Nagyon jó volt nézni.
1: Igen, annak nagyon örült. Úgyhogy én ezt mondtam a többieknek is, hogy figyeljetek, eddig az volt a probléma, hogy nem úszott, most meg az, hogy váltóban nem úszik, most akkor következőre a budapesti VB-n mi lesz a probléma, hogy nem megy kinyilatkozni? Tehát,
0: de még ki is ment.
1: Még ki is ment nyilatkozni. Jó, most mondjuk egy probléma. Ilyen sajtótájékoztatóra, vagy bármi ilyesmi, nem éppen pont egy kamera elé. Úgyhogy én azt így mondtam a többieknek, hogy maradjunk annyiba, hogy örüljünk, hogy vízben van, és akkor majd talán az Európa bajnoksága, hogy sikerül neki, akkor majd látjuk azt, hogy lehetne megközelíteni, vagy próbáljátok meg ezt a tervet egyébként felépíteni. Most nem is tervet, csak majd, ahogy szeretnétek egyébként, közöljétek vele. Nem tudom, hogy milyen formában ment végig ez a beszélgetést, én erről semmi hírt nem tudtam, sőt, én kim voltam a dönteni, én ott tudtam meg, hogy a Kristóf úszik ott. Úgyhogy számomra nagy meglepetés volt, és hát igen, tehát van, aki azt mondta, hogy délután 2-kor tudta meg, mielőtt még lefeküdt aludni például Németh Nándor, a Kós Hubert pedig délután 4-kor tudta meg az
0: amikor
1: egyik.
0: Amikor fölébredt.
1: Tehát voltak ilyen vegyes gondolatok, illetve Jászó Ádám is a szempont evéz. Ja,
0: ő evét közben tudta. Neki meg múlt, hogy nem úszott döntőt, ugye? Igen. Mert ő lett volna.
1: Igen, mert valójában ő lett volna.
0: Viszont így Európa bajnok, mert annak minősül a délelőtti úszásával, igen. Akár csak kósolik.
1: Hát én úgy tudtam meg, hogy egyébként ő leláton ült előttem, és akkor, hogy ő fog keresztül, nem te
0: fog szúzni. Nem kéne menni lassan.
1: Igen, és ott tudtam meg, hogy akkor úszni fog. Már egyébként a Facebookon meg mindenhol megjelent ez a hír.
0: Nagyon jó. Na, Los Angelesre már esett szó, de addig meg rendeznek Budapesten, megint rendeznek Budapesten egy vizes világbajnokság, de ez már kvalifikációs világbajnokság, tehát azért ez egy nagyon komoly verseny, ráadásul nem a Duna Arénában, hanem az MVM Domban, ami már...
1: Meg ez tervezett világbajnokság, nem
0: beugrom. Az egy utolsó szempont, így van, és már méreteiben is az MVM Dom azért az egy grandiózus darab, és persze még mindig nem akkora, mint a Los Angeles-i lesz, mert az embertelen, de már egy kicsit modellezi, gondolsz-e már erre a budapesti VB-re?
1: Hát persze, hogy gondolok, ugye voltam
0: mindjárt
1: már,
0: itt van.
1: Igen, mindjárt itt van egyrészt. Ugye hát az lesz a legnagyobb célunk, hogy ott a döntőbe ott legyünk, és akkor ott, ha már a döntőbe is vagyunk, előtte vagy az alatt megúszom ugye majd az olimpiai kvalifikációs időt, nagyjából erre az időszakra.
0: De azt nem Sós Csaba jelöli ki, hanem azt a World Aquatics.
1: Igen, mármint az olimpiára, olimpiai szintet. Igen,
0: hát úgy értem, de azt nem Sós Csaba mondja meg, hogy
1: hát
0: mennyi.
1: Hát az olimpiai, nemzetközi olimpiai bizottság, igen. De hát most ugye azok is meg lettek erősítve, úgyhogy szerintem sok embernek lesz itt cél, hogy ezt teljesítse, és ez még erősebb lesz, mint az eddigi világbajnokságok. Ahogyan eddig láttuk, ugye azért most is a Pan American, a Commonwealth Games az most ugye lement.
0: Igen.
1: Ugye ebben az elmúlt egy hónapban az Európa bajnokság is esett, azért rengeteg úszó úszott olyan időket, amikkel azért fel kell vennünk a kesztyűt. Szerintem itt minden számból.
0: És még esetleg lesz egy 4x200-os gyorsváltónk is, abba pedig egy Márton Rihárdnak is adott esetben lehet helye, mert azért azt se felejtsük el, hogy itt a váltók meg helyezéssel kvalifikálnak ugye az olimpiára, tehát azért is egy hazai VB-n vélhetően azért minden váltóba is lesz majd magyar csapat, majd meglátjuk. Hát Márton Rihárd, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, utólag még egyszer szívből gratulálok, mert ez az egyik korona ékszere volt ennek az Európa-bajnokságnak, ez a 200 pillangós döntő, és aztán akkor így tovább vitt Balázsa ugyanilyen érzésekkel, remélhetőleg majd Kapás Bogi ugyanilyen jellegű SMS-t fog írni, illetve nem is kell írnia neki, mert biztos ott lesz az MVM Dome, majd elmondja személyesen, de majd Los Angelesben meg írhat. Nagyon szépen köszönöm. Márton Rihárd, úszó ezüstérmesünk volt a vendégünk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez az újra töltve, a Nemzeti Sport Rádió háttérműsora, amely a magyar sport évtizedes rejtélyeinek megoldását kutatja. Havonta egyszer, csütörtökön 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
2: A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető, Kreisz Bálint. Az újra töltve című magazinműsor 15. részét hallják. A következő percekben egy különleges témával foglalkozunk. Egy olyan kézilabda mérkőzéssel, amely egy gólos különbséget hozott, ám ez az egy találat nem a szokványos körülmények között született. Tartsanak velünk! január 26-a és február 5-e között Dánia adott otthont a 9. férfi kézilabda világbajnokságnak. A magyar válogatott Franciaországgal, az NDK-val és Romániával került egy csoportba, az utolsó mérkőzését január 29-én Herningben játszotta a román együttessel. Magyarország és Románia akkor hivatalosan baráti szocialista országnak számított. Mindkettő a Varsói Szerződéshez és a KGST-hez tartozott, vezetőik pedig nyilvánosan a két nép együttműködését hangsúlyozták. A felszín alatt azonban egyre feszültebbé vált a viszony. A legérzékenyebb kérdés az erdélyi magyarság helyzete volt, emiatt a két ország kapcsolata 1977 végére és 1978 elejére ismét mélypontra jutott. Így ebben a légkörben egy magyar-román mérkőzés jóval többet jelentett egyszerű sporteseménynél. A történelmi sérelmek, Erdély kérdése és a két rendszer közötti bizalmatlanság akkor is ott feszült egy-egy összecsapás mögött, ha hivatalos sajtó erről csak óvatosan beszélhetett. A két válogatott ebben a hangulatban találkozott a herningi csoportmeccsen, amelynek utolsó másodpercére a játékosok, a játékvezetők, az időmérők is másképpen emlékeztek. A teljes bizonyosságot pedig azóta sem ismerjük. Románia az 1960-as, 70-es években a kontinens egyik vezető kézilabda hatalmának számított. Férfi csapata 1961-ben, 1964-ben, 1970-ben és 1974-ben is világbajnoki címet szerzett, míg az 1976-os olimpián ezüst, az 1980-ason pedig bronzérmes volt. A román válogatott egyik magyar játékosa, Kicsit Gábor 2019-ben Gulyás Lászlónak beszélt arról, hogy az említett érmek közül melyik a kedvence.
3: Tulajdonképpen ez két különböző érték, az olimpia az olimpia, világbajnokság, világbajnokság, a világbajnokság közül a 1970-es, az volt az első, és ugye, hogy a szerelemben az elsőt nem lehet elfelejteni, ugyanúgy van a sportban is az első aranyérmet, főleg egy olyan döntő után, ahol kétszer meghosszabbítás volt, és fantasztikus nagy volt a feszültség. Utána kezdtük értékelni, és akkor kezdtük élvezni, hogy tulajdonképpen mit csináltunk. Az olimpiai érem a világon, ahol tudja mindenki, veri a világbajnokságokat. Nagyon szerettük volna, hogy bronzérmen van, ezüstérmen van, de a szívünk vérzik, mert hülye módra elvesztettük az aranyérmet Montrealba. Az oka, hogy elvesztettük az aranyérmet, az, hogy az orosz csapat sose vert, ami legalábbis a mi generációnkat 15 éven keresztül nem vesztettünk se a mérkőzést, se a klubcsapatokkal, se még otthon Moszkvába is megvertük őket, és lehet, hogy ezért egy kicsit túl önbizalommal léptünk pályára. A második oka, hogy nem nyertük meg az aranyérmet, én most is hibáztatom a Dinamo edzőjét, azért, mert nem szabadott volna a döntőmérkőzést más felállítással kezdje, hanem ugyanazt a 100%-os csapatot kellett volna hagyja a pályán, amelyikkel bejutottunk a döntőbe.
2: Az 1970-es évek román válogatottjában szerepelt átlövő, a háromszor is a világ legjobb kézilabdázójának megválasztott Birtalan István ugyancsak 2019-ben nyilatkozott Gulyás Lászlónak. Többek között arról, hogy a pályafutása során elért sikerek közül mire a legbüszkébb.
4: Büszke vagyok abban, hogy egy román válogatottban játszottunk, amiben egy fantasztikus éveken át fent voltunk az élvonalban, és megmutattak a világnak, hogy Romániában csinálnak egy szép kézilabdát. Természetesen, hogy ebben egy csapat szuper barátok maradtunk még mindig. Ezelőtt tegyük fel, nem 50 éve megkezdtük, és még most is mondhatom azt, hogy együtt vagyunk, és emlékezzünk a szép életre, ami volt.
2: A négyszeres VB aranyérmes román válogatott címvédőként érkezett az 1978-as dániai tornára, de a miénk csoportjában szereplő NDK is az erős csapatok közé tartozott. A Népsport ennek megfelelően visszafogottan vezette fel a VB-t. Az idézett részletet Szilágyi Dóra narrálásában hallják.
5: A magyar válogatott igen erős csoportban küzd a továbbjutásért. Az ellenfelek között találjuk azt a két együttest, amely az 1970-es és az 1974-es VB-n a döntőt vívta, nevezetesen Romániát és az NDK-t. A magyar csapat csak akkor bízhat a továbbjutásban, ha a csoportjában legalább két győzelmet arat, bár még ebben az esetben is lehet harmadik. Illúziók nélkül reálisan ítélve az esélyeket, ismerve a felkészülés nehézségeit, válogatottunk a csoport harmadik helyére esélyes.
2: Szilágyi István a magyar válogatott akkori beállója felidézte, hogyan reagáltak, amikor megtudták, milyen nehéz csoportba kerültek a világbajnokságon.
6: Nagyon népszerű volt a kézlabda, ez a csapat magunktól is nagy volt az elvárás, meg a közvéleményben is, mert nagyon jó eredményeink voltak a világbajnokság előtt. Szinte mindenkit megvertünk, aki csak létezett az élmezőnyben, több tornán, és nagyon jól szerepelt a csapat. Utána Tatán az edzőtáborban tudtuk meg, hogy nagyon gyilkos csoportba került. Gyakorlatilag a franciákkal, az NDK-val és a románokkal kerültünk egy csoportba, és a

0: simán meg tudtunk verni, és úgy éreztük, hogy egy jó eredményt tudunk elérni. Az első reakcióm az volt, én a németektől soha nem féltem, mert ők féltek tőlem. A románok azok fekete lóvó, de őket is megvertük előtte edzőmérkőzésen, úgyhogy összességében nem volt olyan nagy problémánk a csoporttal, annak ellenére, hogy tényleg nehéz volt.
1: A válogatott egyik kulcsemberének számító, akkor 23 éves Kovács Péter egy érdekes, mai fejjel hallgatva értelmezhetetlen sztorit idézett fel. Előbb azonban arra a kérdésre válaszolt, mennyire volt népszerű esemény Dániában a férfi kézilabda világbajnokság.
2: Nagyon népszerű volt, a teltházas mérkőzéseket játszottunk, de azt is el kell mondani, hogy a skandináv kézilabda még akkor nem volt ezen a szinten, mint ami ma, tehát a dánok, hogy egyedülalkodók, már nem tudom hány éve, akkor is jó játékerőt képviseltek, de bennük volt egy olyan kisebbségi érzés, és ők mondták ezen, mint a vállom ki, hogy a magyarok meg a szocialista országokban profika játékos, napi kettőt edzenek, általában náluk meg csak ugye munka után amatőr szinten volt a kézilabda, és úgy gondolták, hogy ez akkora előny a szocialista országok csapatai számára, amit ők nem tudnak behozni. Még egy érdekességet elmondanék, tehát amikor volt az első mérkőzés, volt a román NDK mérkőzés, tehát ezen a világbajnokságon a mi csoportunkban, akkor a román tévé nem közvetítette a meccset, mert ezen a napon volt Ceausescu elvtárs születésnapja, és ha kikapott volna, mint ahogy ki is kapott a román válogatott, akkor elszomorította volna a nagyvezér. Ezek ma már elképzelhetetlen dolgok, de ezt a román csapatban lévő magyar játékosok mesélték nekünk, ezen kitaláció.
1: A magyar válogatott az óvatos várakozást jóval felülmúlva hibátlan mérleggel érkezett el a csoportkör utolsó fordulójáig. Faludi Mihály szövetségkaptány együttes előbb 33-22-re legyőzte Franciaországot, majd egy jóval szorosabb, kemény védekezésre épülő mérkőzésen 12-10-re felülmúlt az NDK-t is. Ez utóbbi találkozót követően Faludi Mihály elégedetten nyilatkozott a Népsportnak. A felolvasó Tóth Béla.
3: Azt a csapatot sikerült legyőznünk, ráadásul a világbajnokságon, amely az utóbbi időben a legtöbb sikert aratta.
1: Paul Tiedemann, az NDK csapatának szövetségkaptánya elsősorban a magyar együttest dicsérte. A szöveget Szegő Tibor olvassa fel.
4: Gratulálok a magyar csapatnak, és elismerem, hogy a sok kiállítás ellenére sem volt sportszerűtlen a mérkőzés. Ez a keménység már a mai kézilabdához tartozik. Vigasztal azért minket, hogy még semmi sem dőlt el a B csoportban.
1: Válogatottunk balátlövőjétől, Kovács Pétertől, azt kérdeztük, mi volt az NDK elleni siker kulcsa?
2: Védekezésben a kapus teljesítmény, mert Baltalos Béla szerniálisan védett. Igen, tehát mind a két csapat számára ez létfontosságú mérkőzés volt, de még egyszer mondom, hogy akkor a négyes csapatban még csak két csapat jutott tovább. Ugye, és vitte magával a másik csapat ellen elért eredményt. Mi a NDK-val jutottunk volna tovább, akkor két ponttal mentünk volna közép döntőbe, és ha ott még egy meccset nyerünk, akkor már biztos, hogy éremért játszunk. És hát ugye ez lett volna akkoriban a magyar kézilabdázás legnagyobb sikere, tehát történelmi esemény előtt álltunk. De egyrészt az NDK-t legyőzni az mindig nagyon nagy szó volt, másrészt pedig egy világbajnokságon legyőz az NDK-t, az még nagyobb szó.
1: A 12-10-es végeredmény egyértelműen kiemelkedő kapus teljesítményre utal. Bartolos Béla szerint ebben szerepet játszott az is, hogy az NDK játékosai tartottak tőle.
0: Nem tudom, hogy miért, de a keletnémetek, amikor megláttak, szinte háttal álltak a kapunak, tehát könnyű dolgom volt. Volt egy-két olyan mérkőzésem, amikor kifejezetten jó teljesítményt gyújtottam ellenük, meg elég sablonosan lőttek, ami nekem kedvezett, és emiatt szerintem tartottak is tőlem, mert jó teljesítményt szoktam ellenük nyújtani. Mint az eredmény is mutatja, megvertük őket, annak ellenére, hogy az a keletnémet csapat egy nagyon jó csapat volt. Az egy kifejezetten komoly eredmény volt részünkről.
1: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A két találkozó után 4 ponttal álló magyar válogatott kedvező helyzetből várhatta a csoportkör utolsó összecsapását. Ezzel szemben a román csapat útja jóval rögösebb volt. A négyszeres világbajnok rögtön az első mérkőzésén 18-16-os vereséget szenvedett az NDK-tól, így már a torna elején nehéz helyzetbe került. A második fordulóban ugyan 36-17-re kiütötte Franciaországot, de ezzel csak életben tartotta továbbjutási reményeit. Két mérkőzés után Romániának 2 pontja volt, így nagy nyomás alatt várta a miénk elleni herningi összecsapást. A magyar együttes már egy döntetlennel is biztos továbbjutó lehetett volna, Romániának viszont ehhez mindenképpen nyernie kellett. Arról nem is beszélve, hogy a miénk az NDK-val szembeni sikerüket magukkal vitték volna a következő csoportkörbe, így nem csak a címvédő kiejtésére, hanem egy kiemelkedő világbajnoki szereplése is kiváló esély mutatkozott. Kovács Péter magazinunknak felidézte, milyen hangulatban várta a magyar válogatott a sorsdöntő összecsapást.
2: Ilyenkor nagyon nehéz ez, tehát ilyen sorozatban 2 nap alatt 2 ilyen mérkős lejátszani, természetesen meg akartuk nyerni a meccset, de hát ismertük a románokat, hogy borzasztó erős csapatuk van, és volt igaz, hogy őket is sikerült előtte megvernünk, de ez sokszor nem sikerült egyébként a magyar válogatottnak, de

0: Nem volt még az NDK mérkőzés. Hát, hogy mondjam, tehát az ember nem is igazából fizikai fáradal egy ilyen mérkőzés, hanem idegileg. Tehát én például borzasztó rossz alva voltam egy meccs után, annyira fel voltam spanulva, és hát emlékszem, hogy szinte addig aludtam az éjjel. De gondolom a társaim is hasonló helyzetben voltak. Tehát a románok előnyük volt, annyiban, hogy ők ugye a franciákkal játszottak, és mit tudom, tizenvalány góllal verték őket. De hát akkor ilyen volt a VB menetben, de azt hiszem, hogy közt kellett megnyernünk. Kellett volna, bocsánat.
1: Az elmúlt évtizedekben erről kevés szó esett, de a románok elleni találkozóra való hangolást olyasmi zavarta meg, amire a magyar csapat, elsősorban a kapus Bartolos Béla nem volt felkészülve.
2: Ennek örülök, hogy 50 év után végre eljutunk arra szintre, hogy tudjuk, hogy ott mi történt, mert akármikor én valakivel találkozok, mindig azt hozza fel nekem a pályafutásom negatív pontjára, hogy én kaptam egy időntóli gólt, és azzal kiestünk. Tehát, hogy öntsünk tiszta vizet a pohárba. Mi játszottunk a németekkel, este 11 órakor lett vége a meccsünknek, doppingra vittek el, éjjel 2-kor sikerült nekem a doppingot teljesítenem, 2 órára voltunk a helyszínről, míg hazaértünk, az reggel 4 óra volt, és 11 órakor volt a román mérkőzés, tehát egy kapust reggel 4-től 11 óráig lehetetlen, hogy kipihenje magát fizikailag, szellemileg, fizikai még hagyján, de szellemileg nem. Tehát magyarul én a románok elleni mérkőzésen életemben akkor léptem egyedül rosszul, mert szinte nem is láttam a labdát. Olyan fáradt voltam, tehát ez volt az előzménye. Tulajdonképpen erről még eddig nem volt szó, hogyha nem ez lett volna, ha egy napot pihenünk, akkor a románokat ugyanúgy megverjük 6-8-10 góllal, de ebben biztos vagyok.
1: A dopingvizsgálat egy ilyen eseményen természetesen megszokott, ezzel nincs is semmi gond. Bartalos pekjes volt, hogy ilyen lassan tudott szabadulni az ellenőröktől.
2: Az az igazság, hogy általában kiválasztják azt a játékost, aki jól teljesít. Pekhemre idézőjelbe téve Pekhemre én teljesítettem a legjobban, ezért vittek engemet. Csak hát az ember kiizzadt, hiába ittam bármit is, már olyan értelemben bármit, hogy vizet, kólát vagy bármit, mert én amíg be nem fejeztem a pályafutásom, egy kortya alkoholt nem ittam. Tehát összességében még a sör se segített volna, mert sört meg még életemben nem ittam, mert azt mondták, hogy keserű, és azóta meg se kortoltam. Tehát tulajdonképpen ez benne van a kézilabdában, meg a sportágakban, hogy elviszik az embereket doppingra. Csak vagy sikerül, vagy nem sikerül a doping vizsgálatot gyorsan letudni.
1: A magyar-román összecsapás első fél idejében végig szorosan alakult az eredmény, egyik fél sem tudott nagyobb előnyre szert tenni. Csapatunk bátran, jól játszva 10-9-es vezetés szerzett a szünetre, s a látottak alapján a továbbjutáshoz szükséges döntetlen teljesen reálisnak tűnt. Sőt, a győzelemre is megvolt az esély. A fordulás után azonban néhány perc alatt összeomlott minden. A 10-9-es magyar előnyből gyorsan 16-10-es román vezetés lett. Aztán jött az újabb fordulat, a később a torna társgólkirály címét megszerző Kovács Péter vezetésével a miénk 21-20-ra feljöttek. És ekkor már csak 3 perc volt hátra a mérkőzésből. Most idézzük fel az utolsó percek eseményeit. A narrátor Szilágyi Dóra.
3: 58. perc. Kocsis Pál betör a román védelem mögé és gólt szerez. De hiába. A két szovjet játékvezető nem adja meg, mert szerintük Kocsis lövés közben a hatoson belül érintette a talajt. A magyarok hevesen tiltakoznak, Faludi Mihály pedig elveszíti az önuralmát. A kapitány egy széket a nézőtér irányába rúg.
1: A Nézsportot a helyszínről tudósító Kő András így írt az esetről. A felolvasó Tóth Béla.
4: A mérkőzés után a sajtószobában alkalmam volt még egyszer megnézni ezt a gólt, és nyugodt szívvel állíthatom, hogy Kocsis nem lépett be a hatos vonalon belülre.
1: Térjünk vissza a találkozó hajrájában történtekre. A képzeletbeli idővonalat Szegő Tibor és Szilágyi Dóra felolvasásában hallják.
5: 59. perc. A magyar válogatott újabb lehetőséghez jut, miután a játékvezetők 7 méterest ítélnek. Molnár Gyula áll oda a büntetőhöz, és nem hibáz. 21-21. A magyar válogatott továbbjutásra áll.
3: 59 perc 30 másodperc. A románok utolsó támadása közben Szilágyi Istvánt kiállítják.
1: Erről a játékvezetői döntésről, annak jogosságáról az érintetnek, azaz a kiállított Szilágyi Istvánnak megvan a véleménye.
6: Véleményes volt a kiállításom is, mert ez egy normális ütközés volt, tehát kemény ilyen ütközés, de nem is tudom, sok előfordult a mérkőzésre, tehát fél perc vége előtt azért általában lerántásé vagy ütésé szoktak 2 percet adni, egy ilyen keményebb ütközésért nem szoktak fél perc vége előtt kiállítani, de amint mondtam, a mérkőzés közben is lehetett érezni azért, hogy ez a román sportdiplomácia azért működött a játékvezetők szempontjából is. úgyhogy de ennek ellenére olyan jók voltunk, hogy nem érdekelt semmi, mondta, bebizonyítjuk, meg tudjuk verni a gyakorlatilag világbajnoki döntősöket a csoportban, és meg is vertük az NDK-t, és a románok ellen is szerintem nekünk állt a mérkőzés, és az biztos, hogy nem azt mondom, hogy a játékvezetők miatt egyértelműen, de hogy azért odahajlott inkább a játékvezetőknek a keze is, az egyértelmű.
1: Ezek után folytassuk a találkozó utolsó percének krónikáját. Először Szegő Tibor idézi fel a történéseket, míg az utolsó másodpercek izgalmait Tóth Béla narrálásában hallják.
5: A kiállítás miatt a magyar válogatott emberhátrányban védekezik, de sikerül a labdát sarokdobásra menteni. A csarnok órája szerint már csak 3 másodperc van hátra.
4: 59 perc, 57 másodperc. A románok elvégzik a sarokdobást. A labda kézről kézre jár, egy passz, még egy, majd újabb átadások következnek. Végül a labdát ötödikként megkapó Kornél Dureu kapura lő. A labda Bartolos Béla mellett a hálóba kerül. A román játékosok ünnepelnek. Számukra a gól győzelmet és továbbjutást jelent.
1: Hallgassuk meg, hogy a kapuban nézve, azaz Bartolos Béla szemszögéből hogyan zajlottak ezek a másodpercek.
2: Tulajdonképpen üvöltöttünk végig, hogy figyeljenek oda, lépjenek ki az emberekre, de pont erre játszották. Hát mi ott voltunk a védekezésben, hiába voltunk csak öten, mindenki tolódott a labda fele, mert balszéről indították a játékot. Balszéről, és az ötödik passz után ugrott fel a játékos lőni. Tehát volt egy rátörés passz, utána rátörés passz, rátörés passz, rátörés passz. Ez volt az úgynevezett plusz 6 másodperces idő, amikor a szélső beugrott és beejtette a labdát. Nagyon nagy szöge volt, mivel csak 5-en voltunk a pályán, tehát elvileg, hogyha bármilyen formában vagyok, mert nem hiszem, hogy azon múlott, hogy azt nem tudtam megfogni. Inkább a mérkőzés folyamán voltak olyan labdák, amiket védenem kellett volna, de a végén akkor a szög tudott beugrani, hogy egyszerűen védhetetlen volt. Lett volna még akkor is, hogyha én koncentrált vagyok, és oda tudok 100%-osan figyelni.
1: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A kiállított Szilágyi István az oldalvonal mellett a zsűri asztal közelében volt ezekben a pillanatokban, így test közelből láthatta a történteket. Kíváncsiak voltunk arra, ő hogyan emlékszik a sorsdöntő pillanatokra.
6: Gyakorlatilag már meg is volt a meccs, 4 másodperc volt hátra, döntetlen állásnál szöglet, ez jutott a Románia, és végighúzták a labdát, én pont ki voltam állítva, ott voltam a cserepadnál, és ami körülbelül középen volt a labda, már akkor majdnem el is vesztették a románok a labdát, amikor jelezte a zsűri asztal, hogy vége a mérkőzésnek. Érdekes módon pont ezzel a mérkőzésre a nagy kijelző elromlott, és végigment még a labda, és legalább 4 másodperce később, vagy 4-5 másodperce később lőtte be a Durajó jobb szélső a gólt. Mi már ünnepeltünk a padon, mert a padon láttuk, hogy vége van a mérkőzésnek, már ünnepeltünk, hogy nagyon jó helyzetben vagyunk. Megvertük az NDK-t, románok, gyakorlatilag a világbajnok román csapat kiesik, mi meg 2 ponttal megyünk tovább, mert az NDK-val együtt 2 plusz ponttal jutottunk volna tovább, biztos, hogy bejutottunk volna a legjobb, de tehát így kerültünk volna a 8-ba, és a 2 ponttal biztos, hogy bejutottunk volna szerintem a legjobb 4-be.

0: kövessük tovább a már a rendes játékidő lejárta után zajló eseményeket. A narrátor először Szegő Tibor, majd Szilágyi Dóra lesz.
1: A dán időmérő Jakob Haunstrup jelzi, hogy a mérkőzés már a lövés előtt véget ért. Az időmérő és a jegyzőkönyvvezető álláspontja szerint a román gól időn túl esett, ezért az eredmény 21-21. A kiállítása miatt a zsűriasztal közelében álló Szilágyi István értesül elsőként a döntésről. Örömében homlokon csókolja az időmérőt, majd a társainak is jelzi, a gól érvénytelen, maradt a 21-21. Ezzel Magyarország tovább jut, ezúttal a magyar játékosok ünnepelnek.
2: Néhány pillanattal később a két szovjet játékvezető a zsűriasztalhoz megy, hogy tisztázzák, időben esette a gól. Ott van velük Erik Eliász, a Nemzetközi Kézilabda Szövetség svéd ellenőre is. Eliász nem fogadja el a dán időmérő álláspontját. Arra hivatkozik, hogy a zsűriasztalon használt hivatalos óra nem ugyanazt mutatta, mint a csarnokban látható eredményjelző, és szerinte a labda még játékidőn belül került a kapuba. Jakob Haunstrup, a dán időmérő, viszont ragaszkodik hozzá, hogy az asztali időmérés alapján is lejárt a 60 perc. Ennek ellenére Eliász középre mutatva jelzi, a gól érvényes. A játékvezetők elfogadják az ellenőr álláspontját és megadják a találatot. Románia-Magyarország 22-21. A románok másodszor is ünnepelni kezdenek.
0: Adjuk át ismét a szót válogatottunk kiállított játékosának, Szilágyi Istvánnak, aki a zsűriasztal mellől követte az eseményeket.
3: Románoknak nagyon erős volt abban az időben a sportdiplomáciájuk, a Johnny Kunst volt a IHF román delegáció vezetője, a IHF technikai bizottságnak a vezetője. Ott reklamált egyből a zsűriasztalnál, hogy időn belül volt a gól, és utána megjelent még akkor volt a svéd Erik Eliász volt az IHF elnöke, és az nagyon jó kapcsolatban voltak a románokkal, és egy lenullázott sportág, stopper órával lejött oda a zsűriasztalhoz, és jelezte, hogy időn belül esett a gól. Persze aztán reklamáltunk, próbáltunk góvni, mindent megpróbáltunk. Elutasították mindenki, a mai technikai lehetőségekkel az egyértelmű lett volna, hogy az tudta mindenki, románok is tudták, hogy az időn túl esett a gól.
0: Hallgassuk meg, hogy a mérkőzés utolsó utáni másodperceiben is pályán lévő Kovács Péter szemszögéből nézve mi történt pontosan.
4: Amikor ők vezették az utolsó támadást, és 3 másodperc a vége előtt szöglet bal oldalra végezték a szöglet dobást, tehát lesáncoltunk egy labdát, valahogy így volt, már nem emlékszem pontosan a szituációra. Tehát bal félről, bal átlövő irányító, jobb átlövő, jobb szélső beugrott, csinált még 2 cselt a levegőbe, majd belőtt a kapuba a labdát. A svéd, ezt a nevet jegyezzük meg, Erik Eliász, mert ez olyan, mint mondjuk ilyen lassít a magyar történelemben. Tehát ő volt a zsűri elnök, és ő nagyon-nagyon jó barátságodá volt a románok zsenéjével, Johnny Kunst Germanescu-val, aki szintén az IHF végrehajtó bizottságának, vagy edzőbizottságának volt a tag, tehát kimondottan jó barátok voltak. Egyből oda néztünk, hogy mi történt. Először intett, két kézzel intett, hogy nem, vége volt a mérkőzésnek. Majd a románok oda mentek, és hevesen gesztikulával tiltakoztak ezzel. Még Erik Eliász úr, a svéd úriember, visszavont az előző ítéletét, és megítéltette a gólt. Na most ebből a góllal estünk ki, ugye, amit mondtam, hogy NDK-ban mentünk volna tovább, akkor 2 pontot vittünk volna, ami nagyon nagy előny lett volna, de egyébként, hogy akkor még nem volt videóbíró, semmi nem volt, a magyar tévében digitálisan akkor még az is nagy szó volt, visszajátszották, lemérték, és 9 másodperc telt el azóta, hogy a szögletdobást elvégezték, és a hálomba kötött ki a labda. Tehát egyértelműen csalás áldozatai voltunk, és mondhatom, hogy és még talán szerencsés vagyok. Idézőjelben hosszú pályafutásom alatt ez volt a legnagyobb negatív élményem, ami engem ért.
0: Nem meglepő módon a csapatkapitány Bartolos Béla is hasonlóan idézte fel magazinunknak a kritikus másodperceket.
5: Oda ment az edzőnk a kispadhoz, oda mentünk mi, én is, mint csapatkapitány, mindegyik játékvezető mondta és mutatta a táblát, hogy vége van, jöztek a magyarok. Erre lejött egy svéd ember, a lelátóról, az meg azt mondta, hogy gól volt. Semmi köze nem volt a mérkőzéshez annak az embernek, és úgy irányította az egész vezetőséget ott. Az volt a különbség, hogy ő a Johnny Kunstnak volt a barátja. És egyértelműen hát ezen múlott, hogy ki jut tovább.
0: Ezzel még nem volt vége a sztorinak. Meglepő helyről érkezett a támogató segítség. A felolvasó Tóth Béla.
6: A magyar televíziós stáb nem nyugszik bele a döntésbe. Szőnyi János kommentátor kérésére Budapesten még azon az éjszakán visszanézik és lemérik a felvételt. A sarokdobás elvégzése és Dureu gólja között a mérés szerint több mint 6 másodperc telt el. Ha valóban csak 3 másodperc volt hátra, egyértelműen kizárható, hogy a gól a rendes játékidőben esett.
0: A magyar küldöttség ezek után óvást nyújtott be, aminek díját érdekes módon nem a Magyar Kézilabda Szövetség képviselője, hanem a Magyar Televízió helyszínről tudósító kommentátora Szőnyi János fizette be a saját napi díjából. Ennek több oka is volt. Egyrészt a szocialista tömbhöz tartozó Románia volt az ellenfél, s egy ilyen óvás nem fért volna bele a táborhoz tartozó országokról kommunikált baráti viszonyba, másrészt, s talán ez még nagyobb súllyel esett alatba, a két játékvezető szovjet volt, már pedig a szövetség hivatalos óvásának egyik alapja az lehetett volna, hogy a szovjetek hibáztak, aminek valószínűleg nem örültek volna Moszkvában. Sose felejtjük, hogy Madarász István, a Magyar Szövetség akkori főtitkára 1964 óta tagja volt a Nemzetközi Szövetség végrehajtó bizottságának, ezért gyaníthatóan ő sem akart konfrontálódni az IHF-fel. Ez utóbbi felvetést Kovács Péter is megerősítette.
4: Borzasztóan el voltunk keseredve, és mérgesek voltunk, és fel voltunk háborodva. Most akkor azért azt el kell mondani, hogy volt akkor egy magyar tagja az IHF végrehajtó bizottságának, Madarász István, aki az orvosi bizottságot vezette, aki magyar főtitkár volt. Hát tőle azért elvártunk volna valami segítséget, nem kaptunk segítséget, sőt, eljött a szállodánkba, nem találkoztunk vele, csak üzent, hogy ne óvjuk meg a mérkőzést, először megóvtuk, bocsánat, megóvtuk a mérkőzést, másodszor ne óvjunk, mert az IHF tekintélyének ez át, hogy nem fogadjuk az első döntést. Tehát nem mondom, hogy velünk volt a magyar főtitkár.
7: Itt felmerül az a dolog is, hogy nyilván akkor teljesen más politikai környezet volt Magyarországon is, és Románia ugye a keleti blokk országaihoz tartozott. Ha más nemzet ellen történik ez, vagy más játszik a magyarok ellen, akkor lehet, hogy a magyar sportdiplomácia több energiát fektetett volna abba, hogy más döntés szülessen?
4: Hát lehetséges, hogy az elvtársak egymás között ezeket a dolgokat elsimították.
0: Válogatottunk kapusa, Bartalos Béla, az óvás körüli érdekességekre hívta fel a figyelmet.
5: A mi elnökünk az 200 méterre volt a helyiségtől, ahol mi játszottunk. A Johnny Kunst, a románoknak az elnöke, az meg 1400-ra. És az előbb odaért, mint a miénk. Szőnyi János riporter, ő fizette be az óvási díjat, és ami jellemző erre az egészre, hogy az óvási díjat soha nem adják vissza, ha igen, ha nem a válasz. Nem válasz volt, tehát nem fogadták el az óvásunkat, és a Szőnyi visszakapta az óvási díjat. Tehát magyarul elismerték, hogy ők a húgyunk.
0: Hónapokkal később az Esti Hírlap 1978. november 14-i számában Elréti Anna azt kérdezte Madarász Istvántól, hogyan kamatozik a magyar kézilabdázásnak a Nemzetközi Szövetségben betöltött funkciója. A választ, különösen a kézilabda VB-n történtek fényében érdemes meghallgatni. Tanulságos, sokat elárul a korabeli gondolkodásmódról. A felolvasó Szegő Tibor.
1: Szeretnék eloszlatni egy félreértést. A magyar delegátusnak nem az a dolga, hogy bizonyos kérdésekben részrehajlónak bizonyuljon, magyarán szólva, hogy a csapat javára döntsön. Elvégre a sportdiplomata nem dobhat gólt. De sportdiplomatánk helytállásával növekszik a magyar sport iránti tisztelet, tekintély. Nem készültem sportdiplomatának, sportágamnak és hazámnak akarok hasznot hajtani.
0: Jegyezzük meg, ez esetben nem igazán sikerült. A Nemzetközi Szövetség érintett bizottság az ügyet még a találkozót követően megtárgyalta. Erik Éliász, akinek a beavatkozása eldöntötte a mérkőzést, már hazautazott Svédországba, ezért nem jelent meg a meghallgatáson. A háromtagú ellenőrítés tület másik svéd tagja, Kurtvád Márk Éliász álláspontját támogatta, így a dán időmérő vallomása és a magyar tiltakozás nem változtatott a döntésen. Az óvást 3 órás vitát követően elutasították, érvényben maradt a 22-21-es román győzelem. Az indoklás 5 pontban foglalható össze. A narrátor Szilágyi Dóra.
2: Első. Az időmérő a 60. perc végén lefújta a mérkőzést. Második. Ezt a bírók nem hallották. Harmadik. Éliász kijelentette, hogy a 22. román gól a lefújás előtt esett. Negyedik. Ezt közölte a játékvezetőkkel, akik megadták a gólt. Ötödik. Az időmérő a lefújással egy időben nem állította meg az órát, csak 3 másodperccel később.
0: Érdemes megjegyezni, hogy a mérkőzés 3 IHF ellenőre eredetileg Vadmark, a svájci Carlin és az NSK Veli Perrey lettek volna. Az utolsó pillanatban azonban Perreyt Éliászra cserélték le, amire a Madarász István, a Magyar Szövetség főtitkára is meglepetten nyilatkozott a Népsportnak. A felolvasó Szegő Tibor.
1: Nem tudom, miért került erre sor. A szabályok nem mondják ki, hogy mindhárom ellenőrnek más-más nemzetiségűnek kell lennie, de általában ez a gyakorlat, és az eredeti forgatókönyvben is ezt az elvet követték.
0: A történtek után kijelenthetjük, ebben a helyzetben a magyar sportdiplomácia, árnyaltan fogalmazva is, alul teljesített. Ennek okairól Szilágyi Istvánt, a csapat egyik játékosát kérdeztük.
3: Egyértelmű, hát a románokkal mindig meggyűlt a bajunk. Mindig féltünk, hogy a románokkal kerülünk össze, mert tudtuk, hogy nem mindig tiszta eszközzel játszanak, főleg az ilyen, ez a Johnny Constot ismerve, meg amiket terjedtek róla, meg amiket hallottuk, ezek minden eszközt bevetettek sportdiplomácia terén, tehát itt nem csak azzal, nem az ellenfélek, nem csak a románokkal a játék, vagy az ellenféleket megküzdeni, hanem ezzel a hátránnyal is, hogy ez a Johnny Kunz vezetésével ez egy kicsit enyhe túlzás, de szinte ilyen maffia rendszerű IH befolyás történt, de hát ez kicsit túlzás, de az biztos, hogy nagyon erős volt a sportdiplomáciájuk.
8: Megállítottad az időt, és a kerekasztalra tetted.
0: Önök az Újra töltött című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Ahhoz képest, hogy a Nemzetközi Szövetség viszonylag gyorsan döntésre jutott, érdemes megnézni, hogy a hazai és a nemzetközi sajtó mennyire eltérő módon látta a hatalmas visszhangot kiváltó esetet. A dánok jelentős része a magyar álláspontot támogatta. A Jyllands Posten időn túli román gólról írt, a Berlingske Tidende óriási botránynak nevezte a történteket, hozzátéve, hogy a magyarok időn túli góllal veszítettek. A BT című napilap pedig egy Alfred Hitchcock filmhez hasonlította azt, ami a végjátékban történt. Az AFP francia hírügynökség is egyértelműen fogalmazott. A leírtakat Szilágyi Dóra idézi.
2: A győztes román gól körülbelül 2 másodperccel a játékidő lejárta után esett. Így bírói döntés befolyásolta a tényleges eredmény kialakulását.
0: Talán mondani sem kell, románok a saját szemszögükből kommentálták az eseményeket. Narrátor Tóth Béla.
6: Skinte Jettinere Tului. Drámai mérkőzés és kedvezőtlen játékvezetés után Románia az elődöntőben.
0: A román kommunista ifjúsági lap tehát nem csak, hogy nem kérdőjelezte meg a győztes gólt, úgy fogalmazott, hogy a játékvezetés Romániát sújtotta. Duraut találatát látványos, illetve fantasztikus gólnak nevezte, amely néhány másodperccel a befejezés előtt született. Az óvásról, az időmérő jelzéséről és az órák közötti ellentmondásról a tudósításban egyetlen szó sem esett. A Sportul című országos sportlap ugyan beszámolt a magyar óvásról, de egyértelműen elutasította annak jogosságát. A tudósítás szerint Románia megérdemelt a továbbjutást, már csak azért is, mert 10 percen át olyan nagyszerűen játszott, amire a csoportban Magyarország és az NDK sem volt képes. A Sportul emellett határozottan állította, az időmérő megerősítette, hogy Durao 60 percen belül szerezte a gólt, s mivel Erik Éliász IHF ellenőr a játékvezetőkkel való egyeztetés után középkezdést rendelt el, a lap ezt a gól szabályosságának bizonyítékaként értelmezte. Nikolaj Nedev, román szövetségi kapitány, nyilatkozatában viszont igyekezett kerülni a vitás esetet. A felolvasó Szegő Tibor.
1: A csapatunk napról napra jobban mozgott, köszönhetően a fiatalok közül Duraunak, Stingának és Folkernek, de a rutinosabb Penu és Birtalan is sokat tett hozzá az együttes teljesítményéhez.
0: A Nésport helyszíni tudósítója Kő András azért csak kipréselt egy a hajrára vonatkozó mondatot a románok kapitányából, Nikolaj Nedevből. Ismét Szegő Tibort hallják.
1: Az utolsó gólunk után az óra azt mutatta, hogy még van hátra 3 másodperc. Csodálkoztam is, hogy miért nem játszanak tovább.
0: A Nésportot tudósító Kő András ezt egy megjegyzéssel kiegészítette, miszerint Nikolaj Nedev félhetően megfeledkezett arról, hogy az óra 30 perc elteltével újra visszafelé számlál, amit a jelek szerint nem csak ő nem vett figyelembe. A Sportul című román sportlapnak viszont a mindent eldöntő gól szerzője, Kornél Duraut saját szemszögében nyilatkozott. A narrátor Tóth Béla.
6: Mit éreztem a meccs végén? Nehéz megmondani. Ránéztem az órára, és még egy másodperc volt hátra a meccsből, amikor megkaptam a labdát Draganicától. Azt mondta magamnak, hogy nincs más esélyem, és teljes nyugalommal elindultam a kapu felé. Alaposan megnéztem Bartolos kapust, aki jól láthatóan félt. Abban a pillanatban biztos voltam benne, hogy legyőzöm.
0: Bartolos Béla szűkszavú volt, amikor Kő András, a Nésport munkatársa, a mindent eldöntő gólról kérdezte. Szegő Tibor idézi az értékelést.
1: A hosszú sarokra vártam a lövést, de a rövidre kaptam.
0: Önök az Újra töltött című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Ami a magyar sajtóban megjelenő reakciókat illeti, azok természetesen másként közelítettek a történtekhez. Az országos és a megyei lapok is többnyire értetlenül álltak a végső döntés előtt, ám jellemző korabeli reakcióként Faludi Mihály viselkedésével is kiemelten foglalkoztak. Elítélték, hogy a szövetség kaptány egy széket rugott a nézőtér felé. A Népszavában Vándor Kálmán rendkívül élesen, kritikusan fogalmazott. A felolvasó Szegő Tibor.
1: Nem segített rajtunk az óvás sem, mint ahogy az sem vált dicsőségünkre, hogy Faludi Mihály edző a közönség közé rúgta a székét, és utána, mint egy megvadult bakkecske, ugrált a levegőbe. Ez nem volt méltó sem egy szakvezetőhöz, sem pedig a magyar színek tekintélyéhez, így nem lehet elodázni a felelősséget esetlegesen rosszul sikerült cserékért.
0: A Magyar Hírlap hasonló hangnemben írt az esetről, sőt azt is megemlítette, hogy a játékosoknak kellett lefogniuk a feltúrt kapitányt. A magyar sajtó és a sportvezetés tehát összességében nem igazán állt ki a válogatott mellett, ami Kovács Péter elmondása szerint hatással volt a csapat további hangulatára is.
4: Szerintem soha nem léptünk ezen túl igazából, de a VB folytatódik, azt hiszem, hogy egy nap szünet volt, jöttek a következő mérkőzések, persze, de a jó helyezésekért játszottunk. Nagyon-nagyon nehéz volt ezt megemészteni. Tehát az, hogy az egyik az, hogy így elcsalták a mi továbbjutásunkat, a másik meg az, hogy senki hivatalosan nem állt ki értünk. Még akkor, én akkor beszéltem, az akkor nem mondom meg a nevét, nem állt, ő sincs közöttünk, tehát a Magyar Olimpiai Bizottság egyik vezetője volt, és ő ott volt a mérkőzés, és a meccs után én mondtam, hogy hát tegyünk már valamit, hát óvjunk, hát menjünk, hát ne hagyjuk magunkat. Ő meg azt mondta, hogy te fogva szállt, te a játékkal törődjél a pályán, ez nem a te feladatod. Tehát ő sem csinált semmit.

0: Nem egészen egy hónappal később, február 25-én a Képes Újság megszólaltatta Faludi Mihály szövetségkaptányt, akit elsősorban a sokat bírált székrugásról kérdeztek. Narrátor Tóth Béla.
1: Elöljáróban leszögezem, igenis fegyelmezett embernek tartom magam, de aki még sosem ült a kispad tájékán, nem tudhatja, hogy ez mennyire feszültséggel telített hely. Annál a bizonyos jelenetnél a végső lökést az adta, hogy egy teljesen szabályos gólt nem ítéltek meg csapatunknak, előtte viszont, véleményem szerint, egy szabálytalant a románoknak igen. Abban a percben úgy éreztem, hogy egyedül maradtunk. Hiába tettünk meg mindent, elvették tőlünk a bizonyítás lehetőségét. Egyébként a Jőlenc Posten című dán sportlap ezzel kapcsolatban a következőket írta. 1200 izzadt tengerű néző megértése fogadta a magyar edző felháborodását.
0: Az interjú igazán érdekes része az lehetett volna, amikor a kapitány friss emlékként felidézi a találkozó legvitatottabb másodperceit, ám meglepő módon erről az interjút készítő Gyenes András kérésére nem beszéltek. Ami pedig a magyar csapatot illeti, a felvetés természetesen elméleti, de érdemes eljátszani a gondolattal, mi lett volna, ha a románok elleni találkozó végén korrekt döntés születik. Szilágyi Istvántól a válogatott beállójától azt kérdeztük, csapatunk mire lehetett volna képes azon a világbajnokságon.
2: Bármire meggyőződésem, hogy plusz két ponttal mentünk volna tovább, a másik hát sokkal gyengébb volt, azokat már mindenkit megvertünk a VB előtt, mondom, én egyedül az oroszoktól tartottam, azt mondta az oroszokat, azokat nagyon nehéz megverni, de ott a Vládos Tencel a döntőbe nagyon okos taktikát talált ki, tehát nem lőttek abszolút két méteres fal fölött, hanem bepróbálták csípő mellett, meg azért kaptak a németek óriási segítséget is. A döntővel az egyértelmű, de mint mondtam, a világbajnokság előtt 10 gól megvertük őket egy tornán, és én nem akartam elhinni, hogy ezek világbajnokok lettek, tehát azon az ágon szerintem bármi lehetett volna. Ezért is fáj nagyon. Az volt a legborzasztóbb, hogy utána a NSK megnyerte a világbajnokságot, akiket gyakorlatilag a két pár héttel a világbajnokság előtt Bécsbe egy döntőn a komplet NSK csapatot 11 góla megvertük. Tehát ez is jelezte, hogy milyen erős volt ez a csapat, és utána együtt néztem a öcsével, a Kovács Petri haverommal együtt néztük a meccset, tehát nem akartam elhinni, hogy mondom, ezek lettek világbajnokok, ezeket úgy megvertük, hogy az nem igaz. Tehát ebből is látszott, hogy nem jött ki belőlünk az, ami tudott ez a csapat már az eredmény szempontjából.
0: A mi lett volna, ha a kérdésre Kovács Péter még bátrabb választ adott.
3: Nézd, ezt most nagyon egyszer azt mondani, hogy akár világbajnokok is lehetünk volna, de én úgy gondolom, hogy tényleg dobogóért játszhattunk volna valamelyik fokáért. Én úgy gondolom, hogy képes volt a csapat, tényleg jó volt a csapat, jó volt az összhang, régebb óta együtt játszottunk, fiatalok voltunk, tehát fiatalok időségben, ugye nagyon jó volt az edzőnk, nagyon jó felkészült, jó szakember volt, úgyhogy minden adott volt ahhoz, hogy jó eredmény, tehát akár dobogóra is állhattunk volna. De még egyszer mondom, ezt most már könnyű mondani 50 év elteltével.
0: Kovács Péter szavaival Bartolos Béla is egyetért. A klasszis kapus szerint is elérhető lett volna a világbajnoki cím.
4: Szerintem meg tudtuk volna nyerni ezt a világbajnokságot. Olyan szinten volt a csapat. Mert abban az esetben, hogyha eleve döntetlen már, olyan eufóriát okozott a csapatba, ami vitte volna előrébb a csapatot végig.
0: A mérkőzés hivatalos eredménye 22-21 maradt, ezzel a címvédő Románia továbbjutott, a következő szakaszban azonban már nem tudta folytatni a tőle korábban megszokott világbajnoki menetelést. A középdöntőben 17-16-ra kikapott Jugoszláviától, 17-17-es döntetlent játszott az NSK-val, majd a helyosztón 25-17-re legyőzte Svédországot. Ezzel a 4 évvel korábbi világbajnok végül a 7. helyen zárt. A magyar válogatott elleni mérkőzés a románoknak gyakorlatilag egy kiemelkedő korszak végét is jelentette egyben, ugyanis a korábbi 4-szeres világbajnok azóta sem tudott VB aranyat szerezni. Ami számunkra az érdekesebb oldalt illeti, Faludi Mihály csapata vitatott verességgel a legjobb 8-ba jutás helyett az alsóházba került. A miénk a folytatásban Csehszlovákiával 18-18-as döntetlent játszottak, majd Japánt 30-26-ra, Spanyolországot pedig 23-19-re legyőzték, és végül a 9. helyet szerezték meg. A csapat erejét jól mutatja, hogy Kovács Péter 47 góllal a lengyel Jerzsik Lempelle holt versenyben a torna gól király lett. Bármint mondja, ha választhatott volna a díj és a csapat jobb eredmények között, nem kérdés, melyik mellett dönt.
3: Hát gond nélkül elcseréltem volna ezt a díjat természetesen. Tehát ugye választani kellett volna, hogy mint akkor nem lett volna kérdés. Ugyanakkor hát azért azt se tagadhatom, hogy azért büszkeséget töltött el, hogy társgól király voltam, de ugyanúgy csalódott voltam az eredménytelenségünk miatt.
0: Bartalos Béla csapatkapitánytól végül azt kérdeztük, a dániai világbajnokságon történtek, hogyan hatottak rá, és milyen tanulsággal szolgáltak a későbbiekre nézve.
4: Soha nem szabad feladni, még így se, hogy az embertől elvesznek valamit. Tehát egy 2-3 nap feldolgozás után tenned kell a dolgodat tovább, és előre nézel, és mindent elkövetsz annak érdekében, hogy a következő világversenyen, vagy a következő mérkőzésen tudjál nyerni. Ez egyértelmű, tehát ez vitán felüli, és természetesen rengeteget fejlődött az ember belőle, akaraterőbe, tudásba, mindenbe az éjjegyett a világon. Ezek a szomorú és igazságtalan pillanatok, ezek sokkal jobban hatnak az embernek az egyéniségére, mint akkor, amikor győz, vagy nagyon jól játszik, vagy nagyon jól véd. Tehát ezek jobban segítik előre az embereknek a pályafutását. Nagyon nehéz megélni, mert kell hozzá egy megfelelő akaraterő, meg a szív is, meg a társaknak, meg a környezetedben levő embereknek a támogatása. Ezek segítenek, tehát minden további nélkül, tehát rengeteget szenved az ember, sőt magába, mert mondom, én inkább magamat hibáztattam, mint a játékosaimat, játékostársaimat, de rengeteget profitáltam belőle hosszú távon is.
0: A történtek ellenére örömteli, hogy a herningi fájó vereség nem törte meg a magyar férfi kézilabdát. A válogatott 2 évvel később negyedik lett a moszkvai olimpián, 1986-ban pedig világbajnok ezüstérmet szerzett. Utóbbi eredmény, mint az Kovács Péter szavaiból is kiderül, egyfajta elégtételt, megnyugást jelentett ennek a valóban nagyszerű generációnak.
3: Én úgy gondoltam, hogy mi vagyunk az elátkozott generáció, és hogy nekünk semmi nem sikerül, hogy mindig egy szalmaszállal kevesebbek vagyunk, hogy elcsúszunk a nagy siker kapujába. És azt hittem, hogy mi már úgy fogjuk abba hagyni a pályafutásunkat, hogy nem lesz semmi kiugró eredmény, és ez egy borzasztó jó érzés volt, és elégtételt nyújtott, azt is kell mondanom, hogy legalább egy világbajnoki ezüstérmet szereztünk.
0: Önök az Újra töltve című magazinműsor 15. részét hallották. Az elmúlt percekben az 1978-as kézilabda világbajnokság egyik vitatott ítéletét idéztük fel, amely könnyen lehet, hogy történelmi lehetőségtől fosztotta meg a Faludi Mihály vezette magyar válogatottat. Amennyiben az epizód felkeltette az érdeklődésüket, akkor hallgassák meg az Újra töltve korábbi részeit a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáján. Köszönjük azoknak, akik narrációval járultak hozzá az adás elkészüléséhez. Szilágyi Dóra, Tóth Béla és Szegő Tibor. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kreisz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszont hallásra!
5: Ez volt az Újra töltve a Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 4 perc járunk 6 óra után, szeptember 16-át ülünk, egy nagyon kellemes és szerintem megölelendő szerda reggel vagyunk itt a Sportrádióban, ez bizony a Sportreggel, nagy szeretettel köszöntöm, barátsággal és mégis azért a kellő alázattal. Itt van velünk ma reggel Csonka Zsófi, szia Zsófi!
2: Hasonlóképpen alázattal, barátsággal, kedvességgel, szép szerdát kívánok, kedves Halsányi úr!
1: Szuper levizsítem, szia Levi, jó reggel!
3: Fű, azt a mindenitek, amit csatlakoznom kell, jó reggelt kívánok!
2: Sziasztok, Levik!
1: Nagy reggelt, 0-6-3. 55-55-6-10-6-0-5 az elérésünk.
2: 6-0-5,
1: igen, így. 55-55-6-0-5.
2: És ha még egyszer elmondod, akkor tényleg 6-0-5 lesz.
1: Milyen olyan berögzött sztori van a fejetekben, amit azonnal, bármikor így. Tehát, mert ez a 0-50, ez minden rádióban, ugye ma egy pár hetet csinálom ezt, 96 óta, hogy minden rádióban minden számot egy kicsit nehezen megtanulsz, és akkor elmondod sokszor, és úgy megvan. Amúgykor tudjátok, mondtam ezt, hogy valahol elkezdtem énekelni a gyermekkorom, az úttörő, hát mindegy, hagyjuk is, aki hány éves, szóval úttörő koromból ilyen dalokat, hogy itt van május 1-e, ének szó és dal köszöntse, mennyire béna már, bocsánat.
3: Mi vagyunk a zsoldosok.
1: Azt mondom, hogy szerintem, hogy csomó minden van, az embernek úgy beugrik egyből elsőre, és lehet fél mondat, vagy egy dalból, vagy egy filmből, amit soha nem felejtett, vagy annyira berögzült, hogy bármikor előtt tudsz, nekem ez a telefonszám, ez pont ilyen 0-35-55-6-5. Tehát szerintem, hogy így álmomból, hogy valaki megrázza, mi a számunk? 0-35-5-5-5.
3: És ha valakivel beszélsz, és telefonszámot akarsz cserélni, akkor is ezt mondod?
1: Akkor nem.
3: Levi, mi a számod?
2: Szoktak írni Levinek rajongói erre a számra, úgyhogy lehet, hogy néha ezt használta.
1: De én tudom, kíváncsi, hogy a hallgatóknak van ilyen berögzült, bármi. Egy szlogen, egy mondat, egy nem tudom, egy bárhonnan kiragadott.
2: Ami érdekes például a dal, amit mondtál, ugye a kis május elsője. Én már pont nem voltam érintett.
1: Nem kellett ennek
2: igen, nem. Viszont egyszerűen nekem is ez minden május elején a biztos, hogy a fülemben van. És én igaz, hogy nem tudnám végigmondani, már ott sem tudtam volna folytatni,
1: ahol most Levi folytat. Mind a mókus fennapán is ilyen, most csak nem akarom, mert nem akarok egy úttörő dolog reggelét nyitni, de az is ilyen, meg az április 4-ről szóljon az ének. Itt már nem tudom tovább a szöveget, de hogy és egyszerűen
2: de úgy ezek a telefonszámok nagyon izgalmasak, hogy például még most is emlékszel.
1: Hát az első
2: 325-674.
1: 834-413. Az első telefonszámod.
2: Sőt, a másodikat is tudom.
3: 38076.
1: A gyerekek. Várjál, és ezek vonalas számok.
2: Vonalas, hogy kizárólag.
3: És arra emlékszel, Levi, hogy a úttörő csapatodnak mi volt a neve és a száma?
1: 3134-es számú Petőfi Sándor úttörő csapat. Vigyázz, vezetők zászlónak tisztelet. És én voltam a dobos, és dobolnom kellett ezt a...
2: Hú, de jó.
3: Nálunk 101-es számú Hámánkató úttörő csapat volt.
1: Jó, gyerekek! Mindenki ír el, hogy milyen számú, és milyen úttörő, milyen nevű úttörő. Ó, gyerekek! Na, jó! Tegnap nagyon annyira húzos napom volt. Ó, gyerekek, nagyon...
2: Meghúztad.
1: Rettentően. De gondolom pihenek egyet, és nem. Van az embernek két csodálatos gyermeke, és amikor ők is tud veszekednek, és kiesik az agyad a helyéről, és rájuk szólsz, de igazából nem szólnál rájuk, de mégis rájuk kell, mert hogy legyen rend. Nem tudom, ez a szülői lét sok munkával, ez nem mindegy. De pénteken Mohácson lépek fel, ha valakit érdekel.
2: Hát ez...
1: Nem, megbeszéltük.
3: Hát Davis kupa van.
1: Állj, és nem tudsz telefonon nézni. Na jó, meg
2: és
1: csak...
2: ez most a sportvonatkozású fellépésed egyike lesz, amikor mondjuk párosban padelezel, vagy teniszezel, vagy a ja, művészeti nem, vonalat képviseled nem, majd Mohácson.
1: Művészeti vonal, ugye a próza, a humor és a zene.
3: Művészet, mondd ez valamit?
1: Művész. És mindig mondom, hogy amikor azt mondják, és a művész úr húzza a golyókat, azért félreérthető. Nem is tudom, mikor volt ez egy héten volt, azt hiszem, ugye három, vagy nem tudom, a szerencse játék területén, ugye mind a háromat kiúzták, vagy valami hasonló, és nekem magyarázott valaki, emlékszem, ezt nagyon annyira szeretem, hogy és, de hogy ugye, hogy akkor ez így most mennyire tisztességes van, hát én vagyok ott, hát én húztam a golyókat, és akkor látom a szemén, hogy na jó, de hát ugye most én nézek rá, mondom, de az én kezemben nyúltam be, abba, nem tudom, és kiúsztam abból a gömbből. Na jó, de hát hideg-meleg golyó, megjelölt golyó, de mondom, hát én nyúltam, én úsztam, nem hideg, semmi nincs, ez van, úgy hidd, hogy ez
2: szóval tényleg szerencse, golyók.
1: Tényleg szerencse, és hogy igen, na, aha, fel, egyik, miért mondanál mást? És akkor nem tudom meggyőzni az emberek, nagyon szkeptikusak szerintem, hogy az valami őrület.
2: Viszont elmondhatod, tehát hogy ugye sebészek mit mondanak, megmentettem X életet, nem tudom, visszaadtam valakinek.
1: A...
2: És igen, hogy te hány embert tettél milliómossá?
1: Tudjátok, ebben mi az érdekes? Egyébként ez írjanak lenne kedvesek, és szerintem egy 5%.
2: Ki köszönhet igen Levinek?
1: Figyelj,
2: írja meg,
1: ha belegondoltam,
2: és együtt.
1: Tán itt egyszer nem így dobtam, valahol már bedobtam, hogyha most szombaton például én leszek.
2: Na.
1: Az ötös lottó sorsolásánál. Ha véletlenül úgy alakul, hogy attól függ, hogy mi az előző játékban, a luxorban az utolsó kihúzott,
2: igen,
1: kisorsolt szám, hogyha páros, akkor kézi húzás, ha páratlan, akkor gépi lesz a lottó, ezen múlik. De mondjuk azt, hogy én húzom.
2: Oké.
1: Okay. Mielőtt oda megyek a sorsoló gömbhöz, és kihúznám azt az 5 nyerőszámot.
3: Nem.
1: Előtte aláírnál lett egy olyan papírt.
2: Igen.
1: Te, Csonka Zsófia, igen, született Mosonmagyarovar, stb.
2: Pécs.
1: Vagy szuperlevelet, te, aki vagy született, ugye, Bicske, stb. Hogy ha kihúzom az 5 nyerőszámot, ami rajta van a szelvényeden, amivel nyersz, most nem tudom mennyit, mondjuk egy összeget, 2 milliárd forintot. Adnál le nekem 10%-ot. Én megyek oda, az én kezem nyúl be, és én húzom ki azt az 5 számot, ami ott van a szelvényeden.
3: Nem, hát
1: mondtam, nem adnál, előre se adnál.
2: Jó, hogy te már itt... nagyon ügyes.
3: Tudtam a kérdést.
2: Én adnék, nem vagyok benne biztos, hogy 10%-ot, de biztos, hogy adnék.
3: És nem biztos, hogy neked.
2: De, biztos, hogy neked. Biztos, hogy neked. Névtelenül, hogy ne tudd, hogy tőlem van.
1: Igen, és akkor... Adnék. Mert nyilván, hát ez nem egy irányító ösztön, tehát persze véletlen, de mégis én húzom ki.
2: Így van, így van. Szerintem, nem tudom, én ilyenben nem...
1: Tizet?
2: A 10 az nagyon nagy a család. A 10 már lehet, hogy nem férne bele.
1: Akkor nem kell.
2: Figyelj, ha 5 milliárd fölött van, biztos, hogy 10-et.
1: Köszönöm.
3: De mennyi számít reggel? 6-kor gyerek.
2: Figyelj, most még a fejemben azt sem tudom, hol vannak a nullák.
1: Nem baj az gyerek. Nem.
2: Na. De várjál, Levi, ez egy ajánlat volt?
1: Nem lett ajánlat, mert nem tudom, hogy én húzom meg, azt sem tudom, mit húzok ki. Tehát,
2: na jó.
1: Teljesen miért lesz. Na, úgyhogy drága van hallgatni. Tehát nagyon jó meccsek voltak. Hallgatlanáljunk már, de iszonyatos módon te Szoboszlai Dominik meg...
2: Én szeretném neki üzenni, hogy kiváló sportlövő lenne belőle.
1: Miért?
2: Hát mert az olimpiai versenyszám ugyanúgy 25 méter, mint ahogy ő 25 méterre bebombázta ezt a gólt. Tehát hogyha lábbal ilyet tud...
1: És ugyan erővel lő, mint ahogy...
2: Igen, tehát ha lábbal ilyet tud, most nem tudom, biztos, hogy mérik a méter per szekundumot, nem, hogy milyen...
1: Kilométer per óra.
2: Vagy igen. Jó, igen, bocsánat, nálunk van méter per szekundum. Tehát, hogy...
1: Ez nem tudom, mennyire megnézzük, hogy mennyivel lőhet, de hogy gyerekek, hogy ez valami őrület és bődület, és amikor arról... Szerintem ezt nem lehet megtanulni, ezt a típusú rugást, amit ő elvállal, meg amit lő. Roberto Carlos lő hasonlókat, ugye mondták, tehát az ív, hogy kifelé, csüddel úgy meglövi úgy lábfeje, hogy ilyen kanyar van a labdában, most is az volt, hogy de szerintem a Donnarummánás, hogy várt, hogy ide jöjjön, és közben elment a labda másik irányba, és iszonyat gól, mint kb. Most is.
3: Hát ugye veled beszéltük ugye tegnap, hogy az édesapjával beszéltél elég sokat, és... És hát ugye azt tudjuk, hogy Dominik azért sokkal többet töltött a labdarúgó pályán, vagy éppen otthon a kertbe, mocilabdával, mint egy átlagos gyermek. Igen. Tehát, hogy igazából ezen múlik. Rugod a labdát, hát, kezedben van, lábadon van.
1: Most azért, hogy két sportban vagyok, hogy mi múlik azon, hogy azt tudjuk a nagy általános érvényű megállapítást, hogy ugye 10 szorgalmas gyerekből körülbelül 9 odaér, amit szeretne. 10 tehetséges gyerekből körülbelül 2 él oda, ahol veszem. Mert aki tehetséges, az az, hogy kiveszi a szorgalmat. Aki szorgalmas, az nem tud tehetséges lenni, hanem a szorgalmával, a gyakorlással valahogy felhúzza magát. És abból van több, tehát tehetségesből kevesebb. Szerintem a Dominik ezt a részét, ez egy vele született készsége, képessége, hogy így tud lőni, és nyilván plusz szorgalom. Tehát itt szerintem így 50-50-ben talán, vagy nem tudom mennyiben, de nálam ez megoszlik. De hogy ez bődületes, és várna, és az a jó, kicsit nekem Ibrahimovics, tehát én váratlan helyzetben kilőne 25-ről, úgyhogy nem is nézett rá ugye a kapura, leveszi, Én azt gondoltam, mint régen a Puskásék, mikor beadták a kocsisnak nem kevés ugye gólt fejet, és akkor Hofi Géza mondta, klasszikus, hogy a kocsis felugrik, hát itt egy felhő, ott egy felhő, milyen nyugodt itt a légtér, nicsak, ez nem egy labda. És azt mondja Hofi, igen, és nem mögé adta, nem elé adta, nem alá, nem magasabbra, pont oda, ahol a homloka volt. Kocsis, feltett a kérdést magának, ez itt nem egy labda, majd bólintott, de, és gól. Tehát körülbelül ezt tudom, látom itt, vagy ezt érzem itt is, hogy oda, Asi, levette most is mellel egyet pattant, és nem is gondolkodott, de nem is kell, ha valaki ezt így, és iszonyat gól. És bődület.
2: Sajnos még nem tették közzé a pontos statisztikát ennek, ja, úgyhogy csak átlagot találtam Dominikhez, de hát az 100-120 km/h között van, de a nagyobb erejű kapás lövései 130 km/h tartományt is elérhetik.
1: Tökéletes. És most láttam nála először két köpés közt, mert elég elfáradtad, mikor lassított, hogy nem szokott a címerre mutogatni. Tehát a Liverpool címerére, és most arra mutatott.
2: Hát ez a szezon most szerintem más jelent már számára is, meg így beágyazottabbá vált ő is. Talán jobban, nem volt bennem kérdés, hogy ő otthon érzi magát Liverpoolban, de most valahogy úgy nem, szinte egy kicsit ilyen már a vérével is fölkente szerintem erre a szezonra.
1: Hát igen, meg a többiek annyira gyengék, már bocsánat, és mindenkit, tehát Fandáktól kezdve Virc, mert nem ezt mondtuk, talán nem a Liverpool idén rájön arra, hogy Virc egy rossz igazolás volt. Ezt tudom, amikor erőltetni kell, de akkor is, mert megvettünk sok pénzzel, akkor is, nem is tudom mi volt, nem tetszik egy ruha, vagy valami, de megvettem és hordom, de nem tetszik, de megvettem és hordom. Tehát Virc is, tehát kb. Ez van. Úgyhogy nagyon gratulálunk Dominiknak. Megint Kinkes Erves utolsó másodperces góllal nyert a Real Madrid, ha valaki nem nézte volna.
2: 3-2?
1: Gyönyörűen egyenlített a
3: Elcse.
1: Ráadásul Elcse. És aztán láttam 91. percben megint begyömöszölték. Mindegy. De gratulálunk a Real Madridnak, és kikapott az Espanyol, ugye, mert volt spanyol bajnoki, és volt még egy mérkőzés,
2: Valencia
1: nyert. Ugye,
2: Valencia egy óra.
1: Alaves, Valencia, ráadásul. Alaves, mondja, végre gratulálunk a Valenciának. Ma is lesz spanyol bajnoki, méghozzá négy meccs, igen.
2: Mehetünk az Atletico.
1: Igen.
2: Osasuna, ezek olyan jó nevek.
1: Minden. Levante, Athletic Bilbao, és
2: hát azért a kis Barcelona szíved 9:30-kor megdobokhat, így van.
1: Majd ránézünk. Na, valami más, a németek szerint véget kell vetni az Infantino érának, de nem csak a németek mondják, szerintem még a szuperlem is.
2: Szerintem Infantino is ezt mondja már.
1: A német szövetség elnöke szerint az UEFA-nak feltehetetlen jellemű jelöltet kell állítani a jelenlegi FIFA elnök ellen a jövő évi tisztújításra. Mindenhol a tisztújítás megtisztogatás, de hát infatti már kinevezésekről is azért voltak ott.
2: Hát meg most az elmúlt időszakban aktívan sokat tett azért, hogy azt abban gondolkozzanak a FIFA világában, hogy...
1: Azt mondjátok el, miért van az, és nem volt egy ismerősöm is, hogy valakit pozícióba helyezel, akkor valahogy elfogy emberként. És a pozíció így egyszerűen mondjam, megemészti, felemészti, és átveszi az a titulus, meg az az élethelyzet, az irányítást fölötte, amibe kerül. Tehát oda megy szerintem az Infantino is, amikor a golyókat húzogatta, még tök rendes volt, nem? Ugye volt a sorsolási, nem tudom.
2: Hát sőt, hatalmas tervekkel érkezett ugye a váltásba.

0: folytatásban, akár lecseréli, akkor nézzétek meg azt is, hogy aki beugrik majd a helyére. A position
1: az fethetetlen.
0: A position egyszerűen nem összetöri az emberi jellemet, vagy nem tudom. Szokták mondani, hogy hatalmat pénzt valakinek, és meglátod, hogy mennyit ér. És ez általában bejön.
1: Pont múlt héten is beszéltünk erről, igen, hogy a pénz egy nagyító, tehát hogy ki fog derülni, hogy milyen ember vagy, de mondjuk ugye azt is mondják, hogy valakivel ülj le 10 percet játszani, és megtudod, hogy milyen, és hát úgy látszik, hogy Infantinóval nem jó emberek ültek le játszani. De szerintem ez kicsit olyan, ha más sport, mint a tehetségkutatás, hogy az a legnagyobb felelősség, hogy megtaláld, bocsánat, nem, az is nagy felelősség, hogy megtaláld, de a legnagyobb felelősség a tehetséggondozás, hogy aztán meg tud tartani, ki tud hozni, abba, most megveszed a virágot a boltban, szép, de ha nem öntözöd, nem táplálod, mi lesz belőle? Egy kóró. Most bocsánat, nem akarom Infantinót egy kóróhoz hasonlítani, de hogy jellemben...
0: Csonka Zsófia Infantinót egy kóróhoz hasonlítottam.
1: Jellemben egész egyszerűen, hogyha nem jó emberek vesznek körül, és amit Levi is mondott most az előbb, hogy igen, attól függ, hogy ki kér fel erre a feladatra, és kinek tartozol. Hát izgalmas minden esetre, márciusban azt olvastam, hogy neki vág mindenképpen, és újra jelölteti magát, úgyhogy...
0: Jövő márciusban. No, de nem jövő, hanem összem, hogy 2029-ben ilyen szempontból jövő, de nem a következő év. Újabb nagy meccs a Puskás Arénában, gyerekek, legyünk büszkék önmagunkra, a szervezőkre, és mindenre. 2029-ben Budapesten lesz a Konferencia Liga döntője, ami ugye az Európai Férfi Klubsorozat, illetve ezzel a mérkőzéssel lesz teljes a Puskás Aréna finálé gyűjteménye, kb. Most Puskás Aréna egyelő José Mourinho, hogy ő mondta, hogy ő bizony minden csapatta mindent megnyert most. Igen, a Puskás minden európai klubsorozat döntőjének adott már helyszínt. Tehát ugye volt BL tavaly, azelőtt meg Európa Liga, ott kint voltunk mi is, ott Mourinho ugye veszített, és majd lesz, mert most lesz Konferencia Liga, vagy Európa Liga meccsek lesznek,
2: Európa
0: azt
2: Liga.
0: Néztem. Európa Liga meccsek, és nem is rosszak gyerekek, azért, na.
2: Milán, Benfica, ja. Csak hogy...
0: Ja, te milános vagy, igen.
2: Ki tudja még meddig, tudod?
0: De az a nacsa volt, mindig meg néztünk egy hebét, és azt mondja, gyerünk, kis spanyol csapatom, gyerünk, vagy kikaptak. Másnap nézzük az angol meccset, kis angol játékosaim, mert neked mindenki. Ja nem, csak spanyolok is, angolok is, olé, nincsen. Hát, nagy spanyol, de őket is szereti, egyébként meg lehet érteni. Na igen, szóval azért lesznek ma jó meccsek. Igen, Milan Memphis, Anderlecht Lyon, oké. Lesz Leverkusen, jó, hát mindegy, Sturm Graz, Rön, Sunderland, Alkmaar. Hát maradjuk annyiból, lesznek meccsek.
1: Igen, lehet, hogy a La Liga egy picit erősebb.
0: Hát picit.
1: Ajánlott.
0: Hát picit. Nagyon is.
1: Ha már valaki ezzel tölti az estét.
0: Igen, és meg ma BL meccsek lesznek, ráadásul kézilabdában is, úgyhogy pályára futnak majd a Szeged meg a Veszprém játékosai. Talán például beszéltünk, hogy lehet, hogy a Veszprém igen csak esélyes.
2: Berlinben nehéz lesz.
0: Igen, de hát...
2: Gyuri mondta, Marosán Gyuri, hogy igazából most ott tart a Veszprém, hogy bárki az ellenfél, és tényleg a világon bárki, ők számítanak esélyesnek.
0: De úgy van fogadás szerint is, de azért német, főleg ugye a kézében nagyon fontos a csarnok szelleme, meg a hangulata, tehát aki volt már itt a Pik Arénában, vagy bárhol máshol, az látfélyett a Tatabánya, Szeged, minden, hogy iszonyat erős, tehát annyira, még szerintem jobb a hangulat, mint egy, vagy lehet, vagy közelebbi, vagy nem tudom, vagy más típusú, de nagyon elvisz a szurkolói hív, meg az egész hangulata.
1: Ezt nagyon irigylem a csapatsportokkal.
0: Kézilabdában.
2: És hát főleg Berlin, ami egy központja azért a kézilabdának.
0: A férfi kézilabdának nagyon. Úgyhogy jó meccs lesz. De ahogy nézem az otcokat, a Veszprémet jelölik meg esélyesebbnek.
1: Ezért ez mekkora dolog? Hát amit most pont Levi mondott, hogy bárhova mész, vagy hát ez esetben a Veszprém, akkor már rád tekintenek esélyesként. Ez
0: azt hiszem,
1: mennyi munka?
0: Ja, rengeteg.
1: Elképesztő.
0: Azt hiszem, az Verevnél is, nem tudom, láttátok-e, hogy ott sétálgatott New Yorkban, és persze ott ugye a kupa, a trófa, hiszen megnyerte a US Open, de hogy ő nem ez a tipik, tehát nem a sztára, épp azt néztem. Jó, tipik, jó játékos, sportoló, látod, de tehát nem egy férfi Zabalenka, tehát ez Zabalenka ezt úgy adotta meg tavaly, pezsgő, nevetés, nem tudom milyen, ilyen limuzin

0: Kínából érkezett, nem tudom, szereptenem megérkezett, valamilyen farmer, cuccboly, nem tudom.
1: Suhogósba.
0: Igen, ott a kupa, ja, igen, itt van, hogy kupa. Jó, még egy kis smiley, okay. Jó, és ment tovább. Teljesen más típus.
2: Cserébe, amit elmondott, miután győzött, biztos láttátok, amit az édesanyjáról mondott.
0: Nem, mit?
2: Na, ő cukorbeteg. És
0: az vele, vagy az
1: vele? És négy éves kora óta,
2: és hogy a legfontosabb ember a karrierjében az, aki amúgy nem nézi a meccseit, az az anyuka, így fogalmazott ugye, hogy milyen erősnek kellett lennie annak az anyának, aki egy 4 éves gyerekével, amikor lép ki az orvosi rendelőbe, és azt mondják, hogy a gyerekének az élete gyakorlatilag innentől kezdve határok között zajlik, és nem számíthat se sport, se egyéb karrierre, aki azt mondja, hogy nem kisfiam, mi úgy fogjuk ezt alakítani, hogy te belőled az lehessen, aki te lenni akarsz, és aki lenni tudsz, és ebbe fogunk téged segíteni, és tessék, US Open bajnok lesz.
1: Ilyen mérkőzések közben is kell, hogy szúrja magát. Tehát...
0: Érdekes, meg azért...
2: Egyes típusú cukorbetegként ez elképesztő. Ilyen sportolói karriert befutni ezzel az állapottal, ehhez tényleg olyan szülői háttér kellett, vagy hát nyilván mai nap már csak lelki támogatás, de hogy ez nekem nagyon szívamarkoló volt, hogy ő erről emlékezik meg, és ahogy mondod, nem a pezsgő durroktatás ment, hanem tényleg az olyan emberi értékek meg jelenítése egy ennyire fontos színpadon, mint a sportvilágában a tenisz, hogy ez nekem nagyon jól esett a lelkemnek, hogy vannak még ilyen sportolóink.
1: És akkor egy kicsi ellentétet, még az első hírünkkel kapcsolatban azt szerettem volna azért elmondani, otthoni tapasztalat. Ugye az Infantino éra, meg a futball világbajnokság, meg amilyen közegben, meg amilyen hangulatban most a világ futballja megy. Tehát én folyamatosan nap mint nap kapom a kérdéseket a fiamtól, aki egyébként futballozik, hogy ez miért van, az miért van, amaz miért van. Tehát annyi balhé és annyi negatív vibe, érzés veszi körül a labdarúgás, hogy ott nem hiszem, hogy csak egy személynek kéne önvizsgálatot tartani és megtisztulni. Szerintem az egész közegnek. Megkérdezi tőlem a fiam, aki egyébként Barcelona drukker, Lamine Yamalt nagyon szereti, hogy miért mond ilyet a Yamal például, hogy én vagyok a világ legjobb. Tehát nem tudom, hogy szeretnék-e olyat példaképnek, aki így kiáll, és 19 évesen azt mondja, hogy én kell kapjam az aranylabdát, én vagyok a legjobb, stb.
0: Jó, erre szokták mondani, hogy hát egyébként tényleg a világ egyik legjobbja, de hogy ha ő mondja magáról, azért nem mondanám, hogy az én nagy képűség vagy valami hasonló. Én arra azt mondom, hogy jó, végül is ő az, tehát a világ legjobbja az én olvasatomban, de lehet, hogy másoknak nem, vagy lehet, hogy ez nem illő ezt mondani, vagy nem tudom, de kicsit én álszentnek tartom azt is, hogyha nem mondod, azt is, ha mondod, tehát, hogy ez ha nem mondod, most azért nem mondjam, mert mások azt mondják, hogy akkor én nagyképű vagyok, vagy nem tudom. Én szerintem nyugodtan mondja.
2: Én azt gondolom, hogy alapvetően a kulcs az volt, amit mondtál, hogy ha más mondja rád, azzal most lehet egyetérteni.
0: De megint társadalmi elvárásokról.
2: Nem, ez nem erről szól. Abban a pillanatban, ha te kimondod magadról, hogy már pedig, és itt nem is az a gond, nekem ebből a probléma az, hogy lehet, hogy te vagy a legjobb, de nem ettől fog járni neked. Vagy szóval nem követelhetem, hogy már pedig nekem jár, és most ezt adják ide, mert ezt vagy kapod, vagy nem. És nagyon sokszor láttuk az elmúlt sok-sok évben, amióta osztják az aranylabdát, hogy nem biztos, hogy mindenki ízlése szerint a legjobb kapta azt az aranylabdát. Tehát ilyet nem lehet mondani.
0: Sose tudsz jó döntést hozni, hogy mindenkinek tetszik.
2: De az, hogy nekem jár, azzal, és azt mondod, hogy azért jár, mert én vagyok a legjobb, miközben ott van másik 29 ember azon a listán, és ahogy mondtad, Levi, hogy az egyik legjobb, tehát hogy ugye itt nagyon sok szempontot tudunk nézni, hogy mi alapján a legjobb. Nem tudom, ahogy ezt kimondod, szerintem már is gyengítetted magadat.
1: Meg hogy egy sportolót mi határoz meg mások szemében, hogy mi az értékrended. Lehet, hogy nagyon sok mindenki nem ért ezzel egyet, de hát egy jó sportoló számomra, egy világklasszis, az példát mutat, az szerény,
2: így van,
1: az alázatos.
2: Így van, az alázat.
1: Valahogy sokszor nem
0: tehát Roger Federer.
1: Jönnek össze, például.
0: Oké, jó. Összebeszéltük. Na, fogunk ma foglalkozni, gyerekek, a szumóval. Nem tudom, kinek mit mond ez.
2: Hát, Japán, és eszembe jutnak azok a vásárolható ruhák, amik ugye felfújva úgy nézel ki, mint egy szumó játékos, és akkor nem tudom,
0: hol céges rendezvényen szokták.
2: Igen, elképesztő. Tehát de hogy nagyon-nagyon izgatott vagyok, hogy mennyi mindent meg fogunk tudni erről a sportágról, bevallom őszintén, hogy nem túl sokat tudok róla.
1: Szumorról több dolog is eszem, hogy az első, az a Piedule Hongkongba című filmem, Yamatáról. Jut eszembe. Nagyon régen még gyerekként néztem, az Eurosporton volt egyébként szumó, és olyan jó nevek voltak.
0: Meg az egészen annyira elvisz, hogy valami, ami ennyire tradicionális, és
1: szórjákkal
0: is. Igen, rizs, vagy nem tudom, ez liszt, vagy bármi. Ezeket megbeszéljük.
1: Vagy Ancsi Lacitól megkérdezzük.
0: Ancsi Lacit, hogy elmondja, ugye a Magyar Szumó Szövetség elnök, ez a vendégünk. Aztán és tulajdonképpen beszélünk majd arról, lehet-e szünetet tartani, és vagy csak abba hagyni, nyilván ez kiállás, leállás sport tekintetében az ember, ugye Zsófi, meddig húzza, hogy visszamegy, vagy
2: lehet,
0: megy
2: igen,
0: vissza.
2: Lehet, hogy igen, kimegyek egy kicsit, amíg erről beszélgettek.
0: De, és László Csabát is hívjuk persze, hiszen
2: 90
0: után kíváncsiak vagyunk a véleményére, hiszen ugye egyébként te nyert, a Düsseldorf is tegnap volt, ja bocsánat, Ipswich is nyert.
2: Nem,
0: csak így eszembe jutott, mert Düsseldorf, apukám sokat járt, és azóta Düsseldorfnak szurkol, értelme nem volt a városon, nem sísérlen a csapatot, de hogy igazából nyertek. Na, úgyhogy egy perc van, ez fél hét, ha van a sejvünk, mindjárt folytatjuk.
3: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sport Rádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sport Rádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az Eto már a bajnokság elején letudja a nehezebb párharcokat a férfi kézilabda bajnokságban. Ezúttal a Tatabánya vendégeskedik a Rába partján. A labdarúgó élvonal 8. fordulójának nyitányaként az elsőhöz látogat az utolsó. Puskás Akadémia Kispest Honvéd OTP Bank Liga mérkőzés pénteken 18 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Közpénzügyi munkacsoportot hoz létre a pénzügyminiszter. Ma kezdődik az Európai Mobilitási Hét. Napos, száraz idő várható. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Több fontos döntést is hozott tegnap az országgyűlés. A képviselők megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait. Megbízatásuk 9 évre szól. Elfogadták az ügynökaktákról szóló törvényt, amely az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. A parlament jóváhagyta a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot is. A jogszabály havi 5000 forinttal segíti a 150 lóerő alatti dízelautót tulajdonló magánszemélyeket. Emellett novembertől drágulnak a dohánytermékek. A cigaretta 9, míg a hevített termékek és a fogyasztási dohány jövedéki adója több mint 25%-kal emelkedik. Közpénzügyi munkacsoportot hoz létre a pénzügyminiszter. A testület feladata lesz egyebek mellett a közpénzügyi reform előkészítése és végrehajtása, valamint a költségvetési szabályok kidolgozása és az éves költségvetési törvény előkészítése, továbbá a nemzetközi gyakorlatok feltérképezése. A munkacsoportok a pénzügyminisztérium szakemberei mellett a Magyar Államkincstár elnöke is a tagja lesz. Feljelentést tett Szijjártó Péter miniszteri magángép használata ügyében Orbán Anita. A külügyminiszter hangsúlyozta, a külügyi tárcánál 2022-től rutinszerűvé vált a bérelt repülők és honvédségi gépek igénybevétele. Ezt azonban a diplomáciai feladatok nem indokolták, és felmerül a hűtlen kezelés gyanúja. Továbbra is támogatja Szerbia uniós csatlakozását az Európai Bizottság, jelentette ki a brüsszeli testület bővítéséért felelős biztosa. Mártákos Strasbourgban hangsúlyozta, a Nyugat-Balkán stabilitása az Európai Unió stratégiai érdeke, azonban elfogadhatatlan, hogy a tagjelölt országban a nemrég elhunyt Ratko Mladic tábornokot éltették, akit háborús bűnökért ítéltek életfogytiglani börtönre. A Vatikánba utazik jövő csütörtökön a miniszterelnök. Magyar Pétert magánaudiencián fogadja 14. Leó pápa. A kormányfő közölte azt is, hogy látogatása során tárgyalást folytat majd Pietro Parolin bíborossal, a Szentszék diplomáciai és kormányzati vezetőjével. Közben a miniszterelnök tegnap a történelmi egyházak vezetőit fogadta. Magyar Péter átlátható együttműködésről biztosította a felekezeti méltóságokat az egyházak oktatási, kulturális és szociális tevékenységében. Bringás reggelivel várja a Budapest belvárosán át biciklizőket ma a BKK. Reggel 7 és 9 óra között minden kerékpárral érkezőt, friss gyümölcsel, péksüteménnyel és innivalóval kínálnak a Városháza parkban. Ezzel az eseménnyel kezdődik az Európai Mobilitási Hét Budapesten. A főváros és a BKK közös szervezésében hívják fel a figyelmet a zöldebb közlekedési módokra. Ezen a héten a MÁV belföldi vonatain a kerékpárok díjmentesen szállíthatók. A mobilitási hét zárónapján szeptember 22-én lesz az autómentes világnap. Ekkor kedvezményes napi jegy vásárolható a távolsági buszokon és vonatokon.
3: Közlekedés.
4: Az M85-ös autóúton a határ felé Kapuvár térségében egy személygépkocsi szalag korlátnak hajtott. A 49-es kilométernél a belső sávot lezárták, vezessenek óvatosan.
3: Időjárás.
4: Napos, száraz idő várható, csak északnyugaton és keleten lehet felhősebb az ég. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben általában 24-29, késő este 17-23 fok között alakul.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
5: Öt újonc Márko Rossi keretében 2029-ben a Puskás Arénában lesz a labdarúgó konferencialiga döntője. Magabiztos győri győzelem a női kézilabda NB1-ben. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs.
3: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
5: Márko Rossi, a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya, öt újoncot is behívott a Nemzetek Ligája mérkőzésekre készülő keretébe. Az olasz szakembertől a Zalaegerszeg kapusa Gundel Takács Bence, a vasas védője Doktorics Áron, a szintén hátvéd Várkonyi Bence az Azeri Karabaktól, az MTK csatára Jurek Gábor és a Paks támadója Szalai József is meghívót kapott. Nemzeti csapatunk szeptember 25-én Ukrajnát fogadja, majd szeptember 28-án Belfastban Észak-Írország ellen lép pályára. Együttesünkre október 2-án Grúziával találkozik, a Puskás Arénában, 5-én pedig Nagyszombatban ismét Ukrajnával csap össze. A magyar labdarúgó válogatott Nemzetek Ligája találkozóit a Kossuth Rádió élőben közvetíti. A teljes keretet Márko Rossi ismerteti.
6: Kapusok, Gundel Takács, Pécsi, Tot, Vidök, Bolla, Csinger, Doktorics, Kerkes, Margraf, Orbán, Osvat, Stiles, Szücs Kornel, Várkonyi, közepályások, Csongvaj, Schäfer, Szoboszlai, Szücs, Tamás, Tóth Alex, Tóth Raimund, Vitális, Tamadok, Jurek, Lukács, Redzics, Sallai, Szalai József, Varga.
5: Az újoncok közül hallgassák először a Zalaegerszeg kapusát, Gundel Takács Bencét, akit Vasvári Lili hívott fel telefonon.
7: Felfoghatatlan még egyelőre, és a klasszikus karrierutat jártam be a válogatotthoz érve, mint ahogy az szokott lenni. Emiatt ez egy különösen érzelmes dolog számomra, és óriási büszkeség, hogy a nemzetet képviselhetem.
8: Sokan úgy jutnak el a felnőtt válogatottig, hogy végigérják a korosztályos válogatottakat. Te is ültél padon 2018-ban egy jó 21-es meccsen, és most 28 éves korodra jött el ez az igazi áttörés, ami bizonyára egy nagy mérföldkő a karrieredben.
7: Igen, remélem, hogy ez még csak a kezdet lesz, és esetleg akár tét meccsen, akár barátságos meccsen játékban is képviselhetem a csapatot, illetve remélem, hogy ez a klubkarrieremben is ad egy olyan lökést, hogy abban is tudjak még fejlődni és előrelépkedni.
8: Hogyan értesültél a meghívóról, és kivel osztottad meg először a hírt?
7: Akiket először hívnak, őket reggel felhívják a válogatottan, minden értesültem én is, és hát nyilván az első a feleségem volt, akit felhívtam, hogy megúszom vele.
8: 23 évesen fontolgattad még azt is, hogy esetleg az aktív pályafutás sodat befejezett, azóta felpörögtek az események, nagyot fordult a világ, nagyon nagyon sok pozitív dolog, lépcsőfok történt azóta, és most ott vagy a válogatottban.
7: Emiatt ez különösen érzelmes szituáció, nem is nagyon dolgoztam fel talán, és áldom nagyon az életet, hogy nem adtam fel abba a pillanatba, és tudtam változtatni a saját mentalitásomban is, meg amin kellett, hogy oda tudjak jutni, ahol most tartok.
5: A kapus Gundel Takács Bence mellett a vasas védője Doktorics Áron is először kapott meghívót a magyar labdarúgó válogatott keretébe. A játékost Fazekas Máté kérdezte.
9: Különleges érzés, mindenkinek azt kívánom, hogy ezt élje át egyszer legalább. A válogatottban ugye a Liverpool játékos, a Kerkez Milos is az egyik idézőles posztriválisod. Marco Rossi minél több lehetőséget szeret adni az újoncoknak is. Személy szerintem mit beszéltél vele, milyen szerepet szán neked a válogatottban?
10: Egyelőre még nem beszéltem vele, szerintem a jövő héten ez is meg fog történni természetesen a telkibe. Egyelőre semmilyen információt nem osztott meg velem.
9: Mégis az angyalföldi keretből nagy dicsőségre te kerültél be egyedül a válogatottba. A csapattársak és a vezetőedzők mit szóltak ehhez? Beszéltetek erről?
10: Persze, beszéltünk erről. Titkon reménykedtünk, hogy esetleg még más is meghívót kap. Természetesen boldog vagyok, hogy nekem ez sikerült. Különleges érzés, ha nagyon jól érzem magam itt a klubnál, a csapatnál. Mindenki kicsit talán sajátjának is érzi ezt a kis részsikert. Mindenki nagyon gratulált, és tényleg láttam rajtuk, hogy örülnek, és így büszkék rám. Persze volt már, aki volt a válogatottba, majd egy-két jó tanást azért elfogadok tőlük, de tényleg ez egy nagyon jó érzés volt, hogy a stáb is egyből gratulált, és különleges érzés most itt ebből a klubba lenni.
5: Doktorics Áron után a szintén hátvéd poszton bevethető, az azeri Karabak csapatát erősítő Várkonyi Bence is beszélt a válogatott behívóval kapcsolatos érzéseiről Vasvári Lilinek.
11: Örültem neki, meg egy jó pillanat volt, ezért is dolgoztam, meg ez egy cél volt így a karrieremben, jó érzés volt.
8: Kivel osztottad meg először ezt a hírt?
11: Tesómmal, meg a szüleimmel. Ők is nagyon boldogok voltak, gratuláltak, aztán beszélgettünk egy picit, utána meg így a barátaimmal átbeszéltük a dolgokat, mindenki nagyon boldog volt.
8: Korábbi csapattársad Gundel Takács Bence is kapott meghívót, nem tudom, hogy esetleg vele, vagy mással a válogatottból, vagy olyan kapcsolatban, hogy beszéltetek egymással, vagy gratuláltatok egymáshoz, jött-e esetleg reakció így oda-vissza?
11: Gundival nem beszéltünk erről, de biztos fogunk. Még nem tudtam neki személyesen gratulálni, de például az Etétől is többen gratuláltak. Ezért ez is szerepet játszott ebben az egészben. Volt csapattársaim, akikkel ezt már megosztottam. Gratuláltak nekem.
8: Nyáron váltottál ugye klubot, az azeri Karabakhoz igazoltál. Európa Liga, konferencia liga és bajnoki meccsek sokassága van már most mögötted nagyon hamar. Mondhatjuk azt, hogy alapembere lettél ennek a csapatnak. Ahogy néztem, talán egyetlen egy olyan meccs volt, amit nem játszottál végig. Mit adott neked ez a váltás, illetve bizonyára ez is oka volt annak, hogy felfigyelt rád a szövetségi kapitány, aki egyébként már korábban is figyelt téged.
11: Egy nagy váltás volt eleve kijönni külföldre, főleg Bakuba, de örülök, hogy ezt megléptem, meg volt lehetőségem erre. Az első pillanattól kezdve bíztak bennem a csapatnál, ezt éreztem is, nagyjából talán 15 percet nem játszottam ezeken a meccseken. Azért is jöttem ki, hogy megmutassam magam külföldön is, akár Európában, a Európa Liga, hogyha oda jutunk, akkor Bajnokok Ligája vagy a Konferencia Ligában. Sajnos idén nem sikerült bejutnunk a csoportkörbe, de így is fontos tapasztalatokat tudtunk, meg tudtam szerezni. És szerintem a játék is egész jól ment, amiatt is tudtam bennmaradni a csapatban.
5: Várkonyi Bence után pedig következzen a Paks támadója, Szalai József, aki szintén először lehet ott a magyar labdarúgó válogatott keretében. A csatár Güttel Emmának mondta el gondolatait a meghívásról.
12: Olyan helyre megyek, ahol azért a világon már élbajnokságban játszanak. Meg akarom mutatni, mit tudok, illetve tudom, hogy 4 kemény mérkőzés vár ránk. Tudom, hogy nehéz lesz, de mindent meg fog tenni, hogy ha pár percre is, de pályára kerülhessek.
13: Elképzelted esetleg, hogy milyen lehet majd több 10 000 ember előtt a Puskás Arénában pályára lépni?
12: Igen, én még a nyitó meccsen voltam kint, és akkor is még szurkolóként hatalmas felemelő érzés volt, hogy annyi szurkoló szurkol ugye a csapatnak, most pedig, ha a pályán is megtapasztalhatom, az hatalmas élmény lesz.
13: Hétvégén még egyszer bizonyíthatsz a szövetségi kapitánynak a Kisvárda elleni bajnokin. Mekkora lendületet ad ez most neked a hétvégi bajnoki előtt?
12: Igen, még ott van egy bajnoki mérkőzés, ott is mindent meg szeretnék tenni, hogy a csapat győzzön, jó játszak, illetve gólt szerezzek. Mindenképpen úgy akarok a pályára kimenni hétvégén is, hogy gólt, illetve gólokat szerezzek, és úgy menjek a válogatotthoz.
5: A Paks támadóját, Szalai Józsefet hallották. A Liverpool 3-1-re győzött a vendég Tottenham Hotspur ellen az angol labdarúgó Liga kupában, ezzel bejutott a 16 közé. Kerkez Milos végigjátszotta a meccset, Szoboszlai Dominikot a 62. percben cserélték be, és a 91. percben 28 méteres bombagóljával állította be a végeredményt. A 19 éves Farkas Patrik profi szerződést kötött a Liverpool labdarúgó csapatával. A fiatal játékos 5 évvel ezelőtt Kecskemétről került az angol együttes utánpótlásába, majd a Blackburn akadémiáján folytatta, a nyáron azonban visszatért a Liverpoolhoz. 2029-ben a Puskás Arénában rendezik a harmadik számú európai kupasorozat, a Konferencia Liga döntőjét. Erről az Európai Labdarúgó Szövetség Szalonikiben tartott végrehajtó bizottsági ülésén döntöttek. Ezzel Budapest a klubfutball valamennyi nagy európai kupa döntőjének otthont adhat, hiszen korábban európai szuperkupa mérkőzést, valamint Európa Liga, idén tavasszal pedig Bajnokok Ligája finálét is rendeztek már a stadionban.
3: Nemzeti Sportkrónika.
5: Tegnap egy meccset játszottak a női kézilabda NB1-ben, a harmadik fordulóban a házigazda Győri Eto magabiztosan 36-14-re győzött a Kisvárda ellen. A győriek mindkét kapusa nagyszerű teljesítményt nyújtott. Az első félidőben Atadu Saku 59, míg a második 30 percben Szemerei Zsófi 63%-os mutatóval védett, Helena Elver pedig 7 góllal vette ki a részét a sikerből. Udvardi Panna a páros után egyesben is búcsúzott a Guadalajarában zajló kemény pályás női tenisztornától, miután a második fordulóban 6-4-6-4-re alul maradt a spanyol Krisztina Buxával szemben, így nem jutott a 8 közé. Tegnap ünnepelte 80. születésnapját az olimpiai ezüstérmes világ és Európa bajnok vízilabdázó Kásár Zoltán. A Ferencvárost 19 éven át erősítette, majd aktív pályafutását a Tatabányában fejezte be, amelyben 7 esztendőt töltött. A Fradival magyar bajnokságot és kupagyőztesek Európa kupáját is nyert. Edzőként az Óbecsével és az Olimpiákosszal is elhódította a Bajnokok Ligája trófeáját. A görög együttessel még az Európai Szuperkupát is, a Szegedet pedig Lenkupa győzelemig vezette. A Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztjével is kitüntetett kiváló sportemberrel Szegő Tibor beszélgetett.
14: 6 olimpián jártál, különböző pozíciókban, hol a medencében, hol a medence szélén. Melyik volt a legemlékezetesebb?
15: Egy olimpiának a hangulata az semmivel össze nem hasonlítható. Az egyszerűen fantasztikus. Tehát mind a 6 olimpia élmény volt. A müncheni az talán különleges ott miatt, a terrorcselekmény miatt, és mi szembe laktunk az izraeliekkel.
14: Mit érzékeltetek belőle?
15: Csak reggel, amikor fölkeltünk, akkor hallottuk a híreket, hogy éjszaka a terroristák bementek, és megöltek sportolókat, egy talán megmenekült, mert ez egy alacsony épület volt, mi meg egy magasba laktunk.
14: Ott felmerült, hogy esetleg meg is szakítják az olimpiai játékokat.
15: Ez egy borzalmas dolog volt, egy napra játékok leálltak, és akkor az olimpiai stadionban egy gyászmisét tartottak, akkor Avery Brundage volt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke. Valóban fölmerült, hogy leáll az olimpia. Nagyon sokan azt mondták, hogy ha most nem folytatjuk, akkor többet nem lesz olimpia. Úgyhogy folytatódott, de hát a hangulat az már teljesen más volt. Ez volt még az az olimpia, ahol a faluba, a kapun kibe lehetett járni. És hát valószínűleg emiatt történt az, hogy ettől kezdve már nagyon szigorú beléptetési szabályok voltak, mint egy repülőtéren. Minden edzésre, ha kimentél a faluból, ha visszamentél, csomagellenőrzés, személyének az ellenőrzése, ez innen datálódik.
14: Ez volt az első olyan olimpia, és egyben az utolsó, amin játékosként vettél részt. 1976, amikor Gyarmati Dezső közölte, hogy nem leszel benne abban a keretben, amely az olimpiára utazik majd, ekkor mi járt a fejedben? Mik voltak az első gondolataid, amikor ezt megtudtad? Korod alapján, játéktudásod, kondíciód alapján abszolút benne lehettél volna.
15: Nagyon sok játékos volt a magyar vízilabdában, és nekem mindig az volt a filozófiám, hogy az edző dönti el, hogy ki utazik és ki nem. A győztesnek pedig igaza van mindig, és végül is 76-ban nyert a csapat. Azt is tudni kell, hogy akkor még csak 11 játékos utazhatott. tehát nem volt könnyű dönteni, de elfogadtam, az ember nem örül ilyenkor, én ebből nem csináltam nagy problémát, az edző dönt, a játékos meg játszik tovább.
14: Később, amikor már neked kellett keretet szűkíteni, azt hogy élted meg? Az embernek valamelyik ujjába bele kell harapnia.
15: És teljesen mindegy, hogy melyik ujjába harap bele. Az a legrosszabb része. Egy nagyobb kerettel kezd mindig az edző, és fokozatosan szűkít. És minden egyes alkalommal, de komolyan mondom, hogy fájdalmas, mert az a játékos ugyanolyan kedves az embernek, de mindenféleképpen szűkíteni kell.
14: Ha újra kezdhetnéd, csinálnál valamit másképp? Mondjuk azért, hogy két olimpián szerepelj, a 80 már nem fért volna bele sehogy se.
15: A 80 nem. Az ember mindig számadást végez egy-egy periódus után, meg később is, és utólag úgy gondoltam, hogy egy kicsit talán túl sokat, valóban a csapatjáték fontos, kicsit még a kelleténél is többet dolgoztam a csapatért, és az egyéni képességeimet nem igazán engedtem saját magam kibontakozni. Talán lehet tettem volna jobb, nem tudom. De hát jól van ez így. Van, aki többet nyert, van, aki kevesebbet. Rengeteg élményt kaptam a sporttal.
5: A 80. születésnapját tegnap ünneplő olimpiai ezüstérmes világ és Európa-bajnok vízilabdázót Kásár Zoltánt hallották. Műsorunk végén köszöni figyelmüket a szerkesztő Fejér Balázs, adásunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. A zene után pedig folytatódik a Sportreggel itt a Nemzeti Sportrádióban.
3: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
16: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel. A stúdióban Harsányi Levente, Szuper Levente és Csonka Zsófia. Tegnap ünnepelte 80. születésnapját Kásás Zoltán. Szegő Tiborral beszélgetett.
2: 6 olimpián jártál, különböző pozíciókban, hol a medencében, hol a medence szélén, hol aztán akkor is a medencében, amikor a medence szélén kezdted. Melyik volt a legemlékezetesebb?
3: Hát az az igazság, hogy egy olimpiának a hangulata az semmivel össze nem hasonlítható. Az egyszerűen fantasztikus. Tehát mind a 6 olimpia élmény volt. A müncheni az talán különleges ott miatt, a terrorcselekmény miatt, és mi szembe laktunk az izraeliekkel.
2: Mit érzékeltetek belőle?
3: Hát csak reggel, amikor fölkeltünk, akkor hallottuk a híreket, hogy éjszaka, hát ezek a terroristák bementek, és megöltek sportolókat, egy talán megmenekült, mert ez egy alacsony épület volt, mi meg egy magasba laktunk.
2: Ott felmerült, hogy esetleg meg is szakítják az olimpiai játékokat.
3: Igen, hát ugye ez egy borzalmas dolog volt, egy napra leálltak, játékok leálltak, és akkor az olimpiai stadionban egy gyászmisét tartottak, akkor Avery Brundage volt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke. Valóban fölmerült, hogy leáll az olimpia. Nagyon sokan azt mondták, hogy ha most nem folytatjuk, akkor többet nem lesz olimpia. Úgyhogy folytatódott, de hát a hangulat az már teljesen más volt. Ez volt még az az olimpia, ahol a faluba, a kapunk kibe lehetett járni. És hát valószínűleg emiatt történt az, hogy ettől kezdve már nagyon szigorú beléptetési szabályok voltak, mint egy repülőtéren. Minden edzésre, ha kimentél a faluból, ha visszamentél, csomagellenőrzés, személyének az ellenőrzése, ez innen datálódik.
2: Ez volt az első olyan olimpia, és egyben az utolsó, amin játékosként vettél részt. 1976, amikor Gyarmati Dezső közölte, hogy nem leszel benne abban a keretben, amely az olimpiára utazik majd, ekkor mi járt a fejedben? Mik voltak az első gondolataid, amikor ezt megtudtad? Korod alapján, játéktudásod, kondíciód alapján abszolút benne lehettél volna.
3: Persze, hát nézd, nagyon sok játékos volt a magyar vízilabdában, és nekem mindig az volt a filozófiám, hogy az edző dönti el, hogy ki utazik és ki nem. A győztesnek pedig igaza van mindig. És végül is 76-ban nyert a csapat. Azt is tudni kell, hogy akkor még csak 11 játékos utazhatott. Tehát nem volt könnyű dönteni, de elfogadtam. Hát az ember nem örül ilyenkor, de hát ezt el kellett fogadni. Tehát én ebből nem csináltam nagy problémát. Az edző dönt, a játékos meg játszik tovább.
2: Később, amikor már neked kellett keretet szűkíteni, azt hogy élted meg? Az embernek valamelyik ujjába bele kell harapnia?
3: Hát és teljesen mindegy, hogy melyik ujjába harap bele. Az a legrosszabb része. Ugye egy nagyobb kerettel kezd mindig az edző, és fokozatosan szűkít. És minden egyes alkalommal, de komolyan mondom, hogy fájdalmas, mert az a játékos ugyanolyan kedves az embernek, de mindenféleképpen szűkíteni kell.
2: Ha újra kezdhetnéd, csinálnál valamit másképp? Mondjuk azért, hogy két olimpián szerepelj, a 80 már nem fért volna bele sehogy se.
3: Hát a 80 nem. Az a helyzet, hogy ugye az ember mindig számadást végez egy-egy periódus után, meg később is, és utólag úgy gondoltam, hogy egy kicsit talán túl sokat, valóban a csapatjáték fontos, kicsit még a kelleténél is többet dolgoztam a csapatért, és az egyéni képességeimet nem igazán engedtem saját magam kibontakozni. Talán lehettem volna jobb, nem tudom. De hát jól van ez így. Hát van, aki többet nyert, van, aki kevesebbet. Rengeteg élményt kaptam a sporttal.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szegő Tibor, a születésnapos Kásás Zoltánnal beszélgetett.
0: Ez a Sport Reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Milák Kristóf megkezdi a hajrát!

0: a Nemzeti Sportrádió.
1: Budapesten az FM 105.9-en.
2: Én egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá,
1: hajrá! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Én egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És jó reggelt kívánok mindenkinek, 6 perccel járunk 7 óra után. Tényleg, ahogy szokták mondani, és a dalból is ismerjük, a rohan az a bizonyos idő, úgyhogy kapaszkodjunk bele egy picit. Szóval mindenkinek nagyon kellemes jó reggelt és itt létet. Sporttal folytatjuk, nem meglepő módon, Csonka Zsófi, Szuper Levi, sziasztok, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
1: Ráadásul olyan sporttal, amit nagyon szeretünk nézni, mert olyan kultúrája és tradíciója van, ami megdöbbentő, nem is tudom, a teniszhez, mihez lehet még hozzá.
3: Snookerhez,
1: igen. Van egyfajta eleganciája, majd mindjárt.
3: Ott is a tradíciók, hát te
1: vicc. Ancsi László beszél erről nekünk, ezért is örülünk, hogy itt van a Magyar Szumó Szövetség elnöke. Szervusz elnök úr, szia Laci, jó reggelt.
4: Reggelt kívánok.
1: Na, ugye van, lehet más sportágokhoz a szumót hasonlítani, ami ennyire, hogy mondjam, régi keletű, tradicionális, ahol szerintem nagyon-nagyon ritkán, vagy te még nem is nagyon alakítottak a szabályokon, vagy igen? Cáfolj rám.
4: Nem. Tehát itt ez egy ilyen több ezer éves szabályokon alapuló sport. Hát ugye tradicionálisan, ha azt nézzük, milyen sportok, hát ugye egy-két japán sport még azért elég régi. Meg hát azok a népi birkózások, amik a világon vannak. Hát ugye például a nomád világjátékokon számtalan birkózás van, majdnem minden nemzetnek van saját birkózása. Egyszer voltam is kint a világjátékokon, és megtapasztalhattuk, megláthattuk.
1: Nem egyszerű.
4: Nagyon érdekes volt, nagyon érdekes volt.
1: Azért jött, egyrészt örülünk, hogy veled beszéltünk, meg hát valami, már olyan pólóba vagy, ami azonnal sugallja, hogy valami történni fog.
2: Valami készül.
1: Igen, miközben Veszprém, ugye új nagyszabású közösségi sportélményt indít, útjára érkezik a sportzóna, ami hozzád is a sportákhoz köthető. Erről beszélj nekünk, légy szíves, majd kérdezünk persze.
4: Igen, hát tulajdonképpen mi nem egy egyszerű Európa-bajnokságot fogunk megrendezni, hanem emellett lesz egy Japán utca, mi így hívjuk, ahol rengeteg kulturális és gasztronómiai...
1: Jó, ott a helyem, ezt nagyon vártam.
4: Dolog lesz.
1: Szusivatok kapcsolódni az eseményhez.
4: Maximálisan kipróbálható ez a dolog, és a dísztéren pedig rengeteg olyan sportesemény lesz két napon keresztül, ahol főként Veszprém és Veszprém környéki sportegyesületek jönnek, és nem egyszerűen csak bemutatóznak, hanem beszeretnék vonni a közönséget, úgyhogy mindenki kipróbálhat egy csomó minden sportágat. Például jönnek a litéri íjászok, ezeket a hagyományőrző egyesület, úgyhogy itt az íjászatot is ki lehet próbálni. Meg hát nagyon sok programmal készültünk.
1: Ugye ez most lesz október 10 és 11.
4: Nem. Egy héttel, nem. Szeptember 8, akkor 19 és 20.
2: Na, igen, ember. akkor előrébb kerülünk.
4: Jövő héten. Nem, ezen a héten, most hétvégén.
1: Abszolút, jó, akkor nem kell nyerülni. Tehát akkor most ezen a héten.
4: Most.
1: Nagyon. Hogy álltok? Ugye azt mondtad, nagyon sok minden lesz. A szervezéssel ilyenkor az embert, mert nagyon izgul, tudom, hogy minden rendben legyen. Ő eljön, visszaigazolt, ő nem. Ő lemondta, mert beteg, viszont ők beugranak helyette. Tehát ez egy nagyon, nagyon komplex igen. dolog. Hogy álltok, hányan csináljátok, és mennyi időtől elvesz el az életetekből, mert ez egy nagyon szép küldetés.
4: Hát 24 órát, aludni már nem alszunk, tehát ez a gyomorideg, hogy mit nem jut eszünkbe, és még tényleg. Hát igazából Veszprémben Jankó Ferenc, aki a Centrum Sport Egyesületet csinál, ő van, nem is nyakik, hanem nem
1: még
4: tudom.
1: Még azon felül, hogy eszerges stílumutat, eddig.
4: És ketten ugye a főtitkárommal vagyunk, mi ketten még benne, tehát egy hárman visszük a vállunkon, persze nagyon sokan majd kapcsolódnak és besegítenek még innen onnan, hát most említhetném a Veszprémi önkormányzatot, vagy hát nyilván azon a napon, amikor már bepakolunk, akkor jönnek az egyesületekből önkéntesek, és nagyon sokan fognak segíteni, de valójában több mint egy éve szervezzük már ezt a versenyt, és rengeteg tárgyaláson vagyunk túl, rengeteg dolgot kellett, tehát ugye a sportruházatok, az eszközök megrendelése, ugye ezeket megfelelő módon, mert hál' Istennek kaptunk támogatást rá, hanem is annyit, amennyiből ezt meg lehet csinálni, de hát azért meg ügyesek vagyunk, és megoldjuk, de hát nagyon sokat kell ezzel dolgozni, hogy minden klappoljon.
2: 20 országból érkeznek versenyzők. Mekkora lobby az, hogy Magyarország most már a sokadik, hiszen a pólódon is látjuk, hogy például tavaly is volt Európa-bajnokság Magyarországon, hogy mi rendezhetjük ezt a versenyt?
4: Hát nagy lobby egyébként.
1: Tagja vagy a Nemzetközi Szövetsége?
4: Jóba, igen, ott alelnök is vagyok, úgyhogy én az elnökkel jobban vagyok, és hát a tavaly évben egy kis félértés kapcsán mi már itt elindítottuk az EB szervezést, de nemzetközileg valahogy nem vettek tudomást róla, hogy mi ezt megbeszéltük már, és...
2: Viszonylag furának tűnik.
4: Igen. Szóval ki,
1: mindegy, csak bonyolult volt. Hogy rendezünk, és egyébként mi rendezünk?
2: Vele, kire mondtuk, hogy megrendezhetünk?
4: Nem, ez egy komolyabb dolog, csak menet közül volt egy kis furcsaság a dologba, és aztán elkommunikáltunk egymás mellett, és de végül meg tudtuk oldani azt, hogy végül is az Európa bajnokságot korosztályok szerint három fele vették, és akkor meg lett rendezve így, vagy meg lesz az U15-18, amit mi rendezünk, illetve volt az U21-23-as Európa bajnokság ezelőtti hétvégén voltunk kint Lengyelországban, és Skóciában volt a felnőtteknek az Európa bajnokság, így három fele lett szedve a korosztályok, és így meg tudtuk rendezni mi is.
5: Ugye rangos vendégeket is vártok az eseményre, és hát ugye én szeretnék neked ezúton is gratulálni, ugye a napokban volt elnökválasztás, ugye a Nemzetközi Szövetségben te elnökségben maradtál, alelnök maradtál, úgyhogy ez egy óriási sportdiplomáciai dolog, és ehhez gratulálunk. Köszönöm. És arra vagyok kíváncsi tényleg, hogy ugye tradicionális keleti sportágról beszélünk, milyen úgymond húzó ereje van egy Európa bajnokságnak egy ilyen sportágban, ami tényleg, hát ugye keletről jön, és igen, csak tradicionális.
4: Hát azok az országok, amelyik részt vesznek benne, itt hál' Istennek Magyarországot egyrészt nagyon szeretik, tehát szeretnek Magyarországra járni.
1: Jó szumosok vagyunk mi?
4: Jó. Igen, igen, tehát európai szinten azt gondolom, hogy hát attól korosztálytól függően, de most például az U21-23-as Európa bajnokságon a harmadik helyet foglaltuk el, összességében lányok, fiúk és mindenki összességében, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó dobogos helyezés, hát ugye gondoljuk azt, hogy jó, oroszok nem voltak, de ukránok, lengyelek, ahol...
1: Oroszok ebben is jók, nehogy azt mond nekem.
4: Természetesen.
1: Ki vagyok ezek, tehát mindenben.
4: Oroszok még japánokat is vernek, tehát az amatőr szumóba nem egyértelmű, hogy Japán fog győzni, de nyilván nagyon jók a japánok, de az oroszok legalább olyan jók, tehát ez egy olyan kiki meccsek szoktak lenni.
1: Ugye nagyon sok családnak, gyereknek, és nagyon sok jelenlévnek ad majd a program a számukra kérdező meg választható lehetőségeket. Hogy állunk most ezzel, hogy mondom, ez arról is szól, hogy megismerjék, hogy megszeressék magát a sportágat, amikor ennyire digitális lett a világ, ennyire mindenki szinte csak a foci, meg nem tudom, most a pád előrületben ég, tehát mindig vannak ilyen szezonális elemek, hogy azért hosszú távon is maradnak ezek, de hogy mennyire nehéz nektek behozni ide a szumóhoz embereket, vagy a sportággal megismertetni őket, akár fiatalokat, vagy idősebbeket, nem tudom.
4: Hát nagyon nehéz. Nálunk egyébként egy speciális dolog van, ami miatt van nekünk merítési lehetőségünk, az, hogy a legtöbb szumó birkózó az valamilyen birkózó egyesületben fejtik, igen, fejtik ki a tevékenységet, tehát az egyesületi edző valamiért megkedvelte, megtetszett neki ez a sport, és fölvállalta, és akkor pluszba azon kívül, hogy minden hétvégén jár versenyre a birkózókkal, még akkor a szumó edzéseket is tart, és viszi szumózni is. És általában a gyerekek ezt megszeretik, megtetszik nekik. Nagyon közel van egyébként ez a magyar grundbirkózáshoz, amit a magyarok találtak ki, és gyakorlatilag hát nagyon egyszer az általános iskolákban bent van, és ezt lehet küzdősportként gyakorolni. Nagyon egyszerű a feladat, hogy megfogja az ember, átnyalábolja a másikat, megemeli. Nem dob.
1: Ja.
4: Az a lényeg, hogy vagy kitolja a körből, vagy megemeli a másikat, és akkor győz, hogyha mondjuk 3 másodpercig a lába nem ér le az ellenfelének, akkor győzött, tehát ez egy kicsit erre hasonlít a szumó kezdetek, tehát úgy a gyerekek hamar felkapják a fonalat, és megszeretik. És amit tulajdonképpen láthatnak sokan sajnos még nem látják, hogy ugye a birkózásban egyetlen egy ember mehet válogatottként. Tehát nagyon nehéz kijutni, egy világbajnokságra, addig nálunk adott esetben egy Európa-bajnokságra két versenyző is mehet. És akkor így sok birkózó nem jut ki, második vonalbeli birkózó.
1: Ezért átlép oda.
4: De átlép oda, és így itt marad a sportágnak, a birkózásnak is, és így edzőpartnernek, de közben van sikerélménye, tehát ki tud jutni, tud érmeket szerezni, tud utazni, tehát azért ezek
2: hát a versenyrutint dolgok. Utána viszi vissza abba a sportágba is.
4: Így van, így van, és most volt is a Európa bajnokságon Vég Richard, aki konkrétan bronzérmes lett, és lenyilatkozta, hogy ő szumós volt, világbajnok szumós, és hogy egy szumó technikával tudta az utolsó pillanatban megfordítani a meccset, és így lett bronzérmes.
2: Kik azok a versenyzők, akikre oda kell figyelnie majd a szurkolóknak, akik kilátogatnak a magyar csapat részéről?
4: Hát én most csak egy nevet emelnék ki, aki, hát mondhatom, hogy álló csillaga itt a birkózásnak és a szumónak is, Sile Janka, aki hát egy pici lány, egy
1: kis törékeny.
4: Igen, egy ilyen 55 kilós kis hölgy, aki egyébként ötszörös Európa-bajnok birkózó, világbajnoki ezüstérmes, és már nálunk szumóban is kétszeres Európa-bajnok, úgyhogy nem akarok rátenni súly, de azért jól lenne,
1: de most
4: megnyerni.
1: Azért szipfeli ezt, amit most
5: amit. De az 55 kilóra ráférne.
1: Azt mondtad, hogy az oroszok is beleszobhatnak, akár ugye a japánok elleni versenyküzdelembe. Hogy állunk ez Európa is, és akár mondjuk a távol-kelet, vagy más kontinensek közti, hogy mondjam, erőviszonyokban? Mennyire erős egy európai kontinens viadaltorna azokkal, ahonnan egyébként az egész sportág ered is jön?
4: Igen, erős.

0: Tehát a kicsik, nagyok, mindenki elindulhat, és ott konkrétan egy 85 kilós brutál jó birkózó küzdött meg egy nehéz súlyú brutál jó orosz, és két orosz, tehát a végén két orosz döntőzött, tehát megverték a japánokat és a többieket is, hát egy hatalmas élmény volt az a meccs, és nagyon kiki volt, tehát utolsó pillanatos győzelemmel a nehéz súlyú nyert, de ez nem mindig így van.
1: Akkor számszerűsítsük,
2: tehát a OPEC
1: kategóriába elindul mondjuk egy 70 kilós,
2: és összekerül
1: egy 150 kilós, tehát azért ezek is előfordulnak, és nem mindig nyer a nehéz súlyú. Tehát, hogy technika, gyorsaság...
2: Pont ezt akartam kérdezni, hogy itt tényleg hogy lehet felkészülni 80 kiló különbségre adott esetben? Most feltétele, ez mennyire ritka 80 kiló?
0: Na. Különbség van?
2: Mondjuk.
0: Van.
2: Igen.
0: Van, nem egyszer van, tehát ez az open kategóriában meg csapatversenyeken. Nekünk végül is csapatversenyek is vannak, és csapatversenynél ugye nem mindenki, minden országnak van 380 kilós embere, tehát ilyenkor bebe kerülnek, például a magyar csapat most 21-23-as Európa-bajnokságon úgy nézett ki, hogy a legnehezebb emberünk 115 kiló volt, és összecsaptak 185 kilós emberekkel.
3: És ki nyert?
0: Hát ki? Az egyik meccsen a kisebbik, a másik meccsen a nagyobbik.
3: Mi számít itt? Az ember meglát egy ilyen jó értelmet izomtornyot maga előtt, nyilván nem ijed meg, hiszen valami trükköt kitalál.
0: De megijed, de azért...
3: nem mutatja, jó? Hogy taktika, technika, nem tudom, súlyálasz, mire kell ilyenkor figyelni nálatok? Tehát mi az, aminek a sportágnak mondjuk a fő alap mozgató ereje, rugója?
0: Hát ilyenkor a pszichés hadviselés.
3: Hogy elhiszem, hogy meg tudom verni?
0: Nem csak.
3: Azt én is elhiszem.
2: Hogy elhitettem a másikkal, hogy le fogom győzni?
0: Igen, a másikkal. Tehát az, hogy hogy állok föl, ott van egy ilyen, igen, van egy ilyen szemkontaktus a meccs közvetlen előtt, van egy guggoló helyzet, amikor egymás szemébe kell nézni.
3: Mint a boxolóknál a meccset, mikor egymással szemben.
0: Igen. És ott sok minden eldől. És gyakorlatilag ott nagyon fontos, ott valahogy egy ilyen gondolat átvitellel el is lehet adott esetben, ez nagyon elvonnak tűnik, de azért tényleg, hogy mit fogok csinálni, és aztán mégse azt csinálom. Tehát itt van, be kell csapni az ellenfelet.
2: Ez hív engem most már ez a sportág. Figyelj, súlyba jó vagyok.
1: Levivel szembeállsz, egymás szemébe néztek.
2: Ez a négy olimpiának, igen, ez a gondolat átvitelem. Figyelj, majd beszélünk itt a szünetben, hogy is van ez pontosan.
3: Szóval elkejtetni, egyfajta átverés, kicsit pókeres ez a szíjó.
0: Pontosan.
3: Mert nem is gondolod, igen?
0: Pontosan. Pontosan, aztán utána persze felpörögnek az események, de lehet azt látni a profiknál is, hogy megindul egy ilyen hatalmas test, és egy pillanat gyorsasággal elfordul az illető, kilép oldalra, és tovább szalad a nehéz súly. Na most itt is azért előfordulnak ilyenek, vagy pedig nagyon sok esetben elhiteti vele azt, hogy most hogy fog neki menni, és az utolsó pillanat ellép, és kikapja mondjuk kézzel a lábát. Vagy egy gáncsot.
3: Most már viszont bikaviadalszerű. Tehát csak ott teszem össze, hogy a szumo mit tart önmagában, hogy a póker és mert milyen elemekből áll össze. Milyen egy szumo edzés, Laci? Tehát mi azt látjuk, hogy az itt nem rohangálják szét magukat, ugye? Egy ilyen versenyen, de azért valahogy csak fel kell erre készülni, edzeni.
0: Igen. Tehát itt mondjuk a leginkább, amire gondolni kell, bár mindenféle edzés van nyilván, de az, hogy itt az ütés erőt például növelni, tehát vannak főleg profiknál Japánban ezek az ütőfák, amit őt rengeteget ütnek.
2: Akkor karatéznak is? Vagy hát megint is ugye ott is ez a...
0: Nem karatéznek, úgy mondanám, hogy a nyitott tenyérrel előre nyújtott kézzel lehet testre ütni, tehát azért itt lehet olyanokat látni, hát profiba, de azért itt nálunk is amatőrben, hogy egy indulásnál azért kap egy komoly ütést az ellenfél, ezzel megállítja, vagy kibillenti a testsúlyából, és ezt például gyakorolják sokat, illetve azokat az indulásokat, hogy ezek nagyon gyorsak legyenek. Tehát az aki gyorsabb, az gyakorlatilag fél nyerő pozíció, hiszen ez a dohio, ez egy nagyon pici, 4,25 4 méter 25 centi átmérőjű.
3: De mit mondtál? A dohio. Mi az?
0: Az a küzdőtér.
3: Ja, köszönöm.
0: Ahol fölé állunk, és ugye egymással szembe felállnak, van köztük egy fél méter, és gyakorlatilag, hogyha gyorsan elindul az illető velem szembe, és meg tud ütni, akkor én nekem a harmadik lépésem hátra,

0: Már kikerül és vesztettem.
1: Mikor vesz, mikor vesz, ha mind a két lába kilép a körül?
0: Nem, elég, hogyha kicsúszik a lábúja. Most például volt egy olyan esetünk.
2: Igen, ez már hogy egész a... futballos.
0: Igen.
2: Ti is varoztok.
0: Hát,
1: a szumóval.
0: Hat bíró van, nagyon oda kell figyelni. És nálunk most egy gyönyörűt nyert az egyik szumósunk kint, egy ilyen tényleg 185 kilós ellen, és összegyűltek a bírók, hogy hát azért megvitassák, mert nem volt egyértelmű, számunkra teljesen egyértelmű volt, és visszanéztünk egy videót, és tényleg a nagy lábúja leért kint. Tehát,
1: és ezt érzi, csikizni ér?
0: Én, de nem szokta.
1: Hogy lehetne, mert egyszerűen úgy nincs meg benne, aztán mindjárt ezzel, hogy folytassuk, hogy lehet, mondja, mondtad, hogy elhiteted önmagad, de meg vele is valaki írt azt, hogy csúnyán kell nézni, hogy egy hallgató írt, de hogy elhiteted, meg te is elhiszed, hogy meg tud nyerni, de az még nyilván, az még kevés az állapothoz, hogy végül
0: is. Ő is el kell, hogy nyerni. Így én fogok nyerni.
1: Na igen, tehát ő is elhiszi,
2: lehet egy taktikai edző, Levi, hogy valójában, amit most elmondott Laci, hogy nyomsz felé, ugye hát nagy erővel ugye megpróbálsz ütni, de valójában az ütés közben hopp, lemész, kicsit megcsiklandozod a oldalát. Figyelj!
3: Talpá!
2: Igen. Lehet, hogy nem volt szabályváltoztatás, de mi pillanatok alatt megreformáljuk a sportágat.
1: Meg kell választani az eszközöket, amivel csak nyerjünk. Na mindjárt folytatjuk, jó? Ezzel a lehetőséggel. Még egyszer a dátum, ugye szeptember, most hétvége?
0: Igen, most hétvégén.
1: Ez a legegyszerűbb, akkor most hétvégén irány Veszprém. Mindenkinek ruha van, mert ugye van ez a fehér ruha, amiben nyomjátok, vagy mindenki vigyen magával, vagy csak ott kipróbálja, vagy hát, utcai ruhával, vagy mindent ki lehet próbálni.
0: Ja, értem, tehát akik jönnek és megszerik.
1: Persze, a látogatók, igen.
0: Ki tudják próbálni majd, igen.
1: Szuper,
0: igen.
1: Jó. Lesz beöltözős is, tudom, mint a
0: nem, rendezőt. Nem, az a, inkább vicc kategória, azt azért nem.
1: Jó, csak itt felmerült, mert akkor még akár mi is indulhatunk volna. A komolyságát nem szeretnénk elvenni az ügynek. Ugye mindjárt beszélgetünk ezzel, folytatjuk. 3 perc van, ez fél 8.
4: Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Hétről hétre különleges vendégek.
3: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
4: Magyarország, szeretlek! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: Elfogadta a parlament az ügynökaktákról szóló törvényt. Robbanóanyag volt Litvánia felett lelőtt drónon. Napos száraz idő várható. Ötves Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
5: 5 újonc is bekerült a magyar labdarúgó válogatott Nemzetek Ligája mérkőzésekre készülő keretébe. Márko Rossi szövetségi kapitány 26 fős név sorának tagja, az Alágerszeg kapusa Gundel Takács Bence, a Vasasból Doktori Csáron, az Azeri Kvarabakból pedig Várkonyi Bence, és először kapott meghívót az MTK csatára a Jurek Gábor és a Paks támadója Szalai József is. A magyar válogatott szeptember 25-én Ukrajnát fogadja a Nemzetek Ligája első körében. A Liverpool 3-1-re győzött a vendég Tottenham Hotspur ellen az angol labdarúgó ligakupában. Ezzel bejutott a 16 közé. Kerkez Milos végigjátszotta a meccset, Szoboszlai Dominikot a 62. percben cserélték be, és a 91. percben 28 méteres bombagoljával állította be a végeredményt. A női kézilabda NB1 tegnapi egyetlen találkozóján a házigazda Győri Eto magabiztosan 36-14-re győzött a Kisvárda ellen a harmadik fordulóban. A győriek mindkét kapusa nagyszerű teljesítményt nyújtott. Az első fél időben Átadó Szákó 59, míg a második 30 percben Szemerei Zsófi 63%-os mutatóval védett, Elena Elver pedig 7 góllal vette ki a részét a sikerből. Udvardi Panna a páros után egyesben is búcsúzott a Guadalajarában zajló kemény pályás női tenisztornától, miután a második fordulóban 6-4-6-4-re alul maradt a spanyol Cristina Buxával szemben, így nem jutott a 8 közé.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: Több fontos döntést is hozott tegnap az országgyűlés. A képviselők megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait. Elfogadták az ügynökaktákról szóló törvényt, amely az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. Ezen kívül a parlament jóváhagyta a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot is. A Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk is a védett tár visszaállítását szorgalmazta az üzemanyagoknál. Őrizetbe vettek 3 embert a Volánbusz ZRT-t érintő buszbeszerzésekkel és személyszállítási szolgáltatásokkal kapcsolatos milliárdos vesztegetési ügyben, közölte a központi nyomozó főügyészség. A hatóságok több helyszínen tartottak házkutatást, bár az ügyészség a gyanúsítottak személyéről nem adott információt. A miniszterelnök közösségi oldalán arról számolt be, hogy az előállítottak között van Jelinek Dániel üzletember és Szívek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezérigazgatója is. Elfogadta a szakképzési törvény módosítását a parlament, átalakul a szakképzési centrumok irányítási rendszere. A változással megszűnik a kancellári munkakör, az intézményeket pedig a főigazgatók vezetik majd. A kormányzat jelentős megtakarítást vár a kettős vezetés eltörlésétől. Ma kezdődik a 8-osok kötelező országos pályaorientációs vizsgálata. A mérésben mintegy 2400 intézmény 67000 tanulója vesz részt. Az oktatási hivatal szerint a vizsgálat ajánlásokat fogalmaz meg, segítve a pályaválasztáshoz szükséges kompetenciák feltérképezését és értékelését. Robbanóanyaggal volt felszerelve az a drón, amelyet hétfő éjjel lelőttek a NATO vadászgépei Litvánia felett. A Litván Nemzeti Rádió úgy tudja, hogy a pilóta nélküli eszköz a szomszédos Fehér Oroszországból érkezett, és nyugat felé tartott, majd Litvánia középső részén a Kaunasi tó közelében zuhant le. lezuhant egy hírtelevízió helikoptere Los Angelesben. A gép pedig ismeretlen okból egy parkolóra zuhant a külvárosban. A tűzoltók szóvivője szerint legkevesebb 3-an meghaltak, de még vizsgálják, hogy pontosan hányan voltak a fedélzeten.
0: Közlekedés.
5: Az M1-es és M7-es autópályák közös bevezető szakaszán felborult egy személyautó. A 10-es kilométernél sávzárásra kell készülni, a torlódás már több mint 2 kilométeres. A 45-ös főúton Szentes térségében egy személygépkocsi biciklist gázolt. A 30-as kilométernél a félútpályát lezárták, vezessenek óvatosan.
0: Időjárás.
5: Napos, száraz idő várható, csak északnyugaton és keleten lehet felhősebb az ég. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben általában 24-29, késő este 17-23 fok között alakul.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És jó reggelt kívánok mindenkinek, 8 perccel fél 8 után járunk. Hello Sportrádió, benne pedig a Sportreggel. Szia Zsófi, hello Levi.
2: Jó reggelt kívánunk,
3: szia Levi.
1: És üdvözlők az elnök urat, Ancsi Lászlót, a Magyar Szumo Szövetség elnökét. Jó reggelt kívánunk, szervusz Laci.
2: Jó reggelt.
1: Kifejezetten örülök, hogy örült, hogy ilyen korán fel kellett kelljél. Ugye?
2: Úgy is fel voltam már, mert ideges vagyok a hétvégi rendezvény miatt.
1: Igen,
2: a szumosok hajnalba kezdenek.
3: Igen, így van, ezt pont erről beszélgettünk a szünetben, igazából nincs megállás. Mi az a momentum a hétvégi szervezés kapcsán, aminek nagyon szeretnél már a másnapján lenni?
2: Mindennek.
3: Feladod a jövő hétfő.
2: Eredményhirdetés. Igen. Nem, az az igazság, hogy szerintem a szombati nap megnyitóját követően már megnyugszik az ember, addigra beáll minden. Minden vagy megvan, vagy nincsen, de azt gondolom, hogy hát ugye jön a japán nagykövet úr is, és hát megtartjuk a beszédeket, körbevezetjük, megnézzük a programokat, és hát addigra szerintem minden egyenesbe jön.
1: Az egész a Veszprém arénában lesz az egész esemény?
2: Igen, a Ván arénában.
1: Igen?
2: Lesz az esemény belül ugye az Európa-bajnokság. Előtérbe lesz ez a Japán utca, ahol a japán dolgokat lehet kipróbálni, és akkor a dísztéren pedig lesznek azok a sport események, amit kipróbálhatnak akik szeretnének.
1: A vállalkozók, akik oda mennek, igen. Tehát ők nem tudnak egyből az EB-n indulni, azért tegyük hozzá.
2: Nem.
1: Viszont meg is nézhetik, azt szeretik. Elég komplex a történet.
2: Igen.
1: Ugye egynapos, kétnapos, hogy tervezitek?
2: Kétnapos, szombat-vasárnap.
1: Csodás, jó. Tehát akkor indul szombaton, nyilván ezt majd viszik a jó hírét, már mi is most ezt szeretnénk, ezért is vagyunk többek közt. Ennek sportértéke nagyobb szerinted, vagy inkább a lakosság felé, vagy mondjam, az esemény rendezvény, vagy a kettő együtt értendő?
2: Talán a kettő együtt erősíti egymást. Én abban reménykedek, hogy a mellette lévő események vonzzák majd a lakosságot, meg a fiatalokat. Uh-huh. És ha már ott vannak, akkor rájönnek, hogy egy szumó versenyt még az élőben nem láttak, akkor benézünk.
1: Nagyon jó, igen.
2: És akkor bejönnek. És ha mondjuk szombaton úgy jönnek, hogy délben, akkor láthatnak a Veszprémi Torna klubtól egy nagyon klassz gumiasztalos bemutatót, ami nagyon jó lesz.
1: Az mit jelent a gumiasztalos bemutató? Hát ha valaki nem tudja, mint például én.
2: Hát, hogy van gyakorlatilag egy hosszú gumiasztal, ahol mindenféle sorokat ugrálnak a levegőbe, különböző csavartszaltokat, ilyen nagyon látványos elemeket csinálnak. Ez egy ilyen show jellegű dolog.
1: De ez nem ilyen akrobatikus szumo, ugye? Nem képzeljük el.
2: Hát maga a szumo azért időnként akrobatikus, azért látunk olyan dolgokat.
1: Az még azért beszélünk, igen. Szóval ez ilyen látványos.
2: És még lesz a Taiko Hungary, aki egy magyar csapat, egyébként a japán nagykövetnek a beiktatásán láttam őket, és úgy hívtam el. Ő is egy nagy élmény, ez egy külön program.
3: Ez dobkoncert,
2: tehát érdemes megnézni.
3: És ez is ingyenes, mint ahogy a program, igen, összes többi része.
2: Minden ingyenes.
3: Kiváló családoknak.
2: Természetesen, ha valaki mondjuk füstölőt akar vásárolni, azt ingyen nem fogják adni, de lesznek árusok, akik árusítanak.
3: És mi a helyzet a gasztronómiával? Ugye itt többször szóba került az ízek utcája, hogyan, miket képzeljünk el oda? Bár vannak sejtéseim, hogyha japán, akkor melyik lesz az irány, de mesélj erről, kérlek.
2: Igen, hát nyilván a sushi az elsődleges.
1: Ők hogy állnak a sushihoz? Hát ebből többet tudsz nekünk mondani.
3: Mint mi a túrós tésztához?
2: Vagy az olaszok a pizzához.
1: Inkább pörköltet mondanám. Tehát igen, tehát hogy ők azt, nyilván ez egy, ha azt mondom, hogy japán, akkor én szerintem szinte mindenkinek
4: azonnal a sushi. Gulyásleves itthon, nem? Vagy lángos, vagy mi ez?
2: Igen.
1: Ennek ellenére szeretik? Mert én úgy a pörkölt, hogy jó, de azért inkább nem.
2: Tényleg?
1: Hát én szerintem annyira színes, meg szép a magyar gasztronómia, hogy ne ragadjunk le a pörköltnél, meg a pacalnál. Nyilván jó, szeretem a P betű szavakat, de nem a pörköltet, és nem a pacalt.
2: Okay.
1: Na, hát jó.
3: Hanem a paprikát.
2: Akkor lelkek például vagyunk.
1: Mindenki azt gondol, ügyvéd barátom mondta, az, mert valaki gondol van, azért abban még nem volt semmi. Én nem. Azt mondom, szerettem a P-betű szavakat. Tehát akkor visszatérve, ugye, de lesz sushi is ízek utcája.
2: Igen. Én azt gondolom, hogy most sokféle sushit lehet enni Magyarországon, de ez tényleg egy olyan sushi, amit kint is esetleg esznek Japánba, hiszen sztárséf is megjelenik, és ő fogja készíteni ezeket a finomságokat. finomságokat.
4: Na, arra nagyon kíváncsi vagyok egyébként, mert lehet, hogy ami nekünk itthon sushi, az bizony. Japánban teljesen más, és
3: magyar
4: is lehet, vagy pedig átveszik.
1: Igen, van, igen. A, van ahol az barátom, akinek csak annyi van, hogy tiramisu már elindul futni cipő nélkül Bécsben, miért? Ne azt tegyél, és mindig próbál valami más. Azért gondoltam, hogy nyilván nekünk van egy képünk arról, hogy akkor sushi és japán, közben lehet japánnak a sushi teljesen más értelmet ad és nyel. Tehát azért is jó kilátogatni, mert akár ezzel is találkozhatnak az oda látogatók. Milyen tömegre számítotok?
2: Édességek, meg mindenféle lesz, tehát nem csak sushi lesz. Igen.
4: Jó, kis japán
1: most
4: levesek.
1: Most hétvégén Mohácson leszek az ember, mennyire van közel Veszprémhez.
3: Hát,
4: megérik.
1: Hát nem mondom, hogy egy köpés, de hogy majd hazafelé.
3: Cserében nagyon szép utakon jutnál el oda.
1: Igen, és na, egy-két vaddal is lehet találkozni, amit nem szívesen. Na, milyen ember mennyiséget vártok, mert azért szerintem ez nagyon szép.
3: Hány hát emberre készül a sushi?
2: Ja, hát remélem azért egy-két ezer ember kilátogat és kipróbálja szóval a sportágakat, igen, és benéz aztán megnézni, hogy mi is ez a sumo. És aztán tulajdonképpen lesz egy 1 millió forint özdíjazású lehetőség is, hogy csapatok jelentkezhetnek még mindig, akik ezeken a sporteseményeken részt vesznek, mindent kipróbálnak, akkor pecsételnek nekik majd egy ilyen kis füzetecskébe, és a legjobbak után még lesz egy ilyen nagy hakeoi, ugye az a szumóba, amikor elindítja a bíró a két versenyzőt, ez a vezényszó, akkor esnek egymásnak, és gyakorlatilag ez egy ilyen nagy ordítás, amit a csapatok fognak, és megnézzük, ki fogja a leghangosabban, és a végén, aki a legtöbb pontot gyűjtötte, az kapja a fődíjat, és akkor 3 lehetőség lesz, tehát végülis 1 millió forintot dobtunk föl erre a
3: Nagyon fantasztikus.
1: Kérdezem a jelenlévő, és most ne segíts nekik, Laci, kérlek, mondhatni kollégáimat, hiszen azok vagytok, a szumó szabályait ki mennyire tudja, érti, ismeri?
3: Ezzel én tisztában voltam, hogy a hogyan esel ki, tehát hogyha ugye kitolnak, akkor ott vége.
4: Vagy ha földre mész.
1: Tudjátok a szumó szabályokat, vagy nem?
3: Én annyit, és a kezdést tudtam, ugye, hogy ez a két lábon támaszkodva egymást nézve, mondjuk ezt a részét csak kisejtettem, mint macska az esőt, hogy miért nézik egymást, de hát nem, most már akkor látjuk.
1: Zsófi édesen mutatja a rádióban, hogy hallgatok, majd elképzelik. Elég elmondott, hogy nagy terpezben.
3: Igen, tehát, hogy nagy terpezben támaszkodsz a lábadon, előrehajolva, és szugerálod az ellenfeledet, hogy hol fogod megcsikizni.
1: Igen, akkor tényleg vissza az alapkérdésre, tehát ismeritek, tudjátok a szabályokat?
3: Nem.
1: Ismered, vagy nem?
3: Ennyi az ismeretem. Most osztottam meg. Ezt majd Laci fogja megmondani, hogy ez minek számít.
1: Nem, csak azért kérdezem Lacit, hogy mi mennyire vagyunk tisztában a szumó alapszabályaival, meg az egész sporttal, sportággal, azon túl, hogy látványban egy nagyon szép, imádjuk, hogy tradicionális, hogy több ezer.
4: Mi meg, hogy szórják a rizst, vagy nem tudom, mit szórnak.
1: De azért meg az csak tényleg a halkai jegyzem, az ilyen rizsárak mellett azért ez nem egy visszafogott költség, hatékony sportág. Szóval tudjuk-e? És akkor légyek kedves, egy picit avas be minket, hogy akkor hogy megy a szumó szabály.
2: Akkor kezdjük a végén, hogy nem rizs.
4: Nem rizs.
3: Kukorica.
4: Azt hittem, hogy ott
1: Nem.
2: Só. Azért só, mert elűzi a gonosz szellemeket. Másrészt pedig, hát egy nagyon mindennek van egy nagyon egyszerű és pragmatikus, vagy egyszerű dolga, az, hogy sok ilyen kis felületi bőrsérülés lehet, ugye, és a só az rögtön összehúzza fertőtlenít. Tehát
4: vagy csípje egy kicsit, nem?
1: Akkor most ez a abszolút jó dolog. Több ezer éve.
2: Egyébként pedig nagyjából el is mondtátok a szabályokat, tehát ez a lényege a szumónak, hogy úgy lehet győzni, hogyha vagy a körön kívül teszi az embert, ez úgy is lehet, hogy kilöki, vagy felemeli, vagy kidobja.
1: Akár csak egy lábúj, tehát nem kell
2: egy lábúj akár. Te bármilyen kiér, vagy pedig bármilyen a talpán kívül leér. Tehát szumóba, a profiknál, ugye látjuk azokat a nagy hajakat, amit külön fodrász csinálja nekik a hajakat. Ott például, ha kibomlik és leér, a haja már veszített. De egyébként nálunk is, amatőrbe, ugyanez van.
1: Csak a talp érintkezhet a földön.
2: Csak a talp érintkezhet, igen. Tehát nagyon sokszor csinálnak olyat, például a becsapásról beszéltünk az előző részben, hogy egymással szembe fölállnak, nagyon készülnek, hogy most aztán hatalmas összecsapás lesz, és az egyik kinyúl, és megrántja a másik kezét, és leér a földre. Tehát így becsapja.
1: Na, no, a másik téri zsivány szabály.
3: Én fú, ezt a fineszt, ezt nagyon bírom. Nagyon ez komoly. Nagyon jó.
4: És minden elmúlik. Eldől a nézésnél.
1: Mert van bíró is, ugye?
2: Tehát van bíró. Egyébként fönnáll a dohonyon, és azon kívül még öt. Igen? Figyeli minden oldalról.
3: Hálós szemekkel.
2: Igen.
1: Mi az, ami nem megengedett? Mi az, ami mondjuk szabályellenes?
2: Hát a szemet nem lehet kitolni. Hát ez konkrétan a szabánykönyvben benne van.
1: Valaki már ezzel próbálkozott, mert ez igaz. Tehát azért írják, mert tudja, az amerikai volt az elhíresült
3: eset, igen, a macska, mikro és a macska.
1: Mert valaki ezzel pertnél, tehát valaki ezt is használta.
2: Nyilván, ugye? Hát ilyen durva dolgokat nem lehet, tehát...
3: És most mondtad az előbb a hajat. Amikor mondtad a példát, hogy kirántja például, én arra gondoltam, hogy azt fogod mondani, hogy oda nyúl, és kirántja, mit tudom, a hajgumit, és ahogy leér a haja, de hogy... Ilyen például ez szabad? Tehát, hogy hát, a másiknak a művet, amit elkészítenek, ahogy mondtad is, külön fodrászok készítik, hogy igen, tönkretenni, hogy leérjen a hajacska, és akkor hoppá, nyertem.
2: Én ilyet még nem láttam, nem hallottam. Szerintem ez etikailag inkább úgy mondanám, hogy ezt nem, meg se próbálják.
1: Ez csak az egyiknek jut eszébe, hogy másik haját tönkretetjék.
4: Nekem egy szakmai kérdésem van. Említettem, hogy sokat néztem én szumót a tévébe, és olyan fura volt nekem, bár lehet, hogy rosszul hallottam és rosszul érzékeltem, de elkezdődik a mérkőzés, és a bíró, a vezető bíró, meg minthogyha szurkolna, kiabál, üvölt, különböző dolgokat. Ez miért van?
2: Nem, ő hajtja őket.
4: Ja, tehát drukkol mind a kettőnek.
2: Ő aktivitásra ösztönzi. Tehát van egy ilyen kotta, amit mond folyamatosan, kiabálja nekik a fülükbe, hogy gyerünk.
4: Ilyen jódlis hangzással egyébként.
3: Igen. Tehát olyan furán,
4: nagyon kemény. Tehát néha. Akkor buzdítja igazából, igen, a két versenyzőt, hogy ez óriási, nem? Tehát, hogy a bíró hajtja, hogy gyerünk, srácok, csináljátok.
1: Más sportág is. Mert példát vehetne a szumóról. Mi a szumó, mondjuk ilyen társ sportág, ha egyetem van? Mert valamikor...
2: Hát beszéltük egyébként, ámbidó, birkózás, judó, tehát leginkább ez a három.
1: Uh-huh. Igen. Tök jó. Akkor most, igen?
3: Engem nagyon foglalkoztat, na, mert amikor mondtad, hogy a magyarok közül kire figyeljünk majd, akkor egy 55 kilós hölgyet említettél. Na most az ő alkata soha nem jutna eszembe a szumó kapcsán. Milyen a szumó versenyző ideális alkata? Hogyan keresitek a versenyzőket? Most ezt sportlövőként kérdezem, aki bármikor jártunk mondjuk a tatai edzőtáborban, ott tudja mindenki körülbelül, ugye, hogy na, a karfiolfülűek azok a birkózók, tehát, hogy így beazonosíthatóak a csapatok a küllemük alapján. Mi voltunk mindig azok, hogy összesugtak, ezek vagy milyen sportágból jöttek? Tehát, hogy milyen a szumó? Milyen a szumó alkat, a jó szumó alkat? Mit figyeltek a kiválasztásnál?
2: Hát tulajdonképpen nálunk amatőr szumóban súlycsoportok vannak ellentétben a profival. Tehát, ha így megnézzük, akkor a súlycsoportok alapján nyilván egy kisebb súlycsoportba vékonyabb hölgyek, fiúk vannak, nagyon gyorsak, vagy megyünk fölfele.
3: Tehát ott a robbanékonyságot?
2: Igen, mondjuk. A robbanékonyságot, az ügyességet. Nyilván már egy 80 kiló fölötti fiú kategória, például ezek ilyen adoniszok, tehát kigyújt, nagyon gyorsak, nagyon ügyesek, fantasztikus dobásokat csinálnak. És ahogy megyünk fölfele a nehéz súly fele, ott pedig nyilván szintén marad az erő és a gyorsaság, de hát azért itt már a plusz kilók általában, tehát ritkán látok. Volt egyébként nekünk pont egy magyar szumósunk, aki 2 méter 8 centi magas volt, és tiszta izom, tehát ő éveken
3: sok
2: keresztül sportolt itt nálunk, és nagyon eredményes volt, de alapvetően inkább azt mondom, nehéz útban már azért nagy darabok is van felesleg rajtuk.
1: Azt mondtad, hogy ellentétben a profiknál mi alapján vannak a
2: profinál, ott nincs súlycsoport, ott mindent megtesznek azért, hogy minél nagyobb súlyuk legyen, de ott is láthatunk 95-100 kilós, körülbelül azok a legkisebbek, és egészen a 200-200 fölötti súly kategóriáig, kilogrammig.
4: Laci, említetted, hogy ugye a nagykövet úr is jelen lesz az eseményen. Én azt kérdezném, hogy az anyaország, tehát hogy a sportágnak a központja Japán, mennyire figyel és mennyire követ egy ilyen Európa-bajnokságot? Tehát nekik mennyire fontos az, hogy az itteni esemény, egy Európa-bajnokság az jól sikerüljön, és hogy milyen rangot képvisel a szumó sportágban?
2: Hát végül is őket képviseljük, tehát mindent ők mondanak meg, ők hozzák a szabályokat, az alapvető szabályokat, tehát itt most mondok például egy dopping Tehát nagyon szigorúak, tehát itt komoly eltiltások vannak, ha esetleg ilyen történik, úgyhogy nagyon fontos nekik, hogy minden jól működjön.
4: Tehát akkor egy EB is a tradicionális japán központi szabályok szerint működik.
2: Igen, igen. És ugye vonatkoznak rá természetesen a hazai szabályok is, tehát azért mondom, például a doping kontroll az van.
1: Csodálkoznék, hogyha itt bárki engedne ebből a szabályból. Ez nem is nyúltak soha a szumó szabályához? Nem annyira, nem? De nem is annyira bonyolult, mondjuk.
3: Ez legyőző amúgy.
2: Pont ezért. Fó, pont ezért. Nagyon egyszerű. Érzem, hogy
3: kisimulnak az idegszálaim, komolyan mondom.
2: Belül egy néző, és körülbelül 3 perc után tudja, hogy mi történik. Tehát nem úgy, mint egy baseballban, hogy most az akkor mi történt ott, most hova ment, most miért álltuk meg.
1: Igen, gondolom, nagyszerűség az egyszerűségében rejlik, és ez sok esetben az szerintem nagyon jó, főleg, hogyha ezt szeretnék meg is érteni, és meg lehet szerettetni ezt a mai fiatalokkal, hogy álltok itt a jövő tekintetében, milyen bázist lehet építeni. Jönnek elő csomókba, tömegekbe. Én szúmoznék, de inkább én.
2: Egyébként ez inkább úgy működik, hogy valamelyik testvér birkózik, és akkor ugye a szülő nem tudja hova vinni, akkor lejön a testvér is az edzésre, és aztán megtetszik neki, és hagyjáljon be, és akkor beállhat, és akkor elkezd mondjuk szumózni. Tehát inkább így baráti testvéri.
1: Tudjátok őket tartani? Mert nálunk is volt a fiam, ott betettük karatira, mert egyrészt anyja is dolgozott, és én is, és mondtuk, de jó lesz, de nem szeretnék, fiam. És már ott is volt a karate edzésen, de nem ragadt ott. És ez egyébként akkor magának a karate sportágnak egy nagy problémája, ezt ők érzik, hogy nagyon sok ugye
3: nem felesleges
1: akkor más sportágnak is, hogy felesleges energiát levezetendő fiatalokat oda viszik, mert nyilván ezt meg kell oda a szülőknek, és nem tudnak olyan mennyiségben ott maradni, amit ők szeretnének. Tehát nálatok mennyire valós valid az, hogy aki lemegy, az mondjuk akár marad is a sporták közelében.
2: Hát én azt gondolom, hogy
1: nem könnyű ma már.
2: Nagyon nehéz bevonzani, de ha bejött, akkor azért elég sokáig ott szokott maradni. Én ezt látom. Tehát egy kicsi mag van, de az nem változik. Tehát az ott van, az csinálja. Tehát ez a minden korosztály, tehát aki egész kicsiktől, mert van nekünk már 12-10 éveseknek is van verseny, és ott még a fiúk, lányok együtt birkóznak egymás ellen, és akkor egészen felnőtt korig. Nálunk a legnagyobb probléma az ott van, hogy itt a 21-23 és korosztály nagyon sokat nyertünk, meg nagyon sok érmet hoztunk az EB-ről, nagyon jó. De az a baj, hogy nem vagyunk profik, és nagyon nehezen tudjuk ott tartani őket mondjuk végig 30 éves korukig, hogy végig tudják sportolni az életüket, hiszen ott már elvonja a család, a munka, a pénzkeresés, de azt gondolom, hogy most, hogy a világjátékokon visszakerültünk, mert egy ciklusra kikerültünk belőle, egy Kínába volt, és kínaiak nem annyira szeretik a japánokat, így kikerültünk, de most ugye 29-ben Németország ad otthon a világjátékoknak, és ez nagyon komoly felhajtó erővel bír. Úgyhogy jönnek, és azok a fiatalok, remélem, akik most jól szerepeltek, azok legalább a következő világjátékokig kitartanak.
1: Legyen így, de hétvégig mindenki tartson ki, és akkor hétvégén Veszprémen várjátok szombat-vasárnap az érdeklődőket, plusz ugyebár, hát Európa-bajnokság is. Nem tudom, ki lesz a műsorvezető, Szumó Zoli, vagy? Jó, oké, ez borzasztó volt, ezt nem is én mondtam.
3: Valóban! Szóval mi is véletlenül kocagunk csak.
1: Veszprémen, ez egy hallgató küldte, ne írjátok ilyen üzet. Szóval akkor hétvége is Veszprémen.
3: Jó idő lesz, ingyenes. Tömkeleg, a jobbnál jobb, nagyon irigy vagyok az Ikeban a programra, de hát a vasárnap még odaérek én is.
2: És aki nem szereti a japán étel, street food is lesz.
3: Na kérem.
1: Na, hát akkor gyerekek, tényleg irány Veszprém, szombat és vasárnap. Köszönjük, hogy itt voltatok.
3: Köszönjük.
1: Szia. És 3 perc van lesz, 8 óra a beszélgetésünket, majd egyébként vissza is hallgathatjátok a mediaclick.hu oldalon, mi pedig mindjárt jövünk, folytatjuk.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
2: Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
1: Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
3: Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
1: A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14 óra 35 perctől. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 8 óra múlt 8 perccel, ma reggel ugye Nemzeti Sportrádióban, benne pedig a Sportreggel szeptember 16-át üljük, és itt van velünk Csonka Zsófi, szervusz Zsófi!
2: Jó reggelt, jó reggelt!
1: Itt van Szuper Levi, szia Levi, jó reggelt neked is!
3: Sziasztok, szia!
2: És Harsányi
3: Levivel vagyunk itt.
1: Köszönjük szépen ugye a Sumo, Magyar Sumo Szövetség elnökének Ancsin Lászlónak a látogatást, egy nagyon incsiklandozó hétvégi program, hívta fel a figyelmet, melyben van sport, van családi jelenlét, show, rendezvény.
2: Kulturális programok, tömkelege.
1: Szeretjük, nagyon megmondom, jó. Gasztró és mi egyéb.
2: És tök jó idő lesz hétvégén. Se nem hideg, se nem meleg. Kellemes.
1: Jó, hát akkor kifejezetten jót tesz majd nekik. Egyébként Veszprémben lesz az esemény, ha valaki érdekel, menjen nyugodtan. Sumo Európa bajnokság is a Veszprém arénában. Mind a mellett számos kísérő program. Nos, amivel folytatjuk, megint a hezitálás magas iskoláját. Levi azt mondta, most abba hagyom, nem hagyom, most mit csinálok, mit. Szóval igen, van egyfajta, hogy mondjam, bábeli zűrzavar. Azt mondja, hogy jut a Lerdám fejében, mert az a helyzet, hogy bejelentett egy YouTube videóban a híres olimpiai bajnok gyors, milyen korcsolya? Vagy mi ő?
3: Gyors korcsolya.
1: Gyors, jó, jó, jó, bocsánat. Csak nem annyira lassú, azért nem értem, hogy miért gyors korcsolya, tehát akkor ezért. Szóval a 26-os milánói ötkarikás játékok közönség kedvenc versenyző bejelentette a Live Update című videójában, hogy tulajdonképpen szögre akasztja a foci csukát, ami alján van egy penge is. Abban,
3: de
1: magyar...
3: csak rövid időre.
1: Igen, szóval nem, erről majd beszélünk, abban nem abba hagyni. Szóval abban hagyom a gyors korcsolyázást, az a kérdés. Egy dolog biztos, mondja ő, ebben a szezonban nem láttuk majd engem a jégen. Ez biztos. De hogy abban hagyom, hát ez túl véglegesnek hangzik, megszállottja voltam a gyors korcsolyázásnak. Ez az életem egyik legfontosabb része. A szívemnek is nagyon fontos része. Nem lenne helyes teljesen bezárni ezt az ajtót. Túlságosan szeretem ahhoz, hogy ezt megtegyem. Vagy igen? Nem tudom. Volt egy interjú, nem hiszem, igen? Nem, de talán. Mégis. Szóval ezt mondta, és 27 éves vagyok, az élet változik, az érzések változnak, és nem érezném jól magam, ha azt mondanám, hogy örökre abba hagyom. Ezt az időt magamra szánom, hogy új dolgokat tanuljak, boldog legyek, és egyszerűen azt tegyem, ami jót tesz nekem. Igen, pontosan ezt fogom tenni, ez az új motivációm, ez az új célom, még én mind nem tudom, hogy mi, de azért figyeljünk. Úgy érzem, megérdemlem, hogy most megengedjem magamnak ezt a belső nyugalmat és szabadságot, egyébként ezt nagyon adom, és jelenleg ez esik a legjobban, hogy saját magamat helyezzem a középpontba. Lerdám immáron olimpiai arany és ezüstérmes, az idei milánói játékokon barátja az influencerből lett boxoló Jake Paul.
2: Aki most aztán meg NFL-be a bírókra tört.
1: Hát azt mit nem csinál. Azon serpedik meg egyik reggel itt ülne velünk szemben. És,
3: a te helyeden.
1: Hát az a öcsi. Hát azért vigyázz az jövő.
2: Nem, Levi addigra már Utah-val járna, város néznének együtt.
1: Hát ha te így hívod, akkor ugye. Igen, akkor vadd mutassa meg a városom.
2: Ugye megmutatnád neki a város, minden nevezetességét.
1: Mekkora pízai fernet, na igen, szóval, és tulajdonképpen eddig szól a történet, hogy hezitál, illetve szerintem, és most jó, hogy itt vagytok ti kiváló sportolók, meg a mi drága hallgatóink, akik majd elmondják, hogy amikor tulajdonképpen életmódváltásba kerültek az életükben, akkor azt mi okozta? A megcsömörlött, szinte már, ahogy én szoktam mondani, hogy mit is mondok, mit mondtam múlt akkor a hétköznapján, mert már az unalomig
2: na?
1: Csak magamat szeretném idézni, és az
2: na. A legjobb. Igen, az csak pontosan. Nagy klasszikusok azért pontosan.
1: A kiszámíthatóság, unalmassága lesz rajta múlva. Tehát, hogy van két gyermekem, itt bemegyek a rádióba, na, hazamegyek, felkészülök, nem tudom, egy hétvégi televíziós műsorra, és vagy rendezvényre, közben tudom, hogy hány órakor kell, és hova menni a gyermekeimért, hova kell, vigyem, edzésre, így van, és akkor hazamegyek, és leülök. Tehát, hogy van ez az Idétlen időkig című film, Bill Murray-vel ajánlom mindenkinek, hogy körülbelül azt látom, és ezerszer átgondoltam, amikor reggel jövök éppen valamelyik rádióműsorban 30 éve, hogy mintha így ugyanolyan lenne minden napom, és én is már nagyon szeretném azt megtenni, hogy azt mondom, hogy akkor kösz. Mert nem kell fel holnap 5-kor. Abba hagyom. Kicsit. Egy hónapra, két hónap, négy. nem tudom.
3: De azért egy picit nyitva hagyom, hogyha majd olyan lesz, akkor...
1: Na ez a legnehezebb, szerintem pont sportolóknál baromi nehéz. Nem tudom, hogy ő azért még 27 évesen, igen, tehát ő még bőven benne van a korban. Tehát abba hagyni véglegesen az egész pályafutást, a karriert szerintem nem érdemes. 27 éves gyorskocsa, az még nem öreg. Tehát, hogy az biztos nem. De azt, hogy a mai tényleg, és most visszatérünk ez az életből merített pillanatokhoz, annyira felgyorsult minden, annyi mindent szeretem mindenki látni. Ha nem mész el egy helyre, ha nem fényképezel le egy ételt, akkor úgy érzed, hogy lemaradtál valamiről. Közben nem, de mégis van egy ilyen érzetünk, hogy azt is megérzem, vagy megértem, hogyha ha ő úgy gondolja, hogy köz 27 éves, akkor szerintem legalább 10, nem tudom, vagy 20 évet csinálhatja ezt az egészet. Szerintem teljesen normális, hogy beleununk.
2: Meg az, hogy most ez unalom, nem unalom, igazából azt mondjuk ki, hogy itt egy csúcsra ért sportolóról van szó. Tehát az aranyjal a nyakadban, meg egy beteljesült...
1: Olimpiai aranyjal
2: a nyakadban... Volt a
1: nyakam János kötet, de nem éreztem úgy, hogy...
2: Olimpiai aranyjal a nyakadban, és egy beteljesült sportolói karrierrel azt mondani, hogy akkor most jöjjön egy szabatikál, tartok egy szünetet, nézzük meg, hogy mi van még a világban. Azért az egy nagyon más lélekállapot.
1: De ezt kellene mondani, hogy végleg zárja le.
3: Idegri János, megnézem, mi van mögötte. Tudod?
1: Igen, vágó István, így van.
2: Nézd, szerintem amúgy nagyon egyszerű. A sportolónak olyan mért, amikor nekem egy picit az volt fura, amikor azt mondta, hogy saját magamat helyezzem a középpontba, megnéztem amúgy a videóját, és ez többször elhangzik benne, hogy most már az kell, hogy én legyek a középpontban. Ez egy annyira tipikus sportolói állapot, és elnézést kérek előre mindenkitől, ha egy kicsit túl pszichologizálom az egészet, de hogy
1: kicsit
2: ez...
1: már kezdett.
2: Igen, de hogy amikor tényleg szemünkön az ellenző, ugye, Levi? Tehát, hogy ez történik, amikor a sporttal foglalkozol, egyszerűen kiszorul rengeteg minden, és nagyon fontos jelenség a sportolóknál, hogy a különböző lélekrészek egész egyszerűen nem kapnak helyet a tűz körül. Tehát vár mindenki a sorára, mert nincs rá idő. Így van. Teljesen egy nyomvonalon zajlik az élet, és ráadásul neki van egy ilyen, ugye egy nagyon kirakatban élt élete, ezt meg is fogalmazta többször, hogy azért így meg tudott élni jó pár dolgot, ami őt érdekli a social médián keresztül, ráadásul egy ennyire ilyen popkulturális értelemben felkapott párkapcsolatban, mint ahogy ugye a kedvese tényleg már minden volt, csak akasztottam bennem, hogy a rádiós műsorvezető. Várjuk ide Jake Paul-t, és akkor Levi elviszi Utah-t városnézés, hogy aztán beharangoztuk. Szóval, hogy ez szerintem teljesen érthető. Az, hogy ebből miért lett egy 12 perces videó, azt mondjuk kevésbé érzem indokoltnak. Hát ennyire
1: szerződtek, hogy én kell csinálni 12 perces
2: videó. De hogy igen, azért ő itt beharangozta, hogy már rengeteg olyan együttműködés készül a háttérben, amit ő nagyon vár, ami az ő kreativitását kifejezi. De hogyha ezt egy kicsit így eltávolítjuk az ő személyétől, és egy jelenséget nézzük benne, a legtöbb sportoló amúgy körülbelül ebben az életkorban jut el ide először, mondhatnám jut a ide, ha már erről a rossz szó viccek napját éljük, akkor hadd mondjam ezt. Tehát a 27 év az első döntőpont, nagyon sokan és a legtöbben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság mérése alapján is 27 évesen vonulnak vissza a profi sporttól. Tehát ez, és ott jön az első ilyen nagy kérdőjel, hogy na most akkor vagy azért, mert már célba értem, vagy azért, mert igazából erről szól az életem, és még mindig messze vagyok a célomtól, ott van egy számvetés a sportolói életútban, úgyhogy szerintem ebben semmi meglepő nincsen. Az, hogy ő most valóban a sport iránti, nem tudom, még nem tudja elengedni, de hogy ez most miről szól, hogy vágyik vissza, mert azért őszintén, amit most te is mondtál, az, hogy most reggel hajnalba kell kelni, azt mondjuk valószínűleg kihagynád. De közben meg nyilvánvalóan szereted ezt, amit csinálsz, és hát
1: de ez kell az egy döntés, ha nem lehet tenni tovább.
2: A sportolónak ezt kell eldöntenie, hogy képes-e megint visszaállni, főleg akkor, amikor megtapasztalja majd ezt a nagyon szabad életet, ami most már zajlik, és ugye ezzel a döntéssel, hogy egy szezont kihagy, ez már aktiválva van ez a program. És aztán szerintem a nagy kérdés, hogy visszatér-e, az arról fog szólni, főleg egy ilyen gyorsasági sportágban, hogy megtalálja az életében azt az adrenalint, azt a tempót, ami egész egyszerűen őt boldoggá tudja eltenni. És közben egy nőről beszélünk, tehát nyilvánvalóan, hogyha...
1: Szerintem teljesen mindegy, hogy nő vagy férfi az esetben.
2: Olyan szempontból nem mindegy, hogy itt azért van egy fontos szempont a biológiai óra, ami szintén hasonló időpontban kezd el ketyegni. A átlagosan, hogyha ilyen nagy számok törvényét nézzük, úgyhogy azért ez így belejátszik ebbe, de...
1: Tehát, hogyha szeretne gyermeket, így,
2: ha szeretne gyermeket, akkor igen, neki azért behatároltak a lehetőségei egy olyan sportágban, ahol másodpercek döntenek.
1: Nagyon nehéz döntés az esetben. Ugye akkor meg szerintem akkor meg nehéz döntések keresztüzében, ha nem egyszeresítjük le a válaszokat, az én meglátásom. És mindig, mikor próbáltam...
2: A kalámból jelvet vallod. Mindig a legegyszerűbb megoldás az igaz.
1: Azt nem tudom. Próbáltam a legegyszerű, a legbonyolultabbat mindig, hogy mindenkinek kedvező legyen a döntésem, akár család, akár ismerős, akár barát, munkahelyi körül, mindent mindig figyelembe vettem, és aztán döntöttem valahogy, és aztán de is kiderült, hogy nem kellett volna ennyit agyalni az egészen. Ő egyébként elérte, amit lehet ebben a sportágban, meg egyébként a sportágokban, hogy a csúcs, tehát megvan az olimpiai arany.

0: ragadta meg igazából az érdeklődésemet, hogy ezt az időt magamra szánom. Hát most bocsánat, egy profi sportoló, tehát én csak visszagondolok arra, hogy nem csak az én időmmel játszottam, tehát hogy ha profi sportoló vagy, akkor nyilván minden időt saját magadra szánsz. És még a körülötted lévő emberek is
1: így
0: a ritmusodban élnek. Családod, stb. Tehát ezzel nem tudok nagyon egyetérteni, hogy akkor most abba hagyom, és most jön akkor az én idő.
1: Ezt mondtam én is, igen.
0: Tehát a kettő üti egymást számolat. Tehát én amikor abba hagytam, csak a saját példámból, én pont, hogy ebből akartam kiszakadni, hogy van nekem egy életem, amit én élek, és csak saját magamra koncentrálok. És még akarva akaratlanul, de a környezetem is az én karrieremet próbálja segíteni, tolni, stb. De hogyha abba hagyom, és eldöntöttem, hogy abba hagytam, nem azért hagyom abba, vagy nem azért hagytam abba, hogy nekem magamra több időm legyen, mert az már volt elég, hanem pont, hogy a külvilág számára elérhető legyek, a családom számára, feleség, gyerek, stb. Tehát szerintem ez nagyon ellentmondásos. 32. Tehát azért hokikapus azért bőven lett volna még bennem, de meghoztam egy olyan döntést, hogy tehát a szuper család ne levente életét élje, és ne az én életritmusom határozza meg a körülöttem lévő embereknek az életét is. Hát nekem elég saját magamra gondolom, és végig saját magamra rajtad koncentrálni.
2: Bukott a család élete jövője?
0: Nem ezért igazából, hanem csak azért, mert nekem hiányzott az, hogy most már én is elérhető legyek. Tehát a szuper család élete ne leventéről szóljon.
2: Jó, csak tudod, sok esetben nem tudjuk az ő életem ilyen. Én gyanítom, hogy azért rendben lehet, de nagyon csalóka, amit látunk az emberekből, mosolyogva, fényképezkedve, ittottam ott videókon, és közben pedig kikapcsák a telefont, és romokban, hogy megengedheti-e, hogy visszavonuljon.
0: Csak pont ezért, mert ezt nem tudjuk. Gondolom, hogy ez nekem tök ellenmondásos.
1: Meg azt hiszem, hogy erre ő utalt a videójában, úgy fogalmazott, hogy most van abban az élethelyzetben, hogy csak azokat a dolgokat kell elvállalnia, és csak olyan dolgokra kell időt fordítania, amik boldoggá teszik. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egyenértékű ezzel.
2: Azt mondják, hogy akkor vagy igazán, akkor érkeztél meg igazán az életedben, amikor nem azt csinálod, amit szeretnél, hanem biztos nem csinálod azt, amit nem.
1: Uh-huh.
2: Ez nagyon nagy.
0: Óriási különbség.
2: Különbség, hogy oda, még én sem értem el oda, de nagyon nagy cél, hogy oda eljusson az ember, és akkor rendben vagy. Meg a döntései után, ha van még kétség benned, kétel, hogy ez most jó vagy nem, akkor rosszul döntöttél. Egy döntés után azt mondtad, hogy most ez akkor így jó, rendben vagyunk, tök mindegy, hogy mit hoztál, milyen helyzetben, milyen szituációban, de meghoztál a döntést. Ez most piros, oké, akkor utána ne variálj.
0: És el nem tudom képzelni egyébként, egy csapatsportákból jövök, hogy egy egyéni sportolónak milyen nehéz lehet, akinek még a fókusz még inkább saját magára, tehát nem az van, hogy a csapat érdek a fontos, hanem én vagyok a középpontba, és azt elengedni. És utána pedig elérhetővé tenni magad igazából másoknak. Tehát,
2: most hezitál, ezen bevallhatjuk.
0: Tehát, nem? Hogy utána már be kell látnod, hogy nem te vagy az első, mert bocsánat, hogyha nagy eredményeket akarsz elérni a sportba, akkor saját magadnak te vagy az első.
1: Hát ez fú, nagyon sok gondolat kaput nyitottál most ki a fejembe ezzel. Én mondjuk ilyen szempontból nem vagyok jó egyéni sportolói példa, mert én az én pályafutásom nagyon sok esetben hát egy álomkereséssel zajlott, amiben kevés jókor jött segítség volt, és nagyon sok ilyen saját bőrön megtapasztalt, meg saját magamnak kikapart élmények, amiket nyilván, ha 10 évvel ezelőtt tudtam volna hasznosítani egy külső forrásból, akkor valószínűleg most másról beszélgetnénk.
2: Neked volt konkrét cél? Az olimpiai arany volt
1: abszolút, a igen. És nem, ez nagyon fura, hogy nem is az érem, hanem az arany. Tehát, hogy és ez nem egy ilyen magyar betegség, szóval engem nem külső nyomás hajtott e felé. Ez nekem nagyon korán, nagyon fiatal koromban, tényleg gyerekkoromban jött, hogy egyszerűen oda valahogy, hogy amikor egy ilyen beteljesítendő belső igénye, ez nem pedig egy külső.
2: És most mi van, hogy nincs? Még lehet mondjuk?
1: Igen, egyrészt ugye a sportolóbeszéd ilyen szempontból nagyon kegyes, hogy még lehet, de nagyon érdekes volt hallgatni őt, Jutát, aki arról beszél, hogy már olimpiai bajnokként most azért tartani egy szünetet, de még nem teszi le teljesen a korit. Én nekem ugye hát most nem titok, hogy egy sérülést követően a párizsi olimpia után én

0: kvázi egy ilyen kényszerszabatikát kezdtem, ami aztán azóta kiegészült sok minden mással, és nyilván nem szakadtam el a sportáktól, tavaly is indultam egy Európa-bajnokságon, de azért az, hogy 30-40 versenyen indulok egy évben, ehhez képest az, hogy igazából 1-2-3 versenyen indulok, nyilván nem összehasonlítható, de még én sem mondtam ki azt, pedig hát hogy teljesen igen. más helyzetben vagyok, mint ő, hogy vége, úgyhogy ez egy ilyen nagyon izgalmas élmény, és egy életet lehet, elengedni.
1: Nem is lehet kellemes. Tehát utának is gondolom, hogy végig ott motoszkál azért a kis fejében, hogy valami meg egy kis hiányérzet, meg hogy majd valami, tehát amíg ez nincs lezárva, addig mindig ott lesz, és mindig egy pici zavaró tényező, bármennyire is el akarja engedni magát.
2: Én szerintem ez úgy van, szerencsére nem vagyok ilyen helyzetben, hogy sportkarriert kelljen szüneteltetni, vagy befejezni, de az élet más területéből meritek, hogy ha be tudod cserélni valami értékesebbre, vagy másra, ami kitölti az életed, ami feltölt, ami azt az űrt majd betölti, amit lezársz az egyik oldalról, akkor szerintem oké. Ha nem, akkor van gond, mert akkor kilépsz a légüres térbe, és azt befejezted, és nem tudod, hogy mint két fal között, vagy két falnak csapódsz, hogy most valamit kellene csinálni, de ne azt, ne úgy, tehát hogy valahol meg kell legyen az konkrétan, hogy akkor ezt most én nem, viszont akkor mondok egy hülyeséget, akkor én 3 éven belül anya leszek. Most mondtam valamit. A legszebb küldetés szülővé vál. Hogy akkor legyen egy ilyen. Jó. Oké, tök jó. Akkor viszont arra koncentrálok. Pihenek egy évet, tök mindegy. J-képpen, ha ráér, reméljük ráér, akkor majd ő is tesz az ügyben, hogy nekünk gyerekünk szülessen. És akkor ez egy cél. Erre fel lehet készülni. Fejben, lélekben. És akkor jön egy anyai korszak, ami szintén nagyon szép periódus, az egy anya, egy hölgy életében, akkor tök jó. És utána közben, úgyis azt szokták mondani, közben már akkor tudsz gondolkodni, mert olimpiai aranyérmes vagy, anya is lettél, ha nála ez a cél, és azt érzem, gondolom, hogy talán ez, és akkor utána úgyis jön majd, meg te is gondolkodtad, jön majd az életben egy olyan másik felkérés, amire mindig igen mondasz. És várjál, és mindig jön. Tehát amikor azt gondoljuk, hogy de nehéz, meg ez most milyen nap volt, meg nem tudom, don't worry. Nekem a következő?
1: Nekem a konkrét cél ebből a videóból hiányzik. Mert ha nyitva hagyunk kiskaput, meg még nem tudom elengedni, meg még nem mondom azt, még nem tudom úgy megfogalmazni, de egyébként magamra koncentrálok, tehát itt nincsen semmi lezárva.
0: Na majd a következő részben erről beszélünk még, ez izgalmas felvetés, amit mondasz.
2: Na, hogyha ezzel jövünk, persze kérdezzük a hallgatókat, érdekel minket, ők hogy voltak az életükben a nagy váltások pillanataiban? Könnyen meghozható döntés volt, és honnan hova állapot, az mennyire volt számotokra elfogadható jó döntések után, vagy utána próbáltátok visszacsinálni, vagy alapvetően mi egy nehezen elengedő társadalom vagyunk, én azt hinném, hogy az utóbbi. Tehát lássátok, kapcsolatokban is toljuk, pedig tudjuk, hogy már rég rossz, mert mindenkinek szeretője van, de még mindig azt a látszatot keltjük, hogy ő a feleségem, ő a férjem, most vagyok.
1: Tehát meg máshol is tárgyakhoz, helyhez
2: igen.
1: kötöttek.
2: Mindjárt jövök, én most pont egy ilyen helyrajzi váltással vagyok, sokat dilemmáztam, de tegnap megszületett a döntés, elmondom, milyen hatása van most rá, és az életemre. Mindjárt folytatjuk, 2 perc múlva lesz, 8:30.
3: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég, az a hajrá, az nagyon bejött. Magyarország megvédi olimpiai bajnoki címét. Vége van! Magyarország ott van a legjobbik között.
2: De Magyarország nyeri az olimpiát! De jó ég!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Ajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. Elkezdődik az újabb főtáblás idény a Ferencváros számára. A skót óriás ellen már a második európai kupa sorozatban volt lehetőség megmérednie magát. Eltik FTC labdarúgó Európa Liga alapszakasz mérkőzés élőben csütörtökön 21 órától a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: 5 újonc Márkó Rosszi keretében elfogadta a parlament az ügynökaktákról szóló törvényt. Napos, száraz idő várható. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
4: 5 újonc is bekerült a magyar labdarúgó válogatott Nemzetek Ligája mérkőzésekre készülő keretébe. Márkó Rosszi szövetségi kapitány 26 fős névsorának tagja, az Alegerszeg kapusa Gundel Takács Bence, a Vasasból Doktori Csáron, az Azeri Karavakból pedig Várkonyi Bence, és először kapott meghívót az MTK csatára Jurek Gábor és a Paks támadója Szalai József is. A magyar válogatott szeptember 25-én Ukrajnát fogadja a Nemzetek Ligája első körében. A Liverpool 3-1-re győzött a vendég Tottenham Hotspur ellen az angol labdarúgó liga kupában, ezzel bejutott a 16 közé. Kerkez Milos végigjátszotta a meccset, Szoboszlai Dominikot a 62. percben cserélték be, és a 91. percben 28 méteres góljával állította be a végeredményt. A női kézilabda NB1 tegnapi egyetlen találkozóján a házigazda Győri Eto magabiztosan 36-14-re győzött a Kisvárda ellen a harmadik fordulóban. A győriek mindkét kapusa nagyszerű teljesítményt nyújtott. Az első fél időben Átadó Szákó 59, míg a második 30 percben Szemerei Zsófi 63%-os mutatóval védett, Helena Elver pedig 7 góllal vette ki a részét a sikerből. Udvardi Panna a páros után egyesben is búcsúzott a Guadalajarában zajló kemény pályás női tenisztornától, miután a második fordulóban 6-4-6-4-re alul maradt a spanyol Cristina Buxával szemben, így nem jutott a 8 közé.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Több fontos döntést is hozott tegnap az országgyűlés. A képviselők megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait. Megbízatásuk 9 évre szól. Elfogadták az ügynökaktákról szóló törvényt, amely az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. A parlament jóváhagyta a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot is. A jogszabály havi 5000 forinttal segíti a 150 lóerő alatti dízelautót tulajdonló magánszemélyeket. Emellett novembertől drágulnak a dohánytermékek, a cigaretta 9, még a hevített termékek és a fogyasztási dohány jövedéki adója több mint 25%-kal emelkedik. Elfogadta a szakképzési törvény módosítását a parlament, átalakul a szakképzési centrumok irányítási rendszere. A változással megszűnik a kancellári munkakör, az intézményeket pedig a főigazgatók veszik majd át. A kormányzat jelentős megtakarítást vár a kettős vezetés eltörlésétől. Hosszú távon fenntartható bérlakásrendszer létrehozására van szükség a magyar ingatlan piacon. Erről ír elemzésében a GKI Gazdaságkutató ZRT. A kutatásban hangsúlyozzák, idehaza nem alakult ki a nyugat-európaihoz hasonló kiszámítható szisztéma, ezért a többség továbbra is a saját lakásához ragaszkodik. Hozzáteszik, megoldást jelenthet a kormány által meghirdetett Vekerle Sándor lakásépítési program, amely piaci és non-profit alapú bérlakásépítéssel helyettesítheti a tulajdont. Ma megkezdődik az Európai Mobilitási Hét. Budapesten bringás reggelivel várja a munkába, iskolába igyekvőket a BKK. Reggel 7 és 9 óra között minden kerékpárral érkezőt friss gyümölccsel, péksüteménnyel és innivalóval kínálnak a Városháza Parkban. Az Európai Mobilitási Héten számos programmal hívják fel a figyelmet a közlekedési környezeti hatásokra, ösztönözve a tisztább közlekedési módok használatát. Ezen a héten a MÁV belföldi vonatain a kerékpárok díjmentesen szállíthatók. A mobilitási hét záró napján, szeptember 22-én lesz az autómentes világnap. Ekkor kedvezményes napi jegy vásárolható a távolsági buszokon és vonatokon. Közlekedés. Az M1-es és M7-es autópályák közös bevezető szakaszán felborult egy személyautó. A 10-es kilométernél sávzárásra kell készülni. A torlódás már több mint 5 kilométeres, és hatással van az M7-es autópálya felől érkezőkre is. Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Herceghalom térségében, a 31-es kilométernél a kiépített terelésben lerobbant egy kis busz a külső sávban. A kialakult torlódás 3 kilométeres, vezessenek óvatosan.
0: Időjárás.
4: Napos, száraz idő várható, csak északnyugaton és keleten lehet felhősebb az ég. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben általában 24-29, késő este 17-23 fok között alakul.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És akkor folytassuk jut a Lerdámról a beszélgetés, hiszen úgy érezte 27 éves olimpiai bajnok gyors korcsolyázó, hogy akkor nem tudja most mit évő legyen, ez a legborzasztóbb, ugye, a tétóhálat, amit évő legyek, hogy egyszerre hogy maradja, ne, abba adja, folytassa, én szerintem be fogja fejezni, és elmegy olyan irányba, amit egyébként már láttunk, és erről nem beszéltünk, ugye Csonka Zsófival és Szuper Levivel, hogy alapvetően egy más világnézet, más gondolkodási struktúra van most kialakulóban. Ma azt mondom, hogy van kialakulóban, én szerintem már kialakult, csak a formáját változtatja, mint a 8. utas halálban. Szörny, hogy hol picit, hol nagy, hol ilyen színű, aztán nyugodtan mindenki azt mondhat rám, amit akar, mert elmúltam 50 éves, igazából nem érdekel. Én szerintem egy nagyon rossz világnézet van jelen helyzetben. Talán, és ez nem a már boomer korom, meg az átélt korom mondatja ezt velem, hanem én azt hiszem, hogy elindultunk a mennyiség és az értéktelenség felhalmozódása irányába, és letette a legnagyobb hitet ugye a sport mellett, ebben elérte a csúcsot, a legjobbat, olimpiai bajnok lett, innentől most elviszi a digitális világ, vagy én nem is tudom, hogy mi, mert ezt látjuk, hogy perc emberek jönnek, nagyon rövid ideig itt vannak, szakmákban és jelen, bizonyos élethelyzetekben, és mennek tovább, nagyon megszedve magukat. Ez alatt a művészeti ágakat, a színészet, a zene, és sorolhatnám akár a műsorvezetés, bármi más, hogy jönnek emberek, nem is kell feltétlen ahhoz olyan tudás, amit igényel, nem tudom, tartalomgyártókká válunk, és sorolhatnám, és nem akarok egy ilyen nagyon rossz korképet festeni a világról, de én azt gondolom, hogy ez van. Felgyorsulva sok-sok értéktelen kis digitális, nem tudom, szennyeződés van az
2: és
1: életünkben.
2: És ezt pont Juta mondta is, hogy neki ez a vonal nagyon szimpatikus, felülne erre a tartalomgyártó.
1: Kiről beszéltünk, valamelyik amerikai síző volt, síelő, hogy ő is elment OnlyFans, nem tudom milyen helyekre magát mutogatni a szó mindenfajta féle értelmében, és abból keresett egy fél év alatt annyit, mint előtte 10-15 évig. Úgyhogy azt se tudták, hogy ki. Most igen. Pedig Suzy néven futva, nem tudom, és iszonyat pénzeket. És várja, és jól érzi magát. Ez a szörnyű. Hogy az, hogy ma értéket teremts, hogy te egy válogatott sportlövő legyél, vagy jégkorong kapustok, ez bármi. Súlyos évek, évtizedek.
2: És ahogy igen, Szuper Levi is mondta,
1: kell beletenni.
2: Hogy és nem csak neked kell beletenni, hanem a környezetednek most kinek ez...
1: Ki a fene akar beletenni? Mindenki Szoboszlai akar lenni. De várj, a mostani Szoboszlai.
2: Igen.
1: És nézzétek meg, olvassátok el a könyvet, meg nézzétek meg a róla készült kisfilmeket, hogy amikor tényleg 11 évesen kimész Ausztriába, és azt se tudod, hogy kérjél egy liter tejet a boltban. És nincs ott melletted mindig egy haver, egy apuka, persze apukáik előtt le a kalappal, mert aztán ők tényleg 7 nappal átéve mindent ennek szenteltek, vagy ez alá. De a Szoboszlai Dominik egy, és nézzétek meg azt a többi 10 000, 100 000, aki szintén lemegy és sportol és focizik, és neki nem jön össze, hogy ott mi van.
2: Nyilvánvalóan itt igen, a háttér megkerülhetetlen, és szerintem erről nagyon keveset beszélünk, és pont ezért volt nagyon örvendetes számomra, ugye Zverev példája, aki kiemelte az édesanyját, hogy nélküle
1: szuper,
2: egyszerűen nem lehetett volna ez, hogy akkor azt mondja a szülő, hogy hát kisfiam, akkor innentől kezdve mindent letekerjük a gázlángot, és akkor így szépen lájtosan éljük az életet, hogy nehogy bajod legyen, akkor ő belőle most
1: de éljük az életet,
2: nincs az a sportoló, aki végül lett, és persze éljük az életet, de ehhez és Juta is kiemeli, hogy neki a családja, az édesapja mennyire fontos szereplő volt abban, hogy ő végül is benne maradt ebben a sportágban, mert igazából egy picit beleerőltették.
1: De jó, de mindent bele, te is tolod ezt a lövészetet, én is a halnalik elé. De nem, most én tök őszinte vagyok, tudod. Mi értelme? Mi nem mondod azt, hogy nem? Én nagyon szeretlek téged, tudod. mi értelme neked még 5 évet lőni? Most ez halál komolyan. Mi értelme nekem még 5 évig felkenni rá? Most ez tök őszintén, de ez valaki, neked, nekem?
2: Így van, szerintem ez igazából ez a legjobb kérdés, és azért fontos kérdés, mert ha erre én nem tudok válaszolni, most ez egy dolog, hogy neked válaszolok rá, a legfontosabb, hogy magamnak tudjak rá válaszolni, hogyha én vállalom azt, hogy visszamegyek, egy dolog nagyon nagy különbség, mondjuk egy 10 évvel ezelőtti, 8 évvel ezelőtti Zsófihoz képest, pontosan tudom az utolsó milliméterig, hogy mit fog ez követelni tőlem. Zsófis, és ezt a döntést meghozni, és például nekem, amikor mondtátok az előbb, ugye, hogy nem igazán derült ki számotokra ebből a bejegyzésből, amit ő megosztott, hogy most ennek mi is a lényege, ez
1: ő se tudja, az egész ilyen, tehát senki lényege, nem tudja, mit csinálja.
2: Hogy már egy dolgot fixen tud, mi kellett ahhoz, hogy olimpiai bajnok legyen. Most egy kicsit elmegy, körülnéz, hogy mi van ezen kívül, hogyha úgy élem az életemet, mint egy, nem tudom, tehetős nő, aki szabadon dönt, hogy mit teszi boldoggá, és azokba szegődik el. Megjelenik-e az a vágy, hogy te visszamenj oda? És ugyanez, amit az előbb mondtál, hogy Szilágyi Árontól meg kell...
1: Ne jelenjen meg! Ne, menj tovább, más a küldetésed.
2: De lehet, hogy megjelenik, és akkor neki van értelme visszamenni. Ha nem jelenik meg, mert olimpiai bajnokként nem az a kérdés...
1: Hát, soka ha. Soka, és ez
2: olimpiai bajnokként az a kérdés, hogy van-e benned még akkora tűz, ami hajt? Milyen
1: nincs
2: motivációt
1: nincs
2: tudsz?
1: Nincs.
2: Igen.
1: Ez már egy pszichiátriai kezelés, amit végigviszel. Van-e idő, de nincs ennyi idő. Tehát arra van idő, szerintem, és aztán mindjárt létszik te is, hogy nagyon arra van idő, hogy megéld a mai napot. És ez nem, nem azért mondom, mert a Szolnoki Peti nagyon jó barátom volt, a Bombón énekese, a hangom csuklik, arról kell beszélni. Nem, 55 évesen elment. Nincs azt megtervez, minden. Ha visszamegyek, annak milyen vonzata, annak az okokozata, hogyha esetleg leteszem a fejt, nem, hogyha felveszem a korcsát, hogy nincs. Nincs idő.
3: Ehhez nagyon kell az, hogy ismerjed saját magadat tűpontosan. Mi az, ami téged valóban és tényleg boldoggá és motiváltá tesz, és a pici apró jelekre, ami körbevesz téged és folyamatosan kapod minden nap, minden percben, ha nem tudsz annyit figyelni saját magadra és a környezetedre, hogy a pici apró jeleket észrevedd és magadba gyűjtsd, és legyen időt feldolgozni, nekem nagyon egyszerű dolgom volt. Egész egyszerűen azon a nyáron, amikor én eldöntöttem, hogy befejezem, az egy dolog, hogy mindig is terveztem azt, hogy amikor család lesz, jön az első gyermek, akkor én nem akarok megosztott figyelmet. Tehát én tudtam, hogy mit követel a profi karrier tőlem, más meg tudja oldani, hogy még gyermeke van, stb. Én jelen akartam lenni. Tehát én pontosan tudtam, hogy ott vége. De volt egy olyan pici apró jel is, nem is olyan pici, hogy azért minden holt szezonnak volt egy olyan varázsa, hogy akkor most a menedzser mit fog mondani, ki keres, ki érdeklődik, hova mehetek még, ahol nem voltam, milyen ország, milyen csapat, milyen bajnokság, stb. Jöttek az ajánlatok, és a pulzusom az stabilan 48 maradt, és nem ment föl 52-re, amikor hívott a menedzser, hogy most Norvégiából keres, stb.
1: De akkor jó döntést hoztál.
3: Abszolút.
1: Erről beszélünk, amíg vacilálás van, a Jutánál is, meg Zsófnás, csak
3: de nem tudom, hogy... vacilálás, hogyha, tehát egy sportoló életében az edzőnek nem csak az a feladata és a körülötte lévő embereknek, meg az egész stábnak, hogy akkor most a pályán belüli teljesítmény és minden rendben legyen, hanem felkészítés az életre. Tehát a sportkarrier utáni életre is, hogyha egy jó edződ van, egy jó közösségben vagy jó csapat vesz körül, akkor nem lehet figyelmen kívül hagyni a te civil életedet, ami a sport után következik. Egész egyszerűen nem lehet, föl kell készíteni erre egy sportolót, hogyha felelősségteljes edző és szakember vagy, mert nem megy másképp.
1: Nagyon nehéz.
2: Ez a maximális rendetek, hiszen a sportoló élete a könyv, és a könyvön belül csak egy fejezet a sport. Az, hogy most kinek milyen hosszú ez a fejezet, ez egy másik kérdés, de még az jutott eszembe, hogy annak tényleg egy céljárás sem kedvező ez a mondás, aki nem tudja, hogy merre tart a hajója. Tehát...
1: Annyira nehéz, ez tök jó elmondani. Ez amit 30 éve beszélünk a labdarúgásról, mindenki tud mindent. Szoboszlai is tök jól játszik. Már azt mondom, hogy Kerkez is, de a többiek is, Sallaitok, ez mind tök jól válogatottunk, tényleg. És mégse tudunk kijutni. Tehát az, hogy most itt tudod meg, hogy ezt így kellene meg... Oké, de amikor tessék, most akkor te hagyd abba. Csak az, amit a Levi mondott. Neked kell azt tudni, hogy én ezt szeretném. És egy döntés meghozatalánál rengeteg, hogy mondjam, ilyen vadhajtás le fog esni arról a fáról, arról a törzsről, ami a te életed, de az ezzel jár. El fogsz veszíteni embereket, hiteket, gondolatokat, nem tudom. De nézd tovább. A legrosszabb, amikor nem tudod, hogy el kell dönteni, hogy akkor most. Én most ezért mondtam az előbbi költözés előtt állok. Tegnap aláírtuk azt, hogy a jelenlegi lakásomban, házamban, mindegy, hogy ott én most már csak bérlő vagyok még egy pár hónapig, és kell néznem egy újat. Ezer dolg, és nem az én hibámon kívül, egyébként is lett volna költözés, nem az a kérdés, de hogy itt vagyok 55-56 évesen, hogy akkor elmennék valóban máshova.
2: Valami új kezdődik.
1: És most ettől féljek? Nem. Üljek le, ott az emlékeim árnyékában napozzak, és jó, emlékszem, amikor itt... Nem, az élet egy ilyen helyzet, hogy mész tovább, kilépnek az életben mellőled emberek, a családod, a szüleid, nem tudom, és nem tudok minden nap sírni, hogy meghalt az édesanyám. Hát de meghalt. Sajnos menni kell tovább. Ez ugyanilyen. Már most kicsit messze mentünk, de hogy tényleg, hogy ez van, hogy neki le kell tenni.
2: Akkor szerintem nekem... az, ami, hogy mondjam, sportolói, vagy egy kicsit így szuperlevének, amit mondtál, hogy most mi volt ennek az üzenet, ennek a videónak, az egy gyakori jelenség, és szerintem nem vagyunk elég megengedőek a sportolók, főleg akik tényleg több 10 évet lehúznak egy-egy sportágban, hogy tartsanak egy pici szünetet. És egy szezon nekem ebbe belefér még. Nagyon gyakori, hogy főleg, ha mondjuk valaki fölmászik a dobogó legfelső fokára, akkor a következő szezont az amúgy is egy kicsit ilyen, hát ilyen átkötő, levezető.
1: Lehet rész kilépéseket? Lehet egy kis,
2: szerintem egy nagyon, nagyon okosan megtervezett
1: most mindent
2: idő.
1: Ha
2: benne akarsz maradni a sportban, akkor főleg egy ilyen sportágban, mint a gyorskorcsolya, ahol tényleg a milliméterek számítanak. Egy biztos, amikor te nem edzel, valaki más biztos, hogy edzeni fog.
3: Igen.
2: És az a valaki más fejlődik, és szépen pakolja a munkát a zsebébe, miközben te meg ülsz az elvégzett munkát fölött. Ebben a sportágban, ahol tényleg másodpercek döntenek.
1: Ez mindenre igaz.
2: Iszonyú veszélyes is ráadásul. Itt a formát elveszteni, az izommemóriát elveszteni, ugye ezt tudjuk pontosan jól, aki sportban járatos, 2 hét, 14 nap.
1: Szerintem ez nem erre igaz, ez általában a sport
2: általában,
1: és más döntések.
2: Azt
1: el kell szerintem tudnod dönteni, csak ebben vagyunk szerintem, én legalábbis gyenge döntéshozó vagyok, hogy tudjam el, hogy mikor és éppen konkrétan mit szeretnék. Egy bármilyen helyzetben, most itt ugye az esetben nézünk új helyet, helyszínt, hogy hova menjünk majd lakni. Ez is jó, meg az is jó. Amellett ennyi érdemes ellenére,
2: ráadásul a Jutta esetében az, hogy most megszűnik ez a biztos keret, egy sportoló esetében, ha kilép a sportból, akkor megszűnik egy olyan mértékben bejáratot, ha szereted, ha nem, egy olyan gépezet, ami azért egy biztonsági keretet tart körülötted, nagyon sok esetben nem kell döntened, mert pontosan tudod, hogy...
1: De menjünk el az ismeretlenbe, tehát térképezzük fel az életet, nem lehet mindent mindig...
2: Hát most végül is ő ezt teszi.
1: De ezt kell csinálni, én annyira szeretném azt, és nem tudom megtenni, de annyira itt van már a hétköznapjaimban, hogy azt megcsinálj egyszer, kihúzni mindent a falból, 2-20. Tehát
2: de azt mondja, hogy csak azzal szeretnék foglalkozni, ami igazán boldoggá tesz, ezért. Akkor te mit csinálnál holnaptól?
1: A legnagyobb érkezés.
3: Hol nevesítette? Tehát rájött, vagy még mindig azt is keresi?
2: Azt mondta, hogy már nem tudom, beszélhet több dologról, mert ezek még ugye be nem jelentett, gondolom, nem tudom, milyen együttműködések. Valamilyen világos, csak hogy ez most nem tudom, ruhát
3: tervezett,
2: vagy... Sok szponzori
3: együttműködés miatt nincs ideje egyszer.
2: Ruhát tervezett, vagy nem tudom.
3: Pénzt is kell keresni.
2: Parfümöt dob piacra, tehát ezt nem tudjuk.
1: Én elmondom neked, egy éttermet, és ezt is fogom.
2: Éttermet.
1: Ezt is fogom csinálni. Egy kis éttermet, ami átlátható.
3: Egy lángosozott Reggio Calabrian.
1: Lángosozott, biztos, hogy nem, de egy olyan éttermet, ahol kvázi akár én is csinálom az ételt, és én veled beszélek, amikor odajössz, és veled kocintok egy prosecco, én azt. Tehát ez a kérdés, és ezt is fogom.
2: Jó, meglátogatunk.
3: A cél az megvan.
1: A legnehezebb megtalálni azt, hogy mit szeretné. A legnehezebb, és amit mondta, igen, nem tud, akkor jöhet bárhonnan a szél, a hajodat nem fogja elfújni a megfelelő irányba, csak össze-vissza csapódsz. Tehát ezért kell hozni minden helyzetben egy olyan döntést, amit azt hiszem, hogy végigviszel, hogy az jó vagy rossz, az majd elválik. De tudni kell, hogy ma farmering. ne, jó lenne a fehér póló. És esetleg az a zöld, te mit szeretnél ma?
2: Igen, ez amúgy nagyon fontos, hogy megtanulni dönteni.
1: Azt írja Andi nekünk, ma a mai fiatalok alapból vevők erre, de egy ilyen pár mellett mennyivel nagyobb a húzóerő, az egyszerűbb pénzkereseti lehetőség, írja Andi.
2: Gondolom, itt az influencerkedésre gondol, igen, konkrétan Juta és Paul.
1: Azt nem is mondanám, igen, de ők is ezt csinálják.
2: Ebből élnek gyakorlatilag.
1: Szótól vagyok ki leginkább a digitális tartalom készítőgyárt. Mindegy is, de hogy ez van. Ezt pedig ne kell fogadni, hogy most egy ilyen életet élünk. Az a kérdés, hogy ebben mennyire tudunk a helyünket megtalálni, mennyire tudjuk elfogadni.
2: Meg úgy megszűrni, hogy tényleg az a tartalom, ami eljut hozzád, az megbízható legyen, olyan legyen, amiből valós tudást tudsz, vagy legalábbis értéket magadhoz venni. Ja.
1: Értéktelen tudjuk, nem megbánta senkit, tehát Insta, TikTok, nem tudom mi, de ha nem vagy ott fent, akkor nem létezel.
2: Így van, nem fogsz látszani.
1: Ami egy szörnyű.
2: Így van.
1: Nem is tudom, ki mondta, ten Hofer Kriszt, hogyha nem látszol, akkor nem játszol, vagy valami ilyesmi. Ez olyan nagyon jó kis szójáték, de ez teljesen igaz.
2: Igen.
1: Ha nem vagy ott, de most egy 40-50 éves ember egyrészt hogy menjen a TikTokra, kiröhögik, de ha csak üzenetet szeretnél átadni a fiataloknak, nyilván az a mód, az a nyelvezet, az a tartalma, amit ők vesznek.
2: Beszélned kell a nyelvüket, ez biztos. Hát,
1: De ez egy perces sztori. Az ma megy, a nyúl nekiugrott a rollernek, láttátok, ráér. A nyúl nekiugrott a rollernek, láttátok, mi történt? Ment egy hónap, két hetet ment. Nincs tovább. És ez egy ilyen sztor. Ma egy nagyon gyors, és nagyon impulzív, üzeneteket kell kiküldeni a külvilág felé, hogy az ember ezt lássa. Sziasztok, Levikém, én mindig fizető vendéged leszek, abban a kis étteremben is a kocintás is örömmel partner, keresztfiad anyukája. Jaj, hát, drága Zsuzsikám, várlak, hát tudod, neked ott biztos asztalod lesz. Úgyhogy ez azért nagyon nagy megérkezés. Ha azt látod, hogy a lelked, eszmét, gondolatod, az vala belépett, ott van, és jó helyen van. Amikor te meghozod már a döntést, Zsófász, mondod, leteszem ezt a rohadt puskát, pisztolyt. Tök mindegy.
2: Neked igen.
1: És ez egy tök jó választ mondtam. Most a nép válaszát hallottad. Nekünk az puska, ami neked pisztolyt.
2: Igen, igen.
1: Tehát nem vagy a helyeden. Sokkal értékesebb vagy annál, hogy cipeld azt a puskát, ami pisztoly. Érted? Mert olyan dolgok fognak kinyílni előtted, hogy anyám, és majd fel fogsz hívni, köszönöm, Levi, az inspirációt. Nekem is valaki vagy valami adta. Nekem most egyébként ez a sors adta, a költözés. Abszolút nem vagyok. Nem vagyok megrettenve ettől. Iszonyat mód várom az újat. Ez fog feltölteni.
2: Hát így van. Ez az év amúgy is rengeteg ember életében. Az én életemben is nagyon sok változás.
3: De a legtöbb sportoló fél az újtól.
1: Nem a sportoló, általában fél.
3: De a sportoló talán még jobban.
2: Pont emiatt a burok miatt, amiben a sport tart.
3: Igen, ráadásul még, tehát a rivalda fényt is el kell engedned azt, hogy ünnepel a nézőtért.
2: Az identitásod egy részét, vagy a fő identitásodat.
3: Ha nem vagy rá felkészülve.
2: Ha nem vagy rá felkészülve, így van.
3: Mindig ez a része a nekem legfontosabb.
1: Az jut eszembe egy záró gondolat, de aztán gyertek ti is, ha még szeretnétek, aztán László Csabit hívjuk, hogy emlékszem, amikor mi az általános iskolából eljöttünk, befejeztük. Ugye nyolcadikosok voltunk. Volt egy srác, aki ugye 19 éves volt, de mégis nyolcadikos volt, de ezt most engedjük el. Szóval amikor vége lett a nyolcadiknak, akkor ott kvázi ilyen vérszövetséget kötöttünk. Megszúrtuk az ujjunkat egy ilyen gombos tűvel, és a Gyulai Tomi, Hagaferi, és még a páran összeérintettük, hogy mi vértestvérek vagyunk, hogy ilyen vérbarátságot kössünk, hogy azért már most mindenki megy tovább, középiskola, gimnázium, nem tudom. Nem beszél. 8 éve vagyunk itt együtt, és mi barátok, és senki soha el nem engedjük egymást, amíg élünk. Október, ugrok az időben, októberben, azt se tudtam, hogy ki. Tudtam, hogy kik ő, de jöttek új barátok a középis, új emberek, új élmények, új fejezetek a könyvben, ahogy mondtad, lapoztál, hogy új, de érdekes az is. Nézd, könyvben is úgy mész előre, a könyv egy nagyon jó példa szerintem az élettel. Olvasod, nem tudod, mi lesz a következő oldal.
2: Így van.
1: Tessék kinyitni azt a könyvet, és tessék lapozni. Na, úgyhogy mindjárt folytatjuk, László Csabát hívjuk, igen. Meghatolt ez a mostani félórás beszélgetés, örülök nektek. Úgyhogy mindjárt László Csabával folytatjuk, megkérdezzük, hogy ő mit gondol. Nyerhet-e ma a részig Santander például a Barcelona ellen? Na, mindjárt jövünk.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Suhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
3: Gyere, Kristóf, gyere, még kellett! Leon Marcsalra az olimpiai bajnok, Milan Kristóf a második!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És ilyenkor még László Csabát hívjuk, így teszünk most is, 9 óra múlt 9 perccel. Jó reggelt kívánok mindenkinek. A vonalban László Csaba. Hello Csaba, jó reggel.
2: Jó reggelt,
3: Csabi.
1: Hello,
4: jó reggelt.
1: Hogy vagy, drága Csabám, hogy vagy, hogy aludtál, hogy ébredtél, milyen állapotban vagy ma?
2: Minden rendben van, minden rendben van, remélem, hogy mindig is így fog maradni.
1: De jó, olyan jó, ha, és olyan ritkán kérdezik meg, és őszintén, mert én mindig mondom, hogy vagy, és mondom, miért válaszolna valaki, mindig elmondom, engem a hosszabb válasz érdekel. Tehát, hogy kicsit bőven, de örülök, hogy maradjon, és így, nagyon rendben van.
3: És nem
1: van.
3: Csak, hogy, hanem hol vagy jelenleg, Csaba? Hol
2: értünk? Én futballpályán, a Debreceni Egyetemen pont edzést tartottam, vagyis nem edzést tartottam, hanem a tanárképző, edzőképzőn tartottam előadást, úgyhogy most kijöttem, és a diákokat, vagyis az egyetemistákat ott hagytam, mert a sportrádió ugyanolyan fontos.
1: Üdvözlőjük, hogy egyetemistákat, mert az Addát üdvözletünket, és majd mondd el nekik is, hogy mit vársz a holnapi Fradi Celtic meccstől, annak tükrében, hogy pár nap ezelőtt ugye a Rangers rommá verte a Celticet.
2: Hát rommá nem verte, de 3-0, ez most nagyon...
1: Hát azért az,
2: ilyenkor, mikor egy ilyen Celtic vagy egy skót csapat találkozik a magyar csapattal, akkor egész nap csörög a telefon Skóciából, Magyarországról. Sőt, még Németországból is felhívtak a kickertől, hogy szerintem milyen eredmény fog születni. Az nagyon nagy dolog, hogy lényegében a kicker is megkérdi, vagy érdekli egy Celtic Ferencváros mérkőzés, Európa Liga csoportkör. Én ugyanazt mondom el nektek is, és a hallgatóknak is, amit szinte mindegyik kollégának, újságírónak elmondtam, hogy én döntetlent várok, és ez nagyon érdekes, mert aki már járt a Celtic falon, meg ismeri a Celticet, de úgy összességében ez a 3-0, ez lehet pozitív és negatív is a Ferencvárosnak, mert hogyha jön egy olyan reakció, hogy tényleg most mindenféleképp meg kell mutatni, és per pillanat a Celtic házatáján semmi nem kerek, csak a labda. Csak a labda és a zöld a fű, a stadion ugyanolyan nagy. Itt a legnagyobb gond, hogy mindenki haragszik mindenkire. Ugye Martin O'Neill, ő úgy jött, mint egy hős, és sajnos az edző sors az ilyen. Ez a Rangers mérkőzés után ugye nagyon sokan a kritikusan is, de elég durván beszóltak neki, hogy lehet, hogy jobb lenne egy váltás, amiben én nem értek egyet, de abba egyet értek, hogy a Lask Linztől is egy biztos továbbjutás megvolt az otthoni mérkőzésen, és utána egy nagyon csúfos vereség bajnok ligájából kiestek, és ugye ez fáj nekik a legjobban, a bajnok ligája, mert a Celticnek a büdzséje nagyon nagy, és a Celtic büdzséjében szinte minden évben a bajnok ligáját azt beleszámolják. Azt tudni, hogy a Celticnek a költségvetése, vagy például a játékosok fizetése azért vetekszik a Premier League alsóbb régióban található csapataival, vagyis hatalmas pénzeket és fizetések vannak a Celticnél. Ezért kellett volna nekik a bajnok ligája. Na most először hallottam kritikus hangot, hogy az úgymond board member, vagyis az igazgató tanács tagjaitól, hogy honnan teremtjük elő most ezt a pénzt. Aztán jött ez a Rangers elleni vereség. Habár vezetik a bajnokságot, de nem meggyőzően. És én úgy gondolom, hogy most vagy egy fordulópont jön a Celtic szempontjából a pozitív irányba, vagy a negatív irányba. Szerintem döntetlennel senki nem lesz megelégedve, és most itt lehet a Ferencváros egy áldozati bárány is, de a másik oldalon én meg vagyok győződve, hogy a Ferencváros nem lesz áldozati bárány, a Ferencvárosnak a kerete, és per pillanat, hogyha a Ferencvárosról beszélünk, akkor jó paszba várja ezt a mérkőzést, és a játékosok nemzetközi szinten már nagyon sok mérkőzést játszottak, és a Ferencváros az Európa Liga csoportkörbe való jutásért azért idegenben nagyon jó mérkőzéseket játszott, és szerintem a Fradinak az idegenbeli mérkőzések néha jobban fekszenek, mint a hazai mérkőzések, úgyhogy ebből a szempontból én egy érdekes mérkőzést várok, de most azt mondanám, hogy egy pont a Fradinak az megvan, sőt, a győzelem is benne van.
1: Zsófi?
3: Köszönöm. A Celtic ellen szerinted mi lesz a leghatásosabb taktika Borbély Balázs részéről? Inkább ez a letámadó játék, vagy pedig egy kicsit ez a kontrás lesz, ami jobban beválik?
2: Szerintem egy kicsit a kontrás, hogy így fogalmazhatok, de ez nagyon vicces, mert a Celtic a hazai mérkőzéseken tényleg mindenhol megpróbál, vagyis otthon megpróbál dominálni, és most nekik ez nagyon-nagyon fontos. És a Fradin, ugye azt tudni kell, hogy az offenzív játékosok, itt most gondolok a Josephre is, akit hála Istennek megtalált a góllövő cipőt, miután visszajött a világbajnokságból, és ez neki nagyon-nagyon jót tett ez a világbajnokság tényleg. Azért érdekes, mert szinte minden újságíró Josephre kérdezett rá, hogy milyen formában, hát jó formában van, hát most miért ne lenne jó formában ez a mérkőzések után, de a másik oldalon nekem, megmondom őszintén, az én nem tudtam soha azt lenyelni, hogy a Fradi három védővel játszott, ugye, mert valahogy ez a csapat nem volt a három védőre megvásárolva, vagy összevásárolva, mindegy, hogy nevezzük ezt, vagy összerakva, és a Borbély Balázs azért, igen, már 4-2-3-1, ez nagyon is jó, és ez így nagyon jól működik, és a Ferencváros most már középpályáról is, ugye korban azért nagyon sok gólt lő, veszélyes, és a szélek veszélyesek, és hogyha azt mondom, hogy van egy ilyen szép, hogy az átmenetek, nem, én úgy gondolom, hogy a Ferencváros a labda nélküli játék után nagyon gyorsan tud váltani, ha labdát szerez, és nagyon gyorsan eljut az ellenfél kapujához, és tudjátok, hogy mi a mostani Fradin legnagyobb erőssége?
1: No.
2: Az önbizalom, és helyzet nélkül gólt rúg. Na most komolyan,
1: ez
2: igaz, hogy ilyen érdekes?
3: Fótok ellen majd ez...
2: De és van két hatalmas belső védő, ugye a Gomez is egy olyan játékos, hogy bármelyik skót csapatba tudna játszani, és jó lenne. Remarkers is az a játékos, aki levegőbe azért mindent megnyer. Egy-egy ellen elég jók, és a skótok szeretik a beadásokat, szögleteket, oldalszabad rugásokat, pontrugásokat, és ezeket jól le tudja a Fradi védekezni. És onnan, amikor labdát szereztél, akkor lényegében a szélek azok gyorsak, ugye ilyenkor mondjuk, hogy hát van terület, be lehet futni, jön egy beadás, aztán jön Zakariasen, akit nagyon sokan, nem tud focizni, de gólcsú, de a gól tényleg, azt én szeretem Zakariasen. És ebből a szempontból azt mondom mindig, hogy a Celtic ellen nem szabad félni, nem szabad úgy, nem a közönség játszik. Azt élvezni kell. Biztos vagyok benne, hogy nekem voltak olyan mérkőzésem, ezt így elmondom érdekesség szempontjából, igazából nem marad is többire idő, mert ugye a Gordon Strachan volt a Celticnek az edzője legtöbbször, amikor én a Hartnál dolgoztam, és hát a Gordon Strachan nem kell senkinek bemutatni, szerintem mindenki ismeri.
1: Nem vagy tisztában vele, mit csinált ez?
2: Nem vagy tisztában vele? Na, most a Dundee United, vagyis a Dundee-nál sportigazgató. Mindegy. A lényeg az, hogy ugye a Celtic az utolsó mérkőzésen meg kellett nyerni a mérkőzést, hogy bajnok legyen ellenünk, mi már harmadikok voltunk, a Rangers idegenbe a győzött, és ha a Celtic pontot veszít, akkor a Rangers a bajnok. Na most ugye ebből a szempontból úgy is lehet oda menni a Celtic Parkba, hogy hát most miért kell nagyon erőltetni magad, minden a helyén van, a Celtic a bajnok, de én azt mondtam a játékosoknak, hogy ez a mérkőzés rólunk szól, vagyis abból a szempontból, hogyha mi ezt a mérkőzést meg tudjuk nyerni, vagy a Celtic-től el tudjuk venni a bajnokságot, akkor nem a Rangers-ről meg a Celtic-ről jönnek, mert nekem ez volt a nagy veszőfutásom, hogy kinyitottad a Skót Sport újságot, mindig Celtic, Rangers, igen. Aztán utányozottak a többiek, és mondtam, hogy ezt változtassuk meg. A lényeg az volt, hogy a mérk 1-1, vagyis sajnálatos módon ebből a szempontból Rangers bajnok lett, Celtic otthon elveszített a bajnokságot, minket ünnepeltek, legtöbbet rólunk írtak. 3 nappal később találkoztam a repülőtéren Gordonnal, ment vakációra a családjával.
1: Mit mondott rá?
2: Én jöttem Budapestre, és hát talán mai napig jó barátok vagyunk attól függetlenül, és oda jön, néz. Most nem mondhatom ezt, mit mondok.
1: Mondd körül gyümölcsökkel mond.
2: Igen, hogy az és off. És
1: kapcsolt ki a magnót. Magnotofon.
2: Igen, és mondom, hogy ne legyél mérges, mondom, hát ez egy játék. Azt mondja, ez nem játék. Kirúgtak.
3: És így menj nyaralni, szegény.

0: kulcsjátékosnak, aki dinamikában, fizikalitásban jól tud majd szerepelni itt a középpálya agresszivitásával szemben.
1: Igen, a két belső véd az mindenféleképp az úgy jó, a védelem rendben van. Én szerintem az is jó a Fradiban per pillanat, hogy mindenki hozza a saját maga szintjét. És az a tudjátok, hogy mi a legérdekesebb és a legfontosabb egy edző számára? Nekem, én mindig azt mondom, hogy a 100%-ot nagyon nehéz elérni, de tartsd a csapatodnak a teljesítményed 70 és 100% között. Ne essél az alá. És hogyha valaki az alá esik azt az 1-2-t, a kispadról lehet kompenzálni. De per pillanat legalábbis így a nemzetközi porondon a Fradi és ugye a Borbély Balázs azért azt mondhatjuk olyan 70-100%-ot azért a Fradi teljesít, mert hogyha a Twentyt nézzük, a Transosport nézzük, a Gornikot nézzük, akkor lényegében ezek olyan mérkőzések voltak, ahol a Fradi nem véletlenül jutott tovább.
2: Na jó, nekem létszesek tanácsot szakmailag szeretném megkérdezni tőled, hogy mi történik a Real Madrid házatán. Most megnéztem, x-edik meccsét nyeri a 87. perc után, vagy 90. perc után lőtt góllal. Így volt tegnap is. Egyenlítettek a szemek, is 3-2-re behúzták, utolsó másodperc. Erre lehet speciálisan készülni? Most ez viccen kívül.
1: Nem lehet erre speciálisan készülni, de speciálisan pont azt mondom, hogy a játékosok mentálisan és fizikálisan top formában vannak. Ezt azért mondom top formában, mert én ismerek olyan csapatot, sőt, hogyha kispadon ülsz és azt nézed, hogy a 88. perc és még mindig nem az az eredmény van, amit te szeretnél, és a csapat meg tudja fordítani, az azt jelenti, hogy nem az edzőnek játszik, hanem ők fel vannak arra készülve, hogy bármelyik pillanatban góltunk rúgni. És azért mondtam, nem az első 10 perc számít, vagy az első negyed óra, és azt bírjuk ki, hanem a 90 perc, vagy ameddig tart a mérkőzés. És erre fölkészíteni a csapatot, én szerintem ez a 70-100% közt tartani, mert nem adott föl. Még mindig mondtam, és ma is mondom, hogy minden ember mit tud kontrollálni, a hozzáállást, a saját hozzáállását a dolgokhoz. És azt meg kell értetni a Real Madridba is, és a Mourinho megértette, hogy igen, legyen hozzáállásotok. A mérkőzések, amit a Mourinhoval fogunk látni, nem lesznek szépek. De több mint valószínű, legalábbis azt mutatja a statisztika, hogy eredményesek. A Mourinho vagy nagyon eredményes, vagy mit tudom, fél év után megy. Nem érti őt meg senki.
2: Hát na jó, én ezt értem. Ugye majd ma játszik a Barca, már spanyol bajnokság előrehozott, vagy nem, hanem hétközi fordulójában még akkor még változhat a sorrend. Viszont a Valencia végre elmozdult az utolsó helyről. Azért nem tudom, 4 meccs alatt 2 lőtt gólt, nagyon-nagyon-nagyon nem éli meg jól a mostani időszakot, ráadásul ugye kirúgták azt hiszem a sportigazgató edzőt is, de legalább jó, egy 1-0-ás győzelemet, de legalább nem utolsó, 6 meccs előtt 2 gól, az nagyon botrányos, az nagyon-nagyon
1: kevés. És ilyenkor megkérdezem, hogy tényleg mindenki hibás volt, vagy ki volt a hibás, vagy ki rakta össze a csapatot, most nagyon sokan mentek, és valahogy meg tudtad nyerni ezt a mérkőzést 1-0-ra. Igen, vannak néha értetetlen dolgok, mert szerintem ugyanezzel vagyis nem mondom, hogy ugyanazzal az edzővel, aki eddig volt, de valami változást ilyenkor mindig kell hozni, és akkor ki a legjobb, vagyis milyen változáson, hát elküldjük az edzőt. Most lényegében csapatban van mindig 11-12 játékos, aki kezdő, és ők elégedettek, és a többi, ugye mindenki elégedetlen veled. Most úgy látszik, hogy a sok elégedetlen most lényegében győzött. Hát igen, az edző elment. Most, hogy az edző a hibás mindig. Én nem hiszem, hogy mindig az edző hibás. Én nagyon kevés olyan edzőt ismerek, aki nem próbálja megnyerni a mérkőzés, vagy nem becsületes, vagy nem a legjobb tudását adja. Nagyon sokszor tényleg a szerencse faktor az, ami ott kell legyen, de a szerencséért tenni kell, az nem jön magától.
2: Mit vársz ma? Melyik a kedvenc meccs, amire majd rácsatlakozol? Ugye lesz egy jó, már ugye Európa Liga meccseket nézünk, szerintem talán Anderlecht Lyon lehet, vagy Milán Benfica.
1: Hát pont ezt akartam mondani, hogy a Milán Benfica az úgy érdekesnek tűnik. Én amúgy is szeretem a portugál focit már csak abból a szempontból, hogy az utóbbi, azt mondom, hogy 20 évben a portugálok

0: nagyon keményen és bátran nyúlnak a fiatal játékosokhoz, és jó a képzésük. Nagyon régen én a hollandokat szerettem, őszinte vagyok pont emiatt, mert a holland futballnak megvolt az a sajátossága, hogy az európai klubfutballban is jól szerepeltek, válogatott is, és nagyon sok fiatal játékost tudtak adni az európai futballnak. Ezt a szerepet átvette Portugália, most már Spanyolország is, most már Anglia is, vagyis rájöttek tényleg a nagy klubok, hogy könnyebb termelni, olcsóbb, mint vásárolni. Ez egy ilyen üzleti stratégia, de tényleg higgyétek el nekem, hogy a legjobb ifjúsági edzőkért most, vagy fiatal edzők, azok az edzőkért, akik a fiatalokkal dolgoznak, megy a legnagyobb verseny, és most nem csak jól megfizetik őket, hanem nem engedik el a klubok a háttérbe, ugyanolyan munka folyik például, mint a nagy piacon, ahol vannak a nagy nevek, edzői nevek, de igazából most egy angol Premier League-ben most azt mondom, hogy tényleg vagy az első Bundesligában, vagy épp a portugál bajnokságban is, akiknek van szemük, és jól nevelik, és tudják a gyerekeket edzeni, azok nagyon-nagyon-nagyon megbecsült edzők. És én tényleg úgy vagyok vele, hogy én ezeket az edzőket nagyra tartom, mert nagyon nehéz lényegében úgy dolgozni, hogy nem az eredmény számít, hanem az az eredmény, hogy hány játékost tud továbbadni a következő korosztálynak. És ezt megérteni egy edzőnek nagyon nehéz. Én ehhez csak annyit akarok hozzáfűzni nagyon gyorsan, hogy a Borussia Mönchengladbachnál, amikor megnyertem, vagy 8 mérkőzést az U15-tel, akkor mondtam, hogy hát ezek engem nem szeretnek, most soha nem kérdik meg, hogy nem dicsérnek meg, hogy győztem, meg elsők vagyunk, aztán
1: mi megdicsérünk.
0: Igen, megkérdeztem a sportigazgatót, elővette a szerződésem, húha, na, most ebből lesz aztán, vagy ki is rúgnak, mit tudom mi, valami rosszat mondtam, aztán mondta, hogy ott látod valahol benne le van írva, hogy te első kell legyél, vagy minden, vagy az van beleírva, hogy hány gyerek jusson tovább, és azt mondta nekem, hogyha majd a következő évben csak 2-3 gyereket tudunk a te csapatodból továbbadni, akkor meg fogom kérdezni, hogy milyen munkát végeztél, úgyhogy eddig azzal nem foglalkozom, senkit nem érdekel.
1: Jó, de valaki ebből nem jött volna rá, akkor László Csaba azt mondta, hogy a Benfica ma megveri a Milánt. Úgyhogy köszönöm szépen ezt a segítséget, már aki ugye ezt a meccset nézni. Szuper Levi, mondnám olyan szabadba vágok, na de nem, hiszen te a Milán szurkolójaként mész ennek a meccsnek. Úgyhogy Csabi, köszönjük szépen a beszélgetést. Sajnos lejárt az időnk, nem örülök ennek, hogy a vet kapcsolatban ezt el kell mondani, de te annyira profi vagy, egy levegővétellel már el is mondasz mindent.
0: Hát azért próbálok, mert hogyha így emberekkel beszélek, akkor azt mondják, hogy lassan kimért vagyok. Veletek mindig gyors és nem kimért, mert szorít az idő, és
1: szeretnék sokkal. Üdvözlük az egyetem hallgatóit, jó? Add át nekik, hogy Zsófi, Szuper Levi és Arsány Levi bácsi, üdvözli őket, jó? És bármi gond van.
2: És nehéz szívvel, de visszaadunk nekik, igen.
1: Csak hívjanak. Már nem veszünk fel, de hívjanak. Szevasz, Csabi, köszönjük szépen.
2: Köszönjük,
1: mindjárt 10 van, hamar se jövünk vissza. Menj, könnyes búcsúra.
3: Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Öt újonc Márkó Rossi keretében nőtt a reálbér júliusban, napos, száraz idő várható. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
2: Öt újonc is bekerült a magyar labdarúgó válogatott Nemzetek Ligája mérkőzésekre készülő keretébe. Márkó Rossi szövetségi kapitány 26 fős névsorának tagja az Alegerszeg kapusa Gundel Takács Bence, a Vasasból Doktori Csáron, az Azeri Kvarabakból pedig Várkonyi Bence. És először kapott meghívót az MTK csatára Jurek Gábor és a Paks támadója Szalai József is. A magyar válogatott szeptember 25-én Ukrajnát fogadja a Nemzetek Ligája első körében. A Liverpool 3-1-re győzött a vendég Tottenham Hotspur ellen az angol labdarúgó Liga kupában. Ezzel bejutott a 16 közé. Kerkez Milos végigjátszotta a meccset, Szoboszlai Dominikot a 62. percben cserélték be, és a 91. percben 28 méteres góljával állította be a végeredményt. A női kézilabda NB1 tegnapi egyetlen találkozóján a házigazda Győri Eto maga biztosan 36-14-re győzött a Kisvárda ellen a harmadik fordulóban. A győriek mindkét kapusa nagyszerű teljesítményt nyújtott. Az első félidőben Atadu Szakó 59, míg a második 30 percben Szemerei Zsófi 63%-os mutatóval védett, Helena Elver pedig 7 góllal vette ki a részét a sikerből. Udvardi Panna a páros után egyesben is búcsúzott a Guadalajarában zajló kemény pályás női tenisztornától, miután a második fordulóban 6-4-6-4-re alul maradt a spanyol Krisztina Buxával szemben, így nem jutott a 8 közé.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Csak nem 8%-kal nőtt a reálbér júliusban az egy évvel korábbihoz képest. A bruttó átlagkereset 745 ezer, a nettó 523 ezer forint volt, közölte a KSH. A fizetések emelkedése egyebek mellett a családi adókedvezmény és az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhető. Több fontos döntést is hozott tegnap az országgyűlés. A képviselők megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait, megbízatásuk 9 évre szól. Elfogadták az ügynökaktákról szóló törvényt, amely az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. A parlament jóváhagyta a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot is. A jogszabály havi 5000 forinttal segíti a 150 lóerő alatti dízelautót tulajdonló magánszemélyeket. Emellett novembertől drágulnak a dohánytermékek. A cigaretta 9, míg a hevített termékek és a fogyasztási dohány jövedéki adója több mint 25%-kal emelkedik. Elfogadta a szakképzési törvény módosítását a parlament, átalakul a szakképzési centrumok irányítási rendszere. A változással megszűnik a kancellári munkakör, az intézményeket pedig a főigazgatók vezetik majd. A kormányzat jelentős megtakarítást vár a kettős vezetés eltörlésétől. A szívhangrendelet visszavonását szorgalmazza a társaság a Szabadságjogokért jogvédőszervezet. Munkatársuk Lebedi Réka a Kossuth Rádió felkelő című műsorában azt mondta, hogy a jelenleg kötelező eljárás tovább nehezíti egy válsághelyzetet, miközben sérül a nők önrendelkezési joga. A Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága a rendelet megtartása mellett áll ki. Gulyás Ádám főtitkár a műsorban hangsúlyozta az etikus tájékoztatás fontosságát, és alapos szakmai kutatást javasol a kérdésben. Az életkezdeti etikai kérdésekről szóló egyeztetés az egyházak vezetőivel, valamint társadalmi és civil szervezetekkel múlt pénteken zárultak le. Az Egészségügyi Minisztérium a következő hetekben alakítja ki az álláspontját az ügyben.
0: Közlekedés.
2: Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé, Herceghalom térségében a 31-es kilométernél a kiépített terelésben lerobbant egy kis busz a külső sávban. A kialakult torlódás 3 kilométeres. Az M0-as autóút déli szektorán az M1-es autópálya felé vezető oldalon baleset történt a Hárosi Duna hídon. A 15-ös kilométernél a gyorsítósávot lezárták, lassulásra kell számítani. A 21-es főúton Pásztó térségében lerobbant egy személyautó, a 27-es kilométernél a Jobbágyi felé vezető oldalon csak a belső sáv járható, vezessenek óvatosan.
0: Időjárás.
2: Napos, száraz idő várható, csak északnyugaton és keleten lehet felhősebb az ég. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben általában 24-29, késő este 17-23 fok között alakul.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Indulja sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Hello, drága hallgatók! Hamarosan vége a mai itt létünknek 9:42, mindjárt 3:40 lesz. És Csonka Zsófi felkészül egy nagyon érdekes válaszra majd, hiszen mindjárt fel is tesszük neki a kérdést. Itt van Szuper Levi, szia Levi!
2: És Harsányi Levi lesz a kérdező.
1: Jaj, a kérdező nincs, de hogy is nem tudok én ennyi mindent, tehát nem vagyok én egy ilyen logisztikai központ, hogy mindenhol mindenkire fel tudom róni a megfelelő kérdést, meg elvinni mindent, de nagy örömmel megyünk tovább, és természetesen mindenkinek ajánljuk a legjobb sporteseményeket ma, mint például azért lesz egy erős Európa Liga, erről már azért úgy szörmentén beszéltünk, tehát súroltuk David Beckhamet. A dolog lényege, hogy ezekből a komoly meccseknek tűnő összecsapásokból kiemelném én, de aztán szóljatok, hogyha ti mást gondoltok érdekfeszítő meccsnek, így még a meccsek előtti reggelen Milán-Benficát gondolnám én, egy Anderlecht-Lyon is jó lett a mai Európa.
2: Mert az Liga, a kis Barcelona ott fél tíz
1: az
2: körül.
1: Az ma Spanyolország, most egy az Európa Ligánál.
2: Mi? Oh, jó.
1: Európa Liga, de ha már mondhatod Spanyolország, akkor van spanyol részvevő is, a Celta Vigo, aki nem annyira erős a bajnokságban, az Omonia Nicosia FC-hez látogatta, hogy jó a kaja, meg az idő. De hogy aztán mennyire sikerült neki, azt én nem tudom, most mind a kettő eléggé ramaty állapotban. Ez egy olyan tipikus döntetlen színű, meg szagú meccs, hogy nagyon is. Aztán hát a többiek, nem tudom, Leverkusen, Celje, meg ilyesmi, egyáltalán Celje tud-e gólt önni. De lehet, hogy ezek az a meccsek, amik lázboznak valakit, vagy valakiket, ezt én megmondani nem tudom. Ez lesz, valamint lesz spanyol bajnokság, ahogy mondtad, igenis. Zsófi, Atletico Madrid fogadja az Osasunát. Nem tudom, Atletico Madrid, olyan fele más érzéseim vannak, egy nagyon jó csapat. El kellett engedni Julián Álvarezt, és sokkal jobb lenne a hangulat, és tán lehetne sorban nyerni a meccseket. Deportivo Nyakorúglak játszik a Sevillával. Azt se tudom. Jó a spanyol bajnokság. Tehát 8 gól, 5 gól a Sevilla, 9 a Deportivo. Sima döntetlen szagú ez is akár. És persze játszik a Barcelona Racing Santanderrel. A nap egyik legnagyobb tippje az lenne, hogy mind a két csapat lő gólt, és Racing Santander. Ez egy közel 30-szoros ócc. Ne kapjunk ki a csapatom, most nem arról beszélek, de hogy tegnap a Real az utolsó utáni pillanatban lőtt góllal megint behúzta a 3 pontot, az számomra egy kicsit fájó pontot lesz, persze a svájci bajnokság, itt ott amott svéd, lesz ugyebár a Bundesliga harmadik osztályának mérkőzése is, szóval lesznek itt.
3: És lesz BL is. Kézilabdában.
1: Kézilabda BL,
3: ugye,
1: igen.
3: A GOG-hez látogat a Szeged, ugye utaznak Dániában.
1: Mi az a GOG?
3: Egy dán kézilabda csapat.
1: Dán, igen, az igen, igen, a Veszprém meg ugye a
3: Füchse Berlin vendége lesz, úgyhogy óriási mérkőzések. Ezek is 18:45 a szegedi kezdés Dániában, és
1: Berlinben megy a Veszprém.
3: 20:45-től pedig Füchse Berlin, Veszprém.
1: Mi érdekes, mind a két meccsen a magyar csapatokat jelöli, ugye a jelölik a fogadóüledek esélyesebbnek. Ennek ellenére Veszprém jól is áll mindenhol, nagyon stabil, mondta is a Veszprém vezetés, hogy tulajdonképpen most ez az az év, ahol igazából mindent megnyerhetnek.
3: Minden nyerni kell.
1: Nyerni kell, igen. De meg minden év olyan a Veszprém életében, hogy mindent megnyerhetnek, de nem mindig sikerül.
3: A Szeged meg alakulóban van. Tehát sok fiatal, sok új játékos, tehát igen, nekik is egy kicsit hullámzó a teljesítményük, ilyen Tatabányán kaptak ki, nem is olyan régen, úgyhogy nem lesz egyszerű dolguk Dániában.
1: Mennél, Zsófikám, mennél?
3: Dániában?
1: Merre lesz? Igen.
2: Remekbe várom a sushi kérdésedet, hiszen ugye, ha már jó, kicsit arrébb van hétvége, de hát most el kell kezdeni hangolódni, amit meg is tettünk, hiszen itt voltak velünk. Ugye a hétvége beharangozó Jancsi László elmondta, hogy mi várható, és hát itt hagyták
1: Veszprémben
2: majd, de? Igen, 18-án, hát mondjuk azt, hogy elindul a felvezetés, de az igazi buli 19-én, 20-án nagy családi program, és itt maradtak a papírok, úgyhogy éppen most ebben vesztem bele egy picit, hogy...
1: Ú, de veszélyes! Hagytatok ti már ott papírt, jegyzetet, vagy telefont valahol, vagy küldtetek? Ez a kérdés, küldtek már rossz üzenetet valakinek? Vagy beszéltet?
2: Nagyon, sajnos kérdés... mindegyik, ez a felsorolt sorrendben mindegyik
1: hogy
2: előfordult.
1: Hogy lehet ebből jól kijönni?
2: Sehogy.
1: Mert egy kedves ismerősöm, kezdem akkor én. Na. Úgy indított azt el, hogy egy nagyon unalmasnak tűnt televíziós szerkesztői megbeszélésen, ahol a fő vezér ült át velük szemben, tehát az éppen aktuális igazgató, írt egy kör e-mailt a legnagyobb unalomban, hogy ilyen unalmas dumát, amit lök ez a idióta, és egyszerűen meg kell tanulnia a szakmát, de annyit ért hozzá, komolyan mondom, mint pingvin a harangöntéshez. Nyilván nem így, hanem sok a cifrában, majd elküldte, sajnos elküldöttek között ott volt maga a vezérigazgató úr.
2: Igen, várjuk a folytatást.
1: Nem tudok, az már fizetős, ha nekem kell ennyit beszélni. Mondjatok ti valamit.
2: Pont az volt a kérdés, hogy hogy lehet kijönni belőle.
1: Sehogy megköszöntök
2: a munkáját. De amúgy én annyit, amikor elküldtem egy üzenetet, nagyon-nagyon fáradt voltam, egy versenyről estem haza, és másnap indultam a következőre, és a kettő között volt ott egy félreértés, és a vezetőnek szánt üzenetet arról, hogy miért nem érkezik meg éppen az egyik sportoló, a sportolónak küldtem el. És annyit tudtam tenni, hogy azonnal írtam neki még egyet, hogy csak szerettem volna, hogy lássa, hogy mit a főnök úrnak.
1: Azért van ennek kacifántosabb is, amikor valaki a feleségének küld a szeretőjének címzettet, és fordítva.
2: Na jó, hát na ez az igazi fizetős rész.
1: Egy olyat, képzeljétek, hogy egy hölgy nekem küldte, amit a barátnőnek akart, kapott tőlem valamilyen ajándékot, és lenézte. Igen, és volt képe ilyen őrülék ajándékot adni nekem, ez szerintem ennyibe és ennyibe kerül, lehet, hogy nem is nekem szánta, borzasztó, hogy miket csinál, és így elegem van, bla bla bla.
2: És visszaírtad, hogy az ajándékot várom vissza,
1: már
2: neked
1: nem tudom,
2: szép életet.
1: Mikor volt. Na, szóval óvatosan üzenetek el, gyerekek, hogy mit küldetek, abból nehéz kijönni. Na, a kérdésem pedig az itt záró akkordként, ezt tegnap feltettem, csak nem tudtak a levélek válaszolni rá.
2: Na.
1: Fejezd be a mondatot, légy ő kedves. Kicsit a televíziózás környékén kell majd kutatni a választ tekintetében. Okay. Hogyha azt ma elkezdem, a mondatot fejezd be egy szóval, jó? Ha kedd, akkor...
3: Zsákba macska.
1: Nem. Hallgatok sem tudják? 06-30-55-55-605. Nem az elmúlt egy-két hét televíziós műsoraiban között kell keresni a választ. Ha kedd, akkor...
2: Mondják körülbelül élet, vagy na, évszámot, kb. Évszámot.
3: Nem, hogy ő találta ki, tehát senki nem tudja.
1: 90-es évek, nem tudom.
2: Szerencsekerék.
1: Tehát ha kedd, akkor szerencsekerék?
3: Nem, az hétfő.
1: Nem! Ez kérlek szépen sorozat volt. Egy ország nevét kéne ide tenni.
2: Ha kedd, akkor ez Amerika.
1: Nem, és ez akkor... Szomszédok, mint ország, nem?
2: Kedd, akkor...
1: Nagyon futott akkor. Nem mostani, de lehet, hogy 8-90-es évek szerintem.
2: Ha kedd, akkor Kenya.
1: Én is csak szűken emlékszem rá. Nem is tudom, néztem, de nagyon népszerű sorozatot, csak közben nézem az SMS falunkat, hogy hát ha valaki...
2: Ki az, aki gyorsan
1: képel? A 06-30-55-55-605-ös számra el tudja nekünk küldeni. Ha kedd, akkor... Jó, de nem bánom, tudjára, most nem az. Csak...
3: Guldenburgok öröksége.
1: Ha
2: kedd, akkor klinika.
1: Így van, ha kedd, akkor ne az, hogy akkor mi, hanem ez volt a sorozat címe.
2: Már látom. Na én már puskáztam.
1: De mondd el, hogy mikor volt és milyen tartalma, én sem tudom.
2: Mondjuk maradjunk annyiba, hogy a évszámmal nem segítesz. Mert egy picit, egy 30 évvel picit mellélő, egy 20 évvel mellélőttél.
1: 1950-es?
2: 69-es sorozat.
1: Ha kedd, akkor Belgium az.
2: Igen.
1: De akkor arra, én nem is éltem akkor.
2: Vagyis, bocsánat, nem sorozat, hanem ez egy film.
1: Ide Belgium, köszi Marci.
2: Na Marci, köszönjük. Ha kedd, akkor Belgium. Igen, romantikus vígjáték, kérlek.
1: Nézzük már meg.
2: Nézzük meg.
1: Annyit hallottam, mert ha kedd, akkor Belgium.
2: És nagyon jó értékelései vannak meg a mai nap.
1: Na hát,
3: jövő héten bejövünk 3:30-ra, és megnézzük.
1: 1969. Akkor nem lehet.
2: Vígjáték, kalandfilm.
1: De akkor biztos ismételték. Hát ezt, mert én látni nem láttam, csak annyit hallottam róla. Hogy most
2: az összes nagy kritikai portálon kimondott a jó értékelésű.
1: Hát ez a film ajánló, hát tudtunk kedveskedni.
2: Na, nem csak meccsek meg itt a sportartalom, itt a...
1: Szerdán egy keddi filmet hoztunk.
3: Nézzék meg a Belgium című film.
1: Jaj, gyerekek, na mindegy, öröm volt itt lenni ma, ha kedd, akkor Alaszka írja valaki. Az se rossz. De nézek, van olyan, ha kedd, akkor Alaszka.
2: Fú, mi is volt ott, valami más volt a hívószó, de volt alaszkás.
1: Na, látjátok, melyik van, Alaszka, írják sokan, akkor Alaszka lesz az.
3: Alaszka. Csak a meséket tudtam. Hétfő Nils Holgersson, Ked, Alvin és a mókusok.
2: Az miért éppen Alaszka volt, nem?
1: Miért éppen Alaszka?
2: És az tényleg sorozat volt, és az tényleg 90-es évek.
1: Jó, akkor gyorsan legyen még egy ilyen körjáték, ha benne vannak a hallgatók is, jó?
2: Na?
1: Mondjatok, jó, film vagy műsor, nem címeket.
3: Péntek sorozat.
1: Amiben ország vagy város van.
3: Hát a pénteki az, pénteki sorozat, város.
1: Távol Afrikától.
3: Nem, hát pénteken mi volt mindig, hát...
1: Ja, azt nem tudom a pénteki sorozatot, nem, csak mondom, ja, másról beszéltem.
3: Dallas ment mindig
1: ja,
3: pénteken.
1: Ja, hát ez így, én az ablakot mondtam valami, de nem úgy, hanem mondj egy olyan
3: város.
2: Ne haragudjatok, de ehhez muszáj, tehát, hogy szerintem a Dallas volt az az egyetlen, ami tényleg annyira beleragasztotta az embereket a szobába.
3: Péntek
2: nekünk konkrétan ez egyik Dallas közben lepakolták a szárítókötéről, az összes márkás külföldről hozott. Jó, most ilyen akkori sportmárkák, amiket akkor nem voltak kaphatók itthon, mindent elvittek.
1: Hál
2: mert
1: az
2: tudták, hogy Dallas alatt hál, kell
1: hál az
2: járni a kertek
1: nem, nem tudtatok ilyen jockey játékot?
2: Ó, de hogy nem.
1: Én sem egyszerűen próbáltam ki, de most már megfogom. Megfogom.
2: Meg hát az állandó szinkron. Vagy mire gondolsz a jockey játék alatt?
1: Hát azt mondtad, hogy de igen, hát akkor nem.
2: Mert mi azt játszottuk, hogy szinkronizáltuk.
1: Ja, de hogy is, hát az butaság.
2: Na, köszönöm. Na, kérlek szépen, nem minősítünk.
1: A csoki játék az az, hát csak akkor mégis ma is hoztam újdonságot, te meglepődöm.
2: Na, kérlek, hát figyelj,
1: hogy
2: ezt várjuk.
1: Elindítottak egy részt a Dallasból,
2: igen.
1: És akkor kell inni, amikor a Joki is iszik a film.
2: Na, ezt a játékot nem játszottam.
1: Hát ezt játszd.
2: Na.
1: A szinkronizálásban benne vagyok.
2: Jó.
1: Na, nagyon stb. Kisváros, írja valaki, igen. Jó.
2: Pont ezt jutott eszembe, ezt akartam mondani. Tessék, melyik városban játszolott a kisváros?
1: De konkrétan egy várost kellene mondani a film cím vagy sorozat cím kapcsán. Tehát, hogy római vakáció. Tehát,
2: Egri csillagok.
1: Például, nagyon jó. Igen. Tehát, hogy ilyesmi. Ugye nem rossz játék ez, tessetek gondolkodni. Na,
2: valami és New York.
3: Vegaszi vakáció.
1: Igen. Mi az, hogy valami és New York? Nem hát, Szex és New York? De nem mondott ki a szexet? Miért?
2: Hát gondoltam, miért? Hát hány karikások vagyunk.
1: Az a szó, hogy szex.
3: Szentropéi csendőr.
1: Nagyon jó! Nagyon jó! Miami Vice. Van még egy percünk. Miami Vice.
2: Fú. Igen.
3: Már elhangzott, na? Piedona Hongkongban.
1: Jó, de nem lehet akkor...
2: Vicky Cristina Barcelona.
1: Piedona Afrikában. Jó, de Barcelona, igen.
3: Piedona Egyiptomban.
1: Azt már mostan tőzem. Hát de most Afrikát mondtál. Én, de te Egyiptomot magad. Nem ismerted, akkor te
3: hol? Hongkongot mondtam.
2: Most várj. Ajajajaj. Húha. Most egy paszkörön vagyok.
1: Hát.
3: New York Bandai.
1: A nagy, mi ott leszámolás? Kis kinek? Kis Tokióban? Vagy valami ilyesmi? Manhattan Bandai, vagy mi volt az?
2: Birmingham.
1: Birmingham.
2: Na, ez most akkor ez most az enyém volt, mondjuk azt.
1: Ezt a játékot folytassátok, drága hallgatók, higgyétek el, nagyon jó, egy kicsit gondolkodunk is, és rengeteg film és televíziós sorozat címet tudtok felsorakoztatni. Jó volt ma reggel is veletek, holnap reggel 6-kor találkozunk, jó? Akkor is lesz Sportrádió és Sportreggel. Persze hallgassátok egész nap, ha tehetitek a Sportrádiót.
2: És nézzetek a Casablancát.
1: Én szerintem mindenféleképpen, az sem nagyon jó. Búcsúzik a szerkesztő Big Falvi Tamás, a társműsorvezető, Szuper Levente és Csonka Zsófia nevében a műsorvezető, Harsányi Levente. Hamarosan érkezik a folytatásban a visszajátszás Edvi Lászlóval. Adásunk újra visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szép napot mindenkinek!
2: Gambare Hungary!
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez volt a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Időnként napfény a jégen, időnként a szíved is jégcsap, és egy érintésre eltörnél. Volt, hogy jeges rémülettel néztük a produkciót, máskor tapsoltunk a jéghideg profizmussal elért diadalnak. Mintha egy jégcsatornában száguldott volna a volán a 2025-2026-os szezonban, volt, hogy megállíthatatlannak tűnt, és volt, hogy a fejreállás réme fenyegette. Tudjuk, hogy jégre lépni veszélyes, és ezt bőfél éven keresztül tudatosították is a szurkolóikkal a fehérvári ördögök, de végül az AB19 19. sógoroknál töltött idényében története második legjobb eredményét produkálta. Erről lesz szó a következő két órában. A visszajátszás társszerkesztői Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, továbbá a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztő műsorvezető Edvi László. A 2025-2026-os osztrák bázisú közép-európai jégkorongliga mérföldkő volt a magyar hoki számára. Ugyanis először szerepelt a 13 fős mezőnyben két magyar csapat. A 8 osztrák, a 2 olasz és a szlovén gárda mellett ott volt a 19. szezonját itt töltő Alba Volán 19 mellett a Ferencváros is. És mindkettő vereséggel kezdett 2025. szeptember 12-én. A Ferencváros hazai környezetben a Tüskecsarnokban 4-2-es vereséggel mutatkozott be a Fillak ellen, hát erre mondhatjuk, hogy minden kezdet nehéz. Ám a Volán csúnyábban kapott ki, Klagenfurtban 4-0-ra. A Vörtitó melletti város csapatának neve még felbukkan a következő két órában, de előtte a Lincé. A klagenfurti vereség után a második napon a Lincet fog ugyanis a Fehérvár.
3: Nálunk egy gól esett, megvan az első fehérvári gól ebben a szezonban, és először zúg a Republik együttes dala, hogy még ennyi nem elég, reméljük, hogy ezt a gólt majd még követi jó sok. Németh Kristóf volt az, aki először az ellenfél harmadában elhozta a bulit, szépen hátrakotorta, aztán pedig megérkezett a kapu elé, és valahogy begyömöszöltett Kironen lábai között a pakot. Ezzel 8 perc és 20 másodperccel most már nem merem kijelenteni, de szinte biztosan mondhatom, hogy a mérkőzés vége előtt 1-0-ra vezet a Volán, egyébként Mihály Ákos kapott még egy gólpaszt ennél a találatnál. Nálunk továbbra is vezet a Volán 1-0-ra, és most jön majd a korong bedobás. Természetesen Tironen még mindig lentül a padon. Jó lenne, hogyha már vissza kéne lassan térnie, mert az azt jelenteni, hogy újabb gólt szerzett a Volán, és az a végképp eldőlne a mérkőzés. 65 másodperc van tehát hátra, és megint elhozza a pakot a Linz. Az osztrák együttesnél van most, viszont ez most a Fehérvári, és egy kapura tett korong, sajnos mellé, körülbelül 5-10 centivel ment mellé, így viszont tilos felszabadítás van. Hát csak 25 másodperc van hátra, sajnos a bulit megint elhozta a Linz, le is korizott Tironen, viszont még mindig ott van a pakka kapujuk mögött. Most nyújtsa meg az egyik linci védőt, ez is borzasztóan rossz, Knott passzolta előre, és megint csak egy tilos felszabadítás lett belőle. Itt Tironennek megint vissza kell jönni a saját kapujába, 17,9 másodperc a vége előtt. Most jöhet majd a korongbedobás, felállnak egymással szembe a játékosok, Rímsa próbálja meg elhozni Fehérvári részről, és sikerült is azt elérnie legalább, hogy bemenjen oda a linci kapu mögé a park. Most megindul előre a Linz, megint ott volt Krágül botján a korong, most Ró indul meg, mi meglepő, üres a kapu, de már csak 3 másodperc, 2-1, és ebben a pillanatban megszólal a duda, mindenki nagyon boldog itt a Fehérvári Metarénában, hiszen megvan a Fehérvár első győzelme az idei osztrák bajnokságban. 1-0-ra nyert át a Fehérvár a Linz ellen. Ez rendkívül fontos volt azok után, hogy Klagenfurtban 2 nappal ezelőtt 4-0-ás vereséget szenvedett a Volán. Most szépen javították ezt a csorbát, és Németh Kristóf góljával a harmadik harmad utolsó 11 perc 40. másodpercében sikerült megszerezni azt a gólt, ami most elég volt. Ugye ő az ellenfél harmadában hozta el a pakkot a korongbedobásnál. Ezt követően pedig visszakapta azt Mihály Ákostól, és szépen eltette Tironen lábai között. Volt egy pici szerencse is benne, de mindenképpen kiemelhető Németh Kristóf nagyon szépen tette el azt a pakkot. Rajta kívül még talán Rei Júlát lehet említeni, aki egészen kiváló volt ma a fehérvári kapuban, és talán itt a végén még kapura sem mertek neki lőni a linci csatárok. Mindegy, a végeredménnyel búcsúzom minden Dan Zoltán hangmérnök kollégámmal. Hidrofehérvár AV 19, Black Wings Linz 1-0.
2: A második fordulóban a Ferencváros megszerezte első pontját Vienna FTC 3-2 hosszabbítás után, ez ugye bár pontot ér. A harmadik játéknapon Volán Innsbruck 5-4, vagyis a tapasztaltabb magyar gárda első 3 meccséből 2-n is 3 pontot szerzett, az Innsbruck pedig 0 ponttal távozott első magyar túrájáról. Aztán újabb súlyos Volán vereség Ausztriában, Graz AB 19, 9-4. A Graz neve is előkerül még a mai műsorunkban, már a 2026-os események között, és hát akkor sem lesznek vidámak azok a bizonyos események. Aztán az 5. fordulóban szabadnapos volt a Volán, rá is fért, majd a 6. büntetőkkel kapott ki Ljubljanában. Még nyíltak a völgyben a kerti virágok, vagyis szeptember végén a Volán is, a Ferencváros is 7-7 ponttal rendelkezett. A Volán 0 plusz 3 plusz 3 plusz 0 plusz 1, így jött össze számára a 7 pont. Egyébként akkor a szlovén Ljubljana vezetett 16 ponttal, vagyis 9-el többet gyűjtve, mint a két magyar csapat. Második volt a Salzburg, harmadik a Bolzano, negyedik a Graz, ötödik a Villach, hatodik a Valpusztéria, hetedik a Vienna Capitals, és a 8., illetve a 9. helyen osztozott a Volán, mögöttük a sorrend Klagenfurt, de furcsa ezt kimondani, Linz, Feldkirch és Innsbruck. A 7. fordulóban a Ferencváros szabadnapos volt, a Volán az olasz, vagy mondjuk így dél-tiroli Valpusztériát fogadta.
4: Már csak egy bő perc, és kezdődik az a mérkőzés, ahol a 6. helyezett olasz csapat látogatott ide a Met Arénába, Székesfehérvár. Pedig az ellenfél, meg a település, de hát mondjuk itt a várostól kijebb van ez a hatalmas nagy jégkorongcsarnok, amelyet próbál most már folyamatosan belakni a Fehérvár jégkorongcsapata. Hát lehetünk olyan maximum 2000-en, de lehet, hogy még annál azért kevesebben, vagy nehéz ezt a 5-6000-es csarnokot így belülni, amikor kevesebben vannak, hogy pontosan mennyien látogattak ki péntek este. Jó lenne egy győzelemről beszámolni, mert még ugyan a nagyon elején vagyunk az osztrákbázisú jégkorongbajnokságnak, a 13 fős mezőnek két magyar csapattal, ugye ilyen sem volt, a Fehérvár még 2007-2008-ban kezdte. A Valpusztériáról meg sokaknak eszükbe jut, főleg a fehérvári drukkereknek, hogy a 2023-24-es szezonban hiába győzte le 4-szer az olasz csapatot a Fehérvár a negyed döntőben, végül is az olaszok mentek tovább, kellemetlen meglepetés volt. Ári János fagyasztja a korongot, hogy lehessen cserélni, a védőket hátul adogatnak a kapunk előtt, és már elvesztük a korongot, egy hiba, egy csel, egy lövés mellé. Ez életveszélyes volt ez a hiba, és a 10-es számú olasz játékos már is lőtt, és bizony épp hogy csak megúsztuk, de közben ezt már nem úsztuk meg. Na ez hogy pattant be?
5: Valószínűleg lábról, de majd nyilván itt a helyszínen mi meg tudjuk nézni. Letámadás sorcsere, ott elveszített a Fehérvár a korongot.
4: Jött Bárdról, ő lőtt még mellé.
5: Utána az első lövés az valószínűleg a kapu karumájáról kipattant, de bennmaradt a zónában Valpusztéria, és egy éles középreadás. Mert megnézzük, hogy valóban lábról ment, hiszen a helyszínen van egy nagy kivetítő, ahol ismétlik találatot. A középen álló játékos vagy a botjáról nagyon furcsán tartotta.
4: Majd talán most jobban látni, ahogy onnan bal oldalról a korong bejön center posztra, és aztán
5: mivel a lába volt.
4: A lábáról. De hát nem irányított volt, mert akkor ugye az a szabálytalan lett
5: nem
4: volna.
5: Is, és Appelláta. Kis Dávid a vezetőedző most ott szóvá teszi ezeket a dolgokat, hogy hát ott ne adja el a korongot a Fehérvár.
4: Hát az volt a legnagyobb hiba, onnan indult ez. Bolbi a gólszerző, Lauritsen baloldali passzát. Jó lenne a palánnal megszerezni a korongot, de Friklund már is teszi lövésre, és ott a második
5: ez
4: gól.
5: Ez levegőben nyúlt bele, milyen kezdés ez az olasz.
4: Az első léc alá.
5: De körbe ment a korong. Lövés a kapu elé élesen, de bravúros mozdulat volt ez.
4: A kék vonalról eleresztett lövést, ha minden igaz, akkor még beleért. Most nem Bolbi a gólszerző. 2-0, hát ha előbb azt mondtam, hogy hideg zuhany,
5: akkor... Deller volt egyébként, levegőbe nyúl bele, egészen bravúros a mozdulat, és ugyanúgy a léc alá középre, mint az első gól, ami meg lábról.
4: Hideg zuhany a köbön, mert hogy már 3-0-ra vezet a Fehérvár ellenfel a Valpusztéria. 13. percben a mérkőzésen. Ember hátrányból is gólt ütöttek a vendégek az imént, csak ez a Zanatta a kapu bal oldalába lőtt egy 3-2 elleni szituációt. Tökéletesen értékesítettek. Pillanatban pedig a Fehérvár. Egy lövés gól! Archibald minden-mindegy alapon így kellett volna kezdeni, most a bal oldalról a kapu bal alsó sarkába 1 perc 16 másodperccel a vége előtt belövi, úgyhogy már nincs kapusunk.
5: Közben a kanadai állóőrnek meg kicsit rosszul esett, hogy nem tudták kisegíteni.
4: Egy jó gól nélküli mérkőzés lehozott volna, és közben visszajön Reiola. A szépítő gólért küzdött a Fehérvár, ez összejött, és hátra van még 76 másodperc. Sorozatban harmadik vereségét gyűjtötte be a Fehérvár, ezúttal itthon elvesztette a hazai veretlenségét a Fehérvár, és továbbra is idegenben is hibátlan, és veretlen a Valpusztéria, tehát a végeredménnyel búcsúzik a helyszín 3-1.
2: A 8. fordulóban Filak, Volán 2-4, aztán a Feldkirchi úttörő kétnapos magyarországi kirándulásra jöttek, október 11-én számukra közelebbi Fehérváron kezdtek, és nekünk kellemetlen meglepetésre 4-1-re nyertek, majd másnap a Tüskében 6-0-ra kikaptak. A Fehérvár az FTC Vorarlberg 6-0 napján a Mumusa a Salzburg ellen próbált javítani.
6: Zitzer gól! Megszerzi a vezetést a Salzburg emberelőnyből, nagyon gyorsan, rendkívül gyorsan, 3 passzt megcsináltak, bekerültek a fehérvári védelem mögé, és szinte még az egyik szavam sem követte a másikat, amikor már megláttam a korongot a gólvonal mögött. Ez azt jelenti, hogy mindössze 3 perc és 8 másodpercnyi játék után, emberelőnyös játékszituáció után megszerzi a vezetést a Salzburg. Bartalis István góljával kiegyenített a Fehérvár, 5-5 elleni játék után szépen visszakészítette neki Terbócs István, és egy óriási gólt ütött, a hosszú sarkot, a hosszú felsőt ütötte ki. Bartalis István szépségdíjas találat volt. Csodálatos élmény van születőben, 13,5 perc van hátra a második harmadból, és a Hidrofehérvár AV 19 vezet az osztrák Salzburg ellen 2-1-re. Még rögtön a középső harmad elején a második percben Rasmus Kulmala bombájával vezet Kis Dávidnak a csapat. Ole Andersen korcsolyázott be az ellenfél kapuja mögé, és onnan készítette vissza a kékre, és Rasmus Kulmala tényleg valami iszonyatos erővel lőtte a rövidbe a korongot. Ezzel vezet a Fehérvár, és azóta is tartja ezt az előnyt a Volán. A második harmadból 1 perc van hátra a középső harmadban, és hát 2-2 egyenlőre a mérkőzés állása. Elindult a játék, 5-3-ban támad, 25 másodpercig a Salzburg, hát ha ezt megúsztuk, tudjuk fokozni, akkor tényleg mindent megérdemel ezen a meccsen a Fehérvár. Robertson, Kó, járhatják a korongot, egy kis technikai hiba, de nem sikerül odaérni, még mindig 5-3-ban támad a Salzburg, Horváth Dominik átér! Volt egy kapás lövés a rövidről a hosszúra, és át tudott érni Horváth Dominik, megint egy óriási mérés, Leveling, egy lövés megint kapásban, nem vissza a kékre, Leveling megmozgatja, Raffl, egy óriási lövőcsel, jaj, de szépen játszik a Salzburg, egy lövés, megint Horváth Dominik véd, letelt az egyik kiállítás, már csak 5-4-ben iszkol vissza német Kristóf, védekezni kell még egy kicsit, egy lövés, megvan, Horváth Dominik, a lepkésében, jól van, megvan, lefújják a játékvezetők, néhány másodperc szünet, addig cserélnek, 4-24 van hátra a meccsből, 1-20 a kiállításból, egy pici szünet. és így 4-3-ban fogunk majd támadni, ha csak nem sikerül most gólt ütni még ebben a 13 másodpercben. Megvan a korong a kapu mögött, visszatétel, és Árcsibáld visszateszi a kékre, visszakapja körön belül, Árcsibáld becenterezik középre, gól! Azekurát! 2 másodperccel a vége előtt Azekurát beletette a botját a kapu előterében, és megnyeri a meccset a Fehérvár rendes játékidőben. Mennyire megérdemelte ez a csapat ezt, hogy sikerüljön rendes játékidőben megnyerni? Szól is a Republiknak a slágere, a Kicsi vagyok! És mindenki üti a széket, mindenki ugrál a padlón, hangot ad ki mindenki itt a csarnokban, ez micsoda jó mérkőzés volt ez, és jön a slusszpoén a végén.
2: Ez a bizonyos 2025. október 12-e történelmi nap lett, ugyanis mindkét magyar osztrákot vert. A Fradi kiütéssel győzött, Avolán meg a Mumusa ellen tudott sikert aratni. Így aztán 9-9 mérkődés után Avolánnak 13 pontja volt, a Ferencvárosnak pedig 12, és mindkét magyar csapat a rájátszást érő első 10-ben tanyázott a tabellán. Aztán a 10. osztrák bajnokián a várakozásnál jobban rajtoló Ferencváros az előző évi ezüstérmest a Lincet verte 3-2-re, a Volán pedig Innsbruckban győzött 2-1-re hosszabbításban. A 11. meccsén a Ferencváros 1 pontot szerzett Filakban, Filak Ferencváros 5-4 hosszabbítás után, a Volán viszont kikapott Bolzánóban 3-0-ra, így ekkor a Fradiát előrébb, vagyis 11 mérkőzést után 8. volt a Ferencváros 16 ponttal, és 9. a Hidrofehérvár AV 19-1 kevesebben, vagyis 15 ponttal. A Volán úgy volt 9. a 13 csapatos bajnokságban ekkor, hogy 11 találkozójából csak 4-et nyert meg 60 perc alatt és 1-et a ráadásban. Hát kicsit elmaradt az előzetesen kalkuláltól. Október 24-én aztán a Klagenfurtot fogadta a Met Arénában.
6: Néhány másodperccel ezelőtt ért véget a Republiknak a slágere, ami azt jelenti, hogy 1-0-ra vezet a Hidrofehérvár AV 19 az osztrák hokiligában a Klagenfurt ellen. Bartol is asszisztja után Stipsitz Bence találatával. 3-1-ben támad most a Fehérvár, Zitzer egy lövést és megint véd. Forauer, szép volt, nagyon jól kezd a Volán, aki ezt a lövést megeresztette, az előző gólt, gólhoz asszisztált Bartalis István volt, aki nagyon jó formában van. Pontosan a mérkőzés felénél járunk, a második harmadból 10 perc van hátra, ember előnyben támad a Fehérvár, Niklőt állították ki, hát minden Niklőről szól Klagenfurti részről egyelőre, pozitív-negatív értelemben ember előny még egyszer, nagyjából másfél percig Árcsibáld egy lövés takarásból, sikerül leblokkolni és kihozni a Klagenfurtnak a korongot, sőt már kétszer ők is veszélyeztettek, az ember hátrányukban. Így van, megkezdődött, sőt, már több mint 2 perce tart a harmadik harmad, vagyis az utolsó, a záró harmad, a záró akkord ezen a találkozón. 1-1 a mérkőzés állása, ugyanis a második harmad legvégén 2 perccel a Dudaszó előtt, még a második harmad végén még egyszer kiegyenített a Klagenfurt. Méghozzá Primal a kékről megeresztette egy bombát, Murray pedig beletette a kapu előterében a botját nagyjából 3 méterre jól a kapujától, és hát ez teljesen megtréfálta a Volán finn kapusát, és ezzel egyenlített az osztrák Klagenfurt, úgyhogy azóta változatlan az állás 1-1. 3 perc 58 másodperc van hátra a hosszabbításból, 3-3-ban támadnak, játszanak, hát támad a Klagenfurt, játszanak a felek, 1-1 lett a mérkőzésnek a rendes játékidő, és Stipsitz Bence, illetve Murraynek, a kanadai Murraynek a góljával. Kis Dávid is izgulott a kispadon, természetesen ott áll mellett a másodedző, illetve a Klagenfurtnak is Furry Kirk vezetőedző. Hát feszült pillanatok ezek itt a Met Arénában mindenk. Hát most nincs olyan szurkolás, mint az első 3-3-ban, az egészen biztos. De hát az izgalom tényleg lassan a tetőfokára hágít, hogy itt Székesfehérváron, hogy döntetlen. Tényleg ritkán van döntetlen itt a Met Arénában. 3-3 ellen bekorcsoljázik a Klagenfurt, gyakorlatilag 80%-ban ők birtokolják a korongot ebben a hosszabbításban. Elcsúszik Fróm, ez azt jelenti, hogy most 3-2 talán meg lehetne úszni, meg lehetne indulni, de nem. Nem sikerült. De a jó hírek, Kembelnél marad a korong, átteszi a túloldal Árcsibádnak. Árcsibád NHL múltan rendelkezik, kéne menni egy lövésig. Árcsibád lő! Átteszi, hihetetlen, Meszter kihagyta. Meszter üres kapura kihagyta. De kárért, tehát elépattan a korong. Árcsibád lőtt Forauer mamutjáról, lecsorgott a korong, és nagyjából egy méterről kicsit kisodródva, de Meszter üres kapura mellé lő. Tehát én azt már bent láttam, majd de kár érte. Kettőt is cserélt a Fehérvár, a Klagenfurt pedig csak egyet tudott, talán frissebbek lesznek a lábak a következő másodpercekben. Zitzer! Nincsen gól! Erdély család, tehát egyszerűen Zitzerben elütött a korong fölött. Nem tudott még csak lövés sem kihozni abból, hogy rávezetette Forauerre a pakkot. Tehát ekkora hibákat, két ekkora helyzetet kihagyni hosszabbításban, overtime-ban nem hiszem, hogy belefér egy ilyen csapat ellen, aki döntőzni tudott. Ami biztos, hogy a Klagenfurt fogja kezdeni a lövéseket. Méghozzá Schwinger. Schwinger áll szembe Rei Olával. Nagyon nagy izgalmak, óriási izgalmak itt a mérkőzésen. Na nézzük, most indul el Schwinger a középkörből. Schwinger bevezeti.

0: város nótáját nagyon elhúzták Mozart városában, Salzburg-Ferencváros 7-2. Így október 24-én a bajnokság negyedénél, vagyis amikor 12-12 meccsen volt túl a két magyar csapat, a következő volt az állás. A Vápusztéria vezetett 26 ponttal, második volt a szlovén Ljubljana egyel kevesebben 25-tel, és egy pont lemaradással követte a szlovén gárdát a másik olasz, a Bolzano, vagyis olasz, szlovén, olasz, ez volt a sorrend az első három helyen. 24 pontja volt a Salzburgnak, 22 a Graznak, szintén 22 a Filaknak, 21 a Klagenfurtnak, és 8. helyen volt a Ferencváros 16 ponttal, és ugyanennyit gyűjtött a Volán is, amely akkor a 9. pozícióban volt. A Vienna Capitals volt a 10., 11. az Innsbruck, 12. a Linz, és 13. a Vorarlberg gárdája. Az október 23-ás hét vasárnapján is játszott mindkét magyar csapat. A Fehérvár 7-1-re kikapott Linzben, míg a Fradi egy érdekes trilógiát bonyolított le. Születésnap, Oktoberfest, Halloween. Három egymást követő meccs a tüskében, és mind vereség. De kettőn legalább szerzett egy-egy pontot. Először került itteni története során kis gödörbe az FTC, a Volán viszont mélyebbe. Október 29-én a Volán hazai környezetben 6-3-ra kikapott a Vienna Capitals-től, és mivel ez volt zsinórban a negyedik veresége, mindössze egy szerzett ponttal, megváltak Kis Dávid vezetőedzőtől. Vele a menesztése után Cserjés Bendegúz beszélt.
1: Emésztem még, újdonság. Először történt velem ilyen, hogy menesztettek, de majd megszokom. Igazániból nem vagyok egy otthonulós típus, úgyhogy most ez a legfurább, hogy hirtelen most annyi idő szakadt a nyakamba, de függetlenül örülök neki, mert most legalább a családomra tudom fordítani ezt az időszakot.
2: Van valami terv egyébként, hogy ezt a nyakadba szakadt időt hogyan fogod hasznosítani a közeljövőben, jövőben?
1: Hát egyelőre még konkrét más lehetőségem nem nyílik dolgozni, addig csak is a válogatottra koncentrálok, ahol még ugye stábtagban vagyok, és igyekszem segíteni a válogatottot, amennyit csak lehet, és részt venni majd a tornákon, amik majd következnek. Addig meg pedig itthon vagyok, hogyha nagyon nem lesz egyelőre semmi más dolgom, akkor megpróbálom magam addig is tovább képezni, ahogy csak lehet, magam módján, és készülök arra, hogyha majd bármi lehetőség adódik, akkor azt el tudjam vállalni.
2: Mi volt a konkrét indoklás, ami miatt így döntött a Fehérvár vezetősége?
1: Hát a mostani szezon nem jó eredményei, igazándiból ez volt a legfőbb indok, amit el is tudok fogadni, amikor elvállaltam ezt a munkát 3 évvel ezelőtt, akkor tisztában voltam vele, hogyha ha egy ilyen időszak jön, akkor azért vállalni kell, és vállalom is a felelősséget, úgyhogy ez a szakma velejárója, hiszem, és most ez meg is történt.
2: Nyilván a pozitívumra, meg arra törekszetek, hogy minél jobban teljesítsetek, mert ez azonban volt ennek valamiféle előjele, hogy ez esetleg most nem úgy fog sikerülni, mint az eddigiek?
1: Hát előjele nem, hogy így fogjuk kezdeni. Az utóbbi években vagy alapszakasz eredményeinkkel elég magasra tettük a mércét és az elvárást, ahol folyamatosan az első 3 hely egyikén voltunk, meg egyből playoff részvevők voltunk, meg BL indulás, úgyhogy tisztában voltunk bele, illetve tudtuk, hogy a 3. évünkbe is ezt akarjuk. Néha alább nem akartunk ülni, de néha az élet közbeszól, és van, hogy a apró dolgok nem kerülnek a helyére, és ez most megálltott minket abban, hogy itt tudjuk kezdeni a szezont, és most eddig volt türelme a vezetőségnek.
2: Mi az, ami nem működött így utólag visszagondolva? Miben látod a problémát?
1: Hát ez egy nagyobb probléma, úgy gondolom, mintsem, hogy most itt egy pár mérkőzésről beszélünk. Itt egyértelmű, hogy én, mint vezető, vállalom felelősséget az eredményekért. Egy csapatsportról beszélünk, hogy nem tudom, hogy teljes mértékben egy személybe el tudom majd vinni, illetve jelen esetben én most elviszem, aztán, hogyha majd kíváncsiak a véleményemre, vagy meghallgatnak, akkor nagyon szívesen adok még visszajelzést, hogy mi romolhatott el, szerintem, de az látszott, hogy úgy a teljes kép hiánya volt, hiszen az igazolásaink se igazán hozták hozzájuk főzött reményeket, és az eredmények, a pontokat egyáltalán nem. És ha megnézzük ebbe a ligába az ellenfeleinknek a külföldi játékosait, akkor azok ott azért vannak, hogy megváltoztassák az eredményeknek a végkimenetelét, és húzó emberei legyenek a csapatnak, és nálunk most ez nem

0: mondható el, vagy nem volt elmondható a légiósokról, és így kéz a kézben járva a magyar húzójátékosaink se úgy teljesítenek egyelőre, ahogy az el volt tőlük várva eddig. Úgyhogy ándok, hogy az egész képet véve senkinek sem egy jól, de én, mint vezetőedző vagyok mindenre felelős, úgyhogy ezt vállalom is.
1: Hogy látod egyébként ezt a csapatot? Tehát lehetne többre képes ez a csapat, vagy pedig ennyi volt benne?
0: Egyértelmű, hogy lehetne többre képes, már bizonyította tavaly is, meg tavaly előtt is. Aztán néha történnek rajtunk kiváló dolgok, a legfőképp a sérülések, ahol a tavaly szezonban is szép számmal érintettek minket pont decemberbe, és ott kulcsjátékosokat veszítettünk el, pont mert a legizgalmasabb részét volna a szezonnak a playoff, és ott ugye búcsúztunk. Ettől függetlenül biztos, hogy több van a csapatban, és ennél jobban is tud játszani, mert már máskor is bizonyította, és nem lehet elfelejteni égkorongozni, egyszerűen csak a teljesítményt kell állandóan minden nap kitenni az asztalra, és akkor nincsen meglepődés.
1: Beszéljünk akkor egy kicsit a távolabbi múltról, ugye 2023 nyarán lettél a csapat vezetőedzője. Hogy emlékszel vissza azokra a napokra, amikor kineveztek?
0: Izgalmas időszak volt, és nagyon örültem. Késői telefonhívás volt. Ugye az akkori vezetőedzőnk Kevin Konstantin az időeltódás miatt valamikor éjfél körül jelezte, hogy nem fog visszajönni, és nem sokkal rájött a telefonhívás Szélig Viktortól, aki csak annyira volt kíváncsi, hogy én késznek tartom el magam erre a kihívásra, és én egyből azt mondtam, hogy igen. Úgyhogy igazándiból ott éjszaka, akkor meg is egyeztünk. A kisfiam is éppen még csak fél éves volt, úgyhogy amúgy sem nagyon aludtunk éjszaka, így aztán meg végképp nem aludtam aznap éjszaka, amikor már tudtam a hírt, úgyhogy örültem neki, és egyben izgatott is voltam, és nagyon boldog, hogy megkapottam ezt a lehetőséget.
1: És hát nekem úgy tűnik, hogy éltél is vele, hiszen azért szép sikereket értél el. Mielőtt még a legnagyobb sikerekre rátérnénk, hogyan indult maga az út a siker felé, az milyen volt?
0: Hirtelen jött, mert ugye már majdnem a nyár vége volt, és már éppen az előszezont akartuk elkezdeni, úgyhogy akkor már volt a akkori vezetőedzőnknek egy elképzelése, és nekem volt egy pár hetem, hogy összeszedjem magamat, és irányítsam a csapatot, és nagyon jól sikerült szerencsére, és onnantól kezdve egy egészen szép utazás volt ez igazándiból egészen mostanáig.
1: Mit tartasz a legnagyobb sikernek, vagy a legnagyobb élménynek?
0: Hát, ha a legnagyobb sikert nézzük, ugye akkor most ezt a legnagyobb sikerünk az lenne, hogyha egyszer ez a klub valahogy ugye ezt az adott bajnokságot meg tudná nyerni, ami reálisan nézzük, akkor ugye nem a legegyszerűbb kihívás, és nem is biztos, hogy reális cél, de attól függetlenül ez a klub ezért fog élni, ameddig ebbe a ligába játszik, hogy ezt elérje. Azon belül, ha csak az ebeles történelmünket nézzük, akkor mi ezt meg tudtuk döntögetni szépen a győzelmek számával, az alapszakaszban szerzett pontjaink számával, vagy hogy második helyen tudtunk végezni, ami még az öt se történt meg abban az évben, és amikor döntőbe mentünk, akkor is csak harmadik helyig tudtunk menni. De mi azzal, hogy a második helyen végeztünk, azzal a BL indulást értünk el, már februárban playoff pozícióban voltunk, úgyhogy még hátra volt, nem is tudom, 10-15 forduló, de már tudtuk, hogy biztos, hogy playoffba vagyunk, és biztos, hogy hazai pályán kezdünk, és mi választhatunk ellenfelet. Ezek mind olyan dolgok, amik még nem történtek meg a klubban, úgyhogy párosult legalább egy magyar kupa győzelemmel, de igen, ilyen apró részsikerek okoztak nekünk örömet, ami mind a kemény munka eredménye volt, de a legbüszkébb mégiscsak arra vagyok, hogy a játékosaimmal milyen kapcsolatot tudtam ápolni, vagy most is ápolok igazándiból. Attól függetlenül, hogy most már nem én vagyok az edzők, de nagyon régóta ismerem őket, úgyhogy többek számomra, mint csak egy játékos-edző kapcsolat, de ezúton is nagyon kívánom nekik, hogy minden jóra forduljon, és biztos vagyok benne, hogy jóra is fog, és sok sikert kívánok nekik a szezon hátra elő részére.
1: A Bajnokok Ligájában szerepelni a Fehérvár vezetőedzőjeként milyen élmény volt számodra?
0: Fantasztikus. Nem sok edzőnek adatik meg, azt hiszem, hogy a Bajnokok Ligájában szerepelhessen, főleg nem azzal a csapattal, ahol ő felnőtt és játékos volt, és az edzői karrierjét kezdhette. Főleg magyar edzőként. Nem is tudom, hogy van-e más magyar edző, aki a BL-be tudott szerepelni, mint vezetőedző, úgyhogy legalább ilyen sikerek megmaradnak, és ezeket soha nem feltalál.
2: A Fehérvár kis Dávid benesztése után már Ted Dent irányításával a 16. fordulóban 3-0-ra nyert Feldkirchben, ám november 2-án a 16. meccsén 4-0-ra kikapott a Pusztervölgyi Farkasok otthonában, Dél-Tirolban. A jól kezdő Ferencváros is hullámvölgybe került október végére, és a Volánnak is jót tett, hogy november 2-a után 10 napos szünetre ment a bajnokság, az először megrendezett válogatott torna a Nemzetek Kupája miatt. November 2-án, amikor 17 forduló ment le az osztrák bázisú közép-európai ligából, és mindkét magyar csapat 16-16 meccsen volt túl, a következő volt az állás, és most kivételesen a teljesen hivatalos nevét mondom minden csapatnak. Első HC Falkensteiner Pusztertál 35 pont, második Olimpia Ljubljana 34, harmadik HCB Züttirol Bolzano 30, negyedik Moser Medical Graz 99ers 29. Ötödik EC Katz, vagyis a Klagenfurt 29-el. Hatodik az EC Red Bull Salzburg 25. Hetedik az EC Villach 25-tel. Nyolcadik a Steinbach Black Wings Linz 19 ponttal. Kilencedik a Hidrofehérvár AV 19 19 ponttal. Tizedik az FTC Telekom 18-al. Tizenegyedik a Vienna Capitals 18-al. Tizenkettedik a HC Tivag Innsbruck Die Haie 13-mal. És 13. a Pioneers Vorarlberg 12 ponttal. 16-16 meccs után, pontosabban az alapszakasz egy harmadánál, tehát mindkét magyar gárda rájátszást érő helyen volt. És amikor mindkettő 18-18 találkozón volt túl, akkor játszott először az osztrák bázisú közép-európai jégkorong bajnokságban egymás ellen 2025. november 14-én. Hamarosan azzal a találkozóval folytatjuk a visszajátszást.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Öt újonc Márkó Rosszi keretében emelkedtek a reálbérek. Napos, száraz idő várható. Ötves Ádin vagyok, jönnek a részletek.
3: Sporthírek.
4: Öt újonc is bekerült a magyar labdarúgó válogatott Nemzetek Ligája mérkőzésekre készülő keretébe. Márkó Rosszi szövetségi kapitány 26 fős névsorának tagja a Zalaegerszeg kapusa, Gundel Takács Bence. A Vasasból Doktori Csáron, az Azeri Karabakból pedig Várkonyi Bence, és először kapott meghívót az MTK csatára Jurek Gábor és a Paks támadója Szalai József is. A magyar válogatott szeptember 25-én Ukrajnát fogadja a Nemzetek Ligája első körében. A Liverpool 3-1-re győzött a vendég Tottenham Hotspur ellen az angol labdarúgó liga kupában, ezzel bejutott a 16 közé. Kerkez Milos végigjátszotta a meccset, Szoboszlai Dominikot a 62. percben cserélték be, és a 91. percben 28 méteres góljával állította be a végeredményt. A női kézilabda NB1 tegnapi egyetlen találkozóján a házigazda Győri Eto maga biztosan 36-14-re győzött a Kisvárda ellen a harmadik fordulóban. A győriek mindkét kapusa nagyszerű teljesítményt nyújtott. Az első fél időben átadó Szákó 59, míg a második 30 percben Szemerei Zsófi 63%-os mutatóval védett. Helena Elver pedig 7 góllal vette ki a részét a sikerből. Udvardi Panna a páros után egyesben is búcsúzott a Guadalajarában zajló kemény pályás női tenisztornától, miután a második fordulóban 6-4-6-4-re alul maradt a spanyol Cristina Buxával szemben, így nem jutott a 8 közé.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Fokozatosan romlik a 15 éves diákok teljesítménye, ennek legfőbb oka a túlkorai képernyő használat és a közösségi média. Erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádió felkelő című műsorában. Lannert Judit hangsúlyozta, hogy a kora gyerekkori folyamatok meghatározóak, ezért a változásban a szülők a legfontosabb partnerek. Hozzátette, azokban az országokban, ahol jók az eredmények, a szülők sokat beszélgetnek a gyerekekkel, az iskolákban pedig papíralapú olvasással és kreatív eszközökkel fejlesztik a szövegértést. Csaknem 8%-kal nőtt a reálbér júliusban az egy évvel korábbihoz képest. A bruttó átlagkereset 745 ezer, a nettó 523 ezer forint volt, közölte a KSH. A fizetések emelkedése egyebek mellett a családi adókedvezmény és az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhető. Egy hétig ingyen lehet kerékpárt szállítani a helyközi vonatokon a ma kezdődő Európai Mobilitási Hét alkalmából. Erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt. Vitézi Dávid hozzátette, hogy szeptember 22-én az autómentes napon 999 forintos napi jeggyel egész nap korlátlanul lehet utazni a helyközi közösségi közlekedésben. A jegy a helyközi közlekedésben nem használható, és az esetleges helyjegyeket, illetve egyéb felárakat is külön kell megfizetni. A kedvezmények célja, hogy minél többen válasszák a közösségi közlekedést az autózás helyett. Országos razzia kezdődött az utakon az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva. A rendőrök az autósoknál a biztonsági öv és a gyerekülések, a motorosoknál a bukósisak használatát ellenőrzik. Erősebb és függetlenebb Európa formálódik, amely a korábbinál jobban meg tudja védeni magát, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen évértékelő beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy az Európai Unió jelenleg nyíltan ellenséges világgal néz szembe, és az ipari kapacitásokért folytatott küzdelem határozza meg a globális versenyt. Olyan küzdelmek zajlanak, amelyek célja, hogy megszégyenítsék az Európába vetett bizalmat, tette hozzá a bizottság elnöke.
3: Közlekedés.
4: Két személyautó és egy furgon ütközött össze az M0-as autóút déli szektorán, az M1-es autópálya felé vezető oldalon a Hárosi Duna hídon. A 15-ös kilométernél a lezárás megszűnt, de továbbra is 2-3 kilométer hosszan araszolva harad a forgalom. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán a burkolatot javítják Lajos Mizse térségében. A 62-es kilométernél a külső sávot lezárták, lassulásra kell számítani, vezessenek óvatosan.
3: Időjárás.
4: Napos, száraz idő várható, csak északnyugaton és keleten lehet felhősebb az ég. A hőmérséklet napközben általában 24-29, késő este 17-23 fok között alakul.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Az osztrák bázisú Közép-Európai Jégkorong Liga 2025-2026-os kiírásában először szerepelt két magyar csapat. És az alapszakasz harmadánál 16-16 meccs után a Hidrofehérvár AB 19 a 9-dik, az FTC Telekom a 10-dik helyen állt, vagyis mindkettő a rájátszás küszöbének közelében, de még éppen azon belül. Ugyanis a 13 fős mezőnyből 10 folytathatta 48 forduló után az egyenes kieséses szakaszban. A sorsolás szeszélye folytán a bajnokság első harmadában nem találkozott a két magyar csapat, így amikor mindkettő 18-18 meccsen volt túl, akkor nézett először farkas szemet egymással 2025. november 14-én Székesfehérváron.
2: Richard vissza a kékre, Trevor Csiklő gól! Megszerzi a vezetést a volán Trevor Csiklójával. Talán volt egy kis figyelmetlenség és visszarendeződés hiánya a Ferencváros védelmétől. Megvan az első gól, emberelőnyben vezet a Fehérvár. Trevor Csik szerezte a találatot.
3: A védő négyes visszahúzódott, és hátulról lendületből jöttet.
2: A lényeg, hogy 2-40 van hátra az első harmadból, és miután Galajda visszatér majd a jégre, ugye ő az egyik kiállított a Ferencvárosból, még 40 másodpercig ember előnyben is lesz a Ferencváros Hári János kiállítása miatt.
3: Már ha így fújnak a bírók, lehet, hogy
2: így van, 1 perc, 10 másodpercig, még 4-4 ellen. A játék egy gól! Richard asszisztjából, Messner góljából már 2-0-ra vezet a Fehérvár! Hát honnan jött ez a gól, nem is számítottunk rá!
3: Izomból átlósan mélységbe kereszt passz, beleteszed a botot, és pont oda bevágódott a botos oldalába.
2: Kudetsz az új, szintén egy hát nem debütáló szerben debütál, de egy új játékos a Ferencváros, ráüti be a pakkot. Az ellenfél harmadában óriási body check, most Messner, és Messner aztán oda üt egyet Galajdának, Galajda és Messner párbaja közben, Richard a túloldalon a helyzetben, Kulmán elő gól! Rasmus Kulmán a góljával már 3-0-re vezet a Hidrofehérvár AB 19 a Ferencváros ellen. Hát nem véletlenül megy egy-két fradi játékos reklamálni a bírókhoz. Azért kapott egy nagyot itt egy fradi játékos Messnertől, ami szintén ítélet és hívszó, és magasba emelt kar nélkül maradt a Fehérvár, pedig amíg itt majdnem kialakult Rejóla kapuja mögött egy verekedés. Addig Rasmus Kulmán a köszönte szépen, és a túloldalt Richards gólpasszából megszerezte a saját maga első csapatának a harmadik találatát. Haladunk, 4-0-ra vezet már a Hidrofehérvár, AB 19, Anze Kurált ütötte a negyedik volángolt, 8 perc van hátra a középső harmadból, emberelőnyben a Ferencváros, 1 perc, 30 másodpercig. Pális Bence már figyel, próbálja elfoglalni a pozíciót, Lindgren az, aki most fonákkal kihúzza a korongot, a semlegesen át egészen bepattog a Pak Stipsichez, Rejól a kapu előterébe. Onnan kell most építkezni a volánnak, Árcsibádot keresik, Árcsibádot nem találják, viszont annál inkább Bartalis. Bartalis teszi be a korongot magának, Hudecet lekorcsolja, a Bartalis helyzetben és gól! Egészen hihetetlen, mennyire hatékony a volán a kapu előtt. Esett egy gól, 5-1 a második harmad után a mérkőzés állása. Hát a fradi házi gólkirály, aki most már az osztrák bázisú jégkorong bajnokság legeredményesebb gólszerzője is volt versenyben, Brady Shaw, a kanadai Brady Shaw 12-es számmal. 23 másodperc van hátra a mérkőzésből, 5-4-ben támad a Ferencváros, Erdély család pakkot tud lopni Horváth Milántól, hát hihetetlen, hogy még ilyenkor is a Fehérvár támad, de hát nyilván ezt tetszik a volán szurkolóknak. Erdély család pedig korongjával a polánkhoz szorítja, a korcsolyával a polánkhoz szorította a korongot, csak kimondom, 1 másodperc van pedig véget ér a mérkőzés. Jön a Dudaszó, ez azt jelenti, hogy 5-1-re nyer a Hidrofehérvár AV 19.
1: Meglepően egyoldalú lett az első osztrák ligás találkozója a két magyar csapatnak, viszont a Ferencvárosnak a sorsolás gyors visszavágási lehetőséget biztosított, hiszen az előbb hallott november 14-i meccs után két héttel ismét egymásnak feszülhettek a felek, ezúttal a Tüske csarnokban.
4: Ebben a pillanatban elkezdődött a mérkőzés, meg volt a korongbedobás, és a Ferencvárosnak sikerült elhozni. Megint ott van a pak kurátnál, ő teszi most Hárihoz, Hári nagy nehézségek árán tudja csak megszolidítani a pakot, és hátulról lehet egy lövés, nem, nincs gól, de gól, bent van, nagyon szép lövés volt Ole Andersentől, és szépen beleért a kapu előtt, talán Kurát volt az, akinek
5: meg még a kapuvasot is érintett akkor.
4: Szerintem mind a kettőt, hogy őszinte legyek, bár igen, nem láttuk Nagy Kristóftól.
5: Én innen láttam, mind a kettő volt, igen. És utána azt hitték néhányan, hogy már az első gól volt, hát hogy benn volt a korong, és utána még belapátoltak. Egyébként az zavart meg sokakat, hogy a hátulról jövő lövésnél egy bottörés.
4: Így van.
5: A hangja is furcsa volt, a korongvágódása is.
4: És ráadásul Hári János a gólszerző, akinek az imént járt le a két perces büntetés, egyből visszatért a jégre, és ahogyan azt tőle a korábbi szezonokból megszokhattuk, szépen bevette most a Ferencváros kapuját. Jó lövés, és megjön van a második fehérvári gól. Ánzse Kurát a gólszerző, Dán Árcsibád volt az, aki visszarakta a botjára a ferencvárosi kapu mögül a korongot. Talán Nagy Kristóf nem tudta, hogy visszament oda a korong, de hát igazából ebből a helyzetből teljesen verve volt. Kurát lőtte ki a hosszúval és a bal felső sarkát a kapunak. Ez egy nagyon szép akció volt, nagyon szép befejezéssel.
5: Ott arra ment a gólpasszos, hogy elhúzza a kapust, és utána már a visszatett korongnál egy kicsit verve volt. Másik azt, ilyenkor a belső védőnek azt kellene figyelni, hogy ki a célpont, ki az opció, ki a legveszélyesebb, pont róla feledkeztek el.
4: És pont az volt, amit az imént mondtál, hogy a kapu előtt a védők, mármint a ferencvárosi kapu előtt a védők abszolút nem takarítanak, és abszolút nem figyelik a fehérvári játékosokat, és talán emiatt is lehetett most ez a második gól, így 5 perccel az első harmad vége előtt. Közben ott a harmadik gól, hát egyszerűen nincs időnk semmit sem megbeszélni. Megint a kapu előtt ott maradt Hári János, és nagyon egyszerű dolga volt, bepofozta azt a pakot, amit Trevor Csík tett
5: át a botjára. Egyelőre a fekete péntek az a Ferenc. Tehát első harmad teljes sötétség, semmi agresszivitás. A kapu előtt oda nem engedek be ellenfelet, betörőt, akármit lehet fordítani. Totál, teljesen üresen. Majd ha valaki megnézi az összefoglalót, amikor felkerül majd az osztrák liga honlapjára, hát régen volt egy edzőm, mondta, hogy annyi időd van, hogy föladsz egy levelet, hogy hova lőjem, és amikor visszajön, akkor még nem volt e-mail. Akkor megmondott, hogy ha ide lőtt, és oda vett, semmi zavarás. Rá nem böfögtek. Egy rossz száj leheletet nem érzett ott.
4: Hát lesz miről beszélni az edzőnek, Szadikoszki mesternek a Ferencváros öltözőjében. Ehhez képest viszont Ted Dent elég jó taktikát talált ki erre a mérkőzést. Semleges szurkolóként abban bízhattunk, hogy az első gól ebben a harmadon a Ferencvárosé lesz, viszont a Fehérváré lett, ráadásul ember átrányból Justin Richards lépett ki nagyon szépen, és hát az ittszert azt elrakta Nagy Kristóf lábai között. Mi nagyon rövidek leszünk, hiszen ebben a pillanatban szólalt meg a duda, viszont egy újabb fehérvári gól volt még fél perccel a harmad vége előtt. Varga Balázs volt az, aki megpróbálta volna keresztbe tenni lövésre a pakot, azonban olyan jól sikerült ez a passz, hogy Tyler Kultér a ferencvárosi támadónak a lábáról úgy pattant, hogy az átvelte Nagy Kristófot és köténybe bement a lábai között. Talán erre mondhatjuk, hogy nem volt kapusiba, mert nagyon közel pattant meg a lábán Kultérnak. Hát ezzel két harmadnyi játék után Ferencváros Fehérvár 0-5, 16,5 perc múlva jön majd az utolsó harmad. Talán a lényegi kérdések már eldőltek, viszont ugyanazt mondjuk, mint 20 perccel ezelőtt. Abban bízunk, hogy a Ferencvárosi legyen az első gól, hát ha akkor még visszajönnek a mérkőzésbe. 4 perc és 4 másodperc van hátra a mérkőzésből, és megszületett az újabb fehérvári gól. Most megint Hári János volt a gólszerző, úgyhogy Kurát után ő a második, aki két gólig jut, de nyilván még van hátra 4 perc, és mivel kiállították Hadobás Zétét még a gólnál testreütésért 2 percre, ezért még teljes 2 percig emberelőnyben játszhat majd a Fehérvár. Hát ez már kezd kicsit talán ciki, vagy túl sok lenni.
5: Azért ez a fél tucat, ez sok, ez már a Irapuatóban se volt jó a magyar-szovjet mérkőzésen. egy Hári előtte kilőtte Sót, hadkirály katonát, és utána begyalogolt a helyén, zavartalanul.
4: Jó, azért
5: begyalogolt.
4: Hat a négyben voltak, tehát ott azért kilőttek egyet, más meg hat a három.
5: De akkor, ha már annyi van, akkor legalább a kapu előtti házadat véd, és gond nélkül kilőtte Nagynak a Bottos oldalát, tehát a kapu bal oldalát.
4: Így van, ezzel tehát Hári János is két gólos, és jó látni, hogy ugye mellette még Varga Balázsnak is van már egy gólja magyar részről, úgyhogy három darab magyar gólt is láthattak ide a Tüskecsarnokba kilátogatók, bár nyilván a szurkolók nagy része nem ilyen leosztásban szerette volna ezeket látni. Ferencváros-Fehérvár tehát 0-6, beléptünk az utolsó három percbe. Végéhez közeledik, de még egy perc hátra van, és megvan a ferencvárosi szépítőgól. Tóth Gergely vette be Rasmus Reijól a kapuját a kék vonalról, és rontotta el ezzel teljesen a finn kapusnak a kedvét, aki nyilván arra törekedett, hogy shutoutot hozzon, vagyis ne kapjon gólt ezen a mérkőzésen jégkorongban. Ugye ezt a szakszót mondják arra, hogy egy kapus nem kap gólt. Tehát Tóth Gergelynek a góljával szépített a Fradi. Mi a végeredménye, és Spiller Istvánnal és a hangmérnök Tomán Sándorral búcsúzunk a Tüskecsarnokból. Ferencváros-Fehérvár 1-6.
1: Az 5-1-es után 6-1-es volán győzelem született, de a Ferencváros többi csapat elleni mérlege nem volt ennyire gyenge, így szinte egész ősszel egymás környékén volt a két magyar gárda, többnyire az előrájátszást érő 8., 9., 10. hely környékén. December 4-én csütörtökön játszotta mindkét magyar csapat a 24. meccsét, Volán Ljubljana 3-1, Ferencváros Salzburg 2-1, és ekkor ért feléhez a pontvadászat alapszakasza, hiszen a 13 résztvevő csapat miatt mindenkire 4x12, azaz 48 találkozó várt. A magyarok kilátásai nem voltak rosszak az első 10 bekerülést illetően még ekkor sem. A Fradinak például 9 ponttal volt többje, mint a 11-nek, a Volánnak pedig 8-al volt többje. A Grác vezetett 50 ponttal, a második volt a Klagenfurt 48-al. Harmadik a Vápusztéria 47-tel, negyedik a Ljubljana 45-tel, ötödik a Bolzano 43-mal, itt jött egy kisebb szakadék, hiszen 5 ponttal gyűjtött kevesebbet a hatodik helyzet Filá. 38 pontja volt az Salzburgnak, 36, a Ferencvárosnak a 8. pozícióban 34, a Volánnak a 9. 33, a Linznek a 10. helyen pedig 31, és így jött ismételten egy nagyobb szakadék, ugyanis a Vienna Capitals 25 ponttal rendelkedett, mint említettem, 9 ponttal gyűjtött kevesebbet, mint a Ferencváros, 8-al kevesebbet, mint a Volán, és a sort a 19 pontos Innsbruck, illetve a 16 pontos Vorarlberg zárta. Félútnál tehát biztosnak tűnt a rájátszást érő első 10 hely valamelyike mindkét magyar csapatnak. A Hidrofehérvár AB 19 ugyanis az alapszakasz felénél december 4-én 8 ponttal gyűjtött többet, mint említettem, mint a 11. már nem rájátszást érő helyen lévő Vienna Capitals, viszont egyel kevesebbje volt, mint a Ferencvárosnak. Aztán amikor 2026. harmadik napján harmadszor is találkozott a két magyar gárda, már a Volán gyűjtött 1 ponttal többet, így a Tüskecsarnokban különösen nagy volt a tét, de akkor mi csak azt gondoltuk, a presztízs szempontjából.
4: Megvan az első gól a mérkőzésen, és ráadásul most a Ferencváros szerezte szemben a legutóbbi két mérkőzéssel. A gólszerző Jussi Tammela, aki gyönyörűen bombázta be a keresztbe áttett korongot. Horváth Milán vette észre, hogy egyedül maradt a társa, átlőtte neki a korongot, és egyből kapásból kilőtte a rövidet. Megvan az egyenlítő gólja a Fehérvárnak, Erdély Csanád lőtte el a lábak között a korongot, miközben még Hári János éppként bent feküdt a Ferencváros
5: bent
4: kapujában.
5: A kapuban, és védte magát, mert tudta, hogy jön egy lövés, védte az arcát. A játékvezetők most kupak tanácsot tartanak, hogy volt-e kapus akadályozás. Az az igazság, hogy Hári úgy összekuporodott, hogy nem tudott nagyon hozzáérni Bálishoz, és hogy megint egy újabb lövés jött, ez most átment.
4: Tovább itt megint Hárinál, Hári megint lövetne, azonban nem, inkább cipsit. Most egy keresztpassz, egy lövés, viszont belesült a botja, azonban nem tört el, szerencséje volt a fehérvári játékosnak, és másodjára már benn van. Bartol is elsőre nem találta el jól a korongot, aztán mivel lehetősége volt arra, hogy másodjára bebombázza. maradtunk egy gólról, most már 2-2 az állás. Brady Shaw a ferencvárosiak legjobbja egyenlített ki, hogyha jól láttam, szépen bevitte bal oldalon a korongot, és oda a potos, illetve a lepkés 20 centihez lőtt, amit ugye legnehezebb védeni a kapusoknak. Így van, megszerezte a harmadik gólt a Volán, úgyhogy nem is 3-2, hanem 2-3, amit látunk fent a táblán. Hát ez is egy szép gól volt, kipattanó Árcsibáld, a kipattanójából lett meg a harmadik fehérvári találat, és hát ez is nagyon szép volt valóban. Max Gerlach a gólszerző, akinek ez már a negyedik gólja volt, ő egy új szerzemény. Cseregét pedig egyből letámadja az egyik fehérvári, nem csak hogy letámadja, megvan a pak, Árcsibáld lő, és megvan a negyedik fehérvári gól. Ez egy nagyon szép helyzet volt, viszont Cseregétől egy nagyon könnyelmű megoldás, ez most nagyon rosszul oldotta meg a magyar válogatott hátvédje, megszerezte a pakot a Fehérvár, és ha jól látom, talán Hári az, aki megjátszotta Árcsibáldot, és Árcsibáld közvetlen közelről nem hibázott, Bális még megpróbált kirepülni a kapujából, hogy minél nagyobb szöget fogjon, de hát ez egy eléggé szép gól volt.
5: Cseregét becsapdázták, egyszerűen felborították, egyébként semmit nem volt ilyenkor, jobb szabadulni a korongtól, nem babuskatni. Fel is borították, és tulajdonképpen kettő a semmi ajtóablak helyzet. Kapáslövés esélytelen van, először van közte kettő. A Fehérvárnak meg pontosan...
4: És óriási gól! Na ez nagyon szép!
5: Egyszerű játék, kapu elé, belenyúlás, hónajva.
4: Így is van, Brady Shaw volt ez, akire megint nem figyeltek elég a Fehérvár játékosai, és hát szépen benyargalt a bal oldalon a harmadba, belőtte a kapu elé, és valóban egyszerű játék a jégkorong. A kapu előtt Gordy Green úgy rakta bele a botját, hogy az átverte Reiolát szépen bepattant fölötte, a válla fölött, a jobb válla fölött a korong a kapuba.
5: Egyébként szinte lövés erősségű passz volt.
4: Hát ezeknél a beleérős korongoknál talán ez a legjobb.
5: Ez a legjobb, igen.
4: 11-45 hátra a középső harmadból, láttunk már három gólt ebben a harmadban, soha rosszabb középső harmadot. Az első 12 másodperc most ferencvárosi gól nélkül telt, azonban a Fradi most még mindig bent van a Volán harmadában, és egy gól! Az első 31 másodperc viszont nem telik el gól nélkül. Megint Brady Shaw. Ki más?
5: Ez már nem A-val kéne inni a nevét, hanem O-val.
4: Igen.
5: Tényleg,
4: óriási.
5: Köszönjük Kornél a szót, időzítés nagymestere van. Kapu elé most zavarták a kapust, mellé nyúlt, nem láthatta, de valóban 31 másodperc, előző harmad 12, az első játék részben pedig a második perc.
4: De azért megvédve Reiolát. Na most egy lövés Terbóstól. Terbós, egy nagyon szép gól, és Lettman Márknak megvan az első gólja, mondanám én, azonban nyilván ez nem az ő gólja, hiszen öngól nincs a jégkorongban. Szegény Lettman Márk az első meccsén, hát egy öngólt vét, hogyha más volt.
5: Német ment be a kapu mellé, lopott be, Terbósnak egyébként rengeteg ideje volt. Nézte fönn a fej végig, lőjen, passzoljam, Német oda ment a botos oldalhoz, és pont Lettman, aki menteni akar, az ő lábáról pattan be, 5-3 a Fehérvár javára.
4: Na nézzük, Galajda próbálkozik, ez viszont elzúg fölé ferencvárosi részről, most nem kellett játékba avatkozni a Reiolának. És most már 2-1-ben jöhet előre a Volán. Na nézzük, Németh Kristóf egy gól, ezzel nagy valószínűséggel, nem is Németh Kristóf, Gerlach, bocsánat, Max Gerlach, neki a második gólja a mérkőzésen, és hát talán eldőlnek a lényegi kérdések ezzel.
5: Az az igazság, hogy nagyon túljárt Bális Eszén. Az volt a célja, hogy opciót adjon, hogy passzoljak, lőjek.
4: Igen.
5: Bizonytalan helyzetbe hozzam a kapus, kicsit el is mozdította, de ahogy Bális testbeszédét nézem, hogy igen, túljártak az eszemen, körülbelül ez lett róla, meg azt, hogy most már közte három.
4: Hát szépen elradta, igen, oda a bal füle mellé a korongot, szépen kilépett, 2-1-ben át is szerette volna keresztbe, helyett ő azt választotta, hogy a kapu bal felső sarkát kilövi, 6-3 most már az állás, 9-27 van hátra ebből a mérkőzésből. Egyébként megkapták a biztató szavakat a ferencváros játékosai is, a teltházas tüskecsarnoktól, és hát természetesen zúgott a hajrá Fehérvár és a szép volt fiúk a fehérvári publikumtól is. Ezzel tehát a tüskecsarnok búcsúzik, a végeredménnyel búcsúzunk, tehát Ferencváros Alba Volán 3-6.
1: Ezzel a január 3-i hazai vereséggel a Ferencváros a vonal alá került, mert az alapszakasz második felének első 9 mérkőzésén csak 7 pontot szerzett, de a Volán pozíciója sem volt megnyugtató, mert a Vienna a Capitals a vártnak megfelelően nagyon feljött. 2026. január 3-án este, a harmadik magyar derbi után az állás a következő volt. Klagenfurt 71 pont, Graz 70, Salzburg 64, Bolzano 63, Ljubljana 59, Vápusztéria 57, ez az első hat helyezett, akik közvetlenül jutnak a legjobb 8 közé, és itt egy hatalmas szakadék következett, ugyanis a 7. helyen álló Volán 12 ponttal gyűjtött kevesebbet, mint a 6. helyzet Vápusztéria, vagyis innentől fogva a magyar csapatoknak nem felfele kellett nézni, hanem lefele. Mindenképp el kellett csípni a 7., 8., 9., 10. hely valamelyikét. A Volán volt a 7. pozícióban ekkor 45 ponttal, a Linznek 44 volt, a Filaknak 42, a Viennának 42, és mint említettem, a Ferencváros 41 ponttal már vonal alá került, de lefele nem kellett néznie, hiszen a Vorarlberg 28 pontja volt, vagyis 13-mal kevesebb, az Innsbruck pedig 24. A Ferencváros bukdácsolt egyébként januárban is, 8 meccset veszített el, és mindössze 3-at nyert meg, de Volán hasonlóan rossz szériát produkált ekkor. Január végén 42-42 meccs után 9. volt a Volán, 11. a Ferencváros, vagyis 6-6 meccsel a vége előtt. Nagyon úgy tűnt, hogy a két magyar csapat közül csak az egyik érheti el a rá játszást. Virtuális párharcot ívott 5-5 meccsen keresztül a két csapat, aztán az alapszakasz záró meccsén valóságost. Ugyanis az utolsó fordulóban a két magyar csapat úgy találkozott, hogy a két ponttal többen rendelkező Fehérvár volt a 10. helyen, a Ferencváros pedig a 11. A 11. ugyebár befejezi a bajnokságot az alapszakasz végén, a 10. pedig folytathatja az elő rájátszásban, és onnan még bajnoki címet is lehet szerezni. 2026. március 1-én a hegylakóból ismert mottóval lépett pályára a két magyar csapat Fehérváron, csak egy maradhat. És előzetesen úgy gondoltuk, hogy ennél drámai forgatókönyvet Agatha Christie, Sir Arthur Conan Doyle és Alfred Hitchcock együtt tudott volna csak írni. De tévedtünk. Olyan lett a meccs, hogy ezt ők hárman együtt sem tudták volna elképzelni, sőt, ha beszáll hozzájuk még Ötvös Csöpi kitalálója és megformálója, Bújtor István, továbbá Megré felügyelő Derrick, Kalambó, Simon Templár megálmodója, akkor is kevesek lettek volna az élet által prezentált sztorihoz. Mondjuk így, elő-előrájátszás meccs, ahol az előző 47 találkozó nem számított, csak ez az egy. A győztes talpon maradt, a vesztes befejezte a szezont. Ja, ha 60 perc után döntetlen a csata, akkor a Volán léphetett az álmok földjére.
6: A második harmadban 11 perccel a középső játékrész vége előtt, és Gordy Green helyzetben, Grillőre jó levéd egy óriási, és a kipattanó ott a lövés, gól! Megszerzi a vezetést a Ferencváros Tyler Coulter góljával, 1-0 Fradinak, szinte 20 másodperce volt az, hogy belekezdtünk, hogy jelenállás szerint a Volán az, aki bejut a rájátszás kvalifikációba. Most viszont már azt kell mondanunk, hogy a Ferencváros az, aki előz, és a 10. helyen jelenleg. Ebben a pillanatban egyenlít a Volán, egy-egy a mérkőzés állása, zúg az a, hát most lehet hallani, hogy zúg a még, ennyi nem elég, két gól rögtön született, hát mennyi fél perc leforgása alatt körülbelül?
7: Igen, egy táborról eljött, Bál is késve tudott reagálni, és átsorgott a lepkés csípője mellett, fölül ment a korong, ráúzták, és pont fölötte két ember tornyosult, egy védő, meg egy csatár, és ahogy elmozdultak, már jött a lövés, és pont még hozzá tudott térni, de átcammogott a pak a gólvonalon, majdnem fél percen belül jött a válasz, ez egy újabb mérleg.
6: 2 perc 19 másodperccel a vége előtt megszerzi a vezetést a Ferencváros. 2-1 a Fradinak, a Magyar Kupa címvédőjének, Lindgren tette tovább. Megmondjuk őszintén, most még nem tudunk beszámolni erről, ki a gólszerző. Én nekem az a tippem, hogy Jossi Antonen, de a pálya teljes túloldaláról született a gól. Jelenleg még csak gólpasszadó tudunk mondani.
7: Az az igazság, hogy mondtuk, hogy dráma lesz, vagy drámai körülmények között. 2-19 a vége előtt.
6: 2-19-el a vége előtt, 2-1-re vezet Kestilát a Ferencváros. Aku Kestila góljával vezetnek az öltveérek, Rasmus Bengtsson és Lindgren a két gólpasszadó. Gerlach egy lövés,
2: Show, Brady Show csapatkapitány beleveti magát, Gerlach, tovább, Gerlach lő, sikerül beleblokkolni, és egyenlít a volán. 33 másodperccel a vége előtt, a Hidrofehérvár AV 19 csapata kiegyenlít, és ezzel megmenti a szezont.
7: Várd meg még a végét, egyrészt ez a gól érni fog, még visszajöhet a Fradi, 33,3 másodperc, és a mai meccsen azért szinte biztos, hogy a 60-0-0-nál dől majd el. Lehet, hogy hosszabbítás lesz, az nyilván a Fradinak nem jó. Kapu torkából sikerült a lecsorgot beütni.
2: Kurált befejezte a mérkőzést, mármint olyan értelemben, hogy ő üti a gólt a hosszabbításban is. A Hidrofehérvár AV 19 nem csak bejut a rájátszásba, de megnyeri hosszabbítás után a mérkőzést. A Ferencváros hősi halált hal, mindent megtett a csapat azért, hogy sikerüljön a rájátszás. Bális Bencéhez rohan oda az összes játékos, vigasztalni kell őt. Ha nem rajta múlott, rengeteg védés mutatott be Bális Bence. Azze Kurált viszont jött, és mint a csapat egyik, hanem a legjobb játékosa. A volán megmentőjének bizonyult, egyenlíteni tudott fél perccel a rendes játékidő vége előtt, és aztán a hosszabbításban is emberelőnyben az ő góljával nyer a volán.
1: Ugye, hogy a bevezetőben említett krimiírók együtt sem tudtak volna kreálni ilyen forgatókönyvet? Az osztrák bázisú közép-európai jégkorongbajnokság alapszakaszának végeredménye 48 forduló után a következő lett. A Graz nyert az alapszakaszt 102 ponttal, második helyen végzett a Klagenfurt egyel kevesebbel. Itt egy komoly szakadék. Harmadik a Salzburg 93 ponttal, negyedik a Bolzano 90-nel, ötödik a Valpusztéria 87-tel és hatodik a Ljubljana 85-tel. Ezek a csapatok jutottak közvetlenül a legjobb 8 közé. Hetedik a Vienna Capitals 68 ponttal, nyolcadik a Filak 63-mal, kilencedik a Linz 62-vel, tizedik a Hidrofehérvár AB 19 60 ponttal, és három gárda fejezte be az alapszakasz után a bajnokságot. 11. lett az FTC Telekom 57 ponttal, 12. a Feldkirk 40 ponttal, és 13. helyen végzett az Innsbruck 28-al. A Ferencváros tehát a nemzetközi bajnokságban töltött első évében fél percre és 3 pontra volt az előrájátszástól, a volán pedig az örök múmus Vienna Capitals ellen vívhatott csatát a legjobb 8-ért. Hamarosan felelevenítjük ezt a rájátszást is itt a visszajátszásban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
8: Hétről hétre különleges vendégek.
9: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
10: Magyarország, szeretlek! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
11: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Visszajátszás harmadik harmadában a Hidrofehérvár AV 19 jégkorong csapatának rájátszás meccseit elevenítjük fel a 2025-2026-os idényből. A 2025. szeptember 12-től 2026. március 1-ig tartó alapszakaszban a Gárda a tizedik utolsó rájátszást élő helyen végzett. A Ferencváros, a Vorarlberg és az Innsbruck befejezte a bajnokságot, míg három osztrák, a Graz, a Klagenfurt és a Salzburg, két észak-olasz, vagy ha úgy tetszik dél-tiroli, a Bolzano és a Valpusztéria, továbbá a szlovén Olimpia Ljubljana a legjobb 8 között várta a negyed döntőt. A további két helyért két nyert meccsig tartó párharcokat vívtak. A Fehérvár a Vienna Capitalszal. Az első találkozón Bécsben 2026. március 4-én Vienna Volán 5-1. Aztán két nappal később március 6-án Volán Vienna 7-3. Aztán nyögteted den búshadád Bécsnek büszke vára, hiszen 2026. március 8-án Vienna Volán 0-1. Érdekes felidézni, mit mondott a legjobb 8 közé jutás után az akkori általános igazgatója a csapatnak, Szélig Viktor, akit egyébként a szezon után nem sokkal menesztettek.
12: Az egész alapszakasz olyan nyögvenyelős volt nekünk, egy nagy hullámvasút volt. Voltak jó periódusok, de inkább kevésbé jók, és meg voltam róla győződve, hogy mi ezt nem érdemeljük meg, hogy a rájátszásba bejussunk, de hozzátartozik, hogy az, hogy ez a mérkőzés az nagyon szorosra sikeredett, és egy nagyon jó összecsapás volt, izgalmas az utolsó pillanatig, de már előtte két meccse is én úgy gondolom, hogy nagyon jó felfogásban játszott a csapat, lelkesek voltak a srácok, még hogyha az eredmény nem is feltétlenül úgy alakult, hogy szerettük volna, de nagyon örülök neki, hogy az igazából tovább repített bennünk. Tehát összességében az alapszakaszban nyújtott teljesítményünk miatt nem feltétlenül érdemeljük meg, hogy a rájátszásba kerüljünk, de most, amit a szezon legvégén csináltunk, és elsősorban itt a Bécs ellen, ahogy játszottunk, itt viszont meg feltétlenül megérdemeljük.
6: Nagyon vegyes volt a szezonnak a képe. Ugye ha 2024 őszét nézzük, a Fehérvár sokáig első volt a bajnokságban az alapszakaszban, utána kezdett el valahogy visszaesni, aztán jött a Bécs ugyanígy a rájátszás kvalifikációnál, akkor is sikerrel vette a Volán ezt az akadályt, viszont itt a 25 őszi idényben azért ott tényleg nagy hullámvölgyek voltak, edzőmenesztés volt, érkezett Ted Dent, Kis Dávid távozott. Akkor mi volt a koncepció, akkor kiegyeztél volna egy ilyen forgatókönyvvel?
12: Nagyon érdekes tényleg itt párhuzamot vonni valamilyen szempontból az előző szezonnal, mert a nagy különbség az az volt, hogy ott ugye egy ponttal maradtunk le a 6. helytől, tehát a biztos rájátszás jutó helyről, mi választottuk a Bécset, és hát ugyanígy 3 meccsen nagy nehézségek árán tudtuk a playoff helyet kiharcolni, most pedig egy pont kellett ahhoz, hogy egyáltalán esélyünk legyen arra, hogy még folytatódjon a szezonunk, most a Bécs választott ki minket, és ugyanúgy egy 3 meccses jó kis küzdködés után sikerül a playoffba jutni. Igazából a tavalyi szezonnak az első fele az, én úgy gondolom, hogy azért erőn felül nagyon jól sikerült. Ott nagyon működött a támadó játékunk, sok gólt tudtunk lőni, olyan mérkőzéseket is meg tudtunk nyerni, ahol nem feltétlenül mi játszottunk jól. A szezon végére ott egy kicsit elfáradt a dolog, nagyon sok volt a sérülés. Nagyon sok volt, mondhatom azt, hogy a kifogás, hogy miért nem tudunk úgy teljesíteni, ahogy szezon első felében. Majd hasonlóan magas elvárásokkal, meg egy kis gőggel, mint ahogy befejeztük az előző szezont, vágtunk bele ebbe, és sajnos már az elejétől kezdve valami nem feltétlenül stimmelt, ahogy tavaly szezon elején nagyon jól működött az offenzink, az idén szinte egyáltalán nem működött, tehát a liga legkevesebb gólját szerző csapat voltunk, volt versenyben a Forhalberggel, és hát úgy nagyon nehéz szériákat felépíteni itt a bajnokságba, vagy többet győzni, mint nem. Tehát nagyon nehéz volt az egész, hogy nem nagyon akart összeállni. Most sem, itt az utolsó meccsen sem a mindent elsöprő támadó játékunk volt az, ami segített a győzelemben, volt egy parádés kapus teljesítmény és egy önfáldozó játék. Ami nekem nagyon tetszett, az a harcmodor, amiben felálltunk itt a szezon alapszakasz végén is, ezen a pre-playoffon is végig, tehát mindenki pörgött, csinálta, önfeláldozó volt. A második meccsen már gólokat is tudtunk lőni, azt szerintem sokat segített a játékosoknak abban, hogy az önbizalmukat egy kicsit valahogy megtalálják, hogy egy kicsit nagyobb önbizalommal játszanak. Biztos vagyok benne, hogy az is segített.
6: Mit vársz a Klagenfurt-Fehérvár párosítástól?
12: Nagyon jó ellenfél lesz, az biztos, tehát nekik óriási playoff tapasztalatok van az utóbbi időkből, rendszeresen a döntőig is eljut a csapat. Én azt remélem, hogy mondom még egyszer, ahogy befejeztük ezzel az elánnal, ezzel a lelkesedéssel tudunk majd a párharcba belemenni, és meglátjuk.
1: Szélig Viktort hallották, a Volán 8 közé jutott csapatának akkori általános igazgatóját. Egyébként a másik ágon az alapszakasz 8-ja, a Villach mindkét mérkőzésén legyőzte az alapszakasz 9-jét, a Lincet, így a Volán mellett a Villach lépett a legjobb 8 közé. A tényleges rájátszás március 10-én kezdődött, egy tiszta osztrák, egy osztrák-olasz, egy szlovén-olasz és egy osztrák-magyar párharccal. Az előbbi kettő egy-egy hét alatt eldőlt. A Grác a Filakot kisöpörte, a rájátszásból március 17-én véget ért az a küzdelem sorozat 4-0-ás összesítéssel, és szintén 4-0-ás összesítéssel verte március 17-én a Vápusztéria a Salzburgot. Ez utóbbi azért érdekes, mert a Salzburg a harmadik helyen végzett az alapszakaszban, a Vápusztéria pedig az ötödiken, és szintén az alacsonyabban rangsorolt csapat nyert a Bolzano Ljubljana párharcban is. Itt 4-1-re nyert a Szlovén Gárda, amely egyébként alapszakaszban a hatodik helyen végzett, a Bolzano pedig a negyediken. Ez a párharc március 19-én ért véget. A Volán párharca március 10-én kezdődött a Klagenfurt ellen, mondtam a műsor elején, ez a csapat még szóba kerül ma, viszont az első meccs még az első harmadban félbe szakadt egy sajnálatos esemény miatt. Az osztrák csapat egyik játékosa olyan rosszul lett, hogy a csarnokban újra kellett éleszteni, percekig az életéért küzdöttek az orvosok, és ilyen körülmények között képtelenség volt folytatni a találkozót. A Volán hazautazott, a lejátszott perceket törölték, így 5 nappal később nemzeti ünnepünkön, az osztrák elnyomás elleni lázadás emléknapján kezdődött a magyar-osztrák párharc. 2026. március 15-én Klagenfurt Volán 3-0. Hát ez rosszabbul sült el, mint Petőfiék megmozdulása 178 évvel korábban március 15-én, úgyhogy 2 nap múlva kötelező volt megnyerni az első fehérvári csatát.
4: Úgyhogy reméljük, hogy a Fehérvár lő több gólt. Sajnos nem lő több gólt a Fehérvár. Az első gól rögtön a Klagenfurtiaké, a gólszerző pedig Marcel Witting. 12 perc és 45 másodperc van átra az első harmadból, ugye gólt lőtt a Fehérvár, ezt követően nagyjából 10 másodpercen belül már volt egy óriási zicsere, sőt egészen pontosan 2 a Volánnak, mind a 2 Ambrus Csongornak a nevéhez fűződik. Átvette a vezetést a Volán, 12 másodperc alatt sikerült kihasználni az ember előn. Joel Messner volt az, aki a kék vonalról rálőtte a kapura, ott a kapu előtt pedig szerencsére Erdély család egyedül tartózkodott, emiatt bele tudott húzni egyet a korongba, ami pedig megtréfálta Dámot, a dán kapusát a Klagenfurtnak. Közben megint szabálytalan az egyik klagenfurti, most nem lesz ember előny. 10,5 perc van átra ebből a középső harmadból, egyébként még Max Gerláknak is beírtak egy gólpaszt ennél a találatnál. Tehát még egyszer a lényeg, hogy Erdély család góljával vezet a mérkőzés közepéhez közeledve a Fehérvár 2-1-re a Klagenfurt ellen. 6-5-ben támadó Volán, 9 másodperc mátra a mérkőzésből lesz a lövés, most talán nem, most középretétel, Rejola sikerül, 5 másodperc, 4, lejár az idő, a Fehérvár, kiütik a korongot harmadból, ez azt jelenti, hogy véget ér a mérkőzés, nincs már verekedésre, Messner még azért 1-2 pofont el akar sütni, a lényeg az az, hogy engedi a Volán ezt a mérkőzést. Kiváló játékkal még hozzá, elég volt az, hogy a középcsarmadot meg tudta nyerni a Volán, összesítésben tehát 1-1 a párharc állása.
1: A párharc állása 1-1 volt a második meccs után, és pontosan tudtuk, hogy egyszer majd nyerni kell a Vörtitó partján. Erre a második lehetőség március 19-én kínálkozott.
13: Megkezdődött a mérkőzés, és már is ajjaj, a Klagenfurtiak nagyon gyorsan vezetést szereznek. Hát ez aztán rémálomszerű, az első ellentámadás, miközben a mérkőzés úgy kezdi a Fehérvár, hogy ott van már az ellenfél harmadában. Lenulláznak bennünket, 3-1-ben jönnek, és könnyedén értékesítik 19 másodperc alatt a kopasz szlovén Muršák góljával. Ő az, aki visszakapta Petersentől, a védőtől. Hát nem volt nehéz dolga. Erdélyék, a jégen egy fonák próbálkozás, ez már csík, mert közben azért cserélt a Fehérvár, a fonákja nem volt pontos, visszaszerezzük, egy jövő, és gól! Kiegyenlítünk, csík, az, aki ott marad, az előbbi fonák lövése még nem talált utat a kapuba, most viszont jobb oldalról, oda a kapu bal felső sarkába bevágta, mert visszakapta a korongot, mindjárt megmondom, hogy kitől, és Trevor Csík, az amerikai játékos, aki például ember hátrányból is volt már eredményes itt a rájátszás előtti időszak, van kiegyenlítés, bizony többen csend. Szerzés a kapunk előtt. Petersen fonákkal is gól. Behúzza ott a 16-os számú játékos, elveszítjük balról. Petersen második gólpasszát jegyzi fel, és 2-1-re Schwinger góljával, akinek ez már majdnem a 40. pontja, 19 gól, 17 gólpassz mellett. Schwinger a 20. gólját ütötte, nem volt nehéz dolga, mert olyan pontosan és gyorsan érkezett Petersen, Fonákja balról, középen ott maradt egyedül, lemaradt róla a védő is, és nem tudott már Reijóla hárítani. Hát mondtam, hogy potyognak a gólok, nincs megállás, most a 6. percben járunk a mérkőzésen, és már 2-1, na ennek már nem örülünk. 8 perc van hátra még az első harmadból, és kiegyenlített a Fehérvár. Fantasztikusan játszik a Csík, Hári, Archibald sor. Egy ellentámadásból Csík a palánk mellől jobb oldalra lőtt, Hári beletette az ütőjét, óriásit kellett védeni a Dámnak, a kipattanóra Archibald érkezik a bal oldal, és másodszorra már a Dámról

0: Jól, ketten üldözünk egy Klagenfurtit, van koromszerzés, csík lehetne lőni, de blokkolják. És gól! 3-3! Hát ilyet! Talán Hári János a kipattanó korongot, de majd meg kell néznem, hogy ő volt-e, de szerintem nem keverem őt össze. Ő az már a 9. szezonja úgy is van. A 19. percben Hári János kiegyenlít, nem hiszek a szememnek különben, hogy 3-3, de egyszerűen teljesen felszabadultan a maximális, a tudása maximált, a legjobbát kihozza a Fehérvár egyelőre, mert azért néha tényleg úgy eldugják a korongot a klagenfurtiak, hogy Kalambó sem találná meg. A második percben járunk a második harmadban, és 3-3 után megint negyedszer is megszerzi a hazai csapat a vezetést. Most 24 másodperc kellett Niklnek, az osztrák védőnek, aki jobb oldalról vette be a kapunkat Rejóla, ezt az erős, nagyon jól megeresztett löketet nem tudta hárítani, és hát sajnos így most már negyedszer vezet a Klagenfurt. Lövő helyzet is van Jensen, ő is lőtt már gól, de leteszi baloldalra, és Aysza betyárját belövi a 77-es számú dán játékos From. Sajnos a passzod a baloldalra, és nagyon messziről, és mivel takarásból ott a védőnk elé bekorcsolyáznak játékosok, sajnos nem láthatott semmit ebből a lövésből, és megvan a két gólos Klagenfurti előny akkor, amikor a harmadik perc végéhez értünk, hát ezért nagyon kár. Klagenfurtban 6-3-ra a hazai csapat vezet, ember előnyben játszott két percig a Fehérvár, egy újabb két perces kiállítás kisbüntetés miatt, de ugyan sokkal biztatóbb volt a kép, mint az előző kiállításnál, de nem sikerült a szépítés. Most viszont egy ellentámadás, és ott a hetedik fonákkal becsúsztatja az egyik klagenfurti játékos. Hát a gólnál mondjuk, hogy jó a kapcsolás, de ennek mi egyáltalán nem örülünk mellettem, itt két osztrák most jött rá, hogy becsúszott a korong, nem túl gyors észlelésű, de sajnos gyors észlelésű hattest a Klagenfurt, és ez pedig a védő Mayer nevéhez fűződik. Hát még kihagytunk helyzeteket, nem is egyet, nem is kettőt, tényleg beszorítottuk ember előnyben a Klagenfurtot, de ez kevés volt, és aztán egy szép korongszerzés követően egy még szebb számukra a Klagenfurti drukkereknek igazán szép, nekünk egyáltalán nem. Osztrák ellentámadás végén Mayer az, aki beteszi a korongot Rejola mögé. Időközben megvan a 8. gól kettős ember előnyben. Azt nézem, hogy ezt Petersen üti, aki két gólpassz után már a második gólját közelről juttatta a hálónkba a korongot. Kevesebb, mint 6 perccel a vég előtt, így 8-3.
1: A gólkülönbség nem számít, tehát gyorsan túl lehetett lépni ezen. A párharc 1-2-je viszont azt jelentette, hogy március 21-én mindenképp nyerni kellett Fehérváron.
2: Össze kell szednem a gondolataimat és a szavaimat, hogy leírjam ezt a találatot, mert ilyet én megmondom őszintén még nem láttam, pedig már nem egy nem két jégkorong mérkőzést megnéztem. Vezet a Klagenfurt, az a lényeg, 3,8 másodperccel az első harmad vége előtt. Ugye azt mondtam, hogy már nem akar semmit ettől a harmadtól a Klagenfurt, ez így is volt, saját kapujának az előteréből, nagyjából olyan, hát nem tudom, 30-35 méterre a volán kapujától, bőven a félpályát jelző vonal előtt megeresztett egy lövést, de igazából nem is lövést, inkább csak oda passzolta a Klagenfurt játékosa, hát nyilván nagy erővel laposan Rejólához, hogy teljen le az a 3 másodperc. Rasmus Rejola pedig egyszerűen a mamutja alatt becsúszott valahogy a korong, nem félt oda a bárdal, teljesen leírhatatlan és elképzelhetetlen mozdulat sorjátszódott le a Fehérvár finn kapusánál. Joshua Tévsz volt, most írják ki a gólszerzője, szóval szürreális jelenetek után 1-0-ra vezet a Klagenfurt, ebben a pillanatban véget is ért az első harmad. Újra az amerikainál, Archibald simogatja, pofozgatja, visszateszi most Andersennek a kékre, egy lövés távolról, Dámk lepott a gól! Rasmus Kullmál a góljával egyenlít a volán! Érdemes volt itt maradni, 22 másodperccel a kiegészülés előtt, egyenlít a magyar játékos, hát Finnországban született Rasmus Kullmál, de magyar válogatott játékos. Szép itt a volán, megvan az egyenlítés, a mérkőzés, hát derekán pont felén. Nem véletlenül szól a Republik slágere, a repül a bálna, ugyanis berepült a korong megint a Klagenfurt kapujába, ami azt jelenti, hogy 2-1-re vezet a volán, megforgatja a mérkőzést. Ted Dent csapata egy ügyes és okos korongszerzés Gerlachtól beteszi a kapu előterébe, ott pedig köszönte szépen 2 méterről szembe a kapuval, kapásból Mihály Ákos a gólszerző. Kettős emberelőnyben védekeznie kell a Fehérvárnak. Egy lövés, le kell blokkolni, megvan a leblokkolás, nem

0: sikerül kiütni. From ő a legjobb. A Klagenfurt után From vissza. Zitzer, Mursák gól. Nem sikerült kibírni. Nem sikerült kibírni. 1 perc 24 másodperc maradt hátra az órán. Kihasználta Ange Kurált hibáját a Klagenfurt. Ugye fejre, nyakra irányuló ütés miatt állították ki Ange Kuráltot 5 perc 30-al a mérkőzés vége előtt. 5 percre, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag az egész rendes játékidőt ember előnyben támadhatta volna végig a Klagenfurt. Ezt meg is tették, ki is használták. From adta az asszisztot, Petersen adta a másik asszisztot, a gólszerző pedig Mursák volt kapu előteréből. Nagyjából 2 méterre Rejolától kicselezte őt, rákanyarodott a kapura és feltette a rövid felsőbe. Itt elhallgattam, mert egy nagyon veszélyes kapura ő sem próbálkozott a Klagenfurt a lepattanóban, viszont indul kontrával a volán. Archibald középen csík, nem sikerül, nem jó a passz, viszont megvan még a korong Hárinak. Hári a kapu előterében egy lövés, dám, ott van még a kipattanó kis, jó a lekészítés, ott az Zitzer, gól! Meggyeri a meccset a volán! És hosszabbításában a negyedik harmadban, 7,5 perc játék után megvan a győzelem a Hidrofehérvár AV19-nek. Ami biztos, hogy kis a gólpasszadó, a gólszerző pedig, ha jól láttam, Hári János volt, az ő vállát ütögetik Hári János góljával. A Volár 3-2-re megverte a Klagenfurtot.
1: Home sweet home, vagyis otthon, édes otthon, ez jellemezte a párharc első 4 meccsét, de a Volánnak kellett egy idegenbeli győzelem. Úgyhogy március 23-án szívesen énekeltük volna Nádor József és Bognár Ignác magyar nótáját. Jó estét kívánok, megjöttek a fehérvári huszárok, jöttek, láttak, győztek. A folytatást hagyjuk, most a jégpályán kellett sikert aratni.
2: Egyszer muszáj lesz nyerni idegenben is. Valóban Klagenfurt Fehérvár 5. mérkőzés 2-2. Ugye eddig 2-t nyert a Klagenfurt hazai pályán, 2-t pedig az Alba Volán, vagyis a Hidrofehérvár AV19 a Fehérvár. Közben újra útjára indult a korong, egy jó fehérvári korong szerezett a semleges harmadban. Ezt követően a passz nem jó, de még lehet egy lövés, és ott a gól! Kiváló! Egyenlít a Fehérvár. Meg lehet dicsérni itt a fehérvári játékosokat, hiszen elsőre nem volt jó a passz, másodjára aztán igen, és ezzel sikerült átverni a klagenfurti védőket. Elsőre Dán még egy óriásit védett, de ezt követően a Fehérvár szerencsére közvetlen közelről be tudta kotorni a korongot a kapuba. A gólszerző pedig, ha jól láttam, Justin Richards volt, Magosi Bálint volt az, aki elsőre próbálkozott, Dámról az még kijött, aztán valahogy belekotort még Magosi, és oda ment a korom Justin Richards elé, aki ezzel egyenlíteni tudott, úgyhogy szerencsére ezen a mérkőzésen is megvan az első gólja a Fehérvárnak, csak úgy, mint eddig, az első meccs kivételével, hogy az összesen sikerült legalább egy gólt lőni, maradjon is meg ez a jó sorozat, és sikerüljön még itt legalább 3-4-et lőni, azzal szerintem azért meg lehetne fogni itt hazai pályán, Ausztriában is akár simán ezt a Klagenfurtot. Tovább jutott ma még nem hirdetünk, viszont győztese mindenképpen lesz ennek a mérkőzésnek, és ehhez egyen jobban, illetve egyen közelebb a Klagenfurt áll, hiszen megint megszerezték a vezetést, csak úgy, mint az első harmadban, megint be tudtak találni. A gólszerző viszont most nem Herburger volt, hanem Matthias From, aki visszatért a sérüléséből, csak úgy, mint Kempe, az a Kempe, aki korábban egyébként az NHL-ben, vagyis a tengeren túli profi jégkorongbajnokságban is vitézkedett, már volt ott több meccs az Arizona Coyotes-ban, és viszont most a gólszerző Matthias From volt, egy dán kiváló játékos, az átadás pedig Dávid Mayertől érkezett, ő ugrette ki a semleges harmadban, Fromot From belépett, illetve benyargalt, inkább úgy mondom, a Fehérvár harmadába, és ezt követően szépen onnan balról, nagyjából 5 méterre Rejola kapujától kipókhálózta a kapunak a bal felső sarkát, vagyis ugye az ő szemszögéből a hosszú felső sarkot, hát tényleg egy szépségdíjas találat volt, Rejola itt most teljesen tehetetlen volt, és ez neki a 49. meccsén idén már a 29. gólja volt, és majdnem ugyanennyi gólpassza van, összesen 30, tehát könnyű kiszámolni, a 49 meccsen ez már az 59. pontja volt. Nem véletlenül mondom, hogy Matthias From az egyik legjobb játékosa jelen pillanatban ennek a Klagenfurtnak. Reméljük nem sikerül lehozniuk a pakot, mert abból könnyen veszélyes helyzetet teremthetnek, sajnos ez megvolt, de utána eladják, ebből ki lehet lépni egy az egyben Trevor Csík szemben a kapussal, Trevor Csík elviszi, és belövi! Ott van a második fehérvári gól. Trevor Csík volt az, aki szépen korongot szerzett, Mayer volt az, aki eléggé bután tette keresztbe a korongot, oda sem nézett, fordulásból hátrafele rakta át keresztbe a pakot, a kék vonalnál szépen lelopta Trevor Csík, végignyargalt a pályán, és végül elhúzta a tenyeres oldalára a korongot, egy szép lövőcsel után áthúzta, és onnan a tenyeres oldalról pedig belőtte a már fekvő Dám mellett a pakot. Hát ez most tényleg kiváló volt, meg lehet dicsérni Trevor Csíket, aki ugyan a bulinál nem tudta elhozni a pakot, viszont azt követően javította ezt a hibáját, és szépen korongot szerzett, majd végigment a pályán, és belőtte annak rendje és módja szerint a pakot a már fekvő Dám mellett. Megint minden rendben, megint jó, mert döntetlen van a táblán. És szerencsére megvan az a gól, amivel ezen a mérkőzésen először vezet a Fehérvár. A gólszerző Ole Andersen volt, aki a kékről gondolt egyet, és megeresztett egy óriási bombát a kapunak a bal felső sarkába. Na de hát nem csak az ő érdeme volt az, hogy a Fehérvár át tudta venni a vezetést, hanem többek között a társainak is, akik ugye kiválóan takarták a teret ott a dán kapus Dám előtt. Emiatt ő ebből a lövésből igazából semmit nem látott, de félve mondom, hogy megadták ezt a gólt, mert most éppen a vezetőbírók beszélgetnek valamiről, remélem, hogy nem kell megvideózni, én nem láttam semmi olyat, ami miatt ezt ne kellene megadni, és ebben a pillanatban a kezdőpontra mutatnak, úgyhogy jöhet a korongbedobás, mindent rendben találtak. 3-2-re tehát a volán vezet Ole Andersennek a góljával, ez volt éppen a Fehérvárnak az első kapura lövése ebben a záró harmadban, és hát mennyire jól sikerült. Egyelőre minden rendben, több okból is, hiszen őrzi egy gólos előnyét a volán, de volt már egyébként kettő is, mert 3-2-nél adtam vissza a szót, ugye Ole Andersen gólja után, amikor nem volt minden rendben a technikával. Ezt követően Ánzse Kurált volt az, aki 3 perccel később be tudott találni, egy parádés gól volt, viszont másfél perccel később érkezett a fekete leves, amikor is Matthias Fromm volt megint eredményes már másodjára a mérkőzésen. Most sajnos ki tudtak használni egy ember előnyt, Erdély Csanád volt az, akit gáncsolásért állítottak ki akkor, úgyhogy most jelen pillanatban Klagenfurt-Fehérvár 3-4, de még 7 perc, 20 másodperc hátra van ebből a találkozóból. Matthias Fromm tovább teszi a korongot, és most megvan, ki lehet emelni, üres a kapu, megvan a kapura a lövés, viszont mellé megy, de Trevor Csík annyira gyors, hogy nem lesz tilos felszabadítás, összedi a pakot, 10 másodperccel a mérkőzés vége előtt Árcsibát küzd óriásit a Fehérvár, illetve a Klagenfurt harmadában már csak 5 másodpercet, ennyi idő alatt a Klagenfurt nem érhet föl, 2-1, ebben a pillanatban pedig megszólal a duda, ami azt jelenti, hogy a Hidra Fehérvár AV19 először a párharc folyamán nyer egy idegenbeli mérkőzés. Ezzel pedig 3-2-re módosítja az állást, és annyira jó helyzetben van most a volán, hogy 2 nap múlva ezt a párharcot hazai pályán le lehet majd zárni. 2 nap múlva tehát a Met Arénában jön majd a reméljük mindent eldöntő 6. mérkőzés, mert ha úgy nyer a Fehérvár, akkor ugye az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharcot, tartó csatát el tudja dönteni. Ugye a mai mérkőzésnek a gólszerzői még egyszer az első gólját a Klagenfurtnak Herburger szerezte, ezt követően Richard egyenlített, majd Matthias Fromm lőtte meg az első gólját, ez már a második harmadban történt, és utána Csík volt az, aki egyenlíteni tudott a harmadik harmadban, pedig abszolút a Fehérvárról szólt. Ole Andersen lőtte meg azt a gólt, amivel először 3-2-re alakult az állás, majd Ánzse Kurált góljával 4-2 lett. Akkor még 3 perccel később Matthias Fromm második góljával ránkozták a szívbajt, de szerencsére kibírta a volán az utolsó 10 perces nyomást, ami rá nehezedett a fehérvári kapura. Rasmus Rejulát ki lehet emelni, hiszen kiválóan védett, de hát mellette még mind Ole Andersont, Kurált, Richards, valamint Trevor Csíket is, mind a 4 gólszerzőjét a volánnak, de igazából az egész csapatot, hiszen kiválóan játszott a Fehérvár, ami biztos ebben a párharcban, hogyha a Fehérvár nyer, akkor azt 1 góllal teszi, most is így alakult, tehát a végeredménnyel búcsúzom minden Klagenfurtból. Klagenfurt, Hidra Fehérvár AV 19, 3-4.
1: Megszületett tehát a párharcot eldönthető első idegenbeli siker. Ekkora volán kezébe került a döntés, hát nehogy már egy osztrák seregnek lapot osszanak márciusban.
3: 1 perc múlva kezdődik az a mérkőzés, ahol történelmet írhat a Hidrofehérvár AB 19, hiszen még soha az osztrák-bajnoki bajnokságban a 10. helyről nem jutott be csapat a legjobb 4 közé. A Fehérvárnak ez legutóbb, és eddig egyetlen egy alkalommal sikerült 2022-ben, a 21-22-es szezonban, és akkor még rátette egy lapáttal, hiszen a döntőbe menekült, illetve jutott a Fehérvár csapata, és hát reméljük, hogy a Klagenfurtiak majd menekülhetnek haza egy újabb vereséggel, hiszen ha itt kikapnak, akkor a rekordbajnok, az osztálybajnokság 32-szeres győztese kieshet. Az ellenfél játékosai most itt a 11. percben ember előnynél, amikor a kiáltásban még 47 másodpercben jönnek a kapunk előterébe. Kapunk mögül a kék vonalra a korong, Fromos nincs ott a égen, de ott van Moyle, Terez, egy lövés, ez beint a kapuvas.
4: Vagy az alsó Karima, de lényeg, hogy Reiola nagyon jó barátságban van eddig.
3: Tevez, hát ez már szerintem még lehet, hogy Budapesten is hallatszott. Hát a rádión keresztül biztos, hatalmas a felső kapuvas. Na de hát most már ne parádézzanak, üssük ki ezt a korongot, mert még itt az egyik beakad a végén. Tevez vele szemben, a palánynál Kis, az egyik védünk, aztán ott van még Hári is. De a Klagenfurtia közül Tevez nyer, a kanadai jó passz Moylenak, az amerikainak, felpattan a korong, és Hajd elkapja, aztán egy kis bunyó keveredik ott, hoppa, nyakát kapta el, fogta le az egyik fehérvári a Klagenfurtia.
4: Végre megjött az a feszültség, ami kell egy ilyen párharcba.
5: A közönség pedig
3: a B közép van, ugye pont itt Reiola mögött.
5: És igen, bíztatják a játékosokat. 1.45 maradt hátra az előnyből, 4 perces ember előnyben a Fehérvár, ebből maradt hátra egy kicsivel több, mint másfél.
4: Most jönnek vissza megint az első ember előnyös sor, Háriék.
5: Na jöjjön, Hári János semlegesen keresztül vinné be az ellenfél harmadába, sikerül, oda teszi Erdének, ő keresztbe egyből, jó a koronglevétel Kuráltól, Kurált vissza Gerláknak, Gerlák jobb oldali bedobó körön belül, át a kapu mögé ütni, át nem sikerül vissza a kékre, inkább ezt köszönjük, nehéz volt, de Mezner átvette a passzt, pontatlan Hári, még mindig jó, ugyanúgy Klagenfurti harmadban a korong, Hári János nézi, próbálja kitalálni, ki a legjobb megoldás. Mezner rálövi, nincsen gól, sajnos, lepattan egy blokkról, de nem sikerül kiütniük. Hári vissza a kékre, jól van, Mezner tesz a lövés, még egy perc van hátra a kiáltásból, Mezner lő, gól! Gól! Sikerült beleérni! Ki örül a legjobban, mert hogy Mezner lövésébe valaki beleér!
4: Szinte biztos, hogy a kaputorkába hozzáértek.
5: Vezet a volán, 12 perc van hátra a második harmadból, mondhatja, a mérkőzés felénél járunk. Zsolt azt mutatja, hogy Erdély Csanád a gólszerző, ehhez kell egy kis videó segítséget kérnünk majd. A lényeg, hogy szól a repül a bálna a Republiktól.
3: Én Erdély Csanádot láttam, hogy ő élhetett ott bent center poszton.
4: Mindenki hozzáment, én is úgy láttam.
3: 8. perc a második harmadban, és megvan a vezetés. És ugye a 2+2-nél a 4 percnél az a nagyon jó, hogy a gól miatt nem jön vissza itt az osztrák kiállított ember.
4: Visszajön? Mert az 5 perces tényleg
3: ja, bocsánat,
4: vissza.
3: Az a nagyon fegyelmi.
4: Egyéb azt éveszt meg, hogy nem vették le.
3: Igen, viszont a büntetőpadról már eltűnt a 82-es számon. Nikl,
4: a szégyenében, mert igazából a második 2 percet nem kapja, hogy ez az ember előnyös gól nincs.
5: Erdélyt mutatják, és őrült a legjobban a gólöröm pillanatában. Még, na most kapunk pontos tájékoztatást, ha minden igaz. Nem, még azért tétovázik a helyi műsorközlő is, és a hivatalos szervek is kiütötte az első gólt.
4: Ugye mondják be, hogy Erdély, aztán utána módosíthatja.
5: Ami biztos, hogy vezet a volán, úgyhogy minden perccel most már közelebb kerülünk ahhoz, hogy a Fehérvár bejusson az osztrák jégkorongbajnokság rájátszásának elődöntőjébe. Erdély Csanád még nem hivatalos, hogy ő a gólszerzője, de mi jelenleg ennyi információval tudunk szolgálni, hiszen őt mutatják folyamatosan az óriás kivetítőn. Most már csak 4 perc és 30 másodperc van hátra a mérkőzésből. Jól van, megint egy technikaiban Magosi kiüti, ezzel is nyerünk néhány másodpercet. Filip Pista, most hogy látod a jeleket? Mit mutatnak?
4: Nagyon jól látni azt, hogy ennyire fegyelmezett a volán. Aki kell pihen, aki támad, támad, aki lő, az lő!
5: Szabításban is megmentette a Fehérvár. Hári János góljával 2-0-ra vezet a Hidra Fehérvár AV19.
4: Ez is milyen higgadt volt, korongszerzés.
3: Mekkora gól volt, te jó ég.
4: Korongszerzés gyorsan át a semleges harmadon, passz, Fonák föl a léc alá.
3: Kurált, Erdély Csanád, fantasztikus csel, és Hári befejezi Fonákkal a léc alá. Ez, amit hiányolt Spiller István is most, meg mi is hiányoltuk korábban az alapszakasz, a gyenge alapszakaszban Hári Jánostól, hogy ne cicemázza, hanem lője be. Hát most azért a Fonák csel megvolt, és úgy Fonákkal beemelte. Jól van, 2-0, 4 perc,
4: emlékeztek, Kocskai Gábor szaporóban lőtt úgynevezett fakanálcsi. Nem olyasmi volt, de ugyanúgy.
3: Jobb oldalról jött a Kurár paszta után Erdét, jobb oldalról, de középre, és aztán Ári Fonákkal, hatalmas lendülettel a léc alá a korongot beteszi. 2-0, nem mondok semmit, csak hogy közelítünk.
5: 50 másodperc, ennyi van hátra, hogy a Volán nyerjen, sikerül kiütni, innen én már nem tudom elképzelni, hogy kettőt kapjon ez a Fehérvár ilyen körülmények között, 45 másodperc sincs hátra, beütik Rejól a kapujához a korongot, rá lehet forcsolyázni, de rámegy Meszter is.
3: Most meg ki lehetne ütni esetleg,
5: és meg is kiütjük. Van, és tessék, üres a kapu,
3: egy passzolás lőtt be.
5: Gól! Trevorcsik eldönti! Másodperccel a mérkőzés vége előtt kiüti a Volán a Klagenfurtot. 3-0-ra vezet a Hidrofehérvár HV19. Ott van a negyeddöntő után az elődöntőben a Volán. 2022 után először jöjjenek a gráciak, mi megyünk oda hozzájuk, és talán mi vagyunk a legjobb és a legnagyobb formában. Jön a repül a bálna, repül a korong, repülnek mindjárt a sapkák. A Volán ott van az elődöntőben.
3: Kiejtette a Klagenfurt csapatát, vagyis a rekordbajnokot, az alapszakasz 10. helyezettje, és így történelmet írt a Hidrofehérvár AB19, amely 3-0-ra legyőzte hazai égen a negyeddöntő 6. mérkőzésén a Klagenfurt csapatát. Történelmi tetre készült a hazai csapat, hiszen az osztrák bázisú jégkoronliga történetében a 10. helyről még sosem jutott be egyik együttese a legjobb 4 közé. Most ez sikerült, a találkozó első harmadában majdnem 20 lövést jegyezhettünk fel itt a Met Arénában, a Met Aréna 4000 főnyi közönsége, akik megemlékeztek a 17 éve 33 évesen elhunyt ifjabb Obcskai Gáborról, méghozzá visszavonultatott mezére utalva a 19-es számot mutatták egy kis kékszínű raklapon, Monilón. Aztán az osztrákok nagyon jól kezdték a második harmadot. Fraser, az osztrákok kanadai szélsője Fraser, míg nálunk a visszatérő amerikai légiós Gerlach lövése indította a negyeddöntőt. Később Stipschitz balról bombázott a Klagenfurt dán kapusa Dan Vallal védett. Fehérvári helyzetek, de kimaradnak. Az első harmad 15. percében például Kulma a közelről Fonákkal célzott, de pontatlanul. A folytatásban Nikl 2+2 perces kiállítását góra váltották a fehérvári ördögök, ugyanis emberelőnyben Messner a kanadai légiós bombázott, középről a kék vonalról eleresztette ezt a hatalmas lövést, Erdély család meg beleért meg a kapu előtt, így mattolt a dámot és megszerezte a vezetést a 8. perc végén emberelőnyből a Fehérvár. A második harmad 10. percében osztrák előny, megúsztuk 3 lövésből 3 kapuvas. A 14. percben Petersen kiállítják, de nem tudjuk növelni az előny. Mursák az oldalhálót találja a második harmad legvégén, de marad az 1-0 ide. Aztán a folytatásban az utolsó játékben rengeteg helyzet és próbálkozás, és bizony egy fantasztikus góllal, egy ellentámadás végén Kurát passzát, ott a 16. percben Erdély család jobbról beteszi középre, és Hári János Fonákkal felvarta a léc alá. Ezzel 2-0, és nagyjából eldőlni látszik minden. Az írja a pontot, pedig az üres kapus góllal Csík 30 másodperccel vége előtt tette fel. Megérdemelten történelmet írt a fehérvári jégkorong csapat, 2022 után ismét elődöntőbe jutott, hiszen összesítésben 4-2-vel kiejtette a rekordbajnok Klagenfurtot. Hidrofehérvár AB19, Klagenfurt itt Fehérváron 3-0.
1: Érdekességek a két elődöntő előtt. A 4 párharcból 3-at olyan csapat nyert, amely rosszabbul teljesített az alapszakaszban, mint az általa legyőzött. A Volán, a Ljubljana és a Valpusztélia. Az alapszakasz első 4 helyezettjéből csak az azt megnyerő Graz jutott a 4 közé. És csak ez a gárda képviselte Ausztriát. Rajta kívül volt az elődöntőben még magyar, szlovén és olasz gárda. Hát ennyi van ebben a bajnokságban. Viszont a Volán harmadik rájátszásbeli ellenfélnek is osztrákot kapott. No jó, mint bár szóba került a márciusi-áprilisi magyar-osztrák rivalizálásnak történelmi múltja is van. Ez a 2026-os sportos viszont nem olyan eredményt hozott, mint az 1948-as vagy az 1949-es vérre menő. A Graz 99ers Hidrofehérvár AB19 elődöntő március 29-én kezdődött Ausztriában.
2: Ott van most náluk megint a korongsík, az, aki tovább tette a pakot a társához, egyelőre ez eléggé jól néz ki, megvan egy jó lövés, kapu elé betett korong, és sajnos megszerzi a vezetést a Grác. Hát ez egy kiváló megoldás volt, rögtön az első gól, tehát az övék jobban kezdték ezt a mérkőzést, tényleg nem tudom eléggé hangsúlyozni. Szép betett korong volt oda a kapu elé, Paul Huber volt az, aki ott át tudta venni. Először elhúzta Reijó leelőtt, és végül tenyeressel tudta berakni mellette. Reijó már teljesen verve volt, de inkább ott kiemelni merette a magyarok védőjét, vagyis a védőnket. Tim Campbell volt az, aki nem tudta jól megfogni Hubert. Itt tehát az első gólt ezen a mérkőzésen a Gráciak tudják megszerezni. Ember előnyből egy szép támadást követően, mindjárt elmondom, de előtte még volt egy óriási zicsere egyébként a Grácnak, akkor kettő az egyre vitték rá Reijólára a körömböt, és rögtön az ellentámadásból Trevor Csík volt az, aki ki tudta használni az ember előnyt, szépen lépett be oda a gráci harmadba, és hát nem sokat gondolkozott, balról lépett be, középre besodródott, és nagyjából 5 méterre szemben Legász kapujától megkínálta egy lövéssel oda a botos, illetve a lepkés 20 centire ment a korong, amit nagyon-nagyon nehéz védeni a kapusoknak, hát szerencsére Legásznak sem sikerült, úgyhogy ezzel egy egyet a Fehérvár, és most egy-egy éppen sikerült kihasználni az első ember előtt ezen a mérkőzésen. Még egyszer mondom, Trevor Csík, tehát a gólszerző az ő góljával egy-egyet a Fehérvár. Jöhet előre megint a Fehérvár, azért, hogy esetleg megszerezzük a gólt ebben a harmadban még gyorsan, de ebben a pillanatban megszólal a duda, véget ért az első harmad, sajnos nem tudtunk már végigérni, úgyhogy egy harmadnyi játék után Grác-Fehérvár 1-1. Rosszul járt az óra, emiatt megadták sajnos a Gráznak a találatát, és még nagyjából 10 másodperc hátra is lesz ebből a harmadból. Josh Curry volt az, aki be tudott találni, és az ő góljával tehát átveszi a vezetést a Grác 12 másodperccel az első harmad vége előtt. Hát én már boldog voltam, hogy vége van ehhez képest, viszont videózás következett, ami után megadták a Gráciak találatát. Brunner volt az, akinek még beírtak egy asszisztot, egy gólpasszt ennél a találatnál, viszont a fehérvári pad most megint kiküldte a játékvezetőket videózni, úgyhogy nem tudom, hogy mi lesz ebből. Tényleg el van itt most már veszve mindenki. Most jöttek vissza a játékvezetők a jégre, és hát valamennyire előbb kijavítottam magam, akkor most még egyszer ki kell, hogy javítsam. Nem adták meg a gólt szerencsére, hiszen Roy volt az, aki közvetlen közel volt Reijólához, és nem csak, hogy közel volt, hanem a kéken belülre ért, a kis felfestett területre ott a kapu előtt, oda belépett, és gyakorlatilag kikáncsolta Reijólát, aki nem tudott átérni arra a korongra, amelyet Josh Curry eresztett meg nagyjából 2 méterre tőle. Fonákkal nem volt egy erős lövés, furcsa is volt, hogy most mi is történt, letelt az idő, éppen Reijóla nem tudott jól mozdulni, vagy tényleg mi is történhetett. Hát végül ugye azt hozták ki a játékvezetők hosszas-hosszas videózás után, hogy a gólt nem adják meg. Átvette a vezetést ebben a pillanatban a Grác, megvan tehát a Gráciak vezető gólja itt a második harmadnak a legelején. Nick Sweeney volt az, aki be tudott állni közvetlen közelről, az első lövés meg tudta hállítani Reijóla, ami kijött róla előre. Ezt követően viszont Sweeney volt az, aki leggyorsabban eszmélt, és a kipattanót egyből visszalőtte oda Reijólának a jobb válla fölé. Úgyhogy megint a Gráciaknál van az előny, ez a gól most még korábban jött, mint az első harmadban, ott nagyjából 3 perc kellett, most még ennyi sem. Úgyhogy innen kell megint építkezni Sweeneynek egy bravúros góljával, tehát megint előnyben a Grác, és ezt most már szerintem biztosan meg fogják adni, most videózni sem fognak. Ambrus Csongor volt az, aki nagyjából ebben az időben, még az első játékrészben megeresztett egy veszélyes lövést, és az a kapuvasat talált el, a bal kapuvasat. Ott nem volt szerencsénk, de most megint jövünk előre, és megvan az egyenlítés. Egy óriási gól, szépen kijátszott akció után Archibald tette át keresztbe a korongot, és meg is jött az a gól, amire már nagyon-nagyon-nagyon vártunk. Ha jól láttam, Trevor Csík volt a gólszerző, de hát erről mindjárt én magam is megbizonyosodok, mert egyelőre ez inkább csak tipp. Nem, Trevor Csík, azt eltaláltam, hogy külföldi, Max Gerlach, azt is, hogy amerikai, de így van, Gerlach a gólszerző, neki ezzel megvan a második találata ebben a rájátszásban, a 9. meccsén, ugye mellé még van 5 darab gólpassza is, tehát itt muszáj kiemeljem Archibaldot, aki kiválóan tette át az ő botjára a korongot, onnantól kezdve nem volt nehéz dolga, de hát mindezt megelőzte egy bámulatos korongszerzés, illetve egy óriási hiba ott a gráci harmadban, Archibald átrakta keresztbe, és egyből nem teketóriázott Gerlach, szépen kilőtte a kapunak a bal alsó sarkát, ami teljesen üresen tátongott. Megint jöhet előre a Grác, meg kell akadályoznunk, hogy bejussanak oda a harmadunkba. Sajnos azt nem sikerült megakadályozni, ott vannak a kapunk mögött, ráadásul koronggal is. Most behúzzák oda a kapunk elé, egy jól behúzott korong, megint beesik egy Grácia kapuba, és azt mutatják a játékvezetők, hogy most gól. Hát, meg lennék lefő, hogyha ezt most nem követné egy hosszas videózás. Egyelőre gólt ítéltek, úgyhogy a pályához ott ítéletet kellene valahogy megváltoztatni. Lehet, hogy Ganál a gólszerző, egyelőre most ott fekszenek egymáson a Gráci, illetve a fehérvári játékosok. Nem tudom pontosan, hogy kinek hírek majd be a gólt. Szerintem annyi viszont bizonyos, hogy videózás következik. Grác-Fehérvár jelenállás szerint 3-2 és 5 perc van hátra. Nálunk sajnos ezekben a másodpercekben hivatalossá vált, hogy véget ért a mérkőzés, vagyis az osztrák-bázisú jégkorongbajnokság első mérkőzése. Az elődöntőben a Grác tudta megnyerni hazai pályán ezt a Hidrofehérvár AV 19 ellen. 3-2 lett tehát a végeredmény.
1: A másik ágon az olasz Valpusztéria 3-0-ra nyert a szlovén Olimpia Ljubljana ellen. De minket jobban érdekelt a Volán-Grác összecsapás. Ebben a párharcban, ebben az elődöntőben a második mérkőzésre március 31-én került sor Székesfehérváron.
5: Nem sikerült itthon nyerni, így a szériát tekintve 2-0-ra vezet a Grác. Hidrofehérvár AV 19, Grác 99ers 1-5. Hát egészen rémálomszerűen kezdődött ez a mérkőzés. Mindössze 11 másodperc telt el a mérkőzésből, amikor Ganál révén már is megszerezte a vezetést az alapszakasz bajnoka. A gráci csapat hidegzbajként ért ez a meccskezdés a Volán játékosait. Nem is nagyon tudtak felúcsúdni Ted Dent játékosai. Az egész első harmad összességében a Grácé volt, és talán mondhatni hízelgő volt az, hogy csak 1-0 az első harmad után a mérkőzés állása. De mivel jégkorongról beszélünk, nyilván semmi nem dőlt még el egy harmadnyi játék után. Kezdődött a második harmad, amikor már éledezett a Volán, és kapuvast is sikerült ütni például Hári Jánoséknak. És a mérkőzés derekán viszont jött a Gráciak a második gólja, Kanli révén megduplázták az osztrákok a vezetést. Így fordultunk egyébként rá a harmadik harmadra, a második harmad az több gól már nem született. Viszont a harmadik harmad a záró játékrész úgy kezdődött, hogy a Volán ember előnyben volt néhány másodpercig még. Ehhez képest jött egy Trevor Csík butaság, kiállítás, és rögtön 48 másodperccel később Haudum révén ember előnyből megszerezte a harmadik gólját a Grác. Nem telt el sok, nagyjából fél perc, és megint egy Trevor Csík butaságot lehetett itt látni a Met Arénában. Ezt pedig szintén emberelőnyből 5-4-es játék szituációban. Megint csak Conley használta ki, így ő már 2 gól szerzett ezen a mérkőzésen. Ekkor 0-4 volt, és még előttünk volt a teljes harmadik harmad. Rengeteg kiállítás ötvözte a mérkőzést a játékvezetők. Hát talán nem tudták kordában tartani a játékosokat. Aztán felcsillant egy picit a remény, ugyanis 2 perccel miután megszerezte a Grác a negyedik gólját, Trevor Csík ember hátrányban egy shorthanded góllal talán mondhatni visszahozta a meccsbe a Hidrofehérvár AV 19 csapatát, meg volt a szépítés 1-4, de utána nem követte újabb hivatalos gól, ugyanis volt egy videózás mégis, ugyanis Denen Archibald ütött egyet, de a játékvezetők ezt les miatt anulálták, így nem lett 4-2, maradt a 4-1-es vendégvezetés, és nyilván az utolsó percekben pedig Ted Dent úgy határozott, hogy lehozza kapusát Rasmus Raiolát, és megpróbál üres kapus támadásokat 6-5-ben offenzívát indítani a gráciakra. Nem járt sikerrel, üres kapus gól szerzett Sweeney révén a Grác, és ezzel ki is alakította a végeredményt. Az osztrák bázisú jégkorongbajnokság rájátszásának elődöntőjében a második mérkőzésen Fehérvár AV 19 Grác 1-5.
1: A másik ágon a Valpusztéria megint 3-0-ra nyert, úgyhogy ott meg ő vezetett 2-0-ra. Nálunk meg ugyebár a Grác, úgyhogy április 2-án sorsdöntőnek tűnő meccsre utazott hozzá a Volán.
3: Újabb magabiztos gráci siker, Grác Hidrofehérvár AB 19 4-0, összesítésben pedig már 3-0. A 4 győzelemig tartó párharcban a 2-0-es összetettbeli hozzai előny nem sógróval kecsegtetett a 4000-es gráci pokolban a fehérvári szurkolóknak, akik mintegy 50 fővel nézték végig az egyik kapu mögött a mérkőzést. Nem nagy örömük volt ebben, de azért végig lelkesen bíztatták csapatukat. A meccs elején az első hátrányt kivédekezte a Fehérvár, majd utána 5-5-ben egy kapusztak az osztrákok, Raiola minden védett, 17-1 volt a kapralövés oda. A 8. perc végén Brunner baloldali támadása elrobog, jobb oldalon érkezik üresben Paul Huber, aki beteszi Raiola mellett. 1-0 az osztrákoknak a folytatásban, 2-es emberelőnybe került a Fehérvár, de csak lövések vannak, helyzetek, nem sikerül az egyenlítés, ez később megbosszolta magát, döntő lett. Főleg azért, mert Meszter és Gerlach kettős kiállítás, ez a kettős ember hátrányban a Fehérvár itt a harmad végén, és ennek a lejárt előtt 8 másodperccel, 33 másodperccel a harmad vége előtt, Huber megszerzi második gólját, meghozzá Haudum jobb oldali lövését követően teszi középen bele az ütőjét a korong útjába, így 2-0 oda. Újabb gól nem születik a második harmadban, az Iram továbbra is nagy, a Richards szólójánál még emberelőnybe is kerülünk, szabálytalanság miatt, de nem sikerül gólt lőni, Ambrus Csongor lövését blokkolják, a második harmadban már jobb a kapró lövések aránya, de 8-6-16-7-re meglép itt ebben az összevetésben is az ellenfél, de marad 2-0. Nem nagyon örülhetünk a harmadik 20 perc elején, hiszen 48 másodperc alatt újabb gól, akkor két kanadai az elsősorban mintaszerűen összejátszott, és a támadás végén Roy Passett Curry lövi Reijól a hálójába 3-0. A 17. percben ember előnyből Conley egy újabb légős beállítja a végeredményt, amíg Grácz, Hidrofehérvár AV 19, 4-0, összesítésben 3-0 a Grácznak.
1: A másik ágon a Vápusztéria megint harmadszor is 3-0-ra nyert. Aztán a negyediket hosszabbításban 5-4-re a szlovén csapat nyerte, majd az ötödiket szintén hosszabbításban 2-1-re az olasz. Így azt a párharcot a Vápusztéria húzta be 4-1-jel, míg a mi csatánkban abban reménykedtünk április 5-én, hogy nem ér véget a párharc, és elszenvedi 8. rájátszás meccsén az első vereségét az alapszakasz győztes.
2: Ért a Hidrofehérvár AV 19 szezonja sajnos. Hidrofehérvár AV 19, Grácz 99ers 1-5. Mi is történt a mérkőzésen? A második harmadban sikerült megszerezni a vezetést. A gráciaknak akkor Kotkán szálló volt eredményes, egy nagy lövéssel a kék vonalról. Rá nagyjából 2 percre Luka Haudum volt az, aki megduplázta a vendégek előnyét. Ezt követően pedig újabb 5 perc telt el, és sajnos az a Paul Huber is be tudott találni, aki a legutóbbi mérkőzésen is 2-szer volt eredményes a volánnal szemben. Hát így fordultunk rá a záró harmadra, hogy 3 gólos hátrányból kellett volna a volánnak visszajönnie. Ánzse Kurát góljával még azért valamennyire bizakodhattunk, ezt követően volt ugye Paul Hubernek egy kiállítása, és a kiállítás után 11 másodperccel rögtön egy ember hátrányos gólt tudott találni, illetve szerezni a Grácz. Mikael Sikl volt tehát a hőse, annál a gólnál a Grácznak ő szerezte Ganának az átadásából, és végül az utolsó 5 percben a Fehérvár lehozta a kapusát 1-4-nél, minden mindegy alapon. Ugye valahogy 6-5-ben megpróbált a volán egy gólt szerezni, végül Mikael Sikl volt az, aki mindent eldöntött, az üres kapuba talált be, ezzel ő állította be az 5-1-es végeredményt, ezzel tehát a Grácz az első részvevője az Ice Age-el és az osztálybázisi jégkorongbajnokság döntőjének, és itt az elődöntőben búcsúzott a volán, de hát tényleg megérdemlik a srácok a tapsot, amit itt a szépen megtelt Metarénától kaptak. Még egyszer tehát a végeredmény, Hidrofehérvár AV 19, Grácz 1-5.
1: 2025. szeptember 12-e és 2026. április 5-e között tartott a Hidrofehérvár AV 19 19. szezonja az osztrák bázisú közép-európai jégkorongligában, és története második legjobb eredményét érte el az elődöntős szerepléssel. Igazán büszke lehet a teljesítményére, mert egy olyan csapat tudta csak elütni a döntőtől, amely mind a 12 rájátszás meccsét megnyerte 2026-ban, és a finálé minden találkozóján legalább 5 gólt szerzett. A döntő egyébként április 15-től tartott április 22-ig. Grácz Vápusztéria 5-1. Vápusztéria Grácz 1-5. Grácz Vápusztéria 5-2, és április 22-én Vápusztéria Grácz 2-6. Hát kétség nem férhet hozzá, hogy a 2025-2026-os osztrák bázisú közép-európai jégkorongligában a Grácz volt a legjobb csapat, és a Hidrofehérvár AB19 is nagyot alkotott, főleg márciusban. Ám a szezon egésze olyan volt, mint a bevezetőben említett jégtektőben bobbal való száguldás, hol ideális íven száguldva lefelé, hol letérve arról, majdnem fejreállva. A visszajátszás társszerkesztői Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, továbbá a technikai munkatársak nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztői műsorvezető Edvi László.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Vendégünk Ollá Zsuzsa, háromszoros Európa-bajnok, 13-szoros bekgyőztes asztali teniszező, edző, de hogyha jól tudom jegyzeteimből, akkor te lehettél volna balettáncos is.
9: Köszönöm szépen a meghívást először is. Igen, így van.
8: Viszonylag gyenge szállal kötődik az asztali tenisz a baletthez.
9: Viszonylag gyenge szállal, igen, hát meg is voltak örülve, úgymond a balettmesterek, illetve Ormai Laci bácsi, ahol a statisztikában kezdtem. Mivel én egy örökmozgó voltam, és állandóan ugráltam, mindennek a tetején voltam, a szüleim úgy gondolták, hogy valamit kéne kezdeni ezzel a gyerekkel. Volt ismerettség egy balettmesterrel, és így elkezdtem balettozni. Ott egyébként nem csak balettot tanultunk, hanem gimnasztikát, néptáncot és steptáncot is. Tehát elég sokrétű volt az, amivel tanítottak. Én 5 évig űztem ezt a művészetet.
8: Volt valamilyen 4 lépcsős felvételi, hogyha jól emlékszem, és akkor ott a harmadiknál volt valami gond.
9: Így van, így van. Hát még visszatérnék arra, hogy 10 éves voltam, amikor Balatonlellén nyaraltunk, és ugráltam a pingpongasztal körül, és egy néni, aki minisztériumi dolgozó volt, megjegyezte anyukámnak, hogy milyen ügyesen mozogott a pingpongasztalnál, és az anyukámnak ezt szöget ütött a fejébe, és úgy gondolta, hogy tényleg a pingpong az tök jó sport, nem pontozásos, hanem valaki megcsinálja a poént, vagy nem vernek engem agyon, és akkor ez milyen jó. Megnézte az újságba, hogy melyik a legeredményesebb magyar sportklub, és azt látta, hogy statisztika, viszont nem tudtuk, hogy az hol van, vagy hol lehet jelentkezni, tehát semmi ilyet nem tudtunk, úgyhogy hát ez így abba maradt. És közben, mivel nekem a szüleim, az egész családom matematikus család, csak én lettem egy ilyen kakukktojás.
8: Pályaelhagyó.
9: Igen, pályaelhagyó. Az édesapám elment egy ilyen továbbképzésre vidékre, és ott az ebédnél többen ültek egy asztalnál, és akkor egy férfi megkérdezte, hogy nincsen lányotok? És akkor mondta az apukám, hogy de neki van, és hogyha hány éves. És akkor az apu mondta, hogy 9,5. És akkor Laci bácsi mondta, hát egy kicsit öreg, de hát miért? Hát mert, hogy ő a statisztikának az edzője.
8: Laci bácsi közgazdász volt, azt azért tegyük hozzá, így kerülhetett egy matematikusokkal teli értekezletre.
9: De hát így egész véletlenül találkoztak egy asztalnál. Én így kerültem a statisztikába, és akkor ott elkezdtem pingpongozgatni, de hát én még jártam balettre, és én nagyon-nagyon szerettem volna a balettintézetbe felvételt nyerni. Az anyukám nagy nehezen elvitt, mert ő viszont nem szerette volna.
8: Mi volt a fenntartása?
9: Az iskola. Uh-huh. Anyukám matematika tanár volt, és ő úgy gondolta, hogy az iskola nem tehát, elég erős.
8: Nem képeznek olyan magas szinten egyéb dolgokat, egyéb tantárgyakat, csak a táncra fókuszálnak.
9: Igen. Hát azért ő is tudta, hogy ugye a balett azért az egy véges szakma, és hogy akkor utána mi történik, vagy hogy van, tehát ráadásul nekem van egy nővérem, Vera, aki vörös diplomás volt az egyetemen, kitűnő tanuló, és akkor én jövök így ugrabugrálva.
8: Volt egy ilyen bezzeg testvér.
9: És hát akkor anyukám azt mondta, hogy ő csak annyit tesz meg, hogy elkísér engem a balettintézeti felvételire, és kitölti az űrlapot. Ez így is történt, de közben ugye a Ormai Laci bácsi kérdezte, hogy mi újság, és mondtuk, hogy én felvételizek a balettintézetbe. Ugye a balettintézetben minden egyes szűrő külön napon volt, és az első szűrőn átmentem, akkor a Laci bácsi már kicsit ideges lett, a második szűrőn szintén átmentem, bár ott rezgett a léc, mert először egy másik csoportba tettek, aztán visszahívtak, és akkor úgy végül túljutottam a második szűrőn, és a harmadik szűrőn volt orvosi vizsgálat, meg ilyen hallás-ritmus vizsgálat, és az orvosi vizsgálaton kiestem, hogy avval az indokkal, hogy ferde a gerincem, de én azt tudtam, hogy aki átment a harmadik szűrőn, azoknak a 90%-a már a negyediken is átment, meg én tudom, hogy átmentem volna a negyediken is, de ez nem sikerült. Hát, és akkor a Laci bácsi megkönnyebbült, hogy jó, akkor mégiscsak pingpongozni fogok, és nem lesz belőlem balettáncos.
8: De én valami éneklésre és zongorára is emlékszem, az is volt?
9: Igen, hát a zongora az csak egy évig volt, másfél évig volt talán, mert hát ugye egy helybe kellett ülni, és gyakorolni kellett, és ez nem nagyon tetszett nekem. Az éneklés pedig, ugye amikor nem vettek föl a balettintézetbe, akkor én nagyon-nagyon el voltam keseredve. Ugye hát akkor a pingpong még csak nagyon az elején volt, egy héten háromszor jártam, és az anyukám látott az újságban egy hirdetést, hogy az Operaház gyermekkórusa a felvételt hirdet, akkor alakult az Operaház gyerekkórusa, és az anyu azt mondta, hogy hát a Operaház szemben van a balettintézettel.
8: Ugyanaz a föld alatti megálló?
9: Pont így történt, és nekem felcsillant a szemem, hogy szemben van a balettintézettel, az Operaház jó, és akkor felvételiztem, és felvettek. És hát néhány operában szerepeltem is.
8: Vissza az asztali teniszhez, amikor te kezdted, akkor emlékeim szerint egy ilyen magos kisházi Lothaller trió uralta tulajdonképpen a magyar asztali tenisz női vonalát. Mennyire lehetett őket példaképnek tekinteni, vagy mennyire voltak ők egyáltalán megérinthetők, láthatók, találkoztál-e velük, követted-e az ő eredményeiket?
9: Igen, a Jurányi utcai iskola tornatermében voltak az edzések. 6 asztal volt, a 6. asztal már meglehetősen rá volt tolva a falra. Én általában ott kezdtem a 6. asztalon, és a jók pedig, ugye az 1-es asztal, 2-es, 3-as így játszottak, és én láttam őket. Hát tátott szájjal néztem, és nagyon-nagyon tetszett, ahogy ők játszottak, de hát olyan elérhetetlen volt ez a színvonal. És aztán egyszer a tévében láttam egy magyar bajnoki női döntőt, és láttam, hogy a Pap Angéla nyert. Én akkor nem is tudtam, hogy ő kicsoda, hogy Pap Angéla, csak azt tudtam, hogy az edzésen én láttam őt az 1-es asztalon. És teljesen odáig voltam, hogy a magyar bajnokkal én egy terembe, ugyanakkor, és ő ott van mellettem, és látom, és hogy ő a magyar bajnok, hát akkor ez itt valami nagyon jó lesz.
8: Még anyukádhoz egy picit visszatérve, ő valami olyasmit mondott neked, hogy pingpongozgathatsz, de cserébe viszont kitűnőnek kell lenni a gimnáziumban, nem?
9: Ez már később volt. Ugye én bekerültem a serdülő válogatottba, majd az ifjúsági válogatottba, Volper László vezetésével, és 15 éves voltam, amikor arról volt szó, hogy esetleg felnőtt válogatottba is bekerülhetnék.
8: Bercik Zoltán volt akkor a szövetségi kapitány.
9: Bercik Zoltán volt a szövetségi kapitány. Én úgy tudom Ormai Laci bácsitól, hogy a Bercik engem annyira nem akart az elején, de a Laci bácsi meggyőzte őt, hogy vegyen be engem is, és hogy az majd jó lesz. Igen ám, de a Bercik Zoltánnál volt feltétel. Az volt a feltétel, hogy nála délelőtt délután kellett edzeni minden áldott nap. Méghozzá nem is keveset, 7-8 órát edzettünk mi naponta. Viszont hát akkor az iskolával mi lesz, és válaszút elé állították a szüleimet, hogy vagy magántanuló leszek, és akkor jöhetek a válogatottba, vagy ha nem leszek magántanuló, akkor nem leszek válogatott.
8: Ez kemény döntés.
9: Hát abba kell belegondolni, hogy a szüleim ugye értelmiségiek, és hogy tanulni, és jól tanulni, és az anyukám megkérdezett engem, hogy na te mit szeretnél? magántanuló és pingpongozni, vagy pedig az iskola, viszont ha az iskolát választod, akkor viszont kitűnőnek kell lenni, de legalábbis nagyon-nagyon jónak. Én egy 4-es tanuló voltam, és tudtam, hogy én soha nem leszek olyan, mint a nővérem, aki kitűnő. Én tudtam, hogy én akkor se leszek kitűnő tanuló, hogyha nem pingpongozok. És viszont nagyon szerettem pingpongozni, és éreztem magamban azt az erőt, hogy én jó tudnék lenni. És akkor én boldogan mondtam, hogy magántanuló szeretnék lenni, és hát akkor nem kell minden nap bejárnom az iskolába. Ennek ellenére, amikor én tudtam, vagy amikor időm volt, bementem, még volt olyan, hogy edzés után is bementem arra az 1-2 órára, viszont nekem nem kellett dolgozatot írnom, nem kellett felelnem, csak ha megbeszéltük a tanárral, hogy esetleg számot adok a tudásomról, akkor, úgyhogy ez nekem így nagyon kényelmes volt.
8: Ulla Zsuzsával beszélgetünk, korábbi asztali teniszező, jelenleg edző, aki 74-ben a göppingeni serduló Európa-bajnokságon már ezüstérmet nyert csapatban, és pár évre rá az ifjúsági Európa-bajnokságon már aranyérmet. Ekkor érezted már, hogy jó döntést hoztál?
9: Tehát... Igen. Abszolút.
8: Mert hogy elkezdtek jönni az eredmények, és innentől kezdve olyan nagyon sok kérdés nem volt.
9: Abszolút,
8: már.
9: Abszolút éreztem. Tulajdonképpen már 15 éves koromban is éreztem. Volt egy olyan helyzet, hogy vasárnap volt. A Magos Judit akkor Európa bajnok volt már egyéniben. És csöngött a telefon, Magos Judit, hogy Zsuzsa, volna egy kedved edzeni vasárnap délelőtt. Hát én boldogan mondtam, hogy igen, persze, megyek, és elmentem a Jutkával edzeni. És csak arra próbáltam figyelni, hogy ne roncsak sokat, hogy ne legyen az, hogy minden labdát én rontok el, és döbbenve láttam, hogy a Jutka is rontja a labdákat. És egyszerűen megfigyeltem, hogy mi az, amiben ő ront. És jött a következő verseny, és én a Jutkával játszottam. Elődönt négy közé játszottunk, és valahogy bennem volt, hogy hát miért ne lehetne legyőzni az Európa-bajnokot, hogyha én edzettem vele, és ő is rontott. És megvertem döntőszett 2 poénnal a Jutkát, hát ez akkor nagy szenzáció volt, hogy én 15 éves vagyok, és az Európa-bajnokot legyőztem. Kicsit kellemetlen is volt, ugye, hogy egy klubban vagyunk, és hát a kellemetlenebbik része az volt, hogy a tévé bemondta, hogy óriási meglepetés született, és hogy Ollán Zsuzsa legyőzte Magos Juditot, és én olyan nagyon úgy szégyeltem magam, hogy júj, tehát hogy a Jutka helyébe beleképzeltem magamat, hogy hát szegény biztos rosszul érzi magát, mert úgy mondta be a tévé olyan szenzációsan, hogy hú, de klassz dolog történt. Úgyhogy én már 15 évesen éreztem, hogy ez jó lehet. 17 évesen, amikor megnyertük az ifjúsági EB-t, akkor meg már egyértelmű volt, hogy jó az út, ez az út, és Bercik Zoltánnal, Volper Lászlóval és a klubban Ormai Lászlóval ez menni fog, és sikeres leszek.
8: Említetted, hogy Bercik annyira nem akart annak idején, kisimult köztetek aztán ez a viszony, vagy szóba se került?
9: Teljesen nem került szóba, én erről nem is tudtam, nekem ezt az Ormai Laci bácsi mesélte később. Én nem tudtam, viszont azt látta a Bercik Zoli, hogy én borzasztó szorgalmas vagyok. Tehát nem én voltam a legtehetségesebb a világon, viszont a szorgalmammal, alázattal ezt kompenzáltam, és nála a szorgalom nagyon-nagyon sokat jelentett. Ő sem volt a világ legtehetségesebb sportolója, és a szorgalmával érte el azokat az eredményeket, tehát pontosan tudta, hogy mit lehet elérni szorgalommal, és ezt ő látta bennem.
8: És hogy mit hozott a szorgalom? 9-szer nyertél egyéni országos bajnokságot, 2-szer párosban is magyar bajnok lettél, ugye egyszer Csík Mártával, egyszer Bátorfi Csillával, 3-szor vegyes párosban is, egyszer Kristonnal, 2-szer Molnár Jánossal. Itt még mielőtt az Európa-bajnoki címekről beszéljünk, csak arra lennék kíváncsi, hogy az asztali tenisz végül is egyéni sport. Mégis több alkalommal párosban is diadalmaskodtál. hogyan tud idomulni egymáshoz két egyéni játékos párosban? Tehát mi az, amit nagyon érezniük kell a másikban?
9: Hát ha párosról kérdezel, hát előjáróban el kell mondanom, hogy én nem voltam nagyon jó páros játékos. Voltak nálam sokkal jobbak, de hát tulajdonképpen ugye az adogatásnál kezdődik, hogy mit adogat a partnerem, abból én milyen labdát kapok vissza. Ugye mindig megbeszéljük a taktikát, általában a pozíciókat is megbeszéljük, hogy ki marad egy kicsit elől, ki marad egy picit hátrább. Tehát ezeket így össze kell hangolni, és nagyon fontos, hogy azért, tehát a kommunikáció, hogy egymással beszélgessünk, hogy azért ne utáljuk egymást, ne fordítsunk egymásnak hátat, de ez így működött, sőt, mi nyertünk Molnár Jánossal még egy nemzetközi versenyt is, még az NSK-ban, a Német Nemzetközi Bajnokságot megnyertük, és az például a döntőben, hát ha mond valakinek valamit, hogy a svéd Persson volt a vegyes páros férfi tagja, és egy japán hölgy a női tagja, és a döntőben én úgy emlékszem, hogy összevesztünk a Janival, mert ő elvesztette azt a szettet, amikor ő fogadta a hölgyet, és én mérges lettem rá, és mondtam, hogy na, a következő szettben ugye fordul a felállás, és én fogom fogadni a hölgyet, és mondtam, hogy na, akkor is mondta, na, mutasd meg, akkor na, tessék, most mutasd meg, és megnyertem azt a szettet.
8: Pont erre a mentális kérdésre akartam egy picit rákérdezni, hogy lehet az, hogy amikor valaki ront, fontos pont megy el rajta, és a másik nem teszi rá azt a terhet, hogy te rontottál, hanem azt mondja, hogy nem baj, gyerünk, csináld tovább, jó lesz ez.
9: Igen, hát azért mondom, hogy a kommunikáció, egymással a kommunikáció nagyon-nagyon fontos, hogy biztassuk egymást, vagy pedig, hogyha van olyan technikai elem, amit a másik lát a partnerén, hogy valamit rosszul csinál, akkor igen, szokták mondani, hogy ezt csináld, vagy azt csináld. Csak annyit jegyeznék meg, hogy nekem a svéd Ulf Bengtsson, aki szintén Európa-bajnok volt, egyéniben volt a vegyes párom.
8: Az említett Johanssonnak volt a párja, tehát a Bengtsson Johansson páros nem? Az egy másik Johansson
9: volt? Nem, ez egy fiatalabb volt. Igen, ez egy fiatalabb volt, egy balkezes, és vele voltam több évig vegyes párosban, hát sok babér nem termett nekünk, viszont emlékszem, hogy amikor szerváltam, ugye ötöt kellett akkor még szerválni, az egész svéd kispad szemben mutatta, hogy szerváljak, miért szerváljak, és én úgy éreztem, hogy én ott el akarok süllyedni.
8: De egyformát mutattak legalább?
9: Egyformát mutattak, de hát olyan, hogy Appelgren, Lind, Waldner, tehát szemben, és akkor mutatták, nagyon rossz érzés volt.
8: Elérkeztünk az Európa-bajnoki címeidhez, ugye 78-82-86 lettél Európa-bajnok Duisburgban, Budapesten és Prágában. Igen. Ugye akkor talán Bátorfi Urbán volt a páros, volt még a csapatban. Hogy amit említettünk már, hogy egyéni sportág az asztali tenisz, de én úgy érzem, hogy a csapat az mindig egy kicsit hozzáad az embernek ahhoz, hogy nem csak magáért küzd, hanem további emberekért is. Te ezt hogy érezted annak idején?
9: Nagyon érdekes, amit mondasz, mert én csapatembernek tartottam mindig magamat. Tehát a csapat valahogy több erőt adott nekem, akár a klubban, a statisztikában, akár a válogatottban, és általában annak ellenére, hogy én több nemzetközi versenyt nyertem egyéniben, annak ellenére úgy gondolom, hogy csapatban talán sikeresebb voltam, de pluszt adott nekem, sőt, ugye vannak olyan edzők, akik mérgesek, hogy hányas helyre írják be a játékosukat, hogy a válogatott edző hányas helyre írja be, hogy a harmadik helyre írja be, vagy az elsőre, mert ugye nem mindegy, hogy ki kivel játszik. És Engem többször írtak be a harmadik helyre, tehát amikor a döntő volt, úgyhogy a döntő mérkőzésre is beírtak engem, és én erre büszke voltam. Mert én úgy éreztem, hogy az edző annyira bízik bennem, hogy engem ír oda, és nem az volt, hogy na, hát engem a rosszabbik helyre írt, hanem én szerintem a Gergely Gábor is ugyanezt érezte, mert őt is mindig arra a helyre írták, ahol eldőlt, hogy na, Magyarország nyer, vagy nem.
8: Hogy mennyire csapatember vagy, azt jelzi, hogy a statisztikával 17-szer nyertél NB1-et, és 13-szor bajnok csapatok Európa kupáját. Ezt mai fejjel nagyon-nagyon nehéz elképzelni. Tehát, hogy annyira egyeduralkodó volt Európában a statisztika. Hogy lehetett ennyire kitűnni ebből a meglehetősen színes és erős mezőnyből?
9: Hát az az igazság, hogy ehhez ismerni kellett Ormai Lászlót, Laci bácsit, mert, és ebben Bercig Zoli is partner volt. Tehát amikor megnyertünk egy bajnokságot, akkor,

0: akkor ezen az eredményen ülünk, ilyen soha nem volt, hanem mindig hajtottak és hajtottak minket, és hát néha bizony gondoltunk csúnyákat az edzőkről, hogy ezt miért csinálják, viszont amikor megjött az eredménye, akkor utólag láttuk, hogy igen, nekik volt igazuk.
1: Mi lett volna, amit gondolsz, hogyha akkoriban olimpiai sportág az asztali tenisz?
0: Hát ilyen a sportban nincsen, hogy mi lett volna, ha. Valószínű, hogy nagyon valószínű, hogy a fiúk, a Jónyer Klampár Gergely trió érmes lett volna. Most én azt nem mondom, hogy biztos aranyérmes, mert ilyen nem, de nagyon valószínű, hogy érmesek lettek volna. Ebben persze az aranyérem is benne van, de ugye ők a világ tetején voltak, és én nekem volt szerencsém ezt olyan 5 méterről látni, úgyhogy ezt nem tudom megmondani. Mi nők akkor a világbajnokságon 5. voltunk, tehát azt mondom, hogy nagy szerencsével, szerencsés sorsolással, mert a sorsolás is nagyban befolyásolta az eredményeket. Talán tudtunk volna érmet szerezni, de hát ahhoz mindennek össze kellett volna jönnie.
1: Ulay Zsuzsával beszélgetünk, aki pályafutása lezártával edzőként dolgozott tovább. Olyan tanítványai voltak, mint Ambrus Krisztina, Madarász Dóra, akár Harasztovics Fanni, vagy Nagyváradi Mercedes. Hogy tudtál nehézségek nélkül átállni a másik oldalra?
0: Nem álltam át nehézségek nélkül, tehát voltak nehézségek, mert ezt meg kell tanulni, ezt az edzői szakmát. Ugye mivel voltak előttem példák, Ormai Laci bácsi, Bercik Zoli, Volper Laci bácsi, ők, szóval hogy mondjam, úgy tekintettek rám szinte, minthogyha a gyerekük lennék, és nem csak rám tekintettek úgy, hanem a saját versenyzőikre is, és ezért mindent megtettek. Úgyhogy én nekem azt megtanulni egyébként, hogy nem csak a statisztikás versenyző az én játékosom, hanem a kecskeméti, vagy a soltvadkerti, vagy a tolnai, az is az én játékosom. Úgyhogy bele kellett tanulni ebbe a szakmába. Németországban próbálkoztam ezzel, oda kikijárogattam, és hát azért több év gyakorlata kellett ahhoz, hogy ezt tudjam csinálni. Nem tudom, hogy mennyire csináltam jól, biztos lehetett volna jobban csinálni, de valahogy előttem van a Kemény Dénesnek a mondata, amit egyszer hallottam, hogy mindig arra törekedett, hogy minél kevesebbet hibázzon. Tehát ebben benne volt, hogy biztos hibázik néha, de minél kevesebbet. Úgyhogy én is ezt vallom.
1: Milyen állapotban van most a magyar asztali tenisz? Mert ahogy nézem a Facebook bejegyzéseidet, két konkrétumot tudnék kiemelni. Egyik, amikor Pósfai Gábort jelölték belügyminiszternek, akkor azt írtad, hogy ha annak idején nem Nátrán Rolandot, hanem őt választják az asztali tenisz szövetség elnökének, akkor másutt járna most a sportág, illetve amikor Tóth Krisztiánt megválasztották a judó szövetség elnökének, akkor őt írtál, hogy valami ilyesmit kéne csinálni nekünk is. Szóval úgy érzem, hogy elég kritikus vagy a mostani állapotokkal.
0: Igen. Hát sajnos nem áll jól a magyar asztali tenisz, véleményem szerint rossz úton vagyunk, egyre kevesebb klub van, utánpótlás klubok szűntek meg, például csak egy példát mondok, hogy a mostani magyar csapatbajnokságon lányoknál 5 csapat nevezett játékosokat.
1: A te idődben?
0: 6 indultak, mert az egyik csapat 2 csapatot nevezett. 5 csapat a magyar bajnokságban 13 éveseknél. Mi lesz itt a jövőbe? Hát az én időmben annyi csapat volt, hogy nagyon sok. Egyéniben 128-as tábla volt, amire be kellett jutni. Tehát volt

0: aki nem is tudott indulni, annyian voltak, de hát ugye mindenki azt mondja, hogy hát más idők voltak akkor. Fiúknál is rossz a helyzet, valamivel jobb talán, mint a lányoknál, de ott sem jó. Tehát klubok szűntek meg, az edzői pálya nem lett egy olyan szakma, ami...
1: Vonzó lenne? Vagy vonzó szakma? Ja, vonzó. Nem lenne vonzó?
0: Hát nem. Mm-hmm. Nem lenne vonzó, mert ugye, hogy kevesebb klub is van, kevesebb edzőkkel, és a kluboknak nincsen annyi pénze. Ezért a klubok örülnek, hogyha bármennyi pénzt kapnak, de azok az edzők, akik főállásban vannak, nagyon-nagyon kevesen vannak, azok az edzők pedig, akik nincsenek főállásban, ugye mással is foglalkoznak, hogy meg tudjanak élni. A gyerekek pedig vidéken talán jobb a helyzet, mert ott nincs annyi lehetősége egy gyereknek, talán, bár én Budapesten élek, de Budapesten nagyon-nagyon nehéz megfogni a gyerekeket, mert a szülők 5-6 külön órára viszik a gyereket, és amikor ugye azt mondjuk, hogy hát minden nap kéne edzeni, akkor fogják a fejüket, ráadásul ha mondjuk, hogy ja, és hát hétvégén még verseny is van, tehát ez nem vonzó, de én nem látom jónak a tendenciát, sajnos klubérdekek nagyon belejátszottak abba, hogy megszűntek klubok, és ez nem jó. És ez nem jó jel.
1: Láttál valami megoldást? Vagy meg kéne reformálni az egészet?
0: Meg kéne reformálni az egészet. Én szerintem olyan elnök kéne, aki azért valamennyire ért a szakmához, tudja, hogy ki kicsoda, nem kívülről jön, akit esetleg meg lehet vezetni, mert bizonyos körök ilyenkor az elnököt megkörnyékezik, és akkor hát történik, ami történik, hogy nem szakmai alapon történnek a kinevezések, vagy egyszerűen nem az eredményeket veszik figyelmül, hanem az ismerettségeket, barátságokat, kikivel van jóba, kikit szeret, és ez a sportban nem így működik, hogy kikit szeret. Mi a statisztikában, én legalábbis magamról beszélek, nem voltak barátnőim. Nekem nem voltak barátnőim, de amikor csapatot játszottunk, akkor én meghaltam az asztalnál a másikért. Tehát egymásért játszottunk, és azt mondtam mindig, hogy nem kell, hogy barátnők legyünk, de amikor ott vagyunk, akkor küzdjünk egymásért. És én ezt nem látom a magyar asztali teniszben, hogy ez lenne, hogy lehet, hogy nem vagyunk barátok, viszont te ehhez értesz, akkor ezt csináljad. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy szakmabelinek kéne lenni az elnöknek, és én ezért sajnálom, hogy 2013-ban nem is tudom pontosan, hogy akkor nem Pósfai Gábor lett a Magyar Asztali Tenisz Szövetség elnöke, mert ő azért tudta, hogy ki kicsoda, tudta, hogy ez hogy működik, tudott volna talán olyan szervezeti felépítést csinálni, hogy ez működjön. Persze tudom, hogy ez a mi lett volna, ha ez nincs a sportban.
1: Hát a beszélgetésünk vége egy kicsit ilyen szürkébre sikeredett, de Olá Zsuzsa, köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm szépen.
2: Ez volt a Bajnokok. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: A mobileszközök káros hatásaira hívta fel a figyelmet az oktatási miniszter, már lehet jelentkezni az idei TESZED akcióra. Marad a kellemes őszi idő, Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Erősebb és függetlenebb Európa formálódik, amely a korábbinál jobban meg tudja védeni magát, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen évértékelő beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy az Európai Unió jelenleg nyíltan ellenséges világgal néz szembe, és az ipari kapacitásokért folytatott küzdelem határozza meg a globális versenyt. A politikus hangsúlyozta azt is, hogy fel kell lépni az ultranacionalisták és az Európa ellenesek ellen. Orosz drónt talált el egy buszt Nikopolt környékén, a frontvonal közelében 5 ember meghalt, többen megsebesültek. A délkelet-ukrajnai város gyakori célpontja az oroszoknak. Légi csapás érte a Kijev és Mikolaiv között közlekedő vonatot is. Az utasokat még a becsapódás előtt sikerült kimenekíteni. Éjszaka ismét dróntámadás érte Kijevet is. Egy raktárépületben tűz ütött ki, egy ember megsérült. Fokozatosan romlik a 15 éves diákok teljesítménye, ennek legfőbb oka a túl korai képernyő használat és a közösségi média. Erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth Rádió felkelő című műsorában. Lannert Judit hangsúlyozta, hogy a kora gyerekkori folyamatok meghatározóak, ezért a változásban a szülők a legfontosabb partnerek. Hozzátette, azokban az országokban, ahol jók az eredmények, a szülők sokat beszélgetnek a gyerekekkel, az iskolákban pedig papíralapú olvasással és kreatív eszközökkel fejlesztik a szövegértést. Jövő keddig lehet jelentkezni az idei Teszed akcióra. Október 12-e és 18-a között ismét önkéntesek ezreit várják, hogy megtisztítsák a közterületeket a szeméttől, főként a háztartási jellegű hulladékoktól. A nagyobb lomokat, építési és bontási törmeléket, valamint a veszélyes hulladékot ebben az akcióban nem szállítják el. Azokat a hulladékradar alkalmazáson keresztül lehet bejelenteni, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. Országszerte több tucat helyszínen reggelivel, uzsonnával és hasznos tanácsokkal várja a bringásokat a Kerékpáros Klub. A közösségi akció célja, hogy népszerűsítsék az egészséges, egyszerű és környezetbarát városi közlekedést. Applikációjukban nem csupán a mobilitási hét programjait, hanem az őszi kihívásokat is meg lehet találni. A Bringázza munkába kampányban Kecskeméten például gyors szervízzel, gyakorlati bemutatókkal és kávéval is készülnek a szervezők.
2: Közlekedés.
3: Az M0-as autóút keleti szektorában az M3-as autópálya felé vezető oldalon munkavégzés zajlik gyál közelében. A 31-es kilométert követően a belső sávot helyenként lezárták, így lassulásra kell készülni. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán a burkolatot javítják Lajos Mizse térségében. A 62-es kilométernél a külső sávot lezárták. Lassulásra kell számítani, vezessenek óvatosan.
2: Időjárás.
3: Országszerte süt a nap, eső nem lesz. Északnyugaton és keleten időnként fátyol és gomoly felhők szűrhetik a napsütést. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, a Kisalföldön időnként megerősödik a szél. Napközben 24-29, késő este 17-23 fok várható. Hasonlóan kellemes őszi időre számíthatunk a hét második felében is.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Öt újonc Marco Rossi keretében Szoboszlai Dominik bombagólja is kellett a Liverpool sikeréhez. Magabiztos győri győzelem a női kézilabda NB1-ben. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Marco Rossi, a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya, öt újoncot is behívott a Nemzetek Ligája mérkőzésekre készülő keretébe. Az olasz szakembertől az Alegerszeg kapusa Gundel Takács Bence, a vasas védője Doktori Csáron, a szintén hátvéd Várkonyi Bence az Azeri Karabakból, az MTK csatára Jurek Gábor és a Paks támadója Szalai József is meghívót kapott. Nemzeti csapatunk szeptember 25-én Ukrajnát fogadja, majd 28-án Belfastban Észak-Írország ellen lép pályára. Együttesünk október 2-án Grúziával a Puskás Arénában, 5-én Nagyszombatban ismét Ukrajnával csap majd össze. A magyar labdarúgó válogatott Nemzetek Ligája találkozóit a Kossuth Rádió élőben közvetíti. A teljes keretet Marco Rossi ismerteti most.
2: Kapusok, Gundel Takács, Pécsi, Tot, Vedök, Bolla, Csinger, Doktorics, Kerkes, Margraf, Orbán, Osvat, Stiles, Szücs Kornel, Várkonyi, középpályások, Csongvaj, Schäfer, Szoboszlai, Szücs, Tamás, Tóth Alex, Tóth Raimund, Vitális, támadók, Jurek, Lukács, Redzics, Sallai, Szalai József, Varga.
1: Most az újoncok közül hallgassák először az Alegerszeg kapusát, Gundel Takács Bencét, akit Vasvári Lili hívott fel telefonon.
3: Felfoghatatlan még egyelőre. Én is a klasszikus karrierutat jártam be a válogatotthoz érve, mint ahogy az szokott lenni. Emiatt ez egy különösen érzelmes dolog számomra, és óriási büszkeség, hogy a nemzetet képviselhetem.
4: Sokan úgy jutnak el a felnőtt válogatottig, hogy végigjárják a korosztályos válogatottakat. Te is ültél padon 2018-ban egy jó 21-es meccsen, és most 28 éves korodra jött el ez az igazi áttörés, ami bizonyára egy nagy mérföldkő a karrieredben.
3: Igen, remélem, hogy ez még csak a kezdet lesz, és esetleg akár tét meccsen, akár barátságos meccsen játékba is képviselhetem a csapatot, illetve remélem, hogy ez a klubkarrieremben is ad egy olyan lökést, hogy abba is tudjak még fejlődni és előrelépkedni.
4: Hogyan értesültél a meghívóról, és kivel osztottad meg először a hírt?
3: Akiket először hívnak, őket reggel felhívják a válogatottól, minden értesültem én is, és hát nyilván az első a feleségem volt, akit felhívtam, hogy megúszom vele.
4: 23 évesen fontolgattad még azt is, hogy esetleg az aktív pályafutás befejezett, azóta felpörögtek az események, nagyot fordult a világ, nagyon sok pozitív dolog, lépcsőfok történt azóta, és most ott vagy a válogatottban.
3: Emiatt ez különösen érzelmes szituáció, nem is nagyon dolgoztam föl talán, és áldom nagyon az életet, hogy nem adtam föl abban a pillanatban, és tudtam változtatni a saját mentalitásomban is, meg amin kellett, hogy oda tudjak jutni, ahol most tartok.
1: A kapus Gundel Takács Bence mellett a vasas védője Doktori Csáron is először kapott meghívót a magyar labdarúgó válogatott keretébe. A játékost Fazekas Máté kérdezte.
5: Különleges érzés, mindenkinek azt kívánom, hogy ezt élje át egyszer legalább.
6: A válogatottban ugye Liverpool játékos, a Kerkez Milos is az egyik idézéles posztriválisod. Marco Rossi minél több lehetőséget szeret adni az újoncoknak is. Személy szerintem mit beszéltél vele, milyen szerepet szán neked a válogatottban?
5: Egyelőre még nem beszéltem vele, szerintem a jövő héten is meg fog történni természetesen a telkibe. Egyelőre semmilyen információt nem osztott meg velem.
6: Mégis az angyalföldi keretből nagy dicsőségre tekerültél be egyedül a válogatottba. A csapattársak és a vezetőedzők mit szóltak ehhez? Beszéltetek erről?
5: Persze, beszéltünk erről. Titkon reménykedtünk, hogy esetleg még más is meghívót kap. Természetesen boldog vagyok, hogy nekem ez sikerült. Különleges érzés, ha nagyon jól érzem magam itt a klubnál, a csapatnál. Mindenki kicsit talán sajátjának is érzi ezt a kis részsikert. Mindenki nagy gratulált, és tényleg láttam rajtuk, hogy örülnek, és így büszkék rám. Persze volt már, aki volt a válogatottba, majd egy-két jó tanácsot elfogadok tőlük, de tényleg ez egy nagyon jó érzés volt, hogy a stáb is egyből gratulált, és különleges érzés most itt ebből a klubban lenni.
1: Doktori Csáron után a szintén hátvédposzton bevethető az Azeri Karabak csapatát erősítő Várkonyi Bence is beszélt a válogatott behívóval kapcsolatos érzéseiről Vasvári Lilinek.
7: Örültem neki, meg egy jó pillanat volt, ezért is dolgoztam, meg ez egy cél volt így a karrieremben. Jó érzés volt.
4: Kivel osztottad meg először ezt a hírt?
7: Tesómmal, meg a szüleimmel. ők is nagyon boldogok voltak, gratuláltak, aztán beszélgettünk egy picit, utána meg így a barátaimmal átbeszéltük a dolgokat, mindenki nagyon boldog volt.
4: Korábbi csapattársad Gundel Takács Bence is kapott meghívót, nem tudom, hogy esetleg vele, vagy mással a válogatottból, vagy olyan kapcsolatban, hogy beszéltetek egymással, vagy gratuláltatok egymáshoz, jött esetleg reakció így oda-vissza?
7: Gundival nem beszéltünk erről, de biztos fogunk. Még nem tudtam neki személyesen gratulálni, de például az Etétől is többen gratuláltak. Azért ez is szerepet játszott ebben az egészben. Volt csapattársaim, akikkel ezt megosztottam. Gratuláltak nekem.
4: Nyáron váltottál ugye klubot, az azeri Karabaghoz igazoltál. Európa Liga, Konferencia Liga és bajnoki meccsek sokassága van már most mögötted nagyon hamar. Mondhatjuk azt, hogy alapembere lettél ennek a csapatnak. Ahogy néztem, talán egyetlen egy olyan meccs volt, amit nem játszottál végig. Mit adott neked ez a váltás, illetve bizonyára ez is oka volt annak, hogy felfigyelt rád a szövetségi kapitány, aki egyébként már korábban is figyelt téged.
7: Egy nagy váltás volt eleve kijönni külföldre, főleg Bakuba. De örülök, hogy ezt megléptem, meg volt lehetőségem erre. Az első pillanattól kezdve bíztak bennem a csapatnál, ezt éreztem is. Nagyjából talán 15 percet nem játszottam ezeken a meccseken. Azért is jöttem ki, hogy megmutassam magam külföldön is, akár Európában, a Európa Liga, hogyha oda jutunk, akkor Bajnokok Ligája vagy a Konferencia Ligában. Sajnos idén nem sikerült bejutnunk a csoportkörbe, de így is fontos tapasztalatokat tudtunk, meg tudtam szerezni. És szerintem a játék is egész jól ment, emiatt is tudtam benn maradni a csapatban.
1: Várkanyi Bence után pedig következzen a Paks támadója, Szalai József, aki szintén először lehetett a magyar labdarúgó válogatott keretében. A csatár Gütler Emmának mondta el gondolatait a meghívásról.
8: Olyan helyre megyek, ahol azért a világon már élbajnokságban játszanak. Már akarom mutatni, mit tudok, illetve tudom, hogy 4 kemény mérkőzés vár ránk. Tudom, hogy nehéz lesz, de mindent meg fog tenni, hogy ha pár percre is, de pályára kerülhessek.
9: Elképzelted esetleg, hogy milyen lehet majd több 10 000 ember előtt a Puskás Arénában pályára lépni?
8: Igen, én még a nyitó meccsen voltam kint, és akkor is még szurkolóként hatalmas felemelő érzés volt, hogy annyi szurkoló szurkol ugye a csapatnak, most pedig, ha a pályán is megtapasztalhatom, az hatalmas élmény lesz.
9: Végén még egyszer bizonyíthatsz a szövetségi kapitánynak a Kisvárda elleni bajnokin. Mekkora lendületet ad ez most neked a hétvégi bajnoki előtt?
8: Igen, még ott van egy bajnoki mérkőzés, ott is mindent meg szeretnék tenni, hogy a csapat győzzön, jó játszak, illetve gólt szerezzek. Mindenképpen úgy akarok a pályára kimenni hétvégén is, hogy gólt, illetve gólokat szerezzek, és úgy menjek a válogatotthoz.
1: Szalai József után végül hallgassák az MTK csatárát, Jurek Gábort, akit szintén meghívott Márko Rossi szövetségi kapitány a magyar labdarúgó válogatott Nemzetek Ligája mérkőzésekre készülő keretébe.
10: Nagyon fiatalon én már tudtam bizonyítani a másod és az első osztályban is, de úgy gondolom, hogy nem volt kiegyensúlyozott a teljesítményem. Ebben az évben ezt fogalmaztam meg magamnak, hogy ez kell, mert akkor láthatjuk, akár egy meghívóval is ezt tudják nekem viszonozni.
1: A Liverpool 3-1-re győzött a vendég Tottenham ellen az angol labdarúgó ligakupában, ezzel bejutott a 16 közé. Kerkez Milos végigjátszotta a meccset, Szoboszlai Dominikot a 62. percben cserélték be, és a 91. percben 28 méterről lőtt bombagóljával állította be a végeredményt. A mérkőzés után a Liverpool mestere Andoni Iraola is a magyar válogatott csapatkapitányának gólját méltatta.
11: Őszintén szólva mindhárom gólunk remek találat volt. Emlékszem az elsőre és a másodikra, amelyek szintén nagyon fontosak voltak, de a harmadik egyszerűen zseniális, elképesztő volt. Szoboszlai esetében az a helyzet, hogy már a lövés pillanatában bízunk benne, hogy betalál. Más játékosoknál talán úgy gondolnánk, hogy a kapu túl messze van, de Dominiknál mindenki arra számít, hogy gólt szerez ilyen távolságból is, és ezt meg is teszi.
1: Sorozatban 8. európai főtáblás szereplését kezdi meg ezen a héten a Ferencváros labdarúgó csapata, amely holnap Glasgow-ban a skót Celtic ellen lép pályára az Európa Liga alapszakaszának első fordulójában. A 21 órakor kezdődő mérkőzést a Nemzeti Sport Rádió élőben közvetíti, a második félidőt 22 óra 15 perccel a Kossuth Rádióban is hallhatják. Az FTC középpályása Nagy Ádám így várja az összecsapást.
12: Szerintem ez egy abszolút olyan selejtező sorozat volt, amiből a csapat erőt tud meríteni. Ugyanakkor azt is hozzá kell tenni, hogy nyilván ez itt már a főtábla, tehát minden csapat, aki itt van, az valamilyen módon rászolgált és megérdemelten van ott, úgyhogy ebből kiindulva a Trabzonspornál vagy jobb, vagy hasonló erősségű csapatokkal fogunk találkozni. Én úgy gondolom, hogy minimum azt a szintet kell hoznunk, amit itt az utolsó selejtező meccsen hoztunk a Trabzonspor ellen, és akkor szerintem szép eredményeket tudunk elérni.
0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Tegnap egy meccset játszottak a női kézilabda NB1-ben. A harmadik fordulóban a házigazda Győri Eltó magabiztosan 36-14-re győzött a Kisvárda ellen. A győriek mindkét kapusa nagyszerű teljesítményt nyújtott. Az első félidőben Atadu Szakó 59, míg a második 30 percben Szemrei Zsófi 63%-os mutatóval védett. Elena Elver pedig 7 góllal vette ki a részét a sikerből. Udvardi Panna a páros után egyesben is búcsúzott a Guadalajarában zajló kemény pályás női tenisztornától, miután a második fordulóban 6-4-6-4-re alulmaradt, a spanyol Cristina Buxával szemben így nem jutott a 8 közé. Tegnap ünnepelte 80. születésnapját az olimpiai ezüstérmes világ és Európa bajnok vízilabdázó Kásár Zoltán. A Ferencvárost 19 éven át erősítette, amellyel magyar bajnokságot és kupagyőztesek Európa kupáját is nyert. Edzőként az Óbecsével és az olimpiákosszal is elhódította a bajnokok ligája trófeáját, a görög együttessel még az európai szuperkupát is, a Szegedet pedig lenkupa győzelemig vezette. A Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztjével is kitüntetett kiváló sportemberrel Szegő Tibor beszélgetett.
13: 6 olimpián jártál, különböző pozíciókban, hol a medencében, hol a medence szélén. Melyik volt a legemlékezetesebb?
14: Egy olimpiának a hangulata az semmivel össze nem hasonlítható. Az egyszerűen fantasztikus. Tehát mind a 6 olimpia élmény volt. A müncheni az talán különleges ott miatt, a terrorcselekmény miatt, és mi szembe laktunk az izraeliekkel.
13: Mit érzékeltetek belőle?
14: Csak reggel, amikor fölkeltünk, akkor hallottuk a híreket, hogy éjszaka a terroristák bementek, és megöltek sportolókat, egy talán megmenekült, mert ez egy alacsony épület volt, mi meg egy magasba laktunk.
13: Ott felmerült, hogy esetleg meg is szakítják az olimpiai játékokat.
14: Ez egy borzalmas dolog volt, egy napra játékok leálltak, és akkor az olimpiai stadionban egy gyászmisét tartottak, akkor Avery Brundage volt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke. Valóban fölmerült, hogy leáll az olimpia. Nagyon sokan azt mondták, hogy ha most nem folytatjuk, akkor többet nem lesz olimpia. Úgyhogy folytatódott, de hát a hangulat az már teljesen más volt. Ez volt még az az olimpia, ahol a faluba a kapun kibe lehetett járni. És hát valószínűleg emiatt történt az, hogy ettől kezdve már nagyon szigorú beléptetési szabályok voltak, mint egy repülőtéren. Minden edzésre, ha kimentél a faluból, ha visszamentél, csomagellenőrzés, személyének az ellenőrzése, ez innen datálódik.
13: Ez volt az első olyan olimpia, és egyben az utolsó, amin játékosként vettél részt. 1976, amikor Gyarmati Dezső közölte, hogy nem leszel benne abban a keretben, amely az olimpiára utazik majd, ekkor mi járt a fejedben, mik voltak az első gondolataid, amikor ezt megtudtad? Korod alapján, játéktudásod, kondíciód alapján abszolút benne lehettél volna.
14: Nagyon sok játékos volt a magyar vízilabdában, és nekem mindig az volt a filozófiám, hogy az edző dönti el, hogy ki utazik és ki nem. A győztesnek pedig igaza van mindig, és végül is 76-ban nyert a csapat. Azt is tudni kell, hogy akkor még csak 11 játékos utazhatott. Tehát nem volt könnyű dönteni, de elfogadtam. Az ember nem örül ilyenkor, én ebből nem csináltam nagy problémát. Az edző dönt, a játékos meg játszik tovább.
13: Később, amikor már neked kellett keretet szűkíteni, azt hogy élted meg? Az embernek valamelyik ujjába bele kell harapnia.
14: És teljesen mindegy, hogy melyik ujjába harap bele. Az a legrosszabb része. Egy nagyobb kerettel kezd mindig az edző, és fokozatosan szűkít. És minden egyes alkalommal, de komolyan mondom, hogy fájdalmas, mert az a játékos ugyanolyan kedves az embernek, de mindenféleképpen szűkíteni kell.
13: Ha újra kezdhetnéd, csinálnál valamit másképp? Mondjuk azért, hogy két olimpián szerepelj, a 80 már nem fért volna bele sehogy se.
14: A 80 nem. Az ember mindig számadást végez egy-egy periódus után, meg később is. És utólag úgy gondoltam, hogy egy kicsit talán túl sokat, valóban a csapatjáték fontos, kicsit még a kelleténél is többet dolgoztam a csapatért, és az egyéni képességeimet nem igazán engedtem saját magam kibontakozni. Talán lehet tettem volna jobb, nem tudom. De hát jól van ez így. Van, aki többet nyert, van, aki kevesebbet. Rengeteg élményt kaptam a sporttól.
1: A 80. születésnapját tegnap ünneplő olimpiai ezüstérmes világ és Európa bajnok vízilabdázót Kásár Zoltánt hallották. Műsorunk végén köszöni figyelmüket a szerkesztő Fejér Balázs. Adásunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. A zene után 13 órától a Nemzeti Sportrádió legjobb beszélgetéseiből válogatunk.
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: biztosítás.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez történt a Nemzeti Sport Rádióban.
2: A stúdióban vendégünk Kársás Zoltán, olimpiai ezüstérmes, világbajnok, Európa-bajnok, vízilabdázó, edzőként nyert bajnokok ligáját legalább kétszer, Lenkupát, és még visszatérve játékosként kupagyőztesek Európa kupáját.
3: Így van.
2: Ami viszont sokkal fontosabb, hogy szeptember 15-én ünnepli 80. születésnapját, úgyhogy jó egészséget kívánunk.
3: Köszönöm szépen.
2: Ezért különleges, hogy elfogadtad a meghívásunkat, mert hát ilyenkor az ember, bár azt mondtad, már nem nagyon ünnepelsz, de hát egy picit, hogy számvetést csinál családjával, elmegy egy étterembe, hogy otthon főznek, megbontanak egy pezsgőt, beszélgetnek, esetleg barátok látogatnak el, és meg is eljöttél hozzánk a stúdióba. Köszönöm. Lesz valamilyen program egyébként?
3: Hát nagyon sok SMS-t kaptam, és különböző üzeneteket, úgyhogy a régi barátoktól, régi játékosoktól, volt játékosaimtól. Hát a program az tulajdonképpen annyi, hogy egy közös vacsora szűk családi körbe.
2: Azt hiszem, hogy te vagy az egyetlen, aki nem sértősz meg azon, hogyha azt mondják, hogy alpári vagy.
3: Igen, ez így van, hiszen én Alpáron születtem, bár ma már Tisza Alpár, ugye egyesült a mellette levő kis településsel Tiszaújfaluval, de én valóban alpári vagyok.
2: Az a Tisza holtága, hogyha jól tudom, de így visszaemlékezve a térképre azért az nem úgy néz ki, hogy középen van a bevásárlóközpont, mellette a színház, és aztán jön az úszoda, ahol vízilabda edzéseket szoktak tartani.
3: Pontosan, nagyon jól mondod, ott ezek a épületek ismeretlenek voltak, különösen az én gyerekkoromban, hiszen én 46-ban születtem. És hát ott Alpáron nagyon sokáig voltam a nagyszüleimnél, viszont tény, hogy a Tisza holtágába tettem meg az első tempókat.
2: Mégis amikor az első edzésedre ellátogattál az újpesti dózsába, amit nehéz így kimondani, különösen tudva, hogy édesanyád Nagy Ferencváros drukker volt, meg aztán a későbbi pályafutásodat ismerve, akkor egy kicsit olyan voltál, mint 2000-ben Sydney-ben Erik az angolna, mert hogy Doki bácsi, az edző, ha jól emlékszem, azért figyel fel rád, mert nem tudtál 33 métert leúszni.
3: Pontosan így van, és akkor még ugye nem is újpesti dózsa, hanem budapesti dózsa volt, ha jól emlékszem. Doki bácsi pedig dr. Técsői Henrik, aki mindenkinek fütyült, de csak ő hallotta, mert annyira halkan, hogy mit látott bennem, nem tudom, de iskolával mentünk le a szigeti fedett uszodába, és kihívott, és mondta, hogy másnap menjek le. Tényleg nem tudtam végigúszni a 33-as medencét.
2: Aztán végül mégis a Ferencvárosba kerültél, és ez egy nagyon jó döntés volt, hogyha jól emlékszem, akkor abban az időben, vagy talán egy kicsit később, egy olyan, hát talán világverőnek is mondhatom azt a csapatot, mai kifejezéssel élve, jött össze Bolvárival, Kárpátival, Gyarmatival, Ambrussal, akik
3: Felkaival,
2: akik meghatározói voltak nem csak a Ferencvárosnak, hanem a magyar válogatottnak is.
3: Hát mindannyian olimpiai bajnokok voltak, tehát én fiatal játékosként egy idő után így kerültem be a Fradi felnőtt csapatába, ami hát egy fantasztikus dolog egy fiatal játékosnak, és valóban sokat segítettek, soha nem szúrtak le, hogyha hibáztam. Tehát ilyen nagy nevek, ilyen nagy játékosok között játszani, vagy tanulni magát a játékot, ez fantasztikus volt.
2: Azt hiszem, hogy az első edzőt Gerendás György édesapja volt a Fradiban, és Gerendás Gyuri mesélt egy történetet, ami talán arról szólt, hogy abban az időben, amikor ti játszottatok, akkor igazán komoly férfias játékosok voltak a csapatban, de amikor hölgy társaságba kerültek, mindig megkérdezték őket, hogy ismerik-e Kársás Zolit, mert az a legjobb pasi.
3: Hát nem tudom, a Gyuri ezt mesélte, én nem tudom, hogy társaságban mit mondtak. Mi ott voltunk az uszodában, és ott éltük az életünket, De ez nem olyan, mint a mi időnkben most, ugye a nyár, hanem két zsíros deszkával az egész napot ott töltöttük. Valóban Gerendás Laci bácsi, akinek öreg volt a beceneve. Ő volt az úszóedzőm. Tehát igazából nála kaptam azt az úszó alapot, ami ahhoz nem volt elég, hogy igazán jó úszó legyek, viszont nagyon jó volt és sok volt aztán ahhoz, hogy elkezdtem vízilabdázni.
2: Mi fogott meg? Sokan azt mondják, hogy a társaság, sokan azt mondják, hogy a korán jött sikerek. Téged mi tartott az úszodában?
3: Hát ugye korán jött sikerekről nem beszélhetünk akkor. Az egész millió és mindig a társaság. Tehát az attól függ, hogy az ember hova kerül, kik vannak körülötte. És én egy nagyon jó társaságba kerültem, egy Vízvári Károly nevű idős edző volt az én első vízilabda edzőm. Bár úszonként lejártam vasárnaponként Csirke bácsihoz, ő Kárpati Györgynek az édesapja volt. Tehát én 4 évig úsztam, de 2 év után úgy elkezdtem kóstolgatni a vízilabdát, és vasárnaponként már ismerkedtem a labdával.
2: Ha most ránézel egy vízilabda mérkőzésre, mennyit változott a sportág azóta, hogy te elkezdted, mondjuk 2026-ig?
3: Nagyon sokat változott, és azt is hozzá kell tennem, hogy nincs még egy sportág, ahol annyit változtattak a szabályokon, mint a vízilabdában. Mindig próbálják érthetővé tenni a közönség számára is, azért mégiscsak a játékosoknak csak a feje van kint a vízből. Úgyhogy nagyon sok minden beváltozott, ahogy haladunk előre. Egyre gyorsabb lett, és pontosan azért, mert egyre gyorsabb lett, kevésbé brusztos, tehát kevesebb a bunyó. Persze kemény játék, nagyon meggyötrik egymást a játékosok, csak nem nagyon van idő arra, hogy mondjuk itt párok alakuljanak ki, és ott egymást üssék. A játék gyors, fordulni kell, úszni kell, nézni kell a játékvezetőt, úgyhogy maradt kemény játék, de nagyon felgyorsult.
2: Egyszer Paragó Tamásnak volt egy kísérlete, a Komjádiban összehozta a felnőtt válogatottat, meg az utánpótlás válogatottat, és egy fejhallgatós mikrofonnal a fején mindig elmondta bíróként, hogy most azért ítéltem 5 méterest, mert a víz alatt ez történt. Most azért ítéltem kontrát, mert ez történt. Nem tudom, emlékszel erre a sztorira, de végül ebből nem lett semmi. Ez esetleg közelebb hozná a tévénézőkhöz, vagy az úszoda vendégeihez, nézőihez a sportágat?
3: Volt egy olyan időszak és próbálkozás, de ezt erején akkor nem voltam ott, amikor a Tonó ezt csinálta, amikor szabályt változtattak, és akkor a zsűriből bemondták az ítéletet, illetve magyarázták. Ugye azt tudjuk, hogy Amerikában a amerikai futballnál ott bemondják a bírók az ítéletet. A vízilabda felgyorsult, tehát igazából próbálkoztak ezzel, nem igazán jött be, mert ilyenkor meg kell állni a játéknak. És hát ugye ez nem olyan sportág, mint mondjuk Albert Flóri arról volt híres, hogy a pálya közepén csipőre tette a kezét, aki egy szenzációs labdarúgó volt egyébként. A vízben ott állandóan dolgozni kell. Nincs megállás, tehát ez egy másfajta sportág, és valószínűleg ezért nem alakult ki ez, hogy magyarázzák a szabályokat.
2: Ha már Albert Flóriánt említetted, egy napon születtetek, 5 év eltérősen, hogyha jól tudom, és érdekes volt az 1968-as év, mert akkor a vízilabda csapat is bajnok lett, és a futball csapat is bajnok lett. Voltak ilyen közös ünneplések Flóri bácsival?
3: Flórit jól ismertem, ugyanis mikor Lakat Károly volt a Fradi foci csapat edzője, ő lehozta az egész foci csapatot vízilabda mérkőzésre, bajnoki mérkőzésekre. És hát bent a klubban focistákkal találkoztunk, más sportágbeliekkel is persze, nem csak focistákkal, hiszen a Fradinak sok szakosztálya volt. Úgyhogy Ez a Fradi szellem is még hozzájárult ahhoz valahogy, hogy ez engem ott tartott az úszodában.
2: Kácsás Zoltánnal beszélgetünk, aki szeptember 15-én ünnepli 80. születésnapját. És ha már beszéltünk 68-ról, beszélünk 72-ről is, mert ugye Münchenben olimpiai ezüstérmes lett a csapat, úgyhogy az utolsó fordulóban az oroszok ellen vezettünk 3-1-re, és 3-3 lett, és pont az volt jó nekik. De az én véleményem az, hogy ez az olimpiai aranyérem, ez szerintem az NSK elleni meccsen ment el.
3: Hát igen, ugyanis az is döntetlen volt, tehát mi nem kaptunk ki ezen az olimpián, de volt két döntetlenünk. És így az oroszoknak, ugye akkor Szovjetunió volt, a szovjet válogatottnak elég volt ez az egy pont. És az az érdekes, hogy ott azért nekik volt egy pár furcsa mérkőzésük, mert az amerikaiak vezettek ellenük, ott a bírók hozták a döntetlent. Úgyhogy de érdekes olimpia volt, és hát soha nem jó egy döntőt elveszíteni. Ugye mi nem veszítettük el, mégsem lettünk olimpiai bajnokok.
2: Cserébe viszont lettetek világbajnokok és Európa bajnokok, és elhoztam egy képet az 1973-as belgrádi világbajnokságról, aminek az a különlegessége, hogy az volt az első ilyen típusú világversenye ennek a sportágnak, tehát az első VB, és itt álltuk Csapóval, Ballával, Görgényivel, aztán a képen még Sárosi, Cservenyák, aztán Kárpáti György, Faragó Tamás, Szívós István, Bodnár András, Konrád Ferenc, Molnár Endre,
3: Csapó Dudi,
2: igen, elképesztő, ezt neked is adom ezt a fotót. Bizonyára
3: köszönöm szépen.
2: Emlékként, de hogy emlékszel vissza erre a társaságra, mert itt azért más sportágból a hasonlatot véve nehéz súlyú emberek voltak a válogatottban.
3: Hát igen, igazából Csapó Dudi az itt futott be tulajdonképpen ezen a világbajnokságon, hiszen a Szovjetunió ellen, nem emlékszem, igazán 5-3-ra nyertünk talán, és azt hiszem a Dudi 3 gólt lőtt.
2: Így volt.
3: És hát mindenféleképpen egy unikum volt, hiszen az első világbajnokság. Annyit még tudni kell, hogy 71-ben volt az utolsó nem hivatalosnak nevezett világbajnokság, Hvár szigetén, ugye akkor Jugoszlávia, de hát az Horvátországban van, amit megnyertünk, és hát azért a győzelem íze az más, mint amikor az ember vesztesen hagyja el a játékteret. Fantasztikus volt az egész, és hát a jugoszlávoknál nyertük meg a világbajnokságot, akik igazából a legnagyobb ellenfeleink voltak.
2: Jugoszlávia, Amerika, az többször is volt úgy, hogy gond volt például a csoporttal, hogyha jól emlékszem, mert hogy ők ugyanabban a csoportban voltak, mint mi. Ez egy későbbi időszak, majd erről is beszélünk, mert ekkor már más pozícióban voltál. Aztán 74-ben rányertétek az Európa-bajnokságot, nagyjából hasonló csapattal, minimális változás volt az összeállításban a keretben.
3: Igen, minimális, ez Bécsben volt az az Európa-bajnokság. Hát, ha jól emlékszem, a Horkai Gyuri talán akkor meg ő futott be ezen az EB-n, úgy emlékszem. És hát külön megemlíteném a Sárosi Lacit, aki egy fantasztikus játékos volt. Még mindig körmérkőzéses rendszerben, tehát mint az olimpián, ahol ugye nem volt elődöntő döntő, és két döntetlen voltunk ezüstérmesek, a bécsi EB-t 3 pont előnyen nyertük a Szovjetunió előtt. Tehát a csapat, ha lehet, még tovább érett.
2: 1976 következik a felsorolásban, amikor Gyarmati Dezső közölte, hogy nem leszel benne abban a keretben, amely az olimpiára utazik majd. Ekkor mi járt a fejedben? Mik voltak az első gondolataid, amikor ezt megtudtad? Korod alapján, játéktudásod, kondíciód alapján abszolút benne lehettél volna.
3: Persze, hát nézd, nagyon sok játékos volt a magyar vízilabdában, és nekem mindig az volt a filozófiám, hogy az edző dönti el, hogy ki utazik és ki nem. A győztesnek pedig igaza van mindig, és végül is 76-ban nyert a csapat. Azt is tudni kell, hogy akkor még csak 11 játékos utazhatott. Tehát nem volt könnyű dönteni, de elfogadtam, hát az ember nem örül ilyenkor, de de hát ezt el kellett fogadni, tehát én ebből nem csináltam nagy problémát. Az edző dönt, a játékos meg játszik tovább.
2: Később, amikor már neked kellett keretet szűkíteni, azt hogy élted meg? Az embernek valamelyik ujjába bele kell harapnia?
3: Hát és teljesen mindegy, hogy melyik ujjába harap bele. Az a legrosszabb része. Ugye egy nagyobb kerettel kezd mindig az edző, és fokozatosan szűkít. És minden egyes alkalommal, de komolyan mondom, hogy fájdalmas, mert az a játékos ugyanolyan kedves az embernek, de mindenféleképpen szűkíteni kell. Tehát azt is mondhatom, hogy amikor én szűkítettem, ugyanúgy esetleg haragudhatott rám az, aki kimaradt. De hát én egy elég nehéz időszakban voltam szövetségkapitány, tehát én a szeuli olimpián voltam. Ott, ugye az előbb említetted, hát az amerikaiakkal és a jugoszlávokkal, a döntő két későbbi részvevőjével voltunk egy csoportban, és mind a két csapattól egy góllal kaptunk ki. De ez a csapat, ez a magyar csapat, ez nem volt annyira klasszis, nem volt igazán nagy egyéniség. Alakult, de hát végül is
2: nem a legjobb korszak volt. Erről majd beszélünk, mert itt készítettél az olimpia előtt egy tanulmányt, és azt szeretném, hogyha egy kicsit majd részletesebben is megbeszélnénk. Viszont 77-et írunk az én naptáram szerint, és Tatabányán kezdtél vízilabdázni. Tudom, hogy nincsen messze Budapesttől, de nem tűnt nagy ugrásnak Ferencvárosból Tatabányára menni? Nem a kilométert mondom, hanem a sikerek.
3: 30 éves lettem 76-ban.
2: Megszületett Tamás?
3: Tamás megszületett 76-ban, és azt tudtam, hogy én már nem leszek válogatott, viszont közre játszottak az anyagiak, a tatabányai csapat nagyon jó ajánlatot adott. Akkor másodosztályú volt a Tatabánya, tehát én elmondhatom magamról, hogy másodosztályú bajnok vagyok. Lejött még első osztályú játékos, a Görgényi Pista, a Krajcsovics Csaba Egerből, és a Hausler Karcsi, aki Moszkvába játszott válogatott kapusként, de ők nem játszhattak az első szezonban, úgyhogy én játszottam csak, de megnyertük a másodosztályt. Még mondták a tatamányai vezetők, hogy hát nem számítottunk arra, hogy ilyen gyorsan, ez egy kicsit meglepett bennünket. Akkor Gál István volt a Szénbányák Tröszt vezérigazgatója, aki nagyobb ember volt, mint a miniszter, a nehézipari miniszter. Tehát egy ilyen atya úristen volt. És hát vele beszéltem, vagy hát is volt, aki hívott ebben. Közrejátszott, azt hiszem a Kárpáti Gyuri meg a Gyarmati Dezső, nem tudom. És így kerültem én oda, és ott is voltam 9 évig.
2: Ez alatt a 9 év alatt volt egy játékos társad, akit úgy hívtak, hogy Kemény Dénest. Na, mi felhívtuk őt telefonon. Hallgassuk.
0: Az egész abból fakad, hogy jó darabig szerettük, tiszteltük egymást, de nem volt a minden napunk összekötve. Nem egy klubcsapatban játszottunk, a válogatottban viszonylag kevesebbet találkoztunk, nyilván azért köszönjük, van egy masszív korkülönbség, legalábbis játékos időszakban, ugye ott a 8 év azért az sokat számít. Úgyhogy ez akkor változott meg, amikor én lediplomáztam, és Tatabányára kerültem dolgozni. Ő pedig akkor már egy éve ott volt, és hát ugye azonnal természetes volt, egy első osztályú csapatról volt szó, hogy akkor én nem Budapesten folytatom tovább a vízilabdázást, hanem a város csapatában. Így aztán játékostársak lettünk, ráadásul az olyan, ha jól emlékszem, abban az első évenben Tatabányán játékos edző volt, tehát nem csak társam volt, hanem főnököm is. És hát attól kezdve elkezdett a kapcsolatunk mélyülni a parton is, nem csak a vízben.
4: Egyébként ez a barátság, vagy ez a kapcsolat a hasonlóságokon épül, vagy inkább a különbözőségek vonzák egymást kitételre?
0: Hát nagyon különbözőek voltunk, akár a vízben játékosként, akár a parton. Az Oliva elsősorban ugye a vízilabdával foglalkozott egész életében, én meg egészen addig, ameddig nem lettem szövetségkapitány, párhuzamosan vagy egyetemre jártam, vagy dolgoztam a szakmámban, és mellette vízilabdáztam. Tehát akkor ez inkább az az utóbbi, amit mondott, hogy eltérőségek vonzák, tehát nem ellentétek, de az eltérőségek vonzák egymást. Nyilván mind a kettőnknek csomó érdekes dolog volt a másik életpályájában, gondolkodásában, mindennapjaiban. Hát nagyon jó volt, nagyon szórakoztató is volt. Nagyon jó humora van az Olinak, az ember ugye szívesen tölt vele időt, ami nem komoly, hogy így mondjam, rengeteget lehet vihogni.
4: És mi az első?

0: esett még két-három vendég, vagy nem tudom. Sose felejtem el, hogy kellett volna még ponty. Na most még el se készült a halászlé, amikor én gyorsan beültem az autóba, elmentem a tóra, 10-15 percen belül volt szerencsém megfogni a szükséges halat, és végül is megoldódott a probléma, és arra emlékszem, hogy a második fogás az mákos nudli, vagy valami ilyesmi, tehát egy ilyen édesség volt.
1: Kemény Dénessel berelmesre beszélgetett, emlékszel a sztorira?
2: Hogyne, hát azért ott eltöltöttünk egy-két évet együtt, és nagyon élveztük tényleg két komoly bajnoki évet, amikor a Dénes a faragó tonó mögött mind a kétszer második lett a góllövő listán. Tehát ő egy nagyon gólerős játékos volt, nagyon jól megértettük egymást a vízbe. Én adtam a passzokat, ő lőtte a gólokat, úgyhogy munkamegosztás volt.
1: Egyszerre Wiesner Tamás azt mondta, hogy ő nem emlékszik arra, hogy a pályafutásod során téged valaha kiállítottak volna, ami hát vízilabdában azért elég unikálisnak tűnik.
2: Hát azért ez mondjuk költői túlzás, kiállítottak, sőt egyszer el is tiltottak.
1: Az akkor volt, amikor az intézőnek akartad kidobni a labdát? Nem,
2: igen, ez Egerbe volt egy kupadöntőn, amikor Eger-Ferencváros meccs volt, és hát a játékvezető, tehát egy kicsit elhúzott, és az Eger nyerte így a Magyar Kupát abban az évben, hát az egriek labdájával játszottunk, és amikor befejeződött a meccs, éppen nálam volt a labda. És az egriek intézője, akit egyébként jól ismertünk, hiszen hát nem tudom hányszor játszottunk egymás ellen, az olyan 2,5-3 méterre állt a játékvezetőtől, és kidobtam neki a labdát. És a játékvezető odarohant a zsűrihez, és beírta, hogy Kásás meg akart dobni, de nem talált el. És ezért fegyelmi bizottság elé állítottak, és ott én mondtam, hogy hát én úgy gondolom, hogy játszom annyira jól, hogyha meg akarom dobni a játékvezetőt, akkor 3 méterre nem téveztem el. Azt mondták, hogy ez sportszerűtlen. Megjegyzés volt, és egy mérkőzésre eltiltottak.
1: Wiesner néni borozója jutott eszembe egyébként Wiesner Tamásról. Én a Kölcsébe jártam, és aztán a Kmetti utcában. A borozója. És volt egy fél év, amikor én már betöltöttem a 18. életévemet érettségi előtt, és akkor én már kaphattam Wiesner néni borozójában hosszú lépést, hogyha minden igaz. 6 olimpián jártál, különböző pozíciókban, hol a medencében, hol a medence szélén, hol aztán akkor is a medencében, amikor a medence szélén kezdted. Melyik volt a legemlékezetesebb?
2: Hát az az igazság, hogy egy olimpiának a hangulata az semmivel össze nem hasonlítható. Az egyszerűen fantasztikus. Tehát mind a 6 olimpia élmény volt, még úgy is, hát a müncheni az talán különleges ott miatt, a terrorcselekmény miatt, és mi szembe laktunk az izraeliekkel.
1: Mit érzékeltetek belőle?
2: Hát csak reggel, amikor fölkeltünk, akkor hallottuk a híreket, hogy éjszaka, hát ezek a terroristák bementek, és megöltek sportolókat, egy talán megmenekült, mert ez egy alacsony épület volt, mi meg egy magasba laktunk.
1: Ott felmerült, hogy esetleg meg is szakítják az olimpiai játékokat.
2: Igen, hát ugye ez egy borzalmas dolog volt, egy napra leálltak, a játékok leálltak, és akkor az olimpiai stadionban egy gyászmisét tartottak, akkor Avery Brundage volt az Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke. Valóban fölmerült, hogy leáll az olimpia. Nagyon sokan azt mondták, hogy ha most nem folytatjuk, akkor többet nem lesz olimpia. Úgyhogy folytatódott, de hát a hangulat az már teljesen más volt. Ez volt még az olimpia, ahol a faluba, a kapunk kibe lehetett járni. És hát valószínűleg emiatt történt az, hogy ettől kezdve már nagyon szigorú beléptetési szabályok voltak, mint egy repülőtéren. Minden edzésre, ha kimentél a faluból, ha visszamentél, csomagellenőrzés, személyinek az ellenőrzése, ez innen datálódik.
1: Ez volt az első olyan olimpia, és egyben az utolsó, amin játékosként vettél részt.

0: ha újra kezdhetnéd, csinálnál valamit másképp? Mondjuk azért, hogy két olimpián szerepelj, mondjuk a 80 már nem fért volna bele sehogy se.
1: Hát a 80 nem. Az a helyzet, hogy ugye az ember mindig számadást végez egy-egy periódus után, meg később is, és később utólag úgy gondoltam, hogy egy kicsit talán túl sokat, valóban a csapatjáték fontos, hogy én kicsit még a kelleténél is többet dolgoztam a csapatért, és az egyéni képességeimet nem igazán engedtem saját magam kibontakozni. Talán lehettem volna jobb, nem tudom. De hát jól van ez így. Hát van, aki többet nyert, van, aki kevesebbet. Rengeteg élményt kaptam a sporttal.
0: Kásás Zoltánnal beszélgetünk, aki szeptember 15-én ünnepli 80. születésnapját, és beszéltünk már az olimpiákról, és említetted a szöuli játékokat, amikor te már szövetségkapitány voltál. És én találtam egy olyan anyagot, amit az olimpia előtt készítettél a Magyar Vízilabda Szövetség számára, amelyben leírod, hogy ez a csapat 5. lesz. És meg is indokoltad részletesen, hogy miért lesz a válogatottunk, hát a magyar vízilabdát tekintve csak 5. És igazad lett.
1: Hát ennek nem örülök egyébként, hogy jó-jós lettem. Egyáltalán akkori nemzetközi viszonyokat tekintve, hát sajnos én úgy éreztem, hogy ez a reális esély, amitől még lehetett volna jobb is, meg rosszabb is. Azt tudni kell, hogy 83 után a magyar vízilabda nem nyert érmet, tehát ez egy... Minden sportágban vannak mélypontok, a magyar vízilabda erőségét az mutatja, hogy mindig vissza tudott kapaszkodni a csúcsra. És hát a döntő, későbbi döntő két részvevőjével, az Egyesült Államokkal és Jugoszláviával is játszva, egy-egy góllal kaptunk ki tőlük. De hát kikaptunk sajnos.
0: 89-ben, akkor már 6 éve volt érem nélkül a vízilabda válogatott, egy nyugat-berlini világkupán nyertetek érmet, és ezt követte a Bonni Európa-bajnokság, ahol még a szöuli olimpiát is sikerült alulmúlni, és 9. lett a válogatott, te abban a pillanatban lemondtál. Szokták mondani, hogy ha nem jut 4-be a vízilabda válogatott egy világversenyen, akkor a szövetségkapitánynak menni kell. Hát itt még 8-ba se jutott.
1: Akkor ez nem volt föltétel, de hát én értelemszerűen úgy gondoltam. A furcsa ebben az, hogy én úgy éreztem, hogy a csapat jobb, mint a szöuli olimpián, megvertük a spanyolokat. De a későbbi Európa-bajnok németek ellen 3-szor vezettünk 3 góllal, olyan alaphibákat csináltunk. Hát ez az, amikor az ember áll a kispad mellett, és fogja a fejét, hogy hát ilyet nem gyakoroltunk. De hát a végeredmény a lényeg, és úgy gondoltam, hogy az értelemszerű, hogyha belefutottunk ebbe a rossz eredménybe, akkor nekem le kell mondanom.
0: Egyszer azt mondtad, hogy az edzőnek az edzés végére jobban el kell fáradnia, mint a játékosnak. Ez a szövetségkapitányra is vonatkozott?
1: Hát szellemileg az egy külön tanulmány lenne, tehát egy filmet lehetne csinálni arról, hogy különböző sportágakban különböző típusú edzők hogy viselkednek a mérkőzések alatt. Hát ez egy akár egy végjátéknak is tűnhetne. Ki bent tartja magába a feszültséget, ki adja... Azt mondják, hogy régen a leglátványosabb vízilabda mérkőzés volt, amikor az olasz válogatott edzője a Zólyomi Endre volt, a franciák pedig Lemhényi Dezső. Két olyan figura, két olyan alak, hogy a közönség nem a meccset, hanem őket nézte. Ugye a Lemhényi Dezső később a magyar bajnokságban játékvezető is volt, és ez kapott egy külön jelzőt, Butykó Buginak nevezték. Tehát ő úgy vezette a mérkőzéseket. Tehát élmény volt.
0: Van a születésnapod, és ennek kapcsán Bera Emese kolléganőnk fölhívta Faragó Tamást is. Most hallgassuk meg őt.
2: A Zoli először is egy jó ember, tehát ott kezdődik, jó ember. Nem is tudom, hogy ha bár ne legyen erre büszke, szerintem mindenki szereti, de hát milyen ember az, akit mindenki szeret. De hát pontosan egy ilyen egy jó ember, aki ráadásul még értelmes is, intuitív is, és hát valóban nagyon sok időt együtt eltöltöttünk, sok-sok viccet meséltünk egymásnak, sok-sok sztori történik velünk, vagy történt velünk, és én azt hiszem, hogy a Zoli egy olyan karizmatikus személyisége a magyar vízilabda sportnak, aki mindenki szeretettel és megbecsüléssel gondol rá.
3: Úgy fogalmazott, hogy történik, vagy történt, melyik az igaz? Inkább a múltban volt ez erősebb kapcsolat, vagy ezért a mai napig fennáll?
2: Hát a Zoli egy olyan ember, legalábbis nekem egy olyan ember, aki a múltban is, és a jelenben is, tehát most is, amikor találkozunk, tényleg nagy-nagy szeretettel öleljük meg egymást, és úgy gondolom, hogy minden úgy kezdődik, illetve úgy folytatódik, mintha a fiatal korunkban valami beszélgetés abba hagytuk volna.
3: Sokan mondják róla, hogy nagyon jó a humora. Ez is egy olyan tulajdonság, ami miatt mindenki szereti?
2: Hát a humor, én azt gondolom az uszodában azért úgy emlékszünk azokra a játékosokra, akik nagy játékosok voltak, vagy jó játékosok, azok nagyon jó humoruk volt. Tehát aki nem értette a humort, ott már kicsit hogy gyanakodva néztünk rá, hogy akkor hát nem biztos, hogy azért jól tud vízilabdázni. Tehát ez egy alapfeltétel a humor, mert a humor az egyben azt is jelenti, hogy érti a szavak értelmét.
3: A mai napig, hogyha találkoznak, mert említette, hogy ez azért megtörténik, akkor vízilabdás történetek jönnek elő elsősorban, vagy vannak olyan egyéb történések, amiket ilyenkor mindig szívesen felidéznek?
2: Hát az Zoliban az is jó, hogy nem kell feltétlenül vízilabdás történetekről beszélni. Tehát általában a sportolóknak mindig az a legnagyobb probléma, hogy nekiállnak nosztalgiázni, vagy sírni, hogy akkor miért nem sikerült, vagy panaszkodnak. Tehát az Zolival pedig az ember, amikor találkozik, akkor a napi szinten egyszer csak minden, ami az eszébe jut, ami foglalkoztatja, vagy ami örömet adott neki.
0: Faragó Tamást hallottuk.
1: Hát Tono egy különleges figura volt a magyar vízilabdában, és Rajki Béla bácsi nagyon fiatalon bevette őt a válogatottba. Ugye nekem egyik kedvenc történetem a Tono, már a Rajki Béla nevezte őt Tonónak, tehát azóta tonozzák. És egy edzés közben a Béla bácsi egy kicsit idegesen rákiabált a Tonóra, hogy Tonó, nem tudom, ezt ne csinál, azt csinál, és a Faragó elkezdett úszni ki a medencéből, a medence partjára, és ismertük, hogy hát egy ilyen nagyon fura személyiség, ő már fiatalon is az volt, hogy Jézusom, hát meg fogja Béla bácsit ütni. Kiugrott a vízből, letérdelt a Rajki Béla elé, és azt mondta, Béla bácsi, üssön csak, ne utáljon. Tehát a Tonó ilyen volt.
0: Kása Zoltánnal beszélgetünk, aki ma ünnepli 80. születésnapját, és valahogy ezután a szövetségkapitányi lemondás után elkezdődött neked egy világpolgárság. Ha minden igaz, akkor Olaszország volt az első állomás, Szirakúza, innen nézve nem rossz hely.
1: Szirakúza, imádom Szicíliát. Ami a vízilabdát illeti, az nem volt egy nagy siker. Akkor az Ortigia Szirakúza az egyetlen első osztály csapat volt Szicíliába, tehát állandóan repülővel utaztunk föl Olaszországba. Liguriába már úgy vártak bennünket transzparensekkel, hogy Isten hozott benneteket Olaszországba. Nem volt sikeres. Sokat tanultam közbe, többet kellett volna edzenünk, csak nem kaptam elég edzésidőt, mert volt egy másodosztályú csapat is. Játékosaimmal egyébként később is nagyon jó volt a kapcsolatom, már amikor eljöttem, hívtak telefonon, és mondtam nekik, turistaként bármikor edzőként soha többet.
0: Visszatértél Magyarországra, és Szegeden fogadtál el egy edzői állást.
1: Hát igen, ez egy nagyon rövid, az talán 92, nem tudom. Akkor egy szezont voltam Szegeden, hát akkor egy ilyen középcsapat volt a Szeged. De azt tudom mondani, hogy minden munkánál, minden csapatnál az ember tanul valamit. Elkövet egy csomó hibát, amit önmagának be kell vallani, hát itt nem kell mea culpázni persze, de hát ez is egy mozzanata volt tulajdonképpen az edzői pályafutásomnak.
0: Aztán visszakerültél a Fradiba, ahol felnőtt, kicsit ifi, aztán megint felnőtt. Ez a fradizmus, ez az emberből soha nem múlik el, ugye? Tehát, hogyha valaki annyi időt eltölt játékosként egy klubban, akár Ferencvárosban, pláne, akkor edzőként, amikor visszatér, akkor minden újra előjön, nem?
1: Hát én több mint 20 évet töltöttem a Fradiba játékosként, edzőként. A legvégén még itt egy pár éve még az öreg fiúk megkértek, még egy évet velük is dolgoztam, ez már csak természetesen úgy hobbiból, de hát így velük is nagyon jó a kapcsolatom. Igen, a Fradi az valóban szokták mondani egy nagy család, hát a klubon belül más sportágbeliekkel is nagyon sokat találkoztunk, és ez mindig a közösség, az nagyon fontos. És hát a Fradi az meg egy intézmény volt. Ugye ebben az is benne volt, hogy nem is tudom, a Rákosi időszakban még a színét és a nevét is elvették a Fradinek, hiszen budapesti Kinizsi lett fehér-piros színnel, de hát aztán visszaküzdötte magát a klub, és valóban továbbra is én úgy gondolom, hogy vannak őrült fradisták. Én nem őrült fradista voltam, én csak mindig szerettem ott lenni és oda tartozni.
0: A Fradi követte egy Jadran Spliti munka, majd 2000-ben az Óbecséhez kerültél, és ott fantasztikus sikereket értél el. Itt lettél ugye Bajnokok Ligája győztes először.
1: Igen, nagyon érdekes volt a spliti kirándulás. A Jadran Split akkor arról volt híres, hogy 3 év alatt 5 edzője volt. Amikor oda mentem, akkor az előző 2 évben 5. voltak. Amikor engem kirúgtak, akkor 1 ponttal álltunk az első helyezett Mladoz Zágráb mögött, tehát akár bajnokságot is lehetett volna nyerni.
0: Hát
1: volt egy grémium, egy 5-tagú grémium, akik egy kicsit többet szóltak bele a vízilabdába, mint kellett volna. Én akkor, mikor elküldtek, mondtam, hogy én nagyon büszke vagyok, hogy az itt töltöttem, tudom én, 9-10 hónappal csúcstartó vagyok.
0: És következett az Óbecse, és 2000-ben kezdtél itt dolgozni, és Bajnokok Ligáját nyert veled a csapat. Ilyenkor hogy kezdi az ember a munkát? Oda megy, tök idegenek, akár több országból is jöttek. Egyáltalán milyen nyelven megy a kommunikáció?
1: Az helyzet, hogyha az ember benne van a vérkeringésbe, a vízbe, ismertem a Becsei csapatot, jó csapat volt, erős csapat volt, hiszen Becsejen van, talán még ott van a szójaprotein, az egyik legnagyobb szójafeldolgozó üzem Európában, és az vezérigazgató vízilabda őrült volt. Tehát jó játékosokat szedett össze. Ugye én 99. szeptemberébe mentem, azért is érdekes, mert tavasszal volt az, amikor a NATO bombázta. Akkor még Jugoszlávia, aztán egy picit később meg Szerbia, Montenegro. Tehát én még úgy mentem oda, hogy amikor bajnokságot játszottunk, akkor a Montenegro is ugyanúgy a bajnokságban volt, tehát akkor még Jugoszláviáról beszéltünk, vagy Szerbia, Montenegról, már nem emlékszem. Tehát a játékosokat ismertem, tudtam, hogy nagyon jó játékosok, és korábban említettem, hogy az ember tanul minden. Mindenhol, akár sikeres, akár sikertelen. És azt láttam, hogy ez egy olyan csapat, ahol nem magyarázni kell meg, hogy úgy oda menni, hogy majd én megmondom, hogy milyen a vízilabda, mert ezek a játékosok tudták. Csak nemzetközileg nem sikerült az élre kerülni. És egy nagyon jó kapcsolat alakult ki közöttünk, talán azért, mert nem kezdtem el a főnököt játszani. És emlékszem, hogy az első nemzetközi mérkőzés a Bajnokok Ligájába, akkor jött a Mladoz Zágráb, ott még akadozott a gépezet, de már győztünk. és attól kezdve beindult a Verkli, és 84 mérkőzést nyertünk zsinórba, hazai és nemzetközi. Fantasztikus csapat volt.
0: Azt megfigyeltem, hogy a hideget valószínűleg nem szereted, mert a következő állomásod az Görögország és az olimpiákhoz, ami nem változott, hogy velük is bajnokok ligáját nyertél.
1: Hát, a probléma az volt, hogy a második becsei évemben szétesett. Mindig bizonytalan volt, hogy honnan jön a fizetés. Nagyon sok pénzzel maradtak adósak. A második évet úgy csináltuk, hogy nem kaptunk egy fillért se. Én már a szezon közepén a játékosokat megkérdeztem, hogy hagyjuk abba, vagy csináljuk végig a bajnokságot. A vicc az, hogy még így is bekerültünk a Final Four-ba még egyszer, csak ott már nem sikert. Ha az a becsej egybe maradhat, és az anyagi háttér rendes, az én nem tudom, 1-2-3 BL-t is nyerhetett volna, az olyan fantasztikus csapat volt. Az első évben a Vince Balázs és a Tóth Laci volt a két magyar, a két idegen légiós, a második évben a Bíros Peti és a Molnár Tamás, csak hát ott meg probléma volt a pénzzel. Nem csak én, a játékosok sem kaptak, tehát. És én úgy tudom, hogy ők adták meg a telefonszámomat az olimpiákosznak, a becseiek.
0: És ott milyen időszakot töltöttél?
1: Hát, nagyon érdekeset, és mindig vissza kell utalnom arra, hogy az ember mindig tanul. És én nem jól kezdtem az olimpiákosznál, aztán rájöttem, hogy nekik annyira erős az egójuk, hogy ezt el kell fogadni, és ügyesen kell lavírozni egy kicsit. De nagyon jó játékosok voltak. Az olimpiákos is az előző évben is bent volt a Final Four-ba, de ők sem tudtak nyerni. Tehát az az igazság, hogy minden csapatnál másmilyen edzői munkát kell végezni. Föl kell mérni a játékosok tudását, a csapat egységét, milyen a hangulat a játékosok között, és ehhez kell igazítani a munkát. És nagyon örültem, hogy Becseyen is, és az olimpiákosznál is sikerült ezt megalkotni, mert jó csapatokról volt szó. Csak éppen a végén nem tudtak győzni. Úgyhogy nagy élmény volt, jó játékosokkal mindig jó dolgozni, hát van, amikor össze kell rakni a csapatot. Persze közben akkor is kemény munka van.
0: Talán az olimpiákhoz volt az, amely csapattal magyar együttes ellen is, talán a Vasas ellen is játszottál, vagy ez egy másik csapatod volt?
1: Nem, hát egyébként is játszottam, én a Fradi ellen is valahogy összekerültünk, még a Komjádiba. A Vasas ellen úgy játszottunk, hogy ugye nyáron volt, ez a Final Four, ez itt volt Budapesten. A Jadran Split, a Posilipo, a Honvéd, ahol már akkor három olimpiai bajnok játszott, és az olimpiákos volt. Az elődöntőben megvertük az egyébként nagyon jó Dubrovnikot, és a döntőben a Honvéddal kerültünk össze, és hát nagyon jó meccset játszottunk, olyan 2,5 perccel a vége előtt 4 góllal vezettünk. Úgyhogy ez egy fantasztikus élmény volt.
0: Akkor hogy állítja át az ember az agyát, hogy most egy görög csapatot vezet, egy magyar csapat ellen magyarként?
1: Igen, csak hát te azzal a csapattal akarsz győzni, amelyiknek az edzője vagy. Tehát én arra koncentráltam, hogy egy ilyen jó honvédot hogy tudunk megverni. És a Vasas úgy jött a képbe, hogy az ősz végén, tél elején visszajöttünk Budapestre, és az Európai Szuperkupát is megnyertük.
0: Később aztán a Vasasnál is voltál.
1: Igen, volt, egy szezonom volt a Vasasnál, az egy nagyon jó csapat volt, egy egészen döbbenetes hiba miatt nem kerültünk be a Final Four-ba, és így másodikok voltunk, hát ugye a Honvéd már akkor 6 éve együtt volt, rutinosabbak voltak. Az mindent eldöntő mérkőzésen az utolsó negyedbe 3 góllal vezettünk ellenük, és döntetlen lett. Ezek a döntetlenek elkísérnek engem, úgy látszik.
0: Tamásról csak keveset beszéltünk, fiadról, aki ugye 1976-ban született. Szerintem most hallgassuk meg őt.
4: Egyáltalán nem erőltette, abszolút támogatta mindig is. Nyilván ő is látta bennem a tehetséget, és azt, hogy szeretek vízilabdázni, szeretek játszani, szeretem a víz közegét. Ő a maga csendes módján, ugye nem az a túlhangos karakter, a maga csendes módján a háttérből mindig támogatott, és mindig nagyon izgult a meccseimen, és szerette volna, hogy jól teljesítsek, de soha nem nyomott, soha nem próbált valahogy bármilyen csapatba beerőszakolni, csak azért, mert ő a Kásán Zoltán, hanem szerény ember lévén a háttérből próbált engem menedzselni mindig.
5: Játékost akart belőled faragni, vagy bele akart húzni magába a sportágba?
4: Hát, mint a fiát, úgy nyilván egy apukának ez teljesen más, igen. Tehát, hogy biztos, hogy szakmai szemmel is nézte. Pont a Vasas évben ő nagyon örült szerintem annak, hogy végre egyszer együtt dolgozhatunk. Aztán utána évvégén már lehet, hogy annyira nem örült neki, amikor tőletek kikaptunk a bajnoki döntőben és az Euroliga negyed döntőben is. De mindig, de mi ugye nem volt soha ránk jellemző, hogy nagyon sokat beszélgettünk volna, nagyon mély beszélgetések zajlottak volna le közöttünk, de mindig volt egy-két olyan szava, vagy olyan mondata, ami azért egy picit úgy elgondolkodtatott, és motiválni tudott, úgyhogy sokat köszönhetek neki.
0: Gergely István beszélgetett Kásás Tamással.
1: Gergely Pista.
0: Ismerős volt a hang, gondolom. Szóval, hogy ugye Tamás nem szerette, hogyha te ott vagy az uszodában, amikor ő játszik. És nagyon sokszor elhangzott, hogy soha semmilyen közegben nem próbáltad őt tolni, nem próbáltad előnyükhöz juttatni, aminek azért van jelentősége, mert hosszú-hosszú időn keresztül együtt dolgoztál Kemény Dénessel, abban az időszakban, amikor a válogatottja háromszor is megnyerte az olimpiát, és a válogatottban játszott Tamás.
1: Hát igen, ez egy nagyon ilyen értelemben egy nagyon érdekes kapcsolat volt. Ő már kiskorában ugye a KSI-be játszott, és oda mentem a partra, akkor is mutatta, hogy menj el. Tehát és ezt én elfogadtam, sőt örültem neki, mert aztán később mondtam, hogy nem foglak téged nyomni vagy segíteni, mert nem fognak szeretni az uszodába, hát én ismertem az uszoda hangulatát, apuka persze nyomja a kisfiát, és hál' Istennek nem volt rá szükség.
0: Eleinte ugye Kásás Zoli fia volt.
1: Így van.
0: Aztán te lettél Kásás Tamás apukája.
1: Pontosan, így fordult meg ez az egész dolog.
0: Ez egy nagyon megejtő kapcsolat és helyzet, de hogy láttad, hogy követted, Hogy értékelted ennek a csapatnak az egyetfejlődését ezen a három olimpián keresztül?
1: Hát az az igazság, hogy azt elmondhatjuk, hogy egy ilyen társaság nagyon ritkán jön össze. Sajnos a Benedek Tibi, aki már nincs közöttünk, neki volt egy mondása, és igazából megfogalmazta a csapattitkát. Mert mondták a Tibinek, ugye mint csapatkapitánynak, hogy más játékosok is jól játszanak együtt, meg jó csapatot alkotnak, és erre mondta a Benedek Tibi, hogy nem, mert mi szeretjük is egymást. És nekem ez volt a véleményem erről a csapatról, hogy ez a csapat nem csak a vízbe, hanem a vízen kívül is megnyerte az olimpiákat. Tehát én a 12 év alatt nem hallottam diszonáns hangot. Soha nem mentek túl, persze, hogy cikizték egymást, meg szórakoztak. Soha nem lépték túl azt a határt, ami sértő lenne. És ez egy óriási dolog. Tehát és a Dénes is jól kezelte őket. Ez egy nagyon nagy titok volt, és ez volt az egyik titka a csapatnak. És a fejlődésben, hát ugye Sydneybe úgy mentünk ki, hogy Jézusom, mióta nem nyert magyar csapatbajnokságot, és két zakóval indítottunk. Tehát Sydneybe volt két vereségünk. Aztán jött az olasz meccs, amin eldőlt, hogy ötödik helyre játszunk, vagy megyünk tovább. És már ennek a csapatnak akkor olyan tartása volt, hogy amikor a legnagyobb szükség volt rá, akkor a Rudics, aki hát ugye másik ilyen világ hírű edző volt, gyerek, aki ellené még 73-ban játszottam az első világbajnokságon, a Rudics volt az olasz válogatott edzője, és nyertünk simán az olaszok ellen, és mentünk tovább. Hát azt hiszem akkor volt a Dénesnek és a Tamásnak az a beszélget, már Dénes is ideges volt értelemszerűen, hiszen két zakó volt, tehát két vereség volt, És akkor Tamás, aki eléggé póker arccal játszott, mindig annyit mondott a Dénesnek, hogy nyugi, most kezdődik az olimpia.
0: Kemény Dénes azt mondta, hogy rád bármit rá lehetett bízni. Tehát ha kellett, akkor a konditermi edzést, ha kellett, akkor medencés edzést, hogy az ember hogy állítja át magát, hogy hát korábban én voltam a szövetségi kapitány, azért csak nyertem két BL-t csapatokkal, és akkor most olyan típusú munkát kell elvégeznem, amit mondanak nekem, hogy végezzem el. Te soha semmit nem szóltál vissza, elvégezted a munkát magas színvonalon.
1: Hát egyébként ez nagyon egyszerű. Annyit kell tudni, ahogy megyünk előre az időbe, egyre nagyobb a stáb. De mindenki a vezetőedző keze alá dolgozik. Valami akkor működik, ha egy főnök van, de jó a stáb. És nekem ez semmi, hát a Dénes semmi, olyan régóta ismertük egymást, és rengeteg dologban egyformán gondolkodtunk a vízilabdáról, hogyha ő azt mondta, hogy azt a négy embert vidd el, és ezt gyakoroljátok, akkor nem nézett oda, mert tudta, hogy úgyis értjük egymást, tehát azt fogom csinálni, ami kell a csapatnak. Aztán ezt ő összerakta a csapaton belül. Tehát nekem igazából eszembe se jutott. Az volt az élmény, hogy ezzel a csapattal én dolgozhattam, ezekkel a játékosokkal. Tehát mindig egy főnök van, és ugyanis, hogyha a csapat győz, akkor őt ünneplik, de ha csak csapat kikap, akkor őt rúgják ki, nem a masszört.
0: Beszéltünk ugye a keretszűkítésről, ami mindig fájdalmas. Itt is több alkalommal előfordult. Dénes mindig azt mondta, hogy ő meghallgatott mindenkit, de végül is ő döntött. Ezeken a megbeszéléseken milyen volt a hangulat, anélkül, hogy bármilyen titkot elárulnál?
1: Azért nem tudok titkot elárulni, mert a Dénes ezt igyekezett nagyon szűk körben az adott játékosokkal megbeszélni, tehát olyan volt, hogy nem volt itt kiteregetve, hogy most te ezért vagy azért. Volt olyan játékos, aki szinte úgy vett mindenki, hogy bekerül, aztán mégsem, és akkor a Dénes azt mondta, hogy én úgy éreztem, hogy ez a döntés a jó. És mint tudjuk, a győztesnek mindig igaza van.
0: Beszéltünk Sydneyről, ugye azt mondják, hogy megnyerni egy olimpiai bajnoki címet nagyon nehéz. Ennél sokkal nehezebb megvédeni. Hogy volt az négy évvel később?
1: Hát ugye a legérdekesebb dolog az, hogy mind a három olimpiai döntő másmilyen volt. Sydneybe a csapat, ahogy haladtunk előre, egyre jobban játszott. Hát a döntő az mámoros volt.
0: Ott voltam.
1: Az igazi döntő az elődöntő volt a szerbek ellen. Ami egy nagyon-nagyon kemény meccs volt. Az egy hatalmas győzelem volt. És ugyanazon a napon az orosz csapat a spanyolokkal egy iszonyú hosszabbításos meccset játszott, és hát kikészültek, nem tudtak cserélni. És a Fodor Rajmi mondta, hogy én olyan nyugodtan aludtam, tudtam, hogy győzni fogunk. Hát persze, nem, de hát végül is az ott egy fölényes, nem is nyertek olimpiát ilyen fölénnyel. Szerintem a csapat a csúcson Athénbe volt. Ott értek el korban, érettségben, fantasztikusan játszottak. Az átlag magasság, a legmagasabb volt a magyar csapatnak az összes csapat közül, ami óriási előny. Hát a tudásról nem is beszélve, van nekem egy nagyon régi ausztrál ismerősöm, a Tom Hood, aki az ausztrál vízilabdázás atya. Annak idején ő segített engem, hogy kimehettem Ausztráliába. És hogy az olimpia közepén találkoztunk a faluba, és mondta, hogy tehát ti simán nyeritek ezt az olimpiát. Hát mondtam, hogy a jó Isten beszélne belőled. Azért én reszketek mindig. Én nekem kétszeresen szorult össze a gyomrom minden meccsen. Tamás jó játszik-e, és hogy győze a csapat. Úgyhogy a kintről a partról ez kegyetlenebb. Ha bemész a vízbe, addig ideges vagy, bementél, megnyugszol, mert játszanod kell.
0: És veled mi van? 17-ben még játszottál a Masters világbajnokságon, az ugye 9 évvel ezelőtt volt. Néha azt mondtad, hogy úgy érezted magad, mint a balta benne a vízben, hogy mostanában hogy telnek a napjaid?
1: Hát ez a 17-es, ez volt a, mondhatom azt a hattyúdal, 9 országból jött, egy ilyen nemzetközi csapatban játszottam, ugye ott 5 évenként, korosztályonként vannak a mérkőzések és a díj átadások. Hát itt egy, mindenhol, még Guam-szigetről is volt játékos, de hát ez volt a hattyúdal, azt hiszem. Az az érdekes, hogy nem is olyan régen, talán egy hónappal ezelőtt Jim Ferguson nevű amerikai játékos írt nekem, aki ellen Münchenbe játszottam. És a Jim azt írta, hogy jövőre nálatok van Budapesten a Master világbajnokság is, és mi 75 pluszba keresünk egy csapatot, tudom, hogy te balkezes vagy, hogy játszanál-e. Mondtam neki, hogy már ezt nem tudom vállalni, mert nem tudom gyorsan végigúszni a medencét. De hát, hogy ezt csak azért mondom, hogy ilyenek a barátságok, a sportbarátságok, hogy még egymás eszébe jutunk, és aztán még írtunk egymásnak, ami hát egy fantasztikus dolog, de már játszani nem tudok.
0: Egy kérdés még, hogy apunak szólít zömmel mindenki, hogy lettél te apu már egészen fiatalon?
1: Hát azért én nem fiatalon lettem apu, én a válogatottban lettem apu. Hát gondolom, a Tamás azért így szólt, hogy apu vagy apa. Aztán először a kis Gergő kezdte el itt egy kicsit ilyen ironikus, hogy apu, hát apu, így, úgy, és de ez valahogy megragadt, és aztán elkezdtek a többiek is így hívni. Én voltam a legöregebb is. A Dénes is, a stáb is, úgyhogy a Dénes ma is apunak szólít, ha beszélünk. Meg a többiek is, ugye, hát miután ma vagyok 80, rengeteg SMS-t kaptam, itt tudom én, Bíros Peti írt Egerből, hogy apu, Isten értesen, tehát ez megmaradt, és ez rajtam, ami egy nagyon-nagyon kedves és egy jó leső megszólítás.
0: Kásás Zoltán, boldog születésnapot, köszönjük szépen!
1: Én is köszönöm a meghívást!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. Elkezdődik az újabb főtáblás idény a Ferencváros számára. A skót óriás ellen már a második európai kupa sorozatban volt lehetőség megmérednie magát. Celtic FTC labdarúgó Európa Liga alapszakasz mérkőzés élőben csütörtökön 21 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez történt a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Buli, a Nemzeti Sport Rádió jégkorong magazinja.
2: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Mostani adásunkban Szirányi Bencével beszélgetek, majd akit Miskolcon értem el telefonon, a DVTK Jégesmedvék 38 éves játékosa, aki egyben az U12-es Miskolci csapat másodedzője is. Mielőtt köszönteném Bencét, Szongó Domáról egy friss hír, az észak-amerikai profi jégkorongligában szereplő Buffalo fiatal magyar játékos a gólt lőtt, a vendég Boston Bruins elleni 6-2-re elveszített junior felkészülési mérkőzésen. A 18 éves válogatott csatár az idényt a kanadai kiemelt junior bajnokságban a Sioux Greyhounds csapatánál kezdi majd, mivel a Buffalo nyáron draftolta őt, ezért készülhet most a kerettel együtt. A friss hír után tehát Szirányi Bence lesz a főszereplő, aki 10 világbajnokságon felnőtt VB-n járt, 2 elit VB-n is 2016-ban és 2023-ban. Szia Bence, hogy bírod a kettős terhelést, tehát hogy egyszerre vagy játékos is, valamint másodedző is?
3: Sziasztok, először is mindenkit üdvözlök a Buli magazinban. Élvezem, az az igazság, hogy mindig van mit csinálni. Ugye mi otthon a családban még 3 gyereket is menedzselünk a feleségemmel, és a feleségem meg a DVTK Jegesmedvék Akadémiájának az erőléti edzője, szóval mi többet vagyunk tényleg a jégpályán, mint a otthonunkban. Így, de élvezzük a kihívást, élvezzük. A gyerekek is szerencsére nagyon szeretik a sportot, a jégkorongot szeretnek a jégpályán lenni, ami mi külön öröm számunkra, mert ami minket boldogált, az látszik, hogy őket is.
2: Hány évesek a gyerekek akkor? Tegyük tisztába ezt a végén, gondoltam, hogy majd elmondjuk, de hát ezek szerint ez a napi életben egy fontos, nagyon fontos.
3: Hát nálunk a napi élet az a gyerekek köré épül. A legnagyobb kisfiam, ő 2012-es születésű, tehát ő most lesz majd 14 éves, mert novemberi. A középső fiunk, ő 2014-es születésű, tehát ő 12 éves az decemberben, és a kislányunk, ő meg 2018-as születésű, tehát most volt 8 éves augusztusban.
2: Ritkán hallani jégkorongozókat, mondjuk a családi élet azon a részéről mesélni, amikor az apa szerepről, hogy te hogy élted ezt meg, most ne a szakmával kezdjük, majd azt a végén elmondod is, majd tovább bontjuk még a DVTK-s korszakot, meg a válogatottságot, meg a jövő évi elit VB-t, ami a válogatottra vár, mert hogy ugye időközben az is kiderült, hogy csak annyit mondok, hogy megvan a pontos menetrend, jövő év május közepén, ott majd május utolsó két hetében a norvég-kazakh meccs lesz a két utolsó a 7 meccsből, és ezen dől el megint, hogy benn marad-e a csapat az elit VB-n, vagy sem sorozatban harmadszor, hiszen most már a harmadik VB-re készülünk. Na de, például amikor a legfiatalabb gyerkőc megszületett a kislány, akkor már te is úgy voltál, hogy most már szeretnél egy kislányt?
3: Hát kérlek szépen, az a pikantériája ennek a sztorinak, hogy hát szerintem pont világbajnokságra mentünk, vagy talán valamilyen válogatott összetartásra mentünk a csapattal, és a feleségem már úgy üt ki engem a repülőtérre, hogy fú, de rosszul van, hány ingere van, és hogy biztos beteg lesz. Majd még mielőtt felszálltunk a repülőre, csak küldött nekem egy fotót a terhességi tesztről. Igazából sokként ért a dolog, mert úgy voltunk, hogy 2 gyerek után picit pihenünk, és majd a harmadikat majd mostanság vállaljuk be, amikor már ilyen nagyobbak a fiúk. De amikor kiderült, hogy kislány, igazából egy nagy kő esett le a szívünkről, ugye mindig fontos, hogy egészséges legyen a gyerkőc, de tényleg egy két fiú után egy kislány. Hát nem mondom azt, hogy megváltás, mert kislányként szerintem néha nehezebb, mint 3 fiú. És egy nagyon karakán kis csajról beszélünk, aki megteremti magának a figyelmet és a területet, és mi nagyon örültünk annak, igen, hogy kislány lett a harmadik, és így igazán teljes lett a család.
2: Nyilván nem is tehet mást, ugye? A legkisebb, a harmadik gyerkőc, tehát hogy megéljen, ehhez neki aztán kőkeményen harcolni kell. A két fiú pedig olyan igazi vagánsrác, vagy még azért nem mondható el ez róluk? Hát illetve 12-14 éves, tehát már nagyok.
3: Nagyok, igen. Hát igazából egyre önállóbbak, évről évre önállóbbak, és próbáljuk arra nevelni őket, hogy csinálják a maguk dolgát. Most idén már mind a két srác egyedül jár edzésre az iskolából, akár busszal, akár a csapattársaikkal, mert vannak, akik együtt járnak iskolába. Persze vannak nehézségek, ugye, mint minden családnál, hogy a fiúk azért szeretnek lusták lenni, és szeretik azt, hogy minden oda van készítve nekik. Ez nem mondható el a kislányról, tehát ő a szekrény előtt háromszor átöltözik, és a negyedik ruha lesz jó. A fiúk azok felveszik azt a ruhát, amit az anyjuk kikészített nekik. Szóval, de ettől eltekintve igen, vagány srácok, és azt kell mondjam, le a kalappal előttük, mert azért az eddig életük során rengeteget költöztünk, rengeteg új városba laktunk, más óvodákba jártak, más iskolákba jártak, tehát össze-vissza rohangáltunk, és mindenhol megálltak a talpukon, és nagyon gyorsan beilleszkedtek a környezetbe, és nagyon jól alkalmazkodtak, tehát igazából le a kalappal a gyerkőcök előtt.
2: Vissza akkor a nyitó kérdéshez, hogy hogyan éled meg most a mindennapokat Miskolcon, mint a DVTK Jegesmedvék ugye Erste Ligás csapat játékosa, és az U12-es csapat másodedzője. Apaként, férként, tehát három gyerek mellett, hogy elmesélted, nem unatkoztok.
3: Sűrűek a napok, de én úgy vagyok vele, hogy addig jó, amíg van mit csinálni, és van hova fejlődni. Általában ugye délelőtt egy iskolajárattal kezdődik, amikor elviszem a gyerkőcöket iskolába, vagy elmegyek a saját edzésemre, aztán edzés után beülök egyet ebédelni, vagy hazamegyek ebédelni, ami éppen gyorsabb, és megvan, de utána már ugye lassan mennem kell vissza a jégpályára, mert a U12-es csapatunk kezd a száraz edzéssel, meg utána jégedzés van, meg ugye közötte van még talán egy iskola túra, amikor föl kell vegyek egy-egy gyereket, valamikor a kislányomat, valamikor a kislányomnak akár a csapattársát is. Szerencsére nagyon jó közösség van így Miskolcon a szülők között, és nagyon barátságos az egész környezet, tehát hogy sokszor van, hogy nem is én veszem fel a kislányomat az iskolába, vagy a gyerekeket, hanem az egyik-másik jégkorongos szülő hozza el edzésre őket, szóval én nagyon örülök, hogy ez így működik, köszönöm.
2: Ahogy megérkezett az ebéd, ha jól hallom közben.
3: Igen, csak hát illik megköszönni, hogyha meghozták nekem az ebédet. Szóval én élvezem, hogy ilyen sűrűek a napok, persze esténként nincs probléma az elalvással, meg azzal, hogy várjam, hogy mikor kerülök már ágyba este, de én szerintem a feleségem nevében is mondhatom azt, hogy élvezzük így a mindennapokat, hogy azt csináljuk, amit szeretünk.
2: Amikor bejelentetted a visszavonulást ott 2024 áprilisában, akkor ilyen életre számítottál, hogy majd mondjuk 2-3 év múlva itt fogsz tartani, hogy még játszol, de már edzősködsz is? Mennyire volt ez tudatos?
3: Igazából az edzősködést azt csinálom most már, azt hiszem ez a pont, amikor visszavonultam, akkor kezdtem el az edzősködéssel jobban foglalkozni.
2: Akkor tudatos volt?
3: Én tudatosan építem ezt az edzőkarriert már 18 éves korom óta, tehát nem véletlenül végeztem el a testnevelési főiskolát. Nekem testnevelés tanári diplomám van, mellette ugye megvan a legmagasabb Magyarországon elérhető edzői papírom, szóval én 18 évesen már arra készültem, hogy gyerekekkel fogok foglalkozni és tanítani fogok. Szóval nekem igazából így az egész arra épült, hogyha véletlen valami történne a jégkoronggal, akkor is benne maradjak úgy a közegbe, hogy tanítani tudjak, tehát hogy a gyerekekkel foglalkozzak. Tehát ez nekem egyáltalán nem volt új dolog, és amikor ugye visszavonultam a válogatottól, akkor az volt az alapkoncepció, hogy picit többet tudok a gyerekekkel lenni, meg a családommal, ami mi sikerült is. A jégpályától nem szakadtunk el, mert most nem a válogatottat, meg az országot képviselem, hanem sokszor a gyermekeimmel kell menjek mindenhova, tornára, szerintem pont a tavalyi VB felkészülés közepén, amikor a srácok össze-vissza mentek meccset játszani. Én Prágában voltam a kisebbik fiammal és a családdal egy tornán. Utána egyszer még voltam a kisebbik fiammal a 16. kerületben egy Hungary Talent tornán. Közben a nagyobbik fiam meg a kislányom az Elit Képzés nevű táborban vettek részt, ahol én is részt vettem, mint edző, és segítettem az ottani munkát. Tehát igazából együtt vagyunk, és együtt fejlődünk, csináljuk azt, amit tényleg nagyon szeretünk, és ennek így nagyon örülök, hogy ez így alakult.
2: Meddig tervezel az aktív játékos pályafutással, ha már a válogatottat 2024 tavaszán ugye abbahagytad, lemondtad, illetve hát visszavonultál attól, 150 vagy 151 meccs után?
3: Igen. Hát én úgy vagyok vele, hogy most évről évre kötöttem szerződést, és én nem is akartam igazából hosszabb szerződést kötni, csak azért, mert nem tudom, hogy most már majd 39 éves leszek jelen pillanatban, fizikailag, meg mentálisan is nagyon jól érzem magamat, de lehet, hogy egy fél év múlva nem így lesz, és úgy leszek vele, hogy most már elég volt ebből az elégből, és akkor jöhet az edzői része, ugye főállásban. Meglátjuk, tehát én akkor tudok erről nyilatkozni, amikor vége lesz a szezonnak, és egy picit pihentem, és meglátjuk, hogy valamelyik klub ugye igényt tart rám majd, vagy nem tart igényt, de én úgy vagyok vele, hogyha igen, és még van nekem erőm mentálisan is, fizikálisan játszani, akkor lehet, hogy tovább játszanék, mert lehet, hogy megbánom azt, hogyha nem játszok tovább, és hiányozni fog nagyon az a fajta nyomás, amit a mérkőzések alatt ránk tesznek.
2: Tehát magyarán egy kicsit akkor ebbe bele is lehet fáradni, vagy akár nagyon, de neked még ez a következő szezonod az motivációval teli.
3: Így van. Tehát, hogy én nagyon hálás vagyok azért akárkinek, a genetikának, vagy a jóistennek, hogy 39 évesen tényleg itt vagyok, és talán egészségesebb vagyok, mint a fiatal játékosok nagy része. És jól is érzem magam a bőrömben, szóval mondhatjuk igen, hogy motiváltan, és úgy várom, hogy izgalmakban gazdag szezon legyen.
2: Itt a Nemzeti Sportrádióban a Buli című Jégkorong magazinban Szirányi Bencével beszélgetek, őt kérdezem, aki ugye korábbi válogatott játékos, és a DVTK Jégese Medvék mostani jégkorongozója és az U12-es csapat másodedzője. Briansonban is megfordult, azaz külföldön is. Ha visszagondolsz a pályafutásodra, akár a válogatottban, akár ugye klubcsapatokat is mondhatok, Újpestről, Utel, Fehérvára, a V19, DVTK, Vasas, hol volt az a pillanat, amikor azért mondjuk egy kicsit nehéz volt felállni a padlóról, vagy nehéz volt folytatni? Ne felejtsük el, hogy 10 VB-n világbajnokságon jártál, ebben ugye benne volt a 2016-os Szentpétervári A-csoportos, és még kihagytam egy másikat, mert ott voltál 23-ban is Helsinki-ben.
3: Hát igen, ott két meccset játszottam. Voltak nehéz időszakok a fehérvári éveim során is, amikor talán volt egy vállműtétem, és azt megcsinálták, majd pihentem 5 hónapot, de a következő évben még számítottak rám már, de már nem olyan minőségben, mint ahogy én szerettem volna, és nem is nagyon kaptam meg a lehetőséget, úgy igazából az is érett meg a váltásra az a klub, hogy én már nem szerettem volna ott maradni, hogy csak úgy üljek a padon, és hogy el legyek magamba, tehát én játszani szerettem volna mindenképpen, és azért jött kapóra ez a miskolci váltás, mert jöttünk az Extra Ligába játszani, és ez egy nagyon jó bajnokság volt, én nagyon élveztem. A Vasas éveimben nem volt ilyen, mert igazából ott 3 évet voltam fiatalként, és ott annak vége lett sajnos. Tehát igazából ott egy nagyon jó közeg volt, egy nagyon jó csapatot szedtek össze a Kandzsal Balázsék annó, egy nagyon jó vezetőséggel, és ugye annak vége lesz az egész sztorinak, ezért ugye más csapat után kellett nézni. Tehát, hogy voltak nehéz időszakok, de szerencsére mindig sikerült átdolgoznom magam azon az időszakon. Az akkori idősebb játékosok, amikor rosszabb pillanataim voltak, ugye azt tanították, hogy ne azzal foglalkozzak, hogy most éppen nem úgy működnek a dolgok, hanem csak dolgozzam át magam rajta, edzek egy kicsit többet, vagy ne foglalkozzak annyit éppen azzal, hogy most nem játszok, hanem csak dolgozzak, és majd az kialakul szépen, hogy mi lesz. És ez így is lett.
2: Annyit javítok, hogy természetesen nem Helsinki-ben, hanem ti Tamperében játszottatok a 2023-as világbajnokságon, csak nem akartam a mondandódba beleszólni, illetve közbeszólni. Tehát 10 világbajnokság, a feljutást bebiztosító krakói gól, az pedig nyilván a legemlékezetesebb számodra még 2015-ből, ott Lengyelországban a lengyelek ellen.
3: Hát mindenki azt hiszi, hogy az volt az, de nem, igazából én ki szoktam javítani, én a... Inkább az utána következő A-csoportos világbajnokságon mondanám a belorusz mérkőzést.
2: Amikor nyertünk, és az egy történelmi tett volt, hogy ilyen szintű csapat ellen nyertünk.
3: Azon a mérkőzésen a Sebőkbalunak én adtam a gólpaszt, a szólópaszt, amit bevert, és a Galló Vilinek is én adtam a gólpaszt azon a mérkőzésen. Tehát igazából azon a mérkőzésen én 2 gólpaszt osztottam ki, és sikerült nyernünk, tehát ez így extrán pozitív volt számomra, és így emlékekben is így nagyon az első pár helyen van ez a belorusz elleni mérkőzés.
2: És ha megyünk tovább, akkor ugye a Fehér Oroszország elleni győzelmet követően kellett várni sokat a magyar jégkorong válogatottnak, újabb 7 év, 22-ben Ljubljanában feljutott a válogatott, 23 ott volt a világbajnokság, de kiesett, 24-ben Bolzánóban megint feljutott a válogatott, és azóta ugye 25, 26 és 27 most már a harmadik elit VB lesz, amikor ott lesz a válogatott. Egy kicsit azért szoktál játszani a gondolattal, vagy teljesen lezártad ezt, hogy mivel már visszavonultál 24 tavaszán, így a válogatott nem hiányzik meg az elit VB?
3: Nem azt mondom, hogy a válogatott nem hiányzik, mert az hiányzik, mert nagyon sok barátom van ott, és nagyon sok olyan játékos, akivel akár együtt nőttem föl még most is. És amikor én már idősebb voltam a csapatban, és ők fiatalabbak, és úgy belenőttek a válogatottba. Tehát nagyon sokan játékos van, akit nagyon szeretek emberileg, és hiányzik az együtt töltött idő velük, de az nem hiányzik, hogy április elején elkezdjem a felkészülést, és akkor júniusig nyomjam még a VB-t. Megmondom őszintén, a mérkőzéseket megnéztem, a nagy részét, amikor éppen nem kellett a gyerekekkel rohanni sehova. A meccseken néha hiányzott az, hogy milyen jó lenne ott ülni a padon, de az, hogy én arra most fölkészüljek, hogy májusból teljesíteni kell, az a része már úgy nem hiányzott, és nagyon élveztem a családommal és barátaimmal töltött időt.
2: A válogatott helye az mennyire mondható, hogy reális, tehát az elit VB úgy, hogy azért az orosz-fehér-orosz kettős még nincs ott, de simán lehet, hogy úgy alakul a politikai, geopolitikai helyzet, hogy majd ők is hamarosan visszakerülnek. Tehát, hogy a legjobb 16 közé bejutnunk, hol a magyar hoki helye, az ingázó szerep, vagy inkább az elit VB, vagy a divízió 1/A?
3: Igen, ez baromi nehéz kérdés. Nem is tudom, hogy lehet-e válaszolni. Most is igazából szerintem ilyen ingázó. Most, hogy bemaradtunk, szuperek a srácok, és tök jól játszottak azokon a meccseken, amiken kellett jól játszani.
2: Először ugye Kazaksztánt, 25-ben, 26-ban pedig idén megvertük a briteket, és ez elég volt. Tehát az osztrákok ellen is egy nagyon fájó meccs volt, mert benne volt a siker.
3: Azt kell látni, hogy azért, hogy az eleje az nagyon eleje, tehát hogy a világbajnokságon utána van egy ilyen közép része, ahol én azt mondanám, hogy a magyarok bebe tudnak húzni egy-egy mérkőzést, de még nem mondanám, hogy közéjük tartozunk. Ez nagyon jó tendenciát mutat, ha úgy nézzük, hogy mi volt 16-ban, vagy akár mi volt 2008-ban, ugye, a svájci VB-n, az első átcsoportoson.
2: 2009-ben, igen, Zürichben.
3: 2009-ben, bocsánat. Tehát, hogy ha úgy nézzük a tendenciát, akkor nagyon jó irányba halad a csapat. Egyre több magyar játszik külföldi nívós bajnokságban, amire szüksége van arra Magyarországnak, hogy ők tudják képviselni úgy az országot, hogy magas színvonalon.
2: Ha tovább gondolod, akkor egyébként ez az ingázó szerep, ami régebben a szlovénekre jellemző volt, az mekkora szintlépés, hogy mit látsz például ott Miskolcon is, tehát ha az utánpótlást nézzük, mert talán onnan könnyebben megválaszolni, említetted, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés, de hogy mekkora merítési lehetőség van, jönnek-e a gyerekek, hogyan juthatunk el majd, hogy akár a KHL-ben, az orosz profiligában, Svédországban legyenek újra játékosaink, vagy minél több, mert nyilván onnan lehet esetleg a tengeren túlra is ugrani.
3: Figyelj, most Miskolcon szerintem hát történelmi rekord van a újonnan elkezdő gyerekekben, mert talán most az U8-as, U7, U8-as korosztályban 52-en voltak edzésen, ami ilyen Miskolcon szerintem még nem volt sose. Ez ugye köszönhető annak, hogy az Urbán Peti és a Bíró Ignác bácsi megcsinálták ezt az ovikorit, ami egy nagyon jó toborzási lehetőség, és rengeteg gyerek csatlakozott az U7-es, U8-as korosztályban, onnan az ovikorcsolya programból, mert megtetszett nekik a korcsolyázás, meg akár a jégkorong. De ugye ez megint egy olyan dolog, hogy erre éveket kell várni, hogy azok az U7, U8-as gyerekek U20-ba jussanak, vagy U10.

0: magyar bajnokságot, ezt a ligát akarjuk följebb húzni, vagy a magyar jégkorong szeretné magasabb szintre emelni.
1: És miben lehet megnyilvánulnia ennek, hogyha a magyar jégkorong fejlődik, mert ezt is örökké kérdezik tőlem is, meg gondolom a szakemberektől is, hogy akkor most mondjam meg, hogy ha 10-1-re kikapunk az amerikaiaktól, de benn maradunk, akkor most miben fejlődött a válogatott?
0: Ez nehéz, ez megint nehéz kérdés. Itt megint csak a saját véleményemet tudom elmondani, mert igazából erre nincs semmilyen mérési lehetőség. Mert, mint tudjuk, a jégkorongban a 10-1 az... Persze 10-1, meg kikapott, meg egy gólt lőttünk, meg nagy a különbség, mert amikor én ott voltam Tamperébe, a svéd csapatnak nem lőttünk kétharmadon kapura, az utolsó kétharmadban, azt hiszem, tehát hogy elég borzalmas volt abból a szempontból, de ugye azt is látni kell, hogy mi mekkora merítési lehetőségből dolgoznak a magyar edzők, vagy a válogatott edzők, és ugye az amerikai merítési lehetőséget is nézzük meg, hogy az amerikai válogatott az tele volt egyetemi bajnokságból hozott játékosokkal, akik igazából az egy profi liga, mondhatni, tehát jobb bajnokság, mint ami az Erste Ligában működik, és ők onnan is tudnak válogatni. Tehát ők ki tudnak állítani ilyen válogatottból ötöt, ami egy világbajnokságra, vagy többet is talán el tud menni, és büszkén tudja képviselni jó eredménnyel az amerikai államot. És ugyanez van Kanadában, Svédországban, tehát hogy vannak...
1: A csehek is inkább ehhez közelítenek, szlovákok
0: igen,
1: is.
0: Igen, tehát hogy ha csak megnézzük a kultúrájukban, én voltam a gyerkőccel Brnóban tavaly 2 éve, és este 9-kor értünk a szállásra, lementünk ott az étterembe, hogy együnk egy egytál ételt vacsorára, és a tévében nem a MB2-es foci ment, hanem cseh extraliga rájátszás ment éppen, és mindenki azt nézte, és ültek benne az emberek, és nézték a mérkőzést a tévén keresztül. Tehát a másik, meg hogy voltunk Pozsonyba, ugyanígy a gyerkőccel beültem egy kávéra viszonylag messze a jégcsarnoktól, és a kávézóban az U20-as világbajnokságot adták felvételről. Tehát, hogy a kultúrájukban benne van az, hogy a jégkorongra alapoznak, vagy építik a gyerekeket. Az iskolába bemegy a jégkorongedző, megkérdezi a 25 gyereket, hogy mit szeretne, vagy mi szeretne lenni, ha nagy lesz. A 25-ből 22 azt mondja, hogy jégkorongozó. Nálunk még messze vagyunk ettől szerintem, de aki elkezdett jégkorongozni gyerekek közül, az biztos, hogy többként ment haza utána, ha abba is hagyta egy pár év után, mert a jégkorong egy baromi jó sport, és nagyon sok mindent fejleszt, ami az iskolában segít, ami a hétköznapokban segít. Tehát egy olyan dologról beszélünk, ami egy fantasztikus sport. A másik meg, hogy nagyon jó a jégkorongos közösség. Én akivel beszéltem szülőkkel, annyira megszerették ezt a jégkorongos közösséget, és egy annyira barátságos családi hangulat van a jégpályákon, és itt most arról beszélünk, hogy egy miskolci csapat elmegy Nyíregyházára, vagy Budapestre, és ott a szülők azok barátok lesznek egy pillanat alatt, tehát hogy ott nincsen ellenségeskedés. Tehát egy nagyon-nagyon családias ez a környezet, ami szerintem vonzó lehet sok ember számára ez a közösség.
1: Zárásul, mielőtt kiül a ebédet teljesen, azt áruld el itt a Jégkorong magazinban, Szirányi Bencével beszélgetek, hogy mit várhatunk a DVTK Jégesmedvéktől, te mit vársz az U12-es csapat edzőjeként, másodedzőjeként, játékosként, a felnőttektől az Extraligában, illetve az Erste Ligában.
0: Nézegetjük a kiírásokat mindig, hogy ki kit igazol, milyenek lesznek a csapatok, ezt így mindig nehéz a szezon elején bármit is mondani, hogy mit várhatunk. Én biztos vagyok benne, hogy a mi csapatunk az fiatalodott idén, és több fiatal játékos fognak látni a nézők a mi csapatunkban, és abban is biztos vagyok, hogy egy nagyon hajtós szívüket a pályára kitévő csapat lesz az idei csapatunk is, és dolgozni fogunk azért, hogy minél messzebb jussunk a rájátszásban, és legyen egy fantasztikus szezonunk. Az U12-es csapatról meg még ennyit se tudok mondani, mert ott aztán olyan cserégetések vannak az U12-es bajnokságban, hogy sokszor fogalmunk sincs, hogy a Maccal játszunk, vagy a KMH-val, vagy az Újpesttel, mert annyit cserégetnek klubot a gyerekek, hogy mintha a pólójukat cserélnék.
1: Bence, köszönöm szépen, hogy itt voltál a Nemzeti Sportrádió Jégkorong magazinjában, és Szirányi Bencét hallották, aki 38 évesen a DVTK Jégesmedvék játékosa, az Erste Ligában és az U12-es miskolci csapat másodedzője, korábbi kiváló válogatott játékos, 10 VB-n ott volt, például 2 elit VB-n is. Még egyszer köszönöm szépen, Szirányi Bencét hallották, viszont hallásra.
0: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
1: A magyar felnőtt férfi jégkorongválogatott, tehát jövő májusban Düsseldorf

0: Dortmund majd az Elit VB-n 7 meccset játszik megint a bennmaradás reményében, és az utolsó két meccs az sorsdöntő lesz Norvégia, legvégül pedig ismét Kazaksztán ellen. Emlékezzünk vissza, 2025-ben sikerült Kazaksztánt legyőzni, a 26-os idei VB-n Zürichben pedig a briteket, ezért bennmaradt a csapat. Még egyszer köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra Virányi Zsolt búcsúzik.
1: Ez volt a Buli, a Nemzeti Sportrádió jégkorong magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
2: Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
3: Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
2: Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
4: Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
2: A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14 óra 35 perctől. A Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: Lionel Messi október elején búcsúzik az argentin válogatottól. Ingyenes tüdőrák szűrésre várja az aktív dohányosokat az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Nyárias idővel folytatódik a hét. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
1: Sporthírek.
5: Közös megegyezéssel távozott a Puskás Akadémia NB1-es labdarúgó csapatától Joel Fameye. Az orosz Rubin Kazanytól érkezett hatszoros gánai válogatott csatár másfél évet töltött a felcsútiaknál. Ez idő alatt 33 NB1-es meccsen és egy magyar kupa találkozón játszott. Az előző idényben még 22 bajnokin kapott szerepet az élvonalban, de a jelenlegi szezonban már nem lépett pályára. Október 6-án Buenos Airesben a Benin elleni barátságos búcsú mérkőzésen lép pályára utoljára az argentin nemzeti együttesben a 8-szoros aranylabdás világbajnok Lionel Messi, aki augusztus végén jelentette, hogy nem szerepel többet hazája labdarúgó válogatottjában. Messi 207-szer viselte a dél-amerikai ország címeres mezét, amelyben 125 gólt szerzett. 2022-ben világbajnok lett. Emellett kétszer nyert Copa Amerikát. A Nemzetközi Automobil Szövetség közzétette a Formula 1 2027-es idényének versenynaptárát, amelyben 24 hétvége szerepel. Köztet 10 sprint futam, többek között Monakóban. A sorozatból természetesen nem hiányzik a magyar nagydíj, amelyre a mezőny jövőre már 42. alkalommal látogat. A Hungaroringen augusztus 1-én rendezik a futamot. A Formula 1 6 év szünet után tér vissza Portugáliába, és ugyancsak 6 év kihagyás után lesz verseny Törökországban.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: Kihallgatták az Orbán kormány egyik volt államtitkárát, aki a gyanú szerint azért rúgott ki minisztériumi dolgozókat, mert letöltötték a Tisza Világ applikációt. Erősítette meg a Telex és az RTL Klub információit a rendőrség. A volt vezető ellen hivatalos személy által elkövetett személyes adattal visszaélés miatt folyik eljárás. A büntető ügy akkor indult, amikor tavaly ősszel 200 000 felhasználó adata szivárgott ki. Telefontanúk buktattak le egy budai drogdílert. A nyomozók a hívások alapján azonosították be a férfit, akinél a házkutatáskor több mint 3 kg kokaint találtak. Kiderült, hogy korábbi bűncselekményei miatt már több mint másfél éve körözték. A kábítószerkereskedőt a rendőrség őrizetbe vette és kezdeményezte letartóztatását. Még soha nem volt ilyen mélyen és nem teljesített ilyen rosszul a magyar egészségügy, mondta az Országos Kórházi Főigazgatóság vezetője. Tóth Árpád a Magyar Kórház Szövetség siófoki kongresszusán arról beszélt, a szervezet célja az, hogy megállítsa a hanyatlást, stabilizálja, majd európai fejlődési pályára állítsa az egészségügyet. A júliusban kinevezett főigazgató a legfontosabb lépések között említette a decentralizációt és az adminisztráció csökkentését. Tüdőszűrésre bíztatja a dohányosokat az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Kiemelték, hogy a tüdőrák sokáig tünetmentes maradhat. Ezért a korai felismerés különösen fontos és életet menthet. ezért az intézmény továbbra is várja ingyenes tüdőrákszűrésre az aktív dohányosokat, akiknél fokozott lehet a betegség kialakulásának kockázata. A jelentkezők komplex tüdőegészségi felmérésen vehetnek részt, amivel a korai stádiumú elváltozás felismerhető. Az érintettek pedig segítséget kaphatnak az egészségügyi kockázatok mérsékléséhez. A részvétel regisztrációhoz kötött. Részletek a korányi.hu weboldalon olvashatók.
1: Közlekedés.
5: Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán a burkolatot javítják Lajos Mizse térségében. A 62-es kilométernél a külső sávot lezárták, lassulásra kell számítani.
1: Időjárás.
5: Országszerte süt a nap, eső nem lesz. Északnyugaton és keleten időnként fátyol és gomoly felhők szűrhetik a napsütést. Holnap az ország északnyugati felén kisebb eső, zápor, zivatar kialakulhat. Ma a szelet időnként élénk, holnap erős széllökések kísérik. A hőmérséklet éjszak általában 10 és 15 fok között alakul, holnap napközben a Dunántúlon 18 és 25, a középső és keleti tájakon 26 és 30 közé melegszik a levegő.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez történt a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a jövő sztárjai a Nemzeti Sport Rádióban.
7: Köszöntöm az utánpótlás.hu magazin műsorának hallgatóit, én Nagy Dániel vagyok, a mai vendégem pedig a magyar junior férfi kézilabda válogatott tagjaként az idén júliusban U20-as Európa bajnoki címet szerző Eklemovics Márkó, és édesapja a korábbi kiváló kézilabdázó Eklemovics Nikola. Üdvözöllek titeket a stúdiónkban.
8: Szia!
9: Köszönöm.
7: Tudtátok követni a nyári foci VB-t, és ha igen, kinek szurkoltatok? Nem véletlenül mondtam focit, majd mindjárt megindoklom, hogy miért pont ezzel kezdünk, de kíváncsi vagyok.
9: Én őszintén szóval annyira nem követem a focit, nem találom egy izgalmas sportágnak, de egyébként a Ronaldo miatt néztem egy-két meccset, nagy favoritom, de azon kívül annyira nem.
7: Nikola, te?
10: Én sem nagyon néztem, így picit, amikor volt egy kis pillanat, akkor megnéztem egy-két meccset, de a második felénál, a világbajnokság második felénál, mert ott az elején azért kicsit olyan volt pár unalmas meccs amúgy, de nem nagyon amúgy.
7: Na, lerántom a leplet, hogy miért focival kezdünk. Egyrészt ismerlek már titeket egy ideje, másrésztről pedig azért igyekeztem nyomozni. Ha jól tudom, akkor Nikola, te focival kezdtél. Annó, ugye Belgrádban születtél, szerb származású, vagy ugye még akkor Jugoszláviáról beszélhettünk, focival kezdtél, Márkó, te is focisztál egy bizonyos időszakot, hát mondanám, hogy fiatalkorodban, de hát most is, mint hogyha ma olyan idős lennél, illetve Nikola, neked az édesapád is? Valamilyen szinten? Üzte?
10: Hát az édesapám igen, de nem legmagasabb szinten, régi Jugoszláviában voltak ilyen több megyei csapat, vagy hogy mondom, egy nagyon nagy ország volt, és akkor röplabdázott, meg focizott, de elég jó amúgy.
7: Na, focinál nem ragadunk le, ígérem, most már váltunk a sokkal fontosabb témákra is, de jó átkötés ebből az, hogy Márkó, amikor te kisgyerek voltál és ismerkedtél a sportokkal, sportágakkal, próbálgattad ezt is, azt is, tudom, hogy több minden is bejött a képbe. Hogyan indult ez neked annó?
9: Én egyébként judóval kezdtem, a legeslegén, meg amikor Lengyelországban laktunk, és amikor visszaköltöztünk Magyarországra, akkor kezdtem el focizni, azt hiszem egy-két évet fociztam, és akkor utána párhuzamosan kézilabdáztam is, de nem voltam a legügyesebb focista. Most is, amikor edzéseken focizunk, azért van röhögés a csapaton belül. Aztán igazából így lett a kézilabda. Párhuzamosan csináltam egy évig, és jobban tetszett a kézilabdának így a hangulat, így magával szippantott.
7: Akkor volt judó, volt foci, aztán ugye jött a kézi. Te milyen szülő vagy voltál ilyen tekintetben? Szeretted volna, hogy Márko a kézipályán kössön ki, vagy igazából mindegy volt, csak valamilyen sport?
10: Igazából az elején abszolút ezt, hogy ő választotta ki Lengyelországban, játszottam a Wisla Płockba, és akkor ő kiválasztotta a judo, tetszett neki a kimono, a ruházat, és akkor szerintem tök jó volt amúgy is, mert ott a Lengyelországban, amikor elkezdte judozni, nagyon sok dolgot megtanulta, amit utána alap az összes sportákban amúgy a és szerintem ez lehet a fontos volt, és lehet ez tök jó az játék stílusában, most már a kézilabdában utalog, látva, hogy ez tök jó, hogy ezzel kezdett amúgy példát. De nem nagyon ő, amikor Veszprémben játszotta meg Płockba, akkor mindig alig vártak, hogy legyen vége a meccsnek, hogy a labdával befusson a pályán, mint az összes más gyerek is, és akkor igazából ennyi volt ezt a rész, és akkor utána iskolába elkezdte kézilabdázni, és mondta, hogy egyik nap jött a suliba, és mondta, hogy elmegy ő is edzéseken próbál kézilabdázni, akkor így volt körülbelül.
7: Mi volt a reakciód erre?
10: Hát semmi, örültem is, meg nem is, de utána láttam, nagyon korai szakaszban láttam, hogy van érzéke amúgy, a kézilabdához, és akkor utána csak támogattunk.
7: Beszéltünk itt a cselgáncsról, ugye mindig emlegetik a judó kapcsán, hogy rögtön megtanulsz esni. Ez egy nagyon fontos dolog, meg hát olyan koordinációd lesz, hogy ezt azért sokan megirigylik. Érzékeled ezt még manapság valamilyen szinten a pályán, vagy korábban érzékelted a kézipályán, hogy hát azt mondom, hogy most egy vazarit kell, vagy egy ippon dobni valakin, de hogy vissza-vissza jönnek akár bizonyos mozdulatok, és ez mondjuk a segítségedre válhat?
9: Nyilván biztos adott egy ilyen alapot, de hogy így nem veszem észre magamon, hogy a pályán, hogy most ez judó mozdulat lenne, mert azért nem nyomtam profi szinten, inkább egy ilyen kis hobbi volt egy gyerekként, egy elmenni nyilván, de biztos jó alapot adott egyébként, de így nem veszem észre, hogy éppen most judó mozdulatot csinálok-e vagy sem.
7: Mondtad, hogy a kézicsarnoknak a varázs az hamar megfogott, ugye nyilván édesapád révén azért remek hangulatú meccseket láthattál már egészen kiskorodban. Amikor a kézit elkezdted, akkor inkább még a játék öröme volt benned, vagy azért ezt látva, hogy egy ilyen pályafutást is be lehet futni, azért ott volt már benned, hogy ilyen olyan motivációk is előkerülnek?
9: Összintén szólva, én amikor a meccseken kim voltam, általában sosem néztem a meccset, tehát nem érdekelt a meccs, mindig játszottam, tehát akkor is a háttérben inkább labdáztam barátokkal, így annyira nem kötött le. Mindig azt vártam tényleg, hogy bemehessek, és akkor végre indobálsak a kapura, de nyilván beszippantott maga a hangulat, amikor így elkezdtem így igazából, mert nyilván egy idő után figyeltem a meccseket, de így az elején annyira nem, és így magával szippantott ez a teltházas aréna, szurkolók, ez az atmoszféra, ez tényleg ez így beszippantott, szóval igen.
7: Sportszülőknél mindig előkerül az is, hogy főleg, hogyha valaki ex-játékosként figyeli a fiát vagy a lányát az adott sportágban, hogy milyen sportszülő ő. Nikola, te milyen sportszülő vagy olyan szempontból, hogy nagyon izgulsz a Márkó meccsein, vagy tudsz relaxálni a Márkó meccsein, vagy bekiabálsz instrukciókat, vagy hogy kell téged elképzelni?
10: Hát ez egy nagyon, szerintem minden szülőnek nagyon nehéz. A vérem is ilyen amúgy kicsit... hogy mondom...
9: Van, hogy elviszi
10: forrad,
9: a révünk.
10: Igen,
7: lehet hallani a hangját.
10: Lehet hallani, meg minden. Nagyon nehéz ezt az egészet. Magamban élek ezt a minden mozdulattal, vagy hogy mondom, szóval pont...
7: Kicsit, mint a te is a pályán lennél.
10: Igen, mert akkor ugyanazt a pozíciót is játszottunk, kicsit más típusú játékos, mint én voltam, gyorsabb, dinamikusabb, és nehéz amúgy. Próbálok magamat mindig állva nézem a meccset, valamilyen sarokba, a csarnokba, ez az én sajátosságom, de viszont szerintem ő is tud mondani, hogy nagyon sok hasznos dolgot tudjuk beszélni a apróságot meccsek előtt, meccsek után, de ilyen teljesen normális, meg egy ilyen... Én csak akkor szeretném vele beszélni, ha látom, hogy ő vevő erre a témára, nem merőködöm, hogy ez na most ez volt, vagy az volt, nem, amikor jön ez a pillanat is, akkor ő is oda jön, és szerinted ez hogy volt, vagy mi volt, akkor így tudjunk beszélni a jó dolgok, meg a kevésbé jó dolgok.
7: Említetted, hogy azonos poszton szerepeltek, vagy szerepelő, mint amin te is játszottál, ugye ez még lehet, hogy el sem hangzott, de irányítók vagytok mind a ketten.
10: Igen. Én már voltam.
7: Voltál, de aki irányító volt egyszer, az mindig irányító marad. Igen. Márkó, mik azok a, hát mondhatom ebben az esetben, hogy atyai tanácsok, amik ilyenkor eszedbe jutnak? Említette Nikola, hogy azért hál' Istennek sokszor vagy arra bevő, hogy meghallgasd őt. Nyilván itt most beszélhetünk technikai dolgokról, taktikai dolgokról, de akár csak olyan mentális beállítottságokról is, vagy bizonyos mentális aspektusokról, mit hogyan kell és érdemes kezelni. Ugye ő végigjárt ezt az utat, mint amin most te vagy. Szóval, hogy mik azok a tanácsok, amik eszedbe jutnak, amik szerinted a legfontosabbak voltak eddig?
9: Hát igazából minden meccs előtt és után szoktunk beszélni, kivéve, hogyha mondjuk olyan meccs volt, hogy mondjuk van, hogy később beszéljük meg a dolgokat, hogy mindenki belecsillapodjanak a dolgok, de minden meccs előtt hasznos tanácsokkal lát el édesapukám. Most én nem tudom, hogy belemenjek így a taktika részébe.
7: Jó, figyelj, ami a nagy közönségre tartozik, és nem top secret, ilyen titok, akkor persze, nyugodtan.
9: Nem, hát nyilván megbeszéljük azt, hogy ő mit lát, hogy ki a gyenge védő, hogy kéne támadni, a kapusokat átbeszéljük, hogy milyen akció lenne az, ami ideális lenne. Igazából szóval tényleg nagyon hasznos tanács. Ilyen apróságokkal, amit például egy normál embernek nem adatik meg például. Ezek is plusz százalékok, amik hozzáadódnak a teljesítményemhez. Meccs után meg igazából megkérdezem, hogy ő hogy látta, hogy min kéne javítanom, vagy hogy miket hibáztam. Nyilván egyébként tudom magamtól is, hogy miket hibáztam, de van, hogy ő is lát valamit, és amit én például nem láttam, és akkor ezt így meg szoktuk beszélni. Szóval én egyébként ezt szeretem.
10: Visszatérve ehhez, amit Márko mondta, hogy például a világversenyekben vannak minden válogatott nemzeti svédeknek vannak saját sajátosságaik. A svédek hogy védekeznek, milyen szisztémában, 20 év ezelőtt ugyanebben a szisztémában védekeztek. És azért mondom, hogy egy ilyen apró dolog, amit hasznos tud lenni a pálya, az ő kapusai hogy viselkednek kintről, lövéssel, zicserből, délszláv kapusok. Szóval itt nagyon sok olyan apró dolog van, amit én a karrierem során ezt tapasztaltam, és akkor egy-két egy ilyen információval biztos, hogy hasznára tud válni.
1: Ez a jövő sztárjai a Nemzeti Sport Rádióban Budapesten az FM 105.9-en.
7: Önök továbbra is az utánpótlássport.hu magazin műsorát hallják. A vendégünk a magyar junior férfi kézilabda válogatott tagjaként az idén júliusban U20-as Európa-bajnoki címet szerző Eklemovics Márkó és édesapja a korábbi kiváló kézilabdázó Eklemovics Nikola. Beszéltünk most az imént tanácsokról, illetve még a svédek is szóba jöttek, akikre majd ki fogunk térni hamarosan, hiszen ugye, ahogy itt már többször elhangzott, ugye az U20-as Európa-bajnoki cím felé vezető úton ők nagyon fontos állomásai voltak többes számban. Azért még maradjunk egy picikét a múltban, ugye az éles kézi suli a helyszín, illetve az egyesület, ahol elkezdtél játszani, aztán jött ugye a Veszprém. Kíváncsi vagyok erre az időszakra, mert ugye nagyon korán jóval idősebbek között is szerepeltél. Emlékszem, amikor 3 évvel ezelőtt beszéltünk telefonon, 15 éves létedre még a SEA ligában is debütáltál. Elég intenzív lehetett az, ha jól képzem.
9: Rengeteg edzés volt, nagyon fárasztó volt, ugye mellette az iskolával ezt így összeegyeztetni. Azért nem volt egyszerű, nyilván be kellett járni, voltak reggeli edzések, délutáni edzések, de úgy gondolom, hogy egy fontos időszaka volt az életemnek, a pályafutásomnak. Sokat tanultam belőle, igazából itt váltam úgymond játékossá, tehát itt fejlődtem a legtöbbet ebben az időszakban, szóval mindenképpen hasznos volt, meg szép emlékeket hord magával.
7: Gyanítom, szintén szép emlék a bármelyik válogatott viadal. Nem akarom nagyon részletesen elmondani, úgyis te is kitérsz majd itt több dologra, de ugye 2023 volt azt hiszem, amikor az Eljofon bronzérmet szereztetek, akkor még serdülőként, nagyon kemény kimondani, most meg már juniorként beszélünk itt. 2024 volt az ifjúsági Európa-bajnoki bronzérem időpontja, tavaly is volt ugye világverseny, de hát majd ugye kiukadunk szépen ide az idén júliusi kontinens viadalra. Milyen a válogatottban szerepelni? Ezt nagyon sokszor, sokféleképpen elmondták már, általában ugyanaz a lényege, hogy nagyon nagy büszkeség, de azért egy nagyon nagy kihívás is, hogyha jól gondolom.
9: Igen, abszolút egy óriási megtiszteltetés a címeres mezbe játszani, tehát hidegrázós, amikor együtt összekarolva énekeljük a himnuszt, ezek nagyon jó emlékek. Meg hál' Istennek szerencsés, vagy hát egy ügyes generációnak mondhatjuk magunkat, ez már a 3. érmünk, ugye az EU bronz, az Európa-bajnokság bronz, és most ugye sikerült az aranyat is a nyakunkba akasztani. összetartó brigád vagyunk tényleg. Tehát szerintem ez is a kulcsa az egésznek, hogy a fő magja a válogatottnak, ugye az már az elejétől kezdve már lassan 4-5 éve együtt dolgozunk, és hát meghozta most így a sikert, meg folyamatosan hozogatta a sikert. Szóval igen, óriási megtiszteltetés válogatottnak lenni.
7: Nikola, te hogy látod ezeknek a sikernek az értékét? Játékosként végigjártad te is a korosztályos ranglétrát, aztán ugye felnőtt kategóriában is, hát nem is kezdem el sorolni, hogy mennyi mindent éltél át, és ugye világversenyeken is szerepeltél. Szóval mekkora az értéke szerinted egy ilyen korosztályos eredménynek, akár ezeknek a bronzérmeknek, vagy most az aranyéremnek? Nyilván a srácoknak ez örök élmény, soha nem fogják elfelejteni, nagyon nemes diad is, de hogy közben ugye mindig a végső cél az az, hogy felnőttként érjenek be. Te mit gondolsz erről, hiszen ugye játékosként is ugye meg is élted ezt, egyébként menedzseri szemmel is figyelheted ilyen szempontból.
10: A korai stádiumban is én láttam, hogy ez egy ügyes generáció amúgy, ezt az érmek is mutattak. Egy dolog biztos, hogy ők most a legfelső polcba bekerültek amúgy ezt a generáció, ezek a játékosok. Az nem csak az eredmények, a tudása, a játékon meg nagy többsége játszik az első osztályban Magyarországon, és biztos, hogy ezekkel az eredményekkel igazából fele csapathoz már 20 éves amúgy, vagy több mint fele, Márko, meg az Akkor Zolán, meg van egy-két fiatalabb játékos, aki meg nem 18-19 éves. Biztos, hogy az egész világnak, az egész Európa, az összes kluboknál nagyon előtte lesznek ezek a játékosok is, abból fognak a jövőbe választani maguknak a csapatokba a játékosok, mert ez az eredmény egy Európa bajnok junior korosztályban, ez szerintem tényleg csúcs, és ezt lehet látni, hogy több játékos ebben magas szinten fog játszani, meg jó klubokba fog szerepelni.
7: Pont ezt akartam kérdezni, hogy az akkor, hogy egy junior kategóriában sikerül egy ilyen eredményt elérni, ez akkor felkeltheti adott esetben európai top klubok, és most nyilván a hazai akról azért nem beszélek, mert a Veszprém Szeged előtt nyilván ott van az utánpótlás válogatottak mindegyike, de mondjuk most nem akarok példákat mondani, akár német csapatoknál, akár dán csapatoknál, tehát erre konkrétan figyelnek ilyenkor?
10: Teljes mértékben, abszolút is, egy nagyon nagy érdeklődés indult a játékosok, a magyar játékosok irányában most pont ebből a korosztályban.
7: Önök továbbra is az utánpótlássport.hu magazin műsorát hallják. A vendégünk a magyar junior férfi kézilabda válogatott tagjaként az idén júliusban U20-as Európa bajnoki címet szerző Eklemovics Márkó, és édesapja a korábbi kiváló kézilabdázó Eklemovics Nikola. Sok szempontból körbejártuk már ezt az U20-as Európa bajnoki aranyat, de hát mindenképpen beszéljünk róla egy picikét többet is, mert hát mondhatom szerintem azt, hogy egy tornán belül is óriási utat tettetek meg. Nem feltétlenül mondanám azt, hogy döcögős volt az eleje, fel kellett venni az adott hangulatot, az adott fordulatszámot, de azért nem biztos, hogy mondjuk az első vagy a második csoportmeccs után sokan fogadtak volna arra, hogy egy ilyen döntőt aztán egyrészt, hogy eljuttak a döntőig, másrészt pedig, hogy egy ilyen kiváló játékkal, meg zseniális hangulatban meg is nyeritek. Hogy emlékszel a torna elejére vissza, mert nem tudom, hogy nektek mi járt akkor a fejetekben?
9: Győzelemmel kezdtük meg a tornát, utána jöttek még a győzelmek, és a mély pont az ugye a svédek ellen jött, amikor belenéztünk hány gól is volt?
7: 16 talán.
9: Igen, 16 gólos vereségbe. Hát ott szerintem nem a saját arcunkat mutattuk, mert igazából szerintem az volt az a meccs, amin nem hittük el azt, hogy mi most győzni tudunk, mivel eddig is csomószor összekerültünk a svédekkel, és eddig még nem sikerült nyernünk, de hál' Isten a döntőben ez kamatozódott. A negyed döntőben ugye következtek a németek, az egy nagyon tüzes, harcias meccs volt. Azt mondanám, hogy az volt talán az egyik legkeményebb meccsünk az Európa-bajnokságon, nyilván a döntő is, de a döntő után ez volt a legkeményebb, és talán itt jött meg a csapatba az a motiváció, az a tűz, az akarat, meg az, hogy hiszünk egymásba, hogy bármit el tudunk érni együtt. Ezzel a lendülettel mentünk ugye tovább a négybe, ez végigkísérte az utunkat egészen az aranyig.
7: Mondtad, hogy a svédek elleni meccs volt az első meccs talán egy picikét olyan, mint hogyha ott nem nagyon hittétek volna el, hogy erre vagytok predesztinálva, vagy hogy ez benne lehet, hogy akár érem is landolt a magyar nyakakban. Emiatt nagyon kíváncsi vagyok, hogy akkor a döntőre hogy álltatok ki egyrészt. Nyilván a stábnak a munkáját dicsérjük ezúton is, hiszen össze kellett rakni egy olyan taktikát, ami nyerő legyen, de azért itt egy mentális felkészítésnek is végbe kellett menni, meg nektek magatokban elrendezni ezt, hogy hát ez most egy teljesen új meccs.
9: Igen, abszolút. A svéd meccs után össze is ült a csapat, csak a játékosok, és mindenki elmondta a véleményét, mit érez, taktikai dolgokba is belementünk, az szerintem nagyon sokat segített így a csapaton, és a sósóik is rengeteget hozzátettek. A svédek elleni első meccs után azt mondta Laci Bá, hogy csak kerüljünk össze még egyszer a svédekkel, mert az, amit akkor csináltunk, az nem volt mérvadó, és hogyha még egyszer összekerülünk velük, akkor biztos, hogy nyerni fogunk, és hát hál' Istennek így is lett.
7: A döntőt, Nikola, te hogy nézted? Milyen ideg állapotban? Mert azért, huha, kíváncsi vagyok.
10: Én minden meccs után érdekes, az egész Európa-bajnokság alatt minden meccs után érdekes állapotban voltam a meccsek után, mert igazából szoros voltak a meccsek, az elején is a csehek ellen utolsó 10 perc, a szlovénok ellen a utolsó 10 percben nyertünk meg. A lengyelek ellen nagyon nehéz meccs volt, a végén nyertünk 5-6 góllal, de ez végig egy ilyen 1-1 gól volt plusz-minusz. Szóval szoros meccsek voltak, az összes csapat elég jó erőt képviselt amúgy, és de tudtam, én a döntő előtt is mondtam, ha mi a svédekbe be tudunk egálba jönni az utolsó 10 percbe, plusz 1-2 gólt ide vagy oda, én szerintem mi meg tudjuk nyerni ezt a döntőt, és így is volt. Tehát mindenki kérdezte, honnan tudtam, de mondtam, ezt láttam így a meccsek alapján, ezt az előző levő 7 meccs alapján, hogy amikor bekerülnek az utolsó 10 percbe a magyar válogatott, nincs pánik, nincs, mindenki tudja, mit kell csinálni, nincs semmilyen felesleges mozdulat, hanem tényleg konkrétek amúgy a győzelem fele játszanak amúgy.
7: Hasonló érzésem volt egyébként nekem is azzal, hogy sikerült ugye hosszabbításra menteni a mérkőzést, ugyanis azt a plusz 10 percet játszatok ilyenkor, ha jól emlékszem, ugye 2x5, hogy abba viszont valamiért én is úgy néztem a meccset, hogy a 60 perc az 220-as púzus, de az, hogy sikerült összehozni, hogy ráadásul ti mentetek bele ugye jobb mentális állapotban, biztos voltam benne, hogy ez meg lesz. Mi gondolsz, hogy mi lehetett a kulcs, mert itt most a Márka az előbb kitért azért itt csapategységre, meg hogy nagyon jól ismerik már egymást, régóta együtt játszik a magja ennek a csapatnak. Szakszemmel, hogy látod?
10: Hát az hogy tényleg már régóta ismernek egymást, régóta együtt játszanak, ez az első. A második dolog, hogy a szakmai stábban kialakult egy nagyon jó hierarchia viszony, vagy bárhogy nevezünk ezt, ahol szakmai stáb tudta segíteni a játékosoknak, meg a játékosok a szakmai stábnak. Azt én, amit a kívülre láttam, és abszolút jó volt, minőségi játék volt a magyar válogatottban az összes meccsen, minden meccsen valaki, vagy több játékos hozta a extrát, és tényleg egy csapatként nyertek ezt a óriási eredményt, ezt az aranyot.
7: Az aranyérem mellett hasonlóan szépen csillog az egyéni kitüntetés is, amit megkaptál, ugye az All-Star csapatba beválogattak. Hogy tudtad, megemlékszel erre a pillanatra, amikor szóltak, vagy jeleztek, vagy hogy nézett ez?
9: Igen, ez ugye úgy volt, hogy már mentünk be az öltözőbe, ünnepeltünk, táncoltunk, és akkor jött egy idősebb bácsi, és akkor szólt, hogy az Eklomics Márka és a Mészáros Máté jöjjön. Néztem, mondom, hova kell mennünk, hadd ünnepeljünk már egy kicsit, és akkor mondták, hogy hát MVP. Nézek, mondom, hát jó, akkor valószínűleg akkor most megválasztanak, vagy beválasztanak az All-Star-ba. Hát egyszerűen nem akartam elhinni, nagyon jó érzés volt, meg tényleg ez egy nagyon régi álmom. Kisétálni a maga a díjhoz, ott megtartott rengeteg magyar, meg erdélyi kilátogatott, nagyon jó hangulatot teremtettek, és egyszerűen elképesztő érzés volt.
7: Apai szemmel gyanítom, hogy óriási büszkeség.
10: Hát ez nem is lehet szavakkal mondani, hogy tényleg ez egy óriási büszkeség, és teljes mértékben megérdemelte, mert 15 évesen, ahogy említetted, bekerült a profi férfi sportágba, kézilabdába, és abszolút helyet állt az egészben, én büszke vagyok rá, én mondtam neki is, hogy tényleg nem csak a játék miatt, meg minden, ahogy viselkedik, ahogy ezt az egészet annyi munkát teszi bele, hogy abszolút megérdemelte ezt a díjat.
7: Beszéljünk egy picit a klubmunkáról is, ugye most az Eto csapatában szerepelhetsz majd ebben az évadban kölcsönben, ugye a Szeged az leigazolt téged, és tulajdonképpen, ahogyan korábban fogalmaztam, hogy édesapádnak a lépteit valamilyen szinten követed, hát ugye ő is a Szegedben is több évet játszott, Veszprémben is több évet játszott, most a szegedi állomás az így most megtörténik neked is tulajdonképpen. Mik a közeli és a távoli célok így egyénileg?
9: Nyilván vannak álmok, most ugye az elsődleges cél ugye ebből a sérülésből visszatérni, aztán nyilván minél nagyobb magabiztosságot magamra szedni az NB1-es élvonalban, meg hát minél több játékpercet kiharcolni. Szegeden pedig szeretnék minél több sikert elérni, minél több trófeát a magasba emelni, szóval ez a távolabbi cél.
7: Most említetted a sérülést, ugye nyilván a hallgatók ezt nem látják, de azt én tudom, hogy most a talpaddal van egy kisebb probléma, úgyhogy itt az évad eleje egy kicsit pihenősebb lesz majd neked. Pont erre akartam így a végén kikanyarodni, hogy azért ugye a sérülés az mindig, hát sajnos nem sajnos, de része ugye a profi sportnak. Nikola, ugye neked is jó sok mindennel meg kellett küzdeni, úgyhogy emiatt is vagyok arra kíváncsi, hogy ilyen helyzetben is tudsz-e atyai tanácsot adni, mert ez már ugye egy mentális oldal, itt már nem a taktikáról, a passzról, a melyik védő az adott esetben támadható részéről van szó, hanem egy másik részéről, ami hasonlóan fontos.
10: Abszolút, pont most errefele, amikor mentünk, akkor erre beszéltünk, és akkor természetesen azt, hogy én is voltam, amikor sérült voltam, és egy szerencse a karrierem során nem volt annyi sok, de volt pár, amivel több hónapos, sokan fél éves kihagyás is hozott, és abban ezt a fél évet, vagy ezek a hónapok, amikor nem tudsz játszani, nem tudsz tenni a pályán azt, amit szeretned, az nagyon nehéz a sportolónak fejébe főleg is, és erre beszéltünk, hogy mit kell csinálni, akkor kicsit más az pontosítás, a rehabilitáció mellett más dolgok, az egyetem, vagy találkozni az ismerősekkel, más irányokba a gondolatokat irányítani, és ezzel kicsit gyorsabban fog telni ezt az idő, ameddig nem tudsz játszani, inkább ez egy ilyen pszichológiai támogatás, vagy ezt, ahogy én az intapasztalataim a múltban, hogy lehetett volna ezt, de nagyon nehéz ezek a periódusok attól függően, hogy mekkorák, amúgy ez nehéz egy sportolónak, ez legnehézebb pillanatok egy sportpályafutás.
7: Ha már focival kezdtem, aztán ugye, hál' Istennek, kézire átnyergeltünk, és jó sokat beszéltünk róla. Most egy picikét arról mesél Márkó, hogy szóba jött most az, hogy el kell terelni a gondolatokat, és adott esetben sulival, egyéb hobbikkal, másokkal kicsit így rövidíteni idézőresen azt az időt, amíg tart ez a, hát egy sportolónak nyugodtan mondhatom, szenvedés, hogy nem tud játszani. Mit érdemes tudni rólad ilyen szempontból? A kézilabda pályán kívüli Márkó, vele mi a helyzet?
9: Hát ugye most lett meg az érettségim, fel is vettek a Széchenyi Egyetemre, így Győrbe. Lesz időm igazából foglalkozni így az egyetemmel, tehát hogy a Neptunnal, eddig még nem volt időm bejelentkezni, de majd
7: most igen. Kell idő ismerkedni, ezt én
9: igen,
7: is mondom.
9: Majd meg kell vele ismerkednem. Nyilván megpróbálok barátokkal is időt eltölteni, de számomra így a rehabilitáció az, ami így az elsődleges, próbálok így a kezeléseken kívül is minél többet hozzátenni, hogy minél hamarabb visszatérhessek. Gondolok itt a vitaminokra, bémerre, nyújtásokra, mindent megteszek azért, hogy minél hamarabb visszakerüljek a pályára, mert nekem igazából ez okozza a legnagyobb örömet, hogy a pályán lehetek és játszhatok, mert ezt szeretem a legjobban. De ugye a kérdésedre válaszol, hogy mit szeretek még csinálni kézilabdapályán kívül, most így ugye, hogy mankózok, így azért nehéz bármiféle más sportot csinálni, pedig nagyon szeretek például strandröpizni, vagy bármi ilyesmi labdajátékot, de például azért Xbox-sal is el tudom ütni az időt, vagy akár a barátokkal beülni egy kávézóba, szóval így ezeket mondanám, de ilyen különösebb hobbim az egyébként nincs.
7: Először is nagyon gyors gyógyulás neked. Köszönöm. Ez a legfontosabb, de hogy gyorsan így a sérülést elhességessük, nagyon sok sikert a folytatásra. Figyeljük majd a teljesítményedet, meg nagyon szurkolunk majd akár klubszinten, de válogatott szint azt meg már nem is említem, hiszen ott is bőven lesz elfoglaltság. Nikola, neked is nagyon jó munkát, hajrá nektek a folytatásra. Nagyon örülök, hogy eljöttetek. Köszi szépen, és várunk titeket.
10: Mi is köszönjük szépen.
7: Az 20-as kézilabda Európa bajnok Eklemovics Márkó és a korábbi kiváló kézilabdázó édesapja. Eklemovics Nikola volt az elmúlt szűk fél órában a vendégem. További jó munkát és sok sikert kívánok nektek a folytatásra. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Nagy Dániel. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: Ez volt a Jövő Sztárjai, a Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora. Korábbi műsorunkból hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
8: Nagy szeretettel köszöntöm Önöket, kezdődik a Hazafutás, a pontos idő 15 óra 3 perc. A mai műsor szerkesztője Szűcs Miklós, a műsorvezető Jó András. A stúdióban Molnár Attila, a magyar atlétika egyik legjobb 400 méteres futója, fedett pályás Európa-bajnok, a magyar váltóval világbajnoki bronzérmes, egyéniben fedett pályás Európa csúcstartó, idén pedig 44-47-es szabadtéri országos csúcsot futott 400 méteren. A hétvégén hazai közönség előtt a budapesti atlétikai világdöntőn is ott volt a szám döntőjében, ahol végül a 8. helyen végzett. Attila, szia, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
11: Én köszönöm a lehetőséget.
8: Kezdjük egy ilyen gyors kérdéssorral, egy-egy szó vagy rövid válasz elég, később pedig néhányhoz visszatérünk majd. Edzés vagy verseny?
11: Edzés.
8: Fedett pálya vagy szabadtér?
11: Fedett.
8: Verseny itthon vagy külföldön?
11: Itthon.
8: 43-99 vagy olimpiai döntő?
11: 43-99.
8: Egyéni vagy váltó?
11: Váltó.
8: Esős idő, vagy hőség?
11: Esős.
8: Reflektorfény, vagy nyugalom?
11: Nyugalom.
8: Na, erre mindenképpen visszatérünk majd. Balaton, vagy északi tenger?
11: Balaton.
8: Vitorlázás, vagy gokárt?
11: Vitorlázás.
8: Kanapé, vagy kirándulás?
11: Most kanapé.
8: Most kanapé. Na, kezdjük a legfrissebb élménnyel, ugye a hétvégi budapesti világdöntővel. Összességében mennyire vagy elégedett azzal, amit ott nyújtottál?
11: Őszintén elégedett vagyok, nem vártam, hogy döntőbe kerülök, legalábbis a legjobb 8 közé kerülök bármilyen formában, úgyhogy túlszárnyaltam azt, amiért idejöttem, és itt most ez nem a teljesítményről szólt, hanem tulajdonképpen a helyezésről. Ez már egy olyan időpontban volt ez a világverseny, hogy nem tudtunk, és nem is őszintén nem is szerettünk volna ide összpontosítani semmilyen csúcsformát, mert ennek még lett volna egy kifutási ideje, most meg már a pihenőmet töltem, úgyhogy ez most nem az volt.
8: Ugye mégis a legjobb 8 között ott voltál. Mit jelentett neked ez is, ráadásul úgy, hogy hazai közönség előtt?
11: Igazából a hazai közönség az többet jelentett, most, mint hogyha top 8-ba kerültem volna. Inkább futottam volna itthon, és lettem volna 15-dik, mint hogyha ezt Skóciában rendezik, és bejutottam volna a döntőbe.
8: Ugye az elődöntőben 44-97-et futottál, és célfotóval jutottál tovább a döntőbe, ott viszont 45-10 lett az a te időd. De hogyan élted meg ezt a két futást?
11: Az első az nagyon euforikus volt. Az tudom, hogy az a nap is olyan volt, hogy teljesen zónában voltam, szerettem volna, csak azt tartottam szem előtt, hogy az a 4 kú közül valamelyiket elvigyem. Uh-huh. És nem az érdekelt, hogy milyen idővel, mert szerintem aki kint volt, vagy aki tudja, nem igazán voltak ideális körülmények. Azt hiszem, itt nem esett eső nyár eleje óta, aznap igen. és aznap gyönyörű szépen le is hűlt a levegő, de ezt mindenki érezte a szezon a mezőnyből. Én az összes gondolatom körül forgott, hogy az az egyik nagy kú meglegyen, és amikor ezt kiírta, és az a tetőpont volt, amikor arra várt mindenki velem együtt a szoros célfotónál, amikor kiírták, hogy negyedik vagyok, és akkor ott így leszakadt rólam minden, és akkor könnyebbnek éreztem magam, mint tudom, hélium, és majdnem fölrepültem onnan. Elképesztő eufória volt. A második nap az meg már úgy érzelmileg kimerített, és azt nem mondom, hogy nem akartam jót futni a döntőben, de nem voltam elkeseredve, hogy nem tudok mindent.
8: Azt mondtad, hogy zónában voltál, ez egyébként fordítsuk le így magyarra, hogy az azt jelenti, hogy jól kelsz fel, jól ébredsz, jó hangulatod van, mennyire számítanak ezek a dolgok?
11: Igen, az, hogy egy reggelinél, egy sétánál, egy kávénál, egy ebédnél önmagában más tevékenységeket csinálok, de maga a fő gondolatmenet az mind a körül zajlik, hogy amikor beérek a célba, akkor kvalifikáljak a döntőbe, és minden e felé halad. És tudom, hogy idővel korábban vagy később, de aznap én nekem arra kell készen lennem, és nem éreztem a nap egyik másodpercében sem azt, hogy erről leesett volna a fókusz. És ez így jó.
8: Kötelező rituálé az van?
11: Nem, nincsen.
8: Nem foglalkozom énekkel.
11: Nem, mert hogyha ragaszkodom, én úgy gondolom, hogyha ragaszkodok kötelező rituálékhoz, akkor ahhoz van kötve a teljesítmény, és ha az nem sikerül, akkor a teljesítmény is go. Tehát, hogy én nem gondolom, nem hiszek ezekben, minden verseny más, minden nap más, minden felkészülés más, és hogyha egy melegítés egyik nap másfél órára csúszik, meg van, amikor 40 percre, mind a kettőnek az a vége, hogy meg kell oldani. És nem fogok tudni ragaszkodni mindig ugyanaz a rutinhoz.
8: Teljesen értető. Mennyit számított, hogy ennyire hosszú volt már a szezon?
11: Én ezt szerintem bárkit megkérdezem a mezőnyben, mindenki másképpen fogja látni. Én egy picit befolyásolt vagyok abból a szempontból, hogy Birmingham után nem tudtam azt mondani, hogy jó, ott meg volt a szezon főversenye, mert az Budapesten volt. És hogyha nem Budapesten rendezték volna ezt az ultimate-et, akkor még talán tekinthettem volna rá kellemetlenségként is, de így egyszerűen nem tudtam. Tehát az egész csoportom, mindenki arra készült, hogy hát megyünk Budapestre, és ott zárjuk le a szezont, és megyünk Budapestre, és ez nem tudod ezt elengedni, hogy akkor ez már annyira nem is fontos, vagy ezt nem akarom annyira, én ezt akartam annyira.
8: Érezted magadon a fáradtságot azért?
11: Nagyon. Az nem kérdés. A nehezebben mentek már azok a formába hozó. Az előző héten van kettő darab ilyen szint felmérő futásnak nevezném, anélkül, hogy belemennék a részletekbe. Hát azok már úgy mentek, hogy jobb, hogy végük lett, és már nem azt vártam, hogy mikor edzünk már ilyen jó erőset a versenyhéten, mert azokat szeretem, amikor egy olyan visszajelzés jön, hogy ott erős vagyok, és akkor ott van az izmaimnak egy tartása, és akkor várom a szombatot, vagy várom a vasárnapot. Hanem megcsináltam ezt kedden csütörtökön, és akkor úgy voltam, hogy jaj, már legyen hétfő. És vártam a végét, de legalább annyira vártam magát a versenyzést is, úgyhogy mondanám, hogy összhangban volt, de nyilván mind a kettő más irányba mutat.
8: Maga a világdöntő, mint új kezdeményezés, milyen benyomást tett rád?
11: Sokat beszélgettünk erről előtte is, inkább előtte, mint utána. Utána már, ahogyan lefutottuk a váltót, és vége volt a versenynek, senkit nem érdekelt az ultimate-nek se a lebonyolítása, se az, hogy ez mennyire volt sikeres. Erről majd beszélgetünk a következő szezonban. Valószínű ennek az oka, hogy mindenki el akart menni pihenni velem együtt, itt az élen elsősorban. Én nagyon szeretem azt, hogy volt mersze meglépni a World Athletics-nek az, hogy valamit újítsunk meg magán az atlétikán, mert ezt azért el kell mondani, hogy én nem értek azzal egyet, hogy az atlétikát meg kell menteni, nem, szerintem is jól van, nincsen baja, az atlétika volt, van és lesz is, a 400 méter az 400 marad, a 100 meg 100 marad, a leggyorsabb embernek járó címet meg ebbe a sportágba fogják, és osztották eddig is. Nagyon tetszik az, hogy olyan újításokat is behoztunk, amit szerintem egy világbajnokság átvehet, hogy egy kicsit jobban eladható legyen, hogy egy kicsit közelebb hozzuk a nézőket magához az atlétikához, mert eddig ilyen steril kis futókként vagy sportolóként voltunk ott a pályán, akikkel csak akkor lehet találkozni, hogyha egy média esemény alkalmával versenyen kívül de találkozhatnak a szurkolók az atlétákkal, és ezt most azt érzem, hogy ebbe tettünk elég nagy lépéseket ahhoz, hogy ez ne így legyen. Szerintem nagyon-nagyon kellett az hozzá, hogy ez a szezon végén legyen, és ne legyen ennek olyan jelentősége, hogy arany, ezüst, bronzérem lesz osztva, meg kontinens bajnoki vagy világbajnoki címeket osztanak, mert így kevésbé tekint, ezt belülről mondom, és a visszajelzések alapján mondom, hogy mi ezt kevésbé tekintettük egy olyan versenynek, amit olyan komolyan kell venni, hogy a külvilágot ki kelljen zárni. Ez a showról szólt, és szóljon is a showról, mert szerintem, hogyha egy gála verseny
8: Vannak az olyan... autentika népszerűsítéséről szólt, ti úgy gondoltátok,
11: én úgy gondolom, hogy erről szólt. Természetesen az teljesítményen működik, mert azért kocogászni, meg vicces váltókat csinálni, az annyira mégsem fogja meg a figyelmet, főleg nem 3 napig. Úgyhogy én ezt nagyon...
8: De bocsánat, de hogyha ott futtok egy komoly időt, egy ilyen világdöntőn, akkor azért is annak is van nívója, hiszen ott dölt meg egy világcsúcs például. Tehát, hogy...
11: Azt mondanám, hogy ez jó, ha van, de nem szükséges. Uh-huh. Tehát én azt mondanám, hogy jó, ha van. Teniszben is látunk olyan vicces kis egynapos versenyeket, nem is egynaposokat ráadásul, ahol nem arról szól, hogy kontinens bajnoki címet osztanak, vagy nem egy kupának a megnyeréséről szól a dolog, hanem valahol egy kis színt visznek bele, és ez, szerintem ez a színes pont kellett ebbe. És nem szerették volna túltolni az innovációkat, ami jó, mert hogyha mindent megváltoztatunk, az meg azért nem biztos, hogy fals képet ad. Pont volt annyi újítás ebben a lebonyolításban, hogy ebből meg tudunk tartani valamit. Releváns is volt, és szerintem jól is nézett ki.
8: Így versenyzők egymás között gondolom nyilván beszéltetek erről az egészről, és mondtad is, hogy előtte is beszéltetek az eseményről. Közben is gondolom azért volt egy kis diskurzus ezzel kapcsolatban. Ebbe be tudsz minket avatni, hogy előtte mi az, amiről volt szó, hogy valószínűleg nyilván arról lehetett szó, hogy miért a szezon végén erre azért igazán nincs szükség.
11: A kommunikációját még a World Athletics-nek nem értettük abból a szempontból, hogy a kvalifikációs helyezést és szisztémát, azt mi nem tudtuk 3 nappal a verseny előttig. Tehát persze, hogyan készülsz, ugyanúgy készülsz, nem nagyon változik, de információs vákumban voltunk valamelyest tartva, mert ők se tudták, hogy mi a jó döntés.
8: Wow.
11: Én szerintem jó döntés született, vagy ha ez nem volt jó döntés, akkor meg nem tudott volna jó döntés születni. Egy kicsit úgy vártuk, hogy mit is várunk tőle? Tehát, hogy lesz ez Budapesten, de pontosan ez mi lesz? Mert azon kívül, hogy a pénzdíjazást ezt belengedték, azon kívül olyan sok fix pontja nem volt, csak az, hogy a pálya ugyanaz lesz. De a lebonyolítás, a megjelenés, a média megjelenés, ugye a 0. nap, mi ezt Red Carpetnek hívtuk, ez a vörös szőnyeges, kicsit ilyen filmsztáros, kicsit ilyen filmbemutatós, premieres, ilyen kis...
8: Kiöltözős, igen.
11: Igen, ez az volt, ami tőlünk, aztán nagyon messze áll, mert amikor egyszer kell, vagy kétszer a European Awards-nál kell, amikor az európai atlétikának a csillagjait avatják, ugye évvégén, meg a World Athletics-nek van még ez a rendezvénye, ahol ki kell öltözni, és ez nekünk mindig ilyen furcsa, hogy látsz sportolókat egyébként smokingban, vagy hogy látod őket ilyen. Tőlük nagyon eltérő. Igen, olyan stílusban, amit nem szoktál meg tőlük. És tök jó, hogy ezt meg tudjuk csinálni előtte, a versenynapok előtt. Én nagyon élveztem, mindenkire hárult olyan figyelem, hogy a mezőny az a legjobb 16, vagy legjobb 8, vagy kevesebb embert hívták meg ide versenyszámonként, és nem volt minden versenyszám. Nem volt az a tumultus, hogy ne lehessen mindenkire 2-3 percet szakítani, hogy felkonferálták őket. Na, itt van ő, az ő megálmodott stílusában, fotózzátok le, kérdezzétek meg, több médium megkérdezhetett, utána ki is lettünk vezetve a médiumok közé, tehát a mixzónában ugye el vagyunk szeparálva, tehát ott van egy ösvényen, amin végig sétálok, és valaki be tud lógni egy kamerával, meg mikrofonnal, hogy meg szeretne engem kérdezni, de utána visszavezettek hozzájuk, tehát egy olyan területre kerültünk, ahol egyébként mindenki oda ment, ahova akart, és ez egy ilyen szó, most ez a mixzóna, tehát szó szerint keveredtünk az újságírókkal. És szerintem ez nagyon jó, hogy feltehetik azokat a kérdéseket, és az annak tehetik fel, hogy akiknek szeretnék. És én fontosnak tartottam ezt a 0. napot is, ezt is megtartanám, de nem minden világversenyen, mert teljesen megértem, ha valaki egy világbajnokságon mindenkit ki akar zárni, és ő világbajnok akar lenni. És az meg ugye a célvonalban dől el, és addig meg a saját útját kell járnia, ott ezt nem erőltetném.
8: Menjünk vissza, kérlek, erre a kiöltözős dologra. Volt kötelező dresscode egyébként?
11: Nem, és senki nem tudta, mi az.
8: Oh.
11: Nem viccelek, mi is így gondolkodtunk, hogy most ez mi? Hát mindent megengedtek, azt nem mondták, hogy van valami, amit biztos ne vegyél föl, sejtetted, hogy a szandál az nem ez a napnak a megfelelő választéka lesz, de hát...
8: Az is jó lehet valamire.
11: Hát valaki biztos visel, nem tudom, nem néztem végig minden dresscode-ot. Én nagyon féltem, hogy túlöltözünk, vagy alul, inkább az alul. De azt mondja, hogy alul öltözni, ez kellemetlenebb, mint túlöltözni. Valaki azt gondolja, hogy túlöltözni nem is lehet, de azért lehet. Én őszintén senki nem tudta a csoportból, hogy az én csoportomról tudok beszélni, hogy akkor most ki mit vesz föl, mindenkinek ott derült ki, mindenkinek buszokkal vitték be oda, ott derült ki mindenki, hogy ki mit visel. Amúgy tényleg nem volt rossz választás, talán a melegítőt én nem vettem volna föl, de ez csak az én személyes ízlésem, mert hát azért a red carpetre melegítőt nem veszek föl, de hát hogyha valaki ennyire márkahű, megengedték neki.
8: Melegítő sportcipővel. Na jó, szerinted van jövője ennek a formátumnak, és lehet belőle egy fontos verseny az atlétikai naptárban?
11: Van. Szerintem, én úgy gondolom, hogy van.
8: Mitől lehet?
11: ha ez mindig a szezon utolsó versenye lesz, és nem tudom, hogy az lesz-e, akkor szerintem annyi stressz fog leesni a sportolókról, hogy itt egyfajta olyan kötődést tudnak kialakítani a szurkolókkal, hogy azért nem sokszor láttál egy mondót sörözni az utolsó versenyszám után, majd kimenni, kezet fogni, fotózkodni, interjút adni, hát most sok magyar gyerekek voltak egyébként speciál, de ez, hogyha máshol lenne, akkor másfajta szurkolóknak. Ez azért ez elég egyedi, és én ezt nagyon megtartanám, mert el tudja engedni ő is azt, hogy jó, innentől már nincsen semmi, itt már nincsen semmilyen verseny, itt önmagamat tudom, azt az embert tudom adni a sportoló mögött, amit egyébként sokan nem szoktak észrevenni, mert mindenki azt gondolja, hogy gépek vagyunk. De nem vagyunk, és szerintem ők is kíváncsiak erre a szurkolók, most ezt a szurkolói nem mondja, hogy engem is érdekelt mondjuk egy olimpiai faluban, hogy ha egy Djokovic-sal találkozom, akkor nem képet csinálok, hanem beszélgetek vele két mondatot, mert az érdekel, hogy ő ki. Mert azt tudom, hogy ő ki egyébként a sportoló, mert azt mindenki látja a Premier plánban. És szerintem ezt fogta meg ez a rendezvény akarva akaratlanul. Én ezt bátorítanám.
8: És a világszövetség például azt engedni fogja, hiszen ugye ők találták ide, hogy nyilván az olimpiai szintet nem fog elérni egy ilyen esemény.
11: Nem is kell neki.
8: Nem is kell neki. De mi van, hogyha a világbajnokságnál egy magasabb polcra kerül? Kerülhet magasabb polcra egy ilyen?
11: Szerintem nem, mert világbajnoki címet nem osztanak, és ugyan az egyik legnagyobb vonzó ereje az, hogy a pénzdíjakat megemelték, de ezzel még mindig csak kompenzálják azt, amit egy olimpiáért egy márkagyártó tud adni. Mert az olimpiáért maga az ország is fizet, meg maga a márkagyártó is fizet, és szerintem nem fogja tudni elérni azt a fajta pénzdíjazást, mint amit egy olimpián osztanak. És az olimpiai bajnoki cím, az meg nem csak a pénzről szól. Tehát, hogyha nem fizetnének érte, akkor is feláldoznék mindent, hogy, hogy a olimpiai bajnok legyek, és azt nem fogja tudni megelőzni. Szerintem a világbajnoki címet sem fogja tudni megelőzni. Abban a pillanatban, hogyha itt elkezdenek címeket osztogatni, az rossz lesz, de ők pontosan tudatában vannak azzal, hogy itt nem osztok semmilyen címet. Nincsen ezüstérem, nincsen bronzérem. Az első helyezett az akkora pénzdíjt visz haza, mint az összes többi összeadva majdnem, és ez jó így. Én úgy gondolom, hogy ez jó így.
8: Rendkívül jókat mondta itt az olimpiával is kapcsolatban is. Menjünk át a 400 méterre. Az érdekelne, hogy hogyan kell felépíteni tökéletes 400 méteres futást.
11: Sokkal kérdés. Ez most nem másfél órás, de hát az összes szakmai karrierem, amit így most befutottam, az kevés
8: lenne. Nagyon legyen az, hogy mit szeretnél csinálni az első százon.
11: Hát én konkrétan nem lemaradni, mert én azt hiányolom. Tehát én nem vagyok abban még elég jó, hogy felvegyem az első 20 méteren a lépést a többiekkel. Abban a pillanatban, hogy ez nekem nem fog extra energiába kerülni, ami a táv többi részén, hát fogalmazunk úgy, hogy visszaüt, vagy pofán üt. Abban a pillanatban, hogy én ezt ki tudom küszöbölni, egész jól leszek, és fent tudom tartani majd a lépést a top 1-2-3-mal a világon. Úgyhogy remélem ez minél hamarabb eljön. És én ezt javítanám az első 100, de nem is az első 100, az első 20 elég amúgy. 3-80 az úgy megvan. Az első 20 hiányzik.
8: Aha. Nagyon komolyan tűnsz, de mégis lazának. Közben tudsz gondolkodni?
11: Persze. Most nem csak beszélek, és nem gondolkodok.
8: Nem, futás közben, ja. Bocsánat.
11: persze, minden lépésem tudatos. Ott szerintem a gyorsabban, mint a másodperc, tudom, század tört része alatt. Tudok döntést hozni, mindig tudatában vagyok azzal, hogy mi történik, nem folyok az eseményekkel, majdnem minden tudatos, meg az is, hogyha az első, azt szerintem ezzel többen tudnak azonosulni, akik futottak már 400-at, de meglátjuk, tehát hogyha az első 200 egy hopsz egy picit hosszú lett, ez egy nagyon veszélyes mondat, vagy hopsz egy kicsit gyors lett, ez egy nagyon veszélyes mondat, mert az nem csak úgy eltűnik, azt viszed magaddal, és az még a jobb esetben, hát a cél van előtt, az be fog ütni, hogy azt elfutottad az első 200-at, és még ez is tudatos. Tehát akkor is valahogy megpróbálom menedzselni magamat, hogy beérjek a vonalig, de olyan nincs, hogy valami a távból kiesne, hogy ez nem volt tudatos, hogy ezt csak így úgy csináltam, hogy ne gondolnék bele. Teljesen tudatos, mindenre figyelek.
8: Itt a legelején beszéltünk az időjárásról, mekkora jelentősége van a 400-on nálad, hogy őség, szél, eső?
11: Eléggé. Inkább essen, mint fújjon a szél. Ez nagyon fontos, mert mondjuk a táv első felében gyorsabban megyek, mint a táv második felében. Fizikailag, hogyha a táv első felében van szembeszél, az azért rosszabb, mint a táv második felében, mert minél erősebben futok bele, annál erősebben lök vissza, annál több energiát veszítek el. Ha már lehet választani, akkor inkább a második 200-on legyen szembeszél, és ez lehet, hogy nem hangzik logikusan, de ez így van. Én akkor jövök ki belőle jobban, hogyha minél jobban fáj a vége, ugyan, és minél lassabb vagyok, de legalább annál kevésbé fog vissza. Az esővel egyébként nincsen problémám, a hőmérséklettel annál inkább. Uh-huh. Azok a finom izommozgások, hogy nekünk, mivel sprint számról lévén szó, a talajon töltött időnk per lépés, az nagyon rövid. És az a jobb, hogy minél rövidebb, mert minél többet van talajon a lábam, annál jobban fáradok, meg az izomzatom. És hogyha hideg van, akkor ez nyilván nem segíti azt a gyors, azt a nagyon robbanékony, azt a pillanatszerű talajfogást, amit egyébként meg kéne csinálnunk, és ez vesz el, úgyhogy inkább meleg legyen, mint hideg.
8: Korábban arról beszéltél, hogy szeretnél bemenni 44 másodperc alá, most 44-47 a magyar csúcsod. Mennyire érzed közel magadhoz ehhez a határt?
11: És már közelebb vagyok, mert ugye 44-50-et azt átütöttem. Uh-huh. Én egyre közelebb érzem magam, főleg azért, mert most váltottam egy akkorát szakmailag, hogy más számrendszerben vagyok, és szerintem így el is fogom tudni érni ezt, és nem csak remélem, hogy fejlődök annyit, és már tudatosan látom azt az utat, hogy mi kell ahhoz, hogy ebből ennyi legyen. És hogyha már felmértük a problémát, akkor a 80%-át meg is oldottuk.
8: Jó, akkor avasd be, kérlek szépen, hol látod ezt a fél másodpercet?
11: Az első 50-60 méterem az nagyon kritikusan gyenge. Ha egy 48 fős olimpiai mezőnyt nézünk, abból 48-dik vagyok. Nekem az első pár lépésemben nagyon komoly koordinációs problémám van, ami nem egyébként, hogyha normális hétköznapi szemüvegen keresztül nézed, akkor nem lassú, uh-huh. de nyilvánvalóan lassúnak fog tűnni, hogyha odaállítod a világ legjobb 400-asait mellém. Ebben rengeteg időt veszitek el, és ez az egyik kulcsa annak, hogy stabil 44-en belüli futó legyek.
8: Világ legjobb négy futóját említett, hogy a világcsúcs jelenleg 43-03.
11: Igen.

0: lépésről lépésre kell tennem azt a dolgomat, hogy én máról holnapra jobb legyek. Nem ugyanolyan? Jobb. Már ugyanolyan az, az nem jó.
1: Uh-huh. Amióta Hollandiában Lauer Mövli,
0: igen,
1: jól mondom, köszönöm, igen, csoportjába kerültél, ahol többek között Femke Ból is edz. Mennyiben változott meg az életed?
0: Ez megint egy órás. Elképesztően sok mindenben megváltozott. Nem is tudtam azt, amikor fontolgattam ezt a döntést, hogy ez mennyivel fog majd megváltozni, nem tudtam felmérni. Annál többen változott, mint amivel számoltam. Szerencsére rengeteg szerettem segített abba, hogy ez így zökkenőmentesen, nem volt zökkenőmentes, még így se, de le tudjon folyni. Még mindig szokom, még nincs egy éve, de lassan egy éve lesz, hogy lassan már egy éve lesz, hogy kiköltöztem. Az igazi munka elmondásunk szerint az most fog tudni elkezdődni, mert most már egyszer legalább mindent láttam, és most már csak ismétlek.
1: Mi az, amit te legnagyobb változásnak érzel a saját felkészülésedben?
0: Az étrendemet. Mert hogy edzettünk eddig is, tesek?
1: Megvisel?
0: Nem, azt nem mondanám, de ez változott a legjobban.
1: Aha.
0: Az elején megviseltem úgy, hogy miket kell kihagynom, ami eddig nem volt jó, és akkor most vicceskedhetünk a magyar ételekkel, de nem az, hogy mit, miért, hogyan és miért teszünk. És most nincs két órán elmagyarázni, hogy mit, miért, hogyan is.
1: Jó, és röviden, mi az, amit el kellett engedned, és amilyen nagyon fájt a szíved? Hiszen azért ez fontos az
0: ezeket
1: embernek.
0: Ezeket a zsírosabb magyaros fogásokat sajnos muszáj voltam elengedni.
1: Ó. Oh.
0: Sajnos.
1: Hát ezt szörnyen sajnálom.
0: Szomorú.
1: Milyen ott a sporton túli életed? Ugye még nem egészen egy éve élsz kint.
0: Nagyon befogadó volt a csoport, a csapat, az még most is az. Uh-huh. És azért, amikor egy mix váltó után vagyunk most 3-4 nappal az Ultimate után, amikor egy mix váltó után a harmadik helyezett váltóból a csoporttársam Líke azt mondja, hogy egyébként ott nem kap levegőt két lélegzetvétel között, de az hagyja el a száját, hogy nagyon örül, hogy benne vagyok a csoportban. Egy év után még mindig ez a következtetés, akkor valami lehet, hogy működik, és hogy örülök, hogy ott vagyok, mert hogy ott lehetek. Én élni akartam a lehetőséget, az első feltétel még az volt, mielőtt bármit gondolkodtam volna, hogy jó, de ők szeretnének-e engem. Mert anélkül nem fog menni, hogy oda betesznek erőszakkal, mert a teljesítmény egy jó, mert az embere, a pályán túli életed, az kétszer több, mint a pályán belül életed. Ovális iroda, szoktuk így hívni. Na, de most azon kívül valahogy lenni kell. Tehát ez nem elég, hogy zseni vagy a pályán belül, a pályán kívül is legalább annyira élvezned kell az életet, mert ez meg nem csak erről szól. Rengeteg lemondással, és az jó, hogyha jól érzem magam, és egyébként jól is érzem magam, most már mondhatom, és amúgy várom, hogy visszamenjek.
1: Pont ezért van a kérdésem. A tényleg abszolút várod?
0: Igen. Amúgy várom. Mert ez szorosan összefonódik a szakmával. Uh-huh. Én szeretnék elkezdeni már napi kettőket, minimum kettőket edzeni. Én nagyon szeretnék már meghalni, nagyon szeretném azokat az energiamentes, őszi, hosszú, egyébként nem arra mondjátok, de undorító napok, amikor nem megy, vagy nem kell fel a nap 8 előtt, és amúgy már lemegy 4-ig minimum.
1: Latyakos idő.
0: Undorító,
1: igen.
0: De valahol meg az meg most már így belém. És ez Hollandiában még rosszabb, mint itthon. Tapasztalatból mondom. És szeretném már azokat, mert amikor elfáradok, az eltölt egyfajta olyan jó érzésre, hogy amúgy elfáradtam, meghaltam, beesek az ágyba, de mosolygok, mert tudom, hogy mindent kiadtam magamból. És amikor nem fáradtam el annyira, akkor az nem jó.
1: Pörög az agyad este, és akkor...
0: Nem tud pörögni. Nem, bocs, de ott nem tud pörögni. Nagyon szeretne, de néha egy ilyen, nem tudom, egy pohár vízzel vagyok így ilyen értékű, hogy csak ott vagyunk mind a ketten a szobában, és nekem kell egy kis idő, hogy ott újraélegyek. De bírom, és nagyon szeretem ezt a fajta terhelést, és úgy tűnik, hogy nem csak túléltem, hanem most már komfortossá is tettem. Ami veszélyes, mert akkor edzőm szerint azzal már megint finomítani kell, hogy legyen egy kicsit erősebb, vagy jobb, mert hogy ne komfortzónámnak tekintsen magát a meghalást, mert abba bele lehet ülni.
1: Még egy kérdés itt a hollandiai története kapcsolatban, hogy azzal, hogy ott edzel, fedett pályás Európa bajnok lettél, a váltóval pedig ugye világbajnoki bronzérmet szereztél, máshogy viszonyulnak hozzád?
0: Nem, hát ez na, úgy, de a fedett pályás Európa bajnok az a legkisebb cím a csoportban. Nincs, uh-huh. Nincs itt ilyen, hogy a címeket berakjuk az emberek mögé, nem. Femke az Femke, Líke meg Líke. Uh-huh. Ma meg ma van, és nem az olimpia aranyán ül, vagy nem a nem tudom, a világcsúcsán, a fedett pályás világcsúcsán ül rajta, vagy a 26 darab gyémántliga győzelmén, az ott nem fog segíteni, hidd el.
1: Tisztosor, értem. Mondnál Attilával beszélgetünk, jönnek a hírek, aztán pedig majd folytatjuk, hiszen arról is volt szó korábban, hogy nyugalom vagy nyüzsgi, és itt is érdekes választottál, úgyhogy

0: Úgyhogy majd ebbe is bele fogunk csapni, jövünk vissza nem sokára.
1: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Lionel Messi október elején búcsúzik az argentin válogatottól. Pécsen folytatja országjárását a miniszterelnök. Marad a nyáriasan meleg idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
4: Közös megegyezéssel távozott a Puskás Akadémia NB1-es labdarúgó csapatától Joel Fámeje. Az orosz Rubin Kazanytól érkezett hatszoros gánai válogatott csatár másfél évet töltött a felcsútiaknál. Ez idő alatt 33 NB1-es meccsen és egy magyar kupa találkozón játszott. Az előző idényben még 22 bajnokin kapott szerepet az élvonalban, de a jelenlegi szezonban már nem lépett pályára. Október 6-án Buenos Airesben a Benin elleni barátságos búcsúmérkőzésen lép pályára utoljára az argentin nemzeti együttesben a 8-szoros aranylabdás világbajnok Lionel Messi, aki augusztus végén jelentette, hogy nem szerepel többet hazája labdarúgó válogatottjában. Messi 207-szer viselte a dél-amerikai országos címeres mezét, amelyben 125 gólt szerzett, 2022-ben világbajnok lett, emellett kétszer nyert Copa Amerikát. A Nemzetközi Automobil Szövetség közzétette a Formula 1 2027-es idényének versenynaptárát, amelyben 24 hétvége szerepel, köztet 10 sprintfutam, többek között Monakóban. A sorozatból természetesen nem hiányzik a magyar nagy díj, amelyre a mezőny jövőre már 42. alkalommal látogat. A Hungaroringen augusztus 1-én rendezik a futamot. A Formula 1 6 év szünet után tér vissza Portugáliába, és ugyancsak 6 év kihagyás után lesz verseny Törökországban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Ursula von der Leyen nyilvánosan is megerősítette a Brüsszel-Tisza-paktumot, közölte Havasi Bertalan. A Fidesz kommunikációs igazgatója az Európai Bizottság elnökének évértékelő beszédére reagált. Szerinte Brüsszelből segítettek a pénzügyi zsarolás eszközével hatalomra juttatni a Tisza-pártot. Cserébe a Tisza leszámol a Brüsszellel szembeforduló nemzeti politikusokkal, és a magyar gazdaságot tokkal vonóval átadja a külföldi cégeknek, írta a Havasi Bertalan. Pécsen folytatja országjárását a miniszterelnök. Magyar Péter szombaton délután 4 órára hirdetett szabadtéri rendezvényt a 48-as térre. A fórumon a Tiszás országgyűlési képviselők is részt vesznek. A kormányfőként először szervezett országjárás múlt hétvégén Veszprémben kezdődött, és a tervek szerint 15 vidéki város után Budapesten ér véget. Csaknem 8%-kal nőtt a reálbér júliusban az egy évvel korábbihoz képest. A bruttó átlagkereset 745 ezer, a nettó 523 ezer forint volt, közölte a KSH. A fizetések emelkedése egyebek mellett a családi adókedvezmény és az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhető. A felvidéki magyar nyelvű oktatás helyzetéről és a magyar közösségek támogatásáról egyeztetett Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Gubik Lászlóval, a szlovákiai Magyar Szövetség elnökével. Áttekintették a szlovák oktatási törvény tervezett átalakításának a magyar nyelvű oktatásra gyakorolt hatását. Egyetértettek abban, hogy a pénzügyi támogatásokat a közösségi intézmények fenntartására, a magyar nyelv megőrzésére és a nemzeti öntudat erősítésére kell fordítani.
0: Közlekedés.
4: Az M6-os autópályán az alagútláncban ma délután biztonsági gyakorlatot tartanak, ezért az érintett szakaszon várhatóan 17 órától éjfélig jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani. Az autópálya Pécs felé vezető oldalán a 163-as kilométernél a Bátaszék csomópontban terelik ki a forgalmat. Itt felhajtani sem lehet. Másik oldalon a kiterelésre pedig az M60-as autópálya csomópontjánál a 191-es kilométernél kerül sor. Fontos tudni, hogy az említett időszakban a főváros felé autózók sem a 191-es kilométernél, sem Véménnél a 173-as kilométernél nem tudnak felhajtani az autópályára. A terelő út mindkét irányban az 55-ös, az 56-os és az 57-es főutakat érinti.
0: Időjárás.
4: Holnap az ország északnyugati felén kisebb eső, záporzivatar kialakulhat, ma a szelet időnként élénk, holnap erős széllökések kísérik. A hőmérséklet éjszak általában 10 és 15 fok között alakul, holnap napközben a Dunántúlon 18 és 25, a középső és a keleti tájakon 26 és 30 közé melegszik a levegő.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kinek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
3: A pontos idő 15 óra 36 perc, a mikrofonnál továbbra is Jó András, a stúdióban pedig Molnár Attila továbbra is, és ott fejeztük be, hogy Hollandiában nagyon-nagyon jól érzed magad, szeretnél majd visszamenni, és a gyors kérdésetét pedig már válaszoltál, de most fejtsd is kikérlek, hogy fedett pálya vagy szabad tér?
5: Azért mondanám a fedett pályát, mert arra van valami vele született tehetségem, hogy a kanyarokat a magasságom ellenére úgy veszem be, hogy ezt kevesen tudják megmagyarázni.
3: És akkor kijelentető, hogy valamelyik jobban fekszik számodra?
5: Hát ezért a fedett pálya.
3: Hol van nálad a célok teteje?
5: Hát ha én sportoló lesz, szeretnék lenni, már pedig az vagyok, akkor nem tudom megmondani, hogy hol. Ezért kergetem őket.
3: Egy világbajnoki döntő, egy nyilván egy
5: érem. Jó, hát olimpiát hát nyerni világcsúccsal, az szerintem a szakma csúcsa, de ha megcsinálod négyszer, akkor meg az, nem tudom, én nem. De szeretnék kiteljesedni, szeretném azt, hogy ennél többet nem tudtam volna megtenni azért, hogy elérjem a teljesítményem zenitjét, úgymond, és ezt megtettem, akkor az volt az.
3: Meddig lehet eljutni reálisan ebben a mezőnyben? Beszéltünk ugye korábban a 43-03-as világcsúcsról is. Szerinted meddig lehet eljutni?
5: Abszolút az adottságon és munkám múlik, de már világcsúcsot adottságok nélkül nem lehet futni. Tehát ez nem úgy működik, hogy valaki mindent megtesz, és nem alszik, mert mondjuk nincsen szüksége rá, és akkor végigedzi az összes, nem tudom, ébren töltött percét. Nem, ez már kell egyfajta adottság is, és ezekben a magasságokban már néha az se rossz, hogyha a csillagok is úgy állnak egy világcsúcshoz, és számot meg nem fog tudni mondani.
3: Te amúgy munkamániásra gondolod magad, így a sporton belül, de azt mondtad, hogy nagyon várom már a napi kétezés, hogy meg szeretnél halni. Így nyilván jó értelemben, de alapvetően...
5: Hát jó értelem, értem a jó feltett szándékot, de nem mondanám azt, hogy nem lehet hozzám szólni, hanem dolgozhatok. Tehát, hogy biztos vannak olyanok, amikor kényszerpihi van, ilyen egy sérülés, és akkor nekem azt úgy kéne töltenem, hogy remegek. Nem, szomorú vagyok, hogyha valami nem úgy alakul, de szeretem minden ovális irodában töltött percemet, legyen az kondi, vagy pálya, vagy tök mindegy. Én szeretem azt a munkát, amit csinálok, kívánom ezt, hogy mindenki csak abban a munkában helyezkedjen el, amit szeret csinálni, mert ez így olyan kiaknázatlan lehetőségekhez vezet, amiket egyébként olyan munkában, amit azért csinálok, mert kell, én azt szerintem ott nem tudnám ezt végrehajtani.
3: Most egy picit csapogunk egyébként a témák között, de te milyen embernek jellemeznéd magad, írnád le?
5: Céltudatos, kitartó, őszinte. És a hollandoknál ez nem segít, mert ők a bunkó módon túl őszinték. És amikor így beszélgettük, de őszinték vagytok, és első pár hónapban volt ez, hogy így mindenről megmondták a véleményüket, ha kérdezték, ha nem, és akkor mondta, ja nem, mi csak a hollandok vagyunk.
3: Tehát semmi szarkazmus?
5: Semmi szarkazmus, full kimondják. Csak azt hiszed, hogy ez belső gondolat, csak hangosan kimondja. Összefoglalva valahogy így ide tenném magam.
3: Ugye 400 méterrel rajtad, és Enyengi Patrikon kívül is egyre több magyar futó jelenik meg a nemzetközi mezőnyben. Szerinted mi ennek az oka?
5: Ezt már egyszer elmondtam, de szerintem egy hajó, ami töri a jeget elől. Legyen az most Bence, vagy az atlétikának a korábbi csillaga, én úgy gondolom. Egymás kezébe adogatjuk a fáklyát, úgymond, és most már nem egy ember tart esernyőt a sporták fölé, hanem szerintem nem csak most nem nevesítve, de akkor most nem éveken keresztül egy kalapácsvetést kellett várni, ami tök jó, mert egy nagyon rengeteg szép érem és gyönyörű eredmény nek a gazdája maga ez a, ez a kalapácsvetés Magyarországon, és ez szerintem tök jó, hogy valamiben jók vagyunk. Az elsőnek volt a legnehezebb, a többieknek sem volt egyáltalán egyszerű, de amikor látod, hogy lehetséges, akkor elhiszed magadról. Az egy kicsit nehezebb, amikor nem látod, hogy lehetséges, de elhiszed magadról. És nem láttam még 400 méteren Európa csúcstartót, de elhittem, hogy lehetséges, és megvalósult. És ez tök, nekem ez elképesztően jó érzés, és nem tartom véletlennek. Persze minden szakmai program, amit az évek során felépítettek, nem tette volna lehetővé, hogyha ezek nincsenek. Ezeket a köröket, ezeket tudjuk, hogy ha nincsenek meg a feltételek, akkor ez nem lehetséges. Úgyhogy hálás vagyok mindenkinek. De megvalósítani az a végeredmény. És én úgy gondolom, hogy, hogy jó példa volt a többieknek, semmi érdemem nincs benne, tehát ez nem, hogy azt akarja hallani valaki tőlem, hogy ez miattam van, közöm nincs hozzá, csak én úgy gondolom, vagy az a mentalitásom, hogyha látom valakiről, hogy ezt meg tudja csinálni, akkor én miért ne tudnám. Mondom ezt egyébként az ő nevükben, és úgy érzem, hogy ez a 400 méteren kifejezetten hozzájárult a magyar atlétikának az erősödéséhez. Szeretném, ha ez más sportákba is átragadna, mert mondjuk Gáton is a Luca kezdte, majd jöttek a többiek, és minél több számban ez el tud indulni, én szerintem ez annál ígéretesebb lesz.
3: Akkor arra a kérdés, hogy mennyire húzzátok, motiváljátok egymást, ezt teljesen egyértelmű, ezt ki is fejtetted. Viszont van köztetek rivalizálás?
5: Persze, hogy ne lenne. Ellenfelek vagyunk, de nem ellenségek. És a pályán legyünk is ellenfelek, mert hogyha az arról szólna, hogy kézfogással meg kockafeldobással döntjük el, hogy ki, hogy ér be, milyen sorrendben, akkor ez a sportnak hívnánk. Legyen is. Én néha még egy kicsit túlerősnek is érzem a rivalizálást, de mert szerintem lehetne ezt kicsit lazábban is, de...
3: De erre tudsz példát mondani?
5: Nem szeretnék.
3: Okay,
5: nem, de néha túl komolyan van véve. Nem baj, mert a sportot nem lehet elég komolyan venni, ez tök jó. És ameddig az eredmény, hát itt mindenki csak az eredményt, tehát erről szól a sport, és az a prioritás. Én nemzetközi emberektől azt látom, hogy tényleg csak ameddig mondjuk neki fut a rúddal a hát minek lécnek? Nem tudom, ez, nincs is ilyen megfogalmazás. Ameddig a kísérlete tart, ez így kerek, addig foglalkozik magával, de a két kísérlet között meg egyébként tök el tudnak beszélgetni, és ugyanolyan barátok, mint mondjuk délelőtt megittek egy kávét közösen. És már volt benne részem, hogy mondjuk Mondóval és a többi gátossal, nem csak gátossal, távolugróval együtt egy gyémántliga döntő alkalmával volt mondjuk egy reggeli kávézásunk, és elképesztő, hogy milyen más atmoszféra, és egy teljesen egészséges atmoszféra, és megfér a kettő egymás mellett, és szerintem ez még itthon egy még népszerűsödhetne. Nem azt mondom, hogy csak véres rivalizálás van. Nem, ez már jó, lehet egyébként, de azt nem mondom, hogy csak ez van jelen, de szerintem egy nagyon picit lehetne lazább. Szerintem oszthatna meg klubbal olyan taktikát, vagy edzésmódszert, vagy edzhetnének közösen, vagy lehetnének közösebben, vagy össze.
3: Tehát akkor figyelnétek egymás edzéseit, egymás fejlődését, csak erre nincs meg a lehetőség a hazai klubok.
5: Én úgy gondolom, én nem szeretnék kritikát megfogalmazni senkivel szemben, de azt egyébként látom, hogy mindenki takargatja, ami van, és az a versenyen nyilvánvalóan előkerül, hogy mit edzel, meg hogyan, de nem vagyok irigy egy bemelegítésre, vedd át, amit szeretnél. Egyébként nem azt fogja eldönteni, hogy most egy gyakorlatot csinálsz, vagy nem, vagy egy táplálékkiegészítőt, aztán most mondjuk, nem tudom, cékla, mit tudom én, beszedsz, vagy nem, vagy hányszor, vagy hogyan. Az igazi munka az alatt a 8-9 hónap alatt végződik el, és nem az egy dolog fogja eldönteni, és szerintem erre lehetnénk nagy lelkűbbek.
3: Itt említetted korábban a rivalizálást, ez már átmegy ilyen nemzetközi nyelven szóval trestolba, vagy azért erről szó sincs?
5: Az amerikaioknál van egyébként, én azt teszem észre, amikor a médiában megy ez a trestolk, ez az egymásnak a... amikor pályán nem tudtam a konfliktust lerendezni, akkor lerendezem a médiában. Ez itthon egyáltalán nem jellemző, én ezt nem látom.
3: És neked erről mi a véleményed?
5: Természetes, nem tudom, nézeteltérés az lehet. Tehát ez nem kell, hogy szeressük egymást, meg akkor az ügyvédeknek nem lenne munkája, vagy nem lennének ilyen dolgok. Édesanyukám mondta, hogy ha van két ember a földön, akkor már egy ügyvéd is kell a harmadiknak. Tök jó. Ezzel is egyetértek, de visz szint bele a sporthoz, nem sok köze van, csak ez a platform az, ahol ez meg tud jelenni. Mondjuk egy amerikai oldalon, most ki, hogy dopingol, és ez tök jó. Az dopingol, aki lebukik, és az amerikaiak ezt valahogy nem tudják elfogadni, hogy addig nem beszélünk erről légbekapott tökleteket, ameddig, mert hitelét veszti. Tehát én nem gondolom, ez egy nagyon megfontolt, egy nagyon jelentőségteljes, és egy nagyon szigorú szervezet a vada, és amit kimond, azt akkor mondja ki, amikor biztos. ő is tud hibázni, de amikor ez a trash, te most a trash-talkot kérdezted, és amikor ezt amerikaiak csinálják, akkor ez egy kicsit nekem visszásan hat, mert nincs helye egyébként szerintem a mix zónában. Ennek akkor van helye, amikor már tárgyalás van róla. Ez nem pártolom.
3: Ez teljesen korrekt. Menjünk vissza még egy ilyen gyors kérdezfelelekre. Ott említettel azt, hogy reflektorfény vagy nyugalom.
5: Ja, most mindent megbeszélünk, várjál.
3: Nem mindent, egy-két dolgot beszélünk meg, csak reflektorfény vagy nyugalom. Itt miért a nyugalmat mondtad?
5: Azért, mert legbelül antiszociális vagyok egyébként.
3: Ez szeretem az embereket. Nem látszik.
5: Szeretem az embereket, ha valaki kérdez, válaszolok, de engem nagyon kevés dolog tud megnyugtatni, mint az, hogy csak egyedül ülök egy buszon hazafele este 5-kor, és megyek haza mondjuk a gimiből, és én vagyok meg a gondolataim. Sokszor nem is hallgatok zenét, mert jó kifele, esküszöm, jó kifele nézni a sötét ablakon, és nem nézni semmit, és a gondolataimmal így csak így haladni a gondolatmenetemet így a fejembe, amit így végigpörgetek, és...
3: Jó, de bocsánat, napi két edzés után azért nehéz másra gondolni, mint az ők egy picit.
5: Ez még csak az időszak, amikor mondjuk gimibe voltam, ott még nem edzettem kettőt. Aha. Most csak egy példát mondtam, de egyébként, hogyha most azt kérdezed, melyik kapcsol ki, egy buli, vagy egy egyedüli séta, mondjuk egy kilátóba föl, és csak úgy tartson 6 óráig, az a séta, akkor a 6 órás séta egyébként. Engem nem, a buli az nem kifárad, az nem megnyugtat, hanem lefáraszt. Szerettem sokszor bebújni a mögé gimis koromban, hogy jaj, hát nem tudok menni bulizni, mert edzésem van holnap. Ez abszolút helytálló, de egyébként néha mögötte az volt, hogy semmi kedvem, mert engem az egyébként holnapra energetikailag így megöl, és semmi kedvem hozzá.
3: Ez teljesen értető, és most nyilván nem egy olyan nagy bulira kell gondolni, és azt, hogy picit ki akarom most bontani, de mondjuk egy baráti összejövete, egy 4-5-6 fős.
5: Az más, az nem buli. Jó, az teljesen más.
3: Ez
5: nem buli. Most én arra gondoltam, hogy én rengetegszer hallottam, hogy fesztiválra elmegyünk kikapcsolódni. Hát én fesztiválon nem tudok kikapcsolódni, mert azt nézem, ki mit akar belerakni az jutalomba. Persze ez megint az antidopingnak a hatása, hogy
3: Igen,
5: azzal, hogy valaki belerakta, mert csak az én szervezetemben találták meg, az pech. Úgyhogy jó, hát ez nehéz összemosni, de...
3: Ez már szorongás, de nyilván ez abszolút érthető, hiszen nem tudod elengedni magad egy fesztiválon.
5: És egyszer kell rossz döntést hozni, vagy nem odafigyelni. Nem látom azt, és nem gyakran esik meg, nem tömegeset azt, hogy valakit megpróbálnak megbuktatni, szó szerint, megbuktatni a doping ellenőrzésen. Én szerintem ettől annyira nagyon nem kell aggódni, de elég egy rossz akaró, meg egy rossz pillanat, és az nekem sok.
3: És az nem csak neked lenne sok, ez teljesen egyértelmű.
5: Az egy sportoló halála, de már csak ha a 2 év alatt tisztára mossa magát, szerintem azt is képzeld el, hogy belemész ezekbe, jönnek a cikkek, az elején senki nem tudja, csak ott van az állítás, hogy jó, hát ő doppingolt, és innentől már ez
3: nem tud elmosni magadról.
5: Nem tudod.
3: Menjünk át a safe place-re, a biztonságos helyedre neked, mert hogy ugye Balatonfröden nőttél fel, és az egyik hobbid a vitorlázás.
5: Volt? Igen.
3: Mit jelent? Mit jelentett neked a vitorlázás? Lehetett a safe place-nek hívni ezt?
5: Édesapukámmal csináltam, és lehetett egyébként, amíg tehettem. Nem fogok álszent lenni, volt, hogy nem volt hozzá kedvem, mert szerettem volna számítógépezni, de kirúgdosott a szobámból, és kimentünk Badacsony előtt el vitorlázgatni, és nagyon jól tette, mert sok mindent adott, és legalább olyan emlékeket kaptam tőle, ami elkíséri életem végéig, és nem csak egy játékkal játszottam végig helyette. Hallgassatok a szüleitekre, ezt tudom tanácsolni. És mondom, sokszor nem volt energiám ahhoz, hogy meghúzzak egy kötelet, vagy hogy akkor menjünk, és akkor szereljük fel a hajót arra, hogy ki tudjunk menni, mert a felkészülés az sokkal több időt vett igénybe, mint hogyha mondjuk kimentünk egy 2 órára. Mert el kell menni, le kell menni, kiszeded a vitorlát, és nem mindig volt hozzá kedvem, de utólag megérte.
3: És onnan mit hozol a vitorlázásból?
5: Az is az a nyugalom volt, hogy jó, hát most nem fúj annyira a szél, vagy hogy nem fúj a szél, és hát te haza akarsz jönni, de nem tudsz. Mi van? Hát te vagy meg a gondolataid van, meg a kivasalt víz melletted, és semmi nincs, és ott, most nem tudom, lehettem ADHD, és nem volt ez még akkor gyakori. De megtanultam a gondolataimban. De megtanultam a gondolataimban így ellenni, és ez nem ilyen bezártság, mint belső elfogultság, hanem csak így az is, akkor is történik valami, amikor nem történik semmi. És ez nagyon fontos.
3: Ez nagyon jó. Ja. Nagyon jót mondasz. A Balatonhoz mennyire kötődsz most, hogy az év nagy részét külföldön töltöd?
5: Sajnos nem eleget. Nagyon. Visszavágyom, szeretnék, de el kell fogadnom, hogy ez az időszak ez nem arról szól, hogy egy rozét iszogatva jól érzem magam július 22-én egy lángossal nem tudom, a hasamban. Szóval ez most nem arról szól. Vágyódhatok, szeretnék is vágyódni, de itt most egy darab vitorlázós nap a napon, az egyébként két napra kiszárítana, és azt egy versenyszezonban nem tudod megengedni. Szóval még ha lenne időm a Balatonon is lenni, akkor se lenne időm kimenni vitorlázni, mert a vitorlázás az tapasztalataim szerint nem tudom mennyit változott azóta, de én úgy gondolom, hogy nem sokat. Mert a nap az süt, a szél meg fúj, hogy ez nem egy, az is így relaxál, de inkább hosszú távon relaxál, mint sem az, hogy másnap én akkor kicsattanok az erőtől.
3: Beszélgettünk itt korábban is, most is említetted, hogy az informatika, a számítógép, hogy úgy kellett kirúdosni téged is, hogy milyen jól tették akkor.
5: Igen.
3: Korábban említetted, hogy építettél otthon magadnak egy erőművet.
5: Paks 3-nak hívom.
3: Paks 3-nak hívod, igen. Ez mikor készült el egyébként?
5: Az Európa-bajnokság után készült el teljesen, és...
3: Csak azért kérdezem, hogy ezek alapvetően már egymás év után mindig elavulnak, vagy avulnak egy picit.
5: Persze, mindig, mert ugye már, hogy belerakod a legutolsó, legfelettebb videókártyát, és fél év múlva jön egy újabb, és akkor már ugye megint újítani kell. De az koráló, higgyétek el, az tök jól el van, mindent elvisz, amit el kell vinnie. Hát abba kapcsoltam, akkor még az itthoni társasházban sok áram nem maradt, de... Egyszer volt, az első bekapcsolásomnál volt olyan, és szerintem most már nem fognak rám haragudni, hogy mert ott nem volt a stabil a földelés a legalsó szinten, és én pont ott laktam, és bekapcsoltam, és az egész társasházban elment az áram, és akkor így mindenki kérdezgetett fél óra múlva, hogy hát te is hallottad? Hát én is hallottam, de nem tudom, mi lehet.
3: Jézusom.
5: Hát remélem, hogy most nem haragszanak meg rám.
3: Beszélgettünk itt még a beszélgetés előtt, az élő beszélgetés előtt, hogy az inkább az adventure, inkább a sztori játékokat szereted. Akkor ez is mind az, hogy a nyugalom. Tehát, hogy most például beszéltünk itt egy ilyen, hogyan fejezzük ezt most ki?
5: Próbálom úgy kifejezni, hogy remélem, hogy mindenkinek ez lefordítható lesz, de
3: én nyugati western stílusú játékkal játszol, aminek a játék ideje egészen sok, és most mondhatod, hogy másodjára is kijátszottad.
5: Egy játék világában is el lehet veszni. A játéknak is van mondani valója, a játékra is lehet úgy tekinteni, mint egy könyv, egy film, valami, ami az én irányításommal játszódik, de előre meg van írva, és a vége az majdnem ugyanaz. És szerintem egy játéknak a játék ideje lehet 8 órától, 60 órától 120 óráig valami, amit tud szórakoztatni, ha valaki fogékony rá, és legalább lehet egy olyan történet elmesélve benne, amit végigjátszva jobban megsírat, mint a Titanic.
3: És jó néhány példát tudnánk most mondani, de a hallgatókat ezzel nem szeretnénk untatni, mert...
5: Nem, de, tudja, de talán így a leguniverzálisabban lefordítható, mert általában a játékokat szeretik berakni egy kalapba, hogy ez tök mindegy, mert csak lövik egymást az emberek, és mindenki meghal, meg újra éled, nem. Ez egy 60 eurós játék, az 40 óra alatt tud elmesélni egy olyan sztorit, aminek több rétege van, mint a... nem tudom, bármelyik irodalmi műnek.
3: És más sorozatok és filmek is készülnek egyébként. Abszolút. A játékokból.
5: Csak a sorozatnál megérted, mert az eddig is volt, meg nem új, meg, de a játék az legalább tud ennyi lenni, és több ideig fejlesztik, mint amennyit a sorozatot forgatnak egyébként.
3: Ilyen kérdés egyébként nem készültem, de most eszembe jutott az, hogy véget ér a sportolói pályafutásod, és az e-sport, mint olyan.
5: Hú, te amúgy jó lennék benne, szerintem.
3: Na, ezért kérdezem. Csak ugye azért kérdezem, mert hogy a kompetitív játékokra azt mondtad, hogy van egy-kettő irány, amit úgy kedvelsz, lövöldözős játékok, de amúgy egyébként gondolkoztál már rajta, hogy mi lehet majd utána?
5: Ne, amúgy az e-sport az nem. Egyébként nem. Az nem, mert ott nem hiszed el, mennyit játszanak vele egyébként. Tehát 16 óra, azt hiszem, egy nap, és lehet keveset mondtam. Nem, az nem én, az lehet, hogy nem én vagyok. De csak azért, mert annyit egy helyben ülni, az nem én vagyok. Uh-huh. Az irodai munkahelyen leszek, szerintem nem árulok el nagy titkot, de az e-sportban azért nem fér hiba, mert mindenki a lehetőleg kimaximalizálja a játszható órák számát, ami csak az alvás által korlátolt. Ez valahogy így összefoglalható, és életemben nem foglaltam még össze, szóval most improvizálok. És én úgy gondolom, hogy az nem én vagyok, aki két játék között csak gyors kimegyek kezet mosni, meg játék közben is eszek. Nem. A játékot azért játszom, mert szórakoztat, nem azért, mert a munkám.
3: Egyébként focistaként kezdted.
5: Aha.
3: Miért pont a futball?
5: Nagy szívó ereje volt ennek első, második, harmadik osztályban, tudod, hogy mit akarsz játszani, és akkor Magyarországon az volt a kultúra, hogy focizzunk, és mindenki focizni ment, és hát nem indult el egy kézi kép, nem, hát lehetett volna kézizni is, azt hiszem, de ez bújtatott választási lehetőség volt, mert azt hiszem hárman adták be jelentkezésüket, úgy meg nehéz, és akkor mindig csak a foci indult el, és akkor ott az nyilvánvalóan nálam is elindult, utólag kiderült, hogy ugye azért élveztem, mert gyors voltam, egy idő után meg levetköztem azt, ami zavart, zárójel a labda, és aztán csak futottam. És akkor így maradtam meg a vonalok közötti futásnál, és akkor most ebbe úgy tűnik, hogy ügyes vagyok.
3: Ugye a futball csapatsport, A 400 méter egyéni, viszont egyéni szám neked melyik mentalitás fekszik jobban?
5: Mind a kettőt magamévá tudom tenni egyébként, de az egyéni az biztosabb, mert az csak rajtam múlik. Uh-huh. A fociban volt egy ilyen, a távozásom a fociból, annak volt egy ilyen mellékszála, hogy a meccset én nyertem meg, de nem én veszítettem el, és mind a kettőt mi nyertük meg, és mi veszítettük elnek kellene lennie, mert ez felnőttként így megy, csak a 12 éves nekem, magyarázd el, hogy ez nem így van. És mivel ugye nyilvánvalóan elő voltam, jobb szélen általában, és akkor csak elrúgta valaki, vagy én megkaptam a labdámat, adarúgtam a szögletzászlóhoz, pont nem ment ki, ebben jó ügyes voltam, és én értem oda legelőször bent, már nem volt, aki fogadja, mert se az ellenfélnél, se a mi csapattársainknál nem voltak olyanok, akik tudták volna a labda nélkül követni a utamat, úgymond, és akkor így elég magányos lett a dolog, és a védekezni meg ugye én nem, mert hát elfáradtam addig, amíg odaértem előre a szögletzászlóhoz, és hogyha nem sikerült, vagy nem ment be, és ezt gyorsan kirúgták, abból kaphattunk gólt. Na mindegy, nem vagyok büszke arra a mentalitásomra, de a Dömötör Zoltán egyébként akkori edzőm rengeteget nevelt a karakterfejlődésemben, úgyhogy arra egyébként azóta is én nagyon hálás vagyok neki, és aztán így vagy úgy levetkőztem a focit, és akkor elkezdtem az egyéni sportágat. Ugyanakkor, mikor ott is szembe jött velem, hogy várj, ezt lehet csapatba csinálni a váltót, akkor meg előjött bennem az, hogy na várjál, hát most itt nem csak magamért felelek, és ez kicsit később köszönt vissza újra, az első 3 évben nem nagyon volt váltóm. És akkor ott meg azon voltam, hogy tegye fel mindenki a kérdés magának, hogyha bemegy egy 4x100, 4x4, mely 4 fős váltóba, legyen az utcai váltó, tök mindegy, akkor a felelősség az oszlik, vagy négyszeres. Szerintem négyszeres. Uh-huh. Annak ellenére, hogy négyen csináljuk. Mert nem csak magamért felelek. És ezt nem négyen visszük azt a botot, bár négyen visszük azt a botot, de én amikor az én kezemben van, akkor mind a négy embernek a súlya rajta van, és én ezzel rendszerint élek. Eddig örülök, hogy azt mondhatom, hogy amikor váltóban futok, abban csak jobban futok, mint azt bárki elvárja. Valahogy így. Ez hosszú lett.
3: De tökéletes volt. Még egy kérdés a focival kapcsolatban. Követed egyébként a labdarúgást? Kedvenc csapat, kedvenc játékos?
5: Nem, ilyenekben nem bonyolódok, mert az rányomja a hangulatomat, ha kikapnak, vagy ilyesmi, úgyhogy én szeretek nézni, meg informatíve követem, de jó, hát most nyilván Fradi. De
3: nyilván Fradi, oké, okay, és a gombosütt lerakjuk még mondjuk Európában máshova, akkor azt hol kötnek ki, mi a kedvenc?
5: Most PSV. Bocs. Hát Holland.
3: Aha. Fel kell dolgozni, hirtelen PSV-t mondasz tényleg. Jó, hát
5: jó, mert ott rengetegen szeretik, és rám nem, de meghívtak már, csak nem volt idő, mert edzettünk. Blablabla, bla, bla. Igen, kifogás.
3: Hát na jó, hát szurkolok, hogy ki tudja odajutni majd. Még egy gyors kérdés itt a végére, bocsánat, még feltartalak, hogy hogyan néz ki most a következő 1-2 hónapod?
5: Hát a következő egy, az pihenés, úgyhogy amikor kérdezted, hogy kanapé vagy...
3: Nyugalom vagy, igen,
5: valami kanapé volt.
3: Kanapé vagy kirándulás, igen.
5: Az, hát most kanapé, uh-huh. Aztán majd elmegyünk kirándulni, de azért, mert ez az egy hónap pihenés, ez ahhoz kell, hogy mentálisan olyan távol elszakadjak az atlétikától, hogy utána ne legyen monoton. Hiába szeretem, tud monoton lenni. És most pihenek, aztán majd 2 hónap múlva meg már... Igazából 1 hónap, 1 nap múlva meg már kőkeményen edzünk. Meg aztán jön az Európai Atlétikai Szövetség, aminek most lesz egy olyan vonzata, hogy ide bevált, ott lesz szellemi munka, ott csak szellemi munkám van, de most az is egy új dolog. Remélem nem fog nagyon megváltoztatni, de most ez a sportdiplomáciai vonal is úgy tűnik, hogy elindul. Kíváncsi leszek, hogy ott hogyan sikerül megváltoztatni a sportágat.
3: Nagyon szurkolunk, Molnár Attilával beszélgettünk, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, és sikeres és nagyon gazdag napi kétezéses időszakot kívánok neked.
5: Köszönöm szépen.
3: És folytatjuk a Nemzeti Sportkörrel.
0: Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 16 óra 2 perc a pontos idő, a mikrofonnál Jó András, és kezdődik a Nemzeti Sportkör. A stúdióban Spiller István, MTI szakíró, Gyenge Balázs, Nemzeti Sport munkatársa, valamint Szűcs Miklós, a Nemzeti Sport vezető szerkesztője. Sziasztok, és pici csapangani fogok most a témák között ahhoz képest, amit a mai szerkesztőnk elküldött, mert hogy nemrég ment el tőlünk Molnár Attila. Mennyire követtétek a hétvégi világdöntőt? Mennyit hallottatok a beszélgetésben? Rendkívül szimpatikus, nagyon laza fiatalembert hallhattunk.
3: Végre egy az atlétikember, tehát atlétika világsport, ez nem kérdés. Azon belül is a futószámok még inkább. Tehát itt azért komoly sportágban, komoly számban, nem akarom mérlegelni, mi szeretjük a kalapácsvetést is, de nyilván futás az még alap. Tehát ha ilyen fiatal embereink vannak, hozunk, meg a Nemzetközi Szövetség által ide jön egy ilyen attraktív, újdonságaható, ugye a rendezésre gondolok, az, hogy a közben a minőség is adott volt, tehát nem csak egy ilyen mulatós volt, hanem itt minden számban a legkomolyabbak indultak, egy-két sérülttől eltekintve.
2: Minden számban a legkomolyabb, de mégis mulatos volt, ahogy Attila is mondta, mert hogy sörözünk a végén, meg ilyesmi, azért az nem egy megszokott dolog.
3: Hát ez szörnyű.
2: Nem így érkezett természetesen.
3: Szóval le a kalappal egyrészt előtte, és a másik pedig ilyen sportemberek tudnak példát mutatni annak a generációnak, amelyik általában ezt az adást úgy néz, hogy közben a mobiltelefonja a kezében van, és van egy fülese. Miközben ezek a fiatal emberek szedik ki a fotelekből, az ágyból, a kanapéból, a mozgásra most kevésbé aktív generációt. Úgyhogy én csak örülök, hogyha ilyen embereink vannak. És még egyszer az, hogy itt van, tehát az még jobban. Most ez lett volna külföldön, és csak a tévén nézi, az nem biztos. Csak egy példa, hogy az én legkisebbik lányom, 21 éves, ő is szerint, hogy tudok-e jegyet szerezni. Tehát ilyen. Wow. Tehát így meg, miközben tudom, hogy ő nem erre ment volna ki, vagy ez nem biztos, hogy így a prioritása volt a hétvégén, de úgy péntek lát, apu rám írta a WhatsAppon, mert nyilván nem szól hozzám, csak ír, de nem.
2: Tehát találkoztok.
3: Néha megismerem. Ezen a héten tudom, milyen színű haja van. Tehát be akart, és el is ment. Úgyhogy ott volt, ha már a Spiller Katikát megfogta, hogy valami, akkor ez szerintem baromi jó. És itt van, test közelben, nem az, hogy egy valamit kiszorít, úgy veszi észre esetleg, hogy egy tévét kapcsolgat, és akkor pak. Miközben, ha otthon nálunk megy a tévé, akkor szinte biztos, hogy csak sport megy nála. Ha meg akarnak filmet nézni, akkor már vannak ezek a feltöltős akármik, de nálam otthon biztos, hogy vagy be van egy Szoboszlai kapcsoló, vagy egy, most nincs még NHL, de lesz. Tehát valami megy, és akkor rám ír egy ilyen fiatal, akkor szeretne kimenni. Tök jó.
2: Várjuk egyébként a hallgatókat, ti hozzászólásaitokat is egyébként a 0630 55 55 605-ös SMS számra. Ezzel a témával kapcsolatban is, illetve majd nyilván az összes témánkkal kapcsolatban is várjuk a hozzászólásotokat. Még egy kérdés az atlétikával kapcsolatban. Szükség van erre a világdöntőre itt a naptár év végén?
4: Én azt gondolom, hogy igen. Ugye ez nem egy klasszikus verseny, nem egy világbajnokság, nem egy Európa-bajnokság, ugye ez egy inkább egy show, mint ahogy arról beszéltünk, és nagyon tudott csatlakozni Pisti ezen, amikor mondta, hogy igenis ezzel meg lehet mozgatni a fiatalokat. Egyrészt olyan sportolókra, mint az Attila, aki érezhetően már egy más generáció, ugye mindannyian sport újságírók vagyunk, nagyon sok sportolóval beszéltünk, tehát eléggé jellemző a sportolókra általában, ez a kicsit befelé fordulunk, kicsit jaj, ne mondjak nagyon olyat, ami esetleg nem vállalható, nem elég, majd mindig a következő feladatra koncentrálók, és majd meglátjuk, mi lesz. Tehát nagyon-nagyon mindannyian tudjuk, hogy milyen sablonokat szoktak általában mondani, és akkor van egy ilyen fiatalember, nyilván van több is, csak most azért mondom őt, mert ő volt most a rádió vendége, aki felszabadultan beszél, aki nem fél kimondani dolgokat, aki bátran, akár saját maga tekintetében, akár általában a sportágról bátran nyilatkozik, szerintem ez nagyon jó, és ugye tulajdonképpen erre felé megy szerintem pontosan ez a világdöntő is, hogy egy kicsit más arcát mutassa az atlétika, egy kicsit nyíljon. Tehát nyilván, hogyha egy világbajnokságról, vagy olimpiáról, vagy elbíról beszélnénk, ott talán zavaró lenne ez a körítés, fekete gyep, a rózsaszín homok, meg
3: a
4: fényjáték, az egy kicsit zavaró lenne, és ezt nyilván egyébként a sportolót sem vennék annyira jó szívvel, de egy ilyen eseményen, ahol tulajdonképpen ide jönnek, vagy ahol éppen a következő lesz, oda mennek, jól érzik magukat, van pénzdíj, amit azért ne hallgassunk el, hogy ez mindenképpen motiváló tényező egy sportoló számára, de mégsem arról van szó, hogy jaj, ha ezt most nem nyerem meg, akkor nem tudom én, 4 év múlva van legközelebb ilyesmire esélyem, megy ez a világ legnagyobb dolga. Ez egy tényleg egy olyasfajta rendezvény volt, ami a sportoló, a sportágnak szerintem, és a sportnak is úgy általában szerintem közönséget teremthet többet, mint amennyi idáig volt. Hát nagy kérdés egyébként, hogy mi lesz a jövője, mert nyilván azért, mint első ilyen esemény, ennek is voltak gyerekbetegségei, de ezeket nyilván az érintettek majd ezt feltérképezik, nyilván átgondolják, de azt gondolom, hogy ez nagyon is életképes ez a világdöntő akár hosszú távon is.
2: Balázs, nem tudom téged mennyire tud behúzni egy foszforeszkálós, kalapácsvetős, akármilyen szál, nem tudom mennyire vagy az atlétika szerelmese.
5: A tételekre bontanám. Erről a eseményről javarészt lemaradtam, meg külföldön voltam, de ért impulzus hasonló mint az Istvánt, sőt, még a 21 évesnél fiatalabb korosztályból, ami pláne meglepő, mert olyan még konkrétan gyerekek szerettek volna kimenni, tehát ők rágták a szüleik fülét, hogy akkor rajtam keresztül kijuthassanak.
3: Mi sportújságírók minden lelépőt meg tudunk szerezni.
5: Együtt voltunk a VB-n, együtt voltunk. Amikor a stadionban először volt komoly esemény. És akkor, és hát ilyen 10 éves gyerekekről beszélünk. Tehát, hogy akik egyébként meg, és most itt az éteren keresztül kérek elnézést, hogy ezt mondom róluk, de hát azért úgy a kütyüzők közé tartoznak. Tehát nehéz őket kirobbantani ebből a millióból. És mégis az volt, hogy egy ilyen impulzusért. Ez az egyik. A másik, hogy nem a Nemzeti Sport újságírójaként, de foglalkoztam atlétikával. Egészen pontosan a Gyulai Memoriálon dolgoztam floor menedzserként, ami az egyik legkedvesebb munkám volt. Mert ugye ott az a feladat, hogy... Nem, ez pár éve volt. Ugye ott a közveti, televíziós közvetítő rendezőjével kell tartani a kapcsolatot lent a küzdőtéren, és ugye az atlétika, hogyha most levetítjük egy futballpályára, akkor ugye a két fél pályának az eseményeire van bontva, és akkor két floor manager van, egyik oldalt, másik oldalt. És testközelből láthattam azért ott olyan komoly atlétákat, mint például a magasugró Tamberit, aki egyébként úgy önmagában is, és erre rá lehet kötni, egy felszabadult figura.
3: Te hol vagy helyileg ilyenkor?
5: Lent
3: ott. De nagyon a rekordtán mellé.
5: Ott állok. Mert én nézem azt, hogy
3: centire vagy a világsztároktól.
5: Igen. Ha akarok, oda megyek, így megbögdösöm.
3: Jó,
5: nem természetesen. Nem csak ugye, aki ott van lent, mondjuk azokban a számokban, ahol nem egyszerre indulnak a versenyzők, hanem egy sorrendiség van, akkor a floor manager segít a rendezőnek mondani, hogy na akkor az operatőrei közül melyiket élesítse, mert az a számú versenyző jön most a következő ugrásánál. És akkor, mert ugye a rendezőnek ott viszonylag sok kamerával kell dolgoznia.
2: Ez egy felelősségteljes feladat.
5: És igen, és végig koncentrálást igénye természetesen, de akkor is az van, hogy ott viszont testközelből látom, tehát az, amikor, és nem csak az ugrók voltak mellettem, hanem dobók is, meg ugye körülöttem ment a futás. Hát teljesen más a dinamikája az, hogyha mondjuk csak azt nézem, hogy mondjuk van egy 400 méteres futás, akkor így mire körbenézek, vége van, és úgy vágtat el mellettem, hogy azt se tudtam felmérni, hogy akkor ki volt az a pár versenyző, aki ott első van mellettem. Tehát egy teljesen más dinamikát ad úgy az atlétika, hogyha az ember len van a küzdőtéren. Tehát ebből a szempontból nagyon is szeretem az atlétikát, de a munkámat tekintve most a nemzeti sportnál nem foglalkozom kiemelte, sőt nem, sem ennyire nem foglalkozom az atlétikával.
2: Több jelenlegi vagy volt floor menedzserekkel beszélünk, mert egészen komolyan stressz alatt mesélted most ezt az egészet. Ide kell figyelned, oda kell figyelned, nem tudsz lemaradni, nem maradhatsz.
5: De ez egészen nem voltam stresszben egyébként, tehát nagyon élvezetes.
3: Viszont itt volt közben a cselgáncs is. Hogy ez a két esemény nehogy üsse egymást, tehát a jövőben ilyenekre figyelni esetleg. Budapestnek el kell viselnie egy ilyen, hívjuk magunkat világvárosnak, de hogy ne ossza meg a figyelmet. Tehát lehet, hogy erre is a jövőben azért, hogy még itt lett volna egy Forma 1-es hétvég, akkor nem tud mit csinál azért. New Yorkban, ahol 10 millióan vannak, ott lehet egyszerre US Open, akármi, de itt, hogy a cselgáncs is szeretne, ez egy nagy verseny volt, tehát nem a Mikulás kupa volt, de
2: értitek. Ilyen vagy, mint annak a fények miatt, igen.
3: Tehát, hogyha ide akarunk ilyeneket, akkor ne egymás elővegyük el a szállodaszobákat, meg a nézőket, meg a fiatalokat. Csak ennyi, ha ezt lehet kritikának mondani, de nagyon élvezetes hétvége volt, pörgött munka szempontjából is, és tényleg nyálcsorgadozó volt a mezőny mindenhol. Én két kollégánk volt kint a helyszínen, de érezhető volt, hogy ők is így lüktetnek, és nagyon jó ebben a mezőnybe. Bekerülsz úgyis, mint házigazda, de nyilván az eredményeid is jogosítanak arra, hogy nagyon közel legyél a top 8-hoz, egy századok vagy centik múlnak, hogy te tovább mérsz a döntőbe, mert voltak ugye olyan számok, ahol volt ilyen szűrő, egy elődöntő, hívjuk annak, de hogy alanyi jogon ott lehetsz, és nem a házigazda jogán beraknak valami Eddie a sast, vagy valamit, hanem a Halász Bence, és hát most Katzberg az most háromszor nem tudott kijönni a körbe, és mégse tudta Bence nyerni, miközben nem régiben pedig egy hihetetlen szép eredményt ért el. De ebből látszik, hogy ahogy mondtam, 8-ból 80 fölött vannak ebben a szezonban, mármint méterben. Csapongját tovább.
2: Csapongok, igen.
4: Még egy mondat, hogy szerintem az is
3: nagyon... Jutassunk be minden.
2: Igen, mert ez nagyon jó, igen.
3: Tök jó hétvége.
4: Szerintem nagyon tetszett például a rendezésben az, hogy este 6-7 után kezdődött, és 3-4 órában sűrűsödött az egész. Tehát nem arról volt szó, hogy egész nap mentek, nagy szünetet, hosszú szünetet, hanem valahogy, ahogy a Pistis volt, a pörkös volt, de nem voltak párhuzamos események igazából olyan ott,
3: akiket meg akarnak megosztja nyerni, a figyelmet.
4: Igen, hogy megosztja
3: a
4: figyelmet.
3: Tehát ezek a pezgés, hogy 5 igen. percenként történjen igen. valami.
4: És nem az volt, hogy meg kellett osztani a figyelmet, hanem vagy ez ment, vagy ez ment, tehát nem ment párhuzamosan. Nem ment párhuzamosan semmi, és tényleg ebben a 3-4 órában sűrűsödött, nem az, hogy elkezdődött délután, nem tudom, egy 2-től is tartott este 8-ig mondjuk, vagy 9-ig, mint egy Európa bajnokságon, vagy egy világbajnokságon, sőt, ott még délelőtt is vannak futamot, egyébként az előfutamot, mondjuk egy VB-n vagy egy EB-n. Szóval ez is szerintem nagyon afelé mutat, hogy közönségbarátabb, jobban feldolgozható egy szurkolónak.
3: Figyeltek a házigazdára, hiszen mi mondjuk kalapácsvet, és nem biztos, hogyha majd lesz még ilyen, akkor egy másik országba esetleg a kalapácsvetés be tud kerülni ebbe a programba. De itt arra is figyeltek, hogy a magyarok, hogy akkor mégis még több néző, még több fiatal, akkor a Halász Bence számát is akkor elfér. Tehát akkor legyen. Tehát akkor mindenki a maga sejtján, hogy az olimpiánál lehet választani, hogy milyen bemutató sportág legyen, vagy egy-két sportággal tudsz gondolkodni. Ha mi felvállaltuk ezt, beleraktuk mi is a pénzt a szervezésben, az nemzetközi szövetség is a maga részét, akkor mi egy kicsit azért, ha már fizetünk is, kérjünk egy számot, igen, az legyen a kalapácsvetés dala, vagy nem tudom, micsoda, és akkor... Tehát így.
2: Menjünk tovább. A labdarúgás. Liverpool. Tegnap este, ugye a Liga Kupa meccset játszott a Liverpool, a Tottenhamet 3-1-re legyőzve jutott be az angol Liga Kupába a legjobb 16 közé. Nagyon nehéz volt ezt kimondani. Leginkább azért örültem ennek a győzelmnek, mert végig tudtam nézni végre egy mérkőzést ebben az idén.
3: És milyen jól csináltad, hogy nem kapcsoltad el az utolsó percben.
2: És milyen jól csináltam, pont akkor kentem a kis vajas kenyeremet, és hát Szoboszlai Dominik elképesztően a gólt lőtt.
3: És 11-1.
2: Yeah, hosszú napon, tegnap értünk az a Norvégiában, hosszú napunk volt, úgyhogy akkor még belefért. No, de hát Dominiknek nem élete legjobb mérkőzése volt ez, nem igazán ment neki tegnap úgy túl sok minden, és aztán pedig egy félelmetes gólt lőtt 25 méterről körülbelül?
5: Szerintem úgy, tehát 25 biztos okay, volt.
2: Igen.
5: Nem értem le igazából, de azt viszont látom, hogy, hogy az angol tudósítások is olyan, bár ők ugye yardban adják meg, de ők is ott ilyen tólikban voltak. Viszont pont most, ahogy jöttem ide, még bent a lapnál, összeszedegettük a bombagóljait. Tehát most 31 gólnál tart a Liverpoolba, és a top 3-at kellett kivenni, és kisebb konziliumot kellett összehívnunk, hogy akkor most mi kerüljön be, meg hogy mi a bombagól. És most abban maradtunk, hogy tehát ami távolról nagy erővel lőtt be, mert egyébként...
3: 11-es nem számít? Pedig múltkor olyan, az is bomba volt.
2: Igen.
5: Igen, amit nem lehet elérni.
3: Ha nem érem,
5: ugye, mert ott meg magyarázták,
3: hogy... Igen, az bomba.
5: Meg ugye ott is magyarázták, hogy hát, hogy mindig ugyanoda lövi. Ja, csak nem lehet elérni.
3: Fog meg.
5: Igen, csak nem lehet megfogni. No, tehát, hogy és most akkor gyorsan kötve erre a gondolatmenetre, hogy valóban ugye bő fél órát kapott, ráadás percekkel együtt, hogy játszhatott volna jobban, még gólt is szerezhetett volna korábban.
2: Igen.
5: De az, hogy valaki, aki egyébként egy olyan meccsről jön, és most a Fulham elleni bajnokit mondom, ami talán a Liverpooli pályafutásának az egyik legkevésbé sikerült mérkőzése volt, és rengeteg kritikával kellett megbirkóznia. Egy ilyen mérkőzés után csereként áll be, nem igazán jön össze az, amit úgy elképzel, mégis olyan önbizalommal rúgja el a labdát abban az utolsó pillanatban, ami hát sok esetben egy ilyen lelkiállapotban az a lelátón landol.
3: Na most szakadó esőben.
5: Igen, tehát ezt a lehető, tehát 10-ből 9-szer ezt általában könnyebb elrontani. Sőt, sokkal könnyebb elrontani, és a legnehezebb így bevarni. És igazából ez tükrözi azt, hogy egy klasszis játékos az mitől válik klasszissá, mert ott az adott pillanat az, ami fontos. Tehát az, hogy előtte nem sikerülnek a dolgok, egyből zárójelbe kerül. Tehát érdemes visszagondolni arra, hogy mondjuk Mohamed Salah az előző idényben csetlet, botlott, mit tudom én, viszont azokban a pillanatokban, amikor hasonló húzásai voltak, hogy azért csak elsült a lába, akkor egyből a helyére került az ő megítélése ebből a szempontból. És most Szoboszlainál is ez van, és az a helyzet, hogy már az furcsa egy kicsit az ő esetében, hogy ugye arról beszélünk, hogy nem minden egy ilyen díszlépés az ő játékát tekintve Liverpoolban, ugye nagyjából itt mondjuk legalábbis az elmúlt 2 évben ahhoz lehetett hozzászokni, de a tavalyi évben, amikor még ugye kevésbé ment a Liverpoolnak pláne, hogy na ő az, aki a legmegbízhatóbb szegmens ennek a csapatnak, a legmegbízhatóbb fogaskerék, aki akkor sem megy egy bizonyos szint alá, hogyha a komplett csapat lehúzza. És most a Fulham ellen úgy neki sem ment igazán. És ezen a meccsen is, egészen a gólig, úgy lehetett volna kötözködni vele.
3: A világsztárok, vagy a hozzá közel álló személyek bármilyen sportágban szerintem az ott egy ismérv, hogy egy adott játékosnak 10-ből hány jó meccse van. És a világsztároknál 10-ből 1, amelyik úgy megengedhető, hogy úgy az átlag. De ha fölkeltik ezeket a játékosokat, akkor is tudja hozni az átlag fölött, mondom, 10-ből egyszer nem. És akkor annál gyengébb vagy, hogy a 10-ből, ha már 8 gyenge meccsed van, akkor nyilván már csak BLS 2, vagy nem tudom.
2: Tehát,
3: és az, hogy a Dominikből áll, minden héten ugye nagyon szerencsések vagyunk mi, mert minden héten, majd jövő héten, majd akkor válogatott meccs, valami miatt szóba fog kerülni. Egyébként ma a legfeljebb akkor nem osztad volna szóba, nem áll be. És akkor a Fulham elleni 0-0-át veszük, miért nem tartogatott oda is egy ilyet? Mert nem fog 10-ből 10-e, de 10-ből 10-e senki nem fog. Michael Jordan lehet. De akkor nála azt mondom, hogy nála 20-ból 1-nél van megengedettség.
2: Vagy LeBron James.
3: Vagy LeBron James.
5: Igen, csak bocsánat, hogy belevágok, csak minél többen alkotnak egy csapatot, annál nehezebb ezt a 10-ből X arányt tartani.
3: De ettől csapat is, hogyha ma nem megy X-nek, akkor Y-nak kell, hogy menjen, és kihúzza a szekerét a kátyúból. Uh-huh. A bajnokságban nem ment, és most ez a meccs, ez jó jött szombatról kedre ráadásul. Viszonylag hamar jött, tudtam, egy kellemes ellenfél volt. Már 2-1, ha nem jön ez a bombagó, még lehetett volna izgalom. De ez pont jó jött, hát ha, de most majd jön a válogatott szünet, meg ilyenek. De ez így a Liverpool szünetre elmenetelnek egyik jó jött ez a találkozó, mert most már még hétvége lesz, senki ne sérüljön meg, és utána megint azok a csapatok, amelyek így beragadnak a bajnoki rajtnál, mert most a Liverpoolnál ez a megint egy X, össze lehet rakni, majd meg 3 hét múlva lesz megint a következő, ahol majd virrantani kell. De a dominál az volt, hogy minden héten egy meccset leszámítva vígan átlag fölött teljesít. Egy hete pont azt beszélünk, miért nem került be az aranylabda, hogy itt volt, együtt
2: igen,
3: volt.
2: Múlt héten, igen.
3: Akkor még arról csicsereknünk, azóta volt egy Fulham egy nem jó meccs, tegnap meg bum.
2: Így van.
3: Ágyugoljó.
2: Én pont azon gondolkoztam, hogy Sallai Roland lőtt ekkora gólt hasonlót a bolgárok ellen válogatott mérkőzésen? Szerintem kísérletiesen egyébként hasonlít.
4: Volt neki egy ilyen, nem emlékszem, hogy ki ellen, de volt neki a válogatott.
3: Volt meg Puskás gólos, magyar is volt ilyen találattal, tehát azért de, akadnak.
4: Ez a félvetes, és ugye nála, amint Dominiknál, Szoboszlai Dominiknál, ugye az a nagyon izgalmas, hogy ugye gyűjtöttétek a szerkesztőségbe a bombagólokat, de ugye ez egy a góljainak a nagy többsége az 16-oson kívülről lövi, távolról lövi, ami...
5: 13, a 31-ből, tehát nem feltétlenül a...
4: De azért ez egy nagy szám.
5: Azért tudod, mi a nagy szám? Az, hogy körbe lövi a 16-ost, és jobbal és ballal is. Jó, oké, 11-2 az arány, de akkor is. Tehát aki a 16-oson kívülről mind a két lábával tud gólt lőni, az azt jelenti, hogy két lábas.
4: Igen.
5: És onnantól kezdve

0: továbbra is szűrőként játszhatta itt az elmúlt időszakban Dominikot Andoni Iraola, de szerintem, és hát cáfoljon meg adott esetben, de hát ő maga mondta, hogy szeret megérkezni a kapu elé, és lőni. Na most ahhoz képest lehet, hogy ez a Liverpool nem feltétlen amiatt, hogy ő egy sorra hátrébb játszik, de ebbe a Liverpoolba egyszerűen nagyobb erő kéne előre, és én legalábbis azt látom, hogy azzal, hogy Florian Wirtz játszik azon a poszton folyamatosan, ő sokkal kevesebb lehetőséget kap arra, hogy így megérkezzen, és láthatóan nagyobb veszélyt jelent a kapura. Tehát lehet, hogy ez a mérkőzés egyfajta paradigmaváltás hozhat e tekintetben.
1: Hát oké, csak akkor Wirtzet hova fogod rakni?
0: Na, és akkor ez az, hogy akkor Wirtzet, ez is megint csak a saját meglátásom, igen. lehet, hogy Wirtzről kell lemondani, csak ugye ott egyrészt lenne egy presztízsveszteség, hogy mekkora összegért hozták, kettő, azért azt is érdemes látni, hogy Wirtz nem feltétlenül a pályán mutatott teljesítménye miatt, hanem azért, mert a német piac óriási, rengeteg bevételt termel a Liverpoolnak. De ettől még...
2: Jó, de nagyobbat, mint Szoboszlai?
3: Azért, mert szinte biztos. Hát a magyar és a németőt összehasonlítottak. De egyébként milyen érdekes, hogy tavaly ilyenkor arról beszéltek, hogy miért jobb hátvédet játszik Szoboszlai.
0: Na jó, az...
3: Értem. Most
1: fel se hozzuk.
3: Tudom, hogy szűrőként, hogy miért szűrőként. Igen, szóval valahogy én is azt érzem, hogy nem találja még mindig a mindenkor a Liverpool edző, az ő igazán
4: de
3: jó
4: helyet. De találja meg őt, és a többihez keresse, ne a Domini legyen a Fregoli.
0: Igen, és onnantól kezdve megint van egy csapdahelyzet, mert ez a Liverpool, ez a keret, ez továbbra is egy sovány, tehát rövid, és ha ne adja Isten, de ha megsérül valaki, vagy csak egy-két meccsre kipontozódik, akkor már foltozni kell. És itt a tegnapi meccsen egyébként egy másik paradigmaváltás is történt, és kíváncsi vagyok rá, hogy lesz-e folyománya, hogy ugye kisebb tétmérkőzés volt, mint egy Premier League meccs, de akkor is egy komoly ellenfél volt a Tottenham. Mégis hozzá mert nyúlni úgy a fiatalokhoz Iraola, ahogy Slot soha. És kiderült, hogy ott azért van egy-két olyan srác, akik bizonyos neuralgikus pontokon többek között Jani a szűrő pozícióban jól tud játszani. Na, tehát akkor innentől kezdve már vannak olyan sakkozási lehetőségek. Vannak olyan sakkozási lehetőségek, amikhez eddig úgy hozzá se nyúltak. És akkor ez csak az a szituáció, hogy nem változtatsz ezen a felálláson.
4: Sokkal több opciója lesz, csak ezt vegye észre, akár kísérletezésekkel, és az a legjobb, hogyha kísérletezés közben nyersz. Kísérletezés igen, közben meg a tabella
0: megégeted magad,
4: akkor
0: kirugodsz,
4: hamar.
1: SMS számunk 06 30 55 55 605-ös, ide is várjuk a hozzászólásokat ehhez a Szoboszlai Dominik és Liverpool féle témához. Hát Kerkezről egyáltalán nem beszéltünk, egy szót sem egyébként. Nyilván majd róla is kell beszélni a hírek után, illetve hát Tóth Alexről is kell néhány szót ejteni, mert ugye Márko Rossi keretet hirdetett ugye a közelgő nemzetek ligája mérkőzések előtt, és arról is beszélünk már, hogyha már Tóth Alex, hogy az labdarúg Európa Liga alapszakaszában, ugye az Opta előrejelzése szerint a Tóth Alexet foglalkoztató Bournemouth a sorozat legfőbb esélyese. Még a Ferencváros a 14. a listán. Úgyhogy ezt is majd szemlézni fogjuk, jönnek a hírek, aztán pedig majd folytatjuk a sportkört.
5: Ez a Nemzeti Sportkör. A Nemzeti Sportrádió vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az Eto már a bajnokság elején letudja a nehezebb párharcokat a férfi kézilabda bajnokságban. Ezúttal a Tatabánya vendégeskedik a Rába partján. A labdarúgó élvonal 8. fordulójának nyitányaként az elsőhöz látogat az utolsó. Puskás Akadémia Kispest Honvéd OTP Bank Liga mérkőzés pénteken 18 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
6: Éld át az A38 hajó semmilyen sem fogható koncertélményét. Itt nincsenek felesleges körök, csak a tiszta zene és a legnagyobb kedvenceid a színpadon. Az A38 hajó színpadán. Minden hétfőn és sütörtökön 23:30-től az M2 Petőfi TV-n.
5: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
7: Távozik a Puskás Akadémia támadója, megkezdődött a médiatanács elnöki posztjára pályázók meghallgatása, nyárias idővel folytatódik a hét. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
5: Sporthírek.

0: Közös megegyezéssel távozott a Puskás Akadémia NB1-es labdarúgó csapatától Joel Fameye. Az orosz Rubin Kazanytól érkezett hatszoros gánai válogatott csatár másfél évet töltött a felcsútiaknál. Ez idő alatt 33 NB1-en és egy magyar kupa találkozón játszott. Az előző idényben még 22 bajnokin kapott szerepet az élvonalban, de a jelenlegi szezonban már nem lépett pályára. A Nemzetközi Automobil Szövetség közzétette a Formula 1 2027-es idényének versenynaptárát, amelyben 24 hétvége szerepel, közte 10 sprintfutam többek között Monakóban. A sorozatból természetesen nem hiányzik a magyar nagydíj, amelyre a mezőny jövőre már 42. alkalommal látogat. A Hungaroringen augusztus 1-én rendezik a futamot. A Formula 1 6 év szünet után tér vissza Portugáliába, és ugyancsak 6 év kihagyás után lesz verseny Törökországban. Október 6-án Buenos Airesben a Benin elleni barátságos búcsú mérkőzésen lép pályára utoljára az argentin nemzeti együttesben a 8-szoros aranylabdás világbajnok Lionel Messi, aki augusztus végén jelentette, hogy nem szerepel többet hazája labdarúgó válogatottjában. Messi 207-szer viselte a dél-amerikai ország címeres mezét, amelyben 125 gólt szerzett. 2022-ben világbajnok lett, emellett kétszer nyert Copa Amerikát.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
0: A 11-ből 7 jelöltet hallgatott meg a média tanács elnöki tisztségének betöltésére jelentkezők közül mai ülésén az Országgyűlés szakbizottsága. A média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság előtt 5 percben mutatkozhatnak be a jelöltek, majd 15 percet kapnak a kérdések megválaszolására. A testület pontozza a jelölteket, majd hétfőn dönt arról, kit javasol a média tanács élére. A javaslatot pedig a Művelődési Bizottság elé terjeszti. Hantosi István, a bizottság tisztás elnöke kiemelte, még soha nem volt példa arra, hogy a média tanács elnökét nyilvános pályázaton válasszák ki a szakmai szervezetek bevonásával. Rendőri erőszak és az azt követő elégtelen ügyészi nyomozás miatt elmarasztalta Magyarországot az Emberi Jogok Európai Bírósága, közölte a Magyar Helsinki Bizottság. A vizsgálatot egy 2019-ben történt ügy miatt indították, amelyben egy 60 éves csalásért és sikkasztásért elítélt nőt. Elfogásakor olyan súlyosan bántalmaztak a rendőrök, hogy több csontja eltört és maradandó sérüléseket szenvedett. Strasbourgi bíróság szerint a rendőri fellépés és az ügy kivizsgálása is sértette az embertelen és megalázó bánásmód tilalmát. A bíróság 8500 eurós jóvátételt ítélt meg a nőnek. Orosz tábornok megöléséről számoltak be az ukrán drónerők. Brody Robert, az ukrán egység kárpátaljai származású parancsnoka közölte, hogy Donyeck megye orosz megszállás alatt álló részén a búvó helyén éjszaka likvidálták az orosz hadsereg 4. önálló gépesített lövész dandarának parancsnokát, Anton Grunyis vezérőrnagyot. Ő a 7. magas rangú orosz katonai vezető, akit az ukrán drónegység ölt meg.
1: Közlekedés.
0: Az M6-os autópályán az Alagútláncban ma délután biztonsági gyakorlatot tartanak, ezért az érintett szakaszon várhatóan 17 órától éjfélig jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani. Az autópálya Pécs felé vezető oldalán a 163-as kilométernél a Bátaszék csomópontban terelik ki a forgalmat. Itt felhajtani sem lehet. Másik oldalon a kiterelésre pedig az M60-as autópálya csomópontjánál a 191-es kilométernél kerül sor. Fontos tudni, hogy az említett időszakban a főváros felé autózók sem a 191-es kilométernél, sem Véménnél a 173-es kilométernél nem tudnak felhajtani az autópályára. A terelő út mindkét irányban az 55-ös, 56-os és az 57-es főutakat érinti.
1: Időjárás.
0: Holnap az ország északnyugati felén kisebb eső, zápor kialakulhat, ma a szelet időnként élénk, holnap erős széllökések kísérik. A hőmérséklet éjszaka általában 10 és 15 fok között alakul, holnap napközben a Dunántúlon 18 és 25, a középső és a keleti tájakon 26 és 30 fok közé melegszik majd a levegő.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Megvan! Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kinek hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sportrádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
3: 16 óra 35 perckor folytatódik a Sportkör. A mikrofonnál Jó András, a stúdióban pedig Spiller István, Gyenge Balázs és Szűcs Miklós. És úristen, nem tudom, mivel kezdjük, mivel folytassuk itt a második etapot. Legyen a Ferencváros. Európa Liga, megkezdődik a szereplése holnap a Celtic ellen. Milyen ősz vár a Fradira szerintetek?
4: Nehéz, de reményeim szerint dicsőséges, mert azért nagyon erős ellenfelek jönnek, olyanok is, amelyek akár a BL-be is indulhattak volna, finoman fogalmazva. És mindjárt ez a Celtic, ez egy belecsapnak a lecsóba, tehát a skót bajnokság veretlenül 100%-os 6 meccs 6 győzelem idegenbe. Ez nehezebb lesz, mint a tavaly, az érzésem szerint, aztán lehet, hogy a kollégák megtáfolnak. De az, hogy a Fradiba meg a nemzetközi porondon nagyon jól lehet számítani. Én nekem nagyon tetszik a Ferencváros játéka a nemzetközi porondon. Amikor nincsenek beszorítva az aktuális edzők mindenféle szabályok közé, ami egyébként jó, csak a nemzetközi porondon azért nem lehetne így lefolytani egy kuktát. Tehát nagyon nehéz kezdés, de kollégáim igyekeztek megnyugtatni, hogy ahogy én is, hogy azért a playoff meglegyen. Mert ahhoz nem kell olyan látványosan jól játszani, de azért a pontokat azért főleg itthon azért hozni kell.
3: Hozni kell, viszont itt korábban arról beszéltünk, hogy a Trabzon esetleges legyőzése, ami sikerült, és egy más polcra teheti fel a Ferencváros itt az európai porondon, és nagyon úgy tűnik, hogy máshova is tette fel, bár annak ellenére, hogy ez a Trabzon ez nem volt egy nagyon-nagyon acélos csapat.
4: Otthon se vitézkedik egyébként.
3: Egyáltalán nem, és ugye most itt az Optáról beszéltünk a hírek előtt, ugye 10 000 szimuláció közül a Ferencváros a 14. legnagyobb esélyese az Opta szerint, közel majdnem 1,5%-os eséllyel. Azért az nem rossz.
5: Bizony. Én azt mondom, hogy ebben benne vannak azért az elmúlt évek is értelemszerűen, tehát hogy a Ferencváros azért az elmúlt években egyre meghatározóbb volt, akár már az Európa Ligában is, és én most azért vagyok a Ferencváros szempontjából sokkal inkább bizatodó, mint az elmúlt években, mert ezt a mostani Fradit én jobban egyben látom, köszönhetően Borbé Balázsnak, gondolom, illetve az általa vezetett szakmai stábnak. Tehát jobban egyben van, sokkal tudatosabb futballt játszik, és szerintem sokkal kreatívabb is, mint volt az elmúlt években. Úgyhogy valóban ez egy jó erőfelmérő lesz szerintem ez a Celtic elleni idegenbeli meccs, mert azért valóban nem könnyű ott játszani, nyilván lesz egy hangulata is a mérkőzésnek, abban egészen biztos vagyok.
4: Néztük az időjárás jelentést is a kiutazó kollégákkal.
5: És milyen? Azt nem néztem.
4: Hát nem, hogy hideg, esős.
5: Esős.
4: Hát skót, skót nyár.
5: Klasszik skót, igen, de hogyha itt sikerülne, és én nekem van egy olyan érzésem, hogy sikerül a Fradinak legrosszabb esetben egy döntetlent elérnie, de én inkább arra hajlott, hogy talán még nyerhet is a Fradi, de hogyha ez valóban sikerül így berúgni az ajtót, attól az nagyon nagy önbizalmat adhat a csapatnak, ami egyébként szerintem érezhetően megvan már a játékosokban, ez az önbizalom látszott akár a Trabzon elleni mérkőzéseken, amit említettél, vagy a korábbi európai kupa meccseken, tehát nagyon jól, tehát Borbé Balázs nem csak összeadta ezt a csapatot, hanem szerintem mentálisan is úgy fel tudta őket készíteni, hogy nem ijednek meg. Nem azért, mintha eddig megijedtek volna, de talán még erősebbek mentálisabban, én úgy érzem. Tehát ez egy nagyon, nagyon bizatudásra utat adó idény előtt áll szerintem a Fradi. Attól nagyon sok függ, hogy holnap hogy hogyan kezdi el ezt a sorozatot. Az viszont szerintem alapvetően meghatározhatja a továbbiakat.
3: Én nekem picit van egy olyan érzésem, hogy elkezdtünk a Ferencváros és olyan óvatosak lenni, mint a válogatottal. Tehát például a Celtic elleni összecsapást, miért nem tudjuk azt kijelenteni maga biztosan, hogy Fradinak ezt meg kell nyerni. Játszott már jó néhány meccset a Celticre a Ferencváros.
4: Most leírod az ellenfeleket, hol játsz idegen otthon, elkezdesz kalkulálni. Nem írhatod be mindegyik meccsre, hogy te pontot vagy pontokat fogsz szerezni. Valahol...
3: Bocsánat, miért nem írhatod be?
4: annyira nem vagy olyan esélyes. Én nem vagyok opta.
5: Igen.
4: De ha valahol kikaphatsz, hülyén hangzik, tudom, uh-huh. az például ez, vagy valamelyik olasz csapatnál. Hát azért Milán, Juve, nem egyszer, még itthon se.
6: De szerintem is itt az a kulcs, hogy annyira nem esélyes a Ferencváros, hogy bárki ellen Európában, és most ide még akár a portugál másodosztályi Torreense-t is ide venném, hogy még nem az a szint, hogy így kötelező győzelmeknek deklaráljuk ezeket a meccseket, pláne nem Glasgow-ban. Tehát egyébként, mert hajlok arra, amit a Miki mond, hogy én is azt érzem, hogy az a elsősorban mentális erő, ami van a Fradiban, és egyébként úgy tűnik a 6-ból 6 skót bajnoki mérkőzés lapján, hogy a Celticben is van, de azért érdemes megnézni, hogy a BL selejtezőben a Linz ellen hogyan este ki. Tehát amikor már gyakorlatilag zsebben volt, onnan kaptak ki, jó, végül is hosszabbításban, de úgy kaptak 4 gólt, hogy azt majd be kellett volna hozni, simán azt a visszavágót. És nem ment. És a skót futball úgy általában véve, persze nem szabad ilyenkor általánosságba ezt így ráhúzni egy csapatba, vagy csapatra, de a skót futballba úgy valamelyest kódolva van ez a fajta fatalizmus, amikor hajlamosak arra, hogy azokat a meccseket is elbukják részben vagy egészben, tehát hogy adott esetben egy döntetlent adjanak ki a kezükből egy megnyert meccs után, vagy akár ki is kapjanak, ami adott esetben a Fradinak a malmára hajthatja a vizet, mert a Fradi viszont tényleg Borbé Balázs révén egy olyan mentális erővel rendelkezik, amivel egyébként nemhogy magyar futballcsapat, de úgy általában véve a magyar csapatsportágakat tekintve kevés klub rendelkezik, vagy kevés csapat. És ez szerintem is erőt adhat. Arról nem is beszélve, hogy az plusz motiváció kell, hogy legyen, és szerintem ez elhangzik a Fradi öltözőben, hogy a nyitás az mindig fontos. Uh-huh. És hogyha ez a nyitás most uh-huh. sikeres, akkor azért a további ellenfelekkel szemben, ott is vannak billegő meccsek, tehát most azt nézem, hogy a Viktória Pilsen, vagy a Celje, vagy Lech Poznan, vagy akár még a Hoffenheim, ezek billegő meccsek. Tehát ott nem, megint csak nem menném. Igen, nem menném. Soha nem menném kijelenteni, hogy a Fradinak ott fixen van esélye, és még a Torrens ellen is, hogy óvatosan.
3: Én például a Hoffenheim elleni mérkőzést látom a legkeményebbnek.
6: Tehát azért az olasz csapatokat azt, hogy...
4: Meg hogy éppen már hogy állnak.
6: Jó, meg hogy vannak. Igen, mert a Hoffenheim nem könnyű.
4: Nem mondtad ezt a Linzert azóta... Az ott az eltelt időben mind a Fradinak is hatékonyabbá vált a játék, mint a Celticnek is. Tehát ezek a csapatok így beleérnek a szezonba, és az a jobbik eset, hogy a másik, ez nekem ez a kezdés. Itt volt a női kosárválogatott. Milyen kezdés volt? Hát, sok. Mínusz sok. És utána milyen szépen játszottak.
5: Jó, de az olyan csapat volt, akitől a borítékolható volt, hogy
4: de kitakunk. De nem akarsz ennyivel kikapni.
5: Hát, attól is egy nem akar, de azért a... csak világban,
4: hogy döntő így. Az biztos, hogy a jó kezdés az ad egy löketet, de úgy gondolom, hogy ha a Fradi pont nélkül ne az, akkor is masszívan esélyes a playoffra. Tehát nem kell kardba dőlni akkor, uh-huh. hogyha... Ja,
6: de itt nem is arról van szó, hogy kardba kell dőlni, hanem hogy a jó rajt, az mekkora lendületet adhat a folytatásra. És kétségtelen, hogy
4: meg van még esély a... Ad, respektet ad.
6: Meg azt a... Mert egyébként szerintem van önbizalmuk, de ezt az önbizalmat egy újabb polcra helyezheti, mert nagyon nem ugyanaz a selejtező, még akkor is, hogyha a selejtezők is roppant fontosak, mert ugye az éves költségvetést ott kell kigründolni, és akkor van egy ilyen plusz nyomás a játékosok, hogy gyerekek küszöbön belülre kerüljünk, és most már itt küszöbön belül vannak, de itt egy újabb küszöböt húzunk meg, ugye, ami legyen a playoff.
3: Egy picit replikált még ezt az opta esélyeket, ugye az RTC ellenfelé közül a Celtic a 24., a Viktória Pilsen a 28., a Torrenze, jól mondom?
6: Torrenze,
3: köszönöm, 36., a Milán a 8., a Celje a 33., a Lech Poznan a 17., a Juventus a 6., még a Hoffenheim a 11. legnagyobb esélyes megnyernie.
4: Tehát harmadik, negyedik.
5: Tehát a negyedik, igen, harmadik, negyedik helyen van a Fradi ebben az ellenfeleket tekintve. Szerintem ez reális, szerintem.
3: És akkor itt lehet egy-két meglepetést okozni, például a Hoffenheim ellen. Az olasz csapatok ellen, hát ugye ott azt...
5: Hát ilyen csak arra is garancia, hogy akiket hátrább soroldat, ott mindig megvan a három a győzelem. Hát,
4: tehát, meg azért, tehát most például a Celticbe ülnénk, ez a Celtic ezt 3 pontra írja be ezt a holnapi meccset magának. Igen, a Fradi meg reméli, hogy idegenből 1, de akkor van esély, akkor 3. Tehát valakinek nem lesz igaza. Hát jó, illetve vagy a meccs elé, mert valaki meg...
6: Csak ugye itt most mi egy konkrét ilyen sorrendiségről beszélünk, és ez fontos, hogy az opta pedig százalékokat rendel hozzá, és azért ez a végső győzelem, és ugye itt említetted még a szünet előtt, hogy a Bournemouth megesésen, de a Bournemouthnak is csak 14,7% a valószínűsége, tehát igen. Ez valaki kijön elsőnek. Igen, tehát itt alapvetően azt rakják sorrendbe, hogy kinek van a legnagyobb százaléknyi esélye, de ez a százaléknyi esélye...
4: Lehet, hogy egy nyúlfarki.
6: Igen.
3: Hogy legyen a top 3, Bournemouth az első, a második legtöbb...
6: A Benfica.
3: Benfica 14%-a került kirjöttesen továbbá, a német Bayern Leverkusen kapott 10%-nál nagyobb győzelmi esélyt.
4: Minimum, napi forma.
6: De azért is, mert egyébként az optának nem ez az első ilyen predikciója erre az Európa Liga idényre, hanem már a második. És a Benfica volt az első eddig. Csak ugye elkezdtek bukdácsolni a portugál bajnokságban, vagy volt egy-két kevésbé jól sikerült meccs, puff, az algoritmus már is
4: második helyre. De lehet, hogy a Celticet meg földobta, mert otthon meg vitézkednek. És a Fradinál ugye voltak elhalasztott meccsé, meg az első két forduló nem úgy sikerült. Emiatt a Fradinak mindig egy ilyen torz táblázata volt, ha az NB1-et veszem. Hogy tizenvalahanyadik helyen is át volt egy olyan pillanat a Ferencváros, de azért, mert elmaradt meccsé voltak, meg beragadta rajtnál, de azóta, ahogy kezdi utolérni magát, Győrbe is nyert, Újpeste volt egy X, de igazából majd a Frad is a helyére kerül, hogyha mindenkinek azonos számú meccsé lesz majd, és egy legalább 9 forduló lemegy.
5: De hogy az optával legyünk korrektek, azért azt tegyük hozzá, hogy tavaly az Aston Villát jelölt kapta a legnagyobb százalékot, ugyanebben a fázisával.
6: Igen, hát mondjuk, nem egy nagy rizikó az egyik angol top csapatot megjelölni hát, a második számú európai kupában.
4: De itt most a Bournemouth.
6: De jó, oké, a Bournemouth az más kategória, igen. Tehát a furcsa az, hogy mondjuk a Milán csak a 8.
4: Pedig játszunk fel. A Juve hányadik volt, említetted?
3: Azonnal mondom, a Juventus, kérlek szépen. Úristen, 6. A Milán a 8.
4: Tehát ezek ilyen régi BL csapatok. Jó lett volna ez a Fradi olasz párharc ez a BL-be.
3: Igen.
4: Találkoznak, de ezzel most ezt kell. Átkerültek ide, ez dobta a gép. Kell ezek ellen azért nagyon azt mondom, egy kicsi bravúr is, hogyha ezek ellen pozitív mérleggel akar zárni. Az, hogy közben meg ne ezekkel a nagy csapatok ellen kelljen behozni az esetleges idézéles kicsikkel szembeni, ha van pont hullajtásokat. Tehát az biztos, hogy nem de holnap az egy jó fejes lesz a medencébe szerintem. A Frad is meg tudja mutatni, amit szoboztam, hogy ott el tudná hozni 3 pontot, azért mindenki, hogy hú, akkor Fradira nem már figyelünk. Tehát nem... Akkor viszont meg a Fradi ellen fognak fölpaprikázódni azok, akik esetleg nem úgy állnának bele egy párharcba. Hát szerintem egy baromi jó ősz lesz, és nagyon jó fokmérője mind a magyar élvonalnak, annak az egyik reprezentánsával, de mind pedig a Fradinak személy szerint, vagy klubra vonatkoztatva, hogy ilyen, és nagyon, ezek szép ellenfelek. Tehát nyilván közönség csalogató is, egy Juve, egy Milán, vagy tök mindegy, mert lehet menni idegenbe is, Hoffenheim is. Jó ez az Európa Liga, még jobb lenne, de itt legalább van komoly szansz egy play-off bajutásra.
3: Abszolút. Egy picit a Bournemouth, Tóth Alexis válogatott rákanyarodva, ugye Marco Rossi keretet hirdetett a közelgő Nemzetek Ligája mérkőzések előtt. Ugye az együttesben 5 újonc, a kapus Gundel Takács Bence, a védő Doktori Csáron és Várkonyi Bence, valamint a csatár Jurek Gábor és Szalai József kapott meghívót. Itt egy picit beszélünk Tóth Alexről, hiszen bármennyire is kerestem mostanában a kezdők között a keretben, nem nagyon találtam meg ugye a Bournemouth kezdőjében Tóth Alexet. Nem túl sokat játszott ebben az idényben, azt hiszem 45 perc, ha jól emlékszem, én statisztikákat láttam. Az ő helye az hogyan nézhet ki a válogatottban. Én nekem van egy teória a fejemben, hogy Marco Rossi pontosan azért hívta be, és pontosan azért fog kezdeni majd a legelső válogatott mérkőzés, hogy ez egy felhúzó meccs legyen neki, és ő szerintem teljesen jól fog játszani, és szerintem ez majd egy fokmérő lehet a Bournemouthnál is, hogy most ő amúgy játékon kívül milyen formában van a válogatottnál, de nem tudom, hogy ezt ti hogy gondoljátok.
5: Igen, én is hasonlóan gondoltam, amikor meghallottam a névsort. Ugye Bournemouthba, ahogy mondtad is, hogy nem nagyon kap lehetőséget, és ez nyilván egyébként mentálisan őt nyilván nem érinti jól, és éppen ezért a meghívó, a válogatott meghívó szerintem ennek lehet egy ilyen pedagógiai jellegű üzenete is, hogy mi figyelünk rá, de ettől függetlenül, hogy most éppen ez a helyzet, és hogyha valóban én is azt gondolom, hogy a Nemzetek Ligája meccsen vagy meccseken ő fog lehetőséget kapni ahhoz, hogy pályára lépjen, bizonyítson, tehát ez szerintem neki egy ilyen önbizalom építő hetek is lesznek szerintem a következő időszakban, és én bízom benne, hogy Bournemouthban, hogyha valóban jól teljesít a válogatottban, a Bournemouthban azért a helye ott is egy kicsit előrébb lép a rangsorban, és akár több lehetőséget kap, mert szerintem megérdemelném. Én, ugye Balázs, te többet voltál bőventjén, tehát jobban átlátod, de szerintem én indokolatlannak érzem.
3: Jó, de ekközben igen, viszont Marco Rossi pedig úgy cselekszik, ahogy korábban mondta, hogy nem fog, tehát egy olyan játékos hívott be, aki igen, nincs játékban.
4: Javítsatok ki, hogy Rossinak eddig egy hitvallása volt. Így az, van. Hogy
6: a játék
5: persze. Igen. Igen. Igen. De most igen. Azt mondta is, és kvázi kivételként tekintett.
4: A másik, egy edzőnek is adjuk meg azt a lehetőséget, hogy nem jó szó az, hogy fejlődik, átalakul. Tehát másképp kell látni lehet egy 5 évvel ezelőtti, 3 évvel ezelőtti Rossi másképp viszonyul. Ráadásul most egy VB-t lezáró, és újat ciklusba vagyunk. Hát mikor, ha máshol nem, most lehet jobban kísérletezni fiataloknak, hát most 5 újonc, új lapok. Tehát most akkor mi már igazából a Nemzetek Ligáját, meg ezeket a meccseket felhasználjuk az EB-re. Felkész, van egy-két játékosunk, aki már nem tud játszani, vagy sérült. Hát mikor, ha más, most adjak erre a Nemzetek Ligájára lehetőséget, ráadásul olyanoknak, akik például gól Szalai József, ott azért vannak olyan feltörekvő Jurek, azok, akiknek akkor is ott lenne a helye, hogyha nem a kísérletezési fázisban, vagy egy új lapot. Mindig nagyon bejön nekem az, amikor gimis voltam, és kaptunk egy új fizikatanárt, bejött, és mondta, hogy nálam mindenki tiszta lappal indul, és mindenki fellazult, csak a nevetek legyen rajta. És akkor iratott velünk egy dolgozatot, mindjárt, és akkor mindenki helyére került, hogy akkor ő hogy, mi a start pozíciója ennél a tanárnál, ennél a kapitánynál, ennél a következő 2-4 éves ciklusban.
3: Nagyon-nagyon izgultunk és aggódtunk akkor, hogy mi lesz most Szalai Ádám után. Ki lesz majd ott a center Nikolicsal, volt egy pici kísérletezés, de aztán pedig Varga Barné páros lábbal rúgta be az ajtót. Most pedig ott tartunk, hogy ott van mondjuk Jurek is, és Szalai József is.
6: Igen.
3: Azon a poszton, ahol eddig konkrétan úgy féltünk, fogcsikorgósan, hogy úristen, kit rakjunk oda, még ugye többször is szóba került, hogy Böde Danit vissza kell hozni a válogatottba.
4: És az ellenfelek is hálásak. Tehát, hogy nem világverő garnitúrák ellen játszunk, mint amikor a Nemzetek Ligájában a top divízióban voltunk.
3: Nagyon jó kérdés, és akkor erre is reflektálj, Marici
4: Balázs. Ez nem
3: Balázs.
4: Volt kérdés, ezt mondtam.
3: Én nem. Felvetés, jó, a kérdés majd tőlem jön, hogy ha is amennyiben magasabb divízióban játszana a válogatott, akkor Tóth Alex meghívót kapott volna?
6: Most szeptemberben szerintem igen. Azért, mert még egy picit a hold udvarában vagyunk a nyári felkészülési időszaknak. És a nyári felkészülési időszakban egy meccset hagyott ki kompletten Tóth Alex, a többin többnyire 90 percet kapott, és vagy egy fél időt. Tehát rendszeresen játszott. Na most azt is érdemes látni, hogy a Bournemouthnál most szintlépés történt, itt az Iraola időszak lezárt egy növekedési fázist, most jön a következő, mert a tavalyi idényben szavazta meg a tulajdonos van Bournemouthban, de azért annyira működik demokratikusan a klub, hogy azért megszavaztatják azt, hogy milyen bővítést szeretnének, nagyobb stadiont építenek, jelenleg a Bournemouth-i a legkisebb.
3: 11.307
6: Premier League stadion, így van, de szintet lépnek, és a tulajdonos egy nagyobb tőkét tol bele a klubba, ami egy, nem csak a, ugye a stadion bővítésről szól, hanem a csapatépítésről, mert érdemes azt megnézni, hogy az Iraola ére alatt gyakorlatilag szétkapták a keretet, de olyan átigazolási politikát tudtak vinni, amivel nagyon jól helyettesítették az egyébként drágán eladott játékosokat. Idén viszont nem az volt, hogy szana szétment a Bournemouth, hanem egy meglévő struktúrára tudtak erősíteni. Mert azért van, mert ez a klub most már kimondva, kimondatlanul, de inkább kimondva, már nem csak a puszta bennmaradást tartja szem előtt, hanem az európai kupa szereplést. Ez egy nagyon fontos lépés.
7: Értem, tehát, 4 meccs, 3 döntetlen, 1 vereség.
6: Na jó, de azt mondom, hogy egy más szemlélet van a klubnál, uh-huh. egy szintemelkedés. Na most ebben a millióban érvényesülni úgy, hogy valaki az NB1-ből érkezik, akkor is, hogyha szuper tehetség, pokoli nehéz. És a lényeg az, hogy Tóth Alexnek még azért, de felejtsük el, januárban érkezett, tehát gyakorlatilag most 9. hónap, tehát 9 hónapja, nem egészen egy éve van ott. Én még szívem szerint...
7: Még bőven... sem született, ugye, Pisti, jó kis poén.
4: Föl nem
6: sírja. Megértem. Hogy én szívem szerint még bőven adnék neki időt ahhoz, hogy ebbe a millióbe megkapaszkodjon, és bízom benne, hogy ez a motiváció, hogy megkapaszkodjon, mert ugye azért innen vannak visszalépések, tehát lehet az, hogy kölcsön adják, eladják, mit tudom én. Ami egyébként nem ördögtől való, és nem is biztos, hogy rossz fordulatot venne a pályafutása, de én még azért rendületlenül bízom abban, hogy ő képes lesz megkapaszkodni. Na most az, hogy a válogatottba ő milyen pozíciót foglal-e, az meg szerintem ebben a helyzetben jelenthet egyfajta viszmajort, ha úgy tetszik, a korábban angoztatott dogmához képest, tehát hogy akkor játékpercek kellenek, mert ő van olyan kvalitású játékos a magyar válogatott keretében, aki adott esetben az idény elejé kevés játékperc ellenére is olyan szinten van, hogy a válogatottban helye van. Nem biztos, hogy végigjátsz ezt a 4x90 percet, sőt, valószínű, hogy nem, de egyébként meglepne, hogyha túl sok játékos lenne, aki végigjátszana a 4x90 perceket, de bőven-bőven benne van még abban a, legalábbis az én értékítéletem szerint, abban a halmazban, ahova, amikor még meg lehet hívni a kevés tétmeccses játékpercekkel együtt is.
7: Meglátjuk, hogy hogyan fog alakulni majd ez az ősz. Spiller Istvánnak, Gyenge Balázsnak és Szűcs Miklósnak köszönjük szépen, hogy itt voltak. Nem sokára folytatjuk a hazafutást majd, a Nemzeti Sportrádióban futó Víz Összeköt magazin műsorra, innen folytatjuk majd.
1: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en. A víz összeköt. A Nemzeti Sportrádió vízes sport magazinja.
3: Nagy tisztelettel köszöntjük a Nemzeti Sport Rádió és a Víz Összeköt szeptember 16-ai adásának hallgatóit. A szerkesztő műsorvezető Bitman Emilt hallják, a mai társ műsorvezető kollégám pedig Göbős Gábor, az MTI újságírója. Szerbusz, Göbi!
4: Szia, én köszöntöm a hallgatókat!
3: A következő bő fél órában vízilabdázunk, valamint úszunk, bár az úszásban is lesz egy kis atlétika, hiszen Betlen Dáviddal is fogunk majd beszélgetni a mai adásban, aki ott volt a hétvégén, pontosabban vasárnap a Nemzeti Atlétikai Központban, és ott volt abban a bizonyos sportbajnokai váltófutásban. Erről is beszélgetünk majd Betlem Dáviddal, de előtte vízilabdázunk, mert hogy a hétvégén rendezték a Magyar Kupa 4-es döntőjét, a Ferencváros nyert 18-12-re a fináléban a Vasas ellen, és itt van velünk most az adásban Mizsei Márton, a Vasas plakett válogatott kapusa. Szerbusz, Marci!
5: Szerbusz, sziasztok! Én is köszöntöm a nézőket!
3: Gratulálunk a csapatnak a Magyar Kupa döntőbejutáshoz, valamint az ezüstéremhez. Amikor előzetesen nyilván készültetek erre a 4-es döntőre, akkor a most nyilván egy magyar vízilabdázó, aki nem a Ferencvárosban játszik, a szívére teszi a kezét, akkor általában most tényleg a második hely lehet a csúcs, nektek pedig ez egy elképesztően jó elődöntő sikerrel már meglett, mármint a döntőbejutás. És hát ott majdnem három és fél negyeden keresztül valami csodát láthattunk Vasas oldalról. Milyen volt megélni ezt a két napot?
5: Fantasztikus volt megélni, mint a játékot nézve, mint pedig a tényleg azt, hogy ilyen egységesen tudtunk együttműködni csapatként. Igen, nyilván azért a Ferencváros az teljesen más szintet képvisel így a magyar mezőnyben, mint a többi csapat, ugye ők a világ legjobb csapata, de úgy ugrottunk vízbe, hogy mindent megpróbáljunk ellenük, és hogy kihozzuk magunkból a maximumot. Ugye ez a maximum kihozás, ezt úgy gondolom, hogy szombaton már nagyjából sikerült ugye a BVSC-en, ott egy fantasztikus elődöntőt játszottunk, ahol azért egy elég nagy arányú győzelmet arattunk, végig dominálva a mérkőzést. Az nekünk egy fantasztikus mérkőzés volt, ott tényleg már mindent kiadtunk magunkból, és akkor ugyanezt akartuk átvinni így a vasárnapi döntőre is. Azért egy Magyar Kupa döntő mindig lázba hozza az ember, mindig meg akarja mutatni magát, és úgy gondolom, hogy ezt tényleg így egy három éven keresztül abszolút sikerült is. Nyilván sajnálom, hogy a végén nem sikerült még szorosabb eredményt elérni, de tényleg nagyon büszke vagyok a csapatra, és nagyon boldog vagyok.
4: Azért azt jegyezzük meg, hogy szerdán az OB1 nyitányán is ugyanígy a Komjádiba találkozottok a Fradival, akkor 22-11 lett, és ott már nagyon korán idézőjelben, tehát a második negyed közepén úgy nyílt az olló. Mennyit készültetek egyébként a Ferencváros elleni mérkőzésre, mert nyilván gondolom én itt a BVSC elleni elődöntő volt az igazán nagyon fontos. Hogy tudtatok beleállni ebbe a meccsbe a szerdai függvényében?
5: Igen, nyilván azért a szerdai mérkőzés olyan szempontból más volt, hogy ugye a OB1-nek volt ugye a nyitó meccse, tévés mérkőzés volt, ugye emiatt meg volt annak is a rangja, meg ott is szerettük volna egy jó arcunkat mutatni, de azért természetesen a hangsúly az a BVSC elleni elődöntőn volt, így igazából az egész hetet úgy építettük fel, hogy szombatra időzítsük a csúcsformát. Ennek egy nagyon jó előkapuja volt a szerdai fradi mérkőzés, ahol nyilván úgy ugrottunk vízbe, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy a lehető legtovább tudjuk szorosan tartani a mérkőzést, hogy végig tapadjunk a Ferencvárosra. De igazából ez a legjobb felkészülés is a szombati mérkőzésre, hiszen már ott is élesnek kell nagyon lenni, és tudjuk azokat a figurákat, taktikai elemeket is gyakorolni egy rendkívül erős csapat ellen, amit majd a szombati meccsen is ugye alkalmazni akartunk. Úgyhogy igazából bármennyire is nagyrangú mérkőzés volt a szerdai mérkőzés, azért inkább egy ilyen felkészülési lépcsőként tekintettünk rá a szombati elődöntőre.
4: Mi volt a kulcsa annak, hogy a Fradival lehetett tartani a lépést közel 3/4 keresztül? Mert mondod, hogy a világ legjobb csapata, de aki mondjuk nézte ezt a döntőt, és teszem azt, hogy nem ismeri sem a Vasas, sem a Ferencváros keretét, az azt gondolhatta, hogy két azonos erősségű csapat van a vízben.
5: Igen, szerintem azért nyilván igazából egyik legfontosabb kulcs az a hit. Tehát, hogy el tudjuk hinni azt, hogy mi képesek vagyunk akár mondjuk megismerni a Ferencvárost, ugye ez nyilván egy nagyon nehéz. Hát igen, azt, hogy reálisan nézi az ember, akkor azért sok esetben lejjebb tud adni a célokból, de mi azon voltunk, hogy ezt tényleg teljes szívünkből el is higgyük, és úgy ugorjunk vízbe, hogy nem csak azért ugrunk vízbe, hogy le tudjuk ezt a döntőt, és akkor, amit ugye így a papírforma is mond, hogy akkor behúzzuk a második helyet, és akkor annak örüljünk, hanem úgy akartunk vízbe ugrani, hogy a legtöbbet kihozzuk a döntőből, hiszen végülis tényleg ez egy vízilabda ünnep, amikor Magyar Kupa döntőt játszott az ember, akkor úgymond így rajta a világ szeme, úgyhogy akkor kell megmutatni, hogy mit tud igazán, mint egyénileg, mint csapatszinten. Úgyhogy most szerintem a legfontosabb az volt, hogy elhiggyük, hogy a döntőben van keresnivalónk. Ez szerintem abszolút sikerült, nagyon bízott a csapaton belül mindenki egymásba, bíztunk az edzőben. Igazából szerintem ez volt a másik, ami nagyon fontos, hogy nagyon jó a csapatkohéziónk, és hogy nagyon, tényleg nagyon jól is érezzük magunkat egymással, tehát hogy jól tudunk egymással összejátszani, bízunk egymásban, és jól be tudjuk egymást hergelni az ilyen szituációkra, amikor ugye kulcs döntéseket kell meghozni. És igazából ugye másik oldalt volt egy, tehát meg a harmadik fontos pont, hogy azért a tét és a nyomásnak a súlya az, a teher az nem rajta van, mert ugye a papírformája az egész beharangozó is igazából mindenki ugye a Ferencváros győzelmét várja a döntőben. Igazából mi csak ez a kihívó szerepben vagyunk, és igazából így a nyomás az nem rajtunk van. Tehát mi ezt a döntőben igazából nagyon veszíteni nem tudunk, úgyhogy úgy álltunk bele, hogy így tényleg így nem volt rajtunk nyomás, hanem egyszerűen csak élvezzük a játékot, bízunk egymásban, és tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy a legjobbat kihozzunk magunkból.
3: Ezzel a Magyar Kupa ezüstéremmel bármi változott az öltözőben, ami a célokat illeti? Mert hogyha most megint csak a realitás talaján maradunk, akkor itt a dobogó, illetve a legjobb négy közéjutás az abszolút reális cél lehet, és erre mondjuk 3-4-5 csapat pályázik a Ferencváros mellett. Azt szokták mondani, hogy evés közben jön meg az étvágy. Hát ti most megmutattátok magatokat a többieknek és a BVSC-nek a vízben, hogy azért ez egy igencsak jó vasas lehet ebben az idényben.
5: Igen, hogy abszolút. Rendkívül fontos volt, hogy az így sikerüljön. Szerintem már csak amiatt is, mert a tavalyi szezonban ugye annyira nem azokat a célokat sikerült elérnünk, amiket kitűztünk magunk előtt. És ez a csapat ugye nyilván más, azért a fél csapat cserélődött, sokat fiatalodott is, és ilyen szempontból azért így nehezebben is tudtuk pozícionálni magunkat így a magyar bajnokságban, és a célkitűzéseket is nehezebb ugye a sok fiatal és az új csapat miatt megfogalmazni. Viszont ugye a felkészülésünk meg szerintem nagyon jól sikerült. Tehát nagyon jó edzőmérkőzéseket játszottunk, edzőmérkőzések közben is jól érezte a csapat egymást, tehát jól éreztük egymást, és tényleg az edzések is úgy gördülékenyen és jó hangulatban teltek. Viszont ugye ez azért az ég és föld, amikor ezt tétmeccsen is meg kell mutatni. Ugye ezt nem tudtuk hová tenni, hogy ez a tétmérkőzésen ez hogy fog majd így együtt mozsikálni, és emiatt ugye már az nagyon biztató volt, amikor a Szegedet itt a Komjádiban ugye 9 góllal megvertük, majd leutaztunk Szegedre, és akkor 1 góllal nyertünk, mert a Szeged az tavalyhoz képest szerintem szinte semmit nem változott, tehát ugyanúgy a egyik legjobb ilyen középcsapat az UB1-ben, és az, hogy egy ilyen régi óta együtt lévő középcsapatot ilyen magabiztosan megvertünk, azok már nagyon jó előjelek voltak, de az igazi ugye erőfelmérő az a BVSC elleni elődöntő volt, és hát nyilván oda is nagyon bizakodva és nagyon nagy optimizmussal vágtunk bele, és de ugye az volt az, amire így ami egy tényleges erőmérő arra, hogy mi hol helyezkedhetünk el a bajnokságba, és ez a része ez fantasztikusan sikerült, és emiatt szerintem tényleg olyan bizakodóak is lehetünk, és el tudjuk hinni azt, hogy az UB1-be is a döntő a reális célkitűzés, és ennek fényében fogjuk tölteni ugye a mindennapjainkat, ennek fényében edzünk, és ez fog minket hajtani.
4: Elmondtad most a csapat célokat, de én kíváncsi lennék a személyes céljaidra is. Itt ugye elsősorban válogatottra gondolok, lesz egy hazai rendezésű világbajnokság. Ennél jobban nehezen kezdhetted volna egyébként az egész szezon, tehát az elődöntőben egy 50%-os védési hatékonyság, aztán a fináléban is nagyon sokáig lehúztad a rolót. Előtted van egy MVM Dómos szereplés lehetősége?
5: Természetesen mindenféleképpen ez az álmom, és szeretném, hogy ez ne csak álom legyen, hanem meg is valósuljon, ezért dolgozom minden egyes nap. Emiatt persze nagyon örülök neki, hogy így jól sikerült a Magyar Kupa szereplés, de ugyanezt a formát vagy még jobban szeretnék átvinni az UB1-re is, és az egész szezonra kiterjesztve, hogy tényleg számoljon velem, és ki is ugye majd a szövetségkapitány ugye a hazai rendezésű, és később ugye majd a 28-at pedig az olimpiára. Tehát, hogy abszolút így egyéni célként ez a kettő leveg így a szemem előtt, és ezért dolgozom, és azt szeretném elérni.
3: Hát akkor szurkolunk annak, hogy minél többször legyen ilyen extra teljesítményed majd a Vasas kapujában, ennek valószínűleg a szurkolók és a csapattársak is nagyon örülnek. Még egyszer gratulálunk a csapatodnak, és neked is a Magyar Kupa ezüstéremhez. Mézsei Mártonnal, a Vasas kapusával beszélgettünk. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
4: Köszönjük.
5: Köszönöm szépen, és köszönjük szépen.
3: Egy trófeát kiosztottak már idehaza ebben az idényben. Nyilván ez nem volt talán meglepetés, az viszont igen, hogy egy ilyen szoros meccset tudott játszani a Vasas. Ez az FTC-nek is egyébként intő jel lehet, hogy igenis komolyan kell venni a hazai rangadókat. Nem mintha nem vennék komolyan a hazai rangadókat, nem erről beszélek, csak hogy ha valaki hisz abban, hogy meg lehet szorítani a világ legjobb vagy az egyik legjobb csapatát, akkor abból lehet egy háromnegyedes mérkőzés.
4: Igen, és azt gondolom egyébként a Ferencvárosnak is hosszú távon jót tehet, hogyha minél több ilyen mérkőzést játszik a hazai medencébe, mert amikor majd oda kell menni egy Bajnokok Ligája 4-es döntőjére, ami ugye majd a következő szemben Belgrádba lesz, ott nem fér majd bele, hogy adott esetben az ellenfél az 3-4-en keresztül, nem azt mondom, hogy dominálja a Ferencvárost, de azon a szinten már az számít egy hibának. Itt a magyar bajnokságban tényleg a Ferencvárost, hogyha a 3-4-ig megszorongatják, az már egy nagyon szoros mérkőzésnek mondható összességében. Nagy szüksége van eresztem a Fradinak, és mondjuk a többi csapatnak is, mert a Vasas is úgy tud majd fejlődni, ezt ugye most Marci is elmondta, hogyha minél tovább elhiszik egy mérkőzésen belül, hogy igenis oda lehet érni, de hát azért, amíg az ellenfélnél mondjuk Kakaris az új igazolás, addig nagyon
3: elég
4: nehéz.
3: Meggyőző volt, nem?
4: Hát nagyon, nagyon, és én egyébként abszolút azt láttam, hogy még csak ilyen, élhetek ezzel a kifejezés, ilyen beszoktató üzemmódban volt benne a vízben, hozzá ilyen kiállítás, tehát lövése is, ha jól emlékszem, egyébként talán egy volt az egész döntőbe, abból gól is született a negyedik negyed
3: tanulhatja
4: környékén.
3: Tanulhatja a figurákat, nyilván itt azért a páros kapcsolatoknak a kialakulása, a kialakítása, az időkérdés.
4: Ez így van, de ugye amit alapból tud, mondjuk az, hogy hozza a kiállításokat, amikor ketten vannak rajta.
3: Vagy hárman,
4: igen, azokat hozta, és egyébként már most látszik, hogy egy óriási erősítés a Ferencvárosnak. Ezt nyilván tudtuk előre, de most már láttuk a vízbe is, tehát amit te is mondasz, amikor hárman fogják őt, akkor azért a kinti lövőknek jóval könnyebb dolga van, és ugye kimondva ez volt egyébként a cél az ő leigazolásával.
3: Vajna Bajnokok Ligájában lesz-e még egy magyar csapat? Itt ugye a Honvédról beszélgetünk. A Honvéd nem volt itt a Magyar Kupa 4-es döntőben, egész egyszerűen azért, mert a negyed döntőben az FTC-t kapta, ugyanakkor Szívos Márton együttese igencsak jó erőkből áll, együtt tudták tartani a csapatot, és hát a Panathinaikosszal, valamint a Jadran Splittel játszanak majd Horvátországban egy BL selejtezőt a hétvégén. Ebből a hármas csoportból kettő megy tovább. Én azt gondolom, hogy ha nem is tovább kell jutnia, mert azért ezek masszív ellenfelek, de jó esélyei vannak a Honvédnek, hogy ott legyen majd a főtáblán, mit gondolsz?
4: Jó esélyei vannak, de nagyon nehéz lesz. És ráadásul ugye a Honvédról eddig nem nagyon sokat tudunk még a mostani szezonban, mert ugye pekére a Honvéd összekerült a Ferencvárosra ugye a Magyar Kupa negyed döntőjébe, és abból azért nem nagyon lehet leszűrni pontosan, hogy hol tart a Honvéd a felkészülésbe. Ráadásul, amennyire én tudom, a Panathinaikosz igencsak erősített most a hol szezonban, a Jadran eddig is erős volt. Ez egy nagyon kemény hármas lesz, és ugye nyilván itt egy győzelmet kellene aratni. Én azt gondolom, hogy Szívós Marci jó eséllyel a görögök elleni párharcot tarthatja szerintem a nyerhetőbbnek, úgyhogy majd igazán arra kell figyelni szerintem.
3: Hát szurkolunk a Honvédnak, hogy összejöjjön majd nekik is a BL főtábla. Maradunk még egy picit vízilabdánál. Volt egy visszatérő a hétvégén, de nem a Komjádiban láthattuk ezt a válogatott játékost, hanem Spanyolországban. Vígvári Vince ugyanis visszatérhetett a Barcelonát a csapatába. Éppen a Bajnokok Ligája négyes döntő előtt volt neki egy kéz sérülése. Ti találkoztatok is emlékeim szerint Máltán, és akkor azt mondta, hogy szeretne az idény elején már visszatérni. Hát visszatért, az elődöntőben 5 gól, a döntőben 3 gól, megnyerték a spanyol kupát a Sabadell ellen, de az, hogy csak egyetlen góllal, az egy picit engem meglepett.
4: Igen, de hát ott még azért eléggé ilyen szezon elejé forma van ott is. Engem viszont az a része nagyon meglepett, hogy ő lett gyakorlatilag ennek a négyes döntőnek az MVP-je, mert azért egy vízilabdázó esetében egy kézsérülésnél rosszabbat azért nagyon nehéz elképzelni, tehát mondjuk egy vízilabdázónál egy súlyosabb térdsérülésen is viszonylag könnyedebben túl lehet lépni, úgyhogy a medencében ugye ott dobni kell a labdát, nyilván a taposás, húszás hasonlók azért az nehézséget okoz egy lábsérülésnél, de azt gondolom egy kézfelsérülésnél ugye nála volt, és egy hatalmas gipszel volt ő még nyáron. Szerintem ez egy óriási dolog. Én azt gondoltam volna, hogy itt a szezon elején még ő is ilyen beszoktatásban lesz, mint mondjuk Kakaris. Ehhez képest látjuk azt, hogy rögtön a hátára vette ezt a spanyol Bajnokok Ligája címvédő csapatot, tehát azt azért tegyük hozzá. Tehát papíron jelenleg Európa legjobb csapatáról beszélünk, aminek most egy magyar játékos a legjobbja. Nagyon kíváncsi leszek a folytatásra.
3: És hogyha már Bajnokok Ligája, akkor itt két olyan csapatról már beszélgettünk, a Barcelonáról, illetve a Barcelonétáról, valamint a Ferencvárosról, amelynek abszolút célja, hogy ott legyen majd a négyes döntőben. És van még egy ilyen csapat, az Olympiakos, amely erre pályázik, és amely a hétvégén itt játszik majd Budapesten egy felkészülési tornán.
4: Már itt vannak, tegnap találkoztam velük a Népligetbe, igen.
3: Igen, talán itt az adásban is beszélgettünk arról, hogy családi okok miatt te viszonylag sűrűn előfordulsz a gyerkőcökkel a Népligetben, illetve még a Proreco, amely Zalánki Gergővel megerősítve vág neki ennek az idénynek.
4: Ők pedig Shanghai-ban turnéztek.
3: Igen, láttam képeket, igen, azt hiszem pont Gergő oldalán, hogy ugye tavaly az egyik nagy szponzornak köszönhetően az Egyesült Államokban voltak, a Ferencvárosra, most pedig Kínában, hát nyilván a vízilabdának azért jót tesz, hogyha minél
4: több hely.
3: No, mi pedig maradunk továbbra is még a víznél, de egy picit másképp fogunk majd beszélgetni egy olyan emberrel, aki általában a vízben érzi nagyon otthonosan magán, de most a száraz magát, illetve most a szárazföldön kellett bizonyítania, mert hogyha minden igaz, akkor itt van velünk Betlem Dávid, nyílt vízi úszónk. Szerbusz, Dávid!
6: Jó napot!
3: Szerbusz! Hát itt nagyjából már itt az adás elején fölvázoltuk, hogy egy igencsak érdekes kihívásnak voltál te is a részese vasárnap, mert hogy a magyar sportbajnokai váltófutásban vettetek részt, és hát a te csapatod megnyerte ezt a 4x100 méteres váltófutást. Kleckner Hanga, Szalai Fanni, Mészáros Krisztófer, valamint te voltál ennek a váltónak a tagja. Gratulálunk! Mesélj nekünk arra, hogy milyen élmény volt ez neked, illetve azóta visszanézted-e a futamot, mert amikor az M4 Sportnak nyilatkoztál, akkor még nagyon frissek voltak az élmények. Hogyan ülepedtek le benned?
6: Én igenis már kapnom, hogy az oda sorsoltak be. Előtte már mondták, hogy van esélyünk nyerni. Én mondtam, hogy szerintem nincs, szerintem nem tudjátok, hogy én mennyire rosszul futok, de tényleg örülök, hogy jól sikerült tényleg, és a Hanga nagyon bízott benne, hogy nyerni fogunk. És ez így is lesz, szóval örülök neki, tényleg egy jó élmény volt, és örültem, hogy ki tudtam magam próbálni a sport ilyen területén is.
3: Melyik volt az a pillanat, ahol jobban izgultál, a rajt pillanata, vagy a váltás pillanata, mert mind a kettő kulcs?
6: Talán a rajtnál ott azért sok minden eldől, a váltásnál volt is egy kis baj, hiszen a Fanni nem indult el előttem, és így igazából ő állt, amikor én futottam és adtam át neki a botot, de az egy jobban ment, mint a rajt. A rajtnál is a bemelegítés végén jöttem rá, hogy igazából hogy is kell rajtani, tehát hogyan kell nagyot lépjek, vagy gyorsot lépjek, szökkenjek, vagy csak kicsit lépjek, szóval ott annyi minden volt hirtelen a fejemben, hogy örülök, hogy legalább el tudtam indulni.
4: Kicsit ízelítőt kaphattál abból, hogy mondjuk, nem tudom, néhány fél év múlva, kicsit kevesebb, mint egy év múlva, azért ott kb. Egy kilométerrel az MBM domban milyen hangulat lehet majd? Milyen volt itt a nyitott pályán szinte teltház előtt?
6: Hú, nagyon nagy élmény volt, és tényleg már azért kezdtek jönni az emberek, amikor jött a mi futásunk, és tényleg lehetett játszani azzal, hogy nekiálltam tapsolni, és akkor az egész a látó tapsolt, szóval kicsit átéreztem, hogy milyen atlétának lenni, és kicsit átéltem azt is, hogy milyen lesz tényleg jövőre az MVM dobba, akár kb. Annyi ember előtt, mint amennyi most volt, viszont ott azért sokkal kisebb helyen lesznek összeszűkítve az emberek, tehát nem az lesz, hogy egy ekkora stadionban,
4: hanem hangosabbak lesznek.
6: Igen, még hangosabbnak fog.
3: A mindennapokban mennyi időd van egyébként követni az atlétikát? Nyilván tisztában vagy a legjobb magyar sportolókkal, biztos találkoztál is már jó néhány klasszisunkkal. Mennyire vártad ilyen szempontból ezt az eseményt?
6: Vártam mindenképpen, hiszen azért tényleg most már volt világbajnokság, meg több ilyen verseny, és van, hogy kimegyünk és megnézzük, hiszen nem csak akár a magyarok miatt, hanem tényleg a világsztárok miatt is szeretünk kimenni és megnézni egy ilyen eseményt, hiszen nagyon-nagyon jó hangulata van, és tényleg jó látni. Azért az olimpia óta nagyon sok sportot így követünk és nézünk, hiszen ott volt tényleg az, hogy ha nem éppen edzésen voltam, vagy versenyen, akkor mindig a tévé előtt voltunk, és mindent néztünk.
4: Ugye legutóbb Párizsban az EB-n találkoztunk, ott egy nagyon hosszú, kőkemény programot nyomtál végig, 20 kilométert úsztál versenyben, tehát hogy ebben nincs benne az edzés. Hogy telt az azóta eltelt időszak? Mit csináltál? Azt láttam, hogy Bettivel, pároddal, Fábián Bettivel voltatok nyaralni, de már újra kőkeményen edzésben. Mi újság ebben a helyzetben?
6: Hát igen, körülbelül egy 14 napot kaptam szám szerint a pihenőt, és utána már
3: sok, hogy kevés.
6: Találtam is vissza. Hát kevés, kicsit kevés, de úgy vagyok valahogy most még, ami meleg a vas, addig ütjük, tényleg küzdjük és megyünk csináljuk. Aztán amint vége van itt az Európa világkupáknak, akkor talán télen kiveszek egy kicsit hosszabb pihenőt, és akkor úgy tudok rákanyarodni a 27-es évre, hogy tényleg pihent vagyok fejben, testben, és akkor újra csak erre tudok figyelni.
3: Itt azért sok versenyed volt már ebben az idényben, és persze Párizs volt az épp csúcseseménye, az Európa-bajnokság, de azért előtte a különböző nemzetközi versenyeken is nagyon sűrűn álltál dobogóra, tehát tényleg, ahogy fogalmaztál, addig kell ütni a vasat, amíg meleg, hogy úgy, ha nem is szépen lassan, de azért nagyon komoly pozícióba úsztál az elmúlt 3 évben. Ezt most már minden versenyen érzed magadon a vízben, illetve a riválisokon és az ellenfeleken?
6: Igen, valahogy a riválisokon érzem azt, hogy így jobban tisztelnek, ha lehet ezt így mondani, vagy igazából így várnak engem a végén, vagy verseny közben, hogy mondjuk vezessek, előre menjek, és diktáljam az iramot. Nem élem meg ezt így tehernek, hiszen tényleg mindig úgy állok oda, hogy lesz, ami lesz, szeretném élvezni, aztán persze minél több versenyt nyerek, annál nagyobb terhet rak rám úgymond a közönség, meg a család, barát, edző, saját klubom, szövetségem, szóval valamilyen szinten elvárják, hogy jól úszak ezek után, viszont tényleg én próbálom azért ezt így könnyebben kezelni, hiszen tényleg most az utóbbi egy évben nem sok olyan verseny volt, hogy nem álltam volna a dobogón, de tudom, hogy lesz még olyan, amikor nem fogok dobogón állni, és messzebb leszek, de tényleg ez az egész csak egy ilyen út az olimpia.

0: héten azt hiszem azzal egy időpontban van Cancún, Mexikóban egy világkupa, egy 10 kilométer, és utána lesz még egy 7,5 kilométer Dominikán. Szóval még van bőven verseny itt az év végén, és lehet utazgatni, lehet tényleg sok-sok tapasztalatot gyűjteni, szóval...
1: Évvégi pihenőnek egyébként ilyen... egész jó helyszín lehet, talán, hogyha mondjuk ott megnyeritek a versenyt, akkor akár maradni is lehetne egy kicsit.
0: Igen, pont ez a jó, hogy ahogy mennek a versenyek, egyre jobb helyekre megyek. Először csak Horvátország, aztán kicsit messzebb repülővel, aztán tényleg át Mexikó, Dominika. Valahogy így képzelem el én is, hogy amint vége Dominikának egy kicsit akár kimaradni, nyaralni, amikor itt, ha már jó hideg lesz, akkor kicsit még töltődni D-vitaminnal.
2: Hogyha én most 2026-ra gondolok, és nyílt vízi úszásra, és minden egyes eseményt és pillanatot nézek, akkor annyira az a sprint győzelmed marad meg, hogy ott a Szajnában a többiektől különúszva nem láttunk a tévében, csak sejtjük, hogy ott vagy a hajó mögött valamilyen más hívet használva. Neked ez mennyire az egyik legkellemesebb élményed, illetve visszanézted-e, és hányszor nézted vissza azt az 500 métert ott?
0: Hú, sokszor újra néztem, akár csak tényleg az összeállítást ebből, amit föltettek az internetre. Igazából az megkoronázta így az Európa-bajnokságomat, illetve a 2026-os szezonomat is, hiszen tényleg az akárcsak az EB-n az ezüst után jó volt végre tényleg oda menni és aranyat nyerni. Az tényleg egy jó élmény volt, és még egy ilyen gátat szakítottál bennem ott az EB-n, hiszen azért a Florian nagyon nehéz ellenfélnek tűnt, és amikor beértem a célkapuk közé, akkor éreztem, hogy megvan, és az arany lesz, szóval azonnal már kicsit így egy megkönnyebbülés volt, hogy tényleg megvan az arany, amiért jöttünk, és tényleg onnan meg már csak élveztem az egészet.
2: Meg lehet ezt ismételni? Most arra gondolok, hogy egy ugyanilyen versenyen ugyanígy más ívet választasz, és az, hogy nem mennek veled, az nem a te döntésed, hanem a többieké. De az tuti, hogy figyelni fogják, hogy Betlem Dávid, hogyha folyóvíz van és középen megy, akkor ott kéne menni, mert az, annak lehet, hogy van oka.
0: Hát igen, ez a nehézség ennek az egésznek, hogy ahogy egyre több versenyen megyek, és igaz, hogy én szeretnék tapasztalatokat nyerni, és tanulni, hogy tényleg aztán, amikor kell a nagy verseny, mindig jól döntsek. Viszont, hogyha megmutatok ilyen dolgokat is, vagy ilyen terveket kipróbálok, és sikerül, akkor ezzel számolni fognak majd, hogy jön a nagy verseny, és akkor tényleg valami olyat kell majd megint előhúznom, ami hirtelen jön mindenkinek, és meg tudok vele mindenkit letni.
1: Amikor benn voltál nálunk a stúdióban, nagyjából egy 3 hónappal ezelőtt, akkor mondtad, hogy most nagyon szereted az edzéseket, a felkészülést, élvezed az egészet. Egy ilyen kemény szezont követően és egy kis pihenő után megmarad a szeretet, vagy újra fel kell egy picit lobbantani azt a lángot?
0: Hát valahol fel kell lobbantani, hiszen egy nehéz szezon után azért mindig nehéz újra megjelenni, és ugyanazt a tervet nézni, látni és végigmenni. Viszont pont tegnap beszéltük át a következő évi ciklust, igazából januártól, és igazából izgatott vagyok, mert jó versenyek lesznek, jó helyekre jutunk el, jó edzőtáborok megyünk, és hát tényleg egy hazai évben lesz a csúcs teteje, szóval tényleg úgy megyek, hogy szeretnék, ha legalább olyan jó úszni, mint tavaly, de inkább jobban.
2: Hát akkor ehhez kívánunk neked majd sok erőt és kitartást, és az év hátralévő versenyeihez pedig sok sikert. Betlen Dávidnak nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk.
0: Köszönöm.
2: Kedves hallgatóink, a Víz Összeköt adása pedig ezzel véget is ért. Göbös Gábornak nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk.
1: Én is köszönöm.
2: Legközelebb pedig 2 hét múlva, szeptember 30-án találkozunk újra. Köszönjük, hogy velünk tartottak. A szerkesztő műsorvezető Bitman Emir is búcsúzik. Viszont hallásra.
3: Ez volt a Víz Összeköt, a Nemzeti Sportrádió vízes sport magazinja. Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
4: Hétről hétre különleges vendégek.
5: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.

0: Magyarország, szeretlek! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Távozik a Puskás Akadémia támadója, kedden újra nyit a Terrorház a múzeum, nyárias idővel folytatódik a hét. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
1: Sporthírek.
2: Közös megegyezéssel távozott a Puskás Akadémia NB1-es labdarúgó csapatától Joel Fameye. Az orosz Rubin Kazanytól érkezett hatszoros gánai válogatott csatár másfél évet töltött a felcsútiaknál. Ez idő alatt 33 NB1-es meccsen és egy magyar kupa találkozón játszott. Az előző idényben még 22 bajnokin kapott szerepet az élvonalban, de a jelenlegi szezonban már nem lépett pályára. A Nemzetközi Automobil Szövetség közzétette a Formula 1 2027-es idényének versenynaptárát, amelyben 24 hétvége szerepel, közte 10 sprintfutam. Többek között Monakóban. A sorozatból természetesen nem hiányzik a magyar nagydíj, amelyre a mezőny jövőre már 42. alkalommal látogat. A Hungaroringen augusztus 1-én rendezik a futamot. A Formula 1 6 év szünet után tér vissza Portugáliába, és ugyancsak 6 év kihagyás után lesz verseny Törökországban. Október 6-án Buenos Airesben a Benin elleni barátságos búcsú mérkőzésen lép pályára utoljára az argentin nemzeti együttesben a 8-szoros aranylabdás világbajnok Lionel Messi, aki augusztus végén jelentette be, hogy nem szerepel többet hazája labdarúgó válogatottjában. Messi 207-szer viselte a dél-amerikai ország címeres mezét, amelyben 125 gólt szerzett. 2022-ben világbajnok lett, emellett 2-szer nyert Copa Amerikát.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Rövid szünet után jövő kedden újra nyit a Terrorháza múzeum. Az intézmény egy hétig ingyenesen látogatható lesz mindenki számára, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán szerint még zajlik a kiállítás szakmai felülvizsgálata, amelyet az LTHTK Történettudományi Kutatóintézet munkatársai és független szakértők végeznek el. Ezzel együtt jelenlegi formájában ismét látogathatóvá teszik a tárlatot. Jobboldali véleményformálók ma jelentették be, hogy vasárnapra tüntetést, október 23-ára pedig békemenetet szerveznek a Terrorháza múzeum elé. Az intézmény tegnap zárt be ideiglenesen, és megszűnt Schmidt Mária főigazgatói megbízatása. A 11-ből 7 jelöletet hallgatott meg a médiatanács elnöki tisztségének betöltésére jelentkezők közül mai ülésén az Országgyűlés szakbizottsága. A médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság előtt 5 percben mutatkozhatnak be a jelöltek, majd 15 percet kapnak a kérdések megválaszolására. A testület pontozza a jelölteket, majd hétfőn dönt arról, kit javasol a média tanács élére, a javaslatot pedig a Művelődési Bizottság elé terjeszti. Új igazgatóságot és felügyelőbizottságot neveztek ki a MÁV csoport élére, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, az igazgatóság elnöke Tóth Maros Dániel a közlekedési tárca közösségi közlekedésért és vasúti stratégiáért felelős helyettes államtitkára lett. A felügyelőbizottságot Nagy Zoltán volt pénzügyminisztériumi államtitkár vezeti. Országos razzia kezdődött az utakon az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva. A rendőrök az autósoknál a biztonsági öv és a gyerekülések, a motorosoknál a bukósisak használatát ellenőrzik. Jövő keddig lehet jelentkezni az idei Teszed akcióra. Október 12-e és 18-a között ismét önkéntesek ezreit várják, hogy megtisztítsák a közterületeket a szeméttől, főként a háztartási jellegű hulladékoktól. A nagyobb lomokat, építési és bontási törmeléket, valamint a veszélyes hulladékot ebben az akcióban nem szállítják el. Azokat a hulladékradar alkalmazáson keresztül lehet bejelenteni, közölte az élő környezetért felelős minisztérium.
1: Közlekedés.
2: Biztonsági gyakorlatot tartanak az M6-os autópályán az Alagútláncban, ezért az érintett szakaszon várhatóan évfélig jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani.
1: Időjárás.
2: Holnap az ország északnyugati felén kisebb eső, zápor kialakulhat. Ma a szelet időnként élénk, holnap erős széllökések kísérik. A hőmérséklet éjszak általában 10 és 15 fok között alakul. Holnap napközben a Dunántúlon 18 és 25, a középső és keleti tájakon 26 és 30 fok közé melegszik majd a levegő.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kérek hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en. Ez a szorító sarok, a Nemzeti Sport Rádió ökölvívó magazinja.
4: Ez itt a szorító sarok, a Nemzeti Sport Rádió két hetente jelentkező ökölvívó magazinja, a mikrofonnál Elpap István. Köszöntöm a hallgatókat. Szófiában kezdődik az idei Európa-bajnokság, egészen a jövő hétvégéig tart. A MÖSZ-elnök Kovács Istvánnal erről beszélgettem.
1: Szorító sarok, a Nemzeti Sport Rádió ökölvívó magazinja.
4: Sorsolással kezdődik, és aztán holnap már ringbe is lépnek legjobb ökölvívóink Szófiában a European Boxing első Európa-bajnokságán. Kovács Istvánnal, a Magyar Ökölvívók Szövetsége elnökével beszélgetek arról, hogy nyilván eredmény kell ahhoz, hogy meg legyenek támogatva a szövetség mindenféle döntései. Mennyire számíthatunk eredményre? Azért itt konkrét dobogós helyezések egy Európa-bajnokságon adott esetben nem irreálisak.
5: Ez mindig nagyon nehéz kérdés egy világverseny, egy Európa-bajnokság előtt, hogy tippelje meg az ember, vagy akár egy olimpia tippelje meg az ember, hogy hány dobogós helyezéssel zárunk, és még azt sem lehet mondani, hogy az előző Európa-bajnokságunk történelméből ki lehetne indulni, mert ezek is nagyon-nagyon hullámzóak. Ráadásul az előző Európa-bajnokság, ez egy nagyon csonka Európa-bajnokság volt. Alig 300 induló volt, ráadásul ott abban az időben még 15 súlycsoportról beszéltünk, hiszen sőt, 25 súlycsoportról beszéltünk, hiszen a lányoknál 12, a fiúknál 13 súlycsoportban rendezett még az EUBC utoljára Belgrádban Európa-bajnokságot. 2024-ben pár héttel a kvalifikációs verseny, pár hónappal az olimpia előtt, tehát akik már kvalifikálták magukat, azok már nem is vehettek részt. Ennek tükrében az a ott megszerzett ezüstérmek, bronzérmek valószínűleg nehezen hozhatók. Nem csak azért, mert több mint 400 indulóról beszélünk, meg nem csak azért, mert már visszatértek az oroszok, és nem csak azért, mert lényegesen kevesebb súlycsoport van, hiszen, ahogy mondtam, az előző 25-höz képest most csak 20 súlycsoportra van felosztva lényegesen több ökölvívó, hanem azért is, mert ez az Európa-bajnokság, ez nem olyan szinten mérvadó, és nem annyira fontos számunkra, mint egyébként nagyon-nagyon régen az olimpiai kvalifikációs joggal rendelkező Európa-bajnokság, mint amilyen volt például az Európa játékok, nem is olyan rég még Lengyelországban közvetlenül a párizsi olimpia előtt, vagy amilyen lesz majd jövőre Törökországban szintén az Európa játékok, amely már egy kvalifikációs verseny. De ez csak az a része, amikor arról beszélünk, hogy vajon hány érmet vár az ember. Hogy milyen szereplést várok, és már mondjuk a szakma, az már ennél is pontosabb. Én nagyon remélem, hogy a versenyzők olyan formában vannak, és olyan elhivatottak, és a felkészülés valóban olyan jól sikerült, mint amilyen visszajelzéseket én kaptam a szakmai stábtól, hogy jó pár olyan ökölvívónk van, akiknek szinte mindegy, még azt is kijelenthetem, hogy a sorsolás abban az esetben, ha nem a későbbi bajnokkal találkoznak a legelején, akkor azért az éremig el tud menetelni két-három mérkőzést, egész biztos, hogy tudnak nyerni jó páran ebből a csapatból. Ami még talán ennél is fontosabb, hogy ez egy nagyon fiatal csapat. Az átlag életkor szerintem 23-24 év környékén van, és nem volt olyan nagy korszakváltás, de egy jó pár idősebb, rutinosabb versenyző már nem áll a válogatott rendelkezésére, vagy olyan is van, aki már abba hagyta az ökölvívást, ellenben a fiatalok, akik például a tavalyi U23-as Európa-bajnokságon szerepeltek, ők most arra már belerősödtek a felnőtt mezőnybe, tehát egy Szira Zsófi, egy Kovács Kruzitó, ők már abszolút a felnőttek, vagy egy Szeletki Lilla, ők már abszolút a felnőttek szintjén ökölvívnak, azaz a felnőtt Európa-bajnokságon is várhatunk tőlük eredményt, ami már a szakma számára talán nem is lenne meglepetés. És akkor ott vannak a rutinos versenyzők, akik már olimpián is jártak, Akiló Filip például, vagy Hámori Luca, az ő fejlődésük is, talán Lucáé nem, de Filipé mindenféleképpen töretlen, és Lucánál is talán még az utolsó egy lépés hiányzik, általában olyan mérkőzéseket veszített el az elmúlt időszakban, akár tavaly Usztiban a döntőt, vagy akár idén Brazíliában, vagy tavaly a Liverpooli világbajnokságon, amit a tudásának, vagy a felkészülésének betudva hozható mérkőzés lett volna, talán a fejében nem volt még rend, én remélem, hogy azóta ez megváltozott, és a fejében is rend van, és mindenféleképpen meg kellene tennünk Kupta Vladiszlavát, aki idén úgy tűnik, hogy verhetetlen. Talán egy veresége volt ezen az ominózus világkupán a döntőben, de ott is egy nagyon kiki mérkőzést hívott, ahova elment, ott mindenhol nagyon nagy fölénnyel hozta a mérkőzését. Úgyhogy én nagyon bízom ebben a csapatban, és nagyon remélem, hogy a versenyzők is hisznek az elvégzett munkában, mert tényleg nagyon komoly munkát végeztek az idejében. Rengeteg közös edzőtábor volt, rengeteg közös utazás, verseny, edzőküzdelem, Marokkótól, Assisin keresztül, egészen Dublinig, bejárták tényleg az egész világot fiataljaink, hogy most arra úgy utazzanak ki, és úgy várják a sorsolást, hogy ne kelljen attól félni, hogy kizárólag jó sorsolással juthatunk fel egészen az érmekig.
4: Ugye 8 plusz 7 bunyós képviseli Magyarországot, a 10 plusz 10 súlycsoportból 8 férfi és 7 nő. A súlycsoportot nem árt hangsúlyozni, egyrészt ezek a World Boxingnak a súlycsoportjai már, tehát a néhány éve elfogadott új világszövetségé, másfelől nem mindegyik olimpiai súlycsoport, így azért a súlyával elég sok ökölvívónk mondjuk így sakkozik, tehát csak nem biztos, hogy teljes körülön mondom, Szaka István 50 kilóba boxol, de az nem olimpiai súlycsoport, a két horvát lány éppen megcserélte magát, női 51-54 kilóba, Akiló Filip 75 kilóba indul, Szira Zsófi még olyan magas kategóriában indul, ami még nem olimpiai súlycsoport. Mikorra kell ezeknek a súlyoknak beállniuk, mikor kell meghozni a döntést, Kovács Kruzitó felment 65 kilóba, mikor kell meghozni a döntést, hogy majd a kvalifikációs időszakra ki melyik kategóriába indul?
5: Pár nappal ezelőtt sikerült egyeztetnem Bai Balázssal, akinek a módszertani intézet segítségével egy majdhogy nem főállású dietetikus áll rendelkezésünkre, akinek a segítségével, főleg a fogyasztó versenyzőink meg tudják majd oldani, hogy egy optimalizált súly elérési időpontot kitűzve szépen menjen le Szira Zsófitól kezdve, Akiló Filipen keresztül többen is, arra a súlyra, ahol a legoptimálisabb számára a versenyzés. Mi abban reménykedünk, látva főleg Szira Zsófinak a súlyát, zsír százalékát, hogy ezekkel el lehet érni az olimpiai súlycsoportokat. Akiló Filip pedig talán az egyik legkeményebb távol faragott versenyzőnk. Ő vállalta, és ő szerette volna, hogy ő bizony hajlandó lemenni 10 kilogramot, és valóban dacárának, hogy a 80 kilogramosok között világbajnoki bronzérmet szerzett, azért ott a döntő, az elődöntőben is látszott, hogy az a versenyző, a francia versenyző, akitől kikapott, ott olyan méretbeli különbségek voltak, neki nem a 80 kiló a valós súlycsoportja, és nagyon sajnálatos, hogy az olimpián mindössze 7 súlycsoportra kellett felosztani a 10 megmaradt súlycsoportot, hát az én időben még 12 súlycsoporton osztozott lényegesen több ökölvívó, most mindösszesen 7 férfi súlycsoporton kell megosztozni, a 128 férfi körül vannak, aki részt vett az olimpián, és Akiló Filip úgy ítélte meg, és az edzője is, és a szakvezetés is, hogy ő 70 kilóban és még ennél is eredményesebb tud lenni. Ez egy hosszú folyamat, de ahogy te is kérdezted, ennek a folyamatnak le kell zárulnia legkésőbb a jövő évi asztanai világbajnokság, vagy az azt követő Európa bajnokságig, mert ezek a versenyek már kvalifikációs versenyek lesznek. És mivel mindösszesen 4 verseny lesz a kvalifikációra, ezért nem hagyhatunk ki versenyt, arról nem beszélve, hogy most például Akiló Filip azért nem lett kiemelve ezen az Európa-bajnokságon, mert ő már ugye súlycsoportot váltott. Most abban az esetben, hogyha jövőre még ebben a 75 kg-os nem olimpiai súlycsoportban folytatja a versenyzést, akkor ott sem lesz majd olimpiai súlycsoportban kiemelt. arról nem beszélve, hogy egy sorozat terhelés, mert az, hogy egy-egy mérkőzésre vagy egy-egy edzés végére le tud menni, az nem ugyanazt jelenti, mint egy olimpián vagy egy olimpiai kvalifikációs versenyen 10-12-14 napon keresztül tartani azt a súlyt és azzal a súllyal versenyezni, úgyhogy én nagyon remélem, hogy ennek a súly elérésnek a végső dátuma az legkésőbb jövő év március-április. Például már mondjuk a bocskaid, ami az olimpiai kvalifikáció, az asztanai világbajnokságot megelőzően kerül majd megrendezésre, ott már az új olimpiai súlycsoportjaiban kell ezeknek a versenyzőknek megjelenni. Szaka Pisti esete talán a legkönnyebb, hiszen neki nem lefelé, hanem felfelé kell menni. Ráadásul én többször beszéltem vele, ő eddig is bőven 55 kiló fölülről ment le 50 kilóra. Ott inkább az a nagy kérdés, hogy vajon tudja még megfelelő módon hozni ezen az Európa-bajnokságon az 50 kilót, mert egyelőre még 50 kilóban tud eredményes lenni, de én abban reménykedek, hogyha ezt az EB-t lezárta, reméljük eredményesen, akkor utána megoldják az edzői, meg a szakmai stáb, meg a dietetikusunk, hogy nagyon-nagyon gyorsan erősödjön úgy bele az 55 kilóba, hogy ott a magasság különbségek ellenére hatékonyan tudjon majd versenyezni.
4: És aztán még Virbán Gábort is meg kell előznie itthon, aki ugye regnáló EB bronzérmes, tehát ott mondjuk kellemes problémák vannak.
5: Hát igen, mindenkinek megvan, tehát most én beszélek Szila Zsófiról, de ott az ősúlyában is van azért egy kiváló versenyző, és ugyanez igaz a Kiló Filipre is, aki lemegy 70 kilóra, de ott most pont éppen nagy harc van Hankó Kálmán énekes Dominik, és még tehát több olyan versenyzőnk van, aki ott abban a súlycsoportban, Petrimán, Milán, tehát több olyan versenyzők is van 70 kilóban, aki dacára annak, hogyha Filip le akar menni 70 kilóra, ott azért még beleszólnak abba, hogy kiinduljon majd a világversenyeken, kiinduljon a kvalifikáción.
4: Na, azért gyorsan tegyük hozzá, hogy ebből a kvalifikációs folyamatból az egyiket, talán az utolsót Magyarország rendezi. Ennek, ami óriási sportdiplomáciai siker, ennek milyen jelentősége lehet majd a kvótaszerzésben?
5: Addigra már nagyon letisztul a mezőny, hiszen itt az Európa-bajnokság az első négy helyezett bizonyos súlycsoportokban, a két legfősebb súlycsoportban csak az első két helyezett. A világbajnokságon szintén az érmes versenyzők automatikusan kvalifikálnak, tehát mire eljutunk az első világkvalifikációig, addigra Európából már a legtöbb súlycsoportban 4-6 max. 8 versenyző kvalifikál, azaz a hátralévő 3-4 helyre ácsingózhatnak majd itt a világkvalifikáción az európai ökölvívók, de ezekben azt is jelenti, hogy ebben a súlycsoportokban a már kvalifikált versenyzők ezeken nem vehetnek részt. Nekünk ugye az utolsót sikerült elhozni, ami a legfontosabb lesz. Itt lehet talán a legkönnyebben, szakmailag nézve a legkönnyebben kvalifikálni, és a statisztika is azt mutatja, hogy nem csak a sportdiplomáciai hatások miatt, hanem azért az otthoni közönség. Láttuk ezt az U23-as Európa-bajnokságra, nyertünk olyan mérkőzéseket, és ezt elmondhatom szerintem bátran nyugodtan, hogy nem a sportdiplomácia, hanem a közönség hajszolta bele a versenyzőt a győzelembe, hozott elő egy plusz 10%-ot a 100% mellé, ami nagyon nagy segítség abban, hogy itt Magyarországról reményeink szerint még azok a versenyzőik, akiknek nem sikerült kvalifikálni, még tovább erősítsék a csapatot. Ezt a statisztika tényleg bizonyítja. Olaszországban vagy Tájföldön, bárhol is volt valaha világkvalifikáció, a rendező ország egy-két versenyzőt mindig be tudott juttatni az olimpiára utazó csapatba, aminek jelentős részben az volt a követ, vagy az volt az előzménye, hogy azért a hazai közönség, az otthon melege, az, hogy tényleg itt azért egy nagyon nagy motivációt lehet felvenni a szurkolóktól, a hazai közönségtől. Úgyhogy én bízom benne, hogy mire jutunk az olimpiai kvalifikációs versenyre, addig egy-két kiemelt versenyzőnk már kvalifikál, és innen Magyarországról is még további egy-két versenyzőt tudunk a csapatba varázsolni, ami azt jelenti, hogy 4-5 versenyzővel már egy komoly, ütőképes csapattól tudunk megjelenni, csak megjegyzem, hogy az elmúlt 3 olimpián maximum 3 fővel vettünk részt, tehát legutoljára talán a
4: 2008-ban voltunk öten, Londonban 3-an voltak.
5: Még ott is. Hát akkor 2008-ban volt több, mint 3, azóta mindig 3 vagy 2, ugye Rióban csak 2-en voltak kint, sőt Tokiót ne is említsük, ott már csak egy versenyző volt, legutóbb pedig 3 versenyzővel vettünk részt. Hát ez a 3 fős csapat, ez azért nem egy veretes csapat, és most nem akarom felhozni még a barcelonai, vagy akár az atlantai 6-8 fős csapatokat, de egy 4-5 fővel már egy olyan csapattal tudnánk kiutazni, főleg azért beszélek erről, mert közben radikálisan csökkent az ökölvívók száma is az olimpiai, hiszen mostanra 240 valahány ököl, 246 talán az ökölvívók részvételi száma, ami nem egy magas szám, viszonyítva még a barcelonai, atlantai olimpián részvehető ökölvívók számához. Tehát én nagyon bízom benne, hogy ez a magyarországi kvalifikációs verseny, ez egy komoly áttörést hoz, és egy erős csapatot tud nekünk, egy erős csapatot tud minket segíteni.
4: Említetted a hazai közönséget, a kvalifikációs tanárát, Hámori Luca említette még az 23-as EB-n tavaly, hogy ha életében nem sajnált semmit annyira, hogy mint hogy a korából kifolyólag ő már nem lehet ott a ringben. Igen. De ezt te is meg tudod erősíteni, mert 97-ben te is egy olyan amatőr világbajnokságon búcsúztál az amatőr műfajtól, amelyet Budapesten rendeztek még a régi BS-ben. Neked milyen volt ott a személyes tapasztalatod, mert az egy őrületes másfél hét volt?
5: Hát az nehéz szavakba foglalni. Én szerintem, aki ott kint volt az egykori BS-ben, és végigkövette azt a világbajnokságot, hogy egyre nőtt a bázis, hiszen az elején egy ilyen verseny, amikor még nem lehet látni, tudni, hogy ki milyen úton jut el mondjuk esetlegesen a döntőig, az még nem annyira élvezetes, érdekes, főleg azért, mert rengeteg mérkőzést kellett megvédni, szóval nem is tudom, ott is 400-500 környékén volt az indulók létszáma, ezért borzasztó sok mérkőzésen keresztül vezetett az út, de az elődöntő döntő Erdei Zsolttal közösen egy olyan élményt hozott nekünk, hogy egy másodpercig sem bántam, hogy még egy évet maradtam az amatőrök között, hiszen nekem már megvolt az előszerződésem az Univerzummal, és ők már áprilisban szerettek volna engem elvinni, de megvártuk az októbert azzal, hogy én profivá váljak, mert hogy itthon akartam búcsúzni. Valóban ez szerintem minden sportágban, minden sportolónak nagy álom, hogy itt Magyarországon a saját közönség előtt, a saját családja előtt, csúnyán mondva, a saját ágyából felkelve, a saját konyháját fogyasztva érjen el sikereket, mert ennek nagyságrendekkel nagyobb élménye van a jövőt illetőleg is hozadéka, mint mondjuk egy külföldön megszerzett világbajnokságnak. Sportszakmailag azt kell, hogy mondjam, hogy ugyanaz, tehát világbajnoki címet szerezni ugyanaz, de mégis talán egy picivel könnyebb, főleg ha az ember el tudja viselni a nyomást. Itt is az lesz majd valószínűleg a nagy kérdés és nagy feladat nekünk a sportszakmai képviselőknek, hogy a versenyzőket, akik azért valljuk be nem szokhattak még hozzá ahhoz, hogy a világversenyen Magyarországon képviseljék az országot, hiszen a bocskai egy nagy verseny, de azért mégsem egy világverseny. Ilyen nagy tömegű induló létszámú versenyen, amely ilyen fontos dolgot dönt el, hogy olimpikonná válhat valaki, vagy sem. Pont a napokban néztünk utána, hogy eddig mindösszesen 89 magyar ökölvívó mondhatta el magáról azt, hogy ő az olimpián részt vett, ami bődületesen alacsony szám ahhoz képest, hogy már az 1900-as évek eleje óta ott van az ökölvívás, és szinte minden egyes olimpián ott is voltak a magyar ökölvívók. Ha volt ökölvívás a programban, és mondjuk indult a magyar csapat, tehát mondjuk 1984-et nem hozzásorolva, akkor mindig voltak ott magyar ökölvívók, ennek ellenére csak 89-en, 88 férfi és egy lány vett eddig részt magyar ökölvívóként a nyári olimpiai játékokon. Én remélem, hogy most itt ehhez hozzá tudunk járulni Magyarországon ezzel a kvalifikációs versennyel, de ennek a nyomását ezt nekünk is kezelni kell, meg a versenyzőknek segíteni kell, hogy ők is kezelni tudják.
4: Na, még egy nagyon fontos konzekvenciája van ennek az idei Európa-bajnokságnak, ez pedig az első ízben kiírt papkupa, amely ugye Európa-Amerika válogatott csapat találkozó lesz majd november 14-én, de az európai csapatot azt a European Boxing, a mostani Szófia Európa-bajnokság után jelöli majd ki. Erről mondja nekem légy szíves néhány szót, hány súlycsoportban, milyen kritériumok mellett alakul ki majd az európai és az amerikai csapat a budapesti, a Rizlevente sportcsarnokban rendezendő nagy-nagy válogatott csapat találkozóra.
5: Ez egy nagyon-nagyon régi álmom, amit sikerült megvalósítani. Ezt még az IBA időszakában, amikor főtitkár voltam, hoztam föl egy sport megbeszélésen, hogy nagyon-nagyon rég, még az én időszakomban, a 90-es évek elején létezett egy Challenge Kupa elnevezésű, akkor még AIBA névre hallgató szövetség által szervezett verseny, ahol a világranglista vezető és a világranglistán mögötte álló közötti egynapos viadal volt. Ez egy nem csapatverseny volt, hanem egy az épp aktuális világbajnok, mondjuk az épp aktuális világbajnoki második helyezett, tehát mint egy ilyen visszavágók voltak ezeken a versenyeken. Ennek ráadásul pénzdíja is volt, ezt általában közvetítették nemzetközi szinten sok országban, hiszen sok országból állt össze az akkor még 12 pár, ugye a régiaiban versenyrendszerűben 12 súlycsoport volt. Én ezen kétszer is részt vehettem, kétszer is voltam meghívott, kétszer azokban a két évben, amikor én a világranglistát vezettem, és mind a két alkalommal sikerült is nyernem. Örök élmény volt, itt az első az ráadásul Amerikában volt, akkor jártam életemben először az Egyesült Államokban, Tampa városában, valami elképesztő nagyszerű rendezvény volt, és egy nagyon nagy élmény volt ott lenni a világ legjobb ökölvívóival. És aztán a Wolfsban ismert Ryder kupa mintájára találtam ki ezt a fajta papkupát, azért neveztük el minden idők legeredményesebb magyar és nemzetközileg is legeredményesebb olimpiai ökölvívójáról, Papp Lászlóról, mert engem egy picit zavart, hogy a Papp László név az nekünk itt Magyarországon nagyon sokat jelent, de a külföld, és beleértve talán még az ökölvívók világát is, hát nem használja minden nap ezt a nevet, és ezért szeretünk volna egy nagy nemzetközi versenyt elnevezni róla, és nem lehetne kiváló kezdeményezés, vagy nem lehetne kiváló verseny, amikor a világ legjobbjait engedjük össze ezért a kupáért, és akkor jött a golfból ismert Ryder kupa mintájára, akkor rendezzünk kontinentális csapatbajnokságot, azaz Európa legjobbjai hívják ki az amerikai kontinens legjobbjait, ráadásul szerencsére együtt mozog mind a két kontinensnek a saját kontinens bajnoksága, azaz az Európa bajnokság is mindig az olimpia köztes évében, tehát amikor 24 és 28 a két olimpia, akkor 26-ban van, ugyanígy van a pánamerikai bajnokság is, tehát két évente, és így két évente tudnánk megrendezni ezt az úgynevezett papkupát, a Ryder kupa mintájára egyszer Európában, egyszer pedig Amerikában. Most mi vagyunk az első rendezők, az ötletadók, ennek az egésznek a lebonyolítói és kitalálói, ezért az első papkupa itt lesz Budapesten, a Lizleventében november 14-én. Az időpont azért is lett ennyire eltolva az év közepétől, mert hogy a mi Európa-bajnokságunk az most lezárul szeptember végén, ellenben a pánamerikai bajnokság, amely Mexikóban lesz majd, Puebloban, az valamikor október 25-e környékén zárul, és a szabályrendszer alapján 5 fiú és 5 lány alkotja a csapatot, az olimpiai köztes súlycsoportokról beszélünk, tehát a legalsó és a legfelső súlycsoport kiesik, és ez az 5 fiú, 5 lány pedig a kontinentális viadal legjobbjait kell, hogy tartalmazza, azaz minden egyes Európa bajnok ebben a 10 súlycsoportban, az 5 fiú 5 lány súlycsoportban lehetőséget kap arra, hogy a csapat részévé váljon, amennyiben sérülés vagy egyéb ok megnehezíti az ő részvételét, akkor pedig az ezüstérmes, és így megyünk lefelé, de reményeink szerint az Európa bajnokok és az pánamerikai bajnokok fognak egymással itt találkozni, ami egy bővületes nagy mérkőzés lesz. Beillik szerintem sok helyen, sok súlycsoportban, akár világbajnoki, vagy akár olimpiai bajnoki döntőnek, és ennek a rendezvénynek ráadásul a körítése, a felépítése az igazi profi gáláknak a hangulatát fogja idézni, tehát mindenkinek ajánlom, hogy ne csináljon programot november 14-ére, vagy a televízión keresztül, vagy akár a Lizleventében kövesse a legkiválóbb európai és legkiválóbb amerikai ökölvívóknak a csatáját, amelyben mindenféleképpen lesz, és ezt a szabályba belefoglaltuk, minimum 2 magyar ökölvívó. Én nagyon örülnék neki, hogyha alanyi jogon érnék el ezt a két helyet, hiszen ha Európa bajnoki címet szerzünk ezekben a súlycsoportokban, akkor automatikusan jár nekik a két hely, amennyiben nem, akkor is jogunk van 2 ökölvívónkat delegálni ebbe a csapatba, a rendező ország mindig ezzel a joggal él, de egyébként az összes többi országra ez vonatkozik, tehát az Európa bajnoki csapatba maximum 2 versenyzőt delegálhat minden egyes ország, hát hiába lesz ebből a 10 súlycsoportban mondjuk Törökországnak, vagy akár az oroszoknak, mert az szinte valószínűsíthető, hogy így is lesz, mondjuk 3 vagy 4 Európa bajnoka ebben az előrendelt 5 fiú, 5 lány súlycsoportban, akkor is maximum csak 2 delegálhat a csapatba, ezzel is ennek az egész európai csapatnak a diverzitását biztosítani tudjuk, hogy itt minél több ország tudjon versenyzőt delegálni Európa vagy Pán-Amerika csapatába, és ezáltal az érdeklődést is magára a csapat küzdelemért nagyobbra tegyük, tehát hogy egész Európát érdekelje, hogy valóban nem csak 5 ország, hanem akár 7-8-10 ország delegálja majd később ezt a csapatot, és ezek az országok valószínűleg érdeklődni is fognak az iránt, hogy a versenyzőjük hogyan szerepel a kontinentális csapatban.
4: Hát akkor ilyen szemmel is nézzük majd a szófiai Európa-bajnokságot, hogy kik lehetnek itt novemberben Budapesten. Szurkoljunk a magyaroknak, ne feledjük, ma sorsolnak, holnap már boxolnak. Kovács István, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
5: Én köszönöm.
4: Ez volt a Szorítósarok, a Nemzeti Sportrádió két hetente jelentkező ökölvívó magazinja. Elpap Istvánt hallották, viszont hallásra.
1: Ez volt a Szorítósarok, a Nemzeti Sportrádió ökölvívó magazinja.
6: Ez volt már a hazafutás, búcsúzik a szerkesztő Szűcs Miklós nevében és a műsorvezető Jó András. Adásunk újra meghallgatható a mediaclip.hu oldalon, hamarosan pedig folytatódik majd a körkapcsolás. Maradjatok velünk, további kellemes rádiózást kívánok.
1: Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. Elkezdődik az újabb főtáblás idény a Ferencváros számára. A Skótóriás ellen már a második európai kupasorozatban volt lehetőség megméretnie magát. Beltic FTC Labdarúgó Európa Liga alapszakasz mérkőzés élőben csütörtökön 21 órától a Nemzeti Sportrádióban.
0: Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
7: Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
0: Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
8: Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
0: A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14 óra 35 perctől. A Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
6: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. A mai nap szerkesztője Erdei Márka, a hangmérnök pedig Jámbor Tamás. Nézzük, hogy mit is kínálunk a mai napra. Kupagyőztes a Ferencváros vízilabda csapata. Beszélgetünk majd a zöld-fehér receptről vendégünkkel, Nyéki Balázzsal. Aztán elmegyünk egy kis ellenfélnézőbe, hiszen a Celtic-Ferencváros Európa Liga mérkőzés holnap lesz majd, és már ott van a helyszínen kollégánk, vele is fogunk beszélni, hogy mi várható, milyen tapasztalatai vannak. Két fronton, kézilabda, Szeged és Veszprém a pályán, a Bajnokok Ligájában majd Marosán Györggyel beszélgetünk a két találkozóról, és még mindig kézilabda, 50 éves a női kézilabda első olimpiai érme, interjúk készültek a csapat akkori tagjaival. Ez tehát a mai kínálatunk, és mindenek előtt köszöntöm a stúdióban Nyéki Balázst, a Ferencváros vízilabda csapatának vezetőedzőjét. Hát már azt mondom, hogy visszajáró vendég vagy, mert jönnek a sikerek, Magyar Kupa, bajnokság, igaz legutóbb idézelbe csak bronzérem a Bajnokok Ligájában, de hát más még ilyenkor a szezon kezdésre készül, mondja, hogy még nincs összedolgozva teljesen a csapat, ti meg már túl vagytok egy ilyen komoly megméretésen.
9: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat, igen. És ez így volt az előző 4 évben is, vagy ugye most már több mint 3 év vagyok a csapat edzője, de ez a 4. kupánk, hogy nyáron, amikor hazajöttek a világversenyről a játékosok, akkor utána egy évet leszámítva minden évben nyáron volt a Magyar Kupa, és azt gondolom, hogy egy nagyon jó lökést is tud adni a csapatnak. Úgy is készültünk, hogy ez a szezon egyik legfontosabb megmérettetése. Nyilván ez Magyarországon az a trófea, amit abból a szempontból talán számunkra a legnehezebb megnyerni, hogy egy mérkőzésen mindenki elhiszi, hogy elkaphatja a Ferencvárost. Ezt meg is próbálják, és rendre az elmúlt években mindig kemény küzdelmek alakultak ki a Magyar Kupa döntőjében. Úgyhogy kifejezetten örülök, hogy megint győzni tudtunk, pláne úgy, hogy ugye ez volt sorozatban a 9. győzelme a Ferencváros vízilabda csapatának, ami évről évre ki lehet mondani, hogy ez egy plusz terhet jelent, hisz nem egyszerű ezt a sorozatot megtartani.
6: Akkor csak nekem furcsa ez, hogy így szezon elején van ez a Magyar Kupa?
9: Valószínűleg igen, mi már megszoktuk, de azért minden évben a szezon közepe vége fele kérdezik a játékosok, hogy hogy lesz a nyár, mennyi időt kapnak. Én meg el szoktam mondani, hogy nagyjából úgy néz ki, hogy amikor vége a világversenynek, akkor egy 2, maximum 3 hét, most 3 hét jutott nekik. Tavaly is körülbelül 3 vagy 3,5 hetet tudtak kapni, és utána elkezdtük a felkészülést az előttünk álló sorozatra. Mert azt gondolom, hogy nem csak ahogy mondtam, hogy egy lökést ad a csapatnak, de tényleg egy rangos esemény, és nagyon meg kell tisztelni ezt, és a Ferencvárosnak minden trófea számít. Az előző évekhez képest most ugye nem volt meg a lehetőség a szuperkupának a begyűjtésére, de örülünk, hogy így alakult, és hogy egyből ilyen gyorsan végül is valami tapaszt kaptunk arra a sebre, ami még azért bennünk van, vagy rajtunk van a Bajnokok Ligája bronzérem után.
6: Ilyenkor, amikor véget ér a szezon, akkor ezt még így átértékeled, mire jutottál ezzel a Bajnokok Ligájával? Mert ugye voltál bent, akkor elmondtad a friss érzéseidet, de amikor leülepedett?
9: Hát igen, nagyon sok időm volt most, ilyen nem is tudom, az elmúlt 10 évben nem volt, mert amikor elkezdtem edzősködni, akkor utána egyből már minden nyáron dolgoztam az utánpótlás csapatoknál, úgyhogy egy hét vagy ilyen pár nap szabad időm volt, emlékszem még azt pár éve említettem is, hogy Fukuokából hazajöttünk a világbajnokságról, megnyertük a világbajnokságot, és az a világbajnoki győzelem nekem azt a szabadságot eredményezte, hogy leszártam a repülőről, és mentem edzést tartani a Népligetbe a felnőtt csapatnak. Úgyhogy nagyon sűrűk voltak a nyarak, most ebből a szempontból teljesen más volt, ki tudtam kapcsolódni, az elején tudatosan nem is foglalkoztam a vízilabdával, mert nyilván az egy törés volt nekem abban a pillanatban, hogy nem tudtuk megnyerni a Bajnokok Ligáját, és amikor kicsit úgy leülepedett bennem, akkor ugye a Instagramon is meg kiraktam egy posztot, és úgy lezártam azt a fejezetet, és onnantól elkezdtem koncentrálni a szezonra, és értékelni azt, hogy mit hagytunk magunk mögött, miben hibáztam én, miben hibáztunk a csapattal, és miben lehet változtatni, miben kell egy kicsit átalakítani a játékunkat a jövő évre. Úgyhogy nyilván sokat gondolkodtam. Egyébként az első gondolatmenetem az az volt, hogy ez egy hosszabb gondolatmenet, de ha van idő, akkor elmondom, és a játékosoknak így is kezdtem a megbeszélést, hogy amikor vezetőedző lettem 3 évvel ezelőtt, akkor a célkitűzésem az volt, hogy jussunk el a Rekkó szintjére, mind eredményekben, mind pedig abban a mentális állapotban, hogy mindent meg akarjunk nyerni, és soha nem lankadjon a motivációnk. Ez azt hiszem sikerült is. Tényleg 3 évig mindent begyűjtöttünk, 10-ből 10 trófeát megnyertünk, a 11. nem jött össze, de jutottunk arra a szintre is, amit azért láttunk a Rekkónál, ami nem csak a siker, nem csak a pozitív hozadéka, hanem a negatív hozadéka is, hogy a mindennapokat egy kicsit nehézkesen éltük meg. Hiába nyertünk valamikor Magyar Kupát az elmúlt években, hiába nyertünk bajnokságot, olyan természetessé vált, hogy már nem úgy ünnepeltük, mint egy Bajnokok Ligáját, ami valamilyen szinten érthető is, de a szezon elejétől fogva tulajdonképpen a Bajnokok Ligájára készültünk már az előző évben. Úgyhogy ezt el is mondtam a játékosoknak, hogy szeretném ezt átalakítani, ezt a gondolkodásmódot, és egyetlen egy van a szemünk előtt, az a Magyar Kupa. Utána meg lesz a Bajnokok Ligája sorsolása, megnézzük, kiket kapunk, és elkezdünk azzal foglalkozni, és ha nyerünk egy Bajnokok Ligája meccset, akkor igenis örüljünk annak a pillanatnak, mert semmi nem jön automatikusan. Rengeteget dolgoztak ezért is a elmúlt 4 hétben a játékosok, úgyhogy büszke vagyok ezért rájuk, hogy ezt a gondolkodásmódot ők is magukévá tudták tenni.
6: Amikor Löw Zsolttal beszélgettünk, ugye volt a Párizsnál is edző, meg a Chelsea-nél a Bajnokok Ligáját is megnyerték, akkor itt többször felmerült ez a kérdés, hogy sztárok közé hogy megy be edzőként, mert hogy egész más, mint mondjuk egy ilyen középcsapathoz, egy kis csapathoz. Azért nálattuk is nagyot változott a világ, amit említettél ezzel a sok győzelemmel. Változott az öltöző is?
9: Biztos, igen. Sőt, mindenki változott, és az talán nem helyes, hogyha azt mondják, hogy nem változtam semmit, mármint, hogy én se, vagy a játékosok is, mert egyszer a Kemény Dénestől hallottam, hogy megváltoztatták-e a sikerek, és igen, megváltoztatták, persze, teljesen máshogy néznek rá a játékosokra is máshogy néznek az emberek, hisz mindent megnyertek, úgyhogy egy picit nem csak a személyiségük változik meg, az egész aurájuk, a viselkedésük, hogyha jó emberekről van szó, és tudják kezelni ezeket a helyzeteket, akkor tudják ezt azt a gondolkodásmódot a sporttal kapcsolatba tartani, amit előtte tartottak, de valami egy picit megváltozik, akár a saját elvárásuk a klubtól, akár a saját elvárásuk a vízilabdától, mindenben, úgyhogy ez egy állandó beszélgetést igényel, és egy pici gondolkodást is a játékosok fejével, hisz azért az elmúlt években annyi mindent nyertek, hogy tényleg világklasszis játékosok lettek, akár jó magyar játékosokból is. Úgyhogy ezáltal ők változtak, biztos, hogy én is változtam, nem szeretnék megváltozni, mint ember, valószínűleg ők is így vannak ezzel, de változtat azért a siker az embereken, meg az embereknek a talán a kinézetén is, nem tudom, hogy lehet ezt jól megfogalmazni, de meg kell nézni, hogy a fociban is hogy változtatták meg a sikereket, vagy a sikerek az edzőket. Nagyon, nagyon sok ilyen edzői filmet nézek, könyvet olvasok. Most a legutóbb ugye a Mourinho-nak a filmét, vagy ezt a Netflix-es sorozatát néztem meg. Nagyon érdekes volt, hogy egyébként nem a kedvenc edzőm, de tök érdekes volt így látni, hogy miket él át az évek alatt, és hogy mondjuk miért nem szeretik őt a harmadik évben a játékosai, mert olyan légkört teremt maga körül, egyébként teljesen tudatosan, de tovább is áll a csapataitól aztán.
6: Te milyen légkört szeretsz teremteni?
9: Én azt szoktam mondani a játékosoknak is, hogy nyilván...
6: Mert te is három éven túl vagy.
9: Igen, ez egy érdekes kérdés, hogy nyilván a tavalyi évünk feszültebb volt egy picit, mint az előző kettő, de ez az nyilván az azt eredményezte, hogy olyan magasra tettük a lécet, hogy mindent meg akartunk nyerni, és közben jött egy-egy vereség, amihez nem voltunk hozzászokva. De azt is elmondtam nekik, meg tudják nagyon jól, hogy én úgy szoktam ezt mondani, nem szép szóval, ezért most azt nem mondom ki, hogy talán nem az a legjobb egy játékos számára, hogyha egy olyan légkörben dolgozik, ahol minden nap kapja a kritikákat, hanem egy kicsit pozitívabban, lejön edzésre, nyugodtabb a légkör, és úgy tud lejönni, hogy úgy jön le már, hogy várja is az edzés, mert kedve van ott lenni a Ferencváros népligeti sporttelepén, és jó odajönni, és nem az van, hogy megint le kell menni, és gyomorgörcse lesz, hogy mit fog kapni éppen az edzőtől. Persze kell egyfajta feszesség, ez sose kérdés, de annak a feszességnek, meg annak a számonkérésnek jogosnak kell lennie.
6: Azért a változásban az is benne van, hogy mondjuk a meccs közben a vízparton másképpen reagálsz, mint három éve, akár a játékvezetőkre, szituációkra, bármire?
9: Hát nyilván a játékvezetőkkel való kommunikáció az egy örökös kérdés, meg egy örökös manipulálása a játékvezetőknek, nem szép szóval. Egy kommunikáció, amivel egyébként kialakult tényleg egy párbeszéd köztünk, de azt gondolom, hogy ez nagyjából nem változott. Ugye az én esetemben van az a elhíresült videó, amikor a recoil időt kértem, és tényleg nagyon csúnya szavakkal próbáltam helyretenni a játékosokat. Ezt meg valamilyen szinten meg kell érteni a nézőknek, hogy nyilván nem ellenük szól, senki semmiképp sem a gyerekek ellen szól, én ezért elnézést kértem, hogy talán a tévében ez abszolút nem helyes, de egyszerűen elfogynak azok az eszközök egy edző kezéből három év után, amikor minden szép, minden jó, és a negatív dolgokra is megpróbál pozitívan reagálni, és azt mondani, hogy semmi gond nincsen, csinál tovább, kisfiam, gyerünk, jó vagy. Valahogy ki kell őket már zökkenteni abból a komfortzónából, amiben látványosan belekerülnek ilyenkor. Alapvetően pozitív légkört és támogató légkört hozok létre a játékosaim körül, azt gondolom, hogy ők is így gondolkoznak erről, de ez az elmúlt évben talán pont ezért megváltozott. Nyilván az én kritikám saját magam felé, hogy valószínűleg vissza kell változzak, ugyanabba a szerepbe kell visszatérjek, hogy ők minden nap ugyanúgy jöjjenek le, hogy ne attól kelljen idegeskedniük, vagy a fejükben ne az legyen, hogy valami keményebb kritikát kapnak aznap. Nem jellemző, de ha kell, akkor meg kell lépni azokat is.
6: Nyilván, amikor meccset játszottuk, ugye nagyon sok néző van, tehát ők nem hallják azt, amit ott mondasz, de ilyenkor átfut a fejeden, hogy hoppá, ezt most hallhatta minden tévénéző, amit mondtál?
9: Annál az ominózus esetnél nem gondolkodtam ilyen szinten. Tudtam, hogy jön a mikrofon, és tudtam, hogy benne lehet ez is, de azt gondoltam, hogy valahova eljutottunk, és valahogy ezt meg kell állítani, és ott már nem volt elég semmilyen módszer. Most egyébként a múlt héten volt egy hasonló szituáció, a Vasasen lejátszottunk bajnoki mérkőzés, ott időt kértem, és akkor megkérdezte a kollégám, a Korényi Balú, hogy mikrofont tartsam, mondom, nem kell, nyugodj meg, tisztább vagyok, hogy mi fog történni, és valójában tényleg egy kicsit keményebben szóltam hozzájuk, de hát nyilván egyetlen egy káromkodás nem hangzott el. De erre én is próbálok már figyelni, mert ez egyértelmű, hogy nem ez a módszer, és egyébként a hétköznapokban sem ez szokott lenni, úgyhogy ez egy végpont volt, amiből egyébként, ha megnézzük, hogy utána hova jutottunk el, mert a játékunk mennyit javult a rá következő időszakra, akkor látható volt ez is, hogy szüksége volt a játékosoknak egy keményebb fejmosásra.
6: Nem akarok ezen a témán lovagolni, de eszembe jut Mésző Kálmán esete, ugye, aki hagyta, hogy bekamerázzák, bemikrofonozzák, és hát annak még a mai napig megvan a híre, a tiéd azért azt nem fog ilyen sokáig elkísérni?
9: Hát reméljük nem, hát én nem jellemző rám alapvetően, de és nem is vagyok rajta így a Facebookon, bár van Facebook profilom, de nem követem ezeket a dolgokat, de azt hallottam, hogy kaptam kemény kritikát a ominózus eset után hozzászólásokban. Nyilván nem olvasom ezeket, nem is kell vele foglalkozzak. Mondom, én elnézést kérek, hogyha valakinek ez sértő volt a média nyilvánosság előtt, vagy a tévén keresztül, nem is ez volt a célom, nem is fordult elő velem ilyen. Ezekből is tanul az ember, és nem vissza kell fogjam magam, hanem egyszerűen csak ugyanannak kell legyek, mint előtte voltam.
6: Lépjünk oda vissza, amikor mondtad, hogy átértékelted a dolgokat, és mondtad, hogy te is rájöttél, hogy mi az, amiben hibáztál. Ezt elmondod ilyenkor a játékosoknak, hogy uraim, hát ezt a BL-t nem tudtuk az elmúlt szezonban megnyerni, ez nem sikerült, én ebben voltam esetleg ludas, vagy hogy zajlik ez?
9: Jó kérdés. Amúgy a szezon úgy indult, hogy egyesével leültem sapka szám szerint a játékosokkal, mindenkivel volt egy beszélgetésem a megbeszélés után, és ott azért elmondtam azt is, hogy igen, ott például a elődöntő utolsó pillanatában lehet, hogy máshogy kellett volna döntenem, vagy az elődöntő utolsó időkérésén, amikor játszottunk egy figurát, amit egyébként előtte belőttünk, lehet, hogy egyszerűbb lett volna egy egyszerűbb figurát játszani, és az belőjük, bár így is kialakult, és az történt, amit elképzeltünk, ott volt a helyzet, kimaradt a helyzet, ez benne van a sportban, azért mondom, állandóan a csúcson maradni nem lehet, le kell vonni a konklúziókat, ez a biztos része, a másik pedig az, hogy jó, hogyha mindig éberen tart minket, és saját magunkat is kontrolláljuk edzők, és figyelünk az, hogy arra, hogy esetleg valami nem úgy működött.
6: Úgy megütötte a fülemet, amit mondtál, hogy már talán nem tudtatok úgy örülni minden győzelemnek, mert hogy a Bajnokok Ligájában úgy elkényeztettétek egy picit talán saját magatokat is. Kell ehhez mondjuk a csapaton belül egy váltás, új játékosok, hogy újra legyen versenyhelyzet, hogy jobban koncentráljon a csapat?
9: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Itt egy dolgot mondanék, ilyen összehasonlításképp, hogy vagy párhuzamot vonni a Manchester City-nek a nagy csapatával, aki megnyerte a Bajnokok Ligáját pár éve, és sikert sikerre halmoztak, megcsinálták a triplázást, és ott volt a lehetőség, hogy újra meglegyen, de évről évre látszott, hogy nem nagyon tudnak újítani, és ott lehetett látni, ami egyébként talán a Guardiolának a filozófiájában is benne volt, hogy nagyon megszerette a játékosait mindig, és nagyon nehezen nyúlt hozzá egy-egy játékosához, és ez okozta talán azt, hogy egy idő után egyre nehezebb volt sikert elérni vele. Nyilván minden nap lemenne az uszodába évekig, és minden nap engem hallgatni, a játékosoknak is olyan, hogy mint egy papagáj jönne be, és ugyanazt mondaná, kevés dologban változik a vízilabda, azt a pár dolgot azért próbáljuk nekik megmutatni, de így mégis olyan, mintha majdnem minden edzésen ugyanarról lenne szó. Egyébként annyit próbáltunk változtatni rajta, hogy tavaly a Korényi Balú ebben a fázisában a bajnokságnak többször szállt bele az edzésbe, és többször tartotta ő azt a tréning részét, amikor úszás gyakorlatokat, vagy fizikális munkát kellett csinálni, ezekbe többször szólt ő bele, hogy az ő hangját hallják, ez egy eszköz volt egyébként kettőnk közt a Varga Zsolttal is, ő is tudatosan adta át nekem a terepet egy idő után, hogy én beszéljek többet a válogatott, hogy ne az legyen, hogy mindig őt hallják a játékosok. És így akkor nem éri el talán azt a végségű merültséget ez a kapcsolat, hogy mindig kapnak valami új impulzust a játékosok. Ez szerintem nagyon fontos a játékosoknak, és nyilván én is voltam játékos, mindig ugyanazt hallgatni, azért nem a legjobb, de hát ezen kell majd dolgozunk, hogy új inspirációt, motivációt tudjunk adni a játékosoknak. Egyébként pár ilyen apróságot szoktam bevezetni, minden évben megváltoztatom a taktikai számokat, még ha ugyanazt is játszok, egy picit legyen frissebb, picit más hajlanak a játékosok, és idén bevettünk 3 olyan taktikai elemet a játékunkba, ami egyébként még nincs meg, hogy automatizmusként működjön, de elkezdtük gyakorolni, és láthatóan, amikor ezeket gyakoroltuk, akkor az új energiákat adott a játékosoknak, mert látták, hogy van valami újítás is benne. Úgyhogy ezek szerintem fontos dolgok, aztán meglátjuk, hogy hova teljesedik ki belőle a játékunk.
6: 2 kérdés is megfogalmazódott bennem, az egyik, hogy Balázs akkor most már nem veszik ilyen aktívan a részét a dologból, illetve a másik, hogy lehet még kitalálni új elemeket, hát már annyi mindent kitaláltak edzők, mindig van újítási lehetőség?
9: A Balázs most ez esetben a Korényi Balázs?
6: Igen.
9: De abszolút, abszolút. Csak én mondtam nekem, amikor elindult a szezon, hogy most egy picit újra engem fognak hallani, aztán majd ha szükség lesz, akkor ő vissza fog lépni, mert azt szeretném, hogy egyfajta feszesség megint legyen a játékosokon, aztán majd amikor kell, akkor egy picit cserélünk, és egy picit megcseréljük ezeket a szerepeket. Nyilván a jó zsarú, rossz zsarú szerepét azt nem cserélhetjük meg, mert a főnök az én vagyok, neki meg a játékosok között, és köztem kell tartani a hidat. A másik pedig az új módszerek, azok talán évről évre úgy változtak, hogy edzésmódszerekbe változtak. A vízilabda nagyon láthatóan eljutott egy olyan szintre, hogy majdnem minden csapat ugyanazt a taktikát játsza. Egy-egy csapat egy-két taktikát játszik magasabb szinten. itt a legfelső topra gondolok, ott ennyi számít a különbségnek, viszont annyi újítás van, hogy ezekbe az alaptaktikai dolgokba egy pici szint próbáltam belevinni, amit meglátjuk, hogy működik, majd egyszer-egyszer már működött a Magyar Kupa mérkőzéseken is, de láthatóan bele is hibáztunk, úgyhogy még ezt el kell sajátítani magunkénak. Minimális változások azt gondolom, hogy mindig lesznek, de inkább a gondolkodásmód az, aminek változnia kell az edzéseken, a mérkőzéseken és a játékosok fejében.
6: Ugye beszéltünk arról, hogy esetleg lehet cserélni az öltözőben játékosokat, hogy más legyen a motiváció. Erre sor került?
9: Hát annyiban sor került, hogy ugye alapvetően is nagyon szerethető és jó centerünket, a Miguel de Torrot ugye lecseréltük Kakarisra. Ez nem csak egy személyi változás volt, ez egy szintlépés, bár Miguel de Toro is nagyon sokat tett a klubért és jól is játszott, de Kakaris a világ legjobb centere. Úgyhogy ez egyébként...
6: Hogy sikerült idehozni?
9: Úgy sikerült, hogy amikor edző lettem, már akkor megkerestem, akkor ő már aláírt a Rekkóhoz, utána a Rekkónál ugye volt ez a csődhelyzet, akkor bejelentkezett, de késő volt, akkor már nem tudtuk leigazolni, mert nem volt rá büdzsénk. Viszont a tavalyi évben pedig újra időben megkerestem, és azt gondoltam, hogy ő lesz a számunkra az a plusz, ami ennyi idő után egy kicsi újdonságot hozhat a csapatba. Az biztos, hogy az érkezésével alapvetően meg kell változtatni a támadójátékunkat, mert azt azért el szoktam mondani az utóbbi napokban, el is mondtam párszor, hogy az a magyar vízilabdázók úgy szocializálódtak az elmúlt 10 évben, hogy vagy egy centerrel, vagy center nélkül játszották a meccseiket, és ez bizony tényleg nagyon nagy gondolkodásmódváltást igényel. Úgyhogy ebből a szempontból mindenképp új motivációt és frissességet hozott a játékosokhoz. Nem gondolom, hogy sokkal több játékoshoz kellene nyúlni, hisz így is a legjobbakkal dolgozhatok, de tényes való, hogy egy pár év után eljönnek azok a pillanatok, amikor vagy elfárad egy kapcsolat, vagy a játékos nem tudja már magát motiválni, akár ugyanazzal az edzővel. Ezek olyan dolgok, amik nehezek, mert közös sikereket érsz el, akkor ezek nehezen kerülnek kimondásra. Nincs ilyen problémám jelen pillanatban, majd meglátjuk, hogy ő jövő mit hoz.
6: Sokan azt nem értik, hogy hogyan tudtátok megtartani Mandicsot, mert hát ő azért elég keresett a vízilabdázásban, gondolom szerették volna több helyre leigazolni.
9: Hát természetesen, de azért nagyon jó ütembe kezdtünk el vele tárgyalni. Ha jól emlékszem, amikor visszajött az olimpiáról, akkor egy éve volt nálunk, és volt még egy éves szerződése, és abban a pillanatban leültem vele beszélni, és megmondtam, hogy jöjjön ő oda hozzám, és mondja el, hogy mik a tervei, amikor ő azt jelzi, hogy szeretne hosszabbítani, azonnal megyek a vezetőséghez. Eltelt 1 vagy 2 nap, odajött, azt mondta, átgondolta, ő szeretne maradni, nagyon jól érzi magát, úgyhogy akkor már meg tudtuk hosszabbítani a szerződését. Viszont akkor nagyon nagy versenyben voltunk több csapattal, hisz a Radnički Kragujevac akkor kezdte el összetenni az új nagy csapatát, ahol közel másfélszeres fizetést kínált neki, és minket választott, úgyhogy ez is egy óriási dolog és egy pozitív visszajelzés. Ő nem a pénzért maradt itt, ő nagyon-nagyon-nagyon áron alul van nálunk, ami egyébként azt jelenti, hogy szeret itt lenni és szeret nálunk játszani. Van egy plusz klauzula a szerződésében, hogy mikor kerül meghosszabbításra, talán ezt most egyelőre még hagyjuk, de jelen állás szerint jól állunk vele, bármikor jöhet vele majd a következő 1-2 hónapban egy bejelentés, de hát ezt egyelőre megvárjuk, azt is, hogy a Ferencvárosnál mi lesz a jövőkép, ezt jó lenne azért majd látni, mert azt is tudni kell, hogy a Ferencváros vízilabda csapatával hogy terveznek majd.
6: Erről beszélünk majd még, de maradjunk még itt egy kicsit Mandics miatt annál, hogy azért nyilván itt nem olyan árak vannak, mint a labdarúgásban, itt nem fizetnek ki 100 milliókat egy játékosért euróban, hanem jóval szerényebb összegeket, meg hát azért nem nagyon vásárolnak ki, gondolom, szerződésből játékost.
9: Mandics esete egyébként más, mert neki volt szerződése, amikor idejött, és akkor ő érte egyébként 100 ezer eurót kérte a Novi Beograd, tehát nyilván nem fizettünk érte közel se annyit, nagyon-nagyon keveset, de fizettünk érte, tehát volt egyfajta transfer a két csapat között, ezt el kell mondani őszintén. Viszont mi is adtunk már egy több játékos, hisz nekünk, amikor minket megkeresett, nem is minket keresett, meg amikor Nagy Ádám még nálunk játszott, és Marseille-be igazolt, akkor szerződése volt, és megkeresték őt. Utána minket is megkerestek, az edző engem is személyesen megkeresett, és megállapodtunk egy összegbe, tehát volt ott is transfer a két csapat között, érte megkaptunk mi. Nem ezeket az összeget kell elképzelni, amit a fociban látnak az emberek, de azért ezek ilyen pár tízezer eurós összegekről beszélünk, ami azt gondolom egyébként egy vízilabda csapat költségvetésében azért számottevő, hogyha az egész éveset nézzük, hogyha kiesik egy játékosnak a fizetése, plusz még kap is érte pénzt, akkor el tud kezdeni gondolkodni, hogy edző meg egy vezető, hogy hogy alakítsa át a következő évi csapatát.
6: Ugye a labdarúgásban azt szokták mondani mostanában, hogy kevés munka folyik labda nélkül. Nálatok is, amikor gondolom elkezdődik a szezon, az úgy senkinek nem esik jól. A nyaralásból visszajön, száraz edzések, vizes edzések. Hogy szokott ez nálatok kinézni? Milyen periódusokkal dolgoztok itt? Hogy készültetek például a Magyar Kupára?
9: Hát az idei szezonban egyébként ez is valamennyire egy újítás volt, azt gondolom a részemről, de ezt a játékosok, ahogy láttam, meghallottam az interjúkban is megemlítették, hogy egy picit szórakoztatóbbá akartam tenni ezt a felkészülést abból a szempontból egyébként, hogy amellett, hogy nagyon fárasztó volt a játékosoknak, tényleg nagyon kemény munkát tettek bele ebbe a négy hétbe, hogy láthatóan már a második héten elmentünk Kassára egy felkészülési tornára, ami alapvetően nem volt betervezve, de évek óta kerestek minket. Jóba vagyok az egyik szervezőjükkel, akár Olbácsóval is megígértem, hogy kimegyünk. Azt gondoltam, hogy tényleg egy annyi plusz löketet adhat, hogy a második héten már tényleg a nem általad említett állandó úszások, a konditermi edzésekkel kell foglalkozni.

0: azonnal egy magasabb szinten jönnek vissza. Így tulajdonképpen végül is munkával csinálták végig ezt az időszakot. Most is azért azt is lehet látni, hogy ahogy vége lett a Magyar Kupának, egy nap szünetet kaptak, és elindult az Olimpiákosszal a közös felkészülés. Tegnap borzasztóan nehéz volt minden játékosnak, láttam fejben fizikálisan minden téren, ma már egy fokkal jobb volt az Olimpiákosz elleni két kapunk, és holnaptól pedig indul a Telekom Kupa, mellett még mindig játszunk edzőmeccset az Olimpiákosszal, és a brazil válogatott mellett a Vasassal is játszunk, úgyhogy szerintem egyébként ez egy plusz szint ad a játékosoknak, és ennyiben mindenképp megváltoztattuk az előző éveket, mert azt éreztem, hogy ebből a fajta ilyen szürke munkából egy kicsit ki kell őket zökkenteni, mert sokkal nehezebb lenne a visszaállásuk.
1: Szükség van arra, hogy külföldi csapatokkal együtt készüljetek?
0: Igen, nagy szükség van rá. Egyébként nem mellesleg ezek a csapatok, amikor jönnek hozzánk, nem kis profitot is termelnek a klubnak, hisz a saját hotelünket adjuk ki nekik, a Ferencváros éttermében étkeznek, úgyhogy ezeket mindig el szoktuk mondani, hogy nagyon sok vízilabda csapatot tudunk hozni, úgyhogy a Ferencvárosnak a bevétele ezáltal még nőjön is.
1: Jelentkeznek is, hogy szívesen jönnek?
0: Rengetegen jelentkeznek, folyamatosan valakit vissza kell utasítani, mert a kapacitás az pedig nem akkora, hogy 3-4 csapatot be tudjunk fogadni, így maximum 2 csapat tud bejönni a Ferencváros hotelébe, a Ligeti Hotelbe, de ez amellett, hogy egyébként egyfajta bevételt is termel a klubnak, azt gondolom, hogy mindig egyfajta plusz motiváció, hisz nem azokkal a magyar játékosokkal találkoznak, vagy magyar csapatokkal, akikkel hétről hétre, hanem egy picit feszesebben kell az edzéseket megcsinálni, és sokkal keményebbek is, és nagyobb intenzitásúak is és ezek a edzőmérkőzések.
1: Gondolom, ezt te döntöd el, hogy kivel szeretnél így készülni. Olyan csapatokat választasz, amelynek mondjuk a stílusa hasonlít a Prorecco-éhoz, hogy a Bajnokok Ligájában fölkészüljetek?
0: Tavaly teljesen tudatosan ez volt, ugye a Prorecco volt a szuperkupa döntőnk, Prorecco ellen volt, és előtte a Barcelonával játszottunk, aki ugye megnyerte végül a Bajnokok Ligáját, de nagyon-nagyon hasznos volt a felkészülésünk ezáltal. Idén pedig azt gondoltam, hogy jó kapcsolatunk van a Pireusz edzőjével, a Pireusszal is, és meghívtuk őket, hogy jöjjenek a Telekom Kupára. Ez már alapvetően nekünk elég volt, a Panathinaikosz magától jelentkezett be korábban, és velük is nagyon jó edzőpartnerekre leltünk, és jó mérkőzéseket játszottunk.
1: Nyéki Balázsral azt beszéltük meg, hogy beszélünk a Magyar Kupáról, odáig még nem jutottunk el, de a hírek után természetesen majd azzal folytatjuk, de én azt gondolom, hogy fontos volt megtudni azt is, hogy mondjuk hogy készültetek fel erre a szezonra. Nem sokára, tehát a hírek után jönnek majd a beszélgetés második fele.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
3: Éld át az A38 hajó semmilyen sem fogható koncertélményét. Itt nincsenek felesleges körök, csak a tiszta zene és a legnagyobb kedvenceid a színpadon. Az A38 hajó színpadán. Minden hétfőn és csütörtökön 23:30-től az M2 Petőfi TV-n.
2: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Elkészült a Formula 1 2027-es versenynaptára. Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást. Nyerjes idővel folytatódik a hét. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
2: Sporthírek.
4: A nyolcaddöntőben búcsúzott a ljubljanai 125-ös női tenisztornától a negyedik kiemelt Gálfi Dalma, aki 6-3-6-4-es vereséget szenvedett. A WTA világranglistáján 242. helyen álló francia Alice Tubellótól. A Nemzetközi Automobil Szövetség közzétette a Formula 1 2027-es idényének versenynaptárát, amelyben 24 hétvége szerepel, köztük 10 sprintfutam többek között Monakóban. A sorozatból természetesen nem hiányzik a magyar nagydíj, amelyre a mezőny jövőre már 42. alkalommal látogat. A Hungaroringen augusztus 1-én.

0: én rendezik a futamot. A Formula 1 6 év szünet után tér vissza Portugáliába, és ugyancsak 6 év kihagyás után lesz verseny Törökországban. Közös megegyezéssel távozott a Puskás Akadémia NB1-es labdarúgó csapatától Joel Fameye, az orosz Rubin Kazanytól érkezett 6-szoros gánai válogatott csatár másfél évet töltött a felcsútiaknál. Ez idő alatt 33 NB1-es meccsen és egy magyar kupa találkozón játszott. Az előző idényben még 22 bajnokin kapott szerepet az élvonalban, de a jelenlegi szezonban már nem lépett pályára.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
0: Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését Magyar Péter. A miniszterelnök megjegyezte, a döntés megközelítőleg 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget. Az Európai Parlament jóváhagyta az uniós vámkódex reformját, amely szigorúbb szabályokat vezet be az e-kereskedelemben, és új vámhatóságot hoz létre. A nem uniós e-kereskedők számítanak ezen túl importőrnek, az ő felelősségük a vámeljárás elvégzése és a vámok megfizetése. A szabályszegők akár az előző éves forgalmuk 6%-áig is bírságolhatók. November 1-től uniós szintű kezelési díjat vezetnek be az úgynevezett kis csomagokra, ami független a nyáron megszüntetett vámmentességtől. A kezelési díj mértékéről még nincs döntés. 6 újabb ügyben összesen mintegy 3,3 milliárd forintnyi feltárt szabálytalanság miatt tesz feljelentést a Tudományos és Technológiai Minisztérium, jelentette be Tanács Zoltán. A tárcavezető szerint a vizsgált szerződések között volt olyan gyermektábor, ahol fejenként 24 ezer forintért számolták el a háromfogásos étkezést, egy másik megbízásnál pedig több mint 58 ezer forintos óradíjjal dolgoztak. A feljelentések közül 3 a P2M csoporthoz, 3 pedig a Balázsi Gyula vezette cégekhez kötődik. Mától lehet asztalt foglalni az idei országos étterem hétre. A jubileumi 30. gasztronómiai eseményt október 1-je és 18-a között rendezik meg országszerte mintegy 230 étterem részvételével. A vendéglátóhelyek háromfogásos menüket kínálnak fix áron. A szervezők a speciális étrendet követőkre is gondoltak. Vegetáriánus, vegán, glutén és tejmentes fogások közül is lehet választani.
1: Közlekedés.
0: Biztonsági gyakorlatot tartanak az M6-os autópályán az Alagútláncban, ezért az érintett szakaszon várhatóan éjfélig jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani.
1: Időjárás.
0: Késő estétől északnyugat felől felhősödik. Éjszaka a Dunántúl északi részén, holnap északnyugaton számíthatunk kisebb esőre, záporra. A szél helyenként megerősödik, hajnapban 10-15, napközben 18 és 26 fok között alakul a hőmérséklet, de keleten akár 30 fok is lehet.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
3: 18 óra 36 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, vendégünk pedig a stúdióban Nyéki Balázs, a Ferencváros vízilabda csapatának mestere. Abból az apropóból beszélgetünk, ugye, hogy a Magyar Kupát sikerült itt rögtön a szezon elején megnyerni, bár még idáig nem jutottunk el. És hát beszéltünk már a kemény fölkészülésről, és itt hírek alatt tisztáztuk azt is, hogy azért volt olyan szakasza a felkészülésnek, amikor egyes hírek szerint 48 órán belül, más hírek szerint 60 órán belül játszottatok 4 meccset, És hát majd beszélünk egy kicsit arról is, hogy hogyan lehet frissíteni. Tehát ez teljesen normális? Minden évben szoktatok ilyet csinálni, hogy ilyennyire megterhelitek a játékosokat?
4: Vannak ilyen napok, amikor valóban elmegyünk külföldre edzőtáborba valamelyik nagyobb csapathoz, és akkor 3 nap alatt kell lejátszani mondjuk 4 edzőmérkőzés vagy 5-öt. Nyilván látjuk azt is, hogy a második után jön el az a holdpont, amikor egy picit meg kell szakítani, ezt úgy szoktuk mostanában már csinálni, hogy csak 2/4 játszunk, nem 4/4 az egyik edzésen, akkor azt dupla forrokkal játszunk, és akkor utána ember-ember hátrány gyakorlás van. Nyilván ez is nagyon hasznos, de itt ilyen, ebben az esetben kevesebb a kontakt a játékosok között, mert láthatóan edzésről edzésre nő a feszültség a két csapat játékosai között, azért általában ők a válogatottban is találkoznak, és azért hozzák ezeket a sérelmeket, amik érik egymást. Úgyhogy előfordul, ez egyfajta más terhelés, de nagyon hasznos, viszont azt is lehet látni, hogy ilyen hosszabb felkészülés után kell egy pár napos pihenő. Most egyébként az volt a díl a játékosokkal, hogyha megnyerjük a Magyar Kupát, utána nem sok pihenőt kaptak vasárnap, még azért ünnepeltünk, elmentünk a Ferencváros éttermébe, kicsit megünnepeltük a győzelmet, 1 nap pihenőt kaptak, kedreggel pedig kezdtük a felkészülést az Olimpiákosszal, és szombatig végig toljuk ezt a hetet komoly mérkőzésekkel, edzőmérkőzésekkel, utána pedig kapnak egy ilyen 2,5-3 napot, és kedden folytatjuk majd a munkát, amire azt gondolom, hogy szükség is lesz, mert tényleg egy olyan 4-5 hetet hagynak maguk mögött, ami megterhelő volt. Mint korábban említettük, máshogy volt megterhelő, mintha lejöttek volna állandóan súlyzózni, úszni keményen. Nagyon fárasztó azért ez is, már csak azért is, mert folyamatos koncentrációt igényel, hogyha valaki ellen játszunk, azért az a legmagasabb szintű koncentráció.
3: Hivatkoztam már Lőv Zsoltra, most is azt teszem, mert azt mondta, hogy például a futballistákat már annyit keresnek, hogy nem nagyon lehet pénzzel motiválni, hanem inkább szabad napokkal. Hát te nagyon bőkezű vagy, 1 egész napot adtál a játékosoknak a Magyar Kupa győzelem után?
4: Persze, hát nagyon rövid volt a megbeszélés, és már elkészült a vacsora, és akkor csak egy nagyon gyors pohárköszöntő volt, megköszöntem neki, gratuláltam, és mondtam, hogy pihenjék ki magukat, megérdemlik az 1 napos pihenőt, kedreggel találkozunk. De alapvetően teljesen igaza van a Zsoltnak, mi is ezt szoktuk csinálni, ezt az első évemben észrevettem, hogy ez a kifizetődő. Egyszer-egyszer, amikor láttam, hogy így feszül a hurok, és egyre nehezebbek már az edzések, a mérkőzések, akkor látom magam előtt körülbelül, hogy két-három héten belül milyen meccsek jönnek, és azt mondom, hogyha azzal elégedett vagyok, azért a mi esetünkben nyilván az eredményesség is fontos, azokat hozzuk, és a játékunk is olyan, és a koncentráció is olyan, akkor van, hogy elengedem őket 2 vagy 3 napra, és elmehetnek egy hosszabb hétvégére. Úgyhogy ez előfordul. Itt, ami a nehezítő tényező valójában az, hogy közben azért a válogatott is elkezdi majd a felkészülést a hétfői keddi napokkal a VB-re. Úgyhogy ez nem lesz egy egyszerű történet, majd ebben is megpróbáljuk azt a harmóniát megtalálni a játékosokkal, hogy azért tudjanak pihenni is, tudjanak regenerálódni, és megmaradjon az a munka is, meg a munkamorál is, ami szükséges, hogy fent tudjuk tartani ezt a szintet.
3: Ugye a bajnokságban találkoztatok a Vasassal, és akkor egy magabiztos győzelmet arattatok, és azért nem nagy, de kis tétbe lehetett volna arra fogadni, hogy valószínűleg a Vasassal fogjátok játszani a Magyar Kupa döntőt is, miután megvolt az elődöntők párosítása. De azért ott jóval keményebb csata volt, mert most én tisztelem az ellenfeleiteket, de hát nyilvánvaló volt, hogy a Kaposvárt azt meg fogjátok verni.
4: Igen, egyébként én nem vártam, hogy a Vasasba jut a döntőbe, őszinte leszek. Én azt gondoltam, hogy a BVSC meg fogja őket tudni verni. Bár láttam, hogy szerdán, amikor játszottunk a bajnokin, akkor nagyon jól beleállt a Vasas a mérkőzésbe, utána viszont azt is láttam, hogy egy picit elengedték a második fél időben, amikor már mi domináltunk. Valójában akkor már egyébként azt gondolom, hogy a Magyar Kupa elődöntőre készültek, egy jó edzésnek fogták föl. Egyébként ez egy jó mentalitás volt abból a szempontból, hogy tényleg megterhelték magukat, és nem engedték el a mérkőzés elején a meccset, hanem próbáltak egy jó meccset csinálni ebből a párharcból. A BVSC azért lepett meg, mert én évek óta azt várom tőlük, hogy valamikor valami nagyot robbantanak, és eljutnak a bajnoki döntőbe, vagy a kupadöntőket játszanak, ehhez képest ugye az elmúlt 3 évben, amióta folyamatosan erősödtek. Nyilván idén azért átalakult a keretük, mert két meghatározó játékos távozott, és helyettük fiatalok érkeztek. Azt lehetett látni, hogy nem érik el azt a szintet, amit terveztek, vagy szeretnének. Szerintem nagyon közel álltak ahhoz, hogy 1 vagy 2 igazolással versenybe tudjanak szállni a bajnoki címért, de hát nyilván ez az ő dolgok, ő életüketben, és soha nem szólok bele, meg nem is foglalkozom ezzel. Örülnék, hogyha jó ellenfelek lennének Magyarországon. Annak örülök, hogy a Vasas most egy jó párharcot játszott ellenünk kétszer is, úgyhogy ez azt gondolom, hogy fontos a mi csapatunknak is, meg fontos a magyar vízilabdának is.
3: Hát beleállt a Vasas a mérkőzésbe, már az elején az első negyedben úgy tűnt, hogy nem lesz olyan nehéz, 4-2 volt, de aztán a második negyedben kiegyenlítettek, fölzárkóztak, és ott szoros volt a találkozó. Ezt ilyenkor te hogy éled meg, hogy így nem, gondolom ott azért nem tudsz ilyen higgadtan gondolkodni, hogy jó az, hogyha jó ellenfelek vannak, mert ott azért tudod, hogy nyerni kell, muszáj nyerni.
4: Persze, hát egy ilyen helyzetben ez a feszítő egy magyar kupában, hogy egy meccsen bármi történhet, el lehet kapni bárkit. Volt egyébként egy olyan szituáció a meccsen 8-7-nél, vagy amikor egyenlítettünk 8-8-ra, hogy megállították a játékot, és azt vizsgálták, hogy volt-e brutalitás. Most ott találnak egy brutalitást a VAR-nál, és megállítják a játékot, és ellenünk fújják be, akár 9-7-re vezethetett volna a Vasas, és 4 percig emberi hátrányba játszunk, ami azért azt gondolom, hogy nagyban befolyásolhatta volna a meccset. De ott azért már lehetett látni, hogy a Vasas is egyre fáradtabb, és be tudjuk őket őrülni, felé tudjuk őket őrülni, ez is történt. Ott már egyre több jó döntést hoztunk, és egyre több olyan helyzetet tudtunk kialakítani, amivel nem tudtak mit kezdeni. Nagyon jól zártak, egyébként vissza lezártak a meccsen olyan kontratámadásainkat. Az is zavaró volt szerintem, és egy kicsit becsapos volt, hogy jól kezdtük a meccset, abszolút irányítottuk a mérkőzés elejét. Tulajdonképpen találtak egy gólt az elején, hogy ha az nincs, akkor akár lehetett volna 3-0-4-0, és akkor azt gondolhatjuk, hogy meg is van ez a párharc, és ez is történt, a fejben egy kicsit elhittük, hogy ez szép lassan kialakul, de jobb ez így, hogy mi is ilyen helyzetbe kerültünk, mert azt gondolom, mindenkinek szüksége van arra, a nézőknek is, hogy jó meccseket lássanak, meg a játékosoknak is, hogy fejlődjenek, és ne csak az legyen, hogy eltonyulnak, és nyernek 10-15 góllal valamelyik ellenfél ellen.
3: De ilyenkor jön egy klasszis, aki átlendíti a csapatot a holtponton. Hát ennek a döntőnek az egyik legjobb játékos a Mandics volt, akiről már beszéltünk, ugye? Ezért van itt?
4: Hát nyilván ezért van itt. Azért az elmúlt években nem egyszer játszott a döntőkön nagyon kimagaslóan. Magyar kupa döntőn is, magyar bajnoki döntőn is, BL döntőn is volt, hogy ő lendítette át a csapatot. Ezért van itt, ez a dolga, ezt pontosan tudja. Hál' Istennek pedig azt gondolom, hogy a játékosok is nagyon megszerették, elfogadták őt, de azért nem csak róla szól a történet, azt is meg kell említeni, például ha nem szeretek alapvetően kiemelni játékosokat, de azért azt is lehetett látni az egész magyar kupa sorozat meg a felkészülés alatt, hogy a Fekete Gergő tényleg szenzációs formában tért vissza minden mérkőzésen, kirobbanó erőben játszott, és lefoghatatlan volt, és azért a döntőben ő is nagyon jól játszott, akár csak az elődöntőben, meg a negyed döntőben.
3: Ugye 26-szor nyerte meg a Ferencváros a vízilabda magyar kupát, azért ez még mindig jelent nyomást, hogy ezt most meg kell nyerni? Annak ellenére, hogy az Európa ligában is, meg mindenütt mindig jól szerepeltetek a bajnokok ligájában?
4: Volt egy ilyen vezetői mondás pár évvel ezelőtt, hogy nincs nyomás, ez nem nyomás, de erről nagyon sokat lehet beszélni. Egyszer, azt hiszem, amikor megnyertük a második bajnokok ligája győzelmünket, akkor el is mondtam, hogy nyilván a nyomás az élet egyéb területeit nézve az talán nem ez, mert nagyon sok videó jelenik ma már meg róla, lehet látni TikTokon, Instagramon, hogy a LeBron James nyilatkozik és elmondja, hogy milyen nyomás, hogyha nincsen ennivaló éppen otthon, és voltak így nőtt föl az NBA-ből, és így kellett kiküzdenie magát. Természetesen ezek az életnek egy olyan területe, amit mi fel se tudunk fogni, talán azt mondhatom, hogy szerencsére. De valójában azért az, hogy minden évben nyerni kell, a vezetőség elvárja, azért az egyfajta nyomást okoz, és az is egyfajta nyomást okoz, hogyha valaki nem teljesít jól, nem hozza azt a szintet, amit a Fradi elvár, azért az egzisztenciája is meginoghat, mert esetleg jövőre nem kap szerződést. Úgyhogy ezek azért mindig olyan kérdések, amivel kicsit mindkét oldalról kell foglalkozni, a játékosok fejével is, meg azokról is, akik esetleg a pénzt adják, de azt is tudni kell, hogy valójában nyomás alatt játszanak a játékosok, de ez alatt a nyomás alatt azért jól tudtak teljesíteni az elmúlt években.
3: De fogalmazhattam volna úgy is, hogyha a Ferencváros nem nyer meg egy sorozatot itthon legalábbis, de akár most már mondhatjuk azt, hogy a bajnokok ligájában, akkor az már sokak szemében kudarc.
4: Igen, ez talán lehet már egyfajta nyomás, hogy van egy elvárás, és úgy néznek utána rá, hogy nem teljesített semmit abban az évben. Az elvárások nőtek, magunknak tettük magasra a lécet, és azt gondolom, hogy mindig meg is ugrottuk szinte. Úgyhogy ez egy jó dolog. Hogyha már ilyen idézetekről, vagy ilyen videókról beszélünk, akkor pedig egyiknél pedig tényleg hallottam, hogy igazándiból ez egy privilégium, hogyha úgy nézzük, mert aki ilyen nyomás alatt játszhat, ilyen lehetőségei vannak, az egy kiváltság. Úgyhogy meg kell becsülni ezt, hogy ilyen lehetőségünk van, és ilyen körülmények között tudunk teljesíteni minden nap.
3: Hát akkor egy pipa megvan, Magyar Kupa megvan, a bajnoki döntő az még messze van, meg a bajnokok ligája döntő mondjuk, ha eljuttok odáig, reméljük. Viszont azért ez egy hosszú sorozat. Mire számítasz mondjuk a bajnokok ligájában, menjünk most abba az irányba inkább? Ugye most éhesebb a társaság, hogy tavaly nem sikerült?
4: Azt érzem, hogy igen. Ezt is látom rajtuk, meg ezt is mondták. Nyilván az, amikor megkérdezték a Magyar Kupa után, hogy milyen érzés az, hogy 12-ből 11 trófát megnyertük, az első gondolat, ami beugrott, az, hogy nagyon hiányzik az az egy. És szerintem a játékosok is így
3: most
4: vannak.
3: Most nem tudtál elaludni.
4: Így van. A játékosok is ezt érzik, mert nagyon közel voltunk hozzá, 5 métereseken múlott, ott volt a kezünkben a mérkőzés. Így nagyon közel voltunk hozzá, és olyan elérhető dolognak tűnt. Emiatt hiányzik, emiatt plusz motivációt adhat, de hogy milyen lesz a bajnokok ligája szezon, abban azért nem mennék bele, mert 21-én lesz majd a sorsolásod, megnézzük az ellenfeleket, utána persze térjünk vissza rá, beszéljünk róla bármikor. Ami alapelvárás, hogy amit én a csapat felé támasztok, hogy tovább kell jutni a csoportból, és csoport elsőként kell tovább jutni, az annyiban meg szokta könnyíteni a következő menetet, hogy azért a 3-4 legnagyobb csapat elkerüli egymást egy csoportban, és tulajdonképpen kialakulnak olyan párharcok, hogy egy fokkal könnyebb azért a Final Four-ba való bejutás. Utána meg ott nyilván bármi megtörténhet, de mondom, ez annyira messze van, és az idei gondolkodásunk az egyértelműen az, hogy nem akarunk ebbe így belemenni, azt akarjuk, hogy amikor jönnek a következő meccsek, örüljünk, teljen meg a Komjádi, amikor Budapesten lesz a mérkőzés, és szórakoztassuk a közönségünket, és mi is élvezzük a vízilabdát.
3: Elfogadom, hogy ugye a sorsolás után lehet látni, hogy milyen erős lesz a csoport, de azért azt látod, hogy van-e átrendeződés, lett-e olyan csapat, amelyik újabb konkurenciát jelenthet nektek, vagy körülbelül ugyanazokra az ellenfelekre számíthattok ott a véghajrában, mert azt szokták mondani ugye a spanyol labdarúgó bajnokságra, hogy sok minden történik, de általában az első három helyet ugye a három nagy, a Real Madrid, Barcelona és az Atleti Madrid osztja el egymás között legtöbbször.
4: Van átrendeződés, látványos, azt gondolom. Nyilván azt lehet látni, hogy a tavalyi évhez képest a Recco erősödött sokat, a Barcelona erősödött szintén nem keveset. Mi is erősödtünk, így az első három csapat, aki kiemelkedett tavaly a BL-ben, az sokat erősödött. Az Olympiakos átalakult, de szintén ugyanolyan erős lesz, mint tavaly. Elveszítette a stabil centereiket, ott játszik a világkupa győztes görög csapatnak a kétharmada, amellé sztár külföldi igazolásaik voltak. 4 külföldivel játszanak ők is az idei szezonban, úgyhogy nagyon erősek ők is. A Panathinaikos már elindult az erősítések útján a tavalyi évben, idén már nagyon sok pénzt költöttek rá, magasabb költségvetéssel dolgoznak ők is, mint mi. Úgyhogy olyan igazolásaik voltak, aki például egy görög válogatott többet keres, mint Mandic nálunk. Komoly összegeket fordítottak arra, hogy versenybe szálljanak a görög bajnoki címére, ezáltal abba is, hogy a bajnokok ligája versenybe beleszálljanak. A Radnički Kragujevacnál pedig azt lehetett látni az elmúlt két évben, hogy évről évre erősödött, idén tovább erősödött, és idén most már tényleg azt gondolom, hogy olyan erősek lettek, hogy nincsen hiányposztjuk. Azért meg a tavalyi évben, tavaly előtti évben is volt egy-egy olyan pozíció, amiben talán nem volt két ugyanolyan játékosuk. Az idei évben ez nem is kérdés, az egész klasszis olimpiai bajnok szerb válogatottnak a közel 60%-a, vagy akár több is náluk játszik, kiemelkedő külföldiekkel, és akkor mondjuk még nem is beszéltünk a Marseille-ről, aki tavaly megnyerte az Eurókupát, és azt gondolom, hogy ott van a helye a Final, vagy a Final, nem a Final 8-ben, hanem a legjobb 8 csapatban a bajnokok ligájában, mert annyira erős csapat az elmúlt években bizonyította ezt, úgyhogy nem is beszéltünk meglepetés csapatról, ami minden évben van, a horvátokat nem is említettem.
3: Ki lehet meglepetés csapat most?
4: Hát a horvátoknál is van egyfajta átrendeződés, azt nem tudjuk, milyen lesz a Mladost Zagreb, de ők is átalakulnak valamennyire, szerintem egyébként nagyon jók lesznek ők is. A Jug megerősödött, de nem a bajnokok ligájában játszik, úgyhogy számunkra ő ebben a pillanatban nem ellenfél. Ami érdekesség, hogy tavaly azért a Hannover közben tudott szólni, és továbbított egy kőkemény csoportból, és beleszólt a bajnokok ligájának a átrendeződésébe is. Úgyhogy ott voltak a legjobb 8-ba. Ilyen meglepetés csapatok lehetnek, nem tudom, ezt meg kell nézni. Azt is lehet látni, hogy például a grúzok is rengeteg pénzt tesznek a vízilabdába, az Apollon is megalakult. Ugye a Dumi is ott játszott az elmúlt évben, és nem csak ott játszik, most már félig meddig egy ilyen csapatmenedzserként is gondolnak rá, és ő alakítja az igazolásokat. úgyhogy azért ők is komoly játékosokat igazoltak. Montenegrói csapatról nem is beszéltünk, a montenegrói csapatok mindig nagyon sok borsot törnek az ellenfél óra alá, van egy sajátos játékstílusuk, egy harcmodoruk, úgyhogy érdekes lesz ez, de azt gondolom, hogy 3-4 csapat kiemelkedik így is a mezőnyből, viszont egyáltalán nem egyértelmű, hogy ki az a 4 csapat, aki bejut a végén a Final Four-ba.
3: És a tavalyi 2 döntős, a Barcelona és a Prorecco, ugye Prorecco-ba Zalánki visszatért.
4: Hát igen, mondtam, hogy erősödött, és nem csak ő tért oda-vissza, visszatért Biács, tehát nagyon komoly kapus igazolások volt, 2 világklasszis kapusuk van jelen pillanatban, nem csak egy, mint tavaly volt, bár még gyengébben teljesít jön be egy másik világklasszis. Leigazolták a olasz válogatott centerét Gianazzát a Bressából. Ugye a Bressát nem is említettem, a Bressa minden évben nagyon erős csapata indul a bajnokok ligájában, úgyhogy ez egy nagyon nehéz év lesz, de az elvárások ugyanazok, és ugyanoda szeretnénk eljutni, ahova az előző években jutott.
3: Barcelonetta?
4: A Barcelonettában az átalakulás ugye annyit jelent, hogy a Burján Gergő eligazolt tőlük, aki egyébként a BL döntőnek az egyik hőse volt, de azért azzal, hogy a Di Fulviót leigazolták a Recco-tól, az azt gondolom, hogy az talán az idei nyári átigazolási időszak egyik nagy bomba igazolása volt. Kicsit későn is jelentették be, már nyilván mindenki tudta a vízilabda berkeken belül, de húzták, ha meddig lehetett, hogy ne a Kakarisszal együtt legyen bejelentve, vagy ne az Alánkival együtt. Így egyfajta pluszt jelentett még a vízilabda berkeken belül, de azt látható, hogy a tavalyi évhez képest az ő játékuk még mindig emelkedni fog.
3: Sokan arra számítanak, hogy mindegy, mi történik, ha jönnek majd a büntetők, akkor ott van Fogel Soma. Ugye ő is sérüléssel is bajlódott, és hát a legutóbbi sorozatban nem mindig azt mondják, meg fog úgyis egyet több büntetőt, mint az ellenfél kapusa. Azért nagy számok törvénye alapján ez sem lehet mindig így.
4: Hát nyilván nem lehet mindig így, pedig tényleg nagyon sokat foglalkoztunk vele ott a Bajnokok Ligának azon részében, amikor például decemberben kikaptunk a Bressától 5 méteresekkel. Akkor az volt az egyik mondás, hogy ez egy jel, lehet, hogy ezen múlik a Bajnokok Ligája, végül is ezen is múlt, tényleg minden nap lementünk, vagy minden nap ott maradtunk az edzés után, és még 10-15 percig gyakoroltuk az 5 métereseket, hát nehéz azért előidézni egy olyan állapotot, ami ott van Máltán, ha kiagyod, akkor kiesel, és letargiába esel, ha belövöd, akkor hős leszel, azért az edzések nem erről szólnak, mégis egyfajta idegállapotot eredményez, és megpróbáljuk azt imitálni, ami ott történik. Nyilván a Soma esete egy speciális történet abból a szempontból, hogy neki volt egy óriási sorozat, amikor talán több mint 13 valány mérkőzés úgy dőlt el, hogy 5 méteresekkel nyertünk, vagy a Ferencvárossal, vagy a válogatottal, és ennek ő volt az egyik főszereplője. De azért azt tegyük hozzá, hogy aki ellenünk nagyot alakított az Ágére, a spanyol válogatott kapusa, a világ másik legjobb kapusa, és nem egyszerű is borsot tört már az orrunk alá, úgyhogy ezek nagyon közel vannak egymáshoz, ezek a dolgok, függ egy picit a játékosoknak a lelki állapotától is, néha szerencsén is múlik, nem tudjuk, mi van megírva fönt, elég jó történet volt megírva nekünk az előző 3 évben, a vége egy picit gyengébbre sikeredett, de bízom benne, hogy most egy újabb olyan időszak következik, amit mögöttünk hagytunk, azt meg tudjuk ismételni.
3: Gondolom ő is készül videózásra, és eszembe jut, hogy az olasz válogatott ugye nem jutott el labdarúgó világbajnokságra, talán éppen azért, mert Donnarummával, amikor jöttek a büntetők, akkor nem találta meg a kis cetliét, amire fölírta, hogy kiből hogy kell készülni, mert ellopta egy kis labdaszedő gyerek. Ugye ki is jutott a világbajnokságra, kiutaztatták az észak-macedónok. A lényeg, hogy hát itt mire tudja fölírni a kapufára, nem biztos, mert hogy nem tudja, hogy melyik kapuban lesz, vagy hogy működik ez nála.
4: Nagyon sokat foglalkoznak a kapusok, a kapusedzőnkkel, Gárdonyi Bandival, nagyon sokat videóznak külön is. Az ellenfél lövőit kielemzik, mindenféle külön szituáció, 6-6 ellen itt a emberelő szituációkat és az 5 métereseket is, úgyhogy nagyjából van egyfajta térképük, hogy körülbelül hova. Ez abszolút fejben van, meg azért a Lévai Marcinak is ismerős, hogy volt egy olyan kulacsa, amire ott voltak a játékosok fölírva, és akkor meg volt írva, hogy BF, bal felső, vagy valami ilyesmi, hogyha ölő, úgyhogy vannak ilyen apró trükkök, de valahol én azt gondolom mégis a legvégén az intuíció dönt, hogy ott mit éreznek, vagy éppen mit látnak az ellenfél játékosának a mozgásától. Azért a Soma annyi nehézséget okozott az ellenfeleknek, hogy az is látható volt, hogy az utóbbi mérkőzéseken akár az olimpiát vesszük, akár a Bajnokok Ligájában, amikor kikaptunk a 5 méteresek a Bressa ellen, vagy a Barcelonát ellen kétszer is az elmúlt 2 évben, mindig azt lehetett látni, hogy egy picit máshogy lőnek neki, nagyon sokszor választottak magas lövéseket, fejféléket, mert köztudottan ő úgy jött ki, hogy először magasan indul el a mozgás, aztán lefele tartotta a mozgását, úgyhogy azt gondolom, hogy egyébként ez is egy olyan jel a kapusoknál is, vagy a kapus edzőnek is, hogy változtatni kell a dolgokat, hogy még kiszámíthatatlanabb legyen az egész, amit ők képviselnek.
3: Ugye sok információt lehet hallani a Ferencvárosról, te is tettél egy célzást, hogy még azért nem érzitek teljesen biztosnak itt a helyzetet, ez befolyásolhatja a szezont, tehát lehet olyan döntés, születhet olyan változat, ami a vízilabda csapatnak rosszat jelent?
4: Azért azt mindenképpen elmondanám, hogy meg lettünk nyugtatva, hogy az idei szezonunk teljesen biztosított, és megvan az anyagi rész, és nem kell aggódnunk, úgyhogy ezért ez fontos nyugalmat ad a csapatnak, ezt nyugodtan merem kijelenteni, viszont tény és való, hogy a következő évet azt annyira nem látjuk. Ez egyébként általában ilyen december, január, február fele szokott jobban kristályosodni, és akkor látjuk, hogy milyen lesz a következő évi büdzsénk. Ezt azt gondolom, hogy idén is körülbelül ekkor fogjuk látni. Azért októberben elnökválasztás lesz, azt is meg kell várni. Ha Gábor marad az elnök, akkor tudjuk, hogy kitől kell megkérdezni, hogy mi a terv a Ferencváros vízilabda csapatával. Meglátjuk, egy picit ilyen értelemben azért sodródunk az árral, de hát ezt mindig így van egy sportoló életében. Bízunk benne, hogy tudjuk ezt a szintet képviselni, és tudja a Ferencváros is ezt a szintet tartani. Egyelőre én nem aggódom, meg nem is hoznék előre olyat, hogy mi lehet jövőre, mert ami biztos, hogy az idejével megvan a költségvetésünk.
3: Nyéki Balázs, köszönöm szépen, hogy befáradtál a stúdióba, sok sikert kívánok a csapat szerepléséhez.
4: Köszönjük szépen.
3: És hát maradunk majd a Ferencvárosnál, mert a következő órában a labdarúgással foglalkozunk, ugye holnap a Ferencváros labdarúgó csapatára vár komoly feladat.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer, olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: 19 óra 6 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, és tenisszel folytatjuk a körkapcsolást. Pénteken játszik majd a magyar válogatott, pénteken kezdődik a Davis Kupa mérkőzése Luxemburgban, és Kreisz Bálint kollégánk már ott van a helyszínen, hogy beszámoljon az eseményről, és most interjúkat küldött, először a szövetségi kapitánnyal, Bardocki Kornéllal beszélget.
3: Mik az első napok tapasztalatai, milyennek tartod a helyszínt?
4: Minden rendben, tényleg a helyiek nagyon, nagyon kedvesek, azt gondolom, hogy minden igényt kielégít a kielégítnek a körülmények, a hotel is rendben van. Itt ez a létesítmény, ugye nem egy ilyen hatalmas centerpel játszunk, azt hiszem, hogy 1200 férőhelyes centerpel, de egy ilyen kis ékszerdoboz, tulajdonképpen nagyon szép. A pályára én azt gondoltam, hogy picit gyorsabb pályát fognak építeni, szerintem a pálya játszható, de nyilván azért a meccsen sok lesz a labdacsere, azért picit gyorsabb lesz a játék, de eddig kvázi úgy alakul minden, ahogy számítottuk. Jól tudunk edzeni, napi kettőt edzünk, a srácoknak jó kedv van, szerencsére mindenki egészséges, úgyhogy pozitívak vagyunk eddig.
3: Hogy állsz a fejedben még akár konkrétumok nélkül azzal kapcsolatban, hogy mondjuk holnap milyen névsort vés fel a táblára, akár itt a páros, ami kérdés lehet, vagy ez majd még a jövő zenél?
4: Hát igen, nyilván ugye ugyanazt tudom elmondani, mint amit szoktam, hogy a páros az mindig azért, és bárkit fogok megadni holnap ugye a sorsoláson, azért nagyon az első nap eredményétől fog függeni, nyilván nem mindegy, hogy 2-0-1-1 vagy 0-2 az állás. Nyilván jobb eredmény esetén lehet kicsit taktikázni, több variációt az ember fejébe, és nyilván ahogy szorosodik, úgymond szép magyar szóval az eredmény, vagy esetleg bajba vagyunk, akkor meg nyilván mindig a legerősebb párost kell felküldeni, úgyhogy meglátjuk, hogy alakul, de nyilván mind a négy játékos arra készítem, és azt mondtam mindegyiküknek, hogy mindenki úgy készüljön, hogy mindenki játszhat bármit. Tehát egyéni párost mind a négy játékosukkal kvázi kalkulálok egyéni és párosban is, úgyhogy meglátjuk. Nyilván azért az egyénikre nagyon nagy valószínűséggel, hogyha mindenki egészséges marad és minden rendben, akkor azért nagy valószínűséggel a Fábi és a Zsombi fog első nap játszani. Nyilván a legerősebb összeállításban szeretnénk kezdeni a párharcot. Nyilván azért, hogy egy jó eredményt megalapozzunk az első nap. Aztán meglátjuk az ellenfélnél, hogy az első játékos, a Rodás, hosszú ideje sérült volt, két hónapja nem játszott már versenyen, elvileg itt tér vissza. Ahogy eddig nézegettük itt az első két nap, olyan túl sokat nem edzett, ilyen fél óra, 40 perc után mindig abba hagyta. Meglátjuk, ugye még azt tudjuk, hogy ő egyáltalán fog-e játszani, de mi úgy készülünk, hogy ők is a legerősebb csapattal játszanak, és meglátjuk, hogy mit hoz a hétvége.
3: Rodás edzése, vagy éppen edzési hiánya mellett mi az, amit még a luxemburgi edzéseken láttál, amennyire volt időd belenézni?
4: Igen, eddig nem nagyon volt időm belenézni. Nyilván az interneten azért rengeteget nézegettem a luxemburgi játékosokat, főleg a Rodest és a Knaffot. Ez a Knaff egy nagyon-nagyon csalóka játékos, ilyen 800 körül van most a világranglistán, azt hiszem 480 volt neki a legjobbja, de azért visszanéztem az elmúlt években a Davis Kupa eredményét, és azért eléggé magáért beszélnek az eredmények, hiszen tényleg nagyon játékosokat győzött le nála, jóval előrébb rangsorolt játékosokat tudott legyőzni a Davis Kupán, mind hazai pályán, mind idegenben. Nyilván hazai pályán mindig veszélyesebb egy kicsit alacsonyabban rangsorolt játékos, hiszen a közönségbe lehergeli, ez egy teljesen más szituáció, és felszabadultan tud játszani, úgyhogy ahogy mondtam is itt a sajtótájékoztatón, egyáltalán nem becsüljük le a luxemburgiakat, mert két magas játékosról beszélünk, ugye mind a Rodes, mind a Knaff nagyon jó szerván, akit fedett kemény pályán, azért a szervnek nagyon nagy jelentősége van, úgyhogy felkészültünk belőlük. Ahogy szoktam korábban is az előző meccseken, most is vannak elemzések az ellenfél játékosairól, azokat én már nyilván nézegetem, de majd közösen is át fogjuk beszélni a játékosoknak, elmondom azokat a pontokat, amire esetleg érdemes figyelni az ellenfél játékosainál, és hogy elmondtam, tényleg 100%-on készülünk, mindenki nagyon-nagyon oda teszi magát, úgyhogy tényleg remélem, hogy a játékosok péntekre kész lesznek.
3: Azt is említetted, hogy a pálya lassabb, mint amire előzetesen számítottál. Ez a gyakorlatban mit jelent mondjuk a tatabányai körülményekhez hasonlítva, és ez kedvezhet-e akár Fábinak, akár Zsombinak?
4: Én azt gondoltam, hogy nagyjából olyan borításon fogunk játszani, mint ami Kanadában volt, ez egy picit gyorsabb volt. Pont az említett két játékos, a Rodes meg a Knaff miatt, hogy magasak, nagyot szerválnak, és egyébként az ő kapitányok, a Gilles Müller is azt mondta, hogy ők egy gyors pályát kértek a pályépítőtől, aztán nem tudom, hogy erre gondoltak-e vagy nem, de azt gondolom, szerintem ez nagyjából az a gyorsaság, ami mi a korábbi években a hazai pályán, Tatabányán játszottunk a franciák meg a németek ellen. Tehát körülbelül ez az a gyorsaság, ez egy teljesen átlagos pálya. Tehát nem számít gyorsnak, nem számít nagyon lassúnak se, hanem tényleg egy normálisan játszható pálya.
3: Mag Péterrel, a Magyar Davis Kupa csapat újoncával beszélgetünk. Milyen az első Davis Kupa párharcod eddig, így az a néhány nap, ami eltelt már itt Luxemburgban?
5: Ideig nagyon élvezem. Régóta egy álmom volt, hogy a csapat részese lehessek, és azt kell, hogy mondjam, idáig az atmoszféra nagyon, nagyon jó. Nagyon jó együtt lenni a Marozsán Fábián és a Piros Zsomborral egy csapatban, ugye tudjuk, hogy ők mennyire jó játékosok, és már ez alatt a pár nap alatt is nagyon sokat tudtam tőlük tanulni, ugye együtt edzünk. Ma párost is fogunk gyakorolni, gondolom több variációban is lehet, hogy akár Fábiánnal is tudok párosozni, úgyhogy kipróbálom majd különféle variációkat, de nagyon örülök, hogy ilyen csapattal mutatkozhatok be a Davis kupában.
3: Miben más egy csapatért versenyezni egy olyan sportágban, ami alapvetően egyéni, és az ember utazik különböző tornákra? Szokni kell ezt az érzést így az első alkalommal, hogy most nem egyedül vagy, hanem van mögötted egy konkrét csapat is?
5: Persze, ugye az év 99%-ában egyedül utazunk, egyedül játsszuk a meccseket, egyedül megyünk át az érzés hullámvasutokon, ugye egyszer fent, egyszer lent. Itt annyi a különbség, hogy nem csak saját magadért játszol, hanem a csapatodért, tehát ez sokkal nagyobb csak magadnál, és hogyha a Fábián nyer, akkor az egész csapat nyer, és ha a Piros Zsombi kikap, akkor mindannyian kikapunk, szóval ez szerintem egy nagyon nagy segítséget tud nyújtani, amikor a meccset játszuk.
3: Különleges utat választottál az elmúlt években, hiszen jártál Amerikában is, mondjuk az ott töltött idő, az mit adott neked akár emberként, akár sportolóként?
5: Amerikában ugye én csapatban játszottam 4 éven keresztül, szóval a Davis kupában való játék egy visszaadja nekem ezt az érzést, amit a kinti csapatban tudtam szerezni. Nagyon sokat tanultam, mint hogyan kell egy csapattagot támogatni pályán kívül. Alkalmazkodó képességem is biztosan növekedett, úgyhogy próbálom majd, amit kint tanultam, itt kamatoztatni a péntek és szombaton a meccsnapokon.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: 19 óra 17 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs. Ma már volt vízilabda vendégünk, Nyéki Balázs személyében foglalkoztunk tenisszel, hiszen a magyar csapat majd Davis Kupa mérkőzést játszik Luxemburgban, viszont ma két kézilabda csapatunk is a férfiaknál a Bajnokok Ligájában szerepel. 18 óra 45 perckor kezdődött a Dán Góg otthonában a Pikszeged mérkőzése, és nagyjából most a 27. percben tartunk, tehát a félidő végéhez közeledünk, és jelenleg 16-16 az állás. Marosán György itt van velünk a stúdióban, állandó szakértőnk, aki végigkövette ezt a mérkőzést. Hát azért a Szeged egy speciális helyzetben van, mert vasárnap veszített egy mondjuk úgy rangadót Tatabányán, bár sokan talán nem is gondoltak arra, hogy a Tatabánya legyőzi a Szegedet, ebből kell most valahogy fölállni, bár azt is árulom a hallgatóknak, őszintén azt mondtad, hogy a Szeged nyerni fog.
3: Üdvözlök én is mindenkit, igen, ezek a reményeim, de talán nem vagyok túlzó, hogy egy kicsit, egy tényleg hajszálnyival, de a Szeged az esélyesebb még idegenben is. Egyet jó látni, hogy vetődnek a labdáért a szegediek, óriási motivációval játszanak, nagyon jó mentalitással. Ugye azért az hozzátartozik az igazsághoz, hogy a Szegednél komoly hiányzók vannak. Báhidi Bence ugyan a hétvégén a Tatabánya ellen most sem játszik. Ugye Frimmel is sérült. Igen. A Frimmel nincsen, viszont Jelinics egészen parádésan kezdte ezt a mai mérkőzést. Az első 5 percben 3 gólt szerzett. Azóta csak egyenlövelte góljai számát. De rendkívül nagy a tempója ennek a mérkőzésnek, amire számítani is lehetett, hiszen a GOG egy klasszikus skandináv kézilabdát játszik, rendkívül magas támadásszámmal, egyelőre a Szeged fölvette ezt a ritmust. Ugye, amiről mindig én szoktam beszélni, a kapus teljesítmény mennyire fontos, jelenleg a GOG oldalán 6 védés van Möllernél, 5 Wolfnál 1, míg a Szegednél csak Nikola Portner volt, eddig a kapuban ő 4 védésnél jár.
2: Ha már Portnert említetted, ugye Tatabányán voltak jó szakaszai a mérkőzésen, ő meghatározóbb lehet, mint az elmúlt szezonban kapus teljesítményben, mert azért ott a Szegednek az sokszor hiányzott, mert ha Miklernek nem ment, akkor bizony volt baj bőven.
3: Hát igen, a Tulinnál, tudom, hogy ezt a pontomat, ezt nem hiába nyomogatod, tudod, hogy ebből ki fog jönni a szokásos, hogy én nem voltam egy Tulin fan, tehát őt nem értem, hogy erre a szintre őt kiszerette volna, vagy kihozta. Nagyon messze van szerintem a Bajnokok Ligája szintől. Nincsen már, hát Nikola Portner előrelépés. Én azért még mindig szeretnék egy nagyobb sztárt, egy világsztárt látni a Pik kapujában, szerintem ő sem. Ilyen
2: típusút?
3: Így van. A Veszprém most azt a pozíciót abszolút megoldotta, hiszen világ egyik legjobb kapusa érkezett, de hát ez tudjuk, hogy hogyan kezdődik egy csapatépítés, vagy egy jó kapust. Most Portner természetesen jó és tapasztalt, és Bundesligában edződött. Hát ne felejtsük el, hogy mellette ott van Miklár Roland, aki nagyon sok meccsen már megmentette a Szegedet tavaly is, BL-be, bajnokságba sok esetben, tehát én nem vagyok benne biztos, hogy Nikola Portner az első számú kapus.
2: Most viszont ő véd, és 16-16 a mérkőzés állása akkor, amikor 2 perc van még hátra, és a szegediek támadhatnak. Azért úgy tűnik, hogy sikerült ezen a vereségen túltennie magát a tiszaparti csapatnak.
3: Természetesen ez a szép a mi sportunkban, hogy nincs idő szomorkodni, nyilván akkor nem azt mondjuk, hogy szép, amikor nincs idő ünnepelni sem, mert jön a következő meccs. Tehát természetesen nem dőlt össze a világ, a bajnokságot nézzük is a Tiszaparton, hiszen most idegenben egyel kikaptok, otthon megverik a Tatabányát, akkor a második hely ugyanúgy megvan, és nincs plusz pontvesztés, maximum ugye a Veszprém ellen. A Bajnokok Ligájában pedig ez az egyik kiemelt mérkőzés, hiszen 4 fős csoportok vannak, és 2 csapat jut tovább. Itt azért a nagy esély az első hely a Sportingé lesz, a második hely pedig a Szeged és a GOG között fog eldőlni. Múlt héten láthattuk azt, hogy a Szeged lehengerelte a Krisztiánstadot. Az nem kérdés, szerintem, hogy az a csapat a leggyengébb a csoportból, és itt az oda-vissza mérkőzésen fog eldőlni, hogy GOG vagy a Szeged jut tovább. Nyilván, ha idegenben sikerülne nyerni a Szegednek, akkor ilyen jó pozícióba kerül.
2: Hát most sikerült megszerezni a vezetést. és egy szerencsés gól is volt ez egy picit egy figura után, minden esetre valahogy bevánszorgott a kapuba a labda, de már jön is a válasz rá, úgyhogy 17-17, és ha már itt tartunk, azért a Szegednek tavaly évben is volt több olyan meccs, amikor az első félidőben jól muzsikált, aztán a második félidőben azért jött egyfajta visszaesés, fogalmazunk így.
3: Bizonyát, hogy ez a szűkös keret miatt is lehet, hogy nincsen minden pozícióra két nemzetközi minőségű klasszisa. Itt az első fél időben próbálkozott a GOG mindennel, 7-6 ellen támadtak, arra nem találta a megoldást egy darabig a Szeged, de most az első fél idő végére már sikerült ezt a fajta támadást is hatástalanítani jó pár esetben. Hát itt a második fél időben is az ilyen taktikai harcok döntőek lesznek, hogy ki hogyan reagál a másik csapat változtatására.
2: Jó szemű kollégáim is észrevették, hogy meglepő volt talán, hogy Lukács és Csörgő egyszerre volt a pályán. Ez általános lehet akár?
3: Bizony, két irányítós játék, ugye ez nagyon örömteli a magyar kézilabda a szurkolóknak, hogy fiatal magyar játékosok edződnek a Bajnokok Ligájában az egyik magyar top csapatnál, és ugye Horiha, ő aki főleg jobboldali cserehelynél szerintem azt a balátlövő pozíciót kibérli Mackovsekkel, aki egyértelműen a védekezés oszlopa, viszont a baloldali cserehelynél, ahol most kézilabdázik ebben a félidőben a Szeged, ott sűrűn előfordulhat majd a jövőben is két irányítós játék, ebben az esetben pedig Csörgő és Lukács egyszerre tud a pályán lenni.
2: Rosta visszaérkezése a Szegedhez, ez mit jelenthet?
3: Rengeteget jelent, hiszen itt a példa, Báhidi megsérült, és...
2: Hát igen, mondjuk így is ketten maradtak Totóval.
3: De ugye Totó is tavaly sokszor megmutatta azt, hogy nem védekező specialista ő, mert védekező specialistának könyveltük el, de nem kell messze menni, a nyáron volt egy felkészülési mérkőzés, ha jól emlékszem, a Kiel ellen, ahol 7 lövés, 7 gólt szerzett Totó, de egyértelmű, hogy Rosta Miklós az, aki a támadásban Báhidit tudja tehermentesíteni, ahogyan ezt már a magyar válogatottnál is jó párszor megtette.
2: Egy perc van még a mérkőzésből, a Szeged támad és döntetlen az állás, de mi is tekintsünk egy kicsit előre. Este egy óriási meccs lesz, legalábbis véleményem szerint ez a Füksze Berlin Van Veszprém találkozó. Hát ugye a veszprémiek azért elég nyíltan kimondták, hogy mire készülnek. A Füksze Berlinről megtudjuk, hogy mit várhatunk tőlük, megtapasztaltuk.
3: Igen, ezt a mérkőzést ezt el tudom képzelni egy jó pár hónap múlva a Lanxess Arénában is, hogy a legjobb négy csapat közébe jut ez a két csapat, és akár döntőt is vívhat, vagy elődöntőt. Fantasztikus kerete van, mindkét csapatnak nagyon komoly minőség, tényleg csúcskézilabda várható. A Veszprém mindenki ellen esélyes. Tehát persze Berlinben Bundesliga élcsapat, senkinek nem könnyű, de a Veszprém van olyan állapotban, hogy nagyon könnyen el tudom képzelni, hogy győzni fog.
2: Hát az első fordulóban sok mindent láthattunk, jó teljesítményt, de hát azért az nem biztos, hogy mérvadó volt, lesznek nehezebb ellenfelek is.
3: Természetesen meg itt azért szezon elején még a forma sem az igazi. Tehát azért biztos, hogy ezek a top csapatok tavaszra lesznek a csúcson, hogy szokták mondani, ősszel semmit nem lehet nyerni, csak elbukni. Arra azért odafigyelnek, hogy elbukni, ne bukjanak el semmit, de tavaszra kell a Veszprémnek csúcsformában lenni.
2: Hát erről már említettünk egy mondatot, hogy ugye most olyan kapusa van a Veszprémnek, hogy már láthattuk, hogy hát minimum 4-5 góllal kevesebbet fog a Veszprém kapni meccsenként, ha így véd.
3: Abszolút, hát ő a Nielsenről van szó, ugye a hallgató kedvéért. Ő világ egyik legjobb kapusa, de szerintem a legjobb kapusa, hogyha extázisba kerül, akkor 50% körül tud lehozni akár egy egész mérkőzést, ami döntő faktor lehet minden ilyen kiki mérkőzésen, mint ez a mai Berlin is.
2: Közben az első fél idő, ha jól látom, akkor véget ért, és egy góllal vezet a GOG együttese 18-17-re, de visszatérve a másik mérkőzésre, ugye itt nézem, mondjuk azt is el tudja mondani a többieknek, hogy hogy lehet legyőzni a Füksze Berlint.
3: Igen, ő ezt egy párszor már teljesítette, de az is lehet, hogy annyit mond az öltözőben, hogy srácok, ti támadjatok, én intézem majd a hátsó dolgokat, hogy megfogok minden labdát. Nyilván ez a humor része, de az biztos, hogy nem fog menni jó kapus teljesítmény nélkül. Rengeteg támadás lesz szerintem, nagyon magas tempójú meccs lesz, és a védekezésen nagy hangsúly lesz, ott azért a Pesmálbek körül akár Ligetvárival, de leginkább Ligetvárival a párban, a tengely a Veszprémnek szerintem nagyon erős. A védekezésben képes arra, hogy elvegye a Berlinnek az erényeit, ami pontosan ezek, hogy középső területről

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és

0: Visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden nemzetek ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Hétről hétre különleges vendégek.
2: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
3: Magyarország, szeretlek! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Elkészült a Formula 1 2027-es versenynaptára. Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást, nyárias idővel folytatódik a hét. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
4: A nyolcad döntőben búcsúzott a ljubljanai 125-ös női tenisztornától a negyedik kiemelt gálfidalma, aki 6-3-6-4-es vereséget szenvedett a WTA világranglistáján 242. helyen álló francia Alice Tobello-tól. A Nemzetközi Automobil Szövetség közzétette a Formula 1 2027-es idényének versenynaptárát, amelyben 24 hétvége szerepel, közte 10 sprintfutam többek között Monakóban. A sorozatból természetesen nem hiányzik a magyar nagydíj, amelyre a mezőny jövőre már 42. alkalommal látogat. A Hungaroringen augusztus 1-én rendezik a futamot, a Formula 1 6 év szünet után tér vissza Portugáliába, és ugyancsak 6 év kihagyás után lesz verseny Törökországban. Közös megegyezéssel távozott a Puskás Akadémia NB1-es labdarúgó csapatától Joel Fameye. Az orosz Rubin Kazanytól érkezett 6-szoros gánai válogatott csatár másfél évet töltött a felcsútiaknál. Ez idő alatt 33 NB1-es meccsen és egy magyar kupa találkozón játszott. Az előző idényben még 22 bajnokin kapott szerepet az élvonalban, de a jelenlegi szezonban már nem lépett pályára.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást. Jelentette be a kormány döntését Magyar Péter. A döntés megközelítőleg 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget. A bejelentésre az egészségügyi miniszter is reagált. Hegedű Zsolt szerint az indokolatlanul fenntartott kötelező terhek megszüntetése egyszerűsíti a házi orvosok, fogorvosok, szakorvosok és más egészségügyi szolgáltatók működését is. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter kijelentette, hogy megkezdték a gazdasági kamarákról szóló törvény felülvizsgálatát, átvilágítják a teljes kamarai rendszert, a központi és a területi kamarák viszonyát, a finanszírozásukat, az állami támogatásokat és az állami felügyeletrendszerét, az átláthatóságot és az előző kormánnyal kötött megállapodásokat. A kamarai regisztráció és a hozzájárulás 2012. január 1-e óta kötelező. 6 újabb ügyben összesen mintegy 3,3 milliárd forintnyi feltárt szabálytalanság miatt tesz feljelentést a Tudományos és Technológiai Minisztérium, jelentette be Tanács Zoltán. A tárcavezető szerint a vizsgált szerződések között volt olyan gyermektábor, ahol fejenként 24 ezer forintért számolták el a háromfogásos étkezést. Egy másik megbízásnál pedig több mint 58 ezer forintos óradíjjal dolgoztak. A feljelentések közül 3 a P2M csoporthoz, 3 pedig a Balázs Gyula vezette cégekhez kötődik. Megszavazta elszakadását az Egyesült Királyságtól egy 358 lakosú brit falu, mert a kormány a településtől nem messze 1250 külföldi menedékkérőt akar elhelyezni egy félig használaton kívüli laktanyában. A szavazás jelképes, semmiféle jogi vagy alkotmányos következménye nincs. A lépésre a brit miniszterelnök is reagált, hangsúlyozva, megérti a falu lakosait, de a menedékkérők elhelyezésében az egész országnak méltányosságot kell tanúsítania. 132 év késéssel vittek vissza egy kikölcsönzött újságot egy amerikai könyvtárba. 1894-ben kölcsönözték ki a magazint, amely azután került vissza, hogy a könyvtár egy évre felfüggesztette a késedelmes kölcsönzési díjakat. A büntetés több mint 12 ezer dollár, vagyis mintegy 3,8 millió forint lett volna. A lapot visszavivő férfi azt mondta, a kiadvány évtizedek óta a lakásában volt, de nem tudja, hogyan került oda.
5: Közlekedés.
4: Biztonsági gyakorlatot tartanak az M6-os autópályán az Alagútláncban, ezért az érintett szakaszon várhatóan éjfélig jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani.
5: Időjárás.
4: Késő estétől északnyugat felől felhősödés kezdődik. Éjszaka a Dunántúl északi részén, holnap északnyugaton számíthatunk kisebb esőre, záporra. A szél helyenként megerősödik, hajnalban 10-15 napközben 18 és 26 fok között alakul a hőmérséklet, de keleten akár 30 fok is lehet.
5: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 19 óra 42 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, labdarúgással folytatjuk, ellenfél nézőbe megyünk, hiszen a Ferencváros holnap a Celtic ellen lép pályára az Európa Liga mérkőzésen, a skót csapatról pedig Katona László készített egy összeállítást.
2: A Celticet 1887. november 6-án alapított egy írmarista szerzetes, Brother Walfrid, a glasgowi Szent Méri templom termében. Az alapítás mögött nemes és szociális indítatás állt. A klub célja az volt, hogy enyhítse a glasgowi East End területén élő, nagyszámú írbevándorló közösség szegénységét, és adományokat gyűjtsön a rászoruló gyermekek számára. A Celtic név az alapítók skót és ír örökséget volt hivatott jelképezni. A csapat a zöld-fehér csíkos meszt 1903-ban vette fel először, azóta pedig a klub vizuális identitásának elválaszthatatlan részévé vált. Otthonuk a legendás Celtic Park 1892 óta ad otthont mérkőzéseknek, félelmetes hangulatáról, valamint méretéről az egész futballvilágban legendák keringnek. Az első edző, Willie Mailey, 1897-től 1940-ig 43 évig irányította a glasgowiakat. A Celtic történetének abszolút csúcspontja az 1966-67-es idényhez köthető, amelyet a legendás menedzser Jock Stein irányított. A klub elhódította a skót bajnokságot, a skót kupát, a liga kupát, a Glasgow kupát, valamint a bajnokcsapatok Európa kupáját is. 1967. május 25-én Lisszabonban a Celtic 2-1-re legyőzte az olasz Internazionale csapatát. Az előbb halott Stevie Chalmers gól döntött, azóta nem tudott skót együttes back vagy BL sikert ünnepelni. A 67-es sikerrel a Celtic lett az első brit klub, amely megnyerte a legrangosabb európai kupát. Ami a sikert még különlegesebbé teszi, hogy a keret minden egyes tagja, a lisszaboni oroszlánok, Glasgow 30 mérföldes körzetén belül született és nevelkedett. A Celtic örök riválisa a szintén glasgowi Rangers, a kettejük közötti összecsapás az Old Firm pedig a világ egyik leghíresebb, legintenzívebb és legnagyobb hagyományokkal bíró derbije. A rivalizálás nem csak a sportpályán dől el, hanem vallási, társadalmi és kulturális gyökerekkel is bír. A Celtic katolikus, a Rangers protestáns közösségekhez kötődik. A skót bajnokság történetét évtizedek óta ez a két klub dominálja. A Celtic eddig 56 alkalommal nyerte meg a skót bajnoki címet, emellett évtizedek óta gyűjti a skót kupákat és a liga kupákat is. 2000-es évek elején Martin O'Neill irányításával a csapat eljutott az UEFA kupa döntőjébe is Sevillába, ahol mintegy 80 ezer zöld-fehér mezbe öltözött szurkoló kísérte el a gárdát, elnyerve a Fair Play díjat is fantasztikus vendégszeretetükért és viselkedésükért. Apropó, a drukkerek. A Celtic tábor nem csak a lelkesedéséről híres, hanem a társadalmi politikai kérdésekben vállalt szolidaritásáról is. Az ír gyökerek ápolása, a hagyományos népdalok éneklése mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a Parkhead hangulata egyedi legyen a világon.

0: Bár mindössze három alkalommal játszott a Fradi a Celtic ellen, először 1964-ben az MTK elleni KEK elődöntős párharc során találkozott magyar ellenféllel a skót együttes. A 3-0-ás hazai siker után az MTK 4-0-ra nyert a visszavágón, így a kupagyőztesek Európa kupája döntőse lett. Ott a portugál Sporting azonban jobbnak bizonyult. A 70-es években a BEC-ben az Újpest, míg a 80-as években a Honvéd volt az ellenfél. A KEK-ben még a Diósgyőr ellen is játszott a Celtic, könnyedén továbbjutva. Hasonló volt a helyzet az Ezred fordulón, ahol a 2003-as bajnok MTK 5-0-ás összesítéssel esett ki a BL harmadik selejtező körében. Érdekesség, akkor is Martin O'Neill volt a vezetőedző. Az FTC és a Celtic eddig három mérkőzésen találkozott egymással a nemzetközi kupák porondján. A párharcok rendkívül izgalmas, gólgazdag és fordulatos összecsapásokat hoztak, amelyek során mindkét csapatnak sikerült győzelmeket aratnia. 2020-ban a Bajnokok Ligája második selejtező körében a covidos időszakban a Fradi 2-1-re tudott nyerni a Celtic otthonában. Egy mérkőzés döntött mindössze. Hajdú B. Istvánt hallják.
1: Meddig játszunk, könyörgöm. Szép játék a futball, eddig szép. Sergej Rebrov csapata, a Ferencváros, a magyar bajnok kiveri a Celticet, amely 15 év után esik ki újra a selejtező második fordulójában, de ami a legfontosabb, hogy a Ferencváros a selejtező legerősebb csapatát verte meg. Az első fordulóban is majdnem a legerősebbet, a svéd bajnokot, most pedig idegenben a skót bajnokot, a Celticet.
0: 2-1 a híres hírhet Celtic Parkban, ahol 60 ezer fanatikus helyett nézők nélküli lelátók előtt okozott jeges döbbenetet a Fradi győzelme. Nem csak a stadionban, Szigetország szerte nagy visszhangot váltott ki a magyarok hőstette. Például a Sky Sports szakértője szerint óriási győzelmet aratott az FTC, amelynek anyagi helyzetét összesen lehet hasonlítani a Celticével. Hiába próbálkozott 25-ször kapura lövéssel a Celtic, a mindössze 4-szer kísérletező magyar bajnok rendkívül hatékony volt. Egy 16-oson kívüli lövéssel korán előnybe is került. Ismét Hajdú B. Istvánt hallják.
1: Iszael szöglete. Könnyedén kifejelik. Szomália tovább, ez lövő helyzet lehet. És egy nagy lövés, gól! Gól! A hetedik percben vezet a Ferencváros, Sigér találja a labdát, piszkosul! Óriási gól!
2: Ilyenkor semmi sem számít, csak a győzelem, tényleg nagyon örülök, hogy egy gólra sikerült hozzájárulni. Igazából pont azt mondtam a többieknek is, meg volt, aki látta is a társakból, hogy a bemelegítésnél ezt gyakoroltam, tényleg elrúgtam, hogy 4-5-ször a labdát, abból csak a legutolsó volt, amelyik kb. Ennyire jól ment, mint amennyire a gólnál is, és úgy néz ki, hogy az a jó mozdulat, az sikerült átmentenem a mérkőzésre is, és amikor még volt kellő energiám, ezt nagyon szépen sikerült eltalán, de hát semmit nem ért volna akkor, ha a csapat nem küzd ekkorát, mint amekkorát küzdött, mert hogy abból a játékból, amit elterveztünk, hát nem sok mindent sikerült megvalósítani, csak azt, hogy nagyon lelkismeretesen védekeztünk, meg azt, hogy győztünk.
0: Sigér Dávid gólját a második játékrész elején nagy erőket mozgósító Celtic egy megpattanó lövéssel kiegyenlítette, majd a keresztlécz mentette meg a Ferencvárost, hogy aztán a 75. percben egy egyszemélyes kontratámadást indítson Tokmak Nguyen.
1: Tokmak talán meglép, Tokmak 16-oson belül jár, Tokmak megtolja, lövés, gól, gól! Tokmaktól tartottak a legjobban, egy kétségbeesett indítás, és ezt azzal, hogy elengedi a labdát Elhamed, lehetőséget biztosít Tokmaknak, aki gyönyörűen begurítja. 2-1 a Ferencváros javára.
0: És ez is lett a végeredmény, mert a ráadással együtt hátralévő bő 20 percet fegyelmezetten és lelkesen kivédekezte Sergej Rebrov csapata. Hegedűs Henrik, az M4 szakértője mondja el a véleményét.
3: Az eredmény megtartásáért meg nagyon sokat kellett azért harcolni, meg brusztolni. Talán még az önfeláldozást is megelőzi a hatékonyság, tehát hogy amit a Fradit bemutatott, igazából két nagy helyzet, két gól, minden kaput eltállalvés gól. A Fradi szerintem amiatt lehet büszke egy kicsit az eredménytől függetlenül. Az eredmény azért az mindig nagyon sok faktornak a függvénye. De hogy amilyen focit itt be lehet mutatni a Celtic ellen egy ilyen kiki meccsen, azt a Fradi tökéletesen megcsinálta. Az, hogy mit csinál a Celtic, az már egy másik kérdés, az már nem teljesen a Fradi múlik, de hogy ami a Fradi taktikája volt, amivel nyerni lehetett, a 100%-ra megcsinálták. Óriási bravúr, nagyon nagy dolog.
0: Később a 32 csapatos főtáblára kerülés meglett. A klub fejlődését és a mérkőzést Hajnal Tamás sportkoordinátor, sportigazgató foglalja össze.
4: Természetesen
2: természetesen ez egy teljesen más kiinduló pont, és tudva azt, hogy akár egy nagyobb esélyes ellen, hogyha pályára lép egy mérkőzésen föl lehet borítani a papírformát, ami meg is történt, és azért látszódott, hogy az idő múltával azért a Celtic is, főleg a második fél idő közepétől kezdett az egy picit elbizonyítani, hogy a támadásaik már nem voltak olyan átütő erővel, és az idő pedig nekünk jártott. Ez egy folyamat eredménye tulajdonképpen, hogy a csapat fejlődik, és ugye ezt már tavalyi évben is megmutattuk, hogy a nemzetközi szinten is, ugye a Dinamo ellen is azért három fél időn keresztül tényleg partnerek voltunk, de ennek a sorozatnak is úgy vágtunk neki, hogy azokat a tapasztalatokat magunkkal vittük, a csapatot tovább erősítettük, és erősítjük folyamatosan. Az a munka, amit nap mint nap a játékosok az edzőistából elvégeznek, ez az alapja annak, hogy ilyen sikert tudunk elérni, de örülünk neki, hogy ez most így sikerült.
0: A felek a 2021-22-es szezonban az Európa Liga G csoportjában is összekerültek, így ekkor már két mérkőzést is játszottak egymással. Glasgow-ban 2-0-ás vereség, az 50 ezer fős Celtic Parkban a skótok irányították a játékot, de az FTC hősiesen védekezett Péter Stöger irányításával. A mérkőzés áttörését Furuhashi találata hozta meg az 57. percben, majd a hajrában egy szerencsétlen öngól pecsételte meg a magyar bajnok sorsát. Dibusz Dénes, a ferencvárosiak kapusa nyilatkozik.
4: Volt egy-két lehetőségünk, ettől függetlenül azért végig a Celtic nyomás alatt tartott minket, és ugye nagyon megnyomták a mérkőzés első 20 percet, aztán volt egy kicsit szuszanásnyi idő, és a fél idő végét megint megnyomták, aztán itt a második fél időben már egyáltalán nem tudtunk kijönni ugye a térfelünkről, hogy abból támadásokat tudjunk vezetni, úgyhogy hát sajnos idő kérdése volt az, hogy mikor találják meg a részt a védekezésünkön. Nyilván volt egy-két olyan szituáció, amikor talán indokolatlan kockázatot vállaltunk, de ettől függetlenül azt mondom, hogy el kell ismerni, hogy ma egyértelműen jobban játszott a Celtic, megérdemelte a győzelmet, tanulunk ebből a mérkőzésből, ki fogjuk elemezni.
0: A harmadik, mindmáig utolsó találkozó 2021. novemberében, szintén az Európa Liga csoportkörében a negyedik fordulóban került megrendezésre, a helyszín a Groupama Arena. A közvetítő riporterek Deák Horváth Péter és P. Fülöp Gábor.
5: Uzoni próbál labdát szerezni Vécseivel, Tokmakkal ott elől, az első vonalban. Vécse jön, hogy támadja már a skót térfélen a zöldmezes Uranovicsot, a skótok horvát védőjátékosát. Meg is szerezzük, ez szép munka volt, de kénytelenek vagyunk visszafelé játszani, mert közben eladjuk. Máé becsúszik, Kuruási ráfordul, egyszer ballal, ő gól! Ferencvárosi hiba. A japán csinált egy gyönyörű cselt, meg kell hagyni, és megszerzi a Celtic javára a vezető gólt. Amikor már úgy gondoltuk, hogy miénk lehet, hiszen megszereztük a labdát, felelőtlenül el is adtuk. Nem vigyáztunk eléggé a labdára, a japán pedig szerzett egy gólt, Glasgow-ban is szerzett egy gólt, itt is megtanuljuk a nevét, az egészen biztos. Kuruási góljával tehát a harmadik percben a Celtic 1-0-ra vezet.
6: De most Zakariasen fordul, és gurítja balra a labdát Csivicshez, behúzódnak a skótok. Csivics beadhatná, teli berúgja a Rásztamot, oda Borda közé szúrta be a labdát, aztán Csivics elindul az alapvonal felé, nem tud egy kötényt kiosztani, az volt a terve. Abadá ott hagyja a labdát, aztán átemelik, meg esernyőzik, ha úgy tetszik, a Fradi védőjét, Csivicset, de a Fradi megszerzi a középpályán a labdát, megint egy szabálytalanság, de előny szabályt ad a játékvezető, Uzuni, illetve Zubko most már a 16-oson belül, felperdül a labda, gól! Gól! Megpattan a labda, kifelé cselez Zubko, felperdül egy skótot, és behullik a hosszú sarokba. Egyenlít a Ferencváros, egyáltalán nem érdemtelenül, és az eddig kicsit furcsán fújó játékvezető most jól alkalmazta azt, hogy tovább engedte a játékot. Zubko pedig mit sem törődve a körülményekkel. Középre tette, emelte, rápattintotta az ellenfélre, és gólt szerzett. Egyenlít a Ferencváros a 11. percben a Celtic ellen.
5: A skótok jönnek, megkönnyebbültek kicsit, hogy megúszák, vagy megúszták Zsotánál, Zsota veszélyes, nagyon gyors. Egy lövés, gól! Jaj, a jobb oldali lécet találja Zsota a labdával, Bogdán talán kicsit elnézte, nem számított rá, nem tudom, nagyon éles lövés volt, nagyon pontos lövés volt, és a lécről a túlsó sarokba pattan a labda, az egyik oldalon majdnem gólt szerzünk, majdnem megszerezzük a vezetést, de a Celtic esetében ez a majdnem hiányzik, mert ők megszerzik a vezetést. Hát kapog mi itt hideget, meleget, ami a zuhanyt illeti. Hát hagytuk voltak éppen, hogy Jota bejöjjön három emberünk mellett, között, és aztán jobbal, mint egy 17 méterről célozta meg a jobb alsó sarkot. Bogdán nem ért el, hiába vetődött, és a labda, ahogy mondtam, a lécről, a jobb oldali lécről átvándorol a túlsó, alsó sarokba. Hát kezdhetünk mindent előről.
6: 2-1 a Celticnek, amely továbbra sem mond le a támadások lehetőségéről. Mondom, teszem hozzá, hogy megint ferencvárosi labda vesztés után jött az ellencsapás, tehát nem egy kidolgozott akció. Ennek ellenére az első gólt szerző Furuhashi zicserbe került. A bal oldalról a jobblábas játékos nem adja be, Turnbullal a kis szöglet, az alapvonal felé nem engedi Tokmák, sőt, elcseni a labdát, és ezzel megindul, megy Uzuni, meg kellene rúgni elé a labdát, de buktatják, vagy legalábbis kicsit összekoccintják Tokmák lábait, Turnbull nem fúj a játékvezető, Tokmák pedig nem tudja visszaszerezni. McGregor meglódul, kié lesz a labda, Furuhashi 22 méterre megfordul, óriási passz, Zicser, Rabada, gól. Belövi a hosszú sarokba, talán Bogdán lábai között. Teszem hozzá, hogy itt Tokmák volt, aki előnyben volt, biztos, hogy megrúgta Turnbull, és nem fújta le a bíró, onnan viszont szépen végigvitték, és hát zseniális labdát adott Furuhashi, ezt el kell ismerni. Rabada pedig éleszögből jobbról belőtte a hosszú sarokba a labdát. A kiszolgáltatott helyzetben lévő Bogdán nem tudott hárítani. 3-1-re vezet a skót Celtic Budapesten, akkor, amikor a 60. percben járunk a mérkőzésen. 3-1-re vezet a Celtic, és a több meglóduló ferencvárosi is van, de hát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag vonalban 3-4-en kérnék a labdát, és ott a lepattanó labda nincs meg, most Ryan Mayé fejesénél talán Mark Lesen mehet tovább, visszalépett a labdáját, akkor nagy a baj. De egyelőre nincs nagy baj, jön Szomália, rengeteg energiát mozgósított, ehhez képest rosszul adja be, könnyedén merre veszik a skótok, sőt aztán a saját 16-osukon belül is passzolni mernek, Johnston aztán kihozza, de elveszíti, Lajduni megszerzi, Ryan Mayé 20 méterről balra passzol, Uzuni megigazítja, egy jó tekerés, gól! Gyönyörű gól! Hát majdnem leharapja a védő fejét, Ralston nem támadta meg Uzunit, aki gyönyörűen tekerte be a hosszú sarokba. Mondjam azt, hogy kiárt ez a Ferencvárosnak. Uzuni egy szép csavarintással a Betis ellen egyenlített, ott 3-1-es vereség lett a vége. Most pedig nem hagyja annyiban a dolgot a Ferencváros, és visszahozza a reményeit a 86. percben Uzuni szép csavarásával, de időközben megkezdődött a 87. is. 3-2 a Celticnek.
0: A mérkőzés követően a Ferencváros vezetőedzője Péter Stöger értékelt Farkas Mártonnak.
7: Nos hát tanulhattunk talán ebből is, voltak azért hibák, a hibák túl drágák, túl sokba kerülnek jó csapat ellen. Ugyanez volt a helyzet ma is, mint két hete? Nagyon sok munka, amikor az ember ilyen könnyű lehetőségeket ad az ellenfélnek, hogy belőjék, akkor ez ugye tényleg nagyon sok munka elnéz, és az ember olyan helyzetben van, hogy elveszíti a koncentrációt, elveszíti az erőt. Ez megtörténik, nem lehet ilyen könnyű hibákat elkövetni, ez az egyik oka egyébként annak. Nagyon sokat dolgoztak a fiúk, én egész elégedett vagyok, az volt az érzésem, hogy tényleg lőni akarnak, gólt akarnak szerezni, de nem volt elég ma. Az időzítés, ezeknek a góloknak az időzítése az rossz is volt, ugye egy-egy után, ugye a második fél időben tényleg dominált a csapat, mezőnykölény volt, nyomás volt. Persze az ember nem lehet elégedett, hiszen mindenképpen pontot akartunk szerezni. De úgy gondolom, hogy jó teljesítményt mutattak a fiúk. Nyilván az elvárás nagyon magas volt, az ellenfél nagyon-nagyon jó ellenfél volt, ezt el kell mondani. És a második fél időben tényleg kijött, és mindenkor kijöttek a pályára, az volt mindenkiben az érzés, hogy készek vagyunk harcolni, azon a ponton nagyon kész voltak. A szerencse nem a mi oldalunkon állt ezen a meccsen, és az eredmény meg az lett, ami volt. Hogyan fogják kezelni ezt a helyzetet? Hiszen megint nagyon közel volt a csapat az ellenfélhez, a pillanatban. Majdnem nyert, majdnem pontot nyert. Igen, hát ez a helyzet az, ami éppen most. De nyilvánvalóan ez egy nagyon nagy szakadékot jelent, de ebben a ligában, ahol most játszunk, vannak még nagyobb különbségek, úgyhogy mindenképpen, amikor ilyen helyzet van, akkor ezt kezelni kell, és csak úgy lehet kezelni, hogy dolgozunk, munka kell hozzá, és ahhoz, hogy kijöjjön az eredmény, néha idő kell. Hogyha még a szurkolók nem képesek arra, vagy mások nem képesek arra, hogy időt adjanak a fiúknak, akkor az baj. A fejlődéshez, az előreléphez idő kell, úgyhogy ez a helyzet most. És ez egy üzenet egyébként öntől a szurkolóknak, a klubnak is, hogy kell idő, és legyenek türelmesek. Nem, ez nem üzenet a szurkolóknak. Én azt gondolom, hogy ha nem nekem kell idő, hanem a játékosok érdemlik meg az időt. Az elvárások, mint ahogy mondtam, nagyon magasak, ez rendben van. De hát nyilvánvalóan egy óriási, nagyon fontos kupáról beszélünk. Ez egy nagyon fontos kupa. Mindenki készen állt arra, hogy itt játszon, de ezen a szinten nekünk idő kell még. És ez a helyzet. És sőt, nagyra értékelém, hogyha mindenki kész arra lenne arra, hogy időt adjon a játékosoknak.
0: Összességében a Celtic hű maradt az alapítói szellemiséghez, egy munkásosztálybeli gyökerekből táplálkozó, globális méretű családdá vált, amely büszkén őrzi a múlt dicsőségét, miközben folyamatosan formálja a skót labdarúgás jelenét. 56-szoros bajnok, 26-szoros skótkupa győztes. Hozzá kell tenni, tétmérkőzésen felnőtt magyar labdarúgó még nem lépett pályára a Celtic első csapatában.

0: Perc van, a Celticről hallgathattunk meg egy összeállítást Katona László tolmácsolásában, hiszen a Ferencváros az Európa Ligában majd holnap Skóciában lép pályára. Már ott van a helyszínen Regős László Pál kollégánk, akit első benyomásairól kérdezünk, ugye? Hát azért valahogy úgy utazik a Ferencváros, meg azt várja a közvélemény, hogy mondjuk egy edzőbuktató mérkőzést játszik, azaz nyerni fog esetleg. Szia, Laci!
1: Szia Balázs, köszöntöm a hallgatókat. Nem tudom, hogy edzőbuktató lenne, hogyha a Ferencváros megnyerné ezt a mérkőzést itt Glasgow-ban, mert bár a Rangers ellen ugye 3-0-ra kikapott a Liga kupában a Celtic a hétvégén, az ősi rivális Rangers ellen, és aztán most hétvégén a bajnokságban is ellenük fog pályára lépni a Glasgow-i zöld-fehér csapat, de azért a bajnokságot 6 mérkőzés alatt 6 győzelemmel kezdték, úgyhogy ebben nem vagyok biztos, hogy egy mai vereség, vagy egy holnapi vereség ez Martin O'Neill Celtic-es pályafutásának ezt a szakaszának a végét jelenteni, de nyilván nem bánnánk, hogyha Ferencváros elvinné mind a 3 pontot Glasgow-ból.
0: Én ezt azért mondtam, mert voltak ilyen találgatások a magyar sajtóban, hogy esetlegesen a volt ferencvárosi edzőt segítjük hozzá egy kis pathoz.
1: Még egyszer, bocsánat.
0: Tehát voltak ilyen találgatások a sajtóban, hogy esetleg a Ferencváros korábbi edzőjét segítjük kis pathoz.
1: Ja, hogy a Ferencváros megtenni ezt a szívességet Robi Kinnek, erre gondolsz? Hát nem tudom, hogy a játékosokban mennyire dolgozik ez, de hogyha ezzel múlik, akkor legyen így.
0: Na de akkor komolyra fordítva a szót, mit tapasztalsz ott Skóciában?
1: Most elég megtisztelő, hogy honnan beszélhetek veletek, mert hogy nagyjából másfél méterre vagyok az oldalvonaltól a Celtic Parkban, itt a lelátó előtt sétálgatok fel és alá, nem vagyunk sokan a stadionban, néhány technikus szereli a dolgokat holnapra. A ferencvárosi játékosok nagyjából 5 perccel sétáltak be a pályabejárásról. Amit el tudok mondani, hogy én ilyen szép füvet még sehol nem láttam soha életemben. Tényleg minden igényt kielégít a gyepszőnyeg Glasgow-ban. Szemerkél az eső, ez talán a fűnek is jót tesz. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy holnap hogy fog kinézni ez a stadion, amikor nem 0 néző lesz itt, hanem több mint 60 ezer.
0: Hát azért elmondhatod majd a családnak, hogy már Glasgow-ban is pályára léptél, de azért kérj egy labdát legalább, és rúgj egy 11-est.
1: Gondoltam rá, igen, hogy jó lenne néhány métert futni ezen a füvön, hát a baj, hogy stopplicipőt nem hoztam, úgyhogy inkább csak csúszkálnék, de igazából amatőr karrieremben védőt játszok, úgyhogy egy-két becsúszásért is sokat fizetnék, hogy megtehessem. Csak nem akarom elveszíteni az akkreditációt.
0: Hát meg mi se szeretnénk téged elveszíteni, hogy fölfigyelnék rád, mint tehetségre. Mire számít a Ferencváros? Mit hallottál a csapat házatájáról? Ugye a kupában eddig remekel a Fradi.
1: Igen, a nemzetközi kupa selejtezőjében, ugye az Európa Liga selejtezőjében nagyon magabiztosan menetelt végig a Ferencváros. Nyilván a főtábla azért már egy picit más kávéház, főleg egy ilyen mérkőzés, mint a Celtic idegenben, nem egy egyszerű kihívás. Hozzáteszem, hogy a közelmúltból jó emlékei lehetnek a Ferencvárosnak erről a stadionról, mert 2020-ban a Bajnokok Ligája selejtezőjében lépett itt pályára a Ferencváros, és akkor Tokmak valamint Sigér góljával 2-1-re győzött a Fradi, és továbbított, aztán ugye a Bajnokok Ligája főtáblájára is felkerült. Persze ennek már 6 éve, úgyhogy nem sokat oszt vagy szoroz az a mérkőzés a holnapihoz képest, de én azt gondolom, és úgy is tapasztalom, hogy önbizalomtól duzzadva érkezett ide az FTC, mert mégiscsak a nemzetközi kupában én azt hiszem, hogy azt számít, hogy addig hogy teljesített a csapat, mármint hogy a kupában hogy teljesített a csapat, és az meg majdhogy nem lenyűgöző, ahogy végig menetelt az FTC a selejtezőben. Én ezt éreztem most a játékosokon is beszélni, nem beszéltem velük, de viszonylag testközelből láthattam őket, és semmi megilletődöttség, semmi félelem vagy meglepettség, hogy mekkora stadionban játszanak. Mindenki jól érzi magát ránézésre, és azt hiszem, hogy önbizalommal telve várják a mérkőzést.
0: Persze azért oda kell figyelni, mert a Celtic ugye az UEFA BL rájátszásának első meccsén 3-0-ra győzött az osztrák Linz gárdája ellen. Én láttam azt a meccset, mondjuk maximálisan kihasználták a helyzeteiket, még az osztrákok mindent kihagytak. Aztán viszont a visszavágon kaptak egy nagy pofont, mert hosszabbítás után 5-1 lett a vége a Lask gárdájának, így kerültek ide ugye a Ferencváros útjába a Celtic játékosai. Nyilván ott van egy nagy bizonyítási vágy, és hát a Ferencvárosnál meg elvárás az, hogy folytassák ezt a jó szereplést talán Borbély Balázsra.
1: Azt hiszem én is, hogy lehet már elvárásról beszélni a Ferencvárosnál. Ami pedig a Celticet illeti, érdekes, hogy ezt kiemelted, ezt a Bajnokok Ligás selejtezőt, mert hogy a sajtótájékoztatón, a Celtic sajtótájékoztatóján a csapat egyik hátvédje Donali azt mondta, hogy nagyon csalódottak, hogy nem a BL-ben szerepelnek. Persze így, hogy az Európa Liga maradt, szeretnének itt is mindent megtenni a minél jobb szereplésért, de mégiscsak azt érezheti az ember, hogy itt a csalódottság van, vagy lett úrrá az együttesen, és talán ezt erősítheti a hétvégi Rangers elleni már említett 3-0-ás vereség a Liga kupában. Ami pedig a Celtic szurkolókat illeti, a fórumokon is a legtöbben negatívan állnak hozzá a holnapi mérkőzéshez, és tartanak a Ferencvárostól, de volt szerencsénk itt a MTV-es kollégákkal találkozni Celtic drukkerekkel, és egyikük sem volt túl pozitív hangulatban. Nagyon tartanak már a holnapi mérkőzéstől, na meg attól, hogy hétvégén megint jön a ősi rivális Rangers elleni találkozó. Nem is vagyok biztos benne egyébként, hogy a holnapi fontosabb lenne a szurkolóknak, mint a hétvégi Rangers elleni bajnoki, hogy visszavágjanak a városi riválisnak.
0: Hát én nem bánom, hogyha mondjuk a városi riválisnak visszavágnak, de a Ferencváros győztesen távozik mondjuk Glasgow-ból.
1: Szerintem sokan vagyunk így ezzel rajtad kívül.
0: Lehet már tudni esetleg valamit arról, hogy Borbély Balázs milyen összeállításban küldi a pályára a csapatot, vagy ez még nem nyilvános?
1: Egyelőre nem. Bő 5 perc múlva kezdődik majd a Ferencváros sajtótájékoztatója. Nyilván a kezdőcsapatot ott sem fogja elárulni Borbély Balázs, de lehet, hogy akkor már valamivel okosabbak leszünk. Nekem egy tippem van, hogy Árzani, a Ferencváros ausztrál szélsője kezdő lesz, és nem csak azért mondom ezt, mert kiváló formában van, hanem azért is, mert ő lesz ott a hírek szerint a sajtótájékoztatón, és játszott a Celtic csapatában, bár egy sérülés miatt túl sok lehetőséget nem kapott, mindössze 2 mérkőzésen szerepelt, összesen kevesebb, mint 1/2 órát, de mégiscsak valamilyen szinten visszatért ide Glasgow-ba, a Celtic Parkba.
0: Hát akkor a te tippedet meg az enyémet, ha összeadjuk, akkor már 2 kezdőjátékosunk meg lesz, mert szerintem Dibusz is játszani fog.
1: Erre is mérget vennék, igen.
0: Hát köszönjük szépen, akkor a sajtótájékoztatom meg, ha megtudsz valamit, azt még természetesen majd elmondjuk a körkapcsolásban is. Regős László Pált hallottuk.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: Kedves hallgatóink, kézilabdával folytatjuk a körkapcsolást. 50 éves a női kézilabda első olimpiai érme. Most következnek a főszereplők Szilágyi Dóra összeállításában.
3: Gódorné Nagy Marianna, milyen volt találkozni, milyen találkozni a csapattársakkal?
4: Ez mindig jó, meg tényleg olyan, ahogy itt említették, hogy mint hogyha most váltunk volna el, és ismét együtt vagyunk. Tehát én nagyon örülök, amikor ilyen alkalomban.
3: Akkor Montrealban 18 évesként ön volt a legfiatalabb?
4: Igen, én voltam a legfiatalabb. Hát eleve az, hogy kijutottam oda, álmomban nem gondoltam volna, mondjuk előtte egy-két hónappal. Úgyhogy hát ez köszönet a Bógyi bácsinak, meg egyáltalán. Szerintem ez egy szuper dolog, hogy olyan fiatalon az ember kijut egy ilyen versenyre.
3: És ez mindig fiatalon tartja, hogy ebben a csapatban mindig ön lesz a legfiatalabb?
4: Nem tudom, erre még nem gondoltam, de az biztos, hogy mindig én leszek a legfiatalabb ebben a társaságban.
3: Említette Bógyi bácsit, Török Boldog szövetségi kapitányt. Milyen volt vele a kapcsolatuk?
4: Hát a Bógyi bácsi egy fantasztikus ember volt. Nagyon jó edző volt, és fantasztikus ember. Én tényleg csak rébuszokba tudnék róla beszélni.
3: Van olyan legkedvesebb emlék róla, ami mindig eszébe jut, hogyha rá gondol?
4: Hát igen, és sokáig téma is volt a lányok között is, hogy volt egy olyan pillanat, amikor az öltözőbe ugye még öltöztünk, és ő bejött, és látta, hogy öltözünk, becsukta az ajtót, és kopogott.
3: Most a csapattársak közül ki az, akivel mondjuk a legtöbbet tartja a kapcsolatot?
4: Hát a Rozival, a Fifivel, az az angyaléba, bocsánat.
3: Igen.
4: Főleg velük, meg hát az Ilomával. Ők közelebb vannak korba hozzám.
3: Ha most visszagondolunk erre az 1976-os montreali olimpiára, ugye ez 50 évvel ezelőtt történt. Inkább a mérkőzések, vagy az érzések maradnak benne az emberben? Mire emlékszik vissza?
4: Hát én, mint ifjú titán, nekem inkább az érzések. Mert egyszerűen az a légkör, az a közeg, az, hogy amiről már itt is szó volt, hogy olyan emberekkel, olyan világsztárokkal futhatott össze az ember, akit te életedben nem gondolsz rá.
3: Ki volt az?
4: Például a Paplaci. Például, és arra emlékszem, hogy volt a Népsportban egy fotó is, ahol a Paplaci, a német Erzsi, sajnos már nincs köztünk, a Csajbokné, meg én állunk ott a Montrába, talán a kajálda előtt a lépcsőn, és egy fotó volt rólunk.
3: Az, hogy ott a montreali olimpián milyen volt mondjuk az olimpiai falu, hogy kell ezt elképzelni? És ugye 4 éve voltunk a 72-es események után, a müncheni tragédia után, erre figyeltek?
4: Nagyon-nagyon figyeltek, tehát tényleg a biztonság volt a fő szempont, és úton útfélen ellenőriztek bennünket, tényleg a katonákkal lehetett felszállni a buszra, és utána nem lehetett leszállni róla sehol, tehát csak oda, ahova mentél a versenyre.
3: Ez nem volt ijesztő?
4: Nem igazán. Én legalábbis akkor még az akkori eszemmel ilyenre nem is nagyon gondoltam.
3: Vagy inkább lehet, hogy megnyugtató volt, hogy ott...
4: Az is lehet, igen. Főleg tényleg annak a táblatában, hogy mi volt előtte 4 évvel. Így az ember biztos, hogy jobban biztonságban érezte magát.
3: Itt amíg vártak egymásra és gyülekeztek, addig itt egy ilyen kis filmet vetítettek, és én láttam az egyik gólját, egy nagyszerű indítást kapott, és egy ilyen szép berepülős gól volt, és akkor itt beszéltek is róla, talán félfüllel hallottam, hogy valaki talán a Rozália mondta, hogy majdnem bele is haltál?
4: Igen, ez csak a Rozi lehetett. A humora az még mindig a régi. Kell, hogy mondjam, hogy én nem emlékeztem rá, úgyhogy tényleg jó volt. És kár, hogy nem igazán tudunk esetleg olyan felvételeket, ami a meccsek rajta vannak. Tehát ezek azért úgy kimaradtak, mert a mai világban már sokkal könnyebb ebből a szempontból. Tehát az ember ugye el tudja rakni az emlékeit.
3: Igen, hogyha ott van egy videós tartalom, és akkor visszanézi, hogy pontosan mi volt.
4: És esetleg eszébe is jut, hogy mi volt.
3: És fényképek?
4: De azok se nagyon vannak. Nekem legalábbis szerintem el is tűntek, gondolom, mert azért elég sokat költözködtünk ide-oda, mindenhova. De hát majd a csajoknak is van, és a Rozi úgyis elküld mindent.
3: Tóth Harsányi Borbála, itt az előbb a kis köszöntésnél felfigyeltem arra, hogy múmiának hívták magukat? Ez honnan jött ez a név?
5: Nem tudom, már nem emlékszem, hogy ki találta ki ezt, hogy múmiák, mert olyan programokat csináltak, ami inkább 20-30 éveseknek való, nem pedig ilyen 80 éveseknek, és azért nekünk ez egy kicsit sok volt és fárasztó, de azért hívtuk ki magunkat múmiáknak, de jó pofa és vicces, nem?
6: De nagyon vicces, csak hogy nem tudtam, hogy honnan ered, vagy honnan.
5: Én sem emlékszem, hogy ki találta ki, én csak már a végeredményre emlékszem, hogy mi vagyunk a múmiák.
6: Milyen csapatkohéziót adott ez, mondjuk? Akárhogy volt egy ilyen közös megszólítás, vagy hogy alakult ez a jó kapcsolat közöttük? Mert ahogy Balai Attila a köszöntésben is elmondta, olyan, mintha tegnap találkoztak volna utoljára, tehát még ma is annyira jó a hangulat.
5: Igen, mert ugye, hogy évente szoktunk találkozni karácsonykor, az Olimpiai Bizottság rendezi ezt a nyugdíjas karácsonyt, és hát tulajdonképpen nem olyan nagy a távolság, és meg azért van, akikkel telefonon tartjuk a kapcsolatot, meg ugye visszajönnek azok a régi dolgok, ahogy a kézisek azok mindig jópofák, meg jópofák voltunk, meg jó volt együtt. Nem volt ez különösebben nekünk olyan furcsa, mert mondom, olyan, mintha most történt volna valóban, mintha tegnap találkoztunk volna utoljára.
6: Ezt jól érzékelem, hogy inkább ezek az emlékek és emberi kapcsolatok vannak meg, vagy emlékeznek rá szívesebben, mint egyébként egy-egy meccsre, vagy mérkőzésre ott az olimpián, de most itt ugye az NDK elleni döntetlenre, ami ugye fájó volt, vagy ugye aztán a végén a románok elleni győzelem, ami az eufóriát adta.
5: Szóval én csak a saját nevemben tudok mondom nyilatkozni, és amit mondtam, hogy nekem nagyon fájdalmas volt ez a kézilabda szempontjából, hiszen kikerültem a kezdőcsapatból, és aki imád játszani, és én imádtam játszani és gólt lőni, nekem az nagyon nehéz volt a cserepadon ülni. De aztán arra a románok elleni mérkőzésre nagyon jól emlékszem, persze, mert hát ott végre játszottam. A másik kettő, a két gyengébb ellenfél, a japánok és a kanadaiak, azok, hát az nem volt semmi kézilabdás értéke annak a két mérkőzésnek, a másik meg nagyon bosszantó volt, nagyon bosszantó, hogy kikaptunk a, és a németeket meg nem tudtuk legyőzni, szóval, de annyira a játékra már azért 50 év nagyon hosszú idő. Annyi minden történt azóta, és azért kár, hogy úgy mindenre. De arra például emlékszem, hogy az Olimpiai Faluban az egyik orosz kosárlabdás saj volt, akinek 48-as vagy 52-es lába volt. Ezen rögtünk, hogy ott kiteregette a dolgait, szóval ezek ilyen apró dolgok, de ez történt.
6: Azt említette, hogy nagyon haragudott arra, hogy nem került csapatba, és hogy ott kellett ülnie a kispadon. Ez egyébként akkor Bogyi bácsival, Török Boldog szövetségi kapitánnyal megbeszélte, vagy erre kapott valamilyen választ, hogy ennek mi az oka?
5: Nem, én ezt tudtam, hogy ő a 75-ös csapathoz, amely kivívta az olimpiai részvételt, ő ahhoz a csapathoz ragaszkodott.
6: Ugye ott, bocsánat, volt egy világbajnoki bronzérem.
5: 75-ben volt, Ukrajnában volt. Igen, azért ő ragaszkodott az embereihez, és akkor ő neki a fejébe az a 75-ös csapat volt, aki ott kivívta ezt a részvételt, és ő elég nehezen változtatott különben. Hát minden edzőnek megvan a maga happy-e, de ő nem magyarázkodott nekem, ezt nem mondta sose. Én haragudtam és mérges voltam, és nem nagyon beszéltem bele. Nem akartam bele különösebben erről beszélni, mert mit beszéljen, nem fogja nekem megmagyarázni az edző, hogy mi. Azért mondta ezt a végén, ugye, a románok elleni mérkőzés előtt beszélgetünk, akkor mondta, hogy Borikám, én magát eddig tartalékoltam a román meccsre, meg eldugtam a nagy túrót, hát azért nem tudott, mert hiszen nagyon jól emlékszünk, a románok ellen mindig marha jól ment a játék, mindenki nagyon jól tudta, hogy ki vagyok én, szóval. Ez csak olyan fedő szöveg volt az ő részéről. Nyilván őt is bántotta, meg őt is foglalkoztatta, hogy kit vigyen, kit ne vigyen, kit játszasson, hát ez egy nagy edzői feladat, úgyhogy...
6: Sajnos, mert Török Boldog sem lehet itt, illetve öt játékos sem ezen a megemlékezésen. Mi hiányzik ebből a csapatból a leginkább, a legjobban?
5: Hát az elmúlt évek, mi hiányzik? Nem is tudom. Nem tudom, nekem különösebben nem hiányzik az a fajta izgalom, meg idegesség, ami ott volt azzal együtt, hogy nekem mondom maga a kérdés volt, hogy kijutok-e, hogy elvisznek-e, benne leszek-e az utazó csapatban. Tehát ez egy óriási öröm volt, amikor hallottam a nevemet. Annyi idő eltelt, higgyel, és annyi kézilabda meccset láttam azóta, és maga magam is, hát ugye még öreg veterán olimpián is voltunk különben, tehát azt is megcsináltuk. Úgyhogy nagyon sok rakódik arra rá, tehát, és az egyre halványul. De így, amikor együtt vagyunk, és azért sok minden előjön, nagyon jó. Én nagyon örülök, hogy elmentem Montrealba is, és most, hogy itt vagyok.
6: Követi ma a kézilabdát?
5: Persze, persze. Sokáig voltam én EHF ellenőr is, tehát én sokat jártam külföldre, ezekre a kupamérkőzésekre, és minden kézilabda meccset megnézek a tévébe, de most már nem megyek ki személyesen. Veszprémbe, ugye én Veszprémbe játszottam, és ott olyan hatalmas hangzavar van, én azt nem bírom már. Nem. Én nagyon jól fölülök a tévé előtt, fölrakom a lábam, és kellemesen nézem a mérkőzést, és nem kell nekem küzdeni, hogy ki lőtte, ki volt, vagy hogy volt, mert mindent vissza lehet játszani, úgyhogy követem persze, és szurkolok nekik nagyon. Tehát ez annyira más már ez a kézilabda. Férfiaknak is, nőknek is nagyon más minden.
6: Azt megkérdezhetem, hogy mit gondol a mai női válogatottról? Ugye azért jövő héten lesz majd egy Eurókupa, egyébként Romániában. Mi a véleménye a mai csapatról?
5: Romániában egyébként fantasztikus játszani, pláne Kolozsváron, ott mi is voltunk pár Kárpát-kupán. Ott a magyarok nekünk szurkoltak mindig a románok ellen is. Úgyhogy ezt mindenki nagyon jól tudja, hogy Romániában nagyon jó kézilabdázni, mert ott szeretik is a kézilabdát, értik is. Kíváncsi vagyok erre a csapatra. Annyira átalakult a játék, és annyira az egyegyezésekre központosítanak, és keveset készítenek elő például az átlövőknek. Én hiányolom az átlövést. Én átlövő voltam, és én tudom, hogy annak azért néha kell egy kis segítség, hogy a középső ember oda készítsen neki, zárjanak neki. Ezt én hiányolom. És soknak találom ezeket a betöréseket, de hát ilyen. Hogy milyen lesz a csap, nem tudom, de nagyon szurkolok neki, nagyon szurkolok. Ez az edzővel is, én nem ismerem ezt a nem ismerem személyesen. Ő elért egy nagyszerű eredményt az ifi csapattal, hogy aztán most mit fog csinálni, nem tudom, szurkolok neki.
6: Tomár Rozália, hogy emlékszik vissza erre az 1976-os montreali olimpiára? Van-e olyan pillanat, amire szívesen visszautazna és újra átélni?
7: Hát már nem szívesen utaznék vissza, mert nem régen voltunk kint, és az csodálatos volt. Tehát volt nekünk egy 50 éves ünnepség, de hát az olimpiai bizottság szervezte meg, és kimentünk. Tehát amit mi nem láttunk 76-ban, azt mi átéltük most 26-ban, tehát 50 évvel ezelőtt. Úgyhogy hát akkor pedig hát a meccsekről szólt, edzés, meccs, erről szólt az életünk. Kint voltunk egy hónapot, nagyon hosszú volt, nekem már akkor volt, a kisfiam már megszületett, úgyhogy nekem borzalmasan hosszú volt az az egy hónap. Úgyhogy erről szólt, meccsedzés, elvittek bennünket, megnéztük valamit, egyet, vagy maximum kettőt, de szóval nem ezzel telt az idő, de az olimpiai falu az szép volt, jó volt, minden rendben volt. És jöttek a meccsek, hát ez volt a lényeg, a mérkőzések.
6: A visszaemlékezésben is mondták, és egyébként lehetett érezni is a hangulaton, hogy nagyon jól érezték magukat. Milyen hangulat volt ott a busz hátsó részében?
7: Most, ahol kint, mert ez most történt, amikor most az 50 éves évfordulóra kimentünk Montrealba. Na szóval nálunk az a helyzet, hogy mi mindig jól érezzük magunkat.
6: Hála Istennek!
7: Igen, mi ilyen kicsit viccesek vagyunk, és mindenki érti a másik viccét ebben. Ez a jó, szóval itt nem lehet megsértődni, itt semmi, mondhatunk bármit, mindenki veszi a lapot. És hát ez történt, hogy most mikor, most voltunk Montrealban, akkor volt a hátsó szakasz, az egyik külön kaszt, hát nem szeretném elmesélni pontosan, hogy, de nagyon jól érezzük magunkat mindenhol, és hát azt hiszem ez látszik most is látszik.
6: Az, hogy ugye ott abban a lebonyolításban eleve ugye akkor szerepelt először, ha jól tudom, a női szakág a kézilabdázás történetében olimpián, milyen volt akkor nőként kézilabdázónak és sportolónak lenni?
7: Ilyenre nem is gondoltunk. Tehát nekünk ez egy olimpia volt. De őszintén én egyszer nem gondoltam arra, hogy ez most a nőknél az első ilyen. Soha nem gondoltam. Tudtam, hogy jönnek a meccsek, lejátszottuk. Tehát legalábbis benne, nem tudom, hogy másban ez megfordult, hogy itt most mi először vagyunk. Itt nekünk ugyanúgy, mint egy VB, jöttek a meccsek, lejátszottuk, edzés, erről szólt akkor Montreal.
6: Itt mondták többször is, hogy azért ezzel a bronzéremmel nem teljesen voltak elégedettek akkor, hiszen ugye, hogyha az NDK-t megverik, akkor ebből lehetett volna ezüst is, de aztán utána itt bedobták a többiek, hogy de hát akkor meg azon szomorkodtak volna, hogy akkor meg már miért nem arany. Most így visszamenve az időbe, csinálnának valamit másképp?
7: Hát meg nem tudnám mondani, nem tudom, mert egyrészt nagyon

0: Volna a szomorúság. Itt nyertünk, itt most volt az öröm. Szóval ez azért így működik a meccsek után. Nem igazán foglalkozunk azzal, hogy ez most miről van szó. Játsszuk a meccseket, és hát mindig nyerni akarunk. Ez minden sportoló így van. Mi időnkben is, és a mostaniak. Mindenki nyerni akar. És hát nagyon örültünk neki nyilván. Mindig nagyon jó csapat voltunk. Nyilván volt, akinek ő volt a barátnője, de összességében mi egy igaz, mint ahogy most is látszik, hogy azért mi úgy nagyon jól együtt vagyunk. Mindenki tudja a másiknak a baját, bánatát, hibáját, ami már főleg ebben a korban van. Akkor is megvolt. Annyira nem vagyunk egyformák, de így szeretjük egymást, így vagyunk jobban, és öregségünkre is ez a helyzet.
1: Sajnos már öten a csapatból, és egyébként a szövetségi kapitány Török Boldog sem lehet itt. És Sterwinski Amáliával milyen volt a kapcsolata? Azt azért többször olvastam, hogy ketten voltak vezéregyéniségek, irányító átlövő. Hogy volt?
0: Hát az Amál volt a balátlövő, én irányító. De hát mi nagyon jó barátnők voltunk, mert ő ugyan a Vasasban játszott, én a Fradiban, de hát ő is vízilány volt, hajdúszoboszlói, hévízi, egy idősek vagyunk, egy hónap korkülönbség van köztünk. Van. Tehát mi nagyon, nagyon jó barát, mi együtt voltunk mindenhol. Na, és nagyon jól éreztük magunkat. Úgyhogy nekünk kicsit más a viszony, mondom, mert mi egyszerre kerültünk a válogatottba. Minden egyszerre történt. Egyszerre szereztünk, nem igaz, mert ő egy évvel előbb jogosítványt, akkor én egy évvel később. Akkor én egy évvel kezdtem korábban az edzőit, ő egy évvel később. Szóval minden így, és ez anélkül, hogy tudtunk volna egymásról ilyen szempontból. De valahogy mégis, én nem tudom, és a vidéki stílusunk, ugye mi falusi lányok vagyunk. Hát a falusi az nem budapesti. Azért bármikor elmondom, hogy a falusi gyerekek azok vagányabbak. Na, szóval, és azért mi ilyen típusúak voltunk, úgyhogy mi nagyon megtaláltuk ilyen szempontból egymást.
2: Kedves hallgatóink, az 50 éves első női kézilabda olimpiai éremre emlékeztünk interjú csokrunkkal, amelyet Szilágyi Dóra készített. Nem sokára jönnek a hírek, és utána megszólal majd erről a témáról a szövetség elnöke, I.S. Ferenc is.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az Eto már a bajnokság elején letudja a nehezebb párharcokat a férfi kézilabda bajnokságban. Ezúttal a Tatabánya vendégeskedik a Rába partján. A labdarúgó élvonal 8. fordulójának nyitányaként az elsőhöz látogat az utolsó. Puskás Akadémia Kispest Honvéd OTP Bank Liga mérkőzés pénteken 18 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
5: Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
4: Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
6: Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
4: A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14 óra 35 perctől. A Dunán.
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
7: Az MTK legyőzésével folytatta menetelését a Fradi női kézilabda csapata. Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást, nyárias idővel folytatódik a hét. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
3: Sporthírek.
7: Az FTC Toyota Kovács női kézilabda csapata 37-25-re legyőzte az MTK-t az első osztályú bajnokság szerdai mérkőzésén. A Fradi legközelebb szombat délután a Bajnokok Ligájában a norvégiai Stavangerben lép pályára Szola vendégeként. A női labdarúgó NB1 8. fordulójában az MTK 1-0-ra legyőzte az Újpestet, míg a Ferencváros 2 gólos hátrányból nyert 3-2-re a Szent Mihály ellen. Szintén ebben a fordulóban Pécs Astra 2-0, Honvéd Puskás Akadémia 2-0, a Győr Idegenben nyert 3-0-ra a Szekszárd ellen, a Videóton pedig 5-2-re győzte le a DVTK csapatát. A nyolcaddöntőben búcsúzott a Ljubljanai 125-ös női tenisztornától. A negyed

0: kiemelt Gál fidalma, aki 6-3-6-4-es vereséget szenvedett a WTA világranglistáján 242. helyen álló francia Alice Tubellótól.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
0: Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be a kormány döntését Magyar Péter. A döntés megközelítőleg 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget. A bejelentésre az egészségügyi miniszter is reagált. Hegedű Zsolt szerint az indokolatlanul fenntartott kötelező terhek megszüntetése egyszerűsíti a házi orvosok, fogorvosok, szakorvosok és más egészségügyi szolgáltatók működését is. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter kijelentette, hogy megkezdték a gazdasági kamarákról szóló törvényi felülvizsgálatát, átvilágítják a teljes kamarai rendszert, a központi és a területi kamarák viszonyát, a finanszírozásukat, az állami támogatásokat és az állami felügyelet rendszerét, az átláthatóságot és az előző kormánnyal kötött megállapodásokat. A kamarai regisztráció és a hozzájárulás 2012. január 1-je óta kötelező. Tudomásul veszi a kormányzati bejelentést és várja a jogszabálymódosítások részleteit a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A kötelező kamarai hozzájárulás eltörlésére úgy reagáltak, hogy nyitottak egy új típusú feladatkör megfogalmazására és az ehhez kapcsolódó finanszírozásra, a mikrovállalkozások terheinek mérséklésére és a vállalkozások gazdasági súlyához jobban igazodó, arányosabb hozzájárulási rendszer kialakítására. Vizsgálatot indít Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter Bíváy Dínál vállalt pozíciójával kapcsolatban az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága. A volt tárcavezetőt behívják meghallgatásra, tudta meg a Telex a bizottság elnökétől. Apáti István azt mondta, a vizsgálat a korábbi miniszter munkaviszonyának körülményeiről és esetleges nemzetbiztonsági kockázatainak feltárásáról szól. A Fidesz frakció szerint nem kockázat, hanem óriási lehetőség Magyarországnak, hogy Szijjártó Péter a kínai autógyártó cég egyik globális vezetője lett. Amerikai-ukrán csúcs találkozót készít elő Kijev és Washington, erősítette meg az ukrán külügyi szóvivő. Volodymyr Zelenszkij és Donald Trump a tervek szerint New Yorkban ült tárgyalóasztalhoz. Az ukrán elnök múlt heti kanadai útján azt mondta, hogy szeptember végén találkozna az amerikai elnökkel. A megbeszélés egyik fő témája egy Oroszország és Ukrajna közötti esetleges energetikai tűzszünet lehet. Bezárják a washingtoni Kennedy Centert, miután egy szövetségi bíró ismét megakadályozta, hogy Donald Trump amerikai elnök neve visszakerüljön az épületre. Az intézmény igazgató tanácsa biztonsági okokkal és a szükséges felújítással indokolta a döntést. Donald Trump közölte, a munkálatok csak akkor kezdődnek meg, ha engedélyezik nevének feltüntetését az épületen. A bíróság szerint ehhez a kongresszus jóváhagyása szükséges.
1: Közlekedés.
0: Karbantartás miatt rövidített útvonalon jár vasárnapig a Csömöri hév, a szerelvények csak az Örs vezértere és a Szabadságtelep között közlekednek. A kimaradó szakaszon a pótlóbusszal lehet utazni.
1: Időjárás.
0: Késő estétől északnyugat felől felhősödni kezdődik, éjszaka a Dunántúl északi részén, holnap északnyugaton számíthatunk kisebb esőre. A szél helyenként megerősödik, hajnalban 10-15, napközben 18 és 26 fok között alakul a hőmérséklet, de keleten akár 30 fok is lehet.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a körkapcsolás.
1: 20 óra 41 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs. Kézilabdával folytatjuk a körkapcsolást, hiszen a hírek előtt meghallgathattak néhány nyilatkozatot. 50 éve a női kézilabda válogatottunk első olimpiai érmét szerezte, ebből az apropóból készült egy nyilatkozatcsokor Szilágyi Dóra segítségével. Most pedig következzék, ahogy már jeleztem is, a szövetség elnöke, I. és Ferenc, aki családi érdekelt volt ebben az éremszerzésben, csak éppen a másik oldalról, most ezt világítja meg Szilágyi Dórának.
2: I. és Ferenc, a Magyar Kézilabda Szövetség elnökének milyen kötődése van az 1976-os montreali olimpiához?
3: Egy kicsit fura a helyzet, hiszen én most elnökként köszöntöttem a 76-os bronzérmes hölgyeket erre a fantasztikus eredményre. Viszont egy kicsit másik oldalról kötődöm, a vesztes félről, hiszen a bronzmérkőzésen Romániát győzték le nagy csatában a magyar hölgyek, a magyar lányok, és édesanyám a román válogatottban szerepelt akkor, Miklós Magdolna. Ugye hát azóta megváltozott már a világ, mert nekem már sikerült erdélymagyarként a magyar válogatottban játszani, de akkor ilyen volt.
2: Mesélt valamit az anyukája az olimpiáról, milyen emlékei vannak, vagy illetve a magyar csapatról milyen emlékei vannak?
3: Igen, nagyon sokat mesélt, és nagyon sokat is kérdeztük, hiszen nagyon büszkék voltunk rá, hogy olimpián volt, és ugye sajnos neki nem sikerült győzni, de így a magyar lányoknak sikerült, és hát mindig sorolta a neveket, felből tudta a magyar lányoknak összeállítását, és mindig kérdeztük, na is beszélgettetek, és azért is mondta, hogy nagyon nehéz volt, fiam, mert tiltotta a rendszer azt, hogy a magyar lányokkal beszélgessen magyarul, és hogy csak lopva néha a WC-ben vagy a fürdőben tudtak beszélgetni, de hogy ismerik egymást, azóta is emlékszik mindenkire, és nagyon jó érzés volt most a lányokkal, az öreg lányokkal találkozni, és rögtön kérdezték édesanyját, hogy van, add át üdvözletünket, és én otthonról mindig ezt fogom, hogy te is mondd meg, fiam, hogy üdvözlöm őket.
2: Milyen volt egyébként mondjuk az ön anyukájának, amikor a magyar válogatottal Románia ellen játszott?
3: A világ úgy fordult, hogy nekem már megadatott, hogy magyar válogatott legyek, ne essek, és anyukám nagyon büszkén, és nagyon örült ennek, hiszen egy magyar embernek mégiscsak az az igazi teljesedés, hogyha egy magyar válogatottban tud szerepelni, és hát Románia ellen mindig külön kihívás volt, hiszen a junior éveimet a román bajnokságban játszottam, és utána kerültem Magyarországra, lettem magyar állampolgár és magyar válogatott, úgyhogy mindig külön kihívás volt. Anyukám nagyon büszke volt arra, hogy én magyar válogatottban szerepelek, és azt mondom, ez így van rendjén.
2: Mennyire nehéz egyébként összehozni egy ilyen 50 éves találkozót, ugye néhány hónappal ezelőtt itt voltunk még a világbajnoki ezüstérmes férfi kézilabda válogatott tagjaival, és azt az évfordulót ünnepeltük, most pedig bármán öten, illetve a szövetségi kapitány sem tud itt lenni, de 7 játékos itt van, és ünnepli a bronzérmének az 50 éves évfordulóját.
3: Igen, ha nehéz, akkor azért nehéz, mert sajnos vannak, akik már nincsenek közöttünk, és ők nem tudnak itt lenni, de mindenki más vállalta, hogy eljön, 2 fő nem tudott eljönni, és ők is betegség miatt, de a többiek itt voltak, ahogy néztem, nagyon érezték magukat, látszik, hogy ők egy összeszokott társaság. Egy ilyen sikeres csapatnak azért van egy olyan ismerve, hogy olyan kohézió van, és olyan összhang van közöttük, amit az idő múlásával azért nem szűnik meg, még ha ritkábban is találkoznak, és tényleg látszik, hogy most is lelkesen beszélgetnek, és nagyokat nevetnek, nagyokat poénkodnak. És ez is a célja az eseménynek, hogy összehozzuk őket, megemlékezünk róluk, mert megérdemlik. Mégiscsak az első érmet szerezték az olimpiák történetében női kézlabdában, és magasra is tették rögtön a mércét. Nagyon sokat tettek a magyar kézlabdáért, és megérdemlik, hogy 50 évvel is az esemény után megemlékezünk róluk.
2: Igen, magasra tették a mércét ezzel az olimpiai bronzéremmel. Most ugye nem ez a realitás, de arra ugorva, hogy jövő héten lesz egy Eurókupa a magyar női kézilabda válogatottnak. Mit gondol, mit vár ettől a csapattól? Hol helyezkedik el ez egyébként a rangsorban? Tehát, hogy mit kell várnunk ettől az Eurókupától?
3: Hát ez az Eurókup igazából azért jött létre, mert voltak csapatok, akik már az előző világeseményekről kijutottak vagy az Európa bajnokságra, és a rendezőország, most 5 rendezőországban ők sem kellett selejtezőt játszaniuk, így lett 8 csapat, aki tudott egy külön kupát játszani, ami részben éles, hiszen minden meccset meg akar mindenki nyerni, de ugye nagy tétje különösebben nincsen, de én attól függetlenül azt várom, hogy jó gyakorlás legyen a lányoknak, jó felkészülés az Európa bajnokságra, hiszen ez már nincs olyan messze, november végén kezdődik az Európa bajnokság, és Romániában nagyváradon kezdünk a csoportban, és bízom benne, hogy tovább jutunk, és akkor majd Kolozsváron folytatjuk, és ha tényleg sikeresek tudunk lenni, akkor eljutunk Lengyelországba is, ahol a helyosztókat és a döntőket rendezik majd.
1: Illyés Ferencet hallottuk, a Magyar Kézilabda Szövetség elnökét, Szilágyi Dóra beszélgetett vele. A Bajnokok Ligájában a csoportkörben véget ért a GOK Szeged mérkőzés, és a dán csapat 36-34-re nyerni tudott. További végeredmények: Kristiansand Sporting 29-37 és Vardar Nant 32-33. Hamarosan, sőt már el is kezdődött ebben a pillanatban a Füksze Berlin Veszprém mérkőzés, ezzel majd bővebben foglalkozunk Marosán Györggyel. Előtt azonban egy kapcsolás. Glasgow-ban hallottuk már az imént Regős László Pát, aki elmondta, hogy hamarosan kezdődik a Ferencváros sajtótájékoztatója. Véget érte már, Laci, vannak-e új információid? Szia!
4: Szia Balázs, köszöntöm ismét a kedves hallgatókat. Véget ért, és van új információm, mert hogy Borbély Balázs megerősítette, Dibusz Dénes lesz a kezdőkapus, illetve hát pontosabban úgy fogalmazott, hogy készen áll a holnapi mérkőzésre. Ugye még a válogatott kerethirdetésekor mondta azt Márko Rossi, hogy Dibusz Dénesnek van egy kisebb sérülése, amelyet majd a válogatott szünetben kezelni kell, de most Borbély Balázs elmondta, hogy már 2 edzést teljes értékű munkával végigcsinált a csapattal a Ferencváros csapatkapitánya, úgyhogy készen áll a mérkőzésre. A jelek szerint így ő fogja védeni a Fradi kapuját holnap. Ami pedig még a sajtótájékoztatót illeti, többen is a hangulatról kérdezték, a várható hangulatról kérdezték Borbély Balást. Ő elmondta, hogy játékosként is volt szerencséje ezt megtapasztalni, mert hogy 2005-ben a Bajnokok Ligája selejtezőjében az Átmeria Bratislava csapatával járt már itt Borbély Balázs. Akkor Pozsonyban az első mérkőzésen 5-0-ra nyertek Borbélyék, hogy aztán a visszavágón egy magabiztos különbséggel, magabiztos előnnyel érkezenek a Celtic Parkba. Már sokat elmond a Celtic Parkról, az itt uralkodó hangulatról, és hogy az milyen hatása van a hazai csapatra, hogy 4-0-ra nyert a Celtic, és az 5-0-ás első kör után megszorongatta a pozsonyi csapatot, úgyhogy Borbély Balázs a elmondása alapján fel tudta készíteni a Ferencvárost, hogy mi vár rá, mit holnap.
1: Milyen esélyeket lát, és mondott-e még esetleg valamit, hogy változtat-e a korábbi játékán a Ferencvárosnak majd most erre a meccsre?
4: A saját csapatáról nem igazán beszélt Borbély Balázs, inkább az ellenfélről kérdezték őt a magyar és a skót újságírók is. Az erősségeit ismeri a Celticnek az FTC vezetőedzője, itt is kiemelte a hangulatot és a hazai szurkolókat, meg a stadion atmoszféráját, valamint az, hogy azt tudja, hogy labdával nagyon-nagyon jó a Celtic, tehát a támadásokban kiváló munkát tud végezni a csapat, hogy erre kell igazán figyelni, hogy amikor labdával van a Celtic, akkor hogy védekezik a Ferencváros, de persze azt is elmondtam, amit azért ilyenkor azt hiszem, hogy szokás, hogy elsősorban természetesen a Ferencvárosnak is a saját játékával kell foglalkoznia.
1: Ugye említetted, hogy nem csak Borbély Balázs lesz ott a sajtótájékoztatón. Ki volt ott vele?
4: Árzani volt, Daniel Árzani, a Ferencváros szélsője. Őt is aggatták a skót újságírók arról, hogy milyen érzésekkel tér vissza a Celtic stadionjába, vagy ide Glasgow-ba, mert ahogy azt a korábbi bejelentkezésemkor is mondtam, játszott itt. Igaz, csak 2 mérkőzést, egy sérülés miatt, de mégiscsak volt a Celtic játékos Árzani. Ő elmondta, hogy nagyon különleges érzés, hogy ennyi év után újra itt van, mert azóta nem volt Glasgow-ban, sem a stadionban, viszont természetesen követte a csapat eredményeit, meg a volt csapattársainak a játékát, és akár a közösség oldalakon. Ketten vannak itt egyébként abból a csapatból még mindig, az egyikük a csapatkapitány, Callum McGregor, hogy érdekes lesz a találkozó esetleg közöttük. De Árzani azt is elmondta, hogy bizonyítási vágy semmiképpen nincsen benne, mármint hogy különleges bizonyítási vágy itt a Celtic stadionjában, mert hogy nem gondolja, hogy leszerepelt volna itt, egy sajnálatos sérülés törte ketté itt a Celtic-es pályafutását, és emiatt nem tudott kiteljesedni.
1: Köszönjük szépen, Regős László Pált hallottuk, tehát a Ferencváros sajtó tájékoztatója után. Glasgow-ból majd holnap természetesen a Nemzeti Sportrádióban közvetíteni fogjuk ezt a mérkőzést. Időközben már a 4. percben jár a Füchse Berlin-Veszprém mérkőzés, és a Veszprém 3-2-re vezet idegenben. Nem sokára jövünk majd Marosán Györggyel.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: 20 óra 55 perc van, itt van velünk a stúdióban Marosán György, a mikrofonnál pedig továbbra is Balogh Balázs. A legfrissebbel kezdjük, hiszen Füksze Berlin Veszprém mérkőzés zajlik a férfi kézilabda bajnokok ligájában, és a Füksze Berlin eddig a pillanatig 4-3-ra vezetett, de most 4-4 az állás a mérkőzés 8. percében. De mielőtt belemennénk ebbe a találkozóba, Gyuri, ugye a Szeged gárdája kikapott, mégpedig a GOG otthonában 36-34-re, sokat beszéltünk ugye az első félidőről, és akkor így említettem neked, hogy hát azért az előfordul, hogy a Szeged a második félidőben nem tud úgy teljesíteni. Most hogy zajlott ez a második félidő?
3: Eredmény szempontjából ugyanúgy, hiszen az első félidő is 18-17 lett, és a második félidő is 18-17, így jött ki a 36-34-es végeredmény. A második félidőben azért aggódhattunk, hiszen a GOG kialakított egy viszonylag komolyabb előnyt már az elején a második félidő. Elején 23-19-re is vezetett, majd ugye ebből visszazárkózott a Szeged utolérte ellenfelét, azonban már csak a mérkőzés utolsó negyedében, illetve a második utolsó negyedében 32-32 is állt az eredményjelzőn, de átvenni a vezetést nem sikerült. Talán az jelenthette volna azt a pluszt, azt a pszichológiai pluszt, lélektani többletet a Szeged számára, hogyha megfordul az eredmény, akkor a végjátékban másképp lehetett volna megélni szituációkat, ezt nem sikerült. Azonban 35-34 volt hátra 10 másodperc, mikor, sőt, 12 másodpercnél passzív játéka lett a GOG-nak, és 8 másodperccel a vége előtt egy piroslapos megmozdulás volt a Szegednél, már Jelinicset állították ki piros lappal, és így következett büntetővel a GOG, és amit értékesítettek, így kialakult a 36-34-es végeredmény. Ugye egy kis szerencsével, akárha ott nincs ez a piroslapos megmozdulás, valószínű, hogy maradt volna ugyanúgy pár másodperce, 4-5 másodperce a Szegednek ahhoz, hogy egyenlíthesse, ami volt is időkérése a Pelgrennek, vagy ha egy kis szerencse van, akkor a hetes kimarad, és még van Szeged támadás is döntetlen. Na de ne legyünk teljesen elégedetlenek ezzel a két gólos vereség. Egy vereségnek soha nem örül az ember. De ugyanezt beszéltük a fél időben is, hogy az egymás elleni eredmény fogja eldönteni nagy valószínűsége, hogy ki lesz a csoport másodikja a Sportingnak, talán ezt odaadhatjuk előre, ő az abszolút favoritja a csoportnak, és hát itt itthon Szegeden kell 3 góllal megvenni a GOG-t, és egymás elleni eredményben már jobbak is vagyunk.
2: Hát mindjárt kicsit foglalkozunk még a többi eredménnyel, mármint amik már véget értek mérkőzések, mert most zajlik néhány találkozó, és a Veszprém ugye a Füksze Berlin vendége, és hát itt óriási csatára van kilátás. 5-4-re vezet a Veszprém, 2 perces emberhátrányba kerül Ligetvári kiállítása miatt, és a büntetőt pedig bedobták a hazaiak, úgyhogy a 11. percben 5-5 az állás. Nem kezdett megilletődötten a Veszprém, viszont ahogy kezdett, az neked nem meglepetés támadásban, hogy hogyan játszik a Veszprém? Kikkel pontosan?
3: Hát igazán forgatja a Xavi Pascal csapatát mindig, ugye Len kezd jobb szélen, ott Imre Bence vagy Len, hát nincs rossz döntés, mind a két játékos szerintem világsztár, talán az elfogultságom mondatja velem azt, hogy nyilván jobban örülnék, ha Imre Bencét látnám, hiszen magyar játékos, de nem meglepetés az, hogy Len kezd. Martinovic kezdő státusza sem meglepetés, Remilivel ők ezt el szokták osztani, és azon kívül ugyanúgy akár Elderának a szerepe, tehát nem, nagyon mély a kerete a Veszprémnek, nincsen ezzel gond, forgatva lesz a csapat, mert ez egy abszolút 60 perces meccs lesz szerintem. Ez, ahogyan a Szeged meccs is 59-50-nél még fontos dolgok lesznek.
2: Martinovic éppen gólt lőtt ember hátrányban, még 1 percig hátrányban a Veszprém együttese, és támad a Füksze Berlin. Ugye beszéltük, hogy ezt a párosítást akár egy döntőben is el tudnád képzelni.
3: Abszolút Európa két top csapata. Én szerintem ott lesz mind a két csapat Kölnben a 4-es döntőben.
2: Most egy jó védekezés volt, egy belemenést fújtak a játékvezetők, úgyhogy még van 35 másodperc a kiállításból, és jöhet előre a Veszprém együttese. De nézzük meg egy kicsit a mai már befejeződött mérkőzéseket. Kristianstad Sporting 29-37, és te azt mondtad, hogy tulajdonképpen ugye fölényesen nyert a múltkor a Szeged, éppen a Kristianstad ellen, és hogy a leggyengébb csapat talán a BL mezőnyben?
3: szép kézilabdát játszik a Christian Stad, de ehhez a másik három csapathoz viszonyítva még komoly elmaradásban vannak szerintem. Ez jól látszódott Szegeden is, le most a Szeged a Christian Stadot, és hát most otthon sem tudták megszorongatni a Sportingot, gyakorlatilag az első félidőben eldőlt a két pont sorsa, a 16-22-es félidei eredmény már predesztinálta azt, hogy itt nem lesz meglepetés, és a második félidő az is szorosabbra is sikerült, a Sporting csak 2 góllal nyert a második félidőt.
2: Közben Erdei Márk kollégám is bejött ide a stúdióba, és azért is jó ez, mert ő figyelte ezt a Várdár-Nant mérkőzést, ami ilyen igen izgalmasan alakult.
4: Igen, és ezt szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Valóban nagyon izgalmas volt a vége, mert még ott volt a Várdár kezében a meccslabda, gyakorlatilag egy perccel a vége előtt még azért támadtak, hogy átvegyék a vezetést, hiszen akkor még X volt a táblán. Ezt követően, mármint egy időkérést követően Zicsert hibáztak, és utána jöhetett a Nant, amelynek nagyjából fél perce volt arra, hogy befejezze, és hát egy góllal lezárja a saját támadását, ami nagy valószínűség szerint majd a győzelmet is jelenteti később. Hát 59-45-nél kapott egy büntetőt a Nant, ezt belőtték, 59-50-nél ott volt a labda már a Várdár kezében, megint egy Zicser, megint egy kivédett Zicser, úgyhogy végül a Nant elvitte a két pontot Észak-Macedóniából, ami azért nem kis tény, vagy nem kis tett a végjátékot megnyerni egy ilyen Várdár-e otthonában.
3: Hát bizony, és nekem ez két üzenetet is hordoz magában. Ugye a Várdár nem olyan nagyon régen, a Bajnokok Ligája győztes is volt, és onnan jött egy süllyedés, ugye anyagi okok miatt, majd most újra visszatért a kézlabda, az európai kézlabdázás térképére. Ez azért is beszélünk erről ennyit, hiszen ebben a csoportban van még a Melsungen, aki egy igen csak magyaros csapat ebben a csoportban, és a Vizla Plocka, aki szintén magyar játékosokkal bír, ezért érdekes számunkra ez a csoport, és itt miről beszéltünk itt az adás előtt, és a szerkesztőségben, hogy a Várdár itt, aki talán outsider, ahogy szoktuk mondani, a Nant, Melsungen, Vizla Plock, majd eldöntik jut tovább. Ehhez képest a Nant kinkeservesen nyert a Várdár otthonában, talán nem leírható a macedón csapat sem.
4: És ha már a magyarokat említed, a magyar kötődést, bocsánat, akkor ugye a hétvégén még a Tatabánya-Szeged meccset vezette Horváth Péter és Marton Balázs, és ők vezették most ezt a Várdár-Nant meccset, tehát emellett sem lehet elmenni, hogy azért jó lenne újra magyar bírókat látni a BL-ben egy nagyobb számban.
3: Bizony, a Horváth Marton páros évek hosszú sorát mutatja, teljesítményüket kiegyensúlyozottan, magas színvonalon vezetnek nemzetközi és magyar mérkőzéseket is. Én szerintem büszkék lehetünk rájuk.
2: Közben jól alakul a Veszprém mérkőzése, hiszen 3 góllal vezet a veszprémi gárda, és mi láthattunk éppen egy Nielsen védést, hát mindenképpen kell a jó teljesítmény tőle, és nem véletlen a Berlin időt kér, és hát Gyuri, beszéltünk itt arról a meccs előtt, hogy szerinted ez sogólos mérkőzés lesz, egy nagyon gyors mérkőzés lesz, de az elején nem így indult, most viszont már rohannak.
3: Igen, itt az, hogy gyors meccs lesz, az biztos. Itt az a kérdés, hogy a két kapus milyen napot fog ki, hiszen, ahogy említettük már Nielsen, nagyon sokat dicsértük itt, ő komoly teljesményre képes, hát az 50% körüli teljesítmény nála már valahol a normális, ami pedig hát nyilván egy abszurd extra teljesítmény más esetében. Ezt ma is mutatja, hiszen 11 lövésből 5 védett labdája van, 46%-kal, 45,5%-kal véd, még ugye a túloldalon is Ludwig 33%-a. Egyelőre jól sikerült az első félidő első fel a Veszprémnek, szerintem a terveik szerint halad minden, mert 6 gólon tartani a Berlint otthon.
2: És Gidzelt egyen.
3: Hát, és így van, és ezt akartam mondani még, hogy mert ez Gidzel egy lövése van, egy gólja.
4: Hétvégén mennyivel is hangolt erre a meccs? 18-at lőtt talán a Bundesligában, vagy 13-at?
3: A Gummersbachot igen, elkalapálták, most ő hirtelen nekem nincs meg, hogy ő hány gólt lőtt, de
4: 15 körül, ha jól emlékszem.
3: Így van.
2: Igen, hát ő azért a világ egyik legjobb játékosa, mondjuk még őt el tudnánk fogadni Veszprémben.
4: Hát, és ő még messze van Veszprémtől, mert jövőre, hát hallottam, hogy beszélgetek arról, ugye, hogy évvégén jó lenne a Veszprémnek azért megnyerni a Bajnokok Ligáját, most már így hosszú idő után nem csak mondjuk a Final Four-ba bekerülni, hanem tényleg BL-t nyerni. És hát nem tudom, mit gondolnak ott a bakonyi szurkolók, de hát jövőre, aki tudja, hogy a Füchse Berlinben milyen igazolások jönnek, ugye gondoltunk itt például Simon Pitlikre, vagy éppen Dikamemre a Barszából, hát én azt gondolom, hogy jövőre ez a Füchse akár verhetetlen titulust is elérhet.
2: Persze láttunk már olyat azért, hogy ezeket a csapatokat megcsükkették.
3: Igen, meg ezeket a sztárokat be is kell építeni. Tehát most, amikor mondtad, hogy el tudnád képzelni Gidzelt Veszprémben, És akkor az a kérdés, hogy Remilivel nem oltják-e ki egymást, vagy akkor kimegy a Remili Martinovic párosból.
2: Nem, Remilivel egy irányítóba. Hát egy gondolat.
4: Így van.
2: Még azért igen. Azt is elképzelhetjük, bár azért egyelőre most ettől messze állunk, hogy ilyenen kelljen lamentálnunk, viszont Imre Bence az egy kicsit fájó, hogy nem játszik, mert hát azért ő kint Németországban folyamatosan kezdőjátékos volt, jól játszott, én nagyon várom már őt a pályára, nem tudom, hogy esetleg van arról valami infótok, 10-6-os Veszprémi vezetésnél azért hangsúlyozom itt a félidő közepén, és megint egy jó védekezés, sikerült visszafutni.
4: És ráadásul Janis Lem volt, aki az ő pozíciójában szerepel, tehát most az egyik kezünkkel elveszünk, a másikkal megadunk.
3: Igen, jobb szélről középre futott igen. Vissza, tehát ez nem így volt megszerkesztve a visszarendeződést, amikor átvették taktikailag. Nem, hát a világ egyik legjobb jobb szélsője lent, tehát ez nem egy világ tragédiája, hogy Imre Bence most eltett negyed óra, még nincs pályán, biztos fog kapni lehetőséget a mai meccsen is. Egyébként nem, de Xavi Pascal ugye a spanyol iskolában mindig azt beszélünk, hogy negyed óránként cseré. A szélsők esetében ez nem igaz nála. Igen. Tavaly is sokszor láthattuk a másik szél esetében, Ellisonnál és Deszkánál, hogy az egyik meccset megkapta az egyik, a másikat a másik végülte, vagy nem is volt keretbe. De
2: ez meg ezt akartam, hogy nem is biztos, hogy berakta keretbe, mert hogy inkább belső posztokra próbál több embert játszatni. De azért ott is vannak hiányzók. A múltkor is láttuk Gyuri a Veszprém meccsét, amikor többen, akik még tavaly kezdők voltak, ott ültek fönt a leláton.
3: Hát ez a kellemes gond az edzőknek mindig, amikor olyan mély a keret, hogy a lelátóra, és ott nem biztos, hogy az egészséges, hiszen ezeknél a sztároknál azért ez feszültséget tud szülni, hogyha valaki nem kap lehetőséget, főleg esetleg még keretbe se kerül, de hát megvan a tekintélye, és nyilván a tekintélyből adódó hát, tudása is Xavi Pascalnak. Hát, ha nincs győzelem, akkor mindig az edző a hibás, hát akkor úgyis, ha nem ez, akkor más találunk benne. Itt most a stúdióban abban a helyzetben vagyok, hogy igen, nekem meg kell találni, hogy miben hibás az edző, de egyébként pedig elszenvedője vagyok ennek mindig.
4: De érdekes, igen, hogy Imre Bencét beosztátok, hogy azért ő tavaly hasonló rendszerbe játszott Kielben, hogy az egyik meccsen ő játszott, a másikon Cerbe, tehát ő valamennyire hozzá lehet szokva ehhez. Nem tudom, szerintem mert biztos, nekem is ez rossz.
3: Akkor van baj, hogyha ennek szakmai oka van, hogyha nem játszik, mert akkor az biztos, hogy őt is idegesíti. Hát, hogyha ezért jó az ilyen nagy csapatoknál, hogy ketten-hárman vannak egy poszton, mert gyakorlatilag az edzéseken is illetve harc van, és így fejlődik. Tehát az Imre Bencének is fejlődés jelent, hogy meg kell küzdjön a pozíciójára a hétköznapokban is.
2: Most kimaradt egy berlini 7 méteres, nem kellett Nielsennek védeni, a kapufát találták el, de hát az, hogy odaáll veled szembe egy Nielsen, azért az sok mindent meghatároz, gondolom, még ilyen világsztároknál is, mint akik a Berlinben játszanak.
3: Hát abszolút, neki olyan aurája van, hogy tényleg már megremegnek a kezek, amikor oda állnak vele szembe.
4: És ráadásul egy Freyhöfert hibázott, akit azért nem sűrűn szokhattuk meg, és hát mióta elmondtuk, hogy de jó lenne, hogy Imre Bence a pályán, azóta Len szerzett egy labdát, lőtt egy gólt, úgyhogy most abszolút nem nekünk játszik, nem magyar szurkolóknak.
2: És 12-6.
3: Dupla annyi gólt lőtt a Veszprém, mint a Berlin.
2: 17 perc alatt kapott a Berlintől 6 gólt, és hát azért ne feledjük el, hogy melyik csapatról beszélgetünk az ellenfélnél.
3: És most jön a frissítés majd a Veszprémnél, tehát most jönnek majd be a friss játékosok.
2: Hát kérdés, hogy ez hogy sül el ilyenkor, mert ugye aki padról jön fölvenni a meccsnek a ritmusát, azért az sem könnyű.
4: Meg szoktunk arról beszélni, hogy ugye az új igazolások vajon jót tesznek-e vagy sem, és itt azért megnézve a Veszprémnek a belső 2-3-asát, azért ez a Tiágus Petrus, Pesmábek kettős, vagy hogyha éppen Ligetváriban bent Pesmábekkel, azért már jól összeszokott párosokról beszélünk.
2: Nekem és az, ami jobban tetszik, nem azért, mert Ligetvári,
3: de nagyon jól működik a Ligetvári Pesmábek, nekem nagyon tetszik.
4: És megjeljük, mikor bejön egy Nielsen, akkor mondtok, ez nem lehet probléma. Tehát ez...
2: Meg hát a jövő Ligetvári, nem... Az említett brazil játékos.
3: Igen, tehát ott szélességbe kell keresni a helyet, hogyha ők benn vannak. De hát ugye szélességbe megtalálod a helyet, egyes kettes között beugrasz, akkor tényleg jön veled szembe egy Nielsen.
2: Minden esetre most egy újabb kiállítás a Veszprémnél, ott a 6-oson kívül volt a szabálytalanság, és hát nem sokáig volt a pályán Thiago Petrus, mert hogy ő kapja ezt a 2 percet. Hát ez az egy támadás volt, amit most eddig ott volt, és rögtön egy kiállítás, azért nem ez, fegyelem, ez nem az edzők álma.
3: Valóban nem. Tehát amikor a pályára lépett, most egy pár másperc hamarabb nem ezt mondta neki az edzőjében, biztos vagyok, hogy csinálja 1-2 percet, de hát előfordul. Ugye ez, amiről beszélsz, és hogy érkezik meg a meccsbe, lehet, hogy most a vágy dolgozik benne, hogy ugyanazt a teljesítményt hozza, mint a társai, akik az első negyedet játszották, és túlpörgött.
2: Védekezett valaki a 6-oson, hogy képzeljék el a hallgatók is. Jött a támadó, ő pedig hátulról a támadót, meg hát ez...
3: Túlpörgött.
2: Tehát a Veszprémben merik, hogy nem pörög túl, mi sem pörgünk túl, 21 óra 10 perc van, és
4: Még beszéljünk egy picit, bocsánat, erről, mert még arra is ki szerettem volna térni, hogy a többi mérkőzésen mi újság, mert a Kuszta Kielce meccs, az például 7-14, ott is kétszer annyi gólya van az egyik csapatnak, mint a másiknak, és a PSG is nagyon simán vezetett a Zágráb ellen, és most a zágrábiak visszajöttek, csak 2 gól a különbség, ami azért akár
2: nekem
4: a Zágrábban is kedvezhet.
2: A Kielce az nem olyan nagy meglepetés, szerintem az, a Kielce megint jó csapat.
3: A Kielce bizony a Dejan Miloszavjev érkezésével, ugyanállam Dejan Miloszavjev is top 3-as kapus a világon.
4: Azért... Ki a harmadik egyébként a Nielsen és Miloszavjeven kívül?
3: Azt látok bízom. Azt mindig azt mondom, hogy a top 3-as Miloszavjev és Nielsen, és akkor aki esetleg a Landin, német Kornél kollégánk szerint Landin, ugye ő hát, szerintem inkább a múlt volt, és igen. Az emlékek alapján. De...
2: Marosan Györgyre már nem is reagálnék.
3: A Tulira nem próbálom nem meghallani, mert provokál, szeret provokálni, hogy meg csak kihúzom, mert szegény Tuli már eltűnt Portugáliába a kritikáim elől, de ez a két ember, ez kiemelkedik szerintem.
2: És valóban. Itt van akkor a PSG Zágráb már 13-12, és hát ez mondjuk a tavalyi szezonja a PSG-nek nem volt olyan jó, most milyen lesz a PSG?
3: Szerintem ugyanolyan. Tehát nem, a PSG rég nem esélyes a BL Final Four-ra.
4: Sőt,
3: a 8-ba is küzdködniük kell, ha szerencsés sorsolásuk van, akkor oda juthatnak. A francia bajnokságot megnyerik, bár a Nanti hallgatóink most felhorkantak, hogy na-na, nem biztos. De ott francia bajnokságot szerintem még mindig előtte vannak a többi csapatoknak, ugye itt főleg a Nantra gondolok, de Montpellier is természetesen próbál odaérni és meglepetést okozni. De a bajnokok ligája a 4-es döntő messze van Párizstól.
4: Zágrábban meg komoly, régen Magyarországon játszó klasszisok vannak gyakorlatilag, ott azért több ismerős név is szembe jön, hogyha megnézzük a statisztikát, eddig Strüleknek van már 2 gólja, aki a Veszprémmel ugye, hát 10 perc hiány bajnokok ligája győztes lett, de szerintem ezt nem szeretjük ezt a sebet feltépni. Ugye Kalárás most nyáron ment át a zágrábiakhoz, neki is van már 2 gólja, és Petár Topics, ugye, aki magyar válogatott, egyből egyel áll. Igor Karácsics is jó ismerős, vagy inkább, hát, inkább rossz ismerős, hogyha visszaemlékszünk.
2: Egy kicsit, urak, ugye Lennét le akartuk vinni a pályáról, Imre Bence jön, hát egy 2 perces kiállítás kapott Lenne most ütésért, és Imre Bence így jönni fog a pályára, de 2-ös emberhátrány van a Veszprém, 1.35 van még az elsőből, és ugye 2 perc a másodikból. Hát most ez egy olyan szakasza lesz a mérkőzésnek, amikor nagyon oda kell figyelni, mert megszereztük ezt a 6 gólos előnyt, ami már csak 5, és most nehogy visszajön nagyon a Berlin.
4: Főleg itt a félidő végét azért meg kell fogni.
3: Így van, hát ilyenkor jönnek a Nielsen bravúrok.
2: Most nem jött sajnos, mert annyira
3: jönni fog.
2: Szabadon vitték be a labdát, hogy ezzel nem igazán tudott mit kezdeni Nielsen sem. Meg hát azért a másik kérdés, hogy ugye most valószínűleg ő fog védeni. Tehát a múltkor is, nem tudom Márk mennyit láttad védeni, de majdnem végigvédi a meccset. Mi lesz akkor, hogyha majd neki nem megy annyira, vagy esetleg Isten őriz, jön egy sérülés, hát mert a második számú kapus, akkor ott ül a padon.
3: Igen, hát a szuperkupa meccsen volt nekem furcsa az, hogy nem ment igazából Nielsennek. Vagy legalábbis nem olyan szinten, amit mindannyian elvárunk tőle, amit az előbb mondtam vicces, hogy az 50% már tőle szinte megszokott, és nem jött Appelgren. Tehát ott mozgott 25% környékén, 25-28, 22 megint, akkor és nem jött a csere, végigvédte a szuperkupa meccset. Nézzen, természetesen Porobić Hálisz mondta nekem ezt régen, és nagy igazság, hogy egyet kell fogni, de az a legfontosabb legyen a legvégén, és akkor jó volt a kapust, és mert arra emlékszik mindenki, ez természetesen így van, ezért Nézzen is nagy valószínűséggel része lesz minden olyan végjátéknak, ha előtte nem ment neki akkor is, ami éles.
2: 2-ös ember hátrányban 3 passzunk volt már csak, de sikerült gólt szereznünk, úgyhogy 13-7 visszaállítottuk ezt a 6 gólos különbséget. Már mindkét kiállításunk 1 percen belül van, most jó lenne tényleg egy bravúr most onnan a jobb szélről egy lövés, és sajnos ezt most Nielsen nem tudja védeni, de hát azért maradt még 5 az előnyből. Szépen, nagyon lassan megy ilyenkor az idő a kiállításoknál. Ugye a kapust levittük, és tényleg már a játékvezetők mutatták, hogy csak 3 passz van, és végül is, ha jól láttam, Martinovics volt az igen, aki ellőtte, és becsapta a kapust, mert odalárta a bal alsóba, és ő pedig a jobb alsó sarokba küldte. Hát azért a Veszprém úgy tűnik, hogy ezt a helyzetet is át tudja élni. Az első kiállítás már lejárt, 20 van még a másodikból, és hát 5 gól a különbség, az előbb is dobtunk gólt. Na ez mutatja egy csapat nagyságát, nem? Amikor 2-ös ember hátrányt is mondjuk nagyjából X-re tud hozni, és most meg is lehet az X, Pasmelbek az oldalhálóba dobta, de 7 méteres, mert hogy bevitt magával egy védőt, Pasmelbek nagyon, nagyon jó játszik beállós poszton.
3: És védekezés. Igen. Tehát az ő komplexitása teszi, én most már kimerem mondani, a világ egyik legjobbjává a saját pozíciába, bár ugye a túloldalon azért Marsenics ugyanerre a címre hajt, és igen, nagyon jó védő.
4: Jobban bíznék támadásban, hogyha nekem kellene csapat az
3: összerakni. Igen, tehát Marsenicsnek billen a tudása a védekezés irányába.
4: Marsenics nekem egyébként egy Blagotinsek típusú játékos, picit jobbnál a támadásban, de hasonló kaliber a kettő.
3: Hát. Igen, kicsit a Blagotinsek azért még robosztusabb, még magasabb, de, de értem, amit mondasz. Igen, Pesmerbek most már, egyébként 2 évvel ezelőtt ez nem volt rá igaz, tehát ő Veszprémben fejlődött támadásban.
2: Amikor... Deszka bedobta a büntetőt egyébként, úgyhogy visszaállt megint a 6 gólos különbség, és akkor elfogyott a kiállításunk, reméljük ez így is marad a fél időben, még van majdnem 10 perc egyébként az első játék, ez sok a gól.
4: Amit mondtál, bocsánat Balázs, hogy milyen lehet Apelgrének ott ülni a kispadon és várni, hogy majd bedobják. Szerintem őt úgy is igazolták Veszprémben, amikor mondták neki, hogy a spanyol kapus mögött ugye itt említettem be, kiment a PSG-be a Corrales, köszönöm, bocsánat, igen, a Corrales mögött is azt mondták neki, szerintem, hogy fixen második számú kapus lesz, amikor kell, akkor kell, és hát ez, ebben meg jól működött ebben
2: igen,
4: a szerepkörben.
2: Igen, csak kellett, mert ugye nem volt olyan szezonja Corralesnek, most azért, hogy elment a Párizsba, már tudta, vagy pedig éppen rossz időszakot fogott ki, de az biztos, hogy sokat védett egyébként.
4: Abszolút, igen. Most egyébként 7-6 a Berlin, ami azért megszokott a német csapatoktól, mert rengre alkalmazzák ezt a taktikai elemet, és hát meg is van egy újabb nélszemvédés, amelyből lehetne akár egy könnyű gólt lőni. Hát ül itt mellettem egy kiváló vezetőedző, aki szerintem nem szereti, hogyha egy beálló viszi fel a labdát, ő pattogtatja, vagy éppen ő passzolja tovább a labdát, ez az legelső, amit
2: ezért
4: kértek,
2: nem ismert előre passzolni.
3: Igen, és ez nem csak az, aki itt ül, hanem szerintem nincs olyan edző, aki azt szereti, hogy a beálló labdát kapja.
4: Az én edzőm egyébként örültek, mikor én vittem fel a labdát.
3: Jó, csak egy kivételes képességű beálló volt.
2: Elevén korogoztál?
4: Az is volt. Volt itt minden, mint a búcsúban, megpróbálták megkeresni, mi a jó, de nem sikerült.
3: Jó, de az emeletre vitted fel csak a labdát, nem védekezésből, támadásból.
2: A lényeg az, hogy 7 gól az előny, 15-8. Tehát jól jöttünk ki ebből a 2-ös kiállításból, azt lehoztuk X-re, és utána pedig most még egyet hozzátettünk a különbséghez, az eddigi legnagyobb különbség. Hát ezt én megmondom őszintén, nem tudom, mi lesz a vége, mert nagyon hosszú egy kézilabda mérkőzés, és hát láttuk már, ugye céloztatok itt arra a Veszprémet is 9 gólról is mondjuk egy BL döntőt elveszíteni, de azért ez a 7 gól, ez nagyon ritka.
4: Nem, amit a Gyuri mond, hogy Miloszávjevet el kellett, hogy engedje a Berlinbe, hogy ő átment a Kielcéhez, szerintem nem történt minőségi pótlás Palikának az érkezésével. Tehát egy kiváló kapusról van szó Palika személyében, Apelgrénnek voltak annó a Reinekárban kiváló párost alkottak, de hogy ő nem az a kaliber, mint Miloszávjev.
2: De mondjuk minket azért sokat bosszantott.
4: Hát az biztos.
3: Helyesbítek már egy pár perccel ezelőtt, ugye pont Ludwig volt bent a 7 méteresnél, de Palika véd a majdnap is 7 méteresre érkezett Ludwig, aki egyébként már most már 5 lövésnél tart a Veszprém. Ludwiggal szemben még nem találkozott a labdával Ludwig, de Palika is 14-ből 4-et fogott meg csak, tehát ezek a gyenge mutatók nagyon.
2: Márk képzett, kiegyenlített a Zágráb Párizsban, 16-16 az állás.
4: Jó csapat az a Zágráb, de tényleg a Kalárás, amikor a bármelyik csapat a középen védekezik, hát az, arra nem lehet azt mondani, hogy gyenge lenne a védelme. És ha már behoztuk egyébként Gyuri, hogy te is vezető edzősködsz ugye az NBA-ben a Békés Csabával, akkor ugye tavaly még ellenfeletek volt az MTK, úgyhogy nálad jobban talán kevesen ismerik most már az NBA-ben vitézkedő együttest. Ma játszottak a Népligetben, a Fradi ellen kikaptak 37-25-re, de úgy, hogy a szünetben már 9 volt közte. Innentől kezdve szerintem megsüvegelendő az MTK részéről, hogy a másik fél időben csak -3 lett az ő szemszögükből.
3: Abszolút, dicsérendő egy feljutó csapattól, hogyha akár 30 percen keresztül is.
2: És egyébként hozzá visszajutó.
4: Igen.
2: Azért volt már NBA-1-es múlt bőven.
3: Persze, de azért az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy már megvolt a mérkőzés a fél időben, tehát az eldőlt a 2 pont sorsa, és valószínű már a hétvégi BL mérkőzésre készült Jensen, ugye nem láttam a mérkőzést, egyszerűen láttam a Seibert, Anna azért komoly játékpercet kapott, valószínű, hogy a kettőnek a találkozás az MTK-tól véletlenül se szeretnék elvenni semmilyen pozitív jelzőt, és inkább osztogatni szeretném nekik, mert megsüvegelendő ez, de valószínű a Fradi is egy kisebb fokozatba kapcsolt.
2: És már az MTK visszajutott, a Békés Csaba visszajut?
3: A Békés Csabának NB1-ben van a helye, ez egyértelmű, én bízok benne, hogy ez az idei szezonban megtörténik, de ehhez azért gazdaságilag is szükségesek dolgok.
4: De kik lehetnek egyébként, bocsánat, bajban az NB1-ben szerinted, mert az Eszterházi SC-t, vagyis az Egert azért sokan várták kieső pozícióba, de mellettük melyik lehet szerinted a másik csapat, amelynek...
3: Hát igen, őket most is sokan várják, tehát ő szerintem az az.
4: Ha már
3: az,
4: a költségvetés mondtad, az sem ugyanaz a...
3: Így van, tehát egy egyetemi csapat, egy egyetemmel jó együttműködésben lévő csapat, ő nekik nagy csoda kéne, hogy bennmaradjanak, és akkor rajtuk kívül nyilván egy NECA mindig, ugye fiatalokra építenek, bár azért nem teljes csapatot, mert egy-két rutinos játékossal kiegészülve szerepelnek az első osztályban, és mellettük a Szombathely Kisvárda lehet bajban szerintem.
2: Fújtam egyet a mikrofonban, nem véletlen, ugye egy 7 méteresből betalált a Berlin, aztán eladtunk egy labdát, de annak következtében, hogy a Berlin kijött ilyen egész pályás letámadásra, szereztek egy labdát, bedobták, ott még 2 percet is reklamáltak, most megint nem sikerült befejeznünk a támadást, úgyhogy 4 gólra följött a Berlin együttesát. Ritkán látni ilyet, hogy mint kosárlabdában egész pályás letámadást alkalmazon egy csapat, ez már a kétségbeesés?
4: Meg a német kézlabdának a sajátossága, tehát azért ismerünk egy Domagoj Duvnyák nevezetű játékos, viszonylag sokan ismerik Európában, és hát azért ő a Kielben erre van kiképezve gyakorlatilag, hogy 3-2-1-ben legfős játékosként védekezzen. Pedig itt Magyarországon ez általában utánpótlás szinten szokták, nem Gyuri, ezt bevetni?
3: Hát ezt sajnos bevezették nem is tudom, 10 évvel ezelőtt. Ennek az eredménye az lett, hogy eltűntek a magas játékosok a magyar kézilabdából. Tehát jelenleg nincs átlövő. Olyan átlövő alkat, ami a magyar stílusnak megfelelő volt. Nem tudom, Korea irányába próbáltunk lépni, de hát ugye ahhoz más adottságokkal rendelkezünk, mindegy, ez most nem ennek a műsornak a témaköre, de ezen azért változtattunk, tehát már nincs jelenleg ma a kézilabdában ez az utánpótlás kézilabdában ez a szabály. Viszont ez egy másik dolog, amit te feszegetsz, az a 3-2-1 és Duvnyáknak a feltolt szerepe, ez ugye a régi jugoszláv iskola, ez a legendás 3-2-1-es védekezés. Ugye ez már egy felnőtt korban alkalmazandó taktikai megoldás, egy szerkezet a védekezésben. Ezt ők nagyon magas szinten művelték hosszú-hosszú éveken keresztül.
2: Xavi Pascal különben rögtön időt kért, mert ő is látta, hogy bajban vagyunk, de most jól jött ez az időkérés, mert most sikerült kijátszanunk a védekezését a berlini csapatnak, és gólt szereztünk, úgyhogy 5 gólra visszajöttünk. Mi elmegyünk most gyorsan hírekre, aztán itt leszünk a hajrára a Veszprém mérkőzésen.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Éld át az A38 hajó semmilyen sem fogható koncertélményét. Itt nincsenek felesleges körök, csak a tiszta zene és a legnagyobb kedvenceid a színpadon. Az A38 hajó színpadán. Minden hétfőn és csütörtökön 23 óra 30 perctől az M2 Petőfi TV-n. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Idegenben szenvedett vereséged a Szeged a BL-ben. 25%-os tulajdonrészt is szerezhetnek magyar helyi energiaközösségek a szélerőművekben. Nyárias idővel folytatódik a hét. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
1: Sporthírek.
5: A Dán GOG otthonában szenvedett 36-34-es vereséget a Szeged férfi kézilabda csapata a Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulójában. A tiszapartiak így 2 mérkőzést követően továbbra is 2 ponttal állnak a D csoportban, amelyet a 100%-os Sporting vezet. Az FTC Toyota Kovács női kézilabda csapata 37-25-re legyőzte az MTK-t az első osztályú bajnokság szerdai mérkőzésén. A Fradi legközelebb szombat délután a Bajnokok Ligájában a norvégiai Stavangerben lép pályára a Szola vendégeként. A női labdarúgó NB1 8. fordulójában az MTK 1-0-ra legyőzte az Újpestet, míg a Ferencváros 2 gólos hátrányból nyert 3-2-re a Szent Mihály ellen. Szintén ebben a fordulóban Pécs Astra 2-0, Honvéd Puskás Akadémia 2-0, a Győr idegenben nyert 3-0-ra a Szekszárd ellen, a Videóton pedig 5-2-re győzte le a DVTK csapatát.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
5: eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos hozzájárulást, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az intézkedés mintegy 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szerint az indokolatlanul fenntartott kötelező terhek megszüntetése egyszerűsíti a házi orvosok, fogorvosok, szakorvosok és más egészségügyi szolgáltatók működését is. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter arról beszélt, hogy megkezdték a gazdasági kamarákról szóló törvény felülvizsgálatát, és átvilágítják a teljes kamarai rendszert. Tudomásul veszi a kormányzati bejelentést, és várja a jogszabálymódosítások részleteit a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A kötelező kamarai hozzájárulás eltörlésére úgy reagáltak, hogy nyitottak egy új típusú feladatkör megfogalmazására, és az ehhez kapcsolódó finanszírozásra, a mikrovállalkozások terhének mérséklésére és a vállalkozások gazdasági súlyához jobban igazodó, arányosabb hozzájárulási rendszer kialakítására. Vizsgálatot indít Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter BYD-nél vállalt pozíciójával kapcsolatban az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága. A volt tárcavezetőt behívják meghallgatásra, tudta meg a Telex a bizottság elnökétől. Apáti István azt mondta, a vizsgálat a korábbi miniszter munkaviszonyának körülményeiről és esetleges nemzetbiztonsági kockázatainak feltárásáról szól. A Fidesz frakció szerint nem kockázat, hanem óriási lehetőség Magyarországnak, hogy Szijjártó Péter a kínai autógyártó cég egyik globális vezetője lett. Akár 25%-os tulajdonrészt is szerezhetnek magyar helyi energiaközösségek a szélerőművekben, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. A lehetőséget a magántőkéből megvalósuló szélerőmű tenderhez kapcsolódó energiaközösségi program biztosítja. Kapitány István azt mondta, az energiaközösségek lényege, hogy a helyben megtermelt energia helyben hasznosuljon, a többlet energia bevétele pedig helyben maradjon. A tárcavezető szerint így a résztvevő közösségek folyamatosan részesedhetnek a szélerőművek termeléséből származó bevételekből.
1: Közlekedés.
5: Az M6-os autópályán az Alagútláncban éjfélig biztonsági gyakorlatot tartanak, ezért az érintett szakaszon jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani. Az autópálya Pécs felé vezető oldalán a Bátaszék csomópontban terelik ki a forgalmat. Itt felhajtani sem lehet. A másik oldalon az F60-as autópálya csomópontjánál terelik ki a járműveket, a főváros felé utazók sem a 191-es kilométernél, sem Vémindnél nem tudnak felhajtani az autópályára.
1: Időjárás.
5: Holnap északnyugaton számíthatunk kisebb esőre, záporra, de egy-egy zivatar is kialakulhat. A szél helyenként megerősödik, hajnalban 10-15, napközben 18 és 26 fok között alakul a hőmérséklet, de keleten akár 30 fok is lehet.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 21 óra 31 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs. Már csak 20 másodperc, jó 20 másodperc van hátra a Berlin-Veszprém férfi kézilabda bajnokok ligája első félidejéből, amikor most a Berlin megint egy picit közelebb lopózik. 20-16-ra azonban a Veszprém vezet végig a mérkőzésen, mint ahogy azt itt a beszélgetésünkből is hallgathatták a korábbiakban, és még a Veszprémnek van egy támadási lehetősége itt az utolsó akció. A jobb szélről és a hosszú oldali kapufa segítségével bepattan ez a labda, ez pedig azt jelenti, hogy 5 gólos a Veszprém előnye a szünetben, és remekül játszik a veszprémi csapat, reméljük, hogy ez a lendület megmarad egyébként a mérkőzés végéig, mert ezt így jó látni, ahogy a veszprémiek támadnak. Egyszer volt egy kettős kiállítása is a Veszprémnek, abból 2-2-re sikerült kijönni, utána egy egész pályás letámadást eszközölt a Berlin együttese. Időt kellett kérnie Xavi Pascalnak, mert hogy akkor zsinórban szereztek ott 3 gólt, egyet 7 méteresből, kettes pedig labdaropásból vagy eladásból, azonban ezen is túl volt a gárda, úgyhogy a Veszprém 21-16-ra vezette át a szünetben. Másik magyar csapatunk, a Szeged kikapott a Dániában, a Golgothalában 36-34-re, Christiansen Sporting 29-37 és Vardar Nant 32-33, ezek végeredmények. Tart most is 2 mérkőzés, a fél idejénél pontosan Kostad Kielce 14-20 és PSG Zágráb 18-17. Kézilabda után pedig atlétika, ma délután a hazafutás vendége volt Molnár Attila, fedettpályás Európa-bajnokunk. Vele beszélgetett Jó András.
2: A műsorvezető Jó András. A stúdióban Molnár Attila, a magyar atlétika egyik legjobb 400 méteres futója, fedett pályás Európa-bajnok, a magyar váltóval világbajnoki bronzérmes, egyéniben fedett pályás Európa csúcstartó, idén pedig 44-47-es szabadtéri országos csúcsot futott 400 méteren. A hétvégén hazai közönség előtt a budapesti atlétikai világdöntőn is ott volt a szám döntőjében, ahol végül a 8. helyen végzett. Attila, szia, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Én köszönöm a lehetőséget.
2: Kezdjük egy ilyen gyors kérdéssorral, egy-egy szó vagy rövid válasz elég, később pedig néhányhoz visszatérünk majd. Edzés vagy verseny?
3: Edzés.

0: Fedett pálya vagy szabadtér?
1: Fedett.
0: Verseny itthon vagy külföldön?
1: Itthon.
0: 43-99 vagy olimpiai döntő?
1: 43-99.
0: Egyéni vagy váltó?
1: Váltó.
0: Esős idő vagy hőség?
1: Esős.
0: Reflektorfény vagy nyugalom?
1: Nyugalom.
0: Na, erre mindenképpen visszatérünk majd. Balaton vagy Északi-tenger?
1: Balaton.
0: Vitorlázás vagy gokárt?
1: Vitorlázás.
0: Kanapé vagy kirándulás?
1: Most kanapé.
0: Most kanapé. Na, kezdjük a legfrissebb élménnyel, ugye a hétvégi budapesti világdöntővel. Összességében mennyire vagy elégedett azzal, amit ott nyújtottál?
1: Őszintén elégedett vagyok, nem vártam, hogy döntőbe kerülök, legalábbis a legjobb nyolc közé kerülök bármilyen formában. Úgyhogy túlszárnyaltam azt, amiért idejöttem, és itt most ez nem a teljesítményről szólt, hanem tulajdonképpen a helyezésről. Ez már egy olyan időpontban volt ez a világverseny, hogy nem tudtunk, és nem is őszintén nem is szerettünk volna ide összpontosítani semmilyen csúcsformát, mert ennek még lett volna egy kifutási ideje, most meg már a pihenőmet töltem, úgyhogy ez most nem az volt.
0: Ugye mégis a legjobb nyolc között ott voltál. Mit jelentett neked ez is, ráadásul úgyhogy hazai közönség előtt?
1: Igazából a hazai közönség az többet jelentett, most, mint hogyha top 8-ba kerültem volna. Inkább futottam volna itthon, és lettem volna 15-dik, mint hogyha ezt Skóciában rendezik, és bejutottam volna a döntőbe.
0: Ugye az elődöntőben 44-97-et futottál, és célfotóval jutottál tovább a döntőbe, ott viszont 45-10 lett az a te időd. De hogyan élted meg ezt a két futást?
1: Az első az nagyon euforikus volt. Az tudom, hogy az a nap is olyan volt, hogy teljesen zónában voltam, szerettem volna, csak azt tartottam szem előtt, hogy az a 4Q közül valamelyiket elvigyem, uh-huh. És nem az érdekelt, hogy milyen idővel, mert szerintem aki kint volt, vagy aki tudja, nem igazán voltak ideális körülmények, azt hiszem, itt nem esett eső nyár eleje óta, aznap igen, és aznap gyönyörű szépen le is hűlt a levegő, de ezt mindenki érezte a szezon a mezőnyből. Én az összes gondolatom akkor körül forgott, hogy az az egyik nagy kú meglegyen, és amikor ezt kiírta, és az a tetőpont volt, amikor arra várt mindenki velem együtt a szoros célfotónál, amikor kiírták, hogy negyedik vagyok, és akkor ott így leszakadt rólam minden, és akkor könnyebbnek éreztem magam, mint hélium, és majdnem fölrepültem onnan. Elképesztő eufória volt. A második nap az meg már úgy érzelmileg kimerített, és azt nem mondom, hogy nem akartam jót futni a döntőben, de nem voltam elkeseredve, hogy nem tudok mindent.
0: Azt mondtad, hogy zónában voltál, ez egyébként fordítsuk le így magyarra, hogy az azt jelenti, hogy jól kelsz fel, jól ébredsz, jó hangulatod van, mennyire számítanak ezek a dolgok?
1: Igen, az, hogy egy reggelinél, egy sétánál, egy kávénál, egy ebédnél önmagában más tevékenységeket csinálok, de maga a fő gondolatmenet az mind a körül zajlik, hogy amikor beérek a célba, akkor kvalifikáljak a döntőbe, és minden e felé halad, és tudom, hogy idővel korábban vagy később, de aznap én nekem arra kell készen lennem, és nem éreztem a nap egyik másodpercében sem azt, hogy erről leesett volna a fókusz, és ez így jó.
0: Kötelező rituálé az van?
1: Nem, nincsen.
0: Nem foglalkozó énekkel.
1: Nem, mert hogyha ragaszkodom, én úgy gondolom, hogyha ragaszkodok kötelező rituálékhoz, akkor ahhoz van kötve a teljesítmény, és ha az nem sikerül, akkor a teljesítmény is go. Tehát, hogy én nem gondolom, nem hiszek ezekben, minden verseny más, minden nap más, minden felkészülés más, és hogyha egy melegítés egyik nap másfél órára csúszik, meg van, amikor 40 percre, mind a kettőnek az a vége, hogy meg kell oldani. És nem fogok tudni ragaszkodni mindig ugyanaz a rutinhoz.
0: Teljesen értető. Mennyit számított, hogy ennyire hosszú volt már a szezon?
1: Én ezt szerintem bárkit megkérdezem mezőnyben, mindenki másképpen fogja látni. Én egy picit befolyásolt vagyok abból a szempontból, hogy Birmingham után nem tudtam azt mondani, hogy jó, ott meg volt a szezon főversenye, mert ez Budapesten volt. És hogyha nem Budapesten rendezték volna ezt az ultimate-et, akkor még talán tekinthettem volna rá kellemetlenségként is, de így egyszerűen nem tudtam. Tehát az egész csoportom, mindenki arra készült, hogy hát megyünk Budapestre, és ott zárjuk le a szezont, és megyünk Budapestre, és ez nem tudod ezt elengedni, hogy akkor ez már annyira nem is fontos, vagy ezt nem akarom annyira, én ezt akartam annyira.
0: Érezted magadon a fáradtságot azért?
1: Nagyon. Az nem kérdés. A nehezebben mentek már azok a formába hozó. Az előző héten van kettő darab ilyen szint felmérő futásnak nevezném, anélkül, hogy belemennék a részletekbe. Hát azok már úgy mentek, hogy jobb, hogy végük lett, és már nem azt vártam, hogy bármikor mikor edzünk már ilyen jó erőset a versenyhéten, mert azokat szeretem, amikor egy olyan visszajelzés jön, hogy az ott erős vagyok, és akkor ott van az izmaimnak egy tartása, és akkor várom a szombatot, vagy várom a vasárnapot. Hanem megcsináltam ezt kedden csütörtökön, és akkor úgy voltam, hogy jaj, már legyen hétfő. És vártam a végét, de legalább annyira vártam magát a versenyzést is, úgyhogy mondanám, hogy összhangban volt, de nyilván mind a kettő más irányba mutat.
0: Maga a világdöntő, mint új kezdeményezés, milyen benyomást tett rád?
1: Sokat beszélgettünk erről előtte is, inkább előtte, mint utána. Utána már, ahogy lefutottuk a váltót, is vége volt a versenynek, senkit nem érdekelt az ultimate-nek se a lebonyolítása, se az, hogy ez mennyire volt sikeres. Erről majd beszélgetünk a következő szezonban. Valószínű ennek az oka, hogy mindenki el akart menni pihenni velem együtt, itt az élen elsősorban. Én nagyon szeretem azt, hogy volt mersze meglépni a World Athletics-nek az, hogy valamit újítsunk meg magán az atlétikán, mert azt azért el kell mondani, hogy én nem értek azzal egyet, hogy az atlétikát meg kell menteni, nem, szerintem is jól van, nincsen baja, az atlétika volt, van és lesz is, a 400 méter az 400 marad, a 100 meg 100 marad, a leggyorsabb embernek járó címet meg ebbe a sportágba fogják, és osztották eddig is. Nagyon tetszik az, hogy olyan újításokat is behoztunk, amit szerintem egy világbajnokság átvehet, hogy egy kicsit jobban eladható legyen, hogy egy kicsit közelebb hozzuk a nézőket magához az atlétikához, mert eddig ilyen steril kis futókként vagy sportolókként voltunk ott a pályán, akikkel csak akkor lehet találkozni, hogyha egy média esemény alkalmával versenyen kívül de találkozhatnak a szurkolók az atlétákkal, és ezt most azt érzem, hogy ebbe tettünk elég nagy lépéseket ahhoz, hogy ez ne így legyen. Szerintem nagyon-nagyon kellett az hozzá, hogy ez a szezon végén legyen, és ne legyen ennek olyan jelentősége, hogy arany, ezüst, bronzérem lesz osztva, meg kontinens bajnoki vagy világbajnoki címeket osztanak, mert így kevésbé tekint, ezt belülőre mondom, és a visszajelzések alapján mondom, hogy mi ezt kevésbé tekintettük egy olyan versenynek, amit olyan komolyan kell venni, hogy a külvilágot ki kelljen zárni. Ez a showról szólt, és szóljon is a showról, mert szerintem, hogyha gála verseny.
0: Vannak az olyan... atlétika népszerűsítéséről szólt, ti úgy gondoltátok,
1: úgy gondoljátok. Én úgy gondolom, hogy erről szólt. Természetesen az teljesítményen működik, mert azért kocogászni, meg vicces váltókat csinálni, az annyira mégsem fogja meg a figyelmet, főleg nem három napig. Úgyhogy én ezt nagyon...
0: De bocsánat, de hogyha ott futtok egy komoly időt, egy ilyen világdöntőn, akkor azért is annak is van nívója, hiszen ott dölt meg egy világcsúcs például. Tehát, hogy...
1: Azt mondanám, hogy ez jó, ha van, de nem szükséges. Tehát én azt mondanám, hogy jó, ha van. Teniszben is látunk olyan vicces kis egynapos versenyeket, nem is egynaposokat ráadásul, ahol nem arról szól, hogy kontinens bajnoki címet osztanak, vagy nem egy kupának a megnyeréséről szól a dolog, hanem valahol egy kis szint visznek bele, és ez, szerintem ez a színes pont kellett ebbe. És nem szerették volna túltolni az innovációkat, ami jó, mert hogyha mindent megváltoztatunk, az meg azért nem biztos, hogy fals képet ad. Pont volt annyi újítás ebben a lebonyolításban, hogy ebből meg tudunk tartani valamit. Releváns is volt, és szerintem jól is nézett ki.
0: Egy versenyzők egymás között gondolom nyilván beszéltetek erről az egészről, és mondtad is, hogy előtte is beszéltetek az eseményről. Közben is gondolom azért volt egy kis diskurzus ezzel kapcsolatban. Ebbe be tudsz minket avatni, hogy előtte mi az, amiről volt szó, hogy valószínűleg nyilván arról lehetett szó, hogy miért a szezon végén erre azért egyáltalán nincs szükség.
1: A kommunikációját még a World Athletics-nek nem értettük abból a szempontból, hogy például a kvalifikációs helyezést és szisztémát, azt mi nem tudtuk három nappal a verseny előttig. Hát persze, hogyan készülsz, ugyanúgy készülsz, nem nagyon változik, de információs vákumban voltunk valamelyest tartva, mert ők se tudták, hogy mi a jó döntés.
0: Wow.
1: Én szerintem jó döntés született, vagy ha ez nem volt jó döntés, akkor meg nem tudott volna jó döntés születni. Kicsit úgy vártuk, hogy mit is várunk tőle? Tehát, hogy lesz ez Budapesten, de pontosan ez mi lesz? Mert azon kívül, hogy a pénzdíjazást ezt belengedték, azon kívül sok fix pontja nem volt, csak az, hogy a pálya ugyanaz lesz. De a lebonyolítás, a megjelenés, a média megjelenés, ugye a nulladik nap, mi ezt Red Carpetnek hívtuk, ez a vörös szőnyeges, kicsit ilyen filmsztáros, kicsit ilyen filmbemutatós, premieres, ilyen kis...
0: Kiöltözős, igen.
1: Igen, ez az volt, ami tőlünk, aztán nagyon messze áll, mert amikor egyszer kell, vagy kétszer a European Awards-nál kell, amikor az európai atlétikának a csillagjait avatják, ugye évvégén meg a World Athletics-nek van még ez a rendezvény, ahol ki kell öltözni, és ez nekünk mindig ilyen furcsa, hogy látsz sportolókat egyébként smokingban, vagy hogy látod őket ilyen tőlük nagyon eltérő. Igen, olyan stílusban, amit nem szoktál meg tőlük. És tök jó, hogy ezt meg tudjuk csinálni előtte, a versenynapok előtt. Én nagyon élveztem, mindenkire hárult olyan figyelem, hogy a mezőny az a legjobb 16, vagy legjobb 8, vagy kevesebb embert hívták meg ide versenyszámonként, és nem volt minden versenyszám. Nem volt az a tumultus, hogy ne lehessen mindenkire 2-3 percet szakítani, hogy felkonferálták őket. Na, itt van ő, az ő megálmodott stílusában, fotózzátok le, kérdezzétek meg. Több médium megkérdezhetett, utána ki is lettünk vezetve a médiumok közé, tehát a mixzónában ugye el vagyunk szeparálva, tehát ott van egy ösvényem, amin végig sétálok, és valaki be tud lógni egy kamerával, meg mikrofonnal, hogy meg szeretne engem kérdezni, de utána visszavezettek hozzájuk, tehát egy olyan területre kerültünk, ahol egyébként mindenki oda ment, ahova akart, és ez egy ilyen szó, hát most ez a mixzóna, tehát szó szerint keveredtünk az újságírókkal. És szerintem ez nagyon jó, hogy feltehetik azokat a kérdéseket, és az annak tehetik fel, hogy akiknek szeretnék. És én fontosnak tartottam ezt a nulladik napot is, ezt is megtartanám, de nem minden világversenyen, mert teljesen megértem, ha valaki egy világbajnokságon mindenkit ki akar zárni, és ő világbajnok akar lenni. És az meg ugye a célvonalban dől el, és addig meg saját útját kell járnia, ott ezt nem erőltetném.
0: Menjünk vissza, kérlek, erre a kiöltözős dologra. Volt kötelező dresscode egyébként?
1: Nem, és senki nem tudta, mi az. Nem viszelek, mi is így gondolkodtunk, hogy most az mi? Hát mindent megengedtek, azt nem mondták, hogy van valami, amit biztos ne vegyél föl, sejtetted, hogy a szandál az nem ez a napnak a megfelelő választéka lesz, de hát...
0: Az is jó lehet valamivel.
1: Hát valaki biztos visel, nem tudom, nem néztem végig minden dresscode-ot. Én nagyon féltem, hogy túlöltözünk, vagy alul, inkább az alul. Azt mondja, alul öltözni, ez kellemetlenebb, mint túlöltözni. Valaki azt gondolja, hogy túlöltözni nem is lehet, de azért lehet. Én őszintén senki nem tudta a csoportból, hogy az én csoportomról tudok beszélni, hogy akkor most ki mit vesz föl, mindenkinek ott derült ki, mindenket buszokkal vittek be oda, ott derült ki mindenki, hogy ki mit visel. Amúgy tényleg nem volt rossz választás, talán a melegítőt én nem vettem volna föl, de ez csak az én személyes ízlésem, mert hát azért a red carpetre melegítőt nem veszek föl, de hát hogyha valaki ennyire márkahű, megengedték neki.
0: Melegítő sportcipővel. Na jó, szerinted van jövő ennek a formátumnak, és lehet belőle egy fontos verseny az atlétikai naptárban?
1: Van. Szerintem én úgy gondolom, hogy van.
0: Mitől lehet?
1: Ha ezt mindig a szezon utolsó versenye lesz, és nem tudom, hogy az lesz-e, akkor szerintem annyi stressz fog leesni a sportolókról, hogy itt egyfajta olyan kötődést tudnak kialakítani a szurkolókkal, hogy azért nem sokszor láttál egy mondót sörözni az utolsó versenyszám után, majd kimenni, kezet fogni, fotózkodni, interjút adni, hát most ott magyar gyerekek voltak egyébként speciál, de ez, hogyha máshol lenne, akkor másfajta szurkolóknak. Ez azért az elég egyedi, és én ezt nagyon megtartanám, mert el tudja engedni ő is azt, hogy jó, innentől már nincsen semmi, itt már nincsen semmilyen verseny, itt önmagamat tudom, azt az embert tudom adni a sportoló mögött, amit egyébként sokan nem szoktak észrevenni, mert mindenki azt gondolja, hogy gépek vagyunk. De nem vagyunk, és szerintem ők is kíváncsiak erre a szurkolók, most ezt a szurkoló én nem mondja, hogy engem is érdekelt mondjuk egy olimpiai faluban, hogy ha egy Djokovic-sal találkozom, akkor nem képet csinálok, hanem beszélgetek vele két mondatot, mert az érdekel, hogy ő ki. Mert azt tudom, hogy ő ki egyébként a sportoló, mert azt mindenki látja a premier plánban. És szerintem ezt fogta meg ez a rendezvény akarva akaratlanul. Én ezt bátorítanám.
0: És a világszövetség például azt engedni fogja, hiszen ugye ők találták ki, de hogy nyilván az olimpiai szintet nem fog elérni egy ilyen esemény.
1: Nem is kell neki.
0: Nem is kell neki. De mi van, hogyha a világbajnokságnál egy magasabb polcra kerül? Kerülhet magasabb polcra egy ilyen?
1: Szerintem nem, mert világbajnoki címet nem osztanak, és ugyan az egyik legnagyobb vonzó ereje az, hogy a pénzdíjakat megemelték, de ezzel még mindig csak kompenzálják azt, amit egy olimpiáért egy márkagyártó tud adni. Mert az olimpiáért maga az ország is fizet, meg maga a márkagyártó is fizet, és szerintem nem fogja tudni elérni azt a fajta pénzdíjazást, mint amit egy olimpián osztanak. És az olimpiai bajnoki cím az meg nem csak a pénzről szól. Tehát, hogyha nem fizetnének érte, akkor is feláldoznék mindent, hogy a olimpiai bajnok legyek, és azt nem fogja tudni megelőzni. Szerintem a világbajnoki címet sem fogja tudni megelőzni. Abban a pillanatban, hogyha itt elkezdenek címeket osztogatni, az rossz lesz, de ők pontosan tudatában vannak azzal, hogy itt nem osztok semmilyen címet. Nincsen ezüstérem, nincsen bronzérem. Az első helyezett az akkora pénzdíjt visz haza, mint az összes többi összeadva majdnem, és ez jó így. Én úgy gondolom, hogy ez jó így.
0: Rendkívül jókat mondta itt az olimpiával is kapcsolatban is. Menjünk át a 400 méterre. Az érdekelne, hogy hogyan kell felépíteni tökéletes 400 méteres futást.
1: Sokkal kérdés. Ez most nem másfél órás. Hát az összes szakmai karrierem, amit így most befutottam, az kevés
0: na
1: jó, lenne.
0: Legyen az, hogy mit szeretnél csinálni az első százon?
1: Hát én konkrétan nem lemaradni, mert én azt hiányolom. Tehát én nem vagyok abban még elég jó, hogy felvegyem az első 20 méteren a lépést a többiekkel. Abban a pillanatban, hogy ez nekem nem fog extra energiába kerülni, ami a táv többi részén, hát fogalmazunk úgy, hogy visszaüt, vagy pofán üt. Abban a pillanatban, hogy én ezt ki tudom küszöbölni, egész jól leszek, és fent tudom tartani majd a lépést a top 1-2-3-mal a világon, úgyhogy remélem ez minél hamarabb bejön, és én ezt javítanám az első 100, de nem is az első 100, az első 20 elég amúgy. 3-80 az úgy megvan, az első 20 hiányzik.
0: Aha. Nagyon komolyan tűnsz, de mégis lazának. Közben tudsz gondolkodni?
1: Persze. Most nem csak beszélek, és nem gondolkodok.
0: Nem, futás közben, ja. Bocsánat.
1: Persze, minden lépésem tudatos. Ott szerintem gyorsabban, mint a másodperc, tudom, század tört része alatt tudok döntést hozni. Mindig tudatában vagyok azzal, hogy mi történik, nem folyok az eseményekkel, majdnem minden tudatos. Meg az is, hogyha az első, azt szerintem ezzel többen tudnak azonosulni, akik futottak már 400-at, de meglátjuk. Tehát, hogy az első 200 egy hopsz egy picit hosszú lett, ez egy nagyon veszélyes mondat, vagy hopsz egy kicsit gyors lett, ez egy nagyon veszélyes mondat, mert az nem csak úgy eltűnik, azt viszed magaddal, és az még a jobb esetben, hát a cél van előtt, az be fog ütni, hogy azt elfutottad az első 200-at, és még ez is tudatos. Tehát akkor is valahogy megpróbálom menedzselni magamat, hogy beérjek a vonalig, de olyan nincs, hogy valami a távból kiesne, hogy ez nem volt tudatos, hogy ezt csak így úgy csináltam, hogy ne gondolnék bele. Teljesen tudatos, mindenre figyelek.
0: Itt a legelején beszéltünk az időjárásról, mekkora jelentősége van a 400-on nálad, hogy őség, szél, eső?
1: Eléggé. Inkább essen, mint fújjon a szél. Ez nagyon fontos, mert mondjuk a táv első felében gyorsabban megyek, mint a táv második felében. Fizikailag, hogyha a táv első felében van szembeszél, az azért rosszabb, mint a táv második felében, mert minél erősebben futok bele, annál erősebben lök vissza, annál több energiát veszítek el. Ha már lehet választani, akkor inkább a második 200-on legyen szembeszél, és ez lehet, hogy nem hangzik logikusan, de ez így van. Én akkor jövök ki belőle jobban, hogyha minél jobban fáj a vége, ugyan, és minél lassabb vagyok, de legalább annál kevésbé fog vissza. Az esővel egyébként nincsen problémám, a hőmérséklettel annál inkább. Azok a finom izommozgások, hogy nekünk, mivel sprintszámról lévén szó, a talajon töltött időnk per lépés, az nagyon rövid, és az a jobb, hogy minél rövidebb, mert minél többet van talajon a lábam, annál jobban fáradok, meg az izomzatom. És hogyha hideg van, akkor ez nyilván nem segíti azt a gyors, azt a nagyon robbanékony, azt a pillanatszerű talajfogást, amit egyébként meg kéne csinálnunk, és ez veszel, úgyhogy inkább meleg legyen, mint hideg.
0: Korábban arról beszéltél, szeretnél bemenni 44 másodperc alá, most 44-47 a magyar csúcsod. Mennyire érzed közel magadhoz ehhez a határt?
1: És már közelebb vagyok, mert ugye 44-50-et azt átütöttem. Én egyre közelebb érzem magam, főleg azért, mert most váltottam egy akkorát szakmailag, hogy más számrendszerben vagyok, és szerintem így el is fogom tudni érni ezt, és nem csak remélem, hogy fejlődök annyit. Most már tudatosan látom azt az utat, hogy mi kell ahhoz, hogy ebből ennyi legyen. És hogyha már felmértük a problémát, akkor a 80%-át meg is oldottuk.
0: Jó, akkor avasd be, kérlek szépen, hol látod ezt a fél másodpercet?
1: Az első 50-60 méterem az nagyon kritikusan gyenge. Ha egy 48 fős olimpiai mezőnyt nézünk, abból 48-dik vagyok. Nekem az első pár lépésemben nagyon komoly koordinációs problémám van, ami nem egyébként, hogyha normális hétköznapi szemüvegen keresztül nézed, akkor nem lassú, de nyilvánvalóan lassúnak fog tűnni, hogyha odaállítod a világ legjobb 400-asait mellém. Ebben rengeteg időt veszítek el, és ez az egyik kulcsa annak, hogy stabil 44-en belüli futó legyek.
0: Világ legjobb négy futóját említett, ugye a világcsúcs jelenleg 43-03,
1: igen,
0: amit ugye Wade van Niekerk futotta a 2016-os Riói olimpián. Amikor ilyen eredményt látsz, a számodra motiváció? Vagy mert olyan szám, amivel egyelőre még nem foglalkozol?
1: Nem tudok azonosulni most a 43-03-mal, az egy akkora teljesítmény volt, hogy szerintem nem szeretnék hülyeséget mondani, de az összes atlétika teljesítményt és világcsúcsot figyelembe veszed, azt hiszem még lehet, hogy Bolt előtt, a 100 méteres világcsúcs előtt van, vagy pont mögötte van. A top 5-ben biztos, hogy benne van, mint világcsúcs, és ez egy olyan erős eredmény, ami most még tőlem úgymond nagyon messze áll, nem tudok azonosulni azzal, hogy a 43-03 mit jelent, őszintén nem tudok, és nem is kell foglalkoznom még ezzel, lépésről lépésre kell tennem azt a dolgomat, hogy én máról holnapra jobb legyek. Nem ugyanolyan? Jobb. Már ugyanolyan az, az nem jó.
0: Amióta Hollandiában Lauer Mövli,
1: igen,
0: jól mondom, köszönöm, igen, csoportjába kerültél, ahol többek között Femke Bol is edz. Mennyiben változott meg az életed?
1: Ez megint egy órás. Elképesztően sok mindenben megváltozott. Nem is tudtam azt, amikor fontolgattam ezt a döntést, hogy ez mennyivel fog majd megváltozni, nem tudtam felmérni. Annál többen változott, mint amivel számoltam. Szerencsére rengeteg szerettem segített abba, hogy ez így zökkenőmentesen? Nem volt zökkenőmentes, még így se, de le tudjon folyni. Még mindig szokom, még nincs egy éve, de lassan egy éve lesz, hogy lassan már egy éve lesz, hogy kiköltöztem. Az igazi munka elmondásom szerint az most fog tudni elkezdődni, mert most már egyszer legalább mindent láttam, és most már csak ismétlek.
0: Mi az, amit a legnagyobb változásnak érzel a saját felkészülésedben?
1: Az étrendemet. Már hogy edzettünk eddig is, tesek?
0: Megvisel?
1: Nem, azt nem mondanám, de ez változott a legjobban.
0: Aha.
1: Az elején megviselt amúgy, hogy miket kell kihagynom, ami eddig nem volt jó, és akkor most vicceskedhetünk a magyar ételekkel, de nem az, hogy mit, miért, hogyan és miért teszünk. És most nincs két órán elmagyarázni, hogy mit, miért, hogyan.
0: Jó, és röviden mi az, amit el kellett engedned, és amilyen nagyon fájt a szíved? Hiszen azért ez fontos az
1: ezeket embernek. Ezeket a zsírosabb magyaros fogásokat sajnos muszáj voltam elengedni.
0: Oh.
1: Sajnos.
0: Hát ezt szörnyen sajnálom.
1: Szomorú.
0: Milyen ott a sporton túli életed? Ugye még nem egészen egy éve élsz kint.
1: Uh-huh. Nagyon befogadó volt a csoport, a csapat, az még most is az. Uh-huh. És azért, amikor egy mix váltó után vagyunk most 3-4 nappal az ultimate után, amikor egy mixváltó után a harmadik helyezett váltóból a csoporttársam Líke azt mondja, hogy egyébként ott nem kap levegőt két lélegzetvétel között, de az hagyja el a száját, hogy nagyon örül, hogy benne vagyok a csoportban. Egy év után még mindig ez a következtetés, akkor valami lehet, hogy működik, és hogy örülök, hogy ott vagyok, mert hogy ott lehetek. Én élni akartam a lehetőséget, az első feltétel még az volt, mielőtt bármit gondolkodtam volna, hogy jó, de ők szeretnének-e engem. Mert anélkül nem fog menni, hogy oda betesznek erőszakkal, mert a teljesítmény egy jó, mert az embere, a pályán túli életed, az kétszer több, mint a pályán belüli életed. Ovális iroda, szoktuk így hívni. Na, de most azon kívül valahogy lenni kell. Tehát ez nem elég, hogy zseni vagy a pályán belül, a pályán kívül is legalább annyira élvezned kell az életet, mert ez meg nem csak erről szól. Rengeteg lemondással, és az jó, hogyha jól érzem magam, és egyébként jól is érzem magam, most már mondhatom, és amúgy várom, hogy visszamenjek.
0: Pont ezért van a kérdésem. Ott tényleg abszolút várod?
1: Igen. Amúgy várom. Mert ez szorosan összefonódik a szakmával. Uh-huh. Én szeretnék elkezdeni már napi kettőket, minimum kettőket edzeni. Én nagyon szeretnék már meghalni, nagyon szeretném azokat az energiamentes, őszi, hosszú, egyébként ne haragudjatok, de undorító napok, amikor nem megy, vagy nem kell fel a nap 8 előtt, és amúgy már lemegy 4-ig minimum.
0: Latyakos idő.
1: Undorító,
0: igen.
1: De valahol meg az meg most már így belém. És ez Hollandiában még rosszabb, mint itthon. Tapasztalatból mondom. És szeretném már azokat, mert amikor elfáradok, az eltölt egyfajta olyan jó érzésre, hogy amúgy elfáradtam, meghaltam, beesek az ágyba, de mosolygok, mert tudom, hogy mindent kiadtam magamból. És amikor nem fáradtam el annyira, akkor az nem jó.
0: Pörög az agyad este, és akkor...
1: Nem, ott nem tud pörögni.
0: Nem tud pörögni.
1: Nem, bocs, de ott nem tud pörögni. Nagyon szeretne, de néha egy ilyen, nem tudom, egy pohár vízzel vagyok így ilyen értékű, hogy csak ott vagyunk mind a ketten a szobában, és nekem kell egy kis idő, hogy ott újraélegyek. De bírom, és nagyon szeretem ezt a fajta terhelést, és úgy tűnik, hogy nem csak túléltem, hanem most már komfortossá is tettem. Ami veszélyes, mert akkor edzőm szerint azon már megint finomítani kell, hogy legyen egy kicsit erősebb, vagy jobb, mert hogy ne komfortzónámnak tekintsem magát a meghalást, mert abba bele lehet ülni.
2: Kedves hallgatók, a Hazafutás délutáni műsorában Jó András beszélgetett Molnár Attila fedettpályás Európa-bajnok atlétánkkal. Az egész beszélgetést meghallgathatják Spotify oldalunkon. Hamarosan folytatjuk a körkapcsolást majd a zene után kézilabdával.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
1: 22 óra van, a hajrájához érkezik a körkapcsolás, de még messze a hajrá. A Füchse Berlin Veszprém férfi kézilabda bajnokok ligája mérkőzésen ebben a pillanatban egy kettős ember hátrányt. Hát mondhatjuk azt, hogy megúszott a berlini csapat, mert hogy 3 góllal vezet a Veszprém, és a 40. percben járunk a mérkőzésen. Hát volt ez már 7 gólos különbség is, nyilván azért a Berlinen 7-tel vezetni az lehet, hogy egy álom, most viszont nézzen, szerintem fejbe lőtték, a játékvezető most állítja meg a játékot, elsőre nem mutatott ott piros lapot, pedig ezért az jár, hát ott a labda helye látszik, nézzen fején, a Veszprém kapusának a fején, és akkor 2 percet, bocsánat, nem piros lapot, én már rögtön pirosat adtam volna, Gyuri.
2: Sőt, el is tiltottam volna egy-két meccsre.
1: Hogy ne is játszhasson többet a Veszprém ellen, de azért a fiatalember először nem akart elismerni, utána nem tudott mit tenni, mert hát ez látható volt. Lényeg a lényeg, hogy vezet a Veszprém, Gyuri, 3 góllal, és az első fél idő az különösen jól sikerült a veszprémi csapatnak. Itt a hajrában azért még, ahogy szokták mondani, lehet meleg a pite, de reméljük, hogy a Veszprém ezt megoldja, ezt a mérkőzést. Most viszont lecsökkent a góllövés, nem lőnek annyi gólt a veszprémiek sem, mint az első fél időben.
2: Igen, megállt a mérkőzés dinamikája, megváltozott a második fél időben, ugyan az első fél idő eredménye 21-16 volt, azzal fordult a két csapat, és most majdnem 10 perc már eltelt, 10 másodperc hiány, és 21-24 van, csökkent a különbség, és hát a gólok is, ugye 10 perc alatt 8 gól, messze nincs olyan hatékonysága a támadó játéknak, mint korábban volt, azonban most 7 méteres jutott a Veszprém, tehát tudja növelni az erőnyét.
1: Reméljük, hogy így lesz, mert hogy ezt a szakaszt azért, ha jól számolom, akkor 5-3-ra nyert a Berlin itt a második fél időben, és hát most a szélére megint kijátszottuk a labdát, most a Veszprémnek ez egy jó fegyvere, a jobb szél.
2: Igen, hát létszámfölényben azért szélre leúzni a labdát, az egész mérkőzésen, igen, Len az első fél időben is nagyon agilisan kézilabdázott, jó energiákkal, és most visszatérve arra, hogy büntetőhöz jutott a Veszprém, tehát jó, hatékonyan talán értékesíti, végzi el a büntetőit a Veszprém, most Deszka révén sikerült is növeljék közben 4 góra az előnyüket, és még maradt 1-20 az előnyből, tehát itt lehet ez egy olyan része a mérkőzésnek, itt a 45. percig, amikor visszaállhat egy tetemes előny, amit már persze még sok van hátra, negyed óra mai kézadában sok, de már egy olyan belépő, egy előszobája annak, hogy a 2 pont megjön a Veszprémnek, ami abszolút bizakodásra ad okot.
1: Deszka egyébként már 7 gólos, és majd várjuk a folytatásban a jó szereplést a Veszprémtől, de addig szétnézünk egy picit, zajlik még 2 mérkőzés. Hát az biztos, hogy eltölt, hogy Kostad Kielce az 51. percben 23-35, óriási különbség, viszont a PSG Zágráb mérkőzés 28-28-ra áll. Ugye egyszer már a mérkőzés első félidejének közepetáján nagyon elhúzott a PSG, onnan visszajött a Zágráb X-re, 16-16-nál, jól emlékszem, és 18-17 volt a szünetben a francia csapatnak. Most viszont a második félidőben úgy 11 gól dobott a Zágráb és 10-et a Párizs, így alakult ki az eddigi 28-28. Hát itt még a Zágrábnak vannak esélye arra, hogy pontot szerezzen.
2: Bizony, sőt, ugye az 54, most az 55. percben járunk, az 54. percben vezetett először a második fél időben, ott már 28-27-re a Zágráb vezetett, és így lett 28-28, egyenlített a hazai csapat. De ugye nem csak, hogy a második fél időben nem vezetett, hanem az egész mérkőzésen nem vezetett eddig még az idegenben játszó Zágráb, sőt, az első fél időben 10-4 is volt a Párizsnak, és innen jutottunk el oda, hogy most már ebben a pillanatban 29-28-ra vezet a Párizs.
1: És most megint Nielsen ott állt a kapuban, nem mozdult sehova. Hát én a berlini játékos helyében biztos, hogy vele álmodnék éjszaka, mert 2 büntetőt is kihagyott már a hazaiak játékosa, és most pedig egy zicsert, pedig hát senki nem volt a közelében, megnézte magának, nagyon-nagyon szerette volna belőnöd a léc alá, és Nielsen kezéről pattant az alapvonalon túlra, ez megint egy fontos periódusban, 25-21-nél volt a 42. percben, és ha jól látom, akkor azért most nem is annyira jó a statisztikája, mondhatjuk ezt Nielsenhez képest, úgy értem.
2: Hát 30%, így van, 9 védése van 30 lövésből, ez az ő szintjén nem jó, de egyébként pedig egy átlagos teljesítménynek nevezhető. De mindig az ellenfél viszonylatában kell ezt vizsgálni, tehát nyilván ha túloldalon lenne egy 50% körüli teljesítmény, akkor ez fájdalmasabb lenne, azonban a túloldalon is 9 védett labda van, annyi különbség, hogy ott nem 30 kapura tartó lövés volt, hanem csak 28, de egyelőre kiegyenlített a két kapus közti teljesítmény, ezzel együtt vezet 25-21-re a Veszprém.
1: Most eldurrantottunk egy lövést, olyannyira, hogy mellé is ment, és azt mutatja a játékvezető, hogy Martinovics most hozzáért a labdához, mert hogy kikerült az oldalvonalon túlra, Martinovics mindenre megesküszik, ami szent, már le is térdel, le is guggolott a játékvezető előtt, de a játékvezető azt mutatja, hogy volt érintés. Ilyenkor meg lehet nézni?
2: Nem, ezt nem lehet megvideózni.
1: Sajnos, mert hogy így akkor nem tudja bebizonyítani az igazát, már pedig úgy nekem azt tűnt a visszajátszásból, hogy tényleg.
2: Közelében nem volt a labdának, Martinovics, tehát volt egy 2 méter közte és a labda között, tehát ezt hogy lehetett úgy látni, rá, a játékvezető is ott volt 3-4 méterre, tehát ez nagyon nehéz volt úgy látni. És ezt mutatja Nielsen is, hogy 2-es levegő, vagy 2 méterre volt körülbelül. Nem baj, emberek vagyunk, hibázhatunk, még ha játékvezetőknek hívnak minket akkor.
1: Na csak nehogy sokba kerüljön, mert most például maradt ugye Veszprém ellen támadásban a Berlin, és pont Martinovics volt, aki szabálytalankodott, de azért voltak annyira korrektek, hogy mondjuk ezért nem adtak egy 2 percest, mert láttunk már.
2: Hát K betűvel kezdődik, nem korrektség, hanem kompenzáció.
1: Hát igen, így is lehet mondani. A 43. percben, tehát változatlanul vezet a Veszprém, és hát egy ilyen kiélezett mérkőzésen végig vezetni, olykor 7 góllal is, 3-4-jel, azt gondolom, hogy ha most így nézzük a 43. percet, ezzel kiegyeztünk volna a találkozó előtt, ugye?
2: Természetesen, tehát idegenben, Berlinben az, hogy 4 góllal vezet a 43. percben a Veszprém, az egy gyönyörű eredmény. Én elkerülném azt, hogy visszajöjjenek a döntetlen körüli állásra, mert az hazai pályán, hazai közönség által támogatva olyan plusz energiákat nyerhetnek belőle, ami igencsak nehézé tenni a Veszprém életét. Meg kell tartani ezt a 3 + 5 különbséget, és ezzel megérkezni az utolsó 5-8 percbe, akkor ott nyugalmasabb lehet, stresszmentesebb. Nem járul hozzá jelenleg, ebben a pillanatban kapott Tiágus Petrus 2 perces büntetést, és támad a Berlin, tehát most gyorsan tovább zárkózhat. Ilyenkor fog kelleni Emil Nielsen és a bravúrjai.
1: És ugye nincs Ligetvári Patrik, mert hogy mondjuk el, hogy ő itt a második félidőben megsérült, lebicegett a pályáról, láttuk is, hogy a bokáját ápolták, úgyhogy most ott azon a poszton nem tudom majd kit fog bevetni. Xavi Pascal minden esetre 7 méteressel következik, és emberhátrányban folytatja majd a Veszprém együttes, és most lövőt váltottak a berliniek, Nielsen előtt pedig ott a nagy feladat. Ezúttal azonban nem tudott hárítani a Veszprémiek 12-es számmal játszó hálóőre, úgyhogy 3 gól a különbség, ember hátrány, azért nem lesz ez egy könnyű szülés a mérkőzésen, de hát Berlinben azt gondolom, hogy meg kell dolgozni egy győzelemért.
2: Természetesen, és ilyenkor kellenek a klasszis teljesítmények, azok a líder személyek, akik a felelősséget magukra vállalják, ebből azért a Veszprémben bőven van. Ilyen játékos, tehát most itt tényleg sorolhatnánk, gyakorlatilag Elderált, aki jelenleg is a pályán van, ő már sokszor mutatta, de akár Hessem távoli bombái sokszor átlendítik a csapatot, vagy Martinovics ugyanez, igaz a távoli lövések zónájából, de beállóba Pesmábek, illetve maga a személyisége Pesmábeknek mind a védekezés, mind a támadás tekintetében abszolút vezető személyiségnek mondta.
1: Neked nem hiányzik valaki a pályáról?
2: Hát igen, hogyha mondjuk az a pályán lenne, akkor mi hiányozna az a kép? Én ezzel mindig úgy vagyok, hogy a edzői szemüvegen keresztül nézem, és az kell a pályán legyen, akit az edző a pályára küld. Én a Dodics energiáit azért hiányolom, illetve hát nyilván Imre Bencét jobb szélről, de hát most ez a legjobb csapat, aki a pályán ma. Nadir Remili hiányzik, aki ugye nem is lehet a pályán, hiszen nincsen keretben.
1: Hát azt nem tudjuk, hogy miért, hogy sérült esetleg, vagy bármi egyéb, de megoldják azt a posztot Martinovics voltából a 45. percben, még van 48 másodperc a kiállításából a Veszprémnek, és szabad dobással következik. Egyelőre nincs lövés, és már ugye a játékvezetők keze a magasban, ez pedig egy elhalt lövés, ebből most indulhat a Berlin, és azért ez így nagyon szoros lesz, hogyha gólt szereznek belőle, már pedig nagyon úgy tűnik, hogy igen, sőt, már ott is a gól. Hát 2 gól, följött tehát a Berlin, és még itt egy izgalmas utolsó negyed óra vár a mieinkre. A végeredményről azonban már sajnos itt a körkapcsolásban nem tudunk beszámolni, de a sportvilágban természetesen majd Olasz Gergő és Marosán György elmondják, hogy sikerült a Veszprémnek a bravúr, azaz nyerni a Berlin otthonában. Én most nem tudok már más tenni, mint hogy elköszönök a körkapcsolástól. A műsorvezetőm a Balogh Balázs volt, Erdei Márk volt a szerkesztő, Jámbor Tamás a hangmérnök. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon, de mint említettem, ne menjenek messzire, hamarosan kezdődik a sportvilág Olasz Gergővel. Viszonthallásra!
0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Ez a Sportvilág.
1: Kikapott a Szeged, de vezet a Veszprém a kézilabda bajnokok ligájában. Megérkezett a Ferencváros Glasgow-ba. Köszöntöm a hallgatókat, a Sportvilágot Olasz Gergőtől hallják. Kézilabdával kezdjük ismét adásunkat, hiszen jelenleg is zajlik a Füchse Berlin-Veszprém férfi kézilabda bajnokok ligája összecsapás, az építők pedig 26-24-re vezet idegenben a 48. percében a találkozónak. A Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Marosán György ül itt mellettem a stúdióban, vele követjük az összecsapás alakulását. Egyelőre ez egy meggyőzőbb teljesítmény a veszprémiektől, mint amilyenre eredetileg számítani lehetett.
2: Így van, egy nagyon nagy rangadója ez a csoportnak, amiről beszéltünk korábban, hogy akár ezt a bajnokok ligája döntőjének is el tudjuk képzelni ezt a párosítást. Jól indult a Veszprém szempontjából már a mérkőzés elején, sikerült tetemes előnyt szerezzenek. 12-6-ra is vezetett a Veszprém, fél időben 21-16-os veszprémi előnyt mutatotta az eredményjelző, viszont ide a végjátékhoz érve 25-24-re vezetett a Veszprém, amikor 7 métereshez jutott a Füchse Berlin, és Appelgren kapus megfogta a büntetőt, ez lélektanilag rengeteget jelentett a bakonyiaknak, egészen megmutatkozott ez egy pár percen, illetve egy percen belül sikerült újra 3 góllal vezessen a Veszprém, ebben a pillanatban 3 góllal 27-24-re vezet.
1: Ráadásul idegenben és 10 perc maradt már csupán a találkozóból, a tavalyi bajnokok ligája ezüstérmeséről beszélünk a Füchse Berlin csapatának személyében. Ez a Veszprém akkor most már ezt a mérkőzést látva egyértelműen kandidálhat a bajnokok ligája győzelmért.
2: Igen, egyértelmű válaszom az, hogy igen, hiszen egy Füchse Berlin otthonában ilyen teljesítményt nem lehet véletlenül nyújtani. Tehát ugye nagyon sokat beszéltünk már arról, hogy micsoda keret van Veszprémben, és Nielsen érkezésével, tényleg a világ legjobb kapusa van a védelem mögött, rengeteget jelent ez a mai modern kézilabdában, hogy a kapus mennyit tud hozzátenni a csapat összteljesítményéhez, és ezt ma is megmutatja a Veszprém, hogy egy Bundesliga top csapatnál a játék összes elemében nem, hogy fölveszi a versenyt, hanem jobb is riválisánál.
1: 18 óra 45 perckor is kezdődött egy találkozó. A másik magyar bajnokok ligája csapata Szeged a Dán Giogi otthonában szenvedett 36-34-es vereséget. A tiszapartiak így két mérkőzést követően továbbra is 2 ponttal állnak a D csoportban, amelyet a 100%-os Sporting vezet, de hogyan láttad ezt a találkozót, a GOG-Szeged összecsapást?
2: A csoportból való továbbjutás szempontjából kiemelt fontossága volt ennek a mérkőzésnek. A csoport favoritja a 4 csapatos csoportból a Sporting abszolút az esélyes, ő a favorit. A második helyre pedig a GOG és a Pixeged harca várható. Itt a Christian Stadot megverte már a Szeged simán, valószínű a GOG is megfogja, így a GOG és a Pixegednek az oda visszavágója, szabad így fogalmaznom, fogja eldönteni a második hely sorsát. Itt most egy 2 gólos előnyt sikerült a mérkőzés végére kialakítson a GOG, ugye 8 másodpercre a vége előtt büntetőhöz jutott a GOG, így sikerült kialakítani a 2 gólt, ha az esetleg az a 7-es kimarad, és még tudott volna támadni a Szeged, akkor akár döntetlen is lehetett volna, de ne legyünk elégedetlenek, hiszen tényleg abban a kontextusban kell ezt vizsgálni, hogy lesz majd egy Szeged-GOG mérkőzés is, és itthon, ha 3 góllal sikerül nyerjen a Szeged, akkor tovább jut a BL csoportjából.
1: A Füchse Berlin-Veszprém találkozó állás az 52. percben immáron 25-28, 3 góllal vezet az építők. A Sportvilág végén még igyekszünk beszámolni önöknek a végeredményről, Marosán Györgynek pedig nagyon köszönjük a szakértelmét. Mi pedig folytatjuk kézilabdával, hiszen a Ferencváros női csapata 37-25-re legyőzte az MTK-t az első osztályú bajnokság szerdai mérkőzésén. A Fradi legközelebb szombat délután a bajnokok ligájában a norvégiai Stravenbergben lép pályára a Szola vendégeként. Letesszük a labdát a földre, labdarúgással folytatjuk adásunkat. Közös megegyezéssel távozott a Puskás Akadémia NB1-es labdarúgó csapatától Joel Fameje. Az orosz Rubin Kazánytól érkezett 6-szoros gánai válogatott csatár másfél évet töltött a felcsútiaknál, ez idő alatt 33 NB1-es meccsen és 1 magyar kupa találkozón játszott. Az előző idényben még 22 bajnokin kapott szerepet az élvonalban, de a jelenlegi szezonban már nem lépett pályára. Október 6-án Buenos Airesben a Benin elleni barátságos búcsú mérkőzésen lép pályára utoljára az argentin nemzeti együttesben a 8-szoros aranylabdás világbajnok Lionel Messi, aki augusztus végén jelentette be, hogy nem szerepel többet hazája labdarúgó válogatottjában. Messi 207-szer viselte a dél-amerikai ország címeres vezét, amelyben 125 gólt szerzett. 2022-ben világbajnok lett, emellett 2-szer nyert Copa Amerikát is. A női labdarúgó NB1 8. fordulójában az MTK 1-0-ra legyőzte az Újpestet, míg a Ferencváros 2 gólos hátrányból nyert 3-2-re a Szent Mihály ellen. Szintén ebben a fordulóban Pécs Astra 2-0, Honvéd Puskás Akadémia 2-0. A Győr idegenben nyert 3-0-ra a Szekszárd ellen, a Videóton pedig 5-2-re győzte le a DVTK csapatát. Megérkezett a Ferencváros a férfi labdarúgó Európa Liga helyszínére Glasgow-ba, ahol holnap a Celtic vendégeként lép pályára. A helyszínen tartózkodik már kollégánk Regős László Pál, akihez már is kapcsolunk Skóciába. Szia Laca, milyen a hangulat egy nappal a mérkőzés előtt?
0: Szia Gergő, köszöntöm a hallgatókat. Egyelőre minden csendes és nyugodt itt a Celtic Park környékén Glasgow-ban, de azért már érezhető, hogy holnap elkezdődik az Európa Liga 2026-27-es szezonja, mert a készülődés az már javában zajlik a stadion környékén, de maga a városban is volt, aki megszólított minket, halván, hogy nem angolul beszélünk, pláne nem skót akcentussal, hogy a holnapi mérkőzésre jöttünk-e. Nos, a Celtic szurkolók nem túl derülátók, hiszen a hétvégén 3-0-ás vereséget szenvedtek az ősi rivális Glasgow ellen a skót Liga kupában, és ezzel búcsúztak a sorozattól. Ráadásul az előttünk álló hétvégén is Celtic Rangers mérkőzést rendeznek, ezúttal a bajnokságban. Inkább arra készülnek már a Celtic szurkolók, és talán az újságírók is, legalábbis a sajtótájékoztató alapján erre lehet számítani, hiszen a skót újságírók sokkal inkább a Rangersről kérdezték a Celtic vezetőedzőjét, Martin O'Neillt, valamint a megjelent játékost Donnellyt, nem pedig a holnapi Ferencváros elleni találkozóról. Martin O'Neill azért elmondta, hogy veszélyes csapatnak tartja a Ferencvárost, és sok mindenre kell figyelni majd a holnapi mérkőzésen, mert különben bajba kerülhet a Celtic is, de a szurkolókra visszatérve, ők jóval borulátóbbak ennél, őszintén mondják többen is, hogy nem gondolják, hogy a Celtic itthon fogja tudni tartani a 3 pontot. Ami a Ferencvárost illeti, a sajtótájékoztatón Arzani, az ausztrál szélső, valamint természetesen a vezetőedző Borbély Balázs vett részt. Arzani azért is különleges, mert játszott a Celtic csapatában 19 évesen, igaz egy súlyos sérülés miatt mindössze 2 mérkőzés jutott neki, összesen kevesebb, mint fél órát lépett pályára a glasgowi csapat mezében, de így is elmondta, hogy örül, hogy visszatérhet ide, különös bizonyítási vágy nincsen benne, mert nem gondolja, hogy leszerepelt volna itt, egy sérülés szakította félbe igazából glasgowi karrierjét. Ami pedig Borbély Balázst illeti, nos neki is van közös múltja a Celticekkel, hiszen a 2005-6-os szezonban a Bajnokok Ligája selejtezőjében az Artmedia Bratislava csapatkapitányaként játszott egy oda-visszavágós párharcot a skót sztárcsapattal. Pozsonyban egy 5-0-es győzelemmel kezdett az Artmedia, így már csak formaságnak tűnhetett a glasgowi visszavágó, de itt a hihetetlen hangulatban a Celtic 4-0-ra nyert és megszorongatta a pozsonyi együttest. Nos, Borbély Balázs kiemelte a sajtótájékoztató, hogy hasonló hangulatra számít, és bár erre nem készítette fel külön a csapatát, mert bízik abban, hogy profi játékosok alkotják a Ferencvárost, de azért mégis úgy várja, hogy a holnapi találkozón is hihetetlen hangulat lesz. Több mint 60 ezer férőhelyes a Celtic Park, úgyhogy a kiváló hangulat az garantált. Borbély Balázs arról is beszélt, hogy Tibusz Dénes már 2 teljes edzést is végigcsinált a csapattal, úgyhogy készen áll a játékra, vélhetően vele kezdi majd meg a Ferencváros a holnapi mérkőzést, az Európa Liga főtáblájának idei első fordulóját.
1: Regős László Pálnak köszönjük szépen, a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón az FTC vezetőedzője Borbély Balázs a stadion egyedülálló atmoszférájáról is beszélt.
3: Tényleg hosszú idő után volt egy olyan 4 napunk, vagyis egy olyan időszak, ahol talán 4 napot tudtunk készülni a mérkőzésre. Én úgy gondolom, hogy a srácok nagyon jól néztek ki ezen a héten erre a mérkőzésre való felkészülés során. Én így gondolom, hogy alig várják, hogy holnap pályára lépessenek. Ezzel szerintem mindannyian így vagyunk. Úgyhogy én remélem, hogy ezt egy jó teljesítménnyel és egy jó eredménnyel tudjuk majd bizonyítani. Több beszélhetnénk azért hosszasan a Celtic erősségeiről, szóval tudjuk, hogy mennyire erősek, mikor náluk van a labda, tudjuk, hogy milyen képességű támadóik vannak, tudjuk, hogy milyen atmoszférát tudnak a szurkolóik kialakítani itt a Celtic Parkban, úgyhogy mondom, sokáig tudnánk erről beszélni. Nyilván abszolút nagyon fontos szerintem mindkét csapat számára, hogy sikeresen rajtolja, hogy startoljunk itt az alapszakaszban, vagyis a csoportkörben. Nyilván ez az atmoszféra volt szerencsém ezt megtapasztalni játékosként, úgyhogy tudom, hogy nagyjából mi vár ránk, mi vár a játékosainkra, de bízok benne, hogy ezt így úgy fogjuk fel, hogy egy ilyen akár egy mentális erőt is adhat, és ezt a nyomást, ezt a kívülről vagy a lelátókról érkező nyomást akár az előnyünkre is tudjuk fordítani. Azt várom tőlük, amit eddig is mutattunk az európai selejtezők során, akár a kinti mérkőzések, szóval nem az első nehéz meccset játszunk idegenben, úgyhogy bármelyik meccsre visszagondolva, én bátor játékot várok, ugyanúgy, ahogy tettük eddig. Ismerjük a Celtic erősségeit, de tudjuk, hogy nem sebezhetetlenek, nem hibátlanak, úgyhogy azt is tudjuk, hogy hol tudjuk őket megsebezni, úgyhogy én azt várom, hogy egy magabiztos, karakteres játékkal fogunk előrukkolni holnap.
1: A Ferencváros vezetőedzőjét, Borbély Balást hallották. A nyáron a Ferencvároshoz visszatérő középpályás Nagy Ádám pedig még a Népligetben beszélt a Celtic mérkőzést megelőzően.
4: Szerintem ez egy abszolút olyan selejtező sorozat volt, amiből a csapat erőt tud meríteni. Ugyanakkor azt is hozzá kell tenni, hogy nyilván ez itt már a főtábla, tehát minden csapat, aki itt van, az valamilyen módon rászolgált és megérdemelten van ott, úgyhogy ebből kiindulva a Trabzonspornál vagy jobb, vagy hasonló erősségű csapatokkal fogunk találkozni. Én úgy gondolom, hogy minimum azt a szintet kell hoznunk, amit itt az utolsó selejtező meccsen hoztunk a Trabzonspor ellen, és akkor szerintem szép eredményeket tudunk elérni.
1: A holnap 21 órakor kezdődő Celtic Ferencváros Európa Liga összecsapást a Nemzeti Sportrádióban élőben követhetik. Végezetül pedig a Nemzeti Sportrádió vendége volt a Molnár Attila, aki szombaton 8. lett a budapesti atlétikai világdöntő 400 méteres síkfutásának döntőjében. Az atléta Jó Andrásnak beszélt a többi között arról is, milyen érzés volt ismét hazai közönség előtt versenyezni.
5: Na kezdjük a legfrissebb élménnyel, ugye a hétvégi budapesti világdöntővel. Összességében mennyire vagy elégedett azzal, amit ott nyújtottál?
6: Őszintén elégedett vagyok, nem vártam, hogy döntőbe kerülök, legalábbis a legjobb 8 közé kerülök bármilyen formában, úgyhogy túlszárnyaltam azt, amiért idejöttem, és itt most ez nem a teljesítményről szólt, hanem tulajdonképpen a helyezésről. Ez már egy olyan időpontban volt ez a világverseny, hogy nem tudtunk, és nem is őszintén nem is szerettünk volna ide összpontosítani semmilyen csúcsformát, mert ennek még lett volna egy kifutási ideje, most meg már a pihenőmet töltem, úgyhogy ez nem az volt.
5: Ugye mégis a legjobb 8 között ott voltál. Mit jelentett neked ez is, ráadásul úgy is hazai közönség előtt?
6: Igazából a hazai közönség az többet jelentett, most, mint hogyha top 8-ba kerültem volna. Inkább futottam,

0: a mezőnyből. Én az összes gondolatom körül forgott, hogy az az egyik nagy kú meglegyen, és amikor ezt kiírta, és az a tetőpont volt, amikor arra várt mindenki velem együtt, szoros célfotónál, amikor kiírták, hogy negyedik vagyok, és akkor ott így leszakadt rólam minden, és akkor könnyebbnek éreztem magam, mint tudom, hélium. És majdnem fölrepültem onnan. Elképesztő eufória volt. A második nap az meg már úgy érzelmileg kimerített, és azt nem mondom, hogy nem akartam jót futni a döntőben, de nem voltam elkeseredve, hogy nem tudok mindent.
1: Azt mondtad, hogy zónában voltál, ez egyébként fordítsuk le így magyarra, hogy az azt jelenti, hogy jól kelsz fel, jól ébredsz, jó hangulatod van. Mennyire számítanak ezek a dolgok?
0: Igen, az, hogy egy reggelinél, egy sétánál, egy kávénál, egy ebédnél önmagában más tevékenységeket csinálok, de maga a fő gondolatmenet az mind a körül zajlik, hogy amikor beérek a célba, akkor kvalifikáljak a döntőbe, és minden e felé halad, és tudom, hogy idővel korábban vagy később, de aznap én nekem arra kell készen lennem, és nem éreztem a nap egyik másodpercében sem azt, hogy erről leesett volna a fókusz. És ez így jó.
2: Molnár Attilát hallották, ígéretemnek elegettéve pedig a Veszprém 33-27-re vezet a Füchse Berlin ellen a férfi kézilabda bajnokok ligájában az 59. percben. További jó rádiózást kívánok!
3: Ez volt a Sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Köszöntöm Önöket, Nyágúi Gergelyt hallják. A Sporthely mai adásában egy viszonylag fiatal sportágat, az úszásból, futásból és kerékpározásból álló triatlon mutatom be Önöknek, illetve annak is magyarországi fellegvárát, a Tiszaújvárosi Triatlon Klubot. Utazásunkat egy kis időutazással kezdjük, aki pedig segít benne, az a Tisza Triatlon elnöke, vezetőedzője, korábbi sikeres versenyzője, Lémon Tibor. 1992-t írunk, elkezdődött egy sikersztori, amit talán akkor még nem sokan gondoltak, hogy sikersztorivá válik.
1: Igen, hát ebben a Tiszaújvárosi triatlon történelemben megkerülhetetlen dr. Márkus Gábor, ő volt az alapító neve, illetve a családja. Igazából egy baráti szerveződés kapcsán alakult meg ez a klub 92-ben, illetve előtte is volt egy ilyen tömegsport rendezvényekre, amatőr rendezvényekre járó baráti társaság itt a városban, és kellett egy olyan ember, aki ennek az élére állt, meg igazából kifogyhatatlan energiákkal, meg kreativitással rendelkezett, és 92-ben jutottak el odáig a korábbi kollégák, hogy megalakították ennek hivatalos formáját, öltötték, és nem tudták nyilván ők se, hogy mik a terv, nem volt inkább vágyak vagy lelkesedés, azt gondolom, aztán nagyon hamar elkezdődött itt a szervezkedés, utánpótlás csapat, mellett az amatőr, idősebb versenyzők dolgoztak, és akkor szépen épülgetett a klub, és nagyon hamar a versenyrendezés is a portfólióra került, mert 92-ben már párhuzamosan a szervezetfejlesztéssel az első Tisza triatlon, tehát magyar versenyt megrendezték akkor még medencébe, egy másik helyszínen, tehát nem itt a központi, ahol most megy, de elindult. 93-ban már talán országos bajnoksághoz nem is akkor egy válogató verseny volt, Tiszába úsztak, tehát ez egy igazi hőskor volt, a triatlonnak is egy hőskora, de én is itt akkor találkoztam először az itteni csapattal, én nem innen származom, nem itt éltem, de 93-ban egy olyan rendezvény, olyan lelkes csapattal találkoztam, akkoriban az nagy szó volt, indult 350-400 ember, a Tisza holtákban versenyeztünk, egy nagyon jó hangulatú verseny volt, komoly díjakkal, és akkor éreztem meg én is, meg szerintem az itteni szervezők is, hogy erre érdemes még lapot húzni. És akkor innentől kezdve tulajdonképpen exponenciálisan nőtt a klub, az eredmények is jöttek, ezzel párhuzamosan én ideigazoltam Budapestről, egy ideig még Budapesten edzettem, aztán később költöztem ide fizikailag is, és a Márkus család nem csak Márkus Gábor az alapító kapcsán volt bekapcsolva a történetbe, hanem a legidősebb fiú Márkus Gábor, ifjabb Márkus Gábor, ő válogatott szintig jutott, igazából mi edzéspartnerek is voltunk, meg csapattársak, és egészen komoly szintig elért, tulajdonképpen nagyon jó esélye volt a kvalifikáció.

0: készül az első olimpiai játékokra, ahol megjelentett a triatlon 2000 Sydney-ben, viszont 98-ban egy sajnálatos autóbalesetben elhunyt. Nyilván egy törés bekövetkezett, de nem a fejlődésben, hanem itt újra butoltak. Elsősorban a család nyilván, ezzel együtt a egyesület, és igazából még nagyobb fordulatszámra kapcsolt mindkettő. Úgyhogy nem volt egyszerű a történet, és hogy ha már itt sétálunk a sportcentrum meg a klubház mellett, akkor ezzel egy időben egy nagyon jó dolog is történt, ami segített a triatlon fejlődésében. 98-ban átadták ezt a sportcentrumot, ahol kaptunk egy helyet, egy triatlon klubházat, amit egyébként megcsodál még most is mindenki, aki idejön, pedig ez már, ha jól számom, 27 éve volt, illetve minden edzős lehetőségünk meg volt, egy úszoda épült, atlétika pálya, kondicionáló terem, fedett csarnokok. Tehát igazából tudunk úgy edzeni, hogy ki sem megyünk a telepen kívülre, úgyhogy az biztos, hogy a lehetőségben itt érte utal a város a klubot, és akkor tulajdonképpen már csak tudatosan kellett fejleszteni a szakmai munkát, meg a lehetőséget.
1: És akkor el is érkezünk a mai napig, és úgy említettük már ennek a nagyon szép létesítménynek az átadását. Fontos volt az, hogy azért egy olyan álom, ami 92-ben megszületett, hogy a város mögé álljon és megteremtse a feltételeket, és most már jó látni azt, hogy immár akkreditált nemzetközi edzőközpontként is a Nemzetközi Triatlon Szövetség elismerte a helyet. De hogyha arról beszélünk, hogy triatlon, most már annyiszor elmondtuk, hogy triatlon, ha ne adj Isten valaki nincs ezzel teljesen tisztában, ugye akkor önök úsznak, bicikliznek, futnak, de egy picit talán közvetítéseket elnézve nevezhetnünk ezt kvadratlonnak is, hiszen ugye egy nagyon-nagyon újfajta elem, ami igenis befolyásolja az eredményt, az az öltözködés. Erről egy picit beszélgessünk, a négy, illetve nyilván a három sportol és erről a köztes elemről.
0: Igen, hát nem az a különlegessége, hogy úszunk, kerékpázunk és futunk, hanem az, hogy ezt non-stop megállás nélkül csinálják, és ugye minden számot összeköt egy depó gyakorlat, tehát úszás után villámgyorsan le kell rakni az úszófelszerelést, fel a sisakot, felvenni a kerékpárt, és menni tovább, és itt egész elképesztő technikák vannak már, nyilván erre készülnek mentálisan is, meg fizikailag is, tehát gyakorolni kell ezeket a dolgokat. Tényleg tulajdonképpen úgy történik egy váltás a depóban, tehát ahol a felszereléseket tárolják, onnan fölveszik a biciklit, vagy onnan fölveszik a futásért a futócipőt. Tehát olyan gyorsan történik, hogy szinte csak azt látja, hogy kicsit lassítanak és ma mennek. Tehát ott is egy non-stop haladás történik, és valóban ezek különösen nemzetközi mezőnyben, ahol nagyon kiélezett, egy-két másodperces különbséggel érnek be a versenyük egy két órás verseny végén is, ezek komoly tényezők tudnak lenni, ezek a depóban nyert vagy elvesztett másodpercek.
1: Még mindig Lémon Tiborral beszélgetek, a klub elnöke, a vezetőedző, és ahogy említettük, nagyon sok különböző pozíciót betöltött már, de egy biztos, hogy megint csak, ahogy korábban a Márkus név, most már a Lémon név is egy nagyon-nagyon jól csengő név a triatlon sport berkein belül, és ugye legtöbben az elmúlt időszakban talán éppen a fiának, Lémon Csongornak a sikerei kapcsán találkozhattak a triatlonnal. Ugye véget ért a szezon, ugye Csongi Ausztráliában befejezte a szezont, nagyon szép sikereket ért el, és gyanítom, hogy ez még mindig egy felfelé ívelő pályafutás.
0: Igen, Csongor eredményei tulajdonképpen ennek az elmúlt 21 néhány évnek a kicsúcsosodása eddig, illetve hát remélem ez csak egy állomása még, akár a Csongor, akár az egyesület eredményeit vesszük figyelembe. Azért itt ugye beszéltünk a történelemről, a körülményekről, a támogatókról, de van egy viszonylag komoly szakmai stáb, ami az utánpótlás neveléstől most már az elit képzésig, meg tudományos háttérig egyebekig tart, tehát azért a Csongor annak a több évtizednyi tapasztalatnak és kialakult rendszernek a végterméke, mondhatom így, ami a hosszú távú fejlesztésről szól. Amik ezt alátámasztják még az ő esetében, az a nagyon egyenletes teljesítmény, tehát most már harmadik év van top 10-ben a világbajnoki sorozatban, tehát ez nálunk a világbajnokság kicsit hasonlít a Forma 1-hez, hogy a végén ugye a pontok döntik el. 3 éve volt 10., aztán 5. tavaly, idén 6., de mindenképpen most már a következő lépcső a dobogó. A sok mindenem múlik, az idén is a terve volt, de ettől függetlenül távolról szemlélve az eredményeket, azért ez egy jó összkép. Talán az egész nemzetközi mezőny legegyenletesebben teljesítő versenyzője, úgyhogy ez előbb-utóbb, ha más nem, a statisztika alapján is ki kell, hogy dobja a dobogós, vagy annál jobb eredményt is. Illetve hát beszéltünk ugye fiatalabb versenyzőkkel, néhány évvel fiatalabbakkal, akik ugyanezen az úton vannak. Én azt gondolom, hogy nem a Csongor az utolsó, aki világ top 10 versenyzőek közé tartozik, hanem jönnek mögötte az edzőtársai is.
1: De vajon hogyan látta idei saját teljesítményét a jelenkor legsikeresebb magyar versenyzője, Lehmann Csongor?
2: A szezon utolsó harmadával úgy gondolom maximálisan elégedett vagyok, illetve így összességében az egész szezonnal, hiszen talán az eddig legeredményesebb szezonomat tudtam zárni így a Super Tri összetett győzelemmel. Minimális hiányérzet maradt bennem a szezon első néhány versenyével kapcsolatban, hiszen ott egy betegség miatt kicsit döcögősen indultak a VB sorozat versenyei. Ott nagyon jó lett volna egy kicsit előrébb végezni, például Japánban, illetve Olaszországban, ami nagyon jól tudott volna most jönni Ausztráliában a világbajnoki utolsó széria futamon. Annak a segítségével úgy gondolom, egy kicsit közelebb tudtam volna lenni a dobogóhoz, de ebből is értékes tapasztalatokat tudtunk levonni, és mindent kisimítva és átbeszélve úgy gondolom, hogy többek lettünk ettől, és ezeket fogjuk tudni alkalmazni a következő szezon kezdetén, illetve a szezon közben is. Ez a második hetem, hogy újra edzésbe léptem, egy kis pihenőt követően. Most még novemberben itthon vagyunk, aztán decemberben egyből meg is kezdődik az edzőtáborozás. Spanyolországban megyünk melegigövi edzőtáborba, ahol elsődleges szempont a kilométergyűjtés lesz, illetve majd, ahogy ráfordulunk a következő évre az ünnepek után, ott egyre specifikusabb edzésekkel fogunk a szezonra készülni, és azt hiszem március közepén, illetve március végén lesz az első VTCS futam Abu Dhabiban, amin ott szeretnék lenni, és ezzel igazából meg is szeretném kezdeni a világbajnoki szériában való versenyzést, és továbbra is ezen a szérián lesz a fókusz a jövőbeli szezonban. Nagyon bízom benne, hogy már egy dobogós összetett helyezésért lehetek majd versenyben.

0: Léman Csongor után vissza az édesapához, Léman Tiborhoz.
1: Azt viszont nagyon jól tudjuk, hogy bizony Magyarországon nagyon sokan olimpiai szemüvegen keresztül mérik a sportot. Mekkora az elvárás, vagy mekkora a teher ebből a szempontból, és ugye azért 2028 most már itt van a nyakunkon, és hát azért Csongor nincs egyedül, aki erre az olimpiára készülhet, vagy készül.
2: Igen, ez olyan teher, amit el kell tudni viselni, hiszen amikor az olimpián kiáll a versenyző a pontonra, akkor ott nagyon egyedül van 54 másik versenyzővel, de az ennél jóval nagyobb teher. Tehát ez a kiválasztódás egyik ismérve, hogy ezt képes elviselni. Nyilván ebben minden segítséget nyújtunk neki, meg hát kiválasztódnak azok a versenyzők, akik mentálisan erősek, hogy ezt elbírják. Nagy a teher, de ez egyben ösztökéli is. Nagyon jó a hátország, 23-ban. Nem csak a Kis Gergely, most a Prokó gyerekek hoztak világbajnoki érmeket, tehát ezek mind ott tolonganak. Nyilván ezek elől is kicsit menekülni kell, de minél kompetitívebb egy sportág, annál magasabb szintet tud törni nemzetközileg. Évről évre ez a központ otthont ad nemzetközi edzőtáboroknak, nemzetközi edzőképzésnek, és hogy hogyan kapcsolódtunk be a nemzetközi triatlon életbe, és mit egy Márkus nevet kell említeni, mert a Nemzetközi Szövetség sportigazgatóját úgy hívják, hogy Márkus Gergely, és ez nem véletlen névazonosság, hanem ő a középső Márkus gyerek, illetve a legfiatalabb Márkus Balázs, pedig a Tiszaövárosi Triatlon Világkupa szervezésében vállal nagy szerepet, illetve nem beszéltünk ugye nyilván a Tiszaövárosi Világkupáról, ami már 27. alkalommal került megrendezésre. Ez volt még az a kapocs, ami nagyon hamar bekapcsolt a nemzetközi vérkeringésbe Magyarországot, illetve Tiszaövárost.
1: 34 éve alakult a Tiszaövárosi Triatlon Klub, és az idén a 34. Tisza Triatlon versenyt rendezték. A folytonossága az egészen hihetetlen.
2: Igen, hát ehhez kellenek ezek az emberek, illetve még nagyon sok, akit nem említettem. Generációk kinevelik a következő generációkat, ez nem csak a sportolók között, meg az edzők között történik, hanem a versenyszervezői csapatunk is olyan, amelyik megújul minden évben, és egy fontos pillére akár a magyar versenyrendszernek. Nagyon sok tiszaövárosi versenyrendező vesz részt más versenyek rendezésében, versenybíróként, szervezőként. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy szelet, amit mi képviselünk a triatlon sportágban, minden téren, és azt gondolom, hogy nagyon sokat tudunk adni a magyar triatlonnak, meg hát úgy néz ki most már nemzetközinek is.

0: Ez itt a Sporthely, Tiszaújvárosban vagyunk, és a Tisza Triatlon Klubnál vendégeskedünk, és nem titok, az első kapcsolat, amikor megkerestem önöket, ugye akkor az éppen Filip Anikóval történt a telefonon, roppant segítőkészen útba igazított, most már itt is ülünk, és hát ugye Filip Anikó irodavezető, de egészen pontosan egy ilyen, ugye azt tetszett, hogy ez egy kis klub, de egy ilyen kis klubnál, ami mégiscsak Magyarország egyik, hanem a legnagyobb triatlon klubja. Mit csinál egy irodavezető?
1: Sok mindent, titkárnő, irodavezető, pénzügyi területekkel is foglalkozom, főként pályázatírásokkal, elszámolásokkal, és minden tulajdonképpen a klubnak az ügyviteli dolgaival foglalkozom.
0: És gyanítom, hogy az adminisztráció is önhöz tartozik. Hány versenyzővel szerepel most jelenleg a Triathlon Klub?
1: Igazolt versenyzőnk 63 fő. Ezen kívül mindig foglalkozunk nem igazolt versenyzőkkel is, akik sportolnak itt nálunk, illetve nagyon sok gyerek tanul nálunk meg úszni, és összességében 100-120 fővel mindig foglalkoznak a kollégák.
0: Hiszen ugye az élsport mellett talán mondhatjuk azt, hogy sokkal fontosabb a tömegsport, az utánpótlássport, tehát tényleg az, hogy minél több egészséges és boldog gyereket neveljenek.
1: Igen, fontos nagyon. Szoktunk rendezni városi szinten futóversenyt, kerékpárversenyt, amihez vannak támogatóink. A tömegsport jelleggel szervezzük. Tehát a városban, itt kisváros, ismernek minket. Részt veszünk egyébként sokszor olyan versenyeken is, tömegsportversenyeken, mint a Barátságmaraton Miskolcon, vagy Debrecenben rendszeresen van ez az Oxigén Kupa, oda is járunk a gyerekekkel.
0: Viszont ugye manapság már egy ilyen klubot összefogni, akár anyagilag, akár szervezésileg, akár tényleg az irodában, azt hiszem, hogy legalább olyan fontos, hiszen egy biztos, hogy ön nélkül itt nem történne semmi.
1: Biztos nem így van, de mindenki munkája fontos, gondolom, hogy az enyém is, igen, összefogom a konkrét munkát is. Tehát Tibor az mindenkinek a vezetője, sportban is és pénzügyben is, alatta mindenki dolgozik. Tehát összefogni a munkát, azt igen, közösen fogjuk össze, és az aktív dolgok a gyerekekkel kapcsolatban, az minden itt nálam történik. Minden adminisztráció, jelentkezés, szállásfoglalás, mi mindent közösen csinálunk itt.
0: És azt hiszem, hogy ez a kulcs szó, hogy csapatmunka, és ugye amikor 34 évvel ezelőtt megalakult ez a Tisza Triathlon Klub, akkor nem hiszem, hogy sokan gondolták, hogy ez egy ekkora sikersztori lett, de hát ennek a sikernek tényleg a kulcsa az a közös munka, és tényleg itt szinte egy család és hangulatban dolgoznak együtt.
1: Igen, tényleg baráti hangulatban dolgozunk együtt, megbízunk egymásban, tudjuk ki mit csinál, a feladatokat felosztjuk, de rendesen úgy működünk, mint bármilyen más munkahely, tehát hogy ez fontos, mert ennek így kell történnie szerintem mindenhol.
0: És hát nemzetközileg is elismert Tiszaújváros és a Triathlon Klub, hiszen ugye világkupa futamot rendeznek, nemzetközileg akkreditált edzőközponté vált a Tiszaújvárosi Triathlon Klub, tehát azért valószínűleg valamit jól csinálnak.
1: Reméljük, hogy jól csináljuk, szeretjük ezt csinálni. Egyébként ez ebből indul ki az egész. A másik meg az, hogy próbálunk példát is mutatni, mert saját gyerekeink itt nőttek fel, a Tibinek mind a három gyerekének, nekem szintén mind a három gyerekem, itt sportolnak. A sportra való szeretetet itt oldjuk meg, és a családias légkörben vagyunk, ez azt jelenti, hogy szeretjük ezt csinálni.

0: Velem szemben most már Balogh Bence. A triatlon székház folyosóján állunk, ezért is talán egy picit a vízhang, de muszáj volt egy picit körülnézünk itt, hiszen a falat végig-végig hosszú métereken képek, tablók, sikersztorik fedik és borítják, és Bence, említetted, hogy te is korábban sportoltál, de átváltottál most már ugye utánpótlás edzőként, segíted a klub munkáját. Tényleg sikersztori, és talán lassan el is fogy a falfelület.
1: Igen, 2006-ban jöttem ide Tiszaújvárosba, itt kezdtem meg a tanulmányaimat a gimnáziumban, és 2006-tól sportolok itt a városban, és 2013-ban pedig edzőként próbáltam szerencsét, és azóta is próbálom, és így van a falon pedig a sikereknek a története, plakátok különféle formájában látható. Fogy a falfelület szerencsére, mert van mit kirakni, nagyjából ez az irány, hogy el is fogyasszuk a rendelkezésre álló falfelületünket.
0: Ugye te sportoltál, és onnan viszont az egyik talán legnagyobb és általam legnagyobbra becsült tevékenységet végzett, gyerekeket tanítasz, gyerekeket oktatsz, gyerekeket edzel, tehát tényleg azt a tudást és tapasztalatot, amit te szereztél a sportban, megpróbálod és átadod a fiataloknak.
1: Így van az irány, az, hogy felnőtt létre alkalmas, egészséges, trapabíró gyerekeket neveljünk azokból, akik nálunk sportolnak. Körülbelül ilyen 40-50 fő a gyereklétszámunk, ez egészen 6 éves kortól, tehát az úszásoktatástól indulunk, egészen a gimnázium év végéig szokott kitartani, onnan már azért elit sportról beszélünk. Ez különböző csoportokban felosztva végezzük az edző kollégákkal. Körülbelül egy csoportban 10-12 fő sportol, ahogy nőnek a gyerekek, ez a létszám úgy csökken, ugye? Viszont a kisebb csoportokban ott akár 15-20 fő is összejöhet.
0: És ugye mit mögöttünk egyébként éppen a lányok diskurának, hiszen a klubházban vagyunk, és mögöttünk egy klubhelyiség, de ha végignézünk, azért itt vannak az öltözők, a különböző tárolóhelyiségek. Itt elmentünk egy ajtó, mert a rengeteg sok trófa és gyönyörű szép érem és egyéb relikvia ott volt. Tehát tényleg látható, hogy ez a 34 éve alapított sportklub nagyon-nagyon nagy sikereket szerzett már az elmúlt időben. Ha a mostani fiatalokat nézzük, akkor milyen egyébként a kilátás, tehát Tiszaújvárosban mennyire nehéz, vagy mennyire könnyű a gyerekeket sportolásra bírni?
1: Hát én azt gondolom, hogy egyre nehezebb, viszont van egy nagyon jó rendszerünk, egy utánpótlás nevelő rendszerünk, amibe belenőnek a gyerekek. Tehát egész fiatal korban már 6 éves kortól úszásra tanítjuk őket, és ott söppennek bele ebbe a vérkeringés, ami a triatlonhoz kapcsolja majd idővel őket. Aki végigcsinálja 6-7 éves korától ezt az életpályát, annak könnyű. Aki esetleg a közepére csöppen bele 10-14 éves kor között, annak nehezebb jóval. Viszont pont, hogy ez a felmenő rendszer jó hatása, hogy fokozatosan kapja, úgymond a terhelést évről évre a gyerkőc, és nem tűnik fel annyira neki, hogy ő egyre többet tesz, holott egyre többet tesz, csak egyre erősebb is lesz, és ezáltal egy picit így a napjai részévé válik, ahogy kell, és szerintem egy ilyen sportoló gyereknek a sport, és szerintem így könnyű kicsit kiszakadni a monotonitásból, az iskola világából, a képernyő elől. Szeretnek azt gondolom ide járni ezáltal, hogy ennyi munkát belefektetnek, és így könnyebb azért felállni a számítógép, vagy a tévé elől, vagy a telefon elől, hogy egy olyan elfoglaltság elé áll az ember, amit szeret, meg vágyik rá, hogy itt a közegre is gondolok elsősorban, meg a mozgás szeretetére, meg arra a csapatra, ami összegyűlik délutánonként. Örömmel járnak a gyerekek ide sportolni, és szerintem ez megkönnyíti a dolgukat.
0: Utánpótlás edzőként dolgozol, jelenleg és teljesen méltán, elsősorban a Lémon Csongor révén figyelt fel mindenki a közelmúltban a tiszaújvárosi triatlonra. Vannak olyan nevek, és tudom, ez mindig hálátlan kérdés, de vannak olyan emberek, akiket mondjuk már most jó, ha megismerünk és megtanuljuk a nevét, hiszen mondjuk 3-5-10 év múlva igenis komoly erőt képviselhetnek majd akár Magyarország, akár a világ triatlonjában.
1: Abszolút, minden korosztályban vannak kiemelkedő teljesítő sportolók, ez egyértelműen az eredmények mutatják ezeket, tehát ezen nem veszünk össze szerintem, ha neveket mondok. Amire esetleg még kitérhetünk, hogy szerintem büszkék lehetünk arra, hogy minden korosztályban, most így visszagondolok, vannak olyan versenyzők, akik dobogós érmeket hoznak országos bajnokságokról, vagy európai delegáltakká válnak, tehát Európa bajnokságokon képviselik az országot és a klubunkat. A junior korosztályban, akik a 16-18 éves korban, Filip Zóra például, ő rendszeres Európa-bajnokság résztvevője, illetve a dobogóra felmondhatni már évek óta az országos bajnokságokon, Bán Petra, Izsák Csabi, ők pedig a mögötte a következő generáció képviselés, ők is a korosztályok élmezőnyéhez tartoznak, és még mehetnék tovább is, de inkább azt mondom, hogy szerencsére minden korosztályban vannak olyan gyerekek, akik kiemelkedően teljesítenek.
0: Ez itt még mindig a sporthely, még mindig Tiszaújvárosban vagyok, még mindig triatlonozunk, és velem szemben most már Kis Gergely, egy háromszoros utánpótlás világbajnoki érmes, az Elite 10 program keretében már nagyon-nagyon készülsz, illetve célként szemed előtt lebeg a Los Angeles-i olimpia 2028-ban. Egy fiatalembertől nagyon nagy eredmények ezek, minek köszönheted mindezt a sok sikert?
2: Igen, ha olimpiába gondolkozunk, akkor a 28-as olimpia lebeg a szemem előtt. Ennek a kvalifikációja mindjárt kezdődik, úgyhogy tettek mezeire kell lépni, hogyha tényleg valóra akarom váltani. Ezeket az eredményeket úgy tudtam elérni, kellett hozzá egy klubváltás 21 októberében, amikor ide költöztem Tiszaújvárosba. Ez egy elég nagy fordulópont volt az életemben, nem csak amiatt már klubot váltottam, hanem elköltöztem Budapestről ide egy sokkal kisebb, de sokkal triatlonközpontúbb városba. Úgyhogy ez mindenképpen kellett hozzá, meg a szüleim támogatása, mert ők toltak azért végig, meg tolnak még mindig. 22-ben Abu Dhabiban volt az első ezüstérmem egyéniben, és utána pedig tavaly 24-ben volt egy mixváltó harmadik helyezésem és egy egyéni harmadik helyezésem.
0: És akkor gondolom a cél az, hogy meglegyen a nagyugrás és utánpótlás után a felnőtt mezőnyben is megáld a helyed.
2: Igen, tavaly volt az utolsó évem 23-ban, az nagyon jól sikerült, most a felnőttek között próbálom minél közelebb kerülni.
0: Említetted, hogy el kell kezdeni beletenni a munkát. Gyanítom, hogy azért ezt ti megteszitek nap, mint nap, túl vagytok a mai edzésen, illetve hogy néz ki most a programotok?
2: Igen, én már elkezdtem edzeni. Én reggel voltam 7-kor úszni, és majd, hogyha vége ennek a beszélgetésnek, akkor folytatom bringázással.
0: Jó nagy adag kitartás és tényleg beletett munka kell ahhoz, hogy valaki sikeres lehessen. Mi ebben az élvezetet? Azt mondd meg nekem és nekünk, kérlek, hogy mi abban az élvezet, hogy reggel 7-kor felkelsz és úszol, mondjuk hány kilométert úsztál ma?
2: Ma 4500 méter.
0: Tehát mi ebben a szépség? Ezt hozd meg velünk, kérlek, hiszen aki sosem csinálta, lehet, hogy nem tudja, és lehet, hogy éppen ettől fog kedvet kapni.
2: Rengeteg féleképpen meg lehet találni ennek a szépségét. Ha csak arra gondolsz, hogy mozogni, egyébként tényleg minden edzés után egy kicsit jobban érzi magát az ember. Szóval így a mozgásnak az öröme is, illetve nyilván mi nagyon szeretünk versenyezni, szóval arra is készülünk, és érzed edzésről edzésre, hogy jobban megy, jobb időket tud csinálni, ennek is megvan a fejlődés élménye. Illetve egy kicsit egy ilyen önsanyargatásnak is az is, hogy minél több órát beleteszel, annál keményebbnek érzed magad.
0: Egy olyan közeli példakép, akire igenis lehet támaszolni, hogy a Lehmann Csongor nagyon szép sikereket ért el most már a felnőttek között. Ővele milyen a kapcsolatotok, és hát mekkora motiváció mondjuk nektek fiatalabbaknak?
2: Nagyon jó. Így hárman, Gyusza, Csongi meg én, mi állandóan együtt készülünk az egész évben. Együtt utazunk a versenyekre, szóval nagyon közeli nekünk hármunknak a kapcsolatunk. Ebben még Tibi van benne, mint vezetőedzőnk. Az is nagyon hiteles, hogy ő is triatlonozott elég komoly szinten, illetve edzőként is most már olyan utat járt be, ami tényleg példaértékű.
0: Kis Gergely után most pedig következzen egy még fiatalabb tehetség, Kovács Gyula, aki azonban fiatalkora ellenére már letette a névjegyét.
3: 15 éves koromban jöttem ide Tiszaújvárosba, középiskolába. Azóta itt maradtam, és nagyon szeretek itt lenni. Azóta elvégeztem a gimnáziumot, de továbbra is itt lakok, és itt Tiszaújvárosban edzek, és itt készülök az összes versenyre.
0: Ugye ez egy érdekes történet, hiszen ugye azért Tiszaújváros senkit nem megbántva, nem a világ közepe, viszont triatlonilag talán mondhatjuk azt, hogy legalábbis Magyarország közepe.
3: Igen, az teljesen igaz, hogy Magyarországnak a legjobb városa az, hogy valaki triatlonozzon, az Tiszaújváros. Ha valaki komolyan gondolja, szerintem mindenféleképp ide kell jönni, ahogy én is tettem még fiatal koromban, és eddig úgy tűnt, és biztos vagyok benne, hogy így is lesz, hogy bevált.
0: 2019 óta élsz a városban. Mik a hosszú távú tervét, hisz olimpiai kerettag, vagyis Brisbane lehet a cél? Azért ezek nagyon komoly célok egy fiatal embernek.
3: Igen, ha olimpiáról beszélünk, akkor szerintem a brisbane-i 2032-es olimpia lehet reális számomra. De ha most kicsit közelebb jövünk, akkor most az a célom, hogy feljebb lépkedjek a ranglistán az elitek között is.
0: Mert hogy éppen az idén volt egy nagyon-nagyon komoly eredményed a mixváltóban.
3: Igen, idén a felnőtt elit Európa bajnokságon, a mixváltóban a magyar csapattal a harmadik helyezést értünk el, ami nagyon nagy eredménynek számít.
0: Azért itt nagyon nagy elődök vannak a tiszaújvárosi triatlon sportban, és hát kérdés, hogy ti mennyire tudtok felnőni hozzájuk.
3: Igen, rengeteg példakép van előttünk. Akár a régmúltra visszanézve, akár a jelenre visszanézve, folyamatosan olyan emberekkel vagyunk körülvéve, akik motiválnak. Mi is közéjük akarunk tartozni, és szerintem elég jó úton járunk ahhoz, hogy mi is motivációvá váljunk később.
0: Egyébként pontosan ez kell a fiataloknak, motiváció. Miért kezdjen el mondjuk valaki triatlonozni, hogyha mondjuk most még abban a cipőben jár, ahol te jártál 15 éves korodban?
3: Hát attól függ, milyen céljai vannak. Triatlonozni, bárki triatlonozhat, és bárkinek ajánlom is, mert nagyon jó sportág. Aki csak mozogni szeretne azért, mert nem fog beleunni abba, hogy egy sportágat csinál, hogy minden nap lemegy futni, vagy minden nap lemegy úszni, mert tudja váltogatni. Aki meg komolyan gondolja annak, meg azért, mert ez egy nagyon felfelé ívelő sportág, és ha szeretne egy ilyen sportág része lenni, ami egyre sikeresebb Magyarországon is, így mindenkit csak bátorítani tudnék.
0: Kedves hallgatóink, ez volt már a Sporthely, melyben a Tiszaújvárosi Triatlon Klubba látogattunk. Köszönöm, hogy velem tartottak, várom Önöket legközelebb is, viszont hallásra!
4: Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: podcaston, az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A műsorvezető Jó András. A stúdióban Molnár Attila, a magyar atlétika egyik legjobb 400 méteres futója, fedett pályás Európa-bajnok, a magyar váltó a világbajnoki bronzérmes, egyéniben fedett pályás Európa csúcstartó, idén pedig 44-47-es szabadtéri országos csúcsot futott 400 méteren. A hétvégén hazai közönség előtt a budapesti atlétikai világdöntőn is ott volt a szám döntőjében, ahol végül a 8. helyen végzett. Attila, szia, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Én köszönöm a lehetőséget.
2: Kezdjük egy ilyen gyors kérdéssorral, egy-egy szó vagy rövid válasz elég, később pedig néhányhoz visszatérünk majd. Edzés vagy verseny?
3: Edzés.
2: Fedett pálya vagy szabadtér?
3: Fedett.
2: Verseny itthon vagy külföldön?
3: Itthon.
2: 43-99 vagy olimpiai döntő?
3: 43-99.
2: Egyéni vagy váltó?
3: Váltó.
2: Esős idő vagy hőség?
3: Esős.
2: Reflektorfény vagy nyugalom?
3: Nyugalom.
2: Na, erre mindenképpen visszatérünk majd. Balaton vagy Északi-tenger?
3: Balaton.
2: Vitorlázás vagy gokárt?
3: Vitorlázás.
2: Kanapé vagy kirándulás?
3: Most kanapé.
2: Na, kezdjük a legfrissebb élménnyel, ugye a hétvégi budapesti világdöntővel. Összességében mennyire vagy elégedett azzal, amit ott nyújtottál?
3: Őszintén elégedett vagyok, nem vártam, hogy döntőbe kerülök, legalábbis a legjobb 8 közé kerülök bármilyen formában. Úgyhogy túlszárnyaltam azt, amiért idejöttem, és itt most ez nem a teljesítményről szólt, hanem tulajdonképpen a helyezésről. Ez már egy olyan időpontban volt ez a világverseny, hogy nem tudtunk, és nem is őszintén nem is szerettünk volna ide összpontosítani semmilyen csúcsformát, mert ennek még lett volna egy kifutás ideje, most meg már a pihenőmet töltöm, úgyhogy ez most nem az volt.
2: Ugye mégis a legjobb 8 között ott voltál. Mit jelentett neked ez is, ráadásul úgy is hazai közönség előtt?
3: Igazából a hazai közönség az többet jelentett, most, mint hogyha top 8-ba kerültem volna. Inkább futottam volna itthon, és lettem volna 15-dik, mint hogyha ezt Skóciában rendezik, és bejutottam volna a döntőbe.
2: Ugye az elődöntőben 44-97-et futottál, és célfutóba jutottál tovább a döntőbe, ott viszont 45-10 lett az a te időd. De hogyan élted meg ezt a két futást?
3: Az első az nagyon euforikus volt. Az tudom, hogy az a nap is olyan volt, hogy teljesen zónában voltam, szerettem volna, csak azt tartottam szem előtt, hogy az a 4Q közül valamelyiket elvigyem, uh-huh. És nem az érdekelt, hogy milyen idővel, mert szerintem aki kint volt, vagy aki tudja, nem igazán voltak ideális körülmények, azt hiszem itt nem esett eső nyár eleje óta, aznap igen, és aznap gyönyörű szépen le is hűlt a levegő, de ezt mindenki érezte azt hiszem a mezőnyből. Én az összes gondolatom a körül forgott, hogy az az egyik nagy kú meglegyen, és amikor ezt kiírta, és az a tetőpont volt, amikor arra várt mindenki velem együtt a szoros célfotónál, amikor kiírták, hogy negyedik vagyok, és akkor ott így leszakadt rólam minden, és akkor könnyebbnek éreztem magam, mint tudom, hélium, és majdnem fölrepültem onnan. Elképesztő eufória volt. A második nap az meg már úgy érzelmileg kimerített, és azt nem mondom, hogy nem akartam jót futni a döntőben, de nem voltam elkeseredve, hogy nem tudok mindent.
2: Azt mondtad, hogy zónában voltál, ez egyébként fordítsuk le így magyarra, hogy az azt jelenti, hogy jól kelsz fel, jól ébredsz, jó hangulatod van. Mennyire számítanak ezek a dolgok?
3: Igen, az, hogy egy reggelinél, egy sétánál, egy kávénál, egy ebédnél önmagában más tevékenységeket csinálok, de maga a fő gondolatmenet az mind a körül zajlik, hogy amikor beérek a célba, akkor kvalifikáljak a döntőbe, és minden e felé halad, és tudom, hogy idővel korábban vagy később, de aznap én nekem arra kell készen lennem, és nem éreztem a nap egyik másodpercében sem azt, hogy erről leesett volna a fókusz, és ez így jó.
2: Kötelező rituália az van?
3: Nem, nincsen.
2: Nem foglalkozom énekkel.
3: Nem, mert hogyha ragaszkodom, én úgy gondolom, hogyha ragaszkodok kötelező rituálékhoz, akkor ahhoz van kötve a teljesítmény, és ha az nem sikerül, akkor a teljesítmény is go. Tehát, hogy én nem gondolom, nem hiszek ezekben, minden verseny más, minden nap más, minden felkészülés más, és hogyha egy melegítés egyik nap másfél órára csúszik, meg van, amikor 40 percre, mind a kettőnek az a vége, hogy meg kell oldani. És nem fogok tudni ragaszkodni mindig ugyanahoz a rutinhoz.
2: Teljesen értető. Mennyit számított, hogy ennyire hosszú volt már a szezon?
3: Én ezt szerintem bárkit megkérdezem a mezőnyben, mindenki másképpen fogja látni. Én egy picit befolyásolt vagyok abból a szempontból, hogy Birmingham után nem tudtam azt mondani, hogy jó, ott meg volt a szezon fő versenye, mert az Budapesten volt. És hogyha nem Budapesten rendezték volna ezt az ultimate-et, akkor még talán tekinthettem volna rá kellemetlenségként is, de így egyszerűen nem tudtam. Tehát az egész csoportom, mindenki arra készült, hogy hát megyünk Budapestre, és ott zárjuk le a szezont, és megyünk Budapestre, és ez nem tudod ezt elengedni, hogy akkor ez már annyira nem is fontos, vagy ezt nem akarom annyira. Én ezt akartam annyira.
2: Érezted magadon a fáradtságot azért?
3: Nagyon. Az nem kérdés. Nehezebben mentek már azok a formába hozó. Az előző héten van 2 darab ilyen szint felmérő futásnak nevezném, anélkül, hogy belemennék a részletekbe. Hát azok már úgy mentek, hogy jobb, hogy végük lett, és már nem azt vártam, hogy mikor edzünk már ilyen jó erőset a versenyhéten, mert azokat szeretem, amikor egy olyan visszajelzés jön, hogy az ott erős vagyok, és akkor ott van az izmaimnak egy tartása, és akkor várom a szombatot, hogy várom a vasárnapot. Hanem megcsináltam ezt kedden csütörtökön, és akkor úgy voltam, hogy jaj, már legyen hétfő. És vártam a végét, de legalább annyira vártam magát a versenyzést is, úgyhogy mondanám, hogy összhangban volt, de nyilván mind a kettő más irányba mutat.
2: Maga a világdöntő, mint új kezdeményezés, milyen benyomást tett rád?
3: Sokat beszélgettünk erről előtte is, inkább előtte, mint utána. Utána már, ahogyan lefutottuk a váltót, is vége volt a versenynek, senkit nem érdekelt az ultimate-nek se a lebonyolítása, se azt, hogy az mennyire volt sikeres. Erről majd beszélgetünk a következő szezonban. Valószínű ennek az oka, hogy mindenki el akart menni pihenni velem együtt, itt az élen elsősorban. Én nagyon szeretem azt, hogy volt mersze meglépni a World Athletics-nek az, hogy valamit újítsunk meg magán az atlétikán, mert azt azért el kell mondani, hogy én nem értek azzal egyet, hogy az atlétikát meg kell menteni, nem, szerintem is jól van, nincsen baja, az atlétika volt, van és lesz is, a 400 méter az 400 marad, a 100 meg 100 marad, a leggyorsabb embernek járó címet meg ebbe a sportágba fogják, és osztották eddig is. Nagyon tetszik az, hogy olyan újításokat is behoztunk, amit szerintem egy világbajnokság átvehet, hogy egy kicsit jobban eladható legyen, hogy egy kicsit közelebb hozzuk a nézőket magához az atlétikához, mert eddig ilyen steril kis futókként vagy sportolókként voltunk ott a pályán, akikkel csak akkor lehet találkozni, hogyha egy média esemény alkalmával versenyen kívül de találkozhatnak a szurkolók az atlétákkal, és ezt most azt érzem, hogy ebbe tettünk elég nagy lépéseket ahhoz, hogy ez ne így legyen. Szerintem nagyon-nagyon kellett az hozzá, hogy ez a szezon végén legyen, és ne legyen ennek olyan jelentősége, hogy arany, ezüst, bronzérem lesz osztva, meg kontinens bajnoki vagy világbajnoki címeket osztanak, mert így kevésbé tekint, ezt belülőre mondom, és a visszajelzések alapján mondom, hogy mi ezt kevésbé tekintettük egy olyan versenynek, amit olyan komolyan kell venni, hogy a külvilágot ki kelljen zárni. Ez a showról szólt, és szóljon is a showról, mert szerintem, hogyha ez gála verseny.
2: Tehát az olyan... atlétika népszerűsítéséről szólt, ti úgy gondoltátok,
3: úgy gondoljátok. Én úgy gondolom, hogy erről szólt. Természetesen az teljesítményen működik, mert azért kocogászni, meg vicces váltókat csinálni, az annyira mégsem fogja meg a figyelmet, főleg nem 3 napig. Úgyhogy én ezt nagyon...
2: De bocsánat, de hogyha ott futtok egy komoly időt, egy ilyen világdöntőn, akkor azért is annak is van nívója, hiszen ott dölt meg egy világcsúcs például. Tehát, hogy...
3: Azt mondanám, hogy ez jó, ha van, de nem szükséges. Tehát azt mondanám, hogy jó, ha van. Teniszben is látunk olyan vicces kis egynapos versenyeket, nem is egynaposokat ráadásul, ahol nem arról szól, hogy kontinens bajnoki címet osztanak, vagy nem egy kupának a megnyeréséről szól a dolog, hanem valahol egy kis színt visznek bele, és szerintem ez a színes pont kellett ebbe. És nem szerették volna túltolni az innovációkat, ami jó, mert hogyha mindent megváltoztatunk, az meg azért nem biztos, hogy fals képet ad. Pont volt annyi újítás ebben a lebonyolításban, hogy ebből meg tudunk tartani valamit. Releváns is volt, és szerintem jól is nézett ki.
2: Így versenyzők egymás között gondolom nyilván beszéltetek erről az egészről, és mondtad is, hogy előtte is beszéltetek az eseményről. Közben is gondolom azért volt egy kis diskurzus ezzel kapcsolatban. Ebbe be tudsz minket avatni, hogy előtte mi az, amiről volt szó, hogy valószínűleg nyilván arról lehetett szó, hogy miért a szezon végén erre azért igazán nincs szükség.
3: A kommunikációját még a World Athletics-nek nem értettük abból a szempontból, hogy például a kvalifikációs helyezést és szisztémát, azt mi nem tudtuk 3 nappal a verseny előttig. Tehát persze, hogyan készülsz, ugyanúgy készülsz, nem nagyon változik, de információs vákuma voltunk valamelyest tartva, mert ők se tudták, hogy mi a jó döntés.
2: Wow.
3: Én szerintem jó döntés született, vagy ha ez nem volt jó döntés, akkor meg nem tudott volna jó döntés születni. Kicsit úgy vártuk, hogy mit is várunk tőle? Tehát, hogy lesz ez Budapesten, de pontosan ez mi lesz? Mert azon kívül, hogy a pénzdíjazást ezt belengedték, azon kívül sok fix pontja nem volt, csak az, hogy a pálya ugyanaz lesz. De a lebonyolítás, a megjelenés, a média megjelenés, ugye a nulladik nap, mi ezt Red Carpetnek hívtuk, ez a vörös szőnyeges, kicsit ilyen filmsztáros, kicsit ilyen filmbemutatós, uh-huh. premieres, ilyen kis...
4: kiöltözős, igen.
3: Igen, ez az volt, ami tőlünk, aztán nagyon messze áll, mert uh-huh. amikor egyszer kell, vagy kétszer a European Awards-nál kell, amikor az európai atlétikának a csillagjait avatják, ugye évvégén, meg a World Athletics-nek van még ez a rendezvény, ahol ki kell öltözni, és ez nekünk mindig ilyen furcsa, hogy látsz sportolókat egyébként smokingban, vagy uh-huh. hogy látod őket ilyen. Tőlük nagyon eltérő. Igen, olyan stílusban, amit nem szoktál meg tőlük. És tök jó, hogy ezt meg tudjuk csinálni előtte, a versenynapok előtt. Én nagyon élveztem, mindenkire hárult olyan figyelem, hogy a mezőny az a legjobb 16, vagy legjobb 8, vagy kevesebb embert hívták meg ide versenyszámonként, és nem volt minden versenyszám. Nem volt az a tumultus, hogy ne lehessen mindenkire 2-3 percet szakítani, hogy felkonferálták őket. Na, itt van ő, az ő megálmodott stílusában, fotózzátok le, kérdezzétek meg, több médium megkérdezhetett, utána ki is lettünk vezetve a médiumok közé, tehát a mix zónában ugye el vagyunk szeparálva, tehát ott van egy ösvényem, amin végig sétálok, és valaki be tud lógni egy kamerával, meg mikrofonnal, hogy meg szeretne engem kérdezni, de utána visszavezettek hozzájuk, tehát egy olyan területre kerültünk, ahol egyébként mindenki oda ment, ahova akart, és ez egy ilyen szó, most ez a mix zóna, tehát szó szerint keveredtünk az újságírókkal. Mm-hmm. És szerintem ez nagyon jó, hogy feltehetik azokat a kérdéseket, és az annak tehetik fel, hogy akiknek szeretnék. És én fontosnak tartottam ezt a nulladik napot is, ezt is megtartanám, de nem minden világversenyen, mert teljesen megértem, ha valaki egy világbajnokságon mindenkit ki akar zárni, és ő világbajnok akar lenni. És az meg ugye a célvonalban dől el, és addig meg a saját útját kell járnia, ott ezt nem erőltetném.
4: Menjünk vissza, kérlek, erre a kiöltözős dologra. Volt kötelező dress code egyébként?
3: Nem, és senki nem tudta, mi az.
4: Oh.
3: Nem viccelek, mi is úgy gondolkodtunk, hogy most ez mi? Hát mindent megengedtek, azt nem mondták, hogy van valami, amit biztos ne vegyél föl, sejtetted, hogy a szandál az nem ez a napnak a megfelelő választéka lesz, de hát...
4: Az is jó lehet valamivel.
3: Hát valaki biztos visel, nem tudom, nem néztem végig minden dress code-ot. Én nagyon féltem, hogy túlöltözünk, vagy alul, inkább az alul. Tehát azt mondja, alul öltözni, ez kellemetlenebb, mint túlöltözni. Valaki azt gondolja, hogy túlöltözni nem is lehet, de azért lehet. Én nem, őszintén senki nem tudta a csoportból, hogy az én csoportomról tudok beszélni, hogy akkor most ki mit vesz föl, mindenkinek ott derült ki, mindenket buszokkal vittek be oda, uh-huh. ott derült ki mindenki, hogy ki mit visel. Amúgy tényleg nem volt rossz választás, talán a melegítőt én nem vettem volna föl, de ez csak az én személyes ízlésem, mert hát azért a red carpetre melegítőt nem veszek föl, de hát hogyha valaki ennyire márkahű, megengedték neki.
4: Melegítő sportcipővel. Na jó, szerinted van jövő ennek a formátumnak, és lehet belőle egy fontos verseny az atlétikai naptárban?
3: Van. Szerintem én úgy gondolom, hogy van.
4: Mitől lehet?
3: Ha ezt mindig a szezon utolsó versenye lesz, és nem tudom, hogy az lesz-e, akkor szerintem annyi stressz fog leesni a sportolókról, hogy itt egyfajta olyan kötődést tudnak kialakítani a szurkolókkal, hogy azért nem sokszor láttál egy mondót sörözni az utolsó versenyszám után, majd kimenni, kezet fogni, fotózkodni, interjút adni, hát most ott magyar gyerekek voltak egyébként speciál, de ez, hogyha máshol lenne, akkor másfajta szurkolóknak. Ez elég egyedi, és én ezt nagyon megtartanám, mert el tudja engedni ő is azt, hogy jó, innentől már nincsen semmi, itt már nincsen semmilyen verseny, itt önmagamat tudom, azt az embert tudom adni a sportoló mögött, amit egyébként sokan nem szoktak észrevenni, mert mindenki azt gondolja, hogy gépek vagyunk. Uh-huh. De nem vagyunk, és szerintem ők is kíváncsibak erre a szurkolók, most ez a szurkolói nem mondja, hogy engem is érdekelt mondjuk egy olimpiai faluban, hogy ha egy Djokovic-sal találkozom, akkor nem képet csinálok, hanem beszélgetek vele két mondatot, mert az érdekel, hogy ő ki. Mert azt tudom, hogy ő ki egyébként a sportoló, mert azt mindenki látja premier plánban. És szerintem ezt fogta meg ez a rendezvény akarva akaratlanul. Én ezt bátorítanám.
4: És a világszövetség például azt engedni fogja, hiszen ugye ők találták ki, de hogy nyilván az olimpiai szintet nem fog elérni egy ilyen esemény.
3: Nem is kell neki.
4: Nem is kell neki. De mi van, hogyha a világbajnokságnál egy magasabb polcra kerül? Kerülhet magasabb polcra egy ilyen?
3: Szerintem nem, mert világbajnoki címet nem osztanak, és ugyan az egyik legnagyobb vonzó ereje az, hogy a pénzdíjakat megemelték, de ezzel még mindig csak kompenzálják azt, amit egy olimpiai egy márkagyártó tud adni. Mm. mert az olimpiáját maga az ország is fizet, meg maga a márkagyártó is fizet, és szerintem nem fogja tudni elérni azt a fajta pénzdíjazást, mint amit egy olimpián osztanak, és az olimpiai bajnoki cím az meg nem csak a pénzről szól. Tehát, hogyha nem fizetnének érte, akkor is feláldoznék mindent, hogy, hogy a olimpiai bajnok legyek, és azt nem fogja tudni megelőzni. Szerintem a világbajnoki címet sem fogja tudni megelőzni, abban a pillanatban, hogyha itt elkezdenek címeket osztogatni, az rossz lesz, de ők pontosan tudatában vannak azzal, hogy itt nem osztok semmilyen címet, nincsen ezüstérem, nincsen bronzérem. Az első helyezett az akkora pénzdíjat visz haza, mint az összes többi összeadva majdnem, és ez jó így. Én úgy gondolom, hogy ez jó így.
4: Rendkívül jókat mondta itt az olimpiával is kapcsolatban is. Menjünk át a 400 méterre. Az érdekelne, hogy hogyan kell felépíteni tökéletes 400 méteres futást.
3: Sokan kérdés. Ez most nem másfél órás adás. Hát az összes szakmai karrierem, amit így most befutottam, az kevés lenne.
4: Legyen az, hogy mit szeretnél csinálni az első százon.
3: Hát én konkrétan nem lemaradni, mert én azt hiányolom. Tehát én nem vagyok abban még elég jó, hogy felvegyem az első 20 méteren a lépést a többiekkel. Abban a pillanatban, hogy ez nekem nem fog extra energiába kerülni, ami a táv többi részén, hát fogalmazunk úgy, hogy visszaüt, vagy pofán üt. Abban a pillanatban, hogy én ezt ki tudom küszöbölni, egész jól leszek, és fent tudom tartani majd a lépést a top 1-2-3-mal a világon. Úgyhogy remélem ez minél hamarabb eljön. És én ezt javítanám az első 100, de nem is az első 100, az első 20 elég amúgy. 3-80 az úgy megvan. Az első 20 hiányzik.
4: Aha. Nagyon komolyan tűnsz, de mégis lazának. Közben tudsz gondolkodni?
3: Persze. Most nem csak beszélek, és nem gondolkodok.
4: Nem, futás közben, bocsánat.
3: Persze, minden lépésem tudatos. Ott szerintem gyorsabban, mint a másodperc, tudom, század tört része alatt tudok döntést hozni. Mindig tudatában vagyok azzal, hogy mi történik, nem folyok az eseményekkel, majdnem minden tudatos. Még az is, hogyha az első, azt szerintem ezzel többen tudnak azonosulni, akik futottak már 400-at, de meglátjuk. Tehát, hogyha az első 200 egy hopsz egy picit hosszú lett, ez egy nagyon veszélyes mondat, vagy hopsz egy kicsit gyors lett, ez egy nagyon veszélyes mondat, mert az nem csak úgy eltűnik, azt viszed magaddal, és az még a jobb esetben, hát a cél van előtt, az be fog ütni, hogy azt elfutottad az első 200-at, és még ez is tudatos. Tehát akkor is valahogy megpróbálom menedzselni magamat, hogy beérjek a vonalig, de olyan nincs, hogy valami a távból kiesne, hogy ez nem volt tudatos, hogy ezt csak így úgy csináltam, hogy ne gondolnék bele. Teljesen tudatos, mindenre figyelek.
4: Itt a legelején beszéltünk az időjárásról, mekkora jelentősége van a 400-on nálad, hogy őség, szél, eső?
3: Eléggé. Inkább essen, mint fújjon a szél. Ez nagyon fontos, mert mondjuk a táv első felében gyorsabban megyek, mint a táv második felében. Fizikailag, hogyha a táv első felében van szembeszél, az azért rosszabb, mint a táv második felében, mert minél erősebben futok bele, annál erősebben lök vissza, annál több energiát veszítek el. Ha már lehet választani, akkor inkább a második 200-on legyen szembeszél, és ez lehet, hogy nem hangzik logikusan, de ez így van. Én akkor jövök ki belőle jobban, hogyha minél jobban fáj a vége, ugyan, és minél lassabb vagyok, de legalább annál kevésbé fog vissza. Az esővel egyébként nincsen problémám, a hőmérséklettel annál inkább. Azok a finom izommozgások, hogy nekünk, mivel sprint számról lévén szó, a talajon töltött időnk per lépés, az nagyon rövid, és az a jobb, hogy minél rövidebb, mert minél többet van talajon a lábam, annál jobban fáradok, meg az izomzatom. És hogyha hideg van, akkor ez nyilván nem segíti azt a gyors, azt a nagyon robbanékony, azt a pillanatszerű talajfogást, amit egyébként meg kéne csinálnunk, és ez veszel, úgyhogy inkább meleg legyen, mint hideg.
4: Korábban arról beszéltél, szeretnél bemenni 44 másodperc alá, most 44-47 a magyar csúcsod. Mennyire érzed közel magadhoz ehhez a határt?
3: És már közelebb vagyok, mert ugye 44-50-et azt átütöttem. Én egyre közelebb érzem magam, főleg azért, mert most váltottam egy akkorát szakmailag, hogy más számrendszerben vagyok, és szerintem így el is fogom tudni érni ezt, és nem csak remélem, hogy fejlődök annyit. Most már tudatosan látom azt az utat, hogy mi kell ahhoz, hogy ebből ennyi legyen. És hogyha már felmértük a problémát, akkor a 80%-át meg is oldottuk.
4: Jó, akkor avasd be, kérlek szépen, hol látod ezt a fél másodpercet?
3: Az első 50-60 méterem az nagyon kritikusan gyenge. Ha egy 48 fős olimpiai mezőnyt nézzünk, abból 48-dik vagyok. Nekem az első pár lépésemmel nagyon komoly koordinációs problémám van, ami nem egyébként, hogyha normális hétköznapi szemüvegen keresztül nézed, akkor nem lassú, de nyilvánvalóan lassúnak fog tűnni, hogyha odaállítod a világ legjobb 400-asait mellém. Ebben rengeteg időt veszitek el, és ez az egyik kulcsa annak, hogy stabil 44-en belüli futó legyek.
4: Világ legjobb négy futóját említett, ugye a világcsúcs jelenleg 43-03,
3: igen,
4: amit ugye Wade van Niekerk futotta a 2016-os Riói olimpián. Amikor ilyen eredményt látsz, az számodra motiváció? Vagy mert olyan szám, amivel egyelőre még nem foglalkozol?
3: Nem tudok azonosulni most a 43-03-mal, az egy akkora teljesítmény volt, hogy szerintem nem szeretnék hülyeséget mondani, de az összes atlétika teljesítményt és világcsúcsot figyelembe veszed, azt hiszem még lehet, hogy Bolt előtt, a 100 méteres világcsúcs előtt van, vagy pont mögötte van. A top 5-ben biztos, hogy benne van, mint világcsúcs. És ez egy olyan erős eredmény, ami most még tőlem úgymond nagyon messze áll. Nem tudok azonosulni azzal, hogy a 43-03 mit jelent, őszintén nem tudok. És nem is kell foglalkoznom még ezzel, lépésről lépésre kell tennem azt a dolgomat, hogy én máról holnapra jobb legyek. Nem ugyanolyan? Jobb. Már ugyanolyan, az nem jó.
4: Uh-huh. Amióta a Hollandiában Lauer Mövli,
3: igen,
4: köszönöm. Csoportjába kerültél, ahol többek között Femke Ból is edz. Mennyiben változott meg az életed?
3: Ez megint egy órás. Elképesztően sok mindenben megváltozottam. Tudom is tudtam azt, amikor fontolgattam ezt a döntést, hogy ez mennyivel fog majd megváltozni, nem tudtam felmérni. Annál többen változott, mint amivel számoltam. Szerencsére rengeteg szerettem segített abba, hogy ez így zökkenőmentesen? Nem volt zökkenőmentes, még így se, de le tudjon folyni. Még mindig szokom, még nincs egy éve, de lassan egy éve lesz, hogy lassan már egy éve lesz, hogy kiköltöztem. Az igazi munka elmondásunk szerint ez most fog tudni elkezdődni, mert most már egyszer legalább mindent láttam, és most már csak ismétlek.
4: Mi az, amit a legnagyobb változásnak érzel a saját felkészülésedben?
3: Az étrendemet. Mert hogy edzettünk eddig is, tesek?
4: Megvisel?
3: Nem, azt nem mondanám, de ez változott a legjobban.
4: Aha.
3: Az elején megviseltem úgy, hogy miket kell kihagynom, ami eddig nem volt jó, és akkor most vicceskedhetünk a magyar ételekkel, de nem az, hogy mit, miért, hogyan és miért teszünk. És most nincs két órán elmagyarázni, hogy mit, miért, hogyan
4: és jó, és nagyon röviden, mi az, amit el kellett engedned, és amilyen nagyon fájt a szíved? Hiszen azért ez fontos az
3: ezeket
4: embernek.
3: Ezeket a zsírosabb magyaros fogásokat sajnos muszáj voltam elengedni.
4: Oh.
3: Sajnos.
4: Hát ezt szörnyen sajnálom.
3: Szomorú.
4: Milyen ott a sporton túli életed? Ugye még nem egészen egy éve élsz kint.
3: Uh-huh. Nagyon befogadó volt a csoport, a csapat, az még most is az. Uh-huh. És azért, amikor egy mixváltó után vagyunk most 3-4 nappal az ultimate után, amikor egy mixváltó után a harmadik helyezettváltóból a csoporttársam Líke azt mondja, hogy egyébként nem kap levegőt két lélegzetvétel között, de az hagyja el a száját, hogy nagyon örül, hogy benne vagyok a csoportban. Egy év után még mindig ez a következtetés, akkor valami lehet, hogy működik, és hogy örülök, hogy ott vagyok, mert hogy ott lehetek. Én élni akartam a lehetőséget, az első feltétel még az volt, mielőtt bármit gondolkodtam volna, hogy jó, de ők szeretnének engem. Mert anélkül nem fog menni, hogy oda betesznek erőszakkal, mert a teljesítmény egy jó, mert az embere, a pályán túli életed, az kétszer több, mint a pályán belül életed. Ovális iroda, szoktuk így hívni. Na, de most azon kívül valahogy lenni kell. Tehát ez nem elég, hogy zseni vagy a pályán belül, a pályán kívül is legalább annyira élvezned kell az életet, mert ez meg nem csak erről szól. Rengeteg lemondással, és az jó, hogyha jól érzem magam. És egyébként jól is érzem magam, most már mondhatom, és amúgy várom, hogy visszamenjek.
4: Pont ezért van a kérdésem. Attila, abszolút várod?
3: Igen. Amúgy várom. Mert ez szorosan összefonódik a szakmával. Uh-huh. Én szeretnék elkezdeni már napi kettőket, minimum kettőket edzeni. Én nagyon szeretnék már meghalni, nagyon szeretném azokat az energiamentes, őszi, hosszú, egyébként ne haragudjatok, de undorító napok, amikor nem megy, vagy nem kell fel a nap 8 előtt, és amúgy már lemegy 4-ig minimum.
4: Latyakos idő,
3: undorító,
4: igen.
3: De valahol meg az meg most már így belém, és ez Hollandiában még rosszabb, mint itthon, tapasztalatból mondom, és szeretném már azokat, mert amikor elfáradok, az eltölt egyfajta olyan jó érzésre, hogy amúgy elfáradtam, meghaltam, beesek az ágyba, de mosolygok, mert tudom, hogy mindent kiadtam magamból. És amikor nem fáradtam el annyira, akkor az nem jó.
4: Pörög az agyad este, és akkor...
3: Nem, ott nem tud pörögni.
4: Nem tud pörögni.
3: Nem, bocs, de ott nem tud pörögni. Nagyon szeretne, de néha egy ilyen, nem tudom, egy pohár vízzel vagyok, így ilyen értékű, hogy csak ott vagyunk mind a ketten a szobában, és nekem kell egy kis idő, hogy ott újraélegyek. De bírom. és nagyon szeretem ezt a fajta terhelést, és úgy tűnik, hogy nem csak túléltem, hanem most már komfortossá is tettem, ami veszélyes, mert akkor edzőm szerint azon már megint finomítani kell, hogy legyen egy kicsit erősebb, vagy jobb, mert hogy ne komfortzónámnak tekintsem magát a meghalást, mert abba bele lehet ülni.
4: Még egy kérdés itt a hollandiai történetek kapcsolatban, hogy azzal, hogy ott edzel, fedett pályás Európa bajnok lettél, a váltóval pedig ugye világbajnoki bronzérmet szereztél, máshogy viszonyulnak hozzád?
3: Nem, hát ez nem arra úgy, de a fedett pályás Európa bajnok az a legkisebb cím a csoportban. Nincs itt ilyen, hogy a címeket berakjuk az emberek mögé, nem. Femke az Femke, Líke meg Líke. Uh-huh. Ma meg ma van, és nem az olimpia aranyán ül, vagy nem a nem tudom, a világcsúcsán, fedett pályás világcsúcsán ül rajta, vagy a 26 darab gyémántliga győzelmén, az ott nem fog segíteni, hidd el.
4: Mikrofonnál továbbra is jó, András, a stúdióban pedig Molnár Attila továbbra is, és ott fejeztük be, hogy Hollandiában nagyon-nagyon jól érzed magad, szeretnél majd visszamenni, és a gyors kérdésedre pedig már válaszoltál, de most fejtsd is kikérlek, hogy fedett pálya vagy szabadtér?
3: Azért mondanám a fedett pályát, mert arra van valami vele született tehetségem, hogy a kanyarokat a magasságom ellenére úgy veszem be, hogy ezt kevesen tudják megmagyarázni.
4: És akkor kijelentető, hogy valamelyik jobban fekszik számodra?
3: Hát ezért a fedett pálya.
4: Hol van nálad a célok teteje?
3: Hát ha ilyen sportoló lesz, szeretnék lenni, már pedig az vagyok, akkor nem tudom megmondani, hogy hol. Ezért kergetem őket.
4: Csak egy világbajnoki döntő, egy nyilván egy
3: jó, érem. Jó, hát olimpiát hát nyerni világcsúcsal, azt szerintem a szakma csúcsa, de ha megcsinálod négyszer, akkor meg az, nem tudom, én nem. De szeretnék kiteljesedni, szeretném azt, hogy ennél többet nem tudtam volna megtenni azért, hogy elérjem a teljesítményem zenitjét, úgymond, és ezt megtettem, akkor az volt az.
4: Meddig lehet eljutni reálisan ebben a mezőnyben? Beszéltünk ugye korábban a 43-03-as világcsúcsról is. Szerinted meddig lehet eljutni?
3: Abszolút az adottságon és a munkám múlik, de már világcsúcsot adottságok nélkül nem lehet futni. Tehát ez nem úgy működik, hogy valaki mindent megtesz és nem alszik, mert mondjuk nincsen szüksége rá, és akkor végigedzi az összes, nem tudom, ébren töltött percét. Nem, ez már kell egyfajta adottság is, és ezekben a magasokban már néha az se rossz, hogyha a csillagok is úgy állnak egy világcsúcshoz, és számot meg nem fogod tudni mondani.
4: Uh-huh. Te amúgy munkamániásra gondolod magad így a sporton belül, de azt mondtad, nagyon várom már a napi kétézés, hogy meg szeretnél halni. Így nyilván jó értelemben, de alapvetően...
3: Hát jó értelem, értem a jó feltett szándékot, de nem mondanám azt, hogy nem lehet hozzám szólni, hanem dolgozhatok. Tehát, hogy biztos vannak olyanok, amikor kényszerpihi van, ilyen egy sérülés, és akkor nekem azt úgy kéne töltenem, hogy remegek. Nem, szomorú vagyok, hogyha valami nem úgy alakul, de szeretem minden ovális irodában töltött percemet, legyen az kondi, vagy pálya, vagy tök mindegy. Én szeretem azt a munkát, amit csinálok, kívánom ezt, hogy mindenki csak abban a munkában helyezkedjen, amit szeret csinálni, mert ez így olyan kiaknázatlan lehetőségekhez vezet, amiket egyébként adja a munkában, amit azért csinálok, mert kell. Én azt szerintem ott nem tudnám ezt végrehajtani.
4: Most egy picit csapogunk egyébként a témák között,

0: magyar futója lép meg a nemzetközi mezőnyben. Szerinted mi ennek az oka?
1: Ezt már egyszer elmondtam, de szerintem egy hajó, ami törje a jeget elől, legyen az most Bence, hogy az atlétikának a korábbi csillaga, én úgy gondolom, egymás kezébe adogatjuk a fáklyát, úgymond, és most már nem egy ember tart esernyőt a sporták fölé, hanem szerintem nem csak most nem nevesítve, de akkor most egy éveken keresztül egy kalapácsvetést kellett várni, ami tök jó, mert egy nagyon rengeteg szép érem és gyönyörű eredménynek a gazdája maga ez a kalapácsvetés Magyarországon, és ez szerintem tök jó, hogy valamiben jók vagyunk. Az elsőnek volt a legnehezebb, a többieknek sem volt egyáltalán egyszerű, de amikor látod, hogy lehetséges, akkor elhiszed magadról. Az egy kicsit nehezebb, amikor nem látod, hogy lehetséges, de elhiszed magadról. És nem láttam még 400 méteren Európa csúcstartót, de elhittem, hogy lehetséges, és megvalósult. És ez tök, nekem ez elképesztően jó érzés, és nem tartom véletlenek. Persze minden szakmai program, amit az évek során felépítettek, nem tette volna lehetővé, hogyha ezek nincsenek. Ezeket tudjuk, hogy ha nincsenek meg a feltételek, akkor ez nem lehetséges. Úgyhogy hálás vagyok mindenkinek, de megvalósítani az a végeredmény. És én úgy gondolom, hogy jó példa volt a többieknek, semmi érdemem nincs benne. Tehát ez nem, hogy azt akarja hallani valaki tőlem, hogy ez miattam van, közöm nincs hozzá, csak én úgy gondolom, vagy az a mentalitásom, hogy ha látom valakiről, hogy ezt meg tudja csinálni, akkor én miért ne tudnám. Mondom ezt egyébként az ő nevükben, és úgy érzem, hogy ez a 400 méteren kifejezetten hozzájárult a magyar atlétikának az erősödéséhez. Szeretném, ha ez más sportákba is átragadna, mert mondjuk Gáton is a Luca kezdte, majd jöttek a többiek, és minél több számban ez el tud indulni, én szerintem ez annál ígéretesebb lesz.
0: Akkor arra a kérdés, hogy mennyire húzzátok, motiváljátok egymást, ezt teljesen egyértelmű, ezt ki is fejtetted. Viszont van köztetek rivalizálás?
1: Persze, hogy ne lenne. Ellenfelek vagyunk, de nem ellenségek. És a pályán legyünk is ellenfelek, mert hogyha az arról szólna, hogy kézfogással meg kockafeldobással döntjük el, hogy ki, hogy ér be, milyen sorrendben, akkor az a sportnak hívnánk. Legyen is. Én néha meg egy kicsit túlerősnek is érzem a rivalizálást, de mert szerintem lehetne ezt kicsit lazábban is, de...
0: De erre tudsz példát mondani?
1: Nem, de néha túl komolyan van véve. Nem baj, mert a sportot nem lehet elég komolyan venni, ez tök jó. És ameddig az eredmény, hát itt mindenki csak az eredményt, tehát erről szól a sport, és az a prioritás. Én nemzetközi emberektől azt látom, hogy tényleg csak ameddig mondjuk neki fut a rúddal a hát minek lécnek? Nem tudom, ez, nincs is ilyen megfogalmazás. Ameddig a kísérlete tart, ez így kerek, addig foglalkozik magával, de a két kísérlet között meg egyébként tök el tudnak beszélgetni, és ugyanolyan barátok, mint mondjuk délelőtt megittek egy kávét közösen. És volt benne részem, hogy mondjuk Mondóval és a többi gátassal, nem csak gátassal, távolugróval együtt egy gyémántliga döntő alkalmával volt mondjuk egy reggeli kávézásunk, és elképesztő, hogy milyen más atmoszféra, és egy teljesen egészséges atmoszféra, és megfér a kettő egymás mellett, és szerintem ez még itthon egy még népszerűsödhetne. Nem azt mondom, hogy csak véres rivalizálás van. Nem, ez már jó, lehet egyébként, de azt nem mondom, hogy csak ez van jelen, de szerintem egy nagyon picit lehetne lazább. Szerintem oszthatna meg klubbal olyan taktikát, vagy edzésmódszert, vagy edzhetnének közösen, vagy lehetnének közösebben, vagy össze.
0: Tehát akkor figyelnétek egymás edzéseit, egymás fejlődését, csak erre nincs meg a lehetőség a hazai klubok.
1: Én úgy gondolom, én nem szeretnék kritikát megfogalmazni senkivel szemben, de azt egyébként látom, hogy mindenki takargatja, ami van, és az a versenyen nyilvánvalóan előkerül, hogy mit edzel, meg hogyan, de nem vagyok irigy egy bemelegítésre, vedd át, amit szeretnél. Egyébként nem az fogja eldönteni, hogy most egy gyakorlatot csinálsz, vagy nem, vagy egy táplálékkiegészítőt, azt te most mondjuk, nem tudom, cékla, mit tudom én, beszedsz, vagy nem, vagy hányszor, vagy hogyan. Az igazi munka az alatt a 8-9 hónap alatt végződik el, és nem az az egy dolog fogja eldönteni, és szerintem erre lehetnénk nagy lelkűbbek.
0: Itt említetted korábban a rivalizálást, ez már átmegy ilyen nemzetközi nyelven szóval trestolba, vagy azért erő szó sincs?
1: Az amerikaioknál van egyébként, én azt teszem észre, amikor a médiában megy ez a trestol, ez az egymásnak a... amikor pályán nem tudtam a konfliktust lerendezni, akkor lerendezem a médiában. Ez itthon egyáltalán nem jellemző, én ezt nem látom.
0: És neked erről mi a véleményed?
1: Természetes, nem tudom, nézeteltérés az lehet. Tehát ez nem kell, hogy szeressük egymást, meg akkor az ügyvédeknek nem lenne munkája, vagy nem lennek ilyen dolgok. Édesanyukám mondta, hogy ha van két ember a földön, akkor már egy ügyvéd is kell a harmadiknak. Tök jó. Ezzel is egyetértek, de

0: viszint bele, a sporthoz nem sok köze van, csak ez a platform az, ahol ez meg tud jelenni. Mondjuk egy amerikai oldalon, és ki hogy dopingol, és ez tök jó. Az dopingol, aki lebukik, és az amerikaiak ezt valahogy nem tudják elfogadni, hogy addig nem beszélünk erről légbe kapott tökleteket, ameddig már hitelét veszti. Tehát nem gondolom. Ez egy nagyon megfontolt, egy nagyon jelentőségteljes, és egy nagyon szigorú szervezet a WADA, és amit kimond, azt akkor mondja ki, amikor biztos. Ő is tud hibázni, de amikor ez a trash, te most a trash talkot kérdezted, és amikor ezt amerikaiak csinálják, akkor az egy kicsit nekem visszásan hat, mert nincs helye egyébként szerintem a mix zónában. Ennek akkor van helye, amikor már tárgyalás van róla. Ezt nem pártolom.
1: Ez teljesen korrekt. Menjünk vissza még egy ilyen gyors kérdezfelelekre. Ott említetted azt, hogy reflektorfény vagy nyugalom.
0: Ja, most mindent megbeszélünk, várjál.
1: Nem mindent, egy-két dolgot beszélünk meg, csak reflektorfény vagy nyugalom. Itt miért a nyugalmat mondtad?
0: Azért, mert legbelül antiszociális vagyok egyébként.
1: Szeretem az embereket. Nem látszik.
0: Szeretem az embereket, ha valaki kérdez, válaszolok, de engem nagyon kevés dolog tud megnyugtatni, mint az, hogy csak egyedül ülök egy buszon hazafele este 5-kor, és megyek haza mondjuk a gimiből, és én vagyok meg a gondolataim, és szóval is hallgatok zenét, mert jó kifele, esküszöm, jó kifele nézni a sötét ablakon, és nem nézni semmit, és a gondolataimmal így csak így haladni a gondolatmenetemet így a fejembe, amit így végigpörgetek, és
1: jó, de bocsánat, napi két edzés után azért nehéz másra gondolni, mint az, hogy egy picit...
0: Ez még csak az időszak, amikor mondjuk gimibe voltam, ott még nem edzettem kettőt. Aha. Most csak egy példát mondtam, de egyébként, hogyha most azt kérdezed, melyik kapcsol ki, egy buli, vagy egy egyedüli séta, mondjuk egy kilátóba föl, és csak úgy tartson 6 óráig, az okay. A séta, akkor a 6 órás séta egyébként. Engem nem, a buli az nem megnyugtat, hanem lefáraszt. Szerettem sokszor bebújni a mögé gimis koromba, hogy jaj, hát nem tudok menni bulizni, mert edzésem van holnap. Ez abszolút helytálló, de egyébként néha mögötte az volt, hogy semmi kedvem, mert engem az egyébként holnapra energetikailag így megöl, és semmi kedvem hozzá.
1: Ezt teljesen értető, és most nyilván nem egy olyan nagy bulira kell gondolni, és azt, hogy picit ki akarom most bontani, de mondjuk egy baráti összejövete, egy 4-5-6 fős.
0: Az más, az nem buli. Jó, az teljesen más.
1: Na,
0: az, jó, de ez nem buli. Most én arra gondoltam, hogy én rengetegszer hallottam, hogy fesztiválra elmegyünk kikapcsolódni. Hát én fesztiválon nem tudok kikapcsolódni, mert azt nézem, ki mit akar belerakni az ütalomba. Persze ez megint az antidoppingnak a hatása, hogy
1: Érdekezem
0: azzal, hogy valaki belerakta, mert csak az én szervezetemben találták meg, az pech. Úgyhogy jó, hát ez nehéz összemosni, de...
1: Ez már szorongás, de nyilván ez abszolút érthető, hiszen nem tudod elengedni magad egy fesztiválon.
0: És egyszer kell rossz döntést hozni, vagy nem odafigyelni. Nem látom azt, és nem gyakran esik meg, nem tömegeset azt, hogy valakit megpróbálnak megbuktatni, szó szerint, megbuktatni a doping ellenőrzésen. Én szerintem ettől annyira nagyon nem kell aggódni, de elég egy rossz akaró, meg egy rossz pillanat, és az nekem sok.
1: És az nem csak neked lenne sok, ez teljesen
0: egyértelmű. Az egy sportoló halála, de már csak ha a 2 év alatt tisztára mossa magát, szerintem azt is képzeld el, hogy belemész ezekbe, jönnek a cikkek, az elején senki nem tudja, csak ott van az állítás, hogy jó, hát ő dopping volt, és innentől már ez
1: nem tud elmosni magadról.
0: Nem tudod.
1: Menjünk át a safe place-re, a biztonságos helyedre neked, mert hogy ugye Balatonfröden nőttél fel, és az egyik hobbid a vitorlázás.
0: Volt.
1: Volt?
0: Igen.
1: Mit jelent? Mit jelentett neked a vitorlázás? Lehetett a safe place-etnek hívni ezt?
0: Édesapukámmal csináltam, és lehetett egyébként, amíg tehettem. Nem fogok álszent lenni, volt, hogy nem volt hozzá kedvem, mert szerettem volna számítógépezni, de kirúgdosott a szobámból, és kimentünk Badacsony előtt el vitorlázgatni, és nagyon jól tette, mert sok mindent adott, és legalább olyan emlékeket kaptam tőle, ami elkíséri életem végéig, és nem csak egy játékkal játszottam végig helyette. Hallgassatok a szüleitekre, ezt tudom tanácsolni. És mondom, sokszor nem volt energiám ahhoz, hogy meghúzzak egy kötelet, vagy hogy akkor menjünk, és akkor szereljük fel a hajót arra, hogy ki tudjunk menni, mert a felkészülés a sokkal több időt vett igénybe, mint hogyha mondjuk kimentünk egy 2 órára. Mert le kell menni, kiszeded a vitorlát, és nem mindig volt hozzá kedvem, de utólag megérte.
1: És onnan mit hozol? A vitorlázásból.
0: Az is az a nyugalom volt, hogy jó, hát most nem fúj annyira a szél, vagy hogy nem fúj a szél, és hát te haza akarsz jönni, de nem tudsz. Uh-huh. Mi van? Hát te vagy, meg a gondolataid van, meg a kivasalt víz melletted, és semmi nincs, és most nem tudom, lehettem ADHD, és nem volt ez még akkor gyakori. De megtanultam
1: a gondolataimmal.
0: De megtanultam a gondolataimmal így ellenni, és ez nem ilyen bezártság, meg belső elfogultság, hanem csak így az is akkor is történik valami, amikor nem történik semmi. És ez nagyon fontos.
1: Ez nagyon jó. Ja. Nagyon jót mondasz. A Balatonhoz mennyire kötődsz most, hogy az év nagy részét külföldön töltöd?
0: Sajnos nem eleget. Nagyon. Visszavágyom, szeretnék, de el kell fogadnom, hogy ez az időszak ez nem arról szól, hogy egy rozét iszogatva jól érzem magam július 22-én egy lángossal a, nem tudom, a hasamban. Szóval ez most nem arról szól. Vágyódhatok, szeretnék is vágyódni, de itt most egy darab vitorlázós nap a napon, az egyébként két napra kiszállítana, és azt egy versenyszezonban nem tudod megengedni. Szóval még ha lenne időm a Balatonon is lenni, akkor se lenne időm kimenni vitorlázni, mert a vitorlázás az tapasztalataim szerint nem tudom mennyit változott azóta, de én úgy gondolom, hogy nem sokat, mert a nap az süt, a szél meg fúj, hogy ez nem egy, az is így relaxál, de inkább hosszú távon relaxál, mint sem az, hogy másnap én akkor kicsattanok az erőtől.
1: Beszélgettünk itt korábban, és most is említetted, hogy az informatika, a számítógép, hogy úgy kellett kirúdosni téged is, hogy milyen jól tették akkor.
0: Igen.
1: Korábban említetted, hogy építettél otthon magadnak egy erőművet.
0: Paks 3-nak hívom.
1: Paks 3-nak hívod, igen. Ez mikor készült el egyébként?
0: Az Európa-bajnokság után készült el teljesen, és...
1: Csak azért kérdezem, hogy ezek alapvetően már egy másik év után mindig elavulnak, vagy avulnak egy picit.
0: Persze,
1: az
0: mindig, mert ugye már, hogy belerakod a legutolsó, legfelettebb videókártyát, és fél év múlva jön egy újabb, és akkor majd megint újítani kell. De az koráló, higgyétek el, az tök jól el van, mindent elvisz, amit el kell vinnie. Hát ha bekapcsoltam, akkor még az itthoni társasházban sok áram nem maradt. De egyszer volt, az első bekapcsolásomnál volt olyan, és szerintem most már nem fognak rám haragudni, hogy mert ott nem volt a stabil a földelés a legalsó szinten, és én pont ott laktam, és bekapcsoltam, és az egész társasházban elment az áram, és akkor így mindenki kérdezkedett fél óra múlva, hogy hát te is hallottad? Ha én is hallottam, de nem tudom, mi lehet.
1: Jézusom.
0: Hát remélem, hogy most nem haragszanak meg rám.
1: Beszélgettünk itt még a beszélgetés előtt, az élő beszélgetés előtt, hogy az inkább az adventure, inkább a sztori játékokat szereted. Akkor ez is mind az, hogy a nyugalom. Tehát, hogy most például beszéltünk itt egy ilyen, hogyan fejezzük ezt most ki.
0: Próbálom úgy kifejezni, hogy remélem, hogy mindenkinek ez lefordítható lesz, de
1: egy nyugati vesztes stílusú játéka játszol, aminek a játék ideje egészen sok, és most mondhatod, hogy másodjára is kijátszottad.
0: Egy játék világában is el lehet veszni. A játéknak is van mondani valója, a játékra is lehet úgy tekinteni, mint egy könyv, egy film, valami, ami az én irányításommal játszódik, de előre meg van írva, és a vége az majdnem ugyanaz. És szerintem egy játéknak a játék ideje lehet 8 órától, 60 órától, 120 óráig valami, amit tud szórakoztatni, ha valaki fogékony rá, és legalább lehet egy olyan történet elmesélve benne, amit végigjátszva jobban megsírat, mint a Titanic.
1: És jó néhány példát tudnánk most mondani, de a hallgatókat ezzel nem szeretnénk untatni, mert...
0: Nem, de, tudja, de talán így a leguniverzálisabban lefordítható, mert általában a játékokat szeretik berakni egy kalapba, hogy ez tök mindegy, mert csak lövik egymást az emberek, és mindenki meghal, meg újra éled, Nem. Ez egy 60 eurós játék, az 40 óra alatt tud elmesélni egy olyan sztorit, aminek több rétege van, mint a nem tudom, bármelyik irodalmi műnek.
1: És más sorozatok és filmek is készülnek egyébként. Abszolút. A játékokból.
0: Csak a sorozatnál megérted, mert az eddig is volt, meg nem új, de a játék az legalább tud ennyi lenni, és több ideig fejlesztik, mint amennyit a sorozatot forgatnak egyébként.
1: Ilyen kérdés egyébként nem készültem, de most eszembe jutott az, hogy véget ér a sportolói pályafutásod, és az e-sport mint olyan.
0: Fú, te amúgy jó lennék benne szerintem.
1: Na, ezért kérdezem. Csak hogy azért kérdezem, mert hogy a kompetitív játékokra azt mondtad, hogy van egy-kettő irány, amit úgy kedvelsz, lövöldözős játékok, de amúgy egyébként gondolkoztál már rajta, hogy mi lehet majd utána?
0: Ne, amúgy az e-sport az nem. Egyébként nem. Az nem, mert ott nem hiszed el, mennyit játszanak vele egyébként. Tehát 16 óra, azt hiszem egy nap, és lehet keveset mondtam. Nem, az nem én, az lehet, hogy nem én vagyok. De csak azért, mert annyit egy helyben ülni, az nem én vagyok. Az irodai munkahelyen leszek, szerintem nem árulok el nagy titkot, de az e-sportban azért nem fér hiba, mert mindenki a lehetőleg kimaximalizálja a játszható órák számát, ami csak az alvás által korlátolt. Ez valahogy így összefoglalható, és életemben nem foglaltam még össze, szóval most improvizálok. És én úgy gondolom, hogy az nem én vagyok, aki két játék között csak gyors kimegyek kezet mosni, meg játék közben is eszek. Nem. A játékot azért játszom, mert szórakoztat, nem az én a munkám.
1: Egyébként focistaként kezdted.
0: Aha.
1: Miért pont a futball?
0: Nagy szívó ereje volt ennek. Első, második, harmadik osztályban tudod, hogy mit akarsz játszani, és akkor Magyarországon az volt a kultúra, hogy focizzunk, és mindenki focizni ment, és hát nem indult el egy kézikép, nem, hát lehetett volna kézizni is, azt hiszem, de ez bújtatott választási lehetőség volt, mert azt hiszem hárman adták be jelentkezésüket, úgy meg nehéz, és akkor mindig csak a foci indult el, és akkor ott az nyilvánvalóan nálam is elindult, utólag kiderült, hogy ugye azért élveztem, mert gyors voltam, egy idő után meglevetköztem azt, ami zavart, zárójel a labda, és aztán csak futottam, és akkor így maradtam meg a vonalok közötti futásnál, és akkor most ebben úgy tűnik, hogy ügyes vagyok.
1: Ugye a futballcsapatsport, a 400 méter egyéni, viszont egyéni szám, neked melyik mentalitás fekszik jobban?
0: Mind a kettőt magamével tudom tenni egyébként, de az egyéni az biztosabb, mert az csak rajtam múlik. Uh-huh. A fociban volt egy ilyen, a távozásom a fociból, annak volt egy olyan mellékszála, hogy a meccset én nyertem meg, de nem én veszítettem el, és mind a kettőt mi nyertük meg, és mi veszítettük el, nek kellene lennie, mert ez felnőttként így megy, csak a 12 éves nekem magyarázd el, hogy ez nem így van. És mivel ugye nyilvánvalóan elő voltam, jobb szélen általában, és akkor csak elrúgta valaki, vagy én megkaptam a labdámat, odarúgtam a szögletzászlóhoz, pont nem ment ki, ebben jó ügyes voltam, és én értem oda legelőször bent, már nem volt, aki fogadja, mert se az ellenfélnél, se a mi csapattársainknál nem voltak olyanok, akik tudták volna a labda nélkül követni a utamat, úgymond, és akkor így elég magányos lett a dolog, és a védekezni meg ugye én nem, mert hát elfáradtam addig, amíg odaértem előre a szögletzászlóhoz, és hogyha nem sikerült, vagy nem ment be, és ezt gyorsan kirúgták, abból kaphattunk gólt, na mindegy, nem vagyok büszke arra a mentalitásomra, de a Dömötör Zoltán egyébként akkori edzőm rengeteget nevelt a karakterfejlődésemben, úgyhogy arra egyébként azóta is én nagyon hálás vagyok neki, és aztán így vagy úgy, de levetkőztem a focit, és akkor elkezdtem az egyéni sportágat. Ugyanakkor, mikor ott is szembe jött velem, hogy várj, ezt lehet csapatba csinálni, a váltót, akkor meg előjött bennem az, hogy na várjál, hát most itt nem csak magamért felelek, és ez kicsit később köszönt vissza újra, mert az első 3 évben nem nagyon volt váltóm. És akkor ott meg azon voltam, hogy tegye fel mindenki a kérdés magának, hogyha bemegy egy 4x100, 4x4, megy 4 fős váltóba, legyen az utcai váltó, tök mindegy, akkor a felelősség az oszlik, vagy négyszeres. Szerintem négyszeres. Uh-huh. Annak ellenére, hogy négyen csináljuk. Mert nem csak magamért felelek. És ezt nem négyen visszük azt a botot, bár négyen visszük azt a botot, de én amikor az én kezemben van, akkor mind a négy embernek a súlya rajta van, és én ezzel rendszerint élek. Eddig örülök, hogy azt mondhatom, hogy amikor váltóban futok, abban csak jobban futok, mint azt bárki elvárja. Valahogy így. Ez hosszú lett.
1: De tökéletes volt. Még egy kérdés a focival kapcsolatban. Követed egyébként a labdarúgást? Kedvenc csapat, kedvenc játékos?
0: Nem, ilyenekben nem bonyolódok, mert az rányomja a hangulatomat, ha kikapnak, vagy ilyesmi, úgyhogy én szeretek nézni, meg informatíve követem, de jó, hát most nyilván Fradi.
1: Oké, okay, és a gombosütle rakjuk még mondjuk Európában máshova, akkor az hol kötnek, mi a kedvenc?
0: Most PSV. Bocs. Hát holland.
1: Aha. Fel kell dolgozni, hirtelen egy PSV-t mondasz tényleg. Jó, hát
0: mert ott rengetegen szeretik, és rám nem, de meghívtak már, csak nem volt idő, mert edzettünk. Blablabla, igen, kifogás.
1: Hát na jó, hát szurkolok, hogy ki tudja odajutni, majd még egy gyors kérdés itt a végére, bocsánat, még feltartalak, hogy hogyan néz ki most a következő 1-2 hónapod?
0: Hát a következő egy, az pihenés, úgyhogy amikor kérdezted, hogy kanapé vagy...
1: Nyugalom vagy, igen, nem.
0: Valami kanapé volt.
1: Kanapé vagy kirándulás, igen.
0: Az, hát most kanapé, uh-huh. Aztán majd elmenjünk kirándulni, de azért, mert ez az egy hónap pihenés, ez ahhoz kell, hogy mentálisan olyan távol elszakadjak az atlétikától, hogy utána ne legyen monoton. Hiába szeretem, tud monoton lenni. És most pihenek, aztán majd 2 hónap múlva meg már... Igazából 1 hónap, 1 nap múlva meg már kőkeményen edzünk. Meg aztán jön az Európai Atlétikai Szövetség, aminek most lesz egy olyan vonzata, hogy ide hát ott lesz szellemi munka, ott csak szellemi munkám van, de most az is egy új dolog. Remélem nem fog nagyon megváltoztatni, de most ez a sportdiplomáciai vonal is úgy tűnik, hogy elindul. Kíváncsi leszek, hogy ott hogyan sikerül megváltoztatni a sportágat.
1: Nagyon szurkolunk, Molnár Attilával beszélgettünk, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, és sikeres és nagyon gazdag két napi kétezéses időszakot kívánok neked.
0: Köszönöm szépen.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: héten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Mai műsorunk külső helyszínen készül. Itt vagyunk Márton Anitánál, az olimpiai bronzérmes világbajnok korábbi súlylökőnél, és érdekesség, hogy beszélgetésünk pillanatában éppen 10 éve annak, hogy a riói olimpián bronzérmet szerzett. Hogy emlékszel vissza erre a napra?
3: Hát a mai napig nagyon szép emlék természetesen számomra, hiszen ez karrieremnek az egyik csúcspontja volt. Soha nem gondoltam volna kislányként, hogy ilyen magasságokba felérhetek. Persze mindig cél volt az, hogy majd esetleg egy olimpiai érem, vagy akár egy EB-n, VB-n egy éremszerzés, de azért ez tényleg ilyen álomszerű volt.
2: 19 méter 87 centiméterrel akkor éppen egy országos csúcsot is felállítottál. Nem ez volt az egyetlen. A másik, ami aktualitást ad ennek a beszélgetésnek, hogy Birminghamben zajlik az Atlétika Európa-bajnokság, és Birminghamhez pedig egy másik élmény köt.
3: Igen, ugye ott voltam fedett pályás világbajnok Birminghambe. Hát már... tényleg olyan réginek tűnik, ugye 2018-ban. Egyébként a birminghami pályán többször versenyeztem én is szabadtéren is. Nekem kellemes élmények kötődnek Birminghamhez.
2: És ott is egy országos csúcs, ugye 1962, akkor ugye a fedett pálya, illetve a szabadtér az még külön mérődött. Érdekes sztorit hallottam, hogy amikor te elkezdtél atletizálni, akkor tulajdonképpen az az edzés, ami az elsőnek volt tekinthető, akkor minthogyha nem jó helyre mentél volna be, minthogyha nem az edző fogadott volna, aki előre volt tervezve.
3: Így van, ez azóta is egy ilyen vicces történet Eperjesi Laci bácsi és köztem, ugyanis akkor is több szegedi atlétika szakosztály volt párhuzamosan egymással, és ugye Laci bácsival találkoztam a Diákolimpián, lehívott az edzésekre, és akkor amikor anyukámmal leérkeztem, hát megmondom őszintén, hogy én nem ismertem meg Laci bácsi, tehát nyilván 11 éves kislány voltam, és ahogy ott mentünk be a pályára, ugye kerestük, hogy hol van az atlétika edzés, és akkor a portás odairányított egy másik edzőhöz, Trinye Imre bácsihoz, és hát ő kezdett el velem foglalkozni, hát megmondom őszintén, nem annyira szakszerűen, mert ugye most ugye a 11 éves lányok két kilós golyóval löknek, én akkor 6 kilós golyót kaptam a kezembe, és akkor úgy el is tűntem utána, tehát nyilván nem fogott meg az edzés, és aztán a testnevelő tanáromon keresztül Laci bácsi ugye megkeresett, hogy mi van velem, hol vagyok eltűnve, és akkor derült ki, hogy hát tökre nem jó helyen jártam.
2: Akkoriban hogy nézett ki, ugye Szegedről beszélünk, aztán majd a pályafutásod Békés Csabához is köthető, egy ilyen edzés helyszín, tehát a mostani körülményeket hogy tudod összehasonlítani az akkoriakkal?
3: Fú, nagyon sokat változtak az edzés körülmények, akkor egy salakos pályán tudtunk edzeni, illetve egy ilyen különálló, egy sima füves terület volt, ahol maga a dobópálya volt, egy súlylökőkörrel, diszkoszkörrel és kalapácsvetőkörrel. Akkor egy picit így a szegedi atlétika a régi ott a 80-as évek után egy ilyen lezuhanó ágban volt, és amikor edzőm ott a 2000-es évek elején Kis Gáborral együtt elkezdtek foglalkozni az atlétikával, akkor kezdték el ezt újraépíteni itt Szegeden. Például erősítő edzésekhez a súlyemelőkhöz jártunk be, a Szegedi Lelkesedés SK-hoz, úgyhogy így ott edzettünk, ahol tudtunk, télen is iskolai tornatermekbe mentünk, ahol úgy szívesen láttak minket, és innen nőttünk ki oda, hogy ugye most most már 8 sávos rekordtámpálya van Szegeden. Sajnos a mai napig fedett pályás edzési lehetőség nincsen, rekordtár edzési lehetőségünk, hanem egy tornateremben, egy nagy méretű tornateremben tudnak felkészülni a fiatalok, de hát reméljük azért ez hát, ha változik a közeli jövőben esetleg. Úgyhogy most legközelebb ugye Kecskemét, a 100 kilométer, illetve Békés Csaba 90 kilométer, ahol jó fedett pályás körülmények között lehet készülni. Saját súlyemelő termünk van szépen berendezve, meg tudjuk adni a sportolóinknak, amire szükségük van. Ugye amikor én kezdtem, akkor még a szülők fizettek mindent, az utazásokat, a szállást, ha szükség volt rá. Tehát, hogy egy jól működő közösségi klubban nőtt ki azóta a szegedi atlétika.
2: Mi fogott meg a nehéz atlétikában annak idején?
3: Hát elég hamar jöttek a sikerek egyébként. Már ugye diákolimpiákat megnyertem, a korosztályos országos bajnokságokat megnyertem, viszont megmondom őszintén, hogy először a társaság fogott meg. Én mindig egy ilyen korán érő kislány voltam, és tetszett az, hogy ugye nagyobbak közé kerültem be, ott tényleg ilyen életre szóló barátságok kötöttek, tehát tetszett az az egész millió, ahol vagyok.
2: Annak idején, amikor beszéltél a súlyemelésről, ugye későbbiekben súlyemelő magyar bajnok is lettél, mint kiegészítő sportág. Egyszer mentem valamilyen súlyemelő versenyre, és te voltál az első, aki voltál, akkor kérdeztem, hogy látogatok, mert mondtad, nem, indulok.
3: Igen, így van, hát ugye, ahogy mondtam is, hogy nagyon sokáig a Szegedi Súlyemelő Klubnak a kötelékében edzettünk, és egy ilyen nagyon jó oda-vissza kapcsolat épült ki. Én például a Nagy Péterrel a mai napig nagyon jó kapcsolatot ápolok, rendszeresen beszél élünk telefonon is, úgyhogy így alakult az, hogy azért cserébe, hogy mi ott lehettünk és edzhettünk a súlyemelőterembe, jártunk országos versenyekre nekik.
2: Hogyan változott a mentalitás, hogy 17-szeres magyar bajnok vagy, olimpiai bronzérmes vagy, világbajnoki arany és ezüstérmed is van, az embert hogy változtatják meg a sikerek?
3: Én szerintem nyugodt szívvel mondhatom, hogy nem változtattak meg a sikerek, legalábbis én próbálok arra törekedni, hogy úgy éljek, mint valamikor, tehát egy ilyen csöndes kisvárosi környezetben vagyok. Ilyen, tehát mi próbáltuk azért ezt a szerényebb vonalat továbbvinni, és úgymond a földön maradni.
2: A sportág halmozással kapcsolatban még egy dolog, hogy nézegettem annak idején az utánpótlás Európa bajnoki eredményeket, és egyszer találtam egy osztravai junior Európa bajnokságot, ahol diszkoszvetésben lettél bronzérmes. Kérdezném, hogy ezt most itt akkor hogy, de hát aztán magyar bajnoki címet is szereztél, nem is keveset diszkoszvetésben.
3: Igen, így van, ugye nálunk atlétikában, főleg ugye dobásokban, és azért a teljes körű képességfejlesztés ugye a cél, és pont ezért, amikor valaki letéved az atlétika pálya kötelékébe, így lehetősége van több versenyszámot is kipróbálni. Én nekem gerelyhajításban nem volt hozzá tehetségem, a kalapácsvetést én magam nem kedveltem, és akkor így maradt a súly és diszkosz, amit elég sokáig 23 éves koromig párhuzamosan csináltam végig, és utána, amikor ugye beléptem a felnőtt korba, akkor hoztuk meg azt a döntést edzőmmel, hogy akkor most súlylökés vagy diszkoszvetés irányba menjünk el. Érdekességként egyébként nagyon sok olyan Európa-bajnokságon, világbajnokságon volt, ahol helyezésben sokkal jobb eredményt értem el diszkoszvetésben, mint súlylökésben. Mégis úgy gondoltuk, hogy sokkal sikeresebb lehetek hosszú távon a súlylökésben.
2: Ha visszatekintesz a pályafutásodra, mire vagy a legbüszkébb? Ugye azt hiszem 6 alkalommal választottak meg az év sportolójának. Felsoroltuk már Márton Anita címeit, olimpiai bronz, világbajnoki arany, ezüst. Mi az, amire legszívesebben tekintesz vissza?
3: Hát ugye talán a két legfőbb eredményemre, ugye a fedett pályás világbajnoki címemre, amivel ugye a mai napig Magyarország egyetlen világbajnoka vagyok, illetve ugye az olimpiai bronzérmemre. Hát azért úgy gondolom, hogy sikerült olyan országos csúcsokat felállítani, amit lehet, hogy egy darabig még nem tudnak átadni a...
2: 15-ször?
3: Hát, vagy többször, mert jó magam sem tudom, hogy összesen hányszor javítottam országos csúcsot, illetve ugye korosztályos országos csúcsokat is tartok, de azért nagyon remélem, hogy hamarosan jön egy újabb fiatal tehetségben, és egyébként kibontakozóban, Martin Zsófi személyébe, és remélem, hogy lesz, aki tovább vigye ezeket a hagyományokat, úgymond.
2: A nehézatléták nagyon összetartó társaság, akármelyik versenyen jártam, ott mindig mindenki szurkolt a másiknak is. Még akkor is, hogyha félő volt, hogy esetleg téged túldob.
3: Igen, így van. Tehát én is teljes mértékben ezt tapasztaltam az évek alatt, hogy nincs meg a dobók között az a fajta rivalizálás, ami mondjuk a sprintereknél megvan. Én a mai napig nagyon jó kapcsolatot ápolok a magyarországi dobókkal is, illetve például egy Gyimántig alkalmával, és ez teljesen normális volt számunkra, hogy mi dobók így egy csoportba verődve együtt ebédeltünk, mondjuk együtt mentünk ki a pályára, sőt, még mi ugye női súlylökők is volt olyan alkalom, hogy egymást segítettük verseny közben, mert nem ellenségként tekintettünk egymásra, hanem mint atléták, mint hát nem, a rivális tényleg nem jó szóra, tehát, hogy mint ellenfél.
2: Hogyha 11 éves Márton Anitának azt mondják, hogy 2023-ban egy budapesti világbajnokság után fog visszavonulni, mit mondtál volna az embernek?
3: Hát nyilván nem hittem volna neki. Soha nem gondoltam volna, hogy ilyen magasságokba érhetek, és hogy olyan lehetőségeim lesznek akár a versenyzésre, utazásra, barátok szerzésére, és hogy egy ilyen hosszú karriert tudhatok majd a hátam mögött. Úgyhogy igazából meg szokták kérdezni, hogyha újra kezdhetném, és visszamehetnék, akkor újra kezdhetném, és azt szoktam mondani, hogy igen, újra nekivágnék.
2: Nagyon hosszú pályafutásod volt, nagyon sikeres is volt. Hogy látod, hogy ez alatt az idő alatt mennyit változott a magyar atlétika?
3: Sokat. Tehát volt, amikor én belekerültem fiatalként, utánpótláskorúként, akkor nehéz volt. Nem voltak olyan jellegű támogatások, mint mondjuk az elmúlt időszakban. Nem volt annyi lehetőség egy fiatal és tehetséges atlétának. Nem csak a szövetség irányából, hanem talán az egyesületek irányából sem volt olyan támogatott az atlétikának. Ez ugye az utóbbi időszakban nem csak magyar szinten, hanem szerintem egyébként így világszinten azért kinőtte magát, és újra egyre nagyobb figyelmet kapott maga az atlétika is. Nyilván volt egy virágkora ennek, és akkor most talán egy icipicit így visszafele hanyatlik megint. Mondom példaként például, hogy nálunk is megjelent már angoloknál és spanyoloknál is, hogy egy atléta hiába teljesíti mondjuk a kijutási szintet egy Európa-bajnokságra, világbajnokságra, külön szabályokat, szinteket hoznak a nemzetközi szövetségek, hogy milyen feltételekkel viszik ki az atlétákat, ami nyilván az anyagi vonzatát megérti az ember, viszont van olyan súlylökön ismerősöm, aki például azért hagyta abba, mert háromszor is elvették tőle a lehetőséget, hogy az országát, a hazáját képviselje egy nagyobb versenyen, holott a Nemzetközi Szövetség által felállított szinteket, vagy kvalifikációs rendszerben viszont kvalifikálta magát. És ez szerintem egyébként szomorú, mert nyilván éveket dolgozott azért, hogy büszke legyen magára, az országát képviselje. Szóval picit ez nekem ilyen nagyon ilyen nemzeti érzést hoz, ugye természetesen magával, mert tudom én is azt, hogy milyen büszkeség volt mondjuk föntállni a dobogón a magyar mezben.
2: A pályafutásod alatt ugye két városhoz vagy köthető, Szegedhez és Békés Csaba. Éreztél valaha egy ilyen főváros-vidék ellentétet, vagy olyan fajta rivalizálást, amelyben esetleg a budapestiek előnyben voltak?
3: Inkább azt mondanám, hogy nyilván ugye nagyon sok verseny Pesten, vagy Pest vonzás körzetében kerül megrendezésre, és nyilván ilyen szempontból vidékről eleve, hogy föl kell utazni, ott kell aludni, tehát hogy sokkal nehezebb, és ugyanígy ugye Békés Csaba is, illetve Szeged is jó, tehát hogy azt nézzük, ugye az autópályán manapság már azért nem távolság Budapest, de mondjuk ezelőtt 25 évvel, vagy 20 évvel még ugye azért az volt. Igen, érezhető egyértelműen, én úgy gondolom, tehát most én ugye már egyesületi vezetőként is, meg szakosztályvezetőként is elég régóta dolgozok, és nagyon nehéz ezt anyagilag megoldani egy egyesületnek. Rengeteget kell utaztatni az atlétákat, nyilván nem szeretnénk ezt a terhet a szülőkre róni, úgy gondolom, hogy van nekik is bőven problémájuk, és egy egyesületnek ugye az az egyik feladata nyilván, hogy biztosítsa a gyerekeknek a megfelelő edzés és verseny lehetőségeket. Ugye van egy picit ez az iskolai SEO erő, hogy ugye az egyetemek miatt is nagyon sokan nem maradnak a vidéki kisebb városokba, habár Szeged itt ugye azért szerencsés, hiszen ugye itt a Szegedi Tudomány Egyetem azért egy elég híres és jó presztízzel rendelkező egyetem, úgyhogy így az évek alatt nálunk is többen megfordultak, hogy ide jöttek Szegedre egyetemre, és akkor a kötelékünkben vagy ideigazoltak esetleg, vagy csak velünk edzettek.
2: Három fő irányvonalat ragadnék meg az életedben, a sportolói létet, a vezetői létet, illetve a családanyai létet. A kérdés az, hogy a személyiségedhez, a világlátásodhoz melyik mennyit adott hozzá?
3: Biztos vagyok benne, hogy mindegyik nagyon sokat adott hozzá. Én mai napig rettentő módon hálás vagyok azért, hogy edzőm Eperesi Laci bácsi, hogy mondjam, az életre is nevelt minket, tehát hogy nem csak a sportolót látta bennünk, hanem az életre nevelt minket, pontosságra, tiszteletre, kitartásra, és ebből is nagyon sokat viszek magammal. Ugye maga a sportolói lét még, amit adott, nyilván ugye sokat utaztam, tehát föl kellett találnom magam, egy stabil, biztos nyelvismeretet kellett szereznem, amit ugye szintén használok a munkámban. Ugye utána jött ugye gyakorlatilag a családi anyai szerep, ami ugye szintén egy teljesen más oldal, megtalálni azt az egyensúlyt, hogy nyilván onnantól kezdve, hogy befejeztem a sportolói pályafutásomat, azért a család az első. Tehát anyaként ugye két kislányom van, nyilván nekem az a legfőbb feladatom, hogy őket a lehető legnagyobb biztonságban, szeretetben és mindenben neveljük ugye a férjemmel, illetve nyilván ugye a nagyszülőkkel egyetembe, és hogy nekik biztosítsuk azt, amire nyilván szükségük van, mind emocionálisan, mind akár anyagilag. És akkor ugye utána jön a maga ugye ez a vezetői szerep, ami viszont ilyen viccesen mindig azt mondták egyébként, amikor csak sportoló is voltam, hogy ilyen tyukanyú típus vagyok, tehát hogy ott is azért a kicsiket, vagy akik frissen így akár fiatalabban becsatlakoztak a csoportba, azért így mindig is így pátyolgattam őket, és nyilván egy vezetőnek is meg kell lennie ennek a részének, hogy tudja kicsit pátyolgatni, bátorítani az alatta dolgozókat, tehát hogy egyáltalán nem egy ilyen aláfölé rendelt stílusban. Nyilván sajnos megvan az a rész is, amikor ezt is megköveteli az embernek a munkája, de hogy alapvetően egy ilyen partner viszonyban tudjuk ezt kezelni. És tehát ugye 2020 őszén vettem át a Szegedi Vasutas Egyesület atlétika szakosztályának a vezetését, és 2025. decemberében pedig a teljes nagy egyesületnek a vezetését, ami ugye viszont már több szakosztályos egyesületként működik, és nyilván itt lavírozni kell a most ugye jelenleg a család és az egyesületi teendők között, de én úgy érzem eddig, hogy ezt elég jól sikerült megoldani.
2: Ha már a gyerekekről beszéltünk, hogyha ők sportolnának, akkor mennyire támogatnád azt, hogy mondjuk az egyik súlylökő, a másik meg diszkoszvető szeretne lenni?
3: Én mindig is mondtam, hogy majd eldöntik. Egyébként a nagyobbik lányom, ő ugye 5,5 éves most, volt már atlétika edzéseken, mert nálunk itt Szegeden már 4 éves kortól várjuk a fiatal atlétapalántákat, viszont aztán úgy alakult, hogy megtetszett neki a görkorcsolya, úgyhogy ha kicsit fájó szívvel is, de átpártoltunk a görkorcsolyára, ami egyébként szintén úgy gondolom, hogy nagyon jó alapokat tud adni a gyerekeknek, és hát majd látjuk, hogy a későbbiekben hogy gondolja. Ugye például a férjem, ő soha nem sportolt versenyszerűen, viszont rendszeresen eljár futni, és akkor mindig csalja a nagyobbik lányomat, hogy így viccesen, hogy jöjjön bele, és ő mindig mondta, hogy nem megy, mert ő neki fáj a hasa a futástól. Tehát gondolom, hogy mennyire fájhat egy kisgyereknek, de igen, tehát, hogy nem, futó biztos, hogy nem lesz belőle, de úgy gondolom, hogy amerre viszi az élet, próbáljon ki több mindent. Én is fiatalkoromban több sportágat kipróbáltam, majd ha bekerül az iskolai közegbe, ott szintén egy picit megnyílik a világ. Itt még ugye az is sokat számít nyilván, hogy a barátok milyen irányban mennek el, mit csinálnak, mit sportolnak, meg azért a technika. Tehát a tévé, az internet, telefon, tehát hogy még nincs nálunk is 6 éves a nagylány, és na hát azért próbálkozik, igen.
2: A munkát hazahozod valamilyen szinten? Tehát ugye klubvezetőként, ugye társadalmi elnök vagy szakosztályvezetőként nyilván számtalan impulzus ér, és mondtad, hogy a férjed versenyszerűen nem sportolt, de amikor megjössz, akkor megosztod vele, hogy mi történt, hogy esetleg el kell küldeni egy alkalmazottat, hogy fájó, de nem indulhat az egyik versenyzőn valamelyik versenyen, hogy nagyon messze kell nagyon sok embernek utazni, hogyan szerzünk majd pénzt a buszra is, így tovább, és így tovább. Szóval, hogy mennyire segítő neked ebben?
3: Teljes mértékben megértő természetesen, ugye mi így is ismerkedtünk meg, hogy ugye én akkor már benne voltam az élsportban, és hát tudja, hogy ilyen típus vagyok, tehát most mondhatom, hogy nincs választása, mert én nem vagyok ez az otthon a fenekemen ülő típus. Haza szoktam hozni a munkát, főleg azért, mert én ugye a kisebbik lányunkkal még itthon vagyok hivatalosan, és nyilván ugye az az első, hogy vele minden rendben legyen, de szerencsére édesanyámék nagyon közel laknak, szeretnek is ott lenni a lányok, úgyhogy most jelenleg hát így szeptember közepéig, amikor a kicsi kezdi a bölcsit, addig úgy oldom meg, hogy vagy elviszem magammal, aki éppen itthon van, vagy ugye a édesanyámékhoz beadom, és akkor bemegyek, elintézem, amit kell. Én ilyen éjszakai bagoly típus vagyok például, tehát nagyon sokszor van az, hogy este, amikor a gyerekek lefekszenek, akkor én utána fölnyitom a laptopot, és nekiállok dolgozni. És olyankor is vagyok egyébként nagyon ilyen tevékeny, ilyen jó.
2: A mikrofonnál Szegő Tibor, én pedig Szegeden vagyok, Márton Anita házának kertjében. Indulsz a Magyar Atlétikai Szövetség elnöki pozíciójáért. Mikor és hogyan döntötted el, hogy belevágsz ebbe a nagy utazásba?
3: Hát megmondom őszintén, ha 2 hónappal ezelőtt valaki ezt megkérdezi tőlem, akkor lehet, hogy kacagok egy jót. Habár az elmúlt hónapokban többen megkerestek már így az atlétikai berkeken belül, hogyha esetleg egyszer úgy alakulna, akkor vállalnám ezt a pozíciót, hogy gyakorlatilag a magyar atlétika arca legyek. Nyilván ugye a családra meg a szegedi munkára hivatkozva, akkor úgy gondoltam, hogy nem biztos, hogy én lennék erre a legalkalmasabb személy, viszont közben úgy alakultak az atlétikán belül is a dolgok, hogy jó, magam is úgy éreztem, hogy ki kell állnom a magyar atlétákért, és amikor ugye nem olyan régen volt egy rendkívüli küldött gyűlés, ahol ugye a három elnökségi tagot a küldött gyűlés ugye megerősítette a pozíciójába, ugye Németh Zsolt alelnököt, Zsivocki Farkas Györgyi alelnököt és Tölgyesi Előd elnököt, akkor ők is utána megkerestek többek között ezzel, hogy vállalnám ezt a megtiszteltetést, és én akkor kértem tőlük egy kis gondolkozási időt, nyilván ugye nekem ezt a családdal meg kell beszélnem, hogy fogjuk tudni ezt kivitelezni, ilyesmi. És aztán úgy döntöttem, hogy igent mondok. Megmondom őszintén, a legnagyobb löketet az adta, hogy én ugye nagyon jól ismerem mind a három elnökségi tagot, ugye a sportpályafutásom alatt is sokszor találkoztunk, beszélgettünk, én egy Györgyivel egy időben is voltam, úgyhogy és az a szemlélet, hogy ők mennyire csapatban dolgoznak, és ezt követve, hogy egyáltalán nem az elnöknek kell úgymond mindent elvinni a hátán, hanem egy alulról építkezve, egy jó csapattal, nyilván ennek sokkal egyszerűbb, vagy sokkal könnyebb is lehet ez az egész, és én nagyon bízok benne, hogy most én azt látom, hogy mind a két oldalon, hiszen ugye van egy másik elnökjelölt is, ugye Kovács Zoltán személyébe, egyébként Zolit is nagyon jól ismerem, azóta is többször beszéltünk telefonon, hogy ugye ő is bejelentette az indulási szándékát. Tehát, hogy nyilván mind a két oldal teljes szívvel fogja tudni ezt csinálni.
2: Márton Anita, köszönjük. Műsorunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Rövidesen jönnek a hírek, majd a sport összefoglaló. Búcsúzik a műsorvezető, Szegő Tibor.
0: Ez korábbi műsorunk ismétlése. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer, olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. A magyar ötvösát az évek során többek között edzőként, szövetségi kapitányként, főtitkárként és versenyigazgatóként is segítő Pécsi Gábor nemrég, egész pontosan augusztus 28-án ünnepelte 80. születésnapját. Ebből az apropóból a Bajnokok mostani adásában felidézzük az Arcvonások 2015-ös adását. Akkor 69 éves volt Pécsi Gábor, amikor megkerestem otthonában. Most ezt a beszélgetést hallhatják újra. Elsőként azt kérdeztem Pécsi Gábortól, hogy szokott-e még rendszeresen sportolni.
3: Most is úszodából jövök. Minden reggel volt ötusázó társaim van a Komjádi úszodában. Fél órát úszunk. Az nekem általában 1000 métert tesz ki. Ennél lejjebb nem adom, bár 600 méternél sokszor eszembe jut, hogy miért nem 600 méterbe döntöttem el én a saját adagomat, mert nekem már nincs edzőm. Azt csinálok, amit jónak találok. Azt viszont, amit előre elhatároztam, azt meg is csinálom, és nagyon jó az, hogy naponta mozgunk valamit.
2: Tehát minden nap hétvégén is, és ez kényelmes tempó. Van mellúszás?
3: Hát nem mellúszás, mert az ötösázon gyorsan úszik. A legnagyobb részét gyorsan teszem meg, aztán vannak kiegészítők közben, de ugyanúgy, mint amikor edző voltam, magamnak is mindig előírom aznapra, hogy mit fogok úszni, és azt végig is csinálom, mert különben tényleg az van az ember, hogy ellötyög mellen, de valamit azért illik mozogni. Nem erőltetett tempóban, de egy olyan jó lendületes.
2: Gyerekkorában is már kötelező volt a sport, a mozgás, vagy pedig egyszerűen csak jött, és azért volt ösztönös?
3: Mondhatom úgy, hogy sportcsaládból származom, hiszen édesanyám úszó volt, hosszú távúszó, világbajnok volt. Emiatt aztán az egész család sportos lett, velem együtt természetesen. Ő volt Paplaci mellett a másik profi Magyarországon, aki Paplacival párhuzamosan pénzért versenyzett. Tehát a Capri-Nápolyi nem hivatalos világbajnok, mert a hosszú távúszás még nem ismerték el hivatalos úszó szakágnak, de ez volt a nem hivatalos világbajnokság. Ugye az 33 kilométer a tengerben, minden évben megrendezték Olaszországban. Ez egy profi verseny volt, tehát részvételi díj volt, pénzdíjat lehetett nyerni, de ugyanakkor édesanyám minden költségét saját maga fedezte, egy banki tisztviselő volt. Reggel lement az uszodába, megvette a jegyét természetesen, amikor nem kapott később már tiszteletjegyet, akkor utána elment dolgozni, de utána megint lement az uszodába. Hát mi így nőttünk föl, hogy ezt láttuk.
2: Mekkora családban voltak testvérek?
3: Igen, volt egy Miklós bátyám, akinek szintén sok köze van ehhez az én pályám. Hiszen ő kezdett el ötusázni, először a Győri Bencés gimnáziumba került, és lejárt az úszodába, mert hát az elég jól úszott, és akkor Magyar Vilmos, a győri ötusa atya meglátta, és kérdezte tőle, hogy nem akar-e ötusázni. Hát kérdezte, hogy mi az, ugye, mert fogalma nem volt. Hát amikor a lóhoz eljutottak, akkor rögtön azt mondta, hogy de igen, és hát azóta is tart a szerelem az ötusával és a lóval. Ő már sajnos nincs közöttünk, viszont a fia folytatta a pályát, hiszen ő most a lóversenynek a igazgatója, és ő irányítja a magyar lóversenysportot. Nagy örömünkre, hiszen gyerekkorától is úgy nőtt föl, hogy sport, ötusa, kajak, és a lovak, és a lóverseny, és most az ő pályája így beteljesedett ezzel, hogy ezt a pozíciót tölti be.
2: Mivel teltek a gyerekkor évei, és ez most Győrben volt, vagy Győr mellett?
3: Nem, mi Agárdon laktunk, elváltak a szüleim. Édesapámmal Agárdon laktunk mind a ketten, és onnan került a bátyám Győrbe, hogy egy biztos és fix helyen legyen, hiszen a Bencés gimnázium egy biztosíték volt arra, hogy nem kalódik el. Én amikor a 8-at elvégeztem, akkor följöttem édesanyámhoz Budapestre. De akkor már bátyám bőszen ötusázott, és volt egy kis kísérlet a vízilabdával, de az nem nagyon jött be, nem volt különösebb labdaérzékem, és aztán kérdezte a bátyám, miért nem mész el ötusázni, és akkor levitt a Benedek Feri bácsihoz a Csepp, elve, ahol a légkör az első nap már megragadott, hiszen nem akárkikkel öltözhetett ott az ember, nem is tudtam természetesen akkor még, hogy milyen nagyságokkal, hiszen egy öltözőben voltunk a Balcó Bandival, Németh Ferivel.
2: Olimpiai bajnok ötusázók.
3: Ők az olimpiai bajnokok, igen, de az akkori csapat is, a Fákja Földi, Sárfalvi Béla, Illény Ipari, azért sorolok olyan neveket is, akiknek nem rendkívüli eredményeik voltak, viszont a szellemük az pontosan olyan volt, mint a Balcó Bandiéké, és ezt szoktuk kaptuk meg mi is, ezt vettük át mi is, és ezt próbáltuk tovább tanítani, amikor abba a pozícióba kerültünk.
4: Hamarosan erről még beszélünk majd kicsit részletesebben, de itt a kondiról, a fizikai állapotról eszembe jutott egy olyan kérdés is, hogy például szokott-e, megcsinálná-e most is azt, hogy segítene egy kismamának, amikor mondjuk a metróban, vagy akár egy buszon fel kell vinni a babakocsit a lépcsőn, vagy a buszra?
3: Ez természetesen véletlenül így össze, hogy a uszodából, amikor jöttem, és felszálltam a buszra a körúton, akkor pont egy kismama próbált leszállni. Láttam, hogy kínlódik. Természetesen odaugrik az ember, és segít. Hát ez annyira természetes, hogy nem is kérdés.
4: Ezt a szüleitől örökölt, vagy pedig akár épp ott a Csepelben, tehát ezt a szellemiséget, mert ugye azért nem mindenkinek egyértelmű. Ezt sokan elgondolkodunk, hogy jaj, most mit kellene tenni, miközben pont nem szabad gondolkodni.
3: Hát is. Eleve a családi neveltetésben ez volt a segítőkészség, és a Csepelben is ez a szellem volt. Ott szóba nem került, hogy ki az olimpiai bajnok, és ki a kevésbé eredményes versenyző. Ott egy dolog számított, egyszer egy nagyon jó cikk volt a Pilhár György tollából a Nemzeti Sportban, amikor azt írta, hogy mi közöttünk az volt a legfrankóbb gyerek, aki először ért fel a Hármashatár hegyi kilátóhoz a Császáruszodából a futóedzésen, és abszolút nem számított, hogy a egyiket mikrobusszal hozták az edzésre, a másikat egy személykocsival, vagy éppen a villamoson próbált jegy nélkül utazni, mert még arra se volt pénze. Tehát egy dolog számított az eredmény, és azon belül természetesen a sportszerűség, és ez is egy nagyon lényeges dolog, hogy ezt szívtuk magunkban már a családtól és édesanyámtól is, és természetesen a Csepelben is, hiszen ott szóba se kerülhetett az, hogy valaki ne sportszerű eszközökkel próbáljon eredményt elérni.
4: Csibészség, mert azért a sportban az is kell. Akár egy olyan, hogy valaki ne futva tegye meg azt a távolságot a Hármashatár hegy tetejéig.
3: Hát az benne van. Az ilyen nagyon langyos gyerekekből nem szokott nagy versenyző lenni, mert megalszik a tej a szájába. És hát az ötösnek meg különösen sokfajta képességre van szükség. Az eleve egy gátja, amikor valaki nagyon alszik, és nincs benne meg a megfelelő csibészség, mert adott pillanatban bizony rögtönözni kell, és ki kell találni valami csibészes formát, hogy lehet tovább lépni azon a problémán. Az lehet csak egy mozdulat a lóhátán, vagy lóval való kapcsolat, vagy akár egy vívó asszó közben egy megoldást találni, akár trükkös megoldást találni. Természetesen a sportszerűség határain belül, de ugyanez vonatkozik az edzőre is, hogy nem kell átlépni a szabályokat, hanem mindig ki lehet valami plusz találni, de még tovább megyek, ugye az életem pályáján lényeges dolog szakasz volt az is, hogy itt különböző világesemények, meg hazai események rendezésében része, ott is folyamatosan valami trükközni kell a megoldásokra.
4: 2008, ugye nem is olyan régen egy budapesti világbajnokságot a szimacsarnok előtt, és elfolyt a víz a medencéből a verseny napjára.
3: Hát én jól emlékszem, hogy a szerkesztő úr is ott ült a lelátón, és mindjárt meglepődtünk, hát ez egy külön mese, és egy utólag visszagondolva azt mondhatom, hogy az életemnek egy nagyon fontos pontja volt az, hiszen egy olyan problémával találkoztam szembe reggel 7 órakor, amikor fölhívtak, hogy elfolyt a víz, hogy először nem is vettem komolyan. Aztán Bíró Sanyi, jó barátom, aki az egész területé volt felelős, mondta, hogy azért ezt vegyem komolyra, mert tényleg egy deka víz nincs a medencébe. Lényeg az, hogy kiszakadt alul a fólia valahol, egy váratlan dolog volt, erre abszolút nem számított.
4: Hiszen egy mobil medence volt,
3: mert minden áron azt akartunk megvalósítani, hogy egy helyszínen legyen mind az 5 versenyszám, és itt tényleg egy 100 méteren belül minden versenyszám megvalósítható volt, egy 200 méteren belül, és felépítettünk egy mobil medencét, 680 köbméter vízzel, gázkazán, vízcserélő, biztonsági berendezések. Hát nagyon sok oldala volt ennek a dolognak, de azt mondtuk, hogy mindig jobban megéri, mint a környékbeli úszodákba elmenni valamelyikbe, amelyik mindegyik valamilyen sebből vérzett ráadásul. Szóval nem volt alkalmas igazán világverseny rendezésére.
4: Aztán jöttek a tömlők, tűzoltóktól.
3: Igen, és hát amennyire én kiértem a medencéhez, addigra Bíró Sanyi már intézkedett, megjelentek a tűzoltók, és a stadion másik oldalán lévő hasonló medencéből átszivattyúzták a vizet, de közben meg kellett javítani a medencét. Na most ez ugye vasárnap reggel volt, amikor nem volt olyan egyszerű összedni olyan embereket, akik meg tudnak heggeszteni egy medencét. Akkor betonszállító jött, betonkeverő, hogy beönteni az oldalát, akkor szereztünk egy targoncát, ami végigment a lovaspályán, mert fogalmunk nem volt, hogy hova hova tűnt el a 680 köbméter víz, nehogy valami gond legyen, akkor kihívtuk a lelátósokat, hogy álljanak a lelátó mellett, nehogy valami megmozduljon, mert hát nem lehetett tudni, mit mosott ki. A lovaglást és az úszást megcseréltük, összehívtuk a nemzetközi mezőnyt, ahol természetesen senki nem problémázott, mert aki már ötös a versenyt rendelt, ötös a versenyt részt vett, az nagyon jó tudja, hogy mindenféle gond lehet egy áramszünet, bármi történt, akkor meg kell oldani, és tovább kell lépni, tehát senki nem problémázott rajta.
4: Életet nyertek ugye az időnyeréssel.
3: Pontosan, és a Mauro barátunk Olaszországban, aki a technikai küldött volt itt, a piros kabátos technikai küldött, azt mondta nekem, hogy Gábor, ezt Magyarországon kívül sehol nem lehetett volna megcsinálni, a víz bárhol elfolyhat, mert olyan, hogy valami műszaki probléma történik, az bárhol bekövetkezhet, de az, hogy egy ilyen összefogás legyen, hogy a tűzoltóktól a rendőrautókig, most már ennyi év után elmondhatom, hogy ami létezett Budapesten tartályban víz, és mozgatható volt, azt hozták, és öntötték bele, természetesen csak olyan, ami vegytiszta volt, és 26,5 fokos víz 4,5 óra múlva rendelkezésre állt a medencében. Ez valóban egy nagy dolog volt, mert ha még valami gond van, akkor hát idézőjelbe tett csibészséggel valóban neki kell ugrani, és valahogy meg kell oldani az ügyet.
4: Ott Agárdon az édesapjával gyerekkorban milyen játék lehetőségek voltak? Hogy zajlott akkor? Hát 1946-ban született, tehát nagyjából ott az 50-es évek, második világháború után nem is olyan sokkal járunk.
3: Igen, én 4 éves voltam, amikor Zuglóból oda költöztünk, mert államosították édesapám pékségét, és lementünk az agárdi házunkba. A játék lehetőség az végtelen volt. Én azt mondhatom, hogy természetesen ma is nagyon szomorúan gondolok arra, hogy a családot tönkretették, hiszen egy szépívű pálya lehetett volna ezelőtt a család előtt, nagyapám és édesapám nyomdokai haladva. De alapjában nekem ezzel a változással egy nagyon kellemes gyerekkor szereztek, mert ugye Agárd egy üdülőhely a Velencei tópartján, és nyáron hatalmas élet van, rengetegen jönnek a nyaralók, akkor ottan mi helybeliek, idézőjelben lehet helybeliek, de hát helybeliek voltunk, hiszen mi ott éltünk, akkor ott jól elvegyültünk, mert jó éreztünk, egyszer csak szeptemberben kiürült az egész helység, egész nyaralótele, és ott maradtunk egy pár tizen összesen, akik ott jártunk egy kis helyi iskolába, ami később már azért kinőtte magát, hiszen Fehérvár vonzás körzetében volt, de ott voltunk egy pár tizen, és bandába verődve jöttünk, mentünk erdőbe, madárfészkek, amilyen gyerekkorban bármi lehetséges, azt mindent végigcsináltunk. A kerteli volt mondjuk gyümölcse, de azért valamelyik kertnek a gyümölcse jobban tetszett, akkor azért azt is megszereztük. Hát ezek nem rendkívüli dolgok, mert a gyereknek az élete is zajlik.
4: Manapság azért nem.
3: Igen, most már egy kicsit kötöttebb a dolog, de mi akkor nagyon boldog életet éltünk ott. Hazaszaladtunk egy szelet zsíros kenyérrel, aztán ki a rétre megint focizni vagy fejelni, le a tóra télen korcsolyázni. Kérdeztem egyszer apámat, amikor már idősebb voltam, és hát nem féltettél bennünket, de hogy is nem fiam, azt mondja, mindig izgultam, hogy jöttök haza. Hogy tízhattalak volna ebedeteket ettől, hát hiszen ez volt az életetek.
4: Na. És ezt a csibészséget akkor ott igazából mindenki a vérébe szívta, ha akarta, ha nem, tehát aki túl akarta élni ezt a gyerekkort.
3: Pontosan, hát a nagyon maflának nem lehetett lenni, mert ott azért a élettörvényei érvényesültek, a nagyobbak, kisebbek viszonya, meg stb. Ugye ott aztán volt a tanyavilágból jött gyerektől kezdve olyan városi származású gyerek, mint én vagyok, de hát ott asszimilálódni kellett, együtt kellett egy osztályba kellett ülni, ugye, együtt kellett tanulni, és együtt mentünk a tóra este, és semmi gondunk nem volt egymásra, és a mai napig sincs, hogyha összeakadunk.
4: Én gondolom, ha valaki túl nagy képű volt, akkor azt pillanat alatt helyretette az élet, a közösség.
3: Hát ez pontosan úgy, mint később az ötusában. Ugye itt nem lehet olyan nagy szája valakinek, még akkor se, hogyha 24 versenyt nyer egymás után, mert a 25-nél úgy befejel, hogy csak néz. Tehát ott is pontosan ugyanez történt, ott már egy kicsit úgy tanult az ember ebből, de igazán a sport nevelte rá az embert arra, hogy soha ne bízza el magát semmivel, legyen egy egészséges önbizalma, mert anélkül nem működik a dolog, de ennél, ha lehet, akkor ne többet, mindig ráisan kell értékelni a dolgokat. Igen, az egy jó iskola volt a gyerekkor ilyen szempontból mindenképpen.
4: Most akkor térünk vissza Németh Ferenchez, Balcó Andráshoz, és hát Benedek Ferenchez, a mesterhez, a főnökhöz, úgy hívták a csepeli edzőt?
3: Igen, mindnyájan főnöknek hívtuk, nem is tudom, hogy ragadt rá, de illett is rá, hiszen egy személyes főnök volt az egész ügyben. Sokszor eszembe jut, főleg amikor edzősködni kezdtem, akkor eszembe jutott, de azóta is, hogy Feri bácsi egy személybe csinált mindent. Tartotta az edzést, vedette a naplókat, fölépítette a gyárból, kicsente a alkatrészeket a Csepel gyárból a Csepeli lőtérre, hogy a forgógépeket megteremtsük, és működjön. Természetesen a lövedzés előtt, után mi is a lőtéren tevékenykedtünk, be voltunk fogva. Ködben a szertárt is kezelte, ködben a szülőkkel tárgyalt, meg az iskolánkba is elment, hogyha nagy szükség volt rá. És amikor később már edző voltam, és én is azt hiszem, hogy úgy reggeltől estig ezt csináltam, de néha leültem, és eszembe jutott, hogy hát a Feri bácsi biztos nem ült el ilyen időszakban, biztos, hogy csinált valamit. Ő már reggel 6-kor ott ült a medence partján, a régi csasziban, egy ilyen fém kempingasztalszerűségben, ami ilyen összecsukható kempingasztal, zöld volt, és ott ült a Feri bácsi a színes szerodáival, és rajzolgatott, meg írogatott, meg tervezgetett, meg kimutatásokat csinált, miközben a Földi Laci vagy a Malackó Pista tartotta nekünk az úszóedzést, és mindenkiről tudott mindig mindent, hogy mi történt vele. Na ezért is volt aztán, hogy 70 éves születésnapján a régi Siposban a Maraskó Tibi szerzett egy ilyen asztalt, lefestette, és a Feri bácsit kiültettük, kikészítettük neki a színes szeruzákat, és mondtuk, hogy na Feri bácsi, most írja le, hogy a mai napról mi a véleménye, és mi fog itt következni még. Hát persze vette a tréfát, mert nagyon szerette az egészet, de azt is tőle tanultuk el, hogy minden év végén csinált minden korosztályra egy kimutatást, azt még pauszra csinálta, és akkor fémásoltatta a gyárba, ilyen barna fémásolatok vannak belőle. És
4: ugyan átlátszó a pausz papír, amennyire emlékszem.
3: Igen, de abból lehet fémásolni, és akkor egy ilyen barnás papír jön ki ebből, na most ez csak azért érdekes, mert az első korosztály, akivel elkezdtem foglalkozni, azok az 59-60-as születésűek voltak, és hát...
4: Már amikor az Újpesti Dózsában edzősködni kezdett, ugye 25 évesen a versenyzés után.
3: Egyik pillanatra a másikra edző lett belőlem, hát még akkor itt egy mondatot, hogy hogy kerültem oda egyáltalán, mert aztán ezt folytatom majd, mert egy érdekes dolog. Ugye elvittek katonának, és akkor beiratkoztam egy műszaki főiskolára, elvégeztem a kandót, a GANZ villanyba átmentem, és gondoltam, hogy én egy komoly mérnök ember leszek itt, és akkor egyszer csak a Deák Feri szólt, hogy a Dózsában van egy hely, utánpótlás csoportnál gyerekekkel kéne foglalkozni, hát hogy körülbelül egy éjszakát gondolkodtam rajta, és hát a diploma azóta is a fiókban van, és eljöttem edzőnek, hál' Istennek, hogy eljöttem, és így döntöttem, nagyon nehéz döntés volt, hiszen azon a pályán is egy komoly karriert lehetett volna elérni, lehetett volna, nem tudjuk, hogy mi történt volna.
4: Mint üzemmérnök, ha jól olvasta.
3: Igen, mint üzemmérnök, úgy működtem ott a GANZ villanyban, de az első hívószóra eljöttem. És hálát adhatok a sorsnak és magamnak is, meg a Deák Ferinek is, hogy egyáltalán elhívott, mert én onnantól kezdve 71. február 1-e óta nekem soha nem jutott eszembe, hogy én dolgozni mentem. Sokkal többet voltam elfoglalva, mint hogyha benne az villanyban reggel bélyegző, este bélyegző, amikor eljövök. Nyilván időben sokkal többet volt, de egyetlen egyszer sem jutott eszembe, hogy most dolgozni megyek. Melyik az ötösár? Valószínűleg ugyanezt, hogyha valaki biztosította volna az anyagi hátteret, napi munka mellett, akkor megcsináltam volna a társadalmi munkába is, hiszen ez nekünk az életünk, meg a szórakozásunk volt, és hogy emellett még fizettek is, hát az aztán még egy külön boldogság. No, szóval visszatérve a pauszra és a fémásolatokra, én ugyanezt folytattam az első csoportomban, és hát úgy eléggé szétesett a társaság, amikor abba hagyták a versenyzést, és egy jó pár évvel ezelőtt megint elkezdtek összejönni. És most a fél évente van egy találkozó, és elkezdték előszedni ezeket a fémásolatokat. Nem is gondoltam, hogy megvan még nekik. Hát nekem megvannak azok is természetesen, és mondták, hogy de bizony, ők már nem egyszer elővették, és nézegették, hogy mi minden történt. Na most ez csak arra jó példa, hogy egy ilyen oktatói, nevelői, pedagógiai munka, hiszen az edző is az, az nagyon ritkán kap visszajelzés menet közben. Ugye 5-10-15-30 év múlva egyszer csak valaki azt mondja, hogy de jó volt abban egri edző táborban, amikor felfutottunk a hegyre, és csak egy kortvizet lehetett inni a kútnál. De az XY-ről az 2 dihatott, mert megengedte a Gábor bácsinek, és az hogyan volt az öt, most se tudom még megemészteni. Na, hát ilyen emlékek vannak, és akkor az ember azt mondja, hogy tényleg érdemes volt ezt csinálni.
4: Ha erre a könyvespolcra nézek, akkor rengeteg könyvet látok, és emlékszem, hogy voltunk olyan öttös a világbajnokságon együtt, vagy Európa-bajnokságon, ahol egy pici szabadidő, de inkább talán este meg reggel, akkor már könyvet olvasott Pécsi Gábor. Van kedvenc, vagy pedig már annyit olvasott, hogy számtalan kedvenc van?
3: Hogy honnan származik egyáltalán, az is a Mizsér Jenő bácsitól származik, hiszen őt mindenképpen meg kell említeni ebbe a
4: Dúzsa, legendás edzője, Mizsér Attila olimpiai bajnokunk édesapja, aki sajnos már elhunyt.
3: Igen, ahogy Pál Völgyi Miki szokott fogalmazni, mindnyájunk sportbeli atya, középiskola negyedikesek voltunk, és hát persze nem olvastunk semmit, mert örültünk, hogy az edzés mellett a minimumot meg tudjuk csinálni az iskolában, mert olyan fáradtak voltunk állandóan, hogy a tananyag az pont elég volt. Jól emlékszem, hogy a Népstadionban voltunk edzőtáborban, kempingágyakon aludtunk, olyan körülmények voltak még az egyik foci öltözőben, és egyszer csak oda dobott egy Dürermatt könyvet, az Ígéret című könyvet, és mondta, hogy na, akkor ezt olvasd el. Hát mondom, ezt olvassam el, amikor még itt az érettségi, meg a 80 ezer tétel, amivel fogalmam nincs, hogy fogok én arra fölkészülni egyáltalán, de belekezdtem, és nem bírtam letenni. És hát azóta is az egyik kedvenc könyvem van, 10-15 évente elolvasom újra, és én a bácsival színházba is kellett járni, ha akartunk, ha nem, megvette a junior válogatottnak a színházért, és együtt elmentünk színházba, és persze utána szépen lassan, okosan kikérdezgette tőlünk, hogy mit láttunk, meg hogy láttunk, és ez egy teljesen más pályára irányított engem. A szüleim könyvolvasó emberek voltak, de én nekem valahogy az ifjúkorom máshogy alakult, mert a léten voltam, vagy edzésen voltam, vagy valahol máshol voltam, és azóta is megvan tényleg a szerelem, és hát külön öröm, hogy amióta nyugdíjas lettem, sokkal több időm van. Most egymás után olvasom azokat a könyveket, amik kimaradtak az életemből, meg újabbakat is. Mindenevő vagyok ugyanúgy, mint a zenében. Mindenféle könyvet, ami a múzsa csókját valahol ott hordozza a homlokán, azt nagyon szívesen olvasom. Ha belekezdek, és nem olyan, akkor még inkább leteszem.
4: A mai világban Mizsér Jenő hogyan tudna érvényesülni? De akár a fiatalabb Pécsi Gábor is, tehát ugye arról beszéltünk, hogy másképp nőnek fel a gyerekek. Internet, még akár 10 évvel ezelőtt is sokkal lassabb volt az élet, a mindennapi világ, mint mostanság, amikor mindenki a telefonját nyomkodja, az okos telefonját.
3: Jenő bácsi ilyen szempontból egy kicsit más volt, mert őneki volt egy világa, az ötusa volt az ő világa. Természetesen a család is, hiszen egy nagyon szép családban éltek a feleségével és két gyerekkel, de a másik oldalon semmi más nem ér. Ugye ablakot se szívesen csukott be, ma azzal is külön kell foglalkozni, hogy csak az ötusa érdeket, az ötusa története, ötusa eredményei, edzésmódszerei, és stb. Ma már nehéz lenne így megélni, mert sokkal több oldalúnak, sok oldalúnak kell lennie valakinek, és menni kell tovább az élettel, okostelefont, és most karácsonyra kaptam egyet, meg kellett tanulnom, mert nincs mese, nem lehet tovább lépni, ugye, hogy nem tanulja meg az ember. Nem volt hajlandó a számítógépet sem megtanulni. Erika táskaírógépen írta továbbra is az olyan anyagait, ami ma is érvényes, és ma is, ha valami gondom van, akkor azt veszem elő, és abban nézek bele, de meg kellett tanulni a modernebb technikát. Én is mindig azt mondom, hogy nem akartam lecserélni a telefont, jó nekem a régi, de aztán elkezdett tönkre menni a régi, aztán a gyerekeim azt mondták, hogy nem, nincs tovább, okos telefon. Tehát azt megtanulta az ember. Váltani kell, és nem lehet egy oldalon gondolkodni, már nagyon sok mindennel kell ma foglalkozni, egy edzőnek is, egy vezetőnek is. Én visszasírom mindig azt az időszakot, amikor ugye 71-ben oda kerültem a sportiskolához, és semmi más gondom nem volt, mint az a 20-25 emberrel foglalkozni, reggeledzést tartani, utána nézni, hogy elmennek az iskolába rendesen.
4: Délután... Ment a Trabanta?
3: Igen, akkor még a Szürke Villám volt, úgy hívták, egy Trabant kombi volt a Szürke Villám, és a legváratlanabb helyzetekben megjelentem, és ha már szorba hozta azt, hogy gyalogolni is lehet a hegyre, akkor nem nagyon merték megtenni, mert soha nem tudták, hogy a Trabant óra hol fog valahol az erdőből kilógni. Még annyit, hogy az elején fölfutottam velük, még amikor ez a csoport elkezdett dolgozni, még a futómunkát is hozzávettük az úszáshoz, akkor még fölfutottam velük a hármasat hely kilátóhoz, aztán egyre meredekebb lett az a hegy, és én adtam lejjebb egy kicsit, rök előbb-utóbb a Szürke Villám előkerült, és akkor azzal jelentem meg mindenhol, és szállítottam őket természetesen. Nem az számított, hogy hány órája van, és mikor tud kijönni az iskolából, hanem az, hogy hogy oldjuk meg a délutáni edzést, és akkor ezen belül mindent kitaláltunk, hogy meg lehessen oldani, a kellett oda mentem, értük, beültek a kocsiba, aztán vittem őket az edzésre, de ez is teljesen természetes volt, mert a Berelek Feri bácsi is vitt bennünket.
4: Mit üzen azoknak a mostani családoknak, akik azért azzal küzdenek, hogy el kell tartani a gyerekeket, mindennapi nehézségek, és a sport az háttérbe szorul, mert jó esetben a gyerek még sportolhat, de aztán a szülők akár 40 éves korban hát nem sportolnak, és ugye ez teljesen egészségtelen életmód.
3: A jó kifogásra se rossz. Ilyen nincs, hogy valaki nem tud sportolni, mert kell hozzá egy melegítő, meg egy tornacipő, és ki lehet menni futni, lötyögni, futógimnasztikát csinálni, tornázni, otthon tornázni, de sokkal egyszerűbb, hogy nekem nincsenek meg a lehetőségeim. Én magam is benne voltam ebben, mert amikor még edzőként jobban, de amikor szakvezető lettem, akkor tényleg elég elfoglalt ember voltam, és úgy gondoltam, hogy erre nekem nincs időm, hogy én egy órát lemenjek az uszodába, vagy éppen átöltözzek és elmegyek. Évek teltek el, hogy alig csináltam valamit. Aztán megint jött az igény, a belső igény, hogy ezt csinálni kell. Egyrészt annyit mindig ki lehet szakítani minden család életében, hogy valahogy mozgásra bírják magukat, a más nem egy kirándulásra, futásra, vagy valamilyen vízmeletti lehetőségbe vízbe menni, és ez nem mindig az anyagiakon múlik. Ez nem kell arany rajtkövetnek lenni a medencében, hogy valaki teljesíteni tudja azt, amit elhatározott.
4: A csillogó szemű, vidám, mosolygós Pécsi Gábor az egy álca, vagy mindig ilyen volt már gyerekkorában, és már ez megmaradt határozottan az emlékeimben?
3: Hát alapjában azt mondom, egy vidám ember vagyok, és alapjában ő egy kedves ember, most nem tudok rá jobb kifejezést mondani, akkor, amikor rendben mennek a dolgok. Hát ezt a kollégáim tudják esetleg megmondani, amikor főtitkár voltam, hogy ott egy hangos szó el nem hangzott soha irodába, sőt, kimondottan vidám az zajlott az élet, de hát amikor valami nem úgy ment, nem az, hogy elrontottak valamit, már olyan előfordul, hanem azt láttam, hogy valamit nem úgy csinálnak, vagy nem úgy kellene megcsinálni, hát akkor azért volt, hogy mástól csillogott egy kicsit a szemem, akkor nehezen viselem, ugyanez volt az edzéseken is. Ugye az alaptézisem ott is az volt, hogy vidáman is lehet jó eredményeket elérni. De ha valaki nem azt csinálta, amit kell, akkor tudtam, hogy abban nem lesz eredmény, tehát valami más módszerhez kellett folyamodni. Alapjában nem álca. Én nekem úgy általában csillog a szemem.
2: Egy 2015-ös sportréműsorral köszöntöttük az augusztus 28-án 80. születésnapját ünneplő Pécsi Gábort, aki a Magyar Öttusában volt edző, szövetségi kapitány, főtitkár és versenyigazgató is. Még egyszer boldog születésnapot utólag is. Önöknek köszönöm a figyelmüket, Virányi Zsolt búcsúzik.
0: Ez korábbi műsorunk ismétlése. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan! Megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Közös lista. A Nemzeti Sport Rádió rangsoroló műsora. Két vendég, két különböző ranglista, ám utóbbiból csak egy maradhat. Vajon mi fér be az első 10-be? A közös listáról most lerántjuk a leplet a Nemzeti Sport.

0: beszélgetés bármikor meghallgatható a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáján. A közös lista mostani részében a labdarúgásra összpontosítunk, ugyanis a 21. század 10 legjobb kapusát válogatta össze két kiváló hálóőr, Bogdán Ádám, szia!
1: Szia, köszönöm a meghívást!
0: És Holzer Ádám.
2: Szia, sziasztok, én is köszönöm, hogy itt lettek.
0: Ebben az epizódban formabontó módon most a listaállítás folyamatát követjük végig, vagyis a hallgató füle hallatára születik majd meg a közös lista. Ma tehát a 10 legjobb futballkapus a 21. századból, de hát ez a 21. század ez meglehetősen bőven értendő, ugyanis hát én azt kértem tőletek, hogy azokat a kapusokat gyűjtsétek össze, akiket ti láttatok védeni, akinek a pályafutását végigkövettétek, így aztán tehát ez, hogy a 21. századról van szó, ez nem a szó legszorosabb értelmében értendő, ez majd látszik is a listán. És nem véletlen az sem, hogy ti ketten ültök itt most, mert hogy már mindketten más szemmel nézitek a futbolt, már Ádám, két Ádám, de most Holzer Ádámra gondolok, te még aktív vagy, de te is rendszeresen megszólalsz a médiában, folyamatosan véleményt alkottok a futball jelenlegi szereplőiről, és nem mellékes az sem, hogy kortársak vagytok. 87-es vagy te, Bogdán Ádám, és egy évvel később született Holzer Ádám, úgyhogy könnyebbség volt az, hogy nagyjából egy korszakot tárgyaljatok. Én már mind a kettőtök listáját ismerem, ti viszont egymásét még nem, az most fog kiderülni hamarosan, úgyhogy szerintem nincs más hátra, mint csapjunk bele. Kezdődjön a játéknak az a része, amikor a legjobb tizet kell kiválogatni, aztán majd természetesen megbeszélitek a sorrendet is, de akkor először, hogy a legjobb tíz az vajon hogy néz ki?
1: Nekem az a tippem egyébként előjáróban, hogy kb. 60-70%-a egyezni fog, mert azt mondtam, hogy ha nem, akkor valaki nem ért hozzá.
2: Na, és azért lesz, hogy
1: te
2: nem te lesz, nyilván.
1: Hát, de szerintem erre tippelek, hogy 60, szerintem 6-ot el fogunk tudni találni a listáinkról.
0: Megmondjam, hogy hány egyezés van?
1: Igen.
0: 7.
1: 7, 60-70, akkor.
2: Igen, és akkor a nem egyezéseket azt tudhatjuk?
0: Tehát... Ádám, a te listádon szerepel Joris, Oblak és Dida, az Ádámnál nem szerepelt egyik sem.
2: De akkor ez nekem az utolsó 3 helyezettem.
0: Így van.
2: Tehát nekem az első 7 helyezettem, az fenn van a te listádon.
0: Igen, aki Buffon, Neuer, Van der Sar, Cseh, Courtois, Casillas, Schmeichel.
1: Igen.
0: És ez ott van Ádámnál is. Te azt mondtad, hogy vannak még nálad túlcselejtezéseik.
1: Én azt mondtam, hogy a Schmeichelt azt azért tettem ilyen zárójeles helyre, az egy szerelem a részemről, és nem biztos, hogy belefér az, a 21. században, ugye 99-ben ő szerintem nagyjából...
0: Hát igen, a 90-es évek volt az ő pályájának a csúcs, a legfontosabb része, de itt azért engedhetünk, mert végül is az az egyik kritérium, hogy
1: Látok.
2: Igen, igen,
1: hát és meghatározó volt.
2: Hát igen, igen, az én is így tekintettem a feladatra, hogy pályára lépett a 21. században, ezáltal ide is hozható, és emellett meg milyen hatással volt. Tehát az én listámnak ez egy sarkalatos pontja volt, hogy kik azok, akiktől valamiatt kaptam, ami inspirált, és mondjuk miért nincs rajta Kán nálam, mert hogy nekem ő sosem tetszett. Tehát minden érdemét elismerve, az ő habitusa, és akkor haja, most mondom, hogy nem, én nem tudtam soha Kánnal azonosulni, és ezért az én listámon ő nincs fent.
1: Figyelj, ebbe el tudom engedni a Kánt, mert nekem se tetszett soha, meg alapvetően én meg azt mondom, hogy azon az aurán kívül, ami neki volt, nem hiszem, hogy beférne ezekbe az emberekbe, akiket egyébként elengedtem.
2: Tehát mint kapus képzettség,
1: kapus
2: lábbal való játék, bármi.
1: Igen, viszont nyilván tudjuk, hogy ez nem csak erről szól, hanem az, hogy milyen aurája van valakinek a kapuban, az hatalmasat nyom alatban. Én nálam fönt van, de ez egy olyan pont, amit szerintem fölírhatunk, hogy ezt egyébként ebbe hajlandó vagyok kompromisszumot kötni.
2: Kán az egyelőre egy mínusz. Hát ugye nálam most az utolsó 3 igazából, akkor egyelőre a kérdés.
0: Van 7, amiben megegyeztetek,
2: mert ez egy sorrendet kell állítanunk.
1: Jó.
2: Az igen. Az
1: jó, tehát akkor az a...
0: Buffon, Neuer, Van der Sar, Cseh, Courtois, Casillas és Schmeichel. Mind a kettőtöknél ott van ez a 7 kapus. Onnantól kezdve van még 7 másik.
2: Jól számolom. Amiből 3-at kellene becsempészni.
0: Így van. Joris, Oblak, Dida, Navas, Dehea. Kánt akkor most elengedtétek, akkor őt már nem számolom.
2: Egy pillanatra.
0: Charlison Ederson.
1: Jó, én a két brazil mellett akkor elkezdem az érvelést, mert az egyiket, hogy a test közelből, ha nem is edzettem vele, de azért követtem akkor már, úgy amikor én elmentem, meg a sérülésből fölépültem, és akkor elmentem a Hibernianhez, akkor jött oda. Nekem akkor is az volt az érzésem, miután a Karius leigazolták előtte, hogy a Mignolé, hogy az a fajta bizalom, ami meg kell, hogy legyen egy stadionon belül a kapussal szembe, az nincsen. És az a VL döntőn a Kariusszal is

0: elrepült, vagy elszállt, és azt mondtam akkor, ott a nyáron valaki kérdezte, hogy szerintem meg kell venni azt a kapust, aki a jelen pillanatban a legdrágább és a legjobb. Azért, hogy az a pénzösszeg az védelmet adjon neki, azzal szemben, hogy egyébként van egy nem túl jó hangulat a kapusokkal szemben mondjuk az Anfield Roadon, és az a tudás is egyben olyan dolgot csinálja a csapattal, ami ezt a bizalmat visszaadja belül, és ezt fel tudja vinni újra a csapatot a bajnokságban is, akár a bajnokság megnyerésére, és ez, az Eriksen az abszolút megtette ezt. Én szerintem ráadásul hozott olyan dolgokat ebbe a kapus szakmába, ami változtatott azon a fajta zicservédésen, ami a gyerekkorunkban ez nem volt meg, de talán a mi korosztályunkkal kezdett ez bejönni, ez a fajta ilyen tudom, csillagpóz, vagy ilyen egyik térd le, másikat nyújtod. Ő ezt megfordította, és elkezdett a kettőt ötvözte a 90-es években kicsúszásaival, és azzal, hogy a jobb térdét, mondjuk egy jobb oldalra vetődött jobb térdét teszi le, a balt húzza maga mögött, és egyébként teljesen nyitja a felső testét, meg a két kezét. Ezzel volt egy 1-2-3 olyan év, amivel nem tudtak mit kezdeni, és az ittszervédéseknél szerintem Európában, vagy hát az egész top bajnokságban a legjobb volt, és ennek köszönhetően nagyban a bajnokságot tudott nyerni a Liverpool, és Bajnokok Ligáját tudta elhódítani. Nálam abszolút ott van, mert meg tudta fordítani azt a fajta negatív hangulatot a tudásával, a nyugodtságával, az intelligenciájával, és egyébként meg azzal az újítással, amivel szerintem nagyon-nagyon sokat hozott ennek a szakmának.
1: Majdnem meg vagyok véve, ugye én nálam is van egy brazilalistán. Didát azért hoztam be, mert az ő Bajnokok Ligája statisztikái azok egészen döbbenetesek, hogy 72 Bajnokok Ligája meccsen lépett pályára. És ugye ez az időszak, amikor én gyerekként ott csüngtem a tévé előtt, és valahogy mindig tényleg azt éreztem, hogy ennek az embernek nem lehet gólt rúgni, és ma utána néztem, hogy ez tényleg így volt-e, vagy az idő szépíti meg, vagy akkor valamit máshogy láttam. Mérkőzésenként 0,78% gólt kapott ő a Bajnokok Ligája pályafutása során, ez csak a BL meccsek, ami torony magasan a legmagasabb szám, a minimum 70 meccsen pályára lépő kapusok közül, tehát ez egy elég erős statisztika mellette, és a 72 mérkőzéséből 35-öt kapott gól nélkül hozott le, ami ugye 49%, ennél csak Van der Sarnak magasabb a BL-ben a kapott gól nélküli meccsének, tehát tulajdonképpen minden második meccs ugye kapott gól nélküli mérkőzés volt. Ugye ott volt a Juve elleni büntetőpárbaj 2003-ban, ami szintén Dida mellett szól.
2: És hármat védett,
1: igen, ha jól emlékszem. Igen, talán az egy, de lehet, hogy hármat ő fogta meg. Zalaeta, Montero és Trezeguet hagyta ki.
2: És szerintem azért volt három védés, mert Buffon is mondta, hogy ő kettőt védett, és úgy veszítette.
1: Igen, és akkor Dida még világbajnok is emellé, 2002-es kerettag volt, tehát azt mondom, hogy mint kapus, és ő ruganyossága, dinamikája, az is valami olyat mutatott a kapuban, ami előtte nem volt annyira jellemző, tehát ez az atletikus kapusnak a prototípusa ként jelent meg Európában, amikor ugye 2000-ben, ha jól emlékszem, 2000-től 2010-ig volt a Milánban, és amikor 2000-ben ő megérkezett Európába, akkor még inkább a Kahn, Schmeichel féle felépítésű és mozgású kapusok voltak, és ehhez képest ő egy ilyen vékonyabb alkat volt, de már nagyon ruganyos, nagyon dinamikus. Szóval én Didát ezért tettem fel, bárcsak a 10. helyre, és most Alissonnal összevetve nem is biztos, hogy tudnék dönteni, de...
0: Föltettem én felkiáltó jelet a Dida mellé, úgyhogy én is hajlandó vagyok arra, hogy ez. Tehát már csak azért is, mert, bocsánat, vagy ennek egy picit ellentmondva azt érdemes, hogy megnézze annak a Milánnak a védelmét, vagy az egész csapatot. Hogy milyen csapat, egyébként a csere is igaz az a 2004-es Chelsea-nél majd, mert ott is azt hiszem, hogy valami, nem tudom, 70%-ának a meccseknek csinált clean sheet-et ugye a bajnokságba.
1: Igen, az a 15 gólt kaptak, ugye, amit most pont az Arsenallal próbálnak összevetni, hogy
2: de hát most az Arsenal 2-t kapott. Volt egy Costa Curta, Nesta, Maldini, Caladze.
0: Igen.
2: Védelem, és ugye Gattuso, még...
1: Gattuso, Ambrosini, Pirlo,
0: Seedorf. Ján Csodotti volt az edző, ugye?
1: Na jó, hát ez jó, most egy kapus, nem volt lesenik az
0: érdemekből. Meg nyilván, hogyha nem lett volna ilyen jó, akkor egy ilyen csapatban nem is tudott volna védeni. Jó, szerintem ezt én azt mondom, hogy én itt lehet, nem is az Elisont, én lehet, hogy az Edersont is ide kevertem, és már csak azért is, mert ugye beszéltünk arról, személyes élmény, vagy akit láttál, hogy nekem az egyik ilyen brutálisan megdöbbentő élményem volt, az szintén az Anfield-en volt, amikor az Ederson először jött. BL meccsod, azt hiszem, ez bajnoki volt inkább, mert elég sokszor ilyen kiélezett párharc volt. És olyan hangulat volt az Anfield-en, hogy megmondom őszintén, hogyha én játszottam volna, akkor szerintem csukott szemmel rúgdosom ki a labdákat a mezőnybe, meg olyan letámadás, az abszolút csúcsa, ugye a Liverpool letámadás, ilyen szakadó eső, stb. És ez a srác, ez addig szerintem soha nem látott módon Angliába, átvette, megjátszotta. az a hörgés, ami a stadionban volt, hogy na most mindjárt ott le lesz darálva, semmi, elhúzta, kipasszolta, még egyszer, kiívelte. Általában, amikor az ember a stadionban ül, de a tévé előtt meg főleg, akkor látod a megoldásokat. Na most itt szerintem senki nem látott semmiféle megoldást, egyedül ő, és ezeket
1: és
0: megtalálta.
1: És a pályán volt.
0: És a pályán volt. És azon az Anfielden én nagyon sokszor láttam ilyen összezuhanni, akár a Barcelonát, ugye a BL-ben, a Róma korábban, azt hiszem a Dortmund volt az Európa Ligában, amikor ott összezuhannak, az egyszerűen olyan tempó van, olyan hangulat van, le van szűkítve a pálya, és ő ezeket kivette, és szerintem óriási hatása volt neki, meg nyilván a Guardiolának arra, hogy ez a fajta játék, ami most megy, ez meg honosuljon a futballba, hogy lehet így is védeni. Azért merem majd levenni a listámról, mert egyébként szerintem a kapus tudása az nem vetekszik az Ellisonéval, vagy adott esetben azokéval, akik itt van, vagy a kiállása sem. Viszont ebbe a Manchester Citybe azzal, hogy tudom, hármat, négy bajnokságot nyertek, ez kéne tudni.
1: Hát négy zsinórban, de szerintem
2: hatot számoltak,
0: hogy valaki hatszoros angol bajnokot, az elég komoly teljesítmény. Úgyhogy ezért van listámon, de kapus technikailag, meg védések miatt hajlandó vagyok arra, hogy őt lecseréljük a Didára.
2: Hát akkor itt a brazilokat átbeszéltétek. Van még egy Oblak.
1: Nyilván Oblak mellett azért döntöttem, és azért raktam fel, mert kis országból megérkezvén a nemzetközi elitbe, és igazából tényleg megállja a helyét, szóval saját országának talán a legnemesebb labdarúgójává nőtte ki magát ugye itt az elmúlt évtizedben. A La Ligában közelít a 400 meccshez, védett ugye Bajnokok Ligája döntőt, Európa Ligát nyert az Atletico-val, meg hát leginkább az, hogy egy olyan korszakos, ezt az Atletico-t lehet egy korszakos csapatnak nevezni, nem tudta felvenni úgy a versenyt a Real Madriddal és a Barcelonával, hogy mondjuk arról beszéljünk, hogy tényleg 10 évig azon a, oda lehet helyezni arra a szintre, de talán az, hogy mindig lemaradtak, az nem volt véletlen, tehát azért a Barca és a Real nyilván egy jobb csapat volt mindig is, de az a fajta játékstílus, ami miatt megkedveltük, vagy lehetett kedvelni az Atletico-t, hogy az elmúlt években szerintem változáson megy keresztül, de hogy az Oblakot nem érinti. Kicsit talán nagyobb hangsúlyt is fektet az Atletico a labdás játékra, már látunk olyan elemeket, amikor megpróbálnak mondjuk hátulról építkezni, és nem csak az a nagyon egyszerű direkt játék van, és hogy Oblak fejlődése valahogy leköveti a csapatnak ezt az útját, tehát nem
0: érve. Oblak az Atletico Madrid dibuzdénese?
1: Mondhatni, hát igen, tehát hogy ahogy a csapatnak változik éppen a szerepe, mondjuk ugye a Fradié mondjuk itt a Közép-Európában, vagy a nemzetközi poronon, tehát hogy mindig tudja azt hozni, amit az adott szituáció megkövetel. Ha ki kell hozni, ki tudja hozni, ha csak 10-et kell fogni egy meccsen, mert annyi dolog van, 10 bravúr, azt is megoldja. Tehát, hogy Oblak mindig valahogy, és nagyon kevés a hiba. Tehát, hogy Oblak esetében nem nagyon tudunk olyan meccset így kapásból felidézni, amikor valami fontos meccs és nagyon nagy hibát dob. Ugye vele kapcsolatban hiányérzet az, hogy egy olyan ország állampolgára, amivel nagy nemzetközi trófeára válogatott szinten.
2: Nem, az Atletico Madriddal sem.
0: Nem, és azt akarom mondani, az Atletico, és ha összehasonlítjuk, szerintem
1: de itt Alissonra, például itt mondjuk Alisson felé el tudok mozdulni.
2: Meg most azt kell eldöntenek, hogy mennyiben számítanak az eredmények, tehát hogy a csapatta mennyire eredményes, mert Oblaknál egyértelműen ez a leggyengébb.
0: Nekem, igen, és azt akarom mondani, hogy itt bejön az a képbe, hogy van egy az én listámon, amit Keylor Navas,
2: igen,
0: aki nekem egyébként egyrészt nem a stílusom, nem is lehet, mert ugye más felépítésű, meg sokkal gyorsabb, meg sokkal sikeresebb, meg sokkal jobb, de alapvetően ő azért nyert egy 3 BL-t, ugye.
2: És mindegyik döntőben ő védett.
0: Igen, és mindegyiknél ott volt, és én azt gondolom, hogy itt az Oblaknak a listán szereplését ez gyengíti, hogy igazából oké, nyert egy Európa Ligát, óriási dolog, de ezekhez a nevekhez képest ez nem az.
1: Egyébként, amit mondta, hogy a saját kortársaival összevetve, úgy egyszer Federer kapcsán jutott az eszembe, hogy lehet valaki valahol volt legjobb teniszező, ha a korának nem volt a legjobbja, hogyha csak Djokovic meg Nadal eredményt mellé tesszük, és most ez jutott eszembe hirtelen, hogy Oblak mellé, hogy tehát így a kortársai, vagy akikkel megvívta ezeket a csatákat a pályán, BL döntő például Navas ellen, ő azt elveszítette, tehát hogy így nyilván a józanész tényleg azt mondatja, hogy Oblaknak le kell maradni elő a listáról, de én azért csempésztem ebben ebbe elég sok szubjektivitást is ebbe a listában, majd később lehet, hogy fogjuk azt is látni. Én Oblakot személy szerint nagyon-nagyon kedvelem, de ez azért is, mert Miha Blázsiccsal szeretsz, még beszéltünk is róla, ugye a válogatottban csapattársa volt.
2: A személyes szálak.
1: Igen, a személyes szál. Szerintem nem érdemes kihagyni semmilyen listából a személyes szálat, mert ha csak objektív tények lennének, akkor megnéznénk, ki mennyit játszott, ki mit nyert, az kész a lista. Tehát kell legyenek, mint hogy nálad is, Alisonnál mit éreztél, vagy egyáltalán az, hogy milyen hatása volt az Anfield közönségére az, hogy amit te saját bőrön tapasztaltál.
2: Micsoda? Hát Oblakkal a kapcsolatban.
0: Az, hogy kezdi elengedni, az nagyon.
1: De az nagyon elengedem, nem el kár lenne ragaszkodni Alisson mellett, sőt, most már azt gondolom, hogy talán Alisson inkább fel kellett volna dobnom a listára.
2: Akkor itt behozta Navast vele kapcsolatban, háromszoros BL győztes.
0: Háromszoros francia bajnok, egyszeres spanyol, de őt hajlandó vagyok elengedni, meg még egyet hajlandó vagyok elengedni, a De Gea, mert tehát nála sincsen ugye BL döntő, ugye egyszeres angol bajnok, ami nagy dolog, de nem, azért nem akkora, ugye azért neki volt óriási hatása mind a spanyol válogatottnál, mind a Manchesterben, meg Angliában, de szerintem itt is az eredményesség miatt, mint az Oblaknál, ha már ezekhez mérjük az eredményességet, őt
1: szerintem ki lehet hagyni. Manchester, ő már annak a Manchesternek volt oszlopos tag és kiemelkedő tagja, ami egyébként nem volt az európai elit része. Igen. Tehát, hogy pont ott a Fergér a végében érkezett,
2: vele,
1: és aztán...
2: még amiatt van egyszeres bajnok.
1: Igen, hogy én is azt gondolom, hogy igen, hogyha Oblaknál az eredménytelenség
2: és hasonló kizáró, eredménytelenség, akkor Joris? Mert neki sincsenek nagy eredmények.
1: Igen, de azért ezt ne felejtsük
2: hát
1: el, hogy
2: világbajnok, igen.
1: Ő lett volna az első, aki kétszer emeli fel a trófeát, és nem rajta múlt, hanem Kolomuánin vagy Emiliano Martinezen. Tehát, hogy azért Joris hajszára volt attól, hogy olyat tegyen, amit soha előtte senki. Gil már az egyetlen kétszeres világbajnok kapus, tehát, hogy ezt Joris majdnem megismételte. Azért ezen a két világbajnokságon ötször is ugye kapott gól nélküli meccset hozott le, most egy VB-n 7-10-en. Ugye 7 meccs kell egy döntőig, tehát 3 csoportmeccs, vagy eddig így volt, majd most már jövőre nem így lesz, de ugye 7, mérte 14 meccsből azért 5-öt lehozott, kapott gól nélkül, bár a 18-as döntőben ugye ott hibázott egyet a 4-1-nél, amikor elcselezte, és akkor 4-1-nél belefért, igen, most a 3-3-nál talán nem.
0: De neked ő fent van?
1: Nekem Joris fent volt, Joris a listámon. Igen, de igazából ezért, meg az, hogy azért Franciaország nem nevezhető egy gyenge nemzetnek, és azért csak ő a legtöbbszörös válogatott, egy kétszeres világbajnok.
0: Bárteszt is sikerült nekik előtte világbajnokká tenni, meg
1: hát,
0: meg Európa bajnokká, miközben egyébként
1: nézzük így,
0: hogy föl se került.
1: Bennem fel sem merült
0: egyébként. Fel sem merült, hogy tesszük.
1: Igen, aztán lehet, hogy Joris is, az a különbség Bártez és Joris között, az én szemem, hogy Joris többet láttam ugye Bárteznél.
0: Szerintem megvan a...
2: Most kellene három embert mondani.
1: Én elfogadom, hogy legyen fent, az biztos.
2: Akkor Alisson.
1: Ádi elfogadta Didát, ugye, hogy legyen ott, tehát a hét mellé Alisson meg Dida megérkezett, és akkor a maradék ötből kellene egy, aki Ederson, Navas,
2: akkor van Loris,
1: de Loris Oblak az nem, tehát akkor maradt Ederson, Navas.
0: De Loris azt én akár még el tudom fogadni egyébként, mert...
1: 10. helyen becsúszik.
0: Nem az a stílus, amit én szeretek, meg szerintem nincs meg neki az az aurája, ami neki van, az a brutális munkamorál, meg koncentráció, alázat, amit egyébként jó volt nézni a Tottenhamnél.
1: Meg szerintem az a higgadság is, hogy ő az a fajta kapus volt, akit úgy nem nagyon zökkent ki. Tehát én azt éreztem rajta, hogy ez a, tudod, amikor látod azt, tudjuk, hogy hibázol, és akkor most csak saját példánkon, hogy utána egy kicsit úgy stresszeled magad ezen, vagy kell pár perc, mire egy meccsen belül túllépsz ezen, de hogy Loris, én nem, tehát őt egy ilyen nagyon higgadt és letisztult valakinek láttam a kapuban, de nyilván, hát hogyha De Geát meg Oblakot az eredménytelenség zárta ki, akkor a klub szintű eredménytelenség az Lorisnál is ugye beleszólhat, vagy beleszólhatna, de két VB döntőn pályára lépni egymás után, mindenkétszer csapatkapitányként, tehát én azt gondolom, hogy azért az...
0: És akkor egy...
1: Ilyen nem, a,
0: és,
1: nem
0: akkor
1: sokat
0: Kán,
1: és akkor
0: a hát, és akkor Kán, inkább, mint aki ugye VB döntő...
1: És akkor Kán vagy Loris. Tehát akkor itt szerintem ez maradjon inkább a kérdés, mert akkor Edersont is elengedhetjük. Nem,
0: megint egy ilyen
2: akkor leszük kitettétek, igen.
0: Kán vagy Loris.
1: Kán vagy Loris.
0: És akkor Ederson, az kivesszük.
1: Az kevés, hát azért
0: túl sok lenne a három brazil.
1: Van egy szint.
0: Figyelj, az számít, hogy mondjuk egy Tottenham az egy ilyen harmadik, negyedik, legjobb esetben második csapata volt Angliák, amikor azért a Kán ő maga is egy intézmény, de hogy abszolút a német labdarúgásnak a legnagyobb csapatánál csapatkapitány, leghíresebb játékos, vagy a legfelismerhetőbb játékos, csapatkapitány a VB-n.
1: VB legjobb játékosa.
0: VB legjobb játékosa.
1: Csak fölköhögte a döntőn azt az egyet szegény, de és az maradt meg sok mindenkiben, holott az az egész menetelés, az a sok 1-0 németektől, az igen, az rajta.
0: Szóval, ha aurát nézünk, hatást nézünk, korszakos, hát igen, csak akkor meg elmegyünk abba az irányba, hogy akkor azt számít, hogy valaki mint jobban hőbörög vagy üvölt.
1: Nem, mert mind a kettőnk habitusától szerintem egy picit távol áll a Kahn-féle habitus, és ezért vagyunk. Ha ugyanez az eredménysor, most nem tudom, már Buffon is van hasonló, de egy olyan higgadságú emberrel, vagy ha ugyanez még Lorisé lenne.
0: Amikor gyerekek voltunk, egy elvárás volt, hogy legyél olyan, mint a Kahn vagy a Schmeichel, és gyerekké és rúgja agyon mindenkit, meg üvöltse mindenki, és szerintem a nagy része a gyerekek úgy állt, hogy mi van?
1: Igen, de hogy én egyébként én a pályafutásom bizonyos pontjain szenvedtem ettől a fajta elvárástól, mert ezt mindig elmondták, hogy hát így kell kijönni, így kell ordiválni a saját védőiddel, és akkor láttam a DSF-en, hogy leharapja a fejét az ellenfélnek, beleharap az órába a saját csapattársának, tehát hogy tényleg Kahn egy nagyon elvetemült ember volt, de hogy én ezt nem tudtam elsajátítani, ezt az attitűdöt, és én soha nem is tudtam emiatt úgy rajongani, sőt.
0: Volt még egy sztori erről, aztán utolsó, hogy Ben Amos, aki a Unitednak volt a neve, pont 8, ő is 88-as talán, mint nagyjából egy korosztály, mint én, de talán egyek. És ő neki ugye állandóan a Schmeichelhez hasonlították, amikor gyerek volt, és hogy így kell ki az ott a kapusedzés, azt mondta, hogy utálta az egészet, mert azt mondja, én nem voltam ilyen, tehát nem ez a habitusom, és ez volt az elvárás, hogy mindenki igen. legyen.
1: És nekem rengeteg olyan kapusedző meg edzőm volt, akiknek ők voltak a kedvence, tehát igen. nem egy kapusedzőm volt, akinek igen. Oli Kahn volt a kedvenc kapusa. Szóval, hogy mert ők az a korosztály volt.
2: És ezt a mentalitást el is sajátították, ami a Kahné volt. Tehát...
1: Egyébként igen, mert igen. úgy fanatizáltak igen. edzésen, igen, igen, igen, igen az a fajta fanatizálás, tehát ez a én az Ancelotti féle csendes vezetés híve uh-huh. vagyok, ugye a könyvének is ez a cím Ancelottinak, és én hozzám az sokkal közelebb áll, amikor az erőszakot az értelem kudarcának vallom, és Kahn egy erőszakos embernek látom. Aha. De egyébként követem Instagramon, és most már nem így tűnik, tehát, hogy civilként szerintem ledobta magáról ezeket. Lehet, hogy ez egy szerep volt, vagy
0: szerintem ott nagyon sokaknak ez volt az elvárás, hogy így kell kinézni egy
1: igen,
0: kapusnak.
1: Igen, vagy hogy így kompenzált valamit.
0: Végül én esetleg, hogyha beszélgetsz neki, szerintem az elején, amikor a Szűcs Lajoshoz kell, vagy az a
1: igen.
0: az idol, vagy az a kép van a szurkoló, hogy a Szűcs Lajos, mint kapus, ugye szintén ugye Németországban volt, akkor a Dénesnek mondjuk a karakteret az elején ezt tőle meg kell is. Szokni uh-huh. a szurkolóknak is őt, meg fordítva is. És
1: de egyébként ezt... házon belül is egy picit elvárás volt, mert most egy ehhez kapcsolatban rövid kitérő, tehát én jártam azért a Fradiban boxedzésekre a Kótai Misihez, mert ugye a Dénes nem elég agresszív. Tehát volt egy ilyen, hogy a Dénes nem elég agresszív, a kapusok legyenek elég agresszívek, mint mondjuk a Lajos volt, ugye hát a Lajos a Fradin belül is egy intézmény, és ugye Tonó meg azt mondta a kapusedző, hogy a Dénes nem elég már össze, menjél te. És akkor jártam én boxedzésre, persze. És akkor jártam, hogy boxezésnek óta én is, és amúgy az a Dénesnek kellett volna. Tehát, hogy, és, ugye, és szerintem ma már nem elvárás ez Dénessel szemben mondjuk.
0: Nem,
1: hogy azóta megint eltelt 5 év, tehát igen, Dénes levetette ezt, és szerintem már Neuer is rég eldobta ezt a Kahn örökséget, mert hát nyilván...
0: Ő is teljesen más karakter.
1: Igen, mert hogy ő is túllépett, és most nem megbánt volna Lajos, de ha össze kéne raknunk mondjuk a ugyanez ilyen listát a magyar fociba, vagy a Fradiba, akkor a Dénest már lehet a Lajos elé tennénk, és a Neuert is Kahn elé tesszük, hiszen Neuer fenn van a listánkon, Kahnról meg vitatkozunk, de hogy szerintem a világ meghaladta már ezt a fajta viselkedést, meg hozzáállást a kapusposzton, úgyhogy emiatt Kahn nekem mindig is egy ilyen érzés marad.
2: Most viszont akkor érdemes megállni egy pillanatra és összegezni. A 10. helyezetten még vitatkoztok, az vagy Hugo Lloris, vagy pedig Oliver Kahn, később majd döntötök erről. Biztos, hogy szerepel a rangsorban a 2 brazil, Dida és Alisson. De az, hogy melyik a 8. és melyik a 9., ez még nem dőlt el.
1: Igazából... Én Didát feljebb rakom, és csak amiatt, mert hogy én nálam a világbajnoki cím az a fociban, az nálam aztán. Nagyon fontos, mint látszik a listában. Minden világbajnokot, akit láttam védeni, felraktam a listára.
2: Alisson még lehet, van még akár ideje.
1: Lehet, de ez a műsorban van.
2: Igen. Akkor 8. Dida, 9. Alisson nálatok. A legjobb 7-ben szerepel Thibaut Courtois, Iker Casillas, Edwin van der Sar, Petrice, Peter Schmeichel, Manuel Neuer és Gianluigi Buffon. Induljunk el akkor a végéről. Ki legyen a 7.
1: Én nálam Schmeichel volt a 7., de azért, mert ugye őt kevesebbet láttam. Tehát megvannak azok a nagyon meghatározó élmények, mint a A 99-es BL döntő, az szerintem mindenkinek beleégett, de arról kevesen beszélünk, hogy Mario Basler visszarúgta helyére a szabadrugást a 6. percben, tehát hogy ott olyan gólt kapott Schmeichel, amit még ahogy nem én kaptam, mert számon kértek
0: volna. De érdekes, hogy ezek a kapusok nem, hogy bekap egy ilyet, de nem érzed azt, hogy a úristen, mit csinál.
1: És nem a fel, igen, és hogy felmegy a 90-ben még ott zavart kelt, sikerül, kiegyenlítenek, ugye látjuk ott azt a kézen átfordulós gólt, tehát hogy Schmeichel nevé az valahogy olyan ikonikus dolgok, képek villantak be az én fejembe, hogy tehát mivel a lista ugye arról is szólt, hogy kik azok, akik rám nagy hatással voltak, hogy én nem tudtam levenni erről a listáról. A többi kapust már nyilván jóval többször láttam védeni, és valahogy emiatt csúszhatott ennyire hátra, de azért ő is Európa bajnok.
0: Tehát a Strandról, vagy mit mondtam, nem a Strandról,
1: de igen, az anekdota így szól, és az, hogy ugye azért a Unitednél nagyon, és a Fergusonnak az életrajzik is dokusorozatában is ugye megvan említve, hogy kellett ő is a kirakóshoz, hogy kellett egy olyan kapus, a 91, jól emlékszem, igen, 91-ben érkezett a Unitedhez, és talán 92 az első bajnoki cím, tehát vagy 93, ugye Fergie, tehát igen. A 86-tól 90-ig nem nyert bajnoki címet, tehát valahogy ő is kellett ahhoz, hogy az a Manchester, ami annyira jongot szerzett magának, azt szerintem Schmeichel lett az a Manchester, ami, és még ma is, amikor egy nagyon karcsú Manchestert látunk hétről hétre, még mindig azért nagyon sok embert megmozgat, pont azért, mert le lett rakva annak az alapja, ami ma már csalódást okoz, és abban ő vastagon benne volt. Meg szerintem azért olyan szint a zicservédésekben, meg a kisugárzásban, egy kicsit forradalmasított egyébként a játékot, tehát ez a szétdobom a testem, és valahol elakad majd a labda, ez előtte nem volt jellemző, és ő ebben szerintem hozott újítást a fociban, tehát ugye a játékra is volt hatása, az adott klubra is nagy hatása volt, a saját nemzetére is nagyon nagy hatása volt, tehát túl sok nagy hatás, túl sok nagy jelenet fűződik a nevéhez, tehát ő mindenképp itt kell legyen, de nálam azért csúszott, mert hát alig láttam védeni.
0: Nálam följebb van, de egyébként nem a tudás miatt feltétlenül, a technikai repertoár miatt, hanem az a fajta magával ragadó lendület, hogy egy nagy testű kapus ellenére iszonyatosan lendületes volt, gyors volt, jó ütembe jött ki. Igazából nem volt túlságosnak, de nem akart nagyon rúgni mindenkit, mondjuk a Pickford, amikor kijön, nem ilyen indul, hanem egyszerűen elsodort játékos. A vonalon is extra volt, tényleg ikonikus védések fűződnek a nevéhez. Nyilván ezzel szerintem a Premier League-nek az, hogy az ő karriere egybeforrott azzal, hogy a Premier League megalakult, és a Premier League fölfutott, és a világ ugye az olasz futballtól átvette hogy a leghíresebb liga lett a világon. Én azt gondolom, ez is közrejátszott abba, hogy ennyi jó kép született róla, meg ennyi jó videó, és ennyire tisztában vagyunk vele. Ezzel együtt az ő játéka az a fajta, tehát az én számomra a leginspirálóbb volt, és abszolút a kedvenc kapusom, mert őszinte volt. Meg volt benne szerintem az a fajta mindent elsöprő önbizalom, és arroganc, ami bennem speciál nem volt meg, de csomó mindenhez tudtam kapcsolódni, hogy milyen szeretnék lenni, vagy mi adott esetben mi az, amit át tudok venni, vagy mi az, amit csinálnék az én karrieremben. Ráadásul ez a 99-es BL döntő az egészen fantasztikus volt azzal, hogy olyan Manchester United, én azt mondtam egyébként, hogy én nem Man United drukker vagyok, vagy voltam, én a 99-es Man Unitednak szurkoltam, meg az, én nekem az a kedvenc csapatom. Tehát egy iszonyatosan nagy karakterekből, a saját nevelésű játékosokból, és ugye ilyen Schmeichel típusú emberekből összerakott csapat, aki tulajdonképpen feljutott a csúcsra és triplázott, ami ilyen, tehát ikonikus, egybe kapcsolódik a Nagy-Britannia 90-es évekbeli följövetelével, abból tényleg egy ilyen happy korszak volt a zenével, az Oasis-szal, ez egy kult.
1: Azt hittem Beatles-t mondani.
0: Hát az igen, de az hatásos. De hogy ez, én azt gondolom, hogy neki óriási szerepe volt azon túl is, hogy milyen kapus volt.
2: Nálad feljebb van.
0: Igen.
1: Jó, én most ide felírom magam, és melyen 7, és akkor Ádi, ne azt tudjuk, hogy mennyi, vagy azt most az ne derüljön ki még számomra, csak hogy majd egyezzünk meg valahol.
2: Majd valahol megegyeztek, igen.
1: De nálad akkor feljebb rakok.
2: És akkor
1: évet.
2: Nálad Casillas a 6.
1: Jó, akkor mindig belőle indulunk ki nálam. Mi van, és akkor igen, nálam Casillas a 6. így van.
0: Ezekhez egy Courtois-hoz képest, egy Neuerhez képest, egy Cseh vagy Buffonhoz képest nem tartom olyan jó kapusnak. Viszont abban a korszakban az, hogy 17-18 évesen be tudott jönni egy olyan Real Madrid, és BL-t nyerjen, és utána a VB-t nyert, két EB-t nyert.
1: Egyik döntőn se kapott gólt.
0: Egyik, tehát és az a spanyol csapat, amit azóta is emlegetünk, hogy milyen játékkal, vagy forradalmasította ezt a futballt, a tagja, igazából most közben beszéltem, lehet, hogy még följebb mehet, mint akár hatodik, de fú, nehéz.
1: Hát
0: nehéz,
1: nagyon nehéz, tehát, ez... itt tényleg az a nehéz ebben, hogy minden ott van egyébként mellette, hogy ő mondjuk, tehát tényleg a valaha volt legjobb. Ha az eredménysort nézzük.
2: Hát világbajnok, kétszeres Európa bajnok.
1: Ugye, és mindez 4 éven
2: ez
1: belül.
2: Ez egy korszakos spanyol válogatott, azért azt tegyük hozzá, hogy az a spanyol válogatott akkor a világ legjobbja volt, és 2008 meg 2012 között tényleg nem tudta megverni nagy tornán szinte senki.
1: Hát senki, 4 év alatt 3.
2: És a Real Madriddal is abból a szempontból oké, idézőjelesen nagyon szerencséje volt, hogy ő amikor átvette az első számú kapus szerepét, akkor még pont elkapta valahol a galaktikusoknak a végét, 2000-ben történt ez, ugye ott van a 2000-es, a 2002-es döntő.
1: De